0: Ők ügyében Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, közölte az ellenzéki képviselőcsoport a távirat irodával. Bóka János közokirat hamisítás büntette miatt tesz feljelentést a Tiszás, Schumacher Orsolya és Csézi Erzsébet ellen. A Fidesz frakció közleménye szerint az országgyűlés szeptember 22-i üléséről készült videófelvételen egyértelműen látható, hogy a médiatanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazás során Schumacher Orsolya, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, megnyomja a mellette ülő képviselőtársa Csézi Erzsébet szavazógépét. A Fidesz frakció hangsúlyozta, az országgyűlésről szóló törvény, valamint a házszabály egyértelműen meghatározza, hogy a plenáris ülésen a képviselő csak saját maga szavazhat. A Fidesz frakció a közleményben felszólította Forsthoffer Ágnes házelnököt és Bújdosó Andreát, a Tisza frakció vezetőjét, hogy ne pártolják tovább a két képviselő által elkövetett jogsértést. Az ügyben korábban már a Mi Hazánk mozgalom is jelezte, hogy feljelentést tesz. Végül az időjárásról. Szombaton délnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. Északon várható a legtöbb napsütés. Dél felől egyre több felé várható esőzápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatjuk a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium új, zöld falának környezetvédelmi hozadékát, és befejező részéhez érkezünk a Millió Lépés az Iskoládért című egészségügyi program bemutatásának. Elsőként F. Nagy Zsuzsannát, a Miskolci Ökológiai Intézet vezetőjét hallják, aki a jezsuita diákoknak beszélt az idézőjeles zöld fal előnyeiről. Nos, hallgassuk tehát a riport részleteit. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
3: Gondolom a városba is, hogyha járkáltok, akkor mondjuk a plázában, a Telekomnál, vagy különböző autós cégeknél megjelennek ezek a zöld falak. Általában rendkívül divers, és egyértelműen látszik belőlük, hogy nem szobanövényekről van szó, hanem szobanövények együttes életközösségéről, és valóban dzsungelhatást kelt. És minél diverzebb, tudjuk, annál az ökológiai rendszer annál stabilabb lesz. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy a jelenlegi 4 fajból álló zöld falban érdemes gondolkodni, hogy rejlenek lehetőségek, ami nem csak a látványt, hanem a stabilitását, illetve az ökológiai immunrendszerét is erősíti ennek a falnak majd a későbbiekben. Hogy miért vált divatossá tulajdonképpen az ilyen falaknak az elkészítése? Nagyon egyszerű. A beltér elidegenedtek az emberek, a társadalom nagy része a környezettől, különösen a nagyvárosokban. Azonban ehhez egy jó lehetőség, hogy vertikális és nem horizontális módon zöld növényeket behoznak a beltérbe, és ezek a beltéri növények az oxigén gyárként, a szállóporttól kezdve a különböző vegyi anyagokig, különböző módon a sztómákon keresztül megkötik a szennyeződéseket, friss levegőt adnak számunkra, de például csökkentik a vízhangot is, hiszen jelenleg is ott folyik egy beszélgetés, és nem is zavar bennünket a zöld fal előtt. Nagyon klasszikus példája, hogyha bemegyünk egy kórházba, egy műtőbe, általában zöld színű a fal, és a zöld falaknak ez is egy rettenetesen hasznos tulajdonsága, hogy megnyugtat, oldja a stresszt, és ezáltal például iskolai szünetekben, vagy ebéd időben segíti, hogy ezt követő programokon koncentráltabban tudjatok odafigyelni. Ugye mit gondoltok, mennyibe kerül egy ilyen zöld falnak a létesítése? Hát attól függően, hogy hány négyzetméter, de általában 70-130 ezer forint. Nyilván azért nagyon tág a határ, attól függően, hogy hány növényfajról van szó, milyen ültetőközegben, milyen megvilágítással, milyen gondozással, hiszen ennek most az elmúlt másfél-két évtizedben alakul ki a kínálata. Benti vagy kinti zöld falakba gondolkodjunk. Nem is kérdés, mind a kettőben, hiszen éppen atyával beszélgettünk az elmúlt szünetben, hogy olyan hőség volt a hatalmas tégla fal felületeken, hogy mindenképpen meglátta a különböző borostyánokat és futó növényeket a kis programunkhoz kísérve, amiket hoztunk, és egyből konzultáltunk, hogy vajon melyiket lehetne erre a célra, hogy egy picit a klímát, tehát 4-5-10 fokot is akár a hőmérsékletet, a páratartalmat csökkenti, tovább tartja meg a nedvességet. És az idei nyár után egyértelmű számunkra, hogy nem is sokszor a meleget nem bírtuk, hanem néhány hét után már azt a légszárasságot, ami attól alakult ki, hogy nem volt pára a levegőben, mert már nem tudtak párologtatni a növények sem, és hát még jelenleg is ezt az időszakot éljük. A benti trópusi hősöknek is nevezhetnénk, hiszen egy teljesen mesterséges környezetbe kell majd életben maradniuk, reméljük ebben fogtok segíteni. Nagyon jó tulajdonságai vannak, de nagyon sok veszélye is van éppen ezért, mert nem egy természetes környezetben tud pompázni. Az első probléma ugye mondjuk téli időszakban a fényhiány, bár nálatok itt egészen megfelelő a benapozottság. De sokszor ugye a beázás magának a növénynek a túlzott locsolása okozhat növényfalnak gondot, hiszen amíg egy növényfal kialakul, addig kevesebb vízre van szüksége, ezt követően minél nagyobb a növény felülete, változik. És ha ezt nem állítjuk be jól, folyamatosan nem követjük nyomon, akkor sajnos lehetnek tünetei, és például megjelennek a kártevők. Leertem már a kolléganőm azért jött, hogy mikroszkópon is néhány kártevőt már ismét kivadásztunk a dzsungelből, és mikroszkópon is meggyőződhetek majd róla, hogy kikről van szó. Amíg néhány példánnyal találkozunk, nincs probléma. Azonban mondjuk egy téli szünet után, vagy egy nyári szünet után, amikor lássuk be egy picit, vagy a nagy meleg, vagy a nagy hideg miatt kedvezőtlenek a körülmények, sokkal nagyobb odafigyelést igényelnek ezek a zöld falak. A kinti zöld falaknál láttam, meg hát ugye sokszor jártunk már itt, egyértelmű, hogy sokkal stabilabb rendszer, hiszen egy természetes ökoszisztéma már ki tudott alakulni az elmúlt évtizedekben, és valóban néha a fagy, a hósúlya lele rántja mondjuk a nagyobb felületeket, de valójában újra és újra tud hajtani. Miben különbözik leginkább a kinti és a benti zöld fal, vagy beltéri zöld fal? Egyértelműen a termesztő közeg nem természetes talaj. A talaj az tudjuk, vagy remélem ti már tudjátok, hogy egy kanálnyi élő talajban hány millió élőlényél, akár 2 millió. És hihetetlen, de valóban így van, ez egy új, az elmúlt 15 évben egyre inkább kutatott terület. Itt pedig, ha behozzuk a talajt, és folyamatos csepegtetés éri, nyilván összetömörödik. Ha összetömörödik, a gyökérzet nem fejlődik, és tulajdonképpen kárt okozunk. Azaz olyan termesztő közegeket, mint a tőzeg, a különböző kavicsok, perlit, kérgek kell, hogy folyamatosan utánpótlásra is kerüljenek. Tehát egy dolog, hogy most beépítésre kerültek, ezt követően tápanyagellátásra is szüksége van, és ennek a termesztő közegnek a megújítására is szükség van. Tehát nagyon fontos piros szabály, beltéri zöld falat talajba, hagyományos talajba, palántaföldbe nem ültetünk. Az is természetes, hogy a víz és a fény adja egyébként a termesztő közegen kívül az életforrását ezeknek a növényeknek és az életközösségnek, és nem mindegy milyen. Majd hagyd kérjem, hogy jól figyeljétek meg, hogy milyen a tökéletes koktél a zöld falak számára, tehát a pH értéket figyeljétek, mert majd Tamarával alkalom nyílik arra is, hogy a csurgalék vízből vett mintába egy kicsit kontrolláljátok, hogy hol tart a jelenlegi állapotában a falatok. A fénnyel kapcsolatban is ugye nyilvánvalóan jön a téli időszak, más idő, szakaszban, 12 helyett 14 órában, és bizony most már a piros fény dominálását követően majd kora tavaszra a növekedéshez kell beállítani a különböző fényforrásokat. Milyen növényekkel találkozhatunk nálatok, és a másik két iskolában is már ezeket a fajokat megtaláltuk. Azt hiszem, hogy szerintem szobanövényként nagyon sokan ismeritek. Az első a dzsungel hőse, a hegyes csúcsú futóka, ami tulajdonképpen rendkívül jól kezelhető, hiszen elültetjük a legkevésbé megfelelő helyre is, és azonnal futni kezd. Most egy ilyen beltéri falnál gondot okozhat, hogy ő túlságosan dominánssá válik, eltakarja a többi kevésbé vitális növénynek a fénybesugárzását, elszívja a tápanyagot, tehát például ezt a futókát rendszeresen vágni, és akár tovább telepíteni lehet máshova, akár palántabőrzét lehet ebből szervezni az iskolába, hiszen azt is bőven össze lehet gyűjteni tavaszra. A legszebb virág azt gondolom majd a vitorla virág lesz, árnyéktűrő vitorla virág, rendkívül jó légtisztító. Ennek, amikor majd tavasszal fog valószínű megjelenni a fehér vitorlája, az fogja színesíteni leginkább, de maga a képen nem látható nyíl fű is egy bordós színváltozatosságot fog idehozni. A kültéren bizonyára találkoztatok már borostyánokkal, szőlőkkel, vadszőlőkkel, lonccal, hoztunk jó néhányat belőle a gyakorlati foglalkozáshoz. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmet, hogy nagyon szép a beltéri zöldfal, a külső is természetesen, de egy kicsit azt gondoljuk, hogy az éghajlatváltozás és az emberiség kihívásai szempontjából foglalkoznunk kell az ehető zöldfalakkal is. Tehát a vertikális növény táplálék növénytermesztéssel. Ugyanis megfelelő gondoskodással már a téli időszakban is tudunk például bazsalikomot, kakukkfüvet, különböző mentaféléket, rukkolát, salátát fogyasztani. És nagyon sokan, amikor a dísznövények összehúzódnak, akkor egy részét áttelepítik ezeknek a, váltanak erre, ezekre a fajokra. Nos, kik azok az apró parány lények, akik együtt élnek ezekkel a növényekkel, de nem mindig pozitív hősként? Azért rengeteg atka, fonálfére, különböző tőzeglégy is megjelenhet, és meg kell, hogy mondjuk, hogy sikerült a mikroszkóp alá látnivalót gyűjteni számotokra. Ami pedig szintén azt gondolom evidens már számotokra, hogy a négy évszaknak megfelelően mindig követni kell a megfelelő tápanyagellátást, víz és talaj adottságokat, tehát egy folyamatos gondoskodást fog igényelni ez a fal. Egyfajta, ha elmentek előtte, növényőrként figyeljetek oda, és ha azt látjátok, hogy egyik vagy másik egyed szemmel láthatóan például kártevővel van tele, akkor nagyon gyorsan ellenőrizni kell az összeset és ezeket a növényi részeket eltávolítani, mert tudjuk például a gombákról, hogy órák alatt sajnos sokszorossára nőhet az egyedszámuk, és nagy pusztítást végezhetnek, tehát mindenképpen erre érdemes figyelni. És akkor csak kitekintésnek szántuk ezt a 10 perces tájékoztatót. Két hosszú asztalt hoztunk, ahol azt szeretnénk, hogyha megvizsgálnánk a különböző szempontok szerint, néhányat már említettem, például a mikroszkópot, vagy a pH-vizsgálatot, de hoztunk például hőkamerát, hoztunk beltéri légszennyezésmérőt, hiszen ezeknek a zöld falaknak itt nem csak arról van szó, hogy dúsítja oxigénnel a beltéri levegőt, hanem másról is szó van. Vagy például, hogyan hűti a falat. Nagyon szépen ezekkel az egyszerű műszerekkel meg tudjátok majd nézni. De lesz itt kvíz mind a két asztalnál, lesz evolúciós expedíció, egy földgömbön megkeressük, hogy az adott négy növényetek a világ mely tájáról jött genetikailag, hiszen ezt ki tudták nyomozni a biológusok, ökológusok, hogy vajon honnan lett el Európát és a világot, hiszen ezek a legstabilabb, legjobban terjedő növények. És hát lesz a kártevő nyomozás is, ami rendkívül izgalmas volt az előző két iskolában is. Tehát ez a javaslatom, hogy akkor a teremnek itt a jobb, tőlem jobb oldalra ülő diákokat ehhez az asztalhoz várnám. Itt velem 4-5 tevékenységbe, kis csoportokba bekapcsolódhattok. Aki kvízt szeretne kitölteni, kvíztölt, aki például expedíciózni szeretne, megkeresni, hogy mely növények honnan érkeztek hozzánk, akkor ahhoz, tehát egy szabad foglalkozás lenne, a másik csapat pedig Tamarával tartana, bemutatom Lehr Tamarát, Kontyos kolléganőt, és 15 perc múlva pedig cserélnénk, tehát akkor nem maradtok ki semmiből, hanem cserélünk. Ezek néhány perces foglalkozások. Köszönöm szépen a figyelmet, akkor vágjunk bele!

0: Elrajtolt a Millió lépés az iskoládért program idei őszi fordulója, amely a napi 8 jelmondattal ösztönöz mindenkit a mindennapos mozgásra. A Magyar Szervátültetettek Szövetség által szervezett 11 hetes országos kihívásban a résztvevőknek, legyenek diákok, szülők, pedagógusok vagy támogatók, naponta legalább 8000 lépést vagy annak megfelelő fizikai aktivitást kellett teljesíteniük. Az ingyenes Millió lépés mobil alkalmazás több mint 60 féle mozgásformát, köztük a futást, a kerékpározást, a jógát vagy akár a kerti munkát is képes automatikusan lépés számmá alakítani. A kezdeményezés tétje idén is kiemelkedő, hiszen a rendszeres testmozgással az iskolák virtuálisan az országos kékkör távjait teljesítik. A legaktívabb és a szerencsés intézmények között pedig 100-szor 1 millió forint értékű sporteszköz támogatást sorsolnak ki a szervezők. A december 6-áig tartó kampány fő célja, hogy a mozgás örömén keresztül kovácsolja össze a helyi közösségeket, és hosszú távon is az egészséges életmódra neveljen. A részletekről Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatója adott tájékoztatást.
1: Amikor ez úgy kezdett beindulni, ugye én orvosként, nekem mindig is az volt a titkos vágyam, hogy próbáljam az embereket valahogy rábeszélni arra, hogy tegyenek saját magukért. Ugye egy picit mi olyanok vagyunk, hogy várjuk, hogy majd megmentenek és meggyógyítanak, stb. De amikor nekünk kell megmozdulni a saját egészségünkért, akkor ezer kifogást találunk. És talán ennek az applikációnak az az előnye is, hogyha mindenki minden nap belép, akkor meg fogja érezni annak az ízét, hogy látja, hogy a többi ember hol helyezkedik el hozzá képest. Tehát van egy ranglista benne, és látom azt, hogy én hanyadik vagyok országosan, megyei szinten, kis település szintjén. Tehát meg tudom nézni, hogy életkorcsoportban én mondjuk, mit tudom én, Boldogkővár alján hanyadik vagyok. Hányan mozognak ott, férfiak, nők, és én hanyadik vagyok abban a sorban. De meg tudom nézni országosan és megyei szinten is. És akkor van még egy cselétek, hogy vannak különböző versenyző ligák. Tehát én lehetek a bronzcsoportba, az ezüstbe, az arany kategóriába, és hogyha minél többet mozgok, annál följebb kerülök azon a héten. Ha visszaesek, akkor visszakerülök, és akkor látom, hogy ki mindenki van ott mellettem. Ugye most már kis fényképet is föl lehet tenni valamilyen becenévvel, vagy akár saját névvel lehet benne szerepelni. Tehát pontosan látom, hogy mennyit mozog a másik, és ugye nem akarok lemaradni. Gyarlóak vagyunk, szeretünk versenyezni, szeretünk nyerni, szeretünk kapni valamit, és ha használom az applikációt, akkor nagyon sokféle jó dologgal letett engem, tehát simogatja a lelkemet, jelvényekkel tudok versenyezni, tudom pörgetni az adrenalint is, és amikor majd 11 hét múlva magamra nézek, vagy fölállok a mérlegre, akkor azt fogom tapasztalni, hogy jobban nézek ki, jobban érzem magam, jobban alszom. Ledobtam esetleg néhány kilót, beépült az életmódomba ez az egész. Ha magas vérnyomásom volt, akkor lehet, hogy kevesebb gyógyszere van szükségem. Az is lehet, hogy már nem is kell, hogy szedjek, mert vissza tudtam állítani. Tehát ezernyi nagyon jó hatása van. Ugye több mint 60 féle mozgást tud az applikáció lépésszám alakítani. Tehát az egyik dolog az, hogy mennyit tudok gyalogolni, és akkor próbáljak meg minél inkább megragadni ezt a lehetőséget. A másik, hogy emellett én jogázhatok, tornázhatok, bármit csinálhatok, vagy ha egy komolyabb kerti munkát végzek, azt is be tudom írni. Tehát főleg vidéken élők esetében sokan kerékpárra járnak, annak az időtartamát is be tudja írni, egyéb munkát csinál. A lényeg az, hogy a nap végén az applikáció jutalmaz engem, hogy elérem a 8000 lépést. Nem ördöngös dolog egyébként ezt elérni, és hogyha az embernek ez a cél, ez ott van a mindig a szem előtt, hogy már hogy mennyi hiányzik hozzá, lehet, hogy akkor még azt mondja este, hogy vacsora után még elmegy egyet sétálni, és akkor meg lesz a 8000. És én arra biztatok mindenkit, hogy alakuljanak közösségek. Nagyon sokan keresnek iskolát, hogy kit is tudnának támogatni, akinek már fölnőtt a gyereke, vagy nincs gyermeke. És akkor becsatlakozik valahová, és az őt is motiválja, hogy tud valamit tenni. Ha valakinek van iskolás gyereke, akkor próbálja rábeszélni a többi szülőt, a szülőnk a közösségen keresztül, szólni a tanárnak, az iskolaigazgatónak, hogy álljanak ennek a mozgalomnak az élére. Nagyon klassz plakátjaink vannak, szóróanyagaink, amiket online le tudnak tölteni. ez a www.milliolépés.hu oldalon található meg. Úgyhogy minden adva van ahhoz, hogy valaki mozogjon és egészségesebb legyen. És egyébként tényleg nagyon jó kis közösségek kialakulnak. Sokszor idős emberek is egyedül vannak, de ha ennek nekiállnak, akkor hirtelenjében egy másik világba, egy aktív világba tudnak becsöppenni.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk, amelyben bemutattuk a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium új, zöld falának környezetvédelmi hozadékát, és befejező részéhez érkeztünk a Millió lépés az iskoládért című egészségprogram bemutatásának. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az erdő fohásza.
1: Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a bemondót Domán Vivient hallják. Idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a Kárpát Egyesület Eger. Ez adta a most következő beszélgetés apropóját. A riporter Tikovics Ernő.
2: Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió Egri stúdiójában Tice Nándort, a Kárpát Egyesület Eger elnökét, túratársamat, vagy kárpátos társamat, akit azért hívtam be ide, mert szeptember 26-án szombaton nyílt egy kiállítása a plázában az Agria Park emeletén, amely a Kárpát Egyesület Eger fennállása 25. évfordulója alkalmából jött létre, és mutatja be a szervezet, mondhatjuk, hogy mindennapjait, az egyesületet, az egyesületi életet. A 25 évvel ezelőtt kezdődött, mondhatjuk azt, hogy az új élete az egyesületnek?
3: Pár évvel előtte már 1998-ban elkezdődött az új élete az egyesületnek, hiszen ennek voltak már történelmi előzményei itt ennek a Kárpát Egyesület Egernek, még kicsit más néven, de a 20. század első felében, a 19. század végén már létezett a Magyarországi Kárpát Egyesület Egri Bükk osztálya. Aztán ez ugye a II. Világháború után nem kívánatos szervezetté minősült és megszűnt. És akkor 1988-ban gondolták úgy néhányan Egerben, hogy újjá kellene éleszteni ezt az egyesületet. 88-tól 2001-ig félig, meddig nem hivatalosan működött az egyesület, és 2001-ben vette nyilvántartásba az akkori törvényszék már ezen a néven, hogy Kárpát Egyesület Eger, és gyakorlatilag ezt a dátumot, a 2001-et tekintjük az egyesület újjáalakulásának a dátumának.
2: Annyiféle turista egyesület van Egerben. Miért volt nektek fontos, hogy legyen egy ilyen történelmi előzmény?
3: Gyakorlatilag itt egészen a 19. századig vissza kell menni. 1873-ban alakult meg, illetve hozták létre új Tátra Fürödlön Magyarországi Kárpát Egyesületet, aztán pár év alatt elkezdtek a helyi egyesületek, akkor még osztályoknak hívták is létrejönni, így 1891-ben létrejött a Magyarországi Kárpát Egyesület Egri Bükk osztálya. Olyan emberek, akikről ma már utcákat neveztek el, Kandra Kabos, vagy például Zalár József és más, annak idején a város vezetésében, illetve az akkori értelmiségi elitnek a vezetői, akik ezt az egészet felvetették és megalapították akkor 1891-ben ezt az egyesületet. Ők olyan célokat tűztek ki maguknak, amikkel gyakorlatilag a közt szolgálták, vagy próbálták a közt szolgálni. Az első turistautakat létrehozták itt a Várhegyi és az Egedhegy környékén, illetve azokon keresztül Felső-Tárkány felé, főleg a Várhegyet vették a gondozásukba, az érsekség segítségével, anyagi támogatásával menedékházat építettek Várkúton, és hasonló tevékenységet végeztek, és gyakorlatilag itt a 90-es évek közepe, második felébe voltak olyan emberek, olyan turisták, akik úgy érezték, hogy ez egy olyan követendő példa, amit újra létre kell hozni, és ezek mellett, a gondolatok mellett kellene csinálni egy turista egyesületet, és gyakorlatilag így jött létre ez a Kárpát Egyesület Eger.
2: Közben egy határ húzódott a Kárpátok meg az egyesület közé, de azóta ez a határ ki is nyílt. Minden évben felteszitek a túranaptáratokat, kicsit előre tekintve, hogy készüljenek a következő évre a tagok, vagy azok, akik még nem tagok, vagy csak szeretnének veletek tartani. Hogy áll össze egy ilyen éves túrarend?
3: Elsősorban ugye a Bükk az, ami a Primet viszi, gyakorlatilag itt van a legtöbb túránk a Bükk, utána jön a Mátra, de ahogy az előbb említetted, gyakorlatilag itt a határon túra is át szoktunk menni, nem egyszer, nem kétszer, hiszen februárban van a téli Tátra túránk, hosszú évekre visszamenőleg, ez minden februárban megrendezésre kerül. Augusztusban a nyári Tátra túránk, nyári Tátra táborunk, inkább így mondanám, az is hosszú évek óta megrendezésre kerül, de most az idei évben a 25 éves jubileumra például Retyezádba mentünk ki, és ott egy 20 fővel képviseltettük Egert, és túráztunk ott a Retyezádba, meghódítottuk a csúcsokat.
2: Több kategóriára is lehetne osztani a túráitokat, vannak egynaposak, illetve többnaposak is.
3: Szükséges is, tehát vannak olyan túrák, amik olyan helyen kerülnek megrendezésre, ahova gyakorlatilag nem is érdemes egy nap alatt kimenni, vagy egy napra kimenni, hiszen a távolság miatt, illetve esetlegesen a terep nehézsége miatt, terep adta lehetőségek miatt nem lehet egy nap alatt végigrohanni, meg nem is érdemes végigrohanni. Itt a Bükkbe és a Mátrába, itt könnyen megoldható, hogyha egy napra elmegyünk kirándulni, túrázni, reggel elmegyünk, legkésőbb délután 6 órára már mindenki otthon ül és pihenik ki a túra fáradalmait, de hát azért a Tátrába vagy Erdélybe kimenni, azért ott a távolságok ezt adják, hogy 3, 4, 5, de akár egy hetes túrákat is kell csinálni, hogy, hogy gyakorlatilag olyan messzire eljussunk, és úgy jussunk el, hogy ott valóban ne egy rohanás legyen, hanem kényelmesen megismerjük azt a vidéket, akár országon belül, akár országhatáron kívül.
2: Visszatérve azokra a túrákra, amiket ismerek, ezek a belföldi túráitok, azt kell mondanom, hogy ez mindenki számára nyitott, és ami a lényeg, hogy mindenki számára teljesíthető is.
3: Próbálunk abba az irányba működni és menni. Pár évvel ezelőtt ez még nem teljesen egészében volt így, de mostanra már azért beálltunk mi is abba a sorba, itt a többi turista egyesülettel együtt, hogy nem annyira a teljesítmény az elsődleges, tehát nem arról szól a történet, hogy 30 kilométert legyalogoljunk, hanem inkább a természeti értékeknek a megismerése, a túrázásnak az élvezete került előre, úgyhogy inkább rövidebb távokat választunk, de próbálunk olyan helyekre eljutni, amik látványosak, érdekesek, izgalmasak.
2: És ha tovább kategorizálnánk a túráitokat, akkor vannak kezdőknek valók, vagy kikapcsolódni vágyóknak valók, és vannak olyanok, amelyek már komolyabb tudást igényelnek, akár szinte már hegymászó ismereteket.
3: Igen, feltételezem, itt most a Via Ferrata túrákra gondolsz. Igen, tehát ott azért már szükségesek olyan ismeretek, amik nem az átlagos hétköznapi túránál szükségesek. Tehát itt a Via Ferrata túráknál ugye már sziklafalakon megyünk föl, olyan meredek terepeken, ahol már biztosítani szükséges, az már egy kicsikét másabb kategória, mint egy sima túra, de azért ide sorolnám a teljesítménytúráinkat is, a téli Bükki kihívás éjszakai teljesítménytúrát, illetve az Egercsillag a teljesítménytúrát, ahol ugye pedig a távok adják, több távon is vannak ezek a teljesítménytúrák, 20-től 50 kilométeres távakig, tehát a hosszú távoknál azért szintén egy magasabb felkészültséget igényel a résztvevők részéről.
2: Ezekben a túrákban viszonylag belelátok, mert ha nem is indulok, de ellenőrző pont szoktam lenni, frissítő pont, és igen népszerűek ezek a túrák.
3: Hála Istennek ez elmondható, hogy úgy az éjszakai túránk, teljesítménytúránk, mint a nyári Egercsillag a teljesítménytúra valóban nagy népszerűségnek örvend, országos szinten is, helyi szinten is, de hát nem csak mi csinálunk ilyen túrákat, tehát más egyéb túrák is, teljesítménytúrák vannak, és látjuk, amivel kapcsolatban vagyunk a más szervezőkkel is, látjuk, hogy valóban erre igény van a túrázók közösségében, hogy kissé a határaikat feszeketve az ember, tehát szintidőn belül hogy és mint tud teljesíteni egy adott távot kint az erdőben, legyen az éjjel vagy nappal.
2: Ha belegondolok, akkor az ilyen hagyományos értelemben vett túrázók, mint én, természetjárók, mintha kevesebben lennének. Van, hogy megyek egy napig, és nem találkozom csak egy vagy két emberrel az erdőben, de amikor megnyílt a nevezési lehetőség mondjuk a Bükki kihívásra, akkor 5 percen belül betelt a létszám.
3: Igen, tehát ahogy mondtam, országos népszerűségnek örvend a túra, tehát valóban egy 10 perc, negyed óra, fél óra alatt távoktól függően betelnek az adott létszámok, tehát itt 2-300 főkről beszélünk, és valóban figyelik a túrázók ezeket a rendezvényeket. Azzal nem tudok teljesen mértékben egyetérteni, hogy csak ez lenne, és nem lenne igény a túrázásra. Rengeteg olyan közösségi oldalt követek, ahol baráti társaságok szerveznek túrákat, kisebb közösségek, és látom azt, hogy rettenetesen nagy igény van az ilyen kis baráti társaságoknak is a túrázásra, arra, hogy kimozduljanak, és ne a benzingőzös városba üssék el a szabadidejüket, hanem kimenjenek a természetbe.
2: Amikor én először találkoztam veletek, már mint a Kárpát Egyesület Egerrel, vagy a kárpátosokkal, az annak az apropója volt, hogy átvettetek és felújítottatok, vagy elkezdtetek felújítani turistaházakat a Bükkben. Hát kevés szervezet dicsekedhet ennyi házzal.
3: Hát nem mondható, hogy egyedülálló módon 8 ház van az egyesületnek a kezelésében, Eger és környékén. Gyakorlatilag ezek kulcsos házak, az egyesület tagsága szokta ezeket általában igénybe venni, és nagyon nagy népszerűségnek örvendenek. Tehát, hogyha felsorolhatom, Lesház, Gubaház, Peskőház, Őrkőház, Stimecház, Samassaház, Bélapátfalván pedig a Peresznyei ház.
2: Ez 7.
3: Tamás Kuti turistaház.
2: Akkor összejött a 8.
3: Vannak olyan házak, amiket ki tudunk adni télen. Ilyen például a Lesház, vagy a Peskőház, a kisebb házakat ki lehet adni, a nagy házakat nem tudjuk kiadni, meg nem is akarjuk kiadni, ilyen a Tamáskút, Stimecház, Samassaház, mert ezek kőházak annyira áthűlnek a házak, hogy gyakorlatilag kifűthetetlenné válnak, és így ezek télen nem opciók, hogy ezeket bemelegítsék annyira, hogy ott jól érezhesse magát az ember, úgyhogy ezek sajnos csak márciustól októberig vannak.
2: Hogyan csatlakozhat valaki hozzátok. Ha megnézi a kiállítást a plázában, látja mindenképpen mosolygó emberek. Az erdőben szeretnék én is ilyen mosolygós erdőjáró ember lenni. Hogy léphet be közénk?
3: Az Egyesületünk honlapján megtalálja a belépési nyilatkozatot, ez a karpategyesületeger.hu oldalon van, és az Egyesületünk titkárának kell eljuttatni ezt a belépési nyilatkozatot, tehát otthon az ember kinyomtatja, kitölti és eljuttatja, akár beszkenelve, akár postai úton az Egyesületünk titkárának. Ő neki az elérhetősége is a honlapunkon fönt van, tehát ott tud utána nézni bárki, aki az Egyesülethez szeretne csatlakozni.
2: És ezt a 25 évet, amelyet a kiállítás bemutat, hogyan összegeznéd, hogyan jellemeznéd?
3: Nagyon szeretném, hogy az elkövetkezendő 25 év is legalább ennyi élményt nyújtana az Egyesület tagságának és a külsős részvevőknek is, mint az elmúlt 25 év, akkor elégedett leszek.
1: Az elhangzott beszélgetésben az idén 25 éves Kárpát-Egyesület Eger elnökét, Tice Nándort hallották.

0: Most irodalmi sorozatunk 14. részét hallják, Rácz János színművész tolmácsolásában.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. Az öreg titokban egy gyönyörűséges akváriumot ragasztott Gyulának, teljesen ingyen. Ez már az új technológiával készült. Nem szögvas keretben rögzítette az üveglapokat, fehér vagy piros színű gittel, hanem szögvas nélkül, szilikon kaucsuk alapú ragasztóval az üveglapok rugalmas egymáshoz préselésével gyártotta le a műremeket. Kételkedtünk benne, mármint én meg a Gyula, hogy a ragasztó képes lesz ellenállni 100 liternyi víz nyomásának, de az öreg valami német szaklapban olvasta, hogy nyugaton már régóta ezt a technológiát alkalmazzák. Laci bá, ez áll, mint Katiba a gyerek, lelkendezett Gyula, amikor feltöltöttük vízzel, hogy nyomáspróbának vessük alá. Aztán elkezdte húzgálni, nyomogatni az oldalait, én még a szemem is becsuktam, szóval elég lökött volt még ez a Gyula. Az akvárium által rohamot. Délután leengedtük a vizet, a medencét egy kemény papírral alaposan kibélelt talicskába tettük, aztán áttoltuk egy utcával arrébb, ahol Gyula akkoriban lakott. Nem ismertem rá a lakásra. Tip-top rend, mosatlan edény egy szál se. Gyula kilátásba helyezte, hogy legközelebb esetleg levehetném a cipőmet. Azt lesheted. Az új akváriumot egy új fenyőkomódra tettük. Hiába, a jólét begyűrűzött Gyulához. Mióta nem segédmunkásként dolgozott, feketén, hanem mérnökként a gyárban, azóta jött a lóvé rendesen. Mit kérsz, kólát vagy gyümölcslevet? Gyulus egy csomó italt vett ki a hűtőből, az egészet az én kezembe nyomta, ő pedig belevetette magát egy vadonatúj fotelba. Tudod, hogy mennyi meló volt itt mindent rendbe tenni? Kérdezte fölényesen, miközben egy Made in China feliratú legyezővel kényeztette magát. A vízcsappal mi van? Megvan még a fogó? Tudakoltam egy kissé bizonytalanul csengő hangon, mert úgy éreztem, itt bármi megtörténhet. Átruccantam a konyhába, megbillegtettem az asztalt, stabil lábakon állt. A mosogató tálca fölött új csaptelep ragyogott. Tesó, ez pazar! Kocsit mikor veszel? Lenyűgözött a változás. Gyula kedélyesen nevetett, és barátságosan hozzám vágta a legyezőt. Azért nem hülyék ezek a kínaiak. Ilyen nagy melegben nem is rossz ez a cucc. Aztán segítettem kimosni a kavicsot, jobban mondva a bazalt zúzalékot, mert akkoriban az volt a menő. Még most is az. A planktonszedés közben mindig találtunk formás gyökereket, fadarabokat, ezekkel szinte semmi munka nem volt, azonnal mehettek az akváriumba. Gyulusnak kézgyűjteménye volt a gyökerekből, az esővizes hordókban tartotta őket az udvaron. Érdekes formájú vagy különleges erezetű köveket is gyűjtöttünk, pakoltunk is belőlük a medencékbe rendesen. Ciklon légpumpa, piros színű gumicső, pipás akváriumi vízszűrő, üvegből hajlítva, minden volt Gyulánál, mint a búcsúban. A vízi növényeket még előző nap megvettük az öreg egyik ismerősénél, aki viszonylag korrekt és eléggé népszerű díszállatkereskedés működtetett abban az időben. Akkoriban még kevés volt az akvarista, egy-két

Éppen véletlenül még rám locsolt egy kancsónyi állatvizet, csak a mihez tartás végett. Minimum fél órát majoltam a növényeivel. Gyula persze már megint mindent jobban tudott. Elméletben. Amikor végeztem, egy növényt azonnal arrébb ültetett, vagy 2 centivel, aztán olyan elégedetten nézegette a végeredményt, mint Michelangelo a saját freskóját. Pont az a 2 centi hiányzott neki a világhírhez. Még jó, hogy itt volt ő, Gyula, aki helyre tette az elrontott dolgokat. Jó nagy rumlit csináltunk, a kavics szétperegve, növényes zacskók szétdobálva, egy-egy tócsa a szőnyegen. Na, mondom, lassan visszatér minden a normális kerékvágásba. De Gyula nem lacafacázott. Simán elpakolt mindent. Hozta a porszívót. Én meg addig szorosabb barátságot kötöttem a hűtőszekrénnyel. A házi kolbásza valami isteni volt. A szemben lévő kis házban egy hivatásos futballista lakott, Gyula szerint egy született zseni. Na most ebből az következett, hogy szinte minden hétvégén kikaptak, amióta ő volt a bal hátvéd. De se baj, nálunk a zsenik is kudarctűrőnek születnek. Kiültem az ablakba kolbászozni. Hello, kis csákó, mi a pálya? Ordított integetve a balbek, miután észrevett, és azonnal Gyula felől érteklődött. Remélem, kijöttök a meccsre. Mielőtt válaszoltam volna, villám gyorsan felmértem a helyzetet. Eddig mindössze 1-szer találkoztam ezzel az agyassal, még a nevét se tudom, de úgy közvetlenkedik itt, mintha együtt jártunk volna óvodába. Másodszor, ki nem állhatom az ilyen született nagy arcokat. Nincs itthon a Gyula, nem megyünk ki a meccsre, válaszoltam szokásos hűvös stílusomban, mint mindig, ha valakivel nem kívántam felvenni a diplomáciai kapcsolatot. Gyula, pekemre! Néhány másodperccel később feltűnt mellettem az ablakban. A nagy arc egyből felbődült. Hé, kis csákó, miért mondtad, hogy nincs itthon? Méltatlankodott habzó szájjal, mint ahogy általában a zsenik szoktak, és csípőre tette a kezét. Közben hazajött, mondtam vigyorogva, de zavaromban sajnos megfeledkeztem a kolbászról, amit Gyula villámgyorsan ki is tépett a kezemből. Van 2 jegyem a meccsre, mondta Gyulusnak a falábú zsörtölődve, de ezt a kis fradistát el ne hozd. Oké, egy kicsit tényleg hibás a csávó, válaszolt Gyula az elme állapotomra utalva, és kimászott az ablakon a jegyekért. A kolbászt az ablakpárkányon felejtette. Én nem. Ha már így alakult, szétnéztem a lakásban. Az egyik fiók mélyén egy fénykép lapult. Apa, anya, mosolygós kisgyerek. Ez Gyula. Mellette egy újságkivágás valami autóbalesetről. Csak a gyerek élte túl a tragédiát. Gyorsan visszatoltam a fiókot, mert szörnyű balsejtelmem támadt. Kimentem kicsit az udvarra levegőzni. Elég hülyén nézhettem kint, mert Gyula, amikor visszajött, most már a kapun keresztül azonnal kérdezte. Mi van, rosszul vagy? Ja, biztos a kolbász. Hozok egy kis vizet, mondta, és beviharzott a jegyekkel. Megjött a szódavízzel, elég komolynak tűnt. Máskor, ha kutakodsz, csukd vissza normálisan a fiókot. Ezzel faképnél hagyott, és ment visszatakarítani. Az ajtóból még visszaszólt. Túl vagyok rajta, nyugi. Már nagyon régen történt.

Tóth János Zoltán, Erre mit lépsz kis haver című könyvének 14. részét hallották. Felolvasta Rácz János színművész. Ezzel mai műsorunk véget ért. Munkatársai voltak Tikovics Ernő riporter, Kovács Krisztina zenei szerkesztő,

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Minden feladatotokat a lélek jegyében éljétek meg, fogalmazott 14. Leó pápa a pápai egyetemek tanévnyitóján. Október 8-án este a Szent Atya mutatta be a pápai egyetemek tanévnyitó szentmiséjét a vatikáni Szent Péter Bazilikában. Beszédében arra buzdította a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy a tanulást és a kutatást a hit, az igazság és az egyház közös küldetésének szolgálataként éljék meg. Leó pápa hangsúlyozta az értelem, az emlékezet és a kritikai gondolkodás jelentőségét a hit útján, valamint a különböző tudományterületek közötti párbeszéd fontosságát. Arra kérte a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy őrizzék szívüket, ápolják a barátságot, ne feledkezzenek meg a szegényekről, és a tanulást kapcsolják össze az élettel. Végül arra biztatta a jelenlévőket, hogy használják ki a Rómában töltött évek lehetőségeit, és közösen imádságban kitartva végezzék küldetésüket. Nincs alkú az Orbán oligarchákkal, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, nem lehet büntetlenséget vásárolni bizonyos vagyonelemek visszaadásával. Az egyetlen opció a teljes ellopott közvagyon visszajuttatása. Ez enyhítő körülmény lehet a bíróságon. Politikai foglyok listáját tette közzé a Fidesz a honlapján. A Fidesz.hu főoldalán azt írták, 2026. október 7-én 4 politikai fogoly van őrizetben vagy előzetes letartóztatásban Magyarországon. Egyetlen bűnük, hogy jobboldali politikusok. Az oldalon a Nemzeti Kulturális Alap ügyében meggyanúsított Búzs Balást, korábbi NKA alelnököt, Hankó Balást, az előző kormány kultúráért és innovációért felelős miniszterét, és Varga Bajusz Veronikát, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős korábbi államtitkárát, és a Volán busz ügyben meggyanúsított Sesták Miklóst, KDNP-s képviselőt, korábbi nemzeti fejlesztési minisztert sorolják fel a jobboldali politikai foglyok között, mondván meggyanúsításuk és őrizetük koholmányokon alapszik, vagy egyenesen törvénytelen alapon áll. Ennek ellenére vezetőszáron vezetik őket, mint többszörös rablógyilkosságok gyanúsítottjait szokás. Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről, akik szintén az orbáni maffia kiszolgálói voltak, írta a kormányfő a közösségi oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, április 12-én egyértelmű felhatalmazást kaptunk az Orbán bábok eltávolítására. Feljelentést tesz a más helyet szavazó Tiszás országgyűlési képviselők ügyében Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, közölte az ellenzéki képviselőcsoport a távirat irodával. Bóka János közokirat hamisítás büntette miatt tesz feljelentést a Tiszás, Schumacher Orsolya és Csézi Erzsébet ellen. A Fidesz frakció közleménye szerint az országgyűlés szeptember 22-i üléséről készült videófelvételen egyértelműen látható, hogy a médiatanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazás során Schumacher Orsolya, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, megnyomja a mellette ülő képviselőtársa Csézi Erzsébet szavazógépét. A Fidesz frakció hangsúlyozta, az országgyűlésről szóló törvény, valamint a házszabály egyértelműen meghatározza, hogy a plenáris ülésen a képviselő csak saját maga szavazhat. A Fidesz frakció a közleményben felszólította Forsthoffer Ágnes házelnököt és Bújdosó Andreát, a Tisza frakció vezetőjét, hogy ne pártolják tovább a két képviselő által elkövetett jogsértést. Az ügyben korábban már a Mi Hazánk mozgalom is jelezte, hogy feljelentést tesz. Végül az időjárásról. Szombaton délnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. Északon várható a legtöbb napsütés. Dél felől egyre több felé várható esőzápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessége a Jézus Krisztus. 2026. október 9-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Kelész Beáta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Holló Gábor verbeléti plébániai kormányzóval beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
2: Augusztus 1-től Verpelét város plébániai kormányzója lett Holló Gábor atya, akivel mi már hát elég régóta, szerintem kispapkorod óta ismerjük egymást, ezért is tegezlek, úgyhogy dicsértessék a Jézus Krisztus is, te hozott a stúdióban.
3: Mindenökké, amen, örülök, hogy itt lehetek.
2: Ez az első plébániád, gyakorlatilag elég sok felé voltál, ha jól emlékszem, Gyöngyösön kezdted, onnan átkerültél Miskolcra, javíts ki, ha tévedek, de szerintem
3: így
2: körülbelül így vagyunk, és utána ugye itt voltál egy pár évig a bazilikában, mint káplán, és akkor 2017 után a szentelésed után 9 évvel kaptad meg az első plébániádat. Mennyire várja ezt egy felszentelt pap, egy káplán, hogy saját plébániája legyen?
3: Ez egy érdekes kérdés. Nyilván várja egyébként alapvetően szerintem mindenki. Én azért ezt úgy vártam, hogy ahol én voltam, minden szolgálati helyemen jól éreztem magam, meg úgy éreztem, hogy jó értelemben mondva, de ki tudok teljesedni. És a plébánosaimmal is jó kapcsolatom volt. Tehát igazából én soha nem voltam elégedetlen, meg úgy érzem, hogyha visszatekintek az eddigi évekre, hogy én nagyon jó helyeken lehettem káplán, de ugyanakkor azért csak eljön az embernek az életében az, amikor már vágyik a egyfajta nagyobb fokú önállóságra. Azért ez úgy megvolt így a papságom 9. évében már.
2: Az, hogy várja ezt az ember, várja ezt egy lelki pásztor, és utána megkapja, akkor a vágyakozás egy kicsi izgalom, egy kicsi huha, na most a nyakamba szakadt azért egy viszonylag nagyobb felelősség. Megvolt ez, vagy annyira készültél erre, hogy tulajdonképpen azt érzed, hogy minden gördülékeny?
3: Egyfelől azt érzem, hogy minden gördülékeny, mert azért sok tapasztalatot volt lehetőségem gyűjteni a három kápláni helyemen, és emellett egyébként nagyon jó munkatársaim vannak Verpeléten, Aldebrőn, Feldebrőn, tehát a hozzám tartozó településeken, Tarna-Szentmárián, akikre tényleg tudok számítani, de mégis, tehát a másik oldalról viszont tényleg van sok olyan feladat, olyan felelősség, amik eddig káplánként nem voltak. Nem kellett például egy felújításra vállalkozókat keresni, árajánlatokat kérni, szerződést kötni, és így tovább. Tehát vannak olyan dolgok, amik ilyen hivatali ügyintézések, amik új kihívások, új felelősségek, alapvetően tőlem ezek egész távol állnak, de mégiscsak meg kellett érkezni ebbe is. És van mindig új feladat, amihez fel kell nőni.
2: Hogyha ezt a Verpelét és az összes filia, aki hallgatja ezt az adást, nagyon jól tudja, hogy te ugye azt a Kovács Tamás atyát váltod, aki sajnos tragikus hirtelenséggel nagyon fiatalon halt meg, és hát nagyon szeretett atyájuk volt Tamás atya, és akkor ezek után kerültél te oda. Az, ami mindenképpen hasonlóság, te is egy fiatalos vagy tele lendülettel, én emlékszem rád azért kispapkorodból is, te akkor... Hát nem azt mondom, hogy nagyon meg akartad váltani a világot, azon már túl vagyunk, igaz, ez ilyen papi közhely is lehet. De hogy azért tényleg te tele vagy tervekkel, tehát úgy szereted azt, hogyha úgy pörög körülötted az élet, tehát hogy ugyanezeket a fiatalos terveket, lendületet, hát nyilván nem egy megyeszékhely, de mondjuk egy kisváros életébe ugyanúgy át lehet vinni?
3: Úgy gondolom, hogy igen. Azt azért hozzáteszem, hogy ugye a plébániai kormányzóság mellett iskola lelkész is vagyok továbbra is.
2: Maradtál,
3: itt
2: igen.
3: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskolájának a lelki pásztora, ami azt jelenti, hogy jelen vagyok ugye az ott dolgozók, a pedagógusok körében, a diákok körében. Ez egy ilyen folyamatos, hát rugalmasságot, kreativitást igényel, egy jó alkalmazkodó készséget, tehát végül is én ennek örülök, hogy ebben a státuszban engem meghagytak.
2: Szíved ugye a A gyerekek lelki hitoktatása? Egy tanórai keretek között zajló hitoktatás, az azért, hát valljuk be, a mai gyerekekkel nem biztos, hogy mindig egyszerű, tehát hogy te megtalálod feléjük az utat?
3: Igazából nem. Ami az én személyes részem, én nem a hittanórák keretében tudok gondolkodni, mert nálunk azt végzik a hitoktatók, nagyon jól egyébként, tehát az iskolában is nagyon jó hitoktató munkatársaim vannak, akik lelkesek és szeretettel hitoktatnak, és tudnak hatni a diákokra. Az én reszortom az inkább például a hétindító áhítatoknak az elkészítése, a lelkinapoknak az előkészítésében, lebonyolításában vagyok jelen. Egyfajta összekötő kapocs vagyok a hitoktatók és az iskola vezetőség, vagy szóval ilyesmi szerepeket töltök én be, és ugyanakkor, amikor ott vagyok jelen, egyszerűen azt tapasztalom, hogy a jelenlét nagyon fontos. Tehát az, hogy lássák, hogy ott vagyok, hogy akár csak oda jön valaki, akár egy pedagógus, akár egy diák, egy óra közi szünetben egy pár percet tudunk beszélni, akkor ezzel sokszor lehet hatást kifejteni. Nagyon sok idő és energia befektetést igényel, látszólag egyébként nagyon kevés a sikere, de amikor van valakinél valamit látunk megmozdulni, akkor az óriási öröm.
2: Én azt gondolom, hogy ebben amúgy a Holló Gábor atya, mint lelkipásztoron kívül benne van a te emberi saját személyes oldalad. Olyan értelemben gondolom ezt, hogy én amióta téged ismerlek, nem nagyon láttalak még téged kizökkenve a lelki nyugalmadból. Tehát, hogy én most jelen pillanatban is itt a stúdióban, ahogy beszélgetsz velem, te olyan nyugalmat sugárzol. Én nem tudom, hogy ez az embernek a, tehát, hogy így születtél, vagy tényleg az a mérhetetlen hit, ami benned van, de azért alapvetően egy nyugodt ember vagy, tehát nem az a fajta ember vagy, aki így kapkod, rohan, mert amellett mondjuk az ember nem fog tudni lelki megnyugvást találni. Tehát te hál' Istennek az vagy, akivel szerintem beszélgetsz, és hogyha valaki mondjuk akár sírva oda megy hozzád, lehet, hogy 5 perc múlva megnyugszik, nem tudom, volt-e már ilyen tapasztalásod.
3: Könnyen elképzelhető. De egyébként, tehát alapvetően ilyen a természetem, ugyanakkor, hogyha sikerül kibillenteni a béketűrésből, akkor az egy ilyen mindent elsöprő harag tud lenni.
2: Komolyan? Akkor azon még dolgoznod
3: indulat.
2: Kell neked is,
3: nem? Nem hosszú távú, hanem egy csattanás, egy hirtelen zuhatag. De ez ritka. És ugyanakkor tényleg ott van ez az alapvető békés, nyugodt, kiegyensúlyozott természetem, amihez azért hozzátenném azt, hogy ugye maximálisan hiszek abban, hogy épp testben, épp lélek, tehát hogyha megvan a napi mondjuk 1-1.5 óra ima időm, meg a heti 3 edzés, akkor én rendben vagyok.
2: Mert az edzésen akár ki is tudod adni esetleg azt a belső feszültséget, amit mondjuk, hát hol máshol adják én, mondjuk egy edzőteremben. Mondjuk ehhez még javasolnék egy bogzsákot.
3: Van az is.
2: Hát akkor tényleg nincs. Edzőteremben jársz még mindig, mert erre emlékeztem, hogy régebben is úgy ez volt, meg futni, találkoztunk mi már az érsekedben, és amikor futottál, arra emlékszem.
3: Futni járok egyébként, jártam edzőteremben, most ilyen otthoni edzéseket csinálok.
2: Futni Verpeléten a kis szőlőtőkék között nem próbáltad még meg?
3: Futottam ott települések között, de van, hogy visszajárok Egerbe.

0: Folytatjuk a beszélgetést Holló Gábor atyával.
1: Visszakanyarodva a verpeléti augusztus 1-e óta betöltött plébániai szerepedre. Szóval, hogy gyakorlatilag már az elején egy picit pedzegetted, hogy milyen feladatok kerültek most azért rád, amikkel eddig, mint káplán nem foglalkoztál, hogy felújításnál intézkedsz. Hát igen, ez abszolút, akinek a plébániája az ugye a ti feladatotok plébánosoknak, hogy intézzétek, de hogy alapvetően most nyilván nem a felújítás a legfontosabb része egy plébánosnak, hanem mi a plébános feladata konkrétan?
2: Nekem a személyes elköteleződésem az a lelki pásztorkodás. Tehát, hogy én mérhetetlenül hiszek abban, hogy minden ember szomjazik Isten szeretetére. Meg kell tapasztalnia az Istennek a közelségét, a jóságát. Tehát, hogy erről egy személyes tapasztalatot kell szereznie mindenkinek, aki meg van keresztelve, mert akkor kezdődik igazán a hívő élet. És amit én igazán fontosnak tartok, az, hogy erre a tapasztalatra, erre az élő Istennel való szeretett tapasztalatra segítsek közelebb kerülni azoknak, akik rám vannak bízva.
1: Verpeléten ez könnyű? Milyen a településnek a nyája ilyen szempontból?
2: Hát, hogy könnyű-e, az érdekes, mert én azt gondolom, hogy minden fölülről jön, minden a Szentlélektől jön, az inspiráció, a gondolat, az ötlet, és én maximum azt tudom csinálni, hogy figyelmes próbálok rá lenni, például amit az előbb említettem, az a napi, a személyes imaidő, az alkalma annak, hogy a Ferenc pápa azt mondta, hogy az ima azt jelenti, hogy hozzáférést engedek Istennek saját magamhoz. Tehát nekem a napi személyes ima az ez, hogy igyekszem ráhangolódni, megnyílni egy szemlélődő imában, vagy akár egy dicsőítésben az Isten számára, és nagyon sokszor olyankor jönnek a gondolatok, az ötletek, hogy mit lenne érdemes csinálni, elkezdeni. És néhány hete szerda esténként elkezdtünk egy szentségimádást végezni az esti mise után verpeléti templomban. A mise után kihelyezem az oltári szentséget, és egy órán keresztül egy ilyen halk, lágy dicsőítésben vagyunk ott az Úr közelségében. És az a tapasztalatom, hogy igazából már kérdezték a hívek, hogy lesz, hogy mikor lesz a következő.
1: Várják,
2: jönnek. Úgy tűnik, hogy mindig egy picivel többen vannak, nem csak Verpelétről, hanem Hevesről, Egerből is.
1: Hevesről is átjárnak Verpelétről?
2: Múlt héten voltak, igen, ismerőseim, barátaim Hevesről fognak jönni, Boconádról, és nem is tudom még honnan. És hogy egyébként ezek az énekek, amiket ilyenkor ilyen gitár kísérettel így ráhangulódunk az Isten jelenlétére.
1: Te vagy a gitáros, ugye?
2: Igen. És ezek új énekek. És ez az új ének az nem azt jelenti, hogy sárga könyves vagy zöld könyves, hanem tényleg új. És kinyomtattam egy papíron, kiosztottam azt a 6-8 éneket az időseknek, és hallom, ahogy hétről hétre egyre bátrabban kapcsolódnak be, és tényleg várják, hogy legyenek ezek az ima alkalmak.
1: Tehát nincs az, hogy most város, mert város Verpeléd, de hát azért mondjuk... Én ugye neked említettem, hogy nekem a nagyszüleim ott éltek, én tényleg a fél gyerekkoromat ott töltöttem, tehát hogy azért nekem még ugye megmaradt az a kis falusias környezet, amire úgy tényleg jó szívvel emlékszem vissza, de hogy ugye az emberek vidéken azért azt gondolná az ember, de javíts ki, hogyha rosszul gondolom, hogy ugye szeretnek a régihez ragaszkodni, amit említettél, hogy most akkor sárga könyv vagy zöld könyv, tehát hogy akkor ezek szerint befogadóak az újra, meg arra a fajta mondjuk dicsőítő zenére, amit mondjuk általad ismernek, meg lehet, hogy még nem is ismerték például.
2: Ismerték, mert egyébként a maga idejében, tehát amikor az volt az új, akkor a sárga könyvvel, meg a zöld könyvvel is dicsőítettek a Péter atya idejében. És most ezzel persze nem leszólni akartam se a sárga, se a zöld könyvet, se egyébként a régi énekeket, vagy a hagyományos énekeket, de hát mindenképpen, tehát mondjuk én személy szerint az ilyen dicsőítő alkalmakon keresztül tapasztaltam meg én magam is azt, hogy jó az Úrral lenni, jó az ő közelségében időzni.
1: Gyakorlatilag Verpelét, Aldebrő, Feldebrő, Tarna-Szentmária, ez a 4 tartozik hozzá, 4 filiád van. Sikerül logikusan, praktikusan beosztani a miserendedet a héten? Ezt te osztottad be, vagy volt egy megszokott, amitől nem akartak tokát?
2: Volt egy korábban megszokott, akkor ugye említetted a Tamás atyának a tragikus halálát. Azt követően ugye a bazilikából mi láttuk el a Verpelétet és a hozzátartozó településeket. Akkor mi egy picit már változtattunk a miserenden.
1: Hiszen azért mondjuk az időbeosztásotok,
2: így van,
1: ahogy engedte, gondolom.
2: Így van. Ami azt jelenti, hogy nem este 6-tól, hanem 5:30-tól lettek az esti misék.
1: És akkor ez maradt is így?
2: És akkor én ezt így hagytam.
1: A településen és a környéken, ami hozzátartozott, intézményvezetőkkel, intézményekkel, kell-e, vagy van-e már jó kapcsolatod, vannak-e közös programok, ami most akár vallási vonalú, vagy akár nem vallási vonalú, tehát mondjuk mennyire veszel részt szervesen a település programjaiban?
2: Intézményvezetőkkel még egyel-kettővel már sikerült találkozni, de még többen vannak, akikhez nem sikerült eljutnom. Polgármesterekkel sikerült fölvenni a kapcsolatot, és megismerkedni, és nyilván ugye, mivel itt a Verpelét és az Aldebrő, Feldebrő vonatkozásában, ott ugye a szőlő az egy nagyon fontos dolog. Hát most ezek a szüreti fesztiválok, vagy bor és nóta
1: ünnepe. Azt akartam kérdezni, olyanon már túl vagy, bor és nóta
2: ünnepe? Igen, ezek megtörténtek, meghívtak szőlőfürt megáldásra, fölvetették a lehetőséget, például a Verpeléti ünnepen, hogy lesz ilyen hintós, fogatos felvonulás, és akkor van-e kedvem fölülni egy hintóra, mondtam, hogy van, és akkor én is körbe mentem ott velük. És ez egyébként nagyon jó volt, nagyon jó hangulatú meg.
1: Pont azon gondolkoztam, hogy amiket én elsoroltam a káplani helyeidet, azok mind városok voltak.
2: Igen.
1: Gyöngyös, Miskolc, Szeger, tehát, hogy igen, most azon túl, hogy megkaptad az első plébániát, városba került, igen, de hát egy azért csak egy vidékiesebb, egy mezőgazdaság, egy szőlőbortermeléssel foglalkozott.
2: Többen helyiek is mondták, hogy atya, hogy ez a város, ez falu.
1: Igen, de hogy igen, tehát, hogy itt azért egy teljesen más közegbe kerül az ember, meg hát mindenhol mások az emberek. Jó, én értem, hogy az Úr Jézus mindenhol ugyanaz, a hit ugyanaz, de ugyanakkor szerintem te magad is látod, hogy Gyöngyösön teljesen másfajta közösséged volt, mint mondjuk Miskolcon, mint mondjuk Egerben, a belvárosban, ugye a Bazilikában, és mind vidéken, hogy te egyszerűen mindenhol feltalálod magad, vagy mindenben megtalálod a jót, és igyekszel, és törekszel arra, hogy akkor most ez az utad, ide vezetett a Jóisten, és ugye a főpásztorod is, és akkor itt kell helyt állni, tehát, hogy nem nincsenek aggályok.
2: Aggályaim nincsenek, mert hogy alapvetően ugye itt a lelki pásztorkodás az emberekről szól. És igyekszem úgy állni mindenkihez, most akár városon, akár falun, hogy mindenkibe megtalálni azt, ami a jó, amihez lehet kapcsolódni. És szerintem nekem ezért biztos lenne olyan hely, ahol nehezebben találnám fel magam, biztosan, de egyelőre úgy tűnik, hogy sikerült.

0: A folytatásban is Holló Gábor verbeléti plébániai kormányzóval beszélgetünk.
1: 9 éve vagy pap, előtte 6 év, tehát 15 év, huha, az meg még több, ugye? Tehát 15 éve vagy ezen az úton, és milyen sokat változik azért az ember 15 év alatt, most akár emberként, akár az emberekhez való hozzáállás, nyilván azt nem mondom, hogy a hithez való hozzáállás, mert az nyilván az egy ilyen eltántoríthatatlan, ha valaki tényleg erre felé tette le az útját, hogyha mondhatom így, de mi az, amit magadban látsz legmélyebb változást emberileg, most akár pozitív, akár negatív irányban, több türelmed van az emberekhez, nyitottabb vagy, elszántabb vagy, azért felnőtt emberré váltál, te is nem a 20 éves fiatal Gábor vagy, ismer egy férfi Gábor vagy.
2: Nyilván egyébként van ennek az érésnek egy ilyen emberi oldala is, de ugyanakkor is mondtad, nem tudom pontosan, hogy fogalmaztál, de hogy a hit, meg az elkötelezettség, az, szerintem azért ez is tud változni. Meg.
1: Igen?
2: Igen. Tehát én mondjuk leginkább ezt tudnám kiemelni, hogy személyesebb lett. Tehát már amikor a szemináriumba mentem, akkor is azért tudtam úgy gondolom az Isten hívását meghallani, mert volt egy személyes kapcsolat. De még akkor még mindig nagyon... Most innen visszatekintve nagyon sok formalitás volt a hitemben, a vallásosságomban. És ahogy telt az idő, és mondjuk tudok konkrét helyzetet, vagy konkrét dolgot is megnevezni, ez amikor a 5 éves kispap voltam, és akkor vettem részt egy Szentlélek szemináriumon, ott a Szentlélek keresztségért való ima, és a Szentlélekkel való újbóli betöltekezés volt az, ami elindított azon az úton, vagy egy újabb és egy nagyobb lökést adott ahhoz, tehát maga a Szentlélek, hogy keressem a hitemnek az igazságait, a kinyilatkoztatott dolgokat, és egyáltalán az, hogy mindehhez az én életemnek mi köze van. Tehát, hogy a hitem az ne egy elméleti dolog legyen, ne csak egy teológiai tudás. A szeminárium az egyébként nagy részt, tehát mondjuk 95%-ban az egy elméleti teológia, ami alapvetően jó.
1: Meg kell.
2: De az, hogy utána te azt hogy ülteted át a lelkipásztorkodásba, és még azt megelőzően a személyes életedbe, ez már a te felelősséged, és ez az, amit te és a Szentlélek tudtok egyébként kimunkálni, nem egyik pillanatról a másikra, hanem hosszú idő alatt. És például ebből fakad az, hogyha egy konkrétan rákérdeztél, akkor úgy gondolom, igen, hogy például türelmesebb lettem. Saját magamhoz is. A saját korlátaimhoz, meg akár a gyengeségeimhez is.
1: Mi az, amivel kapcsolatban, tehát hogy saját magaddal kapcsolatban te türelmetlen voltál? Tehát, hogy mindent adjátok ide az oroszlán? Tehát, hogy mindent hamar akartál? Nem érezted magad valamiben elég kitartónak? Mikre kell gondolni?
2: Az, hogy nem feltétlenül vagyok mindenben a legjobb.
1: És ezt nehezen egyszerűen fogadod el?
2: Igen, igen. Igen, mert valahol azért van bennem egy ilyen maximalizmus. Hogyha valamit csinálok, valamit elkezdek, akkor annak tökéletesnek kéne lennie, de
1: mert mi a te víziód arról, hogy milyen egy tökéletes plébános például, így most, hogy 2 hónapja benne vagy ebben a pozícióban?
2: Hát úgy tökéletes, ahogy tökéletlen.
1: Mindenkit úgyse lehet megnyerni.
2: Ez így van.
1: De akit lehet, azt megpróbálod.
2: Igen. Én azt gondolom, hogy a személyes tanúság. Tehát az, hogyha látják rajtad, hogy azt mondta valaki, hogy egyél úgy, hogy másoknak is megjöjjön az étvágya. Én szerintem ettől nagyobb erő nincs. Erre van egy személyes történetem, ezt elmondom, hogy soha nem szerettem a kelkáposzta főzeléket, mert nekem az ilyen menzakaja volt. És akkor egyszer az öcsém meglátogatott Gyöngyösön, és nálunk vacsorázott, lementünk a konyhába, és akkor mondom, mit kérsz enni, és mondtam, hogy van ez az, meg van kelkáposzta főzelék is. És akkor felcsillant a szeme, mondom, de megörült neki, és olyan étvágya lette, hogy azóta én nagyon szeretem a kelkáposzta főzeléket. És azt hiszem, hogy ez így van egyébként az evangéliummal is, a hittel kapcsolatban is, hogyha azt látják rajtad, hogy neked jó az Istennel lenned, és szerintem ez a kulcs szó. És ezért mondtam az előbb azt is, hogy ugye személyessé vált a hitem, hogy a formaságok kezdenek egyre inkább kikopni, mert meg vagyok győződve arról, hogy úgy nem lehet hitre vezetni senkit, hogy ilyen kötelesség szintjén elé tárjuk, hogy akkor neked ezt és ezt kell teljesíteni, hanem az elsőnek mindig annak kell lenni, hogy egy vonzásba bekerüljön. Hogy lássa rajtad azt, hogy ahogy te élsz, arra legyen benne egy indítatás, akár, hogy rákérdezzen, hogy te miért örülsz egyébként minden nap, vagy honnan van a te nyugalmad, vagy a békességed?
1: Meg mondjuk talán az is benne lehet, hogy ott vagy az iskolában, ahogy mondtad, beszélgetsz a tanárkán, és nem feltétlenül hitről beszélgettek, hanem csak elmondja az éppen aktuális történését, csinyát, binyát, baját, vagy most hirtelen most eszembe jutott az edzőterem, ahova éppen nem jársz, vagy akár a futópálya, ahova elmehetsz, hogy akár ott is lehet olyan ismerőssel beszélni, akinek azért ez nagy dolog a szemében, hogy azt látja, hogy ez a pap sportol, nem? Tehát nem tudom, biztos, onnan is voltak
2: hát
1: már nagy
2: találkozások. Egyébként az iskolában beszélgetve is, hogy nem, de mindig eljutunk a hithez, az Istenhez, akkor is, hogyha éppen ilyen hétköznapi, meg apró cseprő dolgokról van szó, és azt látom, tehát, hogy sokszor nem nekem kell előhozakodni vele, hanem elindul valahonnan a beszélgetés, és ott van a beszélgető partneremben a kíváncsiság, valami kérdés, és az mindig tovább visz.
1: Hiszel abban, hogy a hit, és a tényleg így a Szentlélekkel való együtt gondolkodás, vagy a hozzávaló eltolálás mindenre megoldás lehet?
2: Mi mindenre?
1: Lelki problémákra.
2: Én azt gondolom, hogy igen. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy akkor nincs szükség emberi segítségre, mert igenis, tehát akár fiziológiailag, akár pszichésen, így van. Hiszen én szerintem ezek a tudományok is egyébként abban gyökereznek, amit az Isten megteremtett, valóságot. De hogy az ember létének a teljessége, meg a boldogsága, az az Istenben van elrejtve.
1: Vegyenek rólad példát az emberek, hiszen ezt a lelki nyugalmat, amit már nem először elmondtam, ezt valószínűleg te innen veszed, meg mondjuk abból a fajta harmóniából, amit te mondjuk a saját tested, elméd és a lelked között megteremtesz most a sporttal, a beszélgetésekkel, meg hát azzal a mély hiteddel, ami, mit mondtál, minimum napi 1-1,5 óra, amikor tényleg ugye a saját gondolataiddal, imádságoddal elvonulsz.
2: Egy óra az a csendes szemlélődő ima, és akkor mondjuk egy fél óra, 3/4 óra a zsolozsma. Tehát ez a személyes.
1: Van olyan, hogy egy pap, jelen esetben te fáradt vagy, nyűgös vagy, és most nem akarok, most inkább hagy feküdjek le, vagy hagy olvassak, vagy nem tudom, mit csinálok, de most éppen, most nem tudok imádkozni. Van ilyen?
2: Van, persze. Persze, de az igazán személyes imámat azért időzítem reggelre.
1: Mert akkor még frissebb, igen, úgy minden. Igen. A nap végére már el tudsz fáradni azért?
2: Hát a nap végére már én sem tudnám bevállalni. Tehát amit a hívek ugye rendszeresen gyónnak, hogy elaludtam este az ima közben, meg a napi rózsafűzéremet nem mondtam el, az általában ezért van, mert rossz az időzítés. Tehát ha valami igazán fontos, akkor azt nem a lehulló időben, nem a leforgácsolódó időben fogja az ember betenni. Azért ezt én így megkockáztatom, így itt a rádióban is, hogy amikor az ember akkora időzíti, az még csak a kötelesség teljesítés.
1: Hétfő a szabad napod még mindig?
2: Hétfő, igen.
1: Akkor nem azt mondom, hogy egy vasárnapod, de akkor mondjuk egy szerdádat meséld már el, hogy milyen Verpeli téplébánosként.
2: Pont
1: a legkeményebb nap, ugye? Mert pont, igen, ez a beszélgetés majd valószínűleg október elején kerül adásban, most mi szeptember 23-án beszélgetünk, és amikor mi egyeztettük a riportot, mondtad, hogy szerda van, igen, most jözve, tehát szerda a gyakorlóiskolás napod is, azt tudom, tehát ez egy jó zsúfolt nap.
2: Hát igen, így lehet mondani.
1: Utána van egy rádiós riport.
2: Tehát éppen a szerdára időzítettem azt a délelőttet, amikor bejövök és az iskolában vagyok, ilyen személyes jelenléttel, amit azért úgy próbálok kivitelezni, hogy ezt úgy kommunikáltam, hogy ezen kívül is elérhető vagyok, bárki kereshet, és ezen kívül is tudunk megbeszélni időpontot, akár egy személyes beszélgetésre, vagy gyónásra, vagy programegyeztetésre, vagy bármire, csak a szerda délelőtt az, amikor viszont stabilan ott vagyok személyes jelenléttel, a testestől, lelkestől,
1: és akkor
2: az iskola falai között.
1: Végzel, és ha nem a rádióba jössz éppen, mert nyilván azért nem minden hét eljössz a rádióba.
2: Most például, amikor végeztem az iskolában, akkor elmentem hajat vágatni, akkor utána ebédeltem. Egyébként most hazamentem édesanyámhoz ebédelni, ez is tök jó, hogy ilyen elérhető közelségben vannak így a szeretteim, családtagok, barátok. Nagyon sokat jelent egyébként, tehát a tényleg a barátoknak a közelsége, akár a papi barátok, akár a nem
1: civil
2: papi,
1: barátok,
2: igen. És akkor a délután az pedig úgy néz ki, hogy ugye az esti mise az 17:30 van, utána az 1 óra szentségimádás. Most azért arra nekem még vannak előkészületeim, meg a mai nap folyamán így az iskolában is előkerült egy-két dolog, ami igényel némi szervezést, odafigyelést. A szentségimádás után még van egy hittanos csoportom a plébánián. Azzal van vége a napnak.
1: Az egy felnőtt hittanos csoport?
2: Igen.
1: Ez egy viszonylag sűrű napnak számít, akkor mondjuk van viszonylag lazább napod, vagy ilyet azért ne feltételezzek?
2: Hát a szabad napon mindenképpen.
1: Hát, jó, de hát az egy magán szféra, igen.
2: De egyébként a viszonylag lazább a szombat, uh-huh. amit én szeretek ilyen viszonylag lazában tartani, mert...
1: Hát nem erőj ki vasárnapra mondjuk.
2: Meg igazából, tehát hogy az úgy lazább, hogy akkor tudom abban a lazaságban előkészíteni a vasárnapot meg a jövő hetet. Uh-huh. Tehát, hogy például a szombat délelőtt az arról szól, hogy készülök a másnapi prédikációra, megírom a hirdetéseket, végig gondolom, hogy mi fog történni a jövő héten, akár így a plébániai dolgok, akár az iskolai, vagy iskola kapcsán, általában közben belefér egy edzés is, és akkor délután meg az előesti misék jönnek már.

0: Folytatjuk a beszélgetést Holló Gábor atyával, a Verpeléti Minden Szentek plébánia plébániai kormányzójával.
1: Nem tudom, ez a két hónap elég volt-e már arra, hogy azt mondhatod, hogy megszoktad, hogy ugye eddig a plébániákon, ahol voltál, az nem egyedül voltál káplán általában. Ugye Gyöngyösön is ketten voltatok.
2: Miskolcon egyedül voltam.
1: Voltál, de hogy a plébánosod is ott volt veled.
2: Igen.
1: Itt meg
2: igen.
1: Teljesen egyedül vagy. Szereted ezt a fajta egyedül létet, hogy akkor igen. Este nyugiba vagy?
2: Igen.
1: Tehát
2: igen.
1: Nincs az, hogy
2: én
1: hiányzik
2: szeretem
1: az, hogy valakivel.
2: Hogyha van hová egyedül visszahúzódni. Uh-huh. Egyébként, tehát ahol nem voltam egyedül, tehát ahol mondjuk más káplánokkal is voltam együtt, vagy plébánossal, tehát hogy ott is megvolt a lehetőség erre. Szóval megvolt az az elkülönült lakrész mindig, mindenhol, ahol tudtam, hogy egy nap végén már tudok egyedül lenni. Nekem erre egyébként igényem van. Tehát arra is, hogy reggel, mondjuk az első másfél órában, most ezt jó értelemben mondom,
1: én
2: akkor nem szeretek találkozni senkivel. Hanem az egy ilyen minőségi egyedüllét, amikor ugye megvan a reggeli rituálé, az a személyes elcsendesedés, imaidő, és este ugyanígy, tehát azért, amikor iskola van, meg temetés van, meg mise van, meg előtte gyóntatás, meg stb. És ugye az ember folyamatosan ugye emberek között van, és azért mondjuk én alapvetően, aki egy introvertált ember vagyok, estére már megint nagyon ott van az igényem, hogy a lefekvés előtti mondjuk másfél órában szeretnék egyedül lenni. Uh-huh. És hogy nekem ez az egyedüllét, ez soha nem jelent magányosság. Nem mondom, hogy soha. Ez lehet, hogy egy kicsit elhamarkodott volt, mert nyilván tehát van nekem is olyan, hogy most éppen nem esik jól egyedül lenni, vagy nehéz, de alapvetően megvan rá az igényem.
1: Hát ha már így ezt említetted, hogy nem mondod, hogy nem érzed mindig azt, hogy magány, vagy nem jó egyedül lenni, de most ezzel papként mit lehet kezdeni? Akkor felhívsz valakit például, hogy legalább másnak a hangját hadd, édesanyádat, van egy öcséd, ma már unokahúgod van.
2: Igen. Igen, az is előfordul, hogy felhívok valakit, meg az is előfordul egyébként, hogy úgy alávetem magam ennek a magányosság érzésnek.
1: Vagy ilyenkor megint egy ima?
2: Például. Van olyan, hogy egyébként az ember menekülne a magányból, meg most nem azt mondom, tehát én is a korom gyermeke vagyok, tehát a pótcselekvések, és akkor nem tudom, ugye a média eszközök, stb. Telefon,
1: hát, hogy megnézel egy filmet.
2: Tehát, ezekkel így el lehet ütni az időt, és nem azt mondom, én is szoktam filmet nézni, vagy sorozatot
1: nézni.
2: Hát ez
1: nem bűn.
2: Nem bűn, abszolút nem bűn. De általában el szokott jönni egy olyan pont, hogy azt érzem, hogy így telítődtem vele, és akkor elég volt. Elég volt, és megint nem vágyom arra, csak vagy másra, csak arra, hogy csendben legyek.
1: Említetted a baráti kapcsolatokat, hogy milyen fontos neked. Én még emlékszem kispapkorodból, neked egy nagyon jó évfolyamtárs alattad, fölötted együtt járók voltak, ugye a Bakos Tamás atyára, emlékszem, jóba voltatok, a Drahos Dávid atya, hát nem tudom még kik voltak ott a csapatban, ővelük még mindig megvan ez a
2: persze,
1: nagy barátság.
2: Persze, máig, meg a szeminárium óta ki is bővült Debrecen, Nyíregyházi, egyházmegyés paptestvérek, vagy éppen van, hogy a Felvidéken látogatunk meg egy olyan barátunkat, paptestvérünket, akit régen láttunk. Szóval, hogy úgy kialakult egy olyan papi kör, társaság, akikkel egyébként rendszeresen találkozunk is, összejövünk.
1: Rendszeresség valamit értünk?
2: Hát néhány hetente. Uh-huh. Többnyire néhány hetente.
1: Közös nyaralások is voltak régen,
2: és
1: emlékszem.
2: És akkor ez a másik, hogy amikor meg sikerül úgy összehangolni, az egyébként elég nagy tudatos szervezést igényel, hogy öten, hatan, heten összehangoljuk.
1: Egyszerre tudjátok a szabadságot kivenni, bizony.
2: De hogy azok egyébként azok az alkalmak, amik maradandó emlékek. Amikor beülünk egy mikrobuszba hatan, és elmegyünk Horvátországba például.

0: A barátság, az a fajta barátság, ami nem gyerekkori, hanem mondjuk felnőtt korban kerül az életedbe, most akár egy híved, akivel olyan mély beszélgetés volt, ami már akár te is, tehát nem csak ő mondtál a saját problémáját, hanem akár te is megnyíltál felé. Tehát, hogy nem tudom, mi az, ami nálad már barátság szintet jelent.
1: Hát valami ilyesmi. Mondjuk ez egy civil valakivel kapcsolatban azért ez érdekesen tud alakulni, vagy nem olyan könnyen, mert hogy talán, most csak egy picit hangosan gondolkodom, hogy nekem azokkal tud igazán civil emberekkel jó barátságon kialakulni, akik, és ezt jó értelemben mondom, hogy akik el tudnak vonatkoztatni attól, hogy pap vagyok. Na, és ez nem azt jelenti, hogy akkor én megtagadtam magam, vagy bármi, vagy a papságomat.
0: Hanem, hogy merjen veled emberként beszélni.
1: Igen, és látom, hogy mondjuk, ha én alapvető emberi dolgokról is tudok vele beszélni, akkor megérti, tehát, hogy tudunk egymásnak a dolgairól.
0: Könnyen megnyílsz barátoknak amúgy?
1: Ez személy meg helyzet függő.
0: Hogyha neked azt érzed, hogy bármilyen jellegű lelki problémád van, akkor azt te egy baráttal beszéled meg, vagy ahhoz már neked is kell a saját lelki vezetőd?
1: Van lelki vezetőm, aki tud mindenről, minden dolgomat ismeri. Van egy-két olyan barátom, akik szintén, és hogy ők nem feltétlenül papok. És ugyanakkor, és akkor itt viszont hozzáfűzném azt, hogy a papi barátságokat viszont nagyon-nagyon nagyra értékelem, és nagyon fontosnak tartom, mert mégiscsak vannak olyan dolgok, amiket viszont nem tudunk mással megbeszélni, csak egymással. Mármint így papok magunk között. Mert a mondjuk az életállapotunkból, vagy a szolgálatunkból adódó olyan dolgok, amiket más nem fog megérteni.
0: Igen.
1: És nem azért, mert nem jók a képességei, hanem egyszerűen
0: nincs abban az
1: nem tudja magát beleélni.
0: Igen, és más dolog megint az, amikor hozzád egy, nem tudom, egy nős barátod oda megy, hogy bocsánat, Gábor, beszéljük már, meg problémáim vannak a házasságomban, a munkahelyemen, akkor az meg megint egy más. Azt meg mondjuk ő tudja jobban, te meg mondjuk akár a hitből eredendően, meg a 15 év, tehát a hivatással együtt tudod neki mondani azt, mert ugye ez is olyan érdekes, hogy mondják azt sokan, hogy igen, az ember elmegy lelki gyakorlatra, vagy tényleg ilyen útvezetésre, hogy hát mit tud ő nekem tanácsolni, hogyha mondjuk nekem most például, nem tudom, a párkapcsolatomban, a házasságomban probléma van, nekem még eddig pap mindig jó tanácsot adott például most akár, nem feltétlenül ilyen problémák, hát is nincs ilyen problémám, de hogy azért ez olyan érdekes, hogy valahogy olyan jó tanácsokat tudtok adni, pedig nem, például te se voltál nős nyilvánvalóan.
1: Nem, de sok házasságot látunk kívülről.
0: Igen.
1: Nyilván más kívülről, más belülről látni, de lehet, hogy néha kívülről jobb rálátás nyílik, vagy látjuk azt, hogy mi megeskedtünk egy párt, és utána látjuk az ő házasságuknak a dinamikáját, és hát azért ebből sok mindent lehet tanulni.
0: Jó, elkanyarodtunk ebben a beszélgetésben, sokféle dolgot megbeszéltünk, ugye alapvetően arra lettem volna kíváncsi, de hát szerintem azért ez is kiderült a beszélgetésből, hogy verpeléti plébánosként hogy érzed magad, és hogy akkor ezek az új feladatok még itt ebben a szűk eltelt két hónapban is mit adtak neked, de hát itt a bor és a szőlő valójában azt kívánom, hogy érezd jól magad, azért kóstold meg a helyi finom borokat, és hát tényleg azt, hogy minél több híved legyen, ne csak a verpeléti, hanem az összes többi filiában, a templomokban. Köszönöm, hogy bejöttél, és további ilyen nyugodt, békés, kiegyensúlyozott éveket kívánok, Olló Gábor atya. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, Isten áldjon, és Isten áldja a hallgatókat is.

Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk, amelyben Holló Gábor verpeléti plébániai kormányzóval beszélgetett a szerkesztő Kalisz Báta. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további kellemes időtöltést, jó rádiózást kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: 4 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Minden feladatotokat a lélek jegyében éljétek meg, fogalmazott 14. Leó pápa a pápai egyetemek tanévnyitóján. Október 8-án este a Szent Atya mutatta be a pápai egyetemek tanévnyitó szentmiséjét a vatikáni Szent Péter Bazilikában. Beszédében arra buzdította a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy a tanulást és a kutatást a hit, az igazság és az egyház közös küldetésének szolgálataként éljék meg. Leó pápa hangsúlyozta az értelem, az emlékezet és a kritikai gondolkodás jelentőségét a hit útján, valamint a különböző tudományterületek közötti párbeszéd fontosságát. Arra kérte a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy őrizzék szívüket, ápolják a barátságot, ne feledkezzenek meg a szegényekről, és a tanulást kapcsolják össze az élettel. Végül arra biztatta a jelenlévőket, hogy használják ki a Rómában töltött évek lehetőségeit, és közösen imádságban kitartva végezzék küldetésüket. Nincs alku az Orbán oligarchákkal, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, nem lehet büntetlenséget vásárolni bizonyos vagyonelemek visszaadásával. Az egyetlen opció a teljes ellopott közvagyon visszajuttatása. Ez enyhítő körülmény lehet a bíróságon. Politikai foglyok listáját tette közzé a Fidesz a honlapján. A fidesz.hu főoldalán azt írták, 2026. október 7-én 4 politikai fogoly van őrizetben vagy előzetes letartóztatásban Magyarországon. Egyetlen bűnük, hogy jobboldali politikusok. Az oldalon a Nemzeti Kulturális Alap ügyében meggyanúsított Búzs Balást, korábbi NKA alelnököt, Hankó Balást, az előző kormány kultúráért és innovációért felelős miniszterét, és Varga Bajusz Veronikát, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, valamint fiatalokért felelős korábbi államtitkárát, és a Volán busz ügyben meggyanúsított Sesták Miklóst, KDNP-s képviselőt, korábbi nemzeti fejlesztési minisztert sorolják fel a jobboldali politikai foglyok között, mondván meggyanúsításuk és őrizetük koholmányokon alapszik, vagy egyenesen törvénytelen alapon áll. Ennek ellenére vezetőszáron vezetik őket, mint többszörös rablógyilkosságok gyanúsítottjait szokás. Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről, akik szintén az orbáni maffia kiszolgálói voltak, írta a kormányfő a közösségi oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, április 12-én egyértelmű felhatalmazást kaptunk az Orbán bábok eltávolítására. Feljelentést tesz a más helyet szavazó Tiszás országgyűlési képviselők ügyében Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, közölte az ellenzéki képviselőcsoport a távirat irodával. Bóka János közokirat hamisítás büntette miatt tesz feljelentést a Tiszás, Schumacher Orsolya és Csézi Erzsébet ellen. A Fidesz frakció közleménye szerint az országgyűlés szeptember 22-i üléséről készült videófelvételen egyértelműen látható, hogy a médiatanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazás során Schumacher Orsolya, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, megnyomja a mellette ülő képviselőtársa Csézi Erzsébet szavazógépét. A Fidesz frakció hangsúlyozta, az országgyűlésről szóló törvény, valamint a házszabály egyértelműen meghatározza, hogy a plenáris ülésen a képviselő csak saját maga szavazhat. A Fidesz frakció a közleményben felszólította Forsthoffer Ágnes házelnököt és Bújdosó Andreát, a Tisza frakció vezetőjét, hogy ne pártolják tovább a két képviselő által elkövetett jogsértést. Az ügyben korábban már a Mi Hazánk mozgalom is jelezte, hogy feljelentést tesz. Végül az időjárásról. Szombaton délnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. Északon várható a legtöbb napsütés. délfelől egyre több felé várható esőzápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Malek Andrea és Feke Pál dalaiból válogat a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást és jó pihenést kívánunk!

Az elmúlt percekben Malek Andrea és Feke Pál dalaiból válogatott a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 5 óra.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. 2026. október 10-e van, szombat. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Nátrán István ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Albert Einsteintől származik, és így hangzik: ha azt szeretnéd, hogy gyermekeid intelligensek legyenek, olvas nekik meséket. Ha azt szeretnéd, hogy még intelligensebbek legyenek, olvas nekik még több mesét. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5.30-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 6 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartalmas szombat reggelt kívánok mindenkinek!

0: A nap imája.
1: Istenem, a te alkotásod minden. Tiéd tehát gyermekeim is, akikért most könyörgök. Nem azt kérem, hogy fényben és pompában tartassam őket. Csupán annyit adj meg, hogy minden szükségessel ellátva testüket, lelküket, a te szíved szerinti jó katolikusokká és jó magyarokká nevelhessem őket. Ígérem, Uram, hogy szavam a te fölségedet fogja hirdetni előttük, tettem pedig jó példának szolgál nekik a te akaratod követésére. Segíts kegyelmeddel, Istenem, hogy olyan szülőjük legyek, amint te kívánod.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: A paksi fenékküszöb megépítése eddig legalább 100, de inkább 200 milliárd forint kieséstől mentette meg az országot. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányfő kifejtette, ha nem épült volna meg a fenékküszöb, előzetes becslések szerint a paksi atomerőmű egy hónapnyi leállása csak a költségvetésnek mintegy 50 milliárd forint kiesést okozott volna, és ebben még nincs beleszámolva a gazdasági hatás. A fenékküszöb bekerülési költsége 6 milliárd forint körül alakult, tette hozzá. Kiemelte, a kormány döntött arról, hogy a paksi védekezésben résztvevő 1083 embert elismerésben és jutalomban részesíti. Egy havi juttatást kapnak, ez a döntés összesen 889 millió forintba kerül. Az elismeréseket október 23-án adják át, közölte. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter rámutatott, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások GDP-hez viszonyított aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közre játszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. A kormányfő kiemelte, prioritás az egészségügy, az oktatás, a magukra hagyott társadalmi csoportok támogatása, valamint azoknak az állami alkalmazottaknak a támogatása, akiket szintén magukra hagyott az előző kormány. A bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon kirakat intézményként működött, az otthon mintaintézmény státusza és az igazgató, Vásárhelyi János közéleti beágyazottsága, illetve erős kapcsolati hálója hozzájárult az intézményben történt gyermekbántalmazások eltusolásához, mondta Schumacher Orsolya, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság pénteki ülésén a beérkezett iratokat ismertetve. Schumacher Orsolya, a bizottság Tiszás elnöke ismertette. A bicskei gyermekotthont országosan a legjobb lakó és munkahelyek között tartották számon, és noha az ellenőrzések során előfordult, hogy találtak kisebb-nagyobb szakmai hiányosságokat, de ezek eltörpültek amellett, hogy a gondozottak és az alkalmazottak számára kiemelkedő körülményeket biztosítottak. Az intézménybe ömlött a pénz, és mindezt az igazgató személyes kapcsolatrendszerének és érdekérvényesítő képességének tulajdonították, ezért is volt rendkívül erős az intézményen belüli személyes reputációja. A kereszténydemokrata néppárt törvényjavaslatban kezdeményezi a zöldség és gyümölcs áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentését december 1-től. Végül az időjárásról. Dél-délnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. Északon várható a legtöbb napsütés. Dél felől egyre több felé várható esőzápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. A Szent Atya Pápai Egyetemek tanévító szentmiséjén. Éljetek Róma szent örökségével. Amoris Laetitia találkozó első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. Tadle Bíboros, a Bíborosi Kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. Parolin Bíboros, a Szentek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. A Szent Atya a Pápai Egyetemek tanévító szentmiséjén. Éljetek Róma örökségével. Október 8-án csütörtök este 6 órakor Leó pápa a Szent Péter Bazilikában Veni Sancte szentmisét mutatott be a Rómában működő Pápai Egyetemek tanárai és diákjai jelenlétében. Az eukarisztia ünneplésekor a Szent Lelket hívjuk segítségül,
1: invocando il dono dello Spirito Santo,
0: hogy a pápai egyetemeken az új tanév kezdete több legyen, mint a tanulás és a kutatás egyszerű újrakezdése. Szeretnék megnyitni értelmünket a feltámadott teremtő leheletének, aki békét és egységet ajándékoz, hogy mindenki betölthesse a saját szerepét, és így válaszolhasson a minket hívó Istennek és a ránk váró emberiségnek. Az Úr asztala köré gyűlve az új kezdet legyen valóban az egyház mozzanata, amely táplálja közös küldetésünket, hogy majddal az Úrral és az Úrért tanuljunk és kutassunk, kezdte homíliáját Leó pápa. Pál apostol levelében aggódva ír a Galaták közösségének erős és feddő szavakat, amelyek kritikus gondolkodásra indítanak. Hamis tanítókból ugyanis soha nem volt hiány, akik sok hívő vallás érzelmét a saját érdekeiknek megfelelően alakították, gyakran radikalitásra ösztönözve őket, mégpedig Krisztus és evangéliuma kárára. Ezzel szemben a Szent Atya arra kérte a tanárokat és diákokat, hogy a tanulást a hit és az igazság szolgálataként értékeljék. Az Úrral való találkozás noha örömet ad és lelkesít, de a tanítása sohasem szabad senkit sem megigézni vagy elbűvölni. Ugyanakkor kérdéseket felvetni Isten igéje és az egyház hagyománya fényében, ez a Krisztus követő hit útjának lényeges részét képezi. Az egyháznak feladata, hogy megőrizze a kinyilatkoztatás kincsének integritását és fejlesz annak imádságos megértését, tudományos reflexióját és gyakorlatba átültetését. Ez annak az egyetlen szeretete a kifejeződése, amely ma is keresésre kötelez. Így a hivatásaink ugyan különbözőek, de küldetésünk egy, szögezte le a pápa. Pál apostol arra figyelmezteti a galatákat, hogy elpártoltak a kezdeti lelki iránytól. Pedig minden jó a Szentlélek jegyében kezdődik.
1: Tutto ciò che è buono inizia nel segno dello Spirito Santo.
0: Ám a megszokás, a becsvágy, a rivalizálás és más negatív tényezők idővel elvonhatják a figyelmet és az energiát. Ekkor vissza kell térni a szívhez, ahol minden elkezdődött. Éppen ezért őrizzétek meg a szíveteket. Akár diákok, kutatók vagy tanárok vagytok, őrizzétek meg szíveteket, hogy minden kort és felelősséget a lélek jegyében élhessetek, kérte szenvedélyesen a pápa. Ehhez ápoljátok a barátságot egymás közt az egyetemen, gyökerezzetek Isten népébe, becsüljétek meg annak hitérzékét. Vigyetek életet a tanulmányaitokba és tanulást az életbe, a megtestesülés logikája szerint. Igen, minél távolabb kerülünk attól a teljes valóságtól, amelyet Isten fia magára vett, és amelyben végtelen szeretettel lakozott, annál kevesebb lesz a mondani valunk. Leó pápa ekkor első enciklikájára utalt és kérte, hogy a Nehemiás korabeli emberek hozzáállásával építsük fel azt a várost, amelyben Isten kívánsága szerint az egész emberiség békében lakik, és mindenki saját lehetőségének és szerepének megfelelően építi azt. A teológia tanulmányozása nem független ezektől a kihívásoktól, főként Rómában, melyben az egyházi közösség hivatása az egész katolikus közösség szolgálata. Végül arra kérte a Szent Atya tanárokat és diákokat, hogy éljék meg teljességgel ezeket a római éveket. Ne hagyják, hogy hiába múljanak el, hiszen Péter itt vallotta meg hitét a vértanúságig. Pál, a keresztény tapasztalat nagy egyetemes tolmácsolója, itt fejezte be pályáját, de hitét mindvégig megőrizte.
1: Conservando la fede.
0: Az egyetemeken azt láthatják, hogy az osztálytermekben ott ül az egész világ. Afrika, Ázsia, Amerika, Európa és Óceánia emberei tanulnak egymás mellett. De ne csak üljenek egymás mellett, találkozzanak, beszélgessenek, hallgassanak együtt, megúszva egymással a közös egyházi tapasztalatokat. Kérte és zárta a római pápa egyetemek tanítító szentmisején mondott homiliáját Leó pápa.
2: Amoris Laetitia találkozó a Vatikánban. Első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. A keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit összehívó tanácskozás témája 10 évvel az Amoris Laetitia után, az evangélium hirdetése ma a családokkal. A munkát 14. Leó pápa beszéde nyitotta meg, Kevin Joseph Farrell bíboros, a Világiak, a Család és az Élet dikasztériumának prefektusa, valamint Mario Grech bíboros, a püspöki szinódus főtitkára köszöntőjét követően. 14. Leó pápa beszéde után Helen Alford nővér, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia elnöke, október 7-én szerdán délután felidézte a Szent Atya március 19-i üzenetét, amely az evangélium hirdetésének szükségességét hangsúlyozta a családok által és a családok számára egyaránt. A családok gyakran azok a helyek, ahol az örömhírt először befogadják, és ahonnan az eljut a leghátrányosabb helyzetű emberekhez is. Így valósítják meg kettős hivatásukat. Egyszerre alkotnak családegyházat, és jelentik a világ átalakításának éltető sejtjét. Alford nővér rámutatott, hogy számos család él át feszültségeket és megpróbáltatásokat, amelyek megosztottsághoz vezethetnek. Ezeket a helyzeteket Krisztus szenvedésének fényében kell szemlélni. Az Amoris Laetitia tanítását idézte, a családi élet legsötétebb óráiban a magára hagyott Jézussal való egyesülés segíthet elkerülni a szakítást. 14. Leó márciusi üzenetében ugyanezt a gondolatot hangsúlyozta. Meg kell tanulnunk felmutatni a házasságra szóló hivatás szépségét éppen az emberi törékenység felismerésében, hogy újra felébresszük az Isten kegyelmébe vetett bizalmat és az életszentség iránti keresztény vágyat. Elmélkedésében Alford nővér Jézus és a szamáriai asszony találkozására irányította a figyelmet. Alford nővér szerint ez az evangéliumi történet az evangelizáció folyamatának különböző szakaszait is bemutatja. Először felébred az emberben a hit iránti vágy. Ezt követi az a szakasz, amelyet szívesen elkerülnénk. Szembesülni kell a másik ember törékenységével és gyengeségével. Jézus azonban nem ítéli el az asszonyt, hanem segíti, hogy nyitottá váljon tanítására, megértse azt, majd továbbadja másoknak. Az elmélkedés másik fontos gondolata Ferenc pápa egyik kedvelt kifejezéséhez, Jézus tekintetéhez kapcsolódott. Jézus tekintete átalakítja a magányos asszonyt, aki korábban igyekezett elkerülni az embereket. Segít neki újra felismerni saját értékét, és olyan emberré válni, akiben mások is megbízhatnak. Jézus ugyanis az asszony teljes, teremtett valóságát látja. Hiányosságait épp úgy, mint az új élet ígéretét, amelyet magában hordoz. Alford nővér szerint ez a szemlélet különösen fontos napjainkban. Az emberi kapcsolatokat ugyanis csak akkor tudjuk igazán észrevenni, ha keressük őket. A kapcsolatok nem kézzelfogható tárgyak, mégis valóságosak, és csak a másik emberre figyelő tekintettel fedezhetők fel. Ez különösen igaz a családokra, hiszen az emberi társadalmi valóság mindenekelőtt pedig az otthon kapcsolatokból épül fel. Alford nővér emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa az Amoris Laetitia apostoli buzdításban 4-szer is említi a szamáriai asszonyt. Szent II. János Pál pápa a Familiaris Consortio kezdetű családról szóló apostoli buzdításában ugyan nem nevezi meg közvetlenül az asszonyt, de utal Jézussal folytatott beszélgetésének részleteire. 14. Leó pápa mindkét dokumentumot az egyház tanbeli és lelkipásztori elkötelezettségének ösztönzőjeként mutatja be a fiatalok, a házaspárok és a családok szolgálatában. A két buzdítás egyik közös gondolata a fokozatosság törvénye. Ez azt jelenti, hogy az ember erkölcsi fejlődésének különböző szakaszaiban ismeri fel, szereti meg és valósítja meg a jót. Alford nővér hangsúlyozta, hogy ez nem a törvény fokozatosságát jelenti, hanem a fokozatosságot az ember szabad cselekedeteinek óvatos gyakorlásában, amikor még nem képes teljesen megérteni, értékelni vagy megvalósítani az erkölcsi törvény objektív követelményeit. Mindkét pápa megkívánja őrizni az eszményt, hiszen Isten törvénye maga is ajándék, amely megmutatja az utat. Ugyanakkor elismerik, hogy sokan életük adott szakaszában még nem képesek teljesen megfelelni ezeknek a követelményeknek. A két apostoli buzdítás megjelenése között 35 év telt el, és ez alatt jelentősen megváltozott a keresztény családok életének valósága. Amikor a társadalmi körülmények gyorsan és kiszámíthatatlanul változnak, új utakat kell keresni az erkölcsi törvény objektív követelményeinek és a fokozatosság törvényének összeegyeztetésére. Helen Alford nővér végül arra buzdított, hogy az egyház találjon olyan utakat, amelyek segítik a fiatalokat abban, hogy vállalják a házasság és a családi élet nagy kihívását. Tudatában kell lenniük annak, hogy e hivatás szépségének megvalósítása során saját törékenységükkel is szembesülnek. Éppen ebben a törékenységben fedezhetik fel azonban Isten kegyelmének új és váratlan forrásait, és tapasztalhatják meg az életszentség iránti személyes vágyukat.
0: Stanley Bíboros, a Bíborosi Kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. A Szentatya október 8-án elfogadta Giovanni Battista Re bíboros lemondását a Bíborosi Kollégium dékáni tisztségéről, és jóváhagyva a püspöki rendhez tartozó bíborosok döntését, helyette Luis Antonio Tagle bíborost az evangelizáció dikasztériuma első evangelizációval és a részegyházakkal foglalkozó részlegének próprefektusát nevezte ki új dékánná. A most 69 esztendős Tagle bíboros az osztiai szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát veszi majd fel, megtartva az albanói szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát. A 92 éves Giovanni Battista Re bíboros a bíborosi kollégium nyugalmazott emeritus dékánya címet viseli ezután, és megtartja a Sabina Poggio Mirtetui Róma külvárosi egyház titulusát. Parolin bíboros. A Szentek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, Magyarország főpátronája nemzeti ünnepén október 8-án este 7 órakor adott fogadást Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémia épületében, amelynek díszvendége Pietro Parolin bíboros államtitkár volt. A vendéglátóházigazda Kvek Péter, Magyarország Szentjöki nagykövete köszöntötte az est vendégeit, elsőként Pietro Parolin bíboros államtitkárt, majd a vatikáni Amoris Laetitia tanácskozáson résztvevő három magyar főpásztort, Székely János szombathelyi megyéspüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, Böcskei László nagyváradi püspököt, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, és Kocsis Fülöp hajdudorogi főegyházmegye érsek metropolitát, valamint a Szentszéki Nagykövetsége képviselőit és minden vendéget. Kvek Péter Szentszéki Nagykövet megnyitó beszédében az apostoli Szentszék és Magyarország 1000 éves történelmi kapcsolatára utalt, amelynek kezdetei a francia származású II. Szilveszter pápa által küldött királyi koronában és Szent István királyunk ország felajánlásában öltött testet. A keresztény országépítés feladatába bekapcsolódtak a magyar királyságba érkező első ferences testvérek is. A szentszeki magyar nagykövet köszöntője után a díszvendéget kérte fel beszéde megtartására. Parolin bíboró szeretettel köszöntötte a Magna Domina Hungarorum ünnepén összegyűlteket, amely címmel a magyarok a boldogságos Szűz Máriát nemzetük védőszentjeként, pátronájaként tisztelik. Szent Gellért vértanú püspök legendája szerint a magyarok tiszteletből soha nem ejtették ki Mária nevét, hanem ugyanazzal a megtisztelő címmel szólították, amellyel a királynőt illették. Szent István király halála előtt országát Szűz Máriának ajánlotta fel, mint Magyarország királynőjének, és az egyik leghíresebb nekiszentelt himnusz Magyarországról, mint Szűz Mária virágos kertjéről beszél, amely ő benne találja meg további virágzásának egyetlen reményét. A bíboros államtitkár megköszönte a magyar szentszéki nagykövetnek a szívélyes meghívást erre az évenkénti ünnepségre, amely egyúttal a hagyományos nemzeti fogadás alkalmát is jelenti. Reméli, hogy ez mindig új lehetőségeket kínál a magyar nép Isten anyja iránti hitének és odaadásának megerősítésére, amely a csütörtök reggeli szentmise ünnepése révén is megnyilvánult a vatikáni bazilika altemploma Magna Domina Hungarorum kápolnájában. Ezt a máriás dimenziót idén Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának megemlékezése kíséri, amire a szentszéki nagykövet úr is utalt a beszédében. Az első ferences szerzetesek még azt hiszi Szent Ferenc életében megérkeztek Magyarországra, ahol befogadták őket, és gyorsan gyökeret is tudtak verni abban az országban, amelynek életére és kultúrájára mély hatást gyakoroltak. A Poverello, Assisi szegénykéje, életének, hitének tanúságtétele és evangéliumi következetessége a békét hirdeti nekünk, hangsúlyozta Parolin bíboros. Bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. Egy lefegyverzett és lefegyverző békére, alázatos és kitartó békére van szükségünk, ahogyan 14. Leó pápa hirdette meg azonnal a megválasztása napján tartott Urbi et Orbi áldás során. Mindannyiunk hivatása, hogy a béke evangéliumának terjesztői legyünk, mert a béke az a legfőbb és nélkülözhetetlen jó, minden ember, minden társadalom törhetetlen szükségete és vágya, az isteni javak összessége, egy felülről jövő ajándék, amelynek felépítése pusztán emberi erőfeszítés révén csupán csalfa illúzió lenne. A szentszék tehát nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abban, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban. A mai ünnep alkalmából szívből jövő jó kívánságaim közepette végül szeretném felidézni a szentszék és Magyarország közötti erős köteléket, amely 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Ma megújítjuk a boldogságos Szűz Máriával vetett bizalmunkat, lelkileg megismételve Szent István gesztusát, aki a magyarok nagyasszonyára bízta nemzetét. Kérjük őt, hogy továbbra is óvja és védelmezze a magyar népet, Európát és az egész világot, és segítse nekünk egy testvéri, békés és harmonikus emberi közösséget építeni, egy olyan közösséget, amely valóban a szeretet közössége, a szeretet civilizációja, ahogyan azt a pápák 6. Pál óta gyakran nevezték. Zárta ünnepi beszédét Pietro Parolin bíboros államtitkár a Római Magyar Akadémia épületében. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 5 óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A paksi fenékküszöb megépítése eddig legalább 100, de inkább 200 milliárd forint kieséstől mentette meg az országot. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányfő kifejtette, ha nem épült volna meg a fenékküszöb, előzetes becslések szerint a paksi atomerőmű egy hónapnyi leállása csak a költségvetésnek mintegy 50 milliárd forint kiesést okozott volna, és ebben még nincs beleszámolva a gazdasági hatás. A fenékküszöb bekerülési költsége 6 milliárd forint körül alakult, tette hozzá. Kiemelte, a kormány döntött arról, hogy a paksi védekezésben résztvevő 1083 embert elismerésben és jutalomban részesíti. Egy havi juttatást kapnak, ez a döntés összesen 889 millió forintba kerül. Az elismeréseket október 23-án adják át, közölte. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter rámutatott, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások GDP-hez viszonyított aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közre játszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. A kormányfő kiemelte, prioritás az egészségügy, az oktatás, a magukra hagyott társadalmi csoportok támogatása, valamint azoknak az állami alkalmazottaknak a támogatása, akiket szintén magukra hagyott az előző kormány. A bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon kirakat intézményként működött, az otthon mintaintézmény státusza és az igazgató, Vásárhelyi János közéleti beágyazottsága, illetve erős kapcsolati hálója hozzájárult az intézményben történt gyermekbántalmazások eltusolásához, mondta Schumacher Orsolya, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság pénteki ülésén a beérkezett iratokat ismertetve. Schumacher Orsolya, a bizottság Tiszás elnöke ismertette. A bicskei gyermekotthont országosan a legjobb lakó és munkahelyek között tartották számon, és noha az ellenőrzések során előfordult, hogy találtak kisebb-nagyobb szakmai hiányosságokat, de ezek eltörpültek amellett, hogy a gondozottak és az alkalmazottak számára kiemelkedő körülményeket biztosítottak. Az intézménybe ömlött a pénz, és mindezt az igazgató személyes kapcsolatrendszerének és érdekérvényesítő képességének tulajdonították, ezért is volt rendkívül erős az intézményen belüli személyes reputációja. A kereszténydemokrata néppárt törvényjavaslatban kezdeményezi a zöldség és gyümölcs áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentését december 1-től. Végül az időjárásról. Dél-délnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. Északon várható a legtöbb napsütés. Dél felől egyre több felé várható esőzápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma október 10-én Gedeon napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Héber eredetű bibliai név, jelentése kétélű kard, kardforgató, sebzetkező, romboló, pusztító, harcos, vágó. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok. Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Október 10-e az év 283. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 82 nap van hátra. Ma van a lelki egészség világnapja. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1424-ben született első Ulászló magyar király, harmadik Ulászló néven lengyel király. 1809-ben látta meg a napvilágot Flór Ferenc, az 1848-as szabadságharcban a honvédorvosi kar vezetője, a legmagyarabb magyar orvos. 1812-ben született Garai János magyar költő, szerkesztő. 1813-ban látta meg a napvilágot Giuseppe Verdi, olasz zeneszerző, az opera műfajának kimagasló egyénisége. 1858-ban ezen a napon született Proászka Ottoker, magyar-római katolikus pap, egyházi író, kétszeres filozófiai és teológiai doktor, politikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Országgyűlési képviselő 1905-től haláláig Székesfehérvár 15. megyés püspöke. 1881-ben született Kittenberger Kelmen, magyar vadász, Afrika kutató, útirajzíró. 1892-ben látta meg a napvilágot Zsirai Miklós Kossuth díjas nyelvész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, kutatási területe a finnugor nyelvészet. 1900-ban született Helen Hayes, kétszeres Oscar-díjas amerikai színésznő. 1903-ban született Horváth István, erdélyi magyar költő, regényíró, elbeszélő. 1912-ben született Radó György, magyar író, műfordító, irodalomtörténész, a Magyar Mikijevics Társaság tagja. 1930-ban látta meg a napvilágot Temes Judit, olimpiai bajnok magyar úszónő. 1938-ban született Szilágyi István, Kossuth díjas romániai magyar író, a nemzet művésze. 1953-ban született Schmidt Mária, Széchenyi díjas magyar történész. 2002 és 2026 között a Terrorháza Múzeum főigazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára. A 20. a 21. század intézet, a Kertész Imre Intézet és a Kommunizmus Kutató Intézet főigazgatója. Most nézzük, kik hunytak el október 10-én a történelem folyamán. 1849-ben halt meg Csány László, magyar politikus, az Országos Honvédelmi Bizottmány minisztere, Erdély kormánybiztosa, az 1848-49-es szabadságharc vértanúja. Szintén 1849-ben és ezen a napon hunyt el Jeszenák János politikus kormánybiztos, az 1848-49-es szabadságharc vértanúja. 1921-ben hunyt el Schulhoff Lipót, magyar származású francia csillagász. 1963. október 10-én távozott közülünk Edith Piaf, francia sanzon énekesnő, színésznő. 1985-ben hunyt el Orson Welles, Oscar-díjas amerikai filmrendező, színművész. 2000-ben halt meg Farkas Ferenc, kétszeres Kossuth-díjas magyar zeneszerző. 2004-ben hunyt el Christopher Reeve, amerikai színész, Superman alakítója. 2014-ben távozott közülünk Fülöp Zsigmond, Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes művész. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. Ma van a halálbüntetés elleni harc világnapja. 1307-ben ezen a napon a Rákosi gyűlés Károly Róbertet ismerte el magyar királynak. 1631. október 10-én a szászok elfoglalták Prágát. 1717-ben a száműzött II. Rákóczi Ferenc partra szállt Gallipoliban.
1851-ben ezen a napon Ferenc József császár és király kinevezte Habsburg tesseni Albert főherceget Magyarország katonai és polgári kormányzójává. 1903. október 10-én megnyitották a régi Erzsébet hidat Budapesten. 1913-ban a Panama csatorna építése befejeződött, üzembe helyezték a Gamboa-duzzasztógátat. 1932-ben ezen a napon Magyarországon feloldották a statériumot. 1939. október 10-én Szovjetunió és Litvánia kölcsönös segítségnyújtási egyezményt kötöttek, a Szovjetunió átengedte Vilnát Litvániának. 1964-ben ezen a napon Tokióban megnyitották a nyári olimpiai játékokat. 1970-ben a Fidzsi-sziget

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A paksi fenékküszöb megépítése eddig legalább 100, de inkább 200 milliárd forint kieséstől mentette meg az országot. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányfő kifejtette, ha nem épült volna meg a fenékküszöb, előzetes becslések szerint a paksi atomerőmű egy hónapnyi leállása csak a költségvetésnek mintegy 50 milliárd forint kiesést okozott volna, és ebbe még nincs beleszámolva a gazdasági hatás. A fenékküszöb bekerülési költsége 6 milliárd forint körül alakult, tette hozzá. Kiemelte, a kormány döntött arról, hogy a paksi védekezésben résztvevő 1083 embert elismerésben és jutalomban részesíti. Egy havi juttatást kapnak, ez a döntés összesen 889 millió forintba kerül. Az elismeréseket október 23-án adják át, közölte. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter rámutatott, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások GDP-hez viszonyított aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közre játszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. A kormányfő kiemelte, prioritás az egészségügy, az oktatás, a magukra hagyott társadalmi csoportok támogatása, valamint azoknak az állami alkalmazottaknak a támogatása, akiket szintén magukra hagyott az előző kormány. A bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon kirakat intézményként működött, az otthon mintaintézmény státusza és az igazgató, Vásárhelyi János közéleti beágyazottsága, illetve erős kapcsolati hálója hozzájárult az intézményben történt gyermekbántalmazások eltusolásához, mondta Schumacher Orsolya, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság pénteki ülésén a beérkezett iratokat ismertetve. Schumacher Orsolya, a bizottság Tiszás elnöke ismertette. A bicskei gyermekotthont országosan a legjobb lakó és munkahelyek között tartották számon, és noha az ellenőrzések során előfordult, hogy találtak kisebb-nagyobb szakmai hiányosságokat, de ezek eltörpültek amellett, hogy a gondozottak és az alkalmazottak számára kiemelkedő körülményeket biztosítottak. Az intézménybe ömlött a pénz, és mindezt az igazgató személyes kapcsolatrendszerének és érdekérvényesítő képességének tulajdonították, ezért is volt rendkívül erős az intézményen belüli személyes reputációja. A kereszténydemokrata néppárt törvényjavaslatban kezdeményezi a zöldség és gyümölcs áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentését december 1-től. Végül az időjárásról. Dél-délnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. Északon várható a legtöbb napsütés. Dél felől egyre több felé várható esőzápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
3: legyél te az új barátunk az Egri érseki fiúkórusban.
0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. 2026. október 10-e van, szombat. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Singovics Andrea, a technikai pultnál pedig Kvasinger Jenő ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Albert Einsteintől származik a mai nap gondolatébresztő mondata: ha azt szeretnéd, hogy gyermekeid intelligensek legyenek, olvas nekik meséket. Ha azt szeretnéd, hogy még intelligensebbek legyenek, olvas nekik még több mesét. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a következő két órában. Műsorismertetésünk után útinform hírekkel és időjárás előrejelzéssel jelentkezünk, majd a nap verse hangzik el. Dzsida Jenő egyszerű vers a Kegyelemről című költeményét Kijén Ilka mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkat hallhatják. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Borgia Szent Ferenc életét ismerhetik meg. 7:50-től a napi mája hangzik el, majd programajánlóval zárjuk ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően várjuk Önöket a készülékek elé műsorismertetéssel a szombat reggeli beszélgetés előtt. Ebben egyébként egy sétát fogunk tenni a Miskolci állatkertben. Ha tehetik, tartsanak velünk addig is, és azután is.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Válogatás az Utinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán aszfaltoznak a 60 nyugat csomópontnál, az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leállósávon haladnak a járművek. A Budapest irányába tartókat a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Az 55-ös jelű 60 Salgótarján csomópontnál a főváros felé vezető oldalon útszűkület van érvényben, a csomópont lehajtó ágát azonban már visszaadták a forgalomnak. Átépítették a terelést Gyöngyös térségében az M3-ason, a 65-ös és a 72-es kilométer között a külső és a leálló sáv burkolatát cserélik, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A munka a Gyöngyös nyugat csomópontot is érinti, így Vásárosnamény felé sem fel, sem lehajtani nem lehet, Budapest felé a lehajtás nem lehetséges. Egyetlen csomóponti ág maradt használható a főváros felé, a felhajtó ág maradt szabad. A 43-as kilométernél az M3-ason a Galga pihenő helyett a Vásárosnamény felé vezető oldalon aszfaltozás miatt lezárták. A 3-as főúton Miskolc térségében a 183-as és a 185-ös kilométer között felújítják a burkolatot, mely felé a külső sávot lezárták. A 3-as főúton Kápolna átkelési szakaszán a 111-es kilométernél építési munkák miatt zárták le a félútpályát. A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkákat végeznek, a 4-sávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot. A 26-os főúton Miskolc belterületén a Székesegyház és az Álmos utca között 300 méter hosszan útépítés miatt lezárták a külső sávot mindkét oldalon. A 35-ös főúton Nyíklátházától Tiszaújvárosig az 1-es és a 20-as kilométer között burkolatjeleket festenek fel, az aktuális munkaterületnél félpályás lezárást vezetnek be. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.

Napköszöntő. Reggeli magazin. Sokáig kitartan napos idő, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma a legtovább a térségünkben marad napos az idő, miközben az országban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, eső, zápor, késő délután, este fordulhat elő. Időnként élénk lehet az északi a szél, délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap eleinte borongós, az ország keleti-délkeleti felén esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik, mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet, hajnalban 7-13, délután pedig 14-22 fokot mérhetünk. Hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, hajnalban 2-11, délután 15-19 fok várható. Kedden napos idő ígérkezik, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem várható. Az északi a szél több felé feltámad, hajnalban 1-9 fok körül alakulnak a minimumok, délután 13-18 fokig melegszik a levegő. Orvos meteorológia, ma a melegfronti hatással számolhatnak az időjárásra érzékenyek, fejfájás, migrén, görcsös panaszok, vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek, fáradtság, beágyadtság, álmatlanság jelentkezhet. Az egyre felhősebb idő negatívan hathat a hangulatunkra, közérzetünkre, továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, a hűvös hideg reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre. Közlekedés meteorológia, ma dél-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és napközben szorványosan, majd estétől nagyobb területet érintő csapadék érkezhet. A még napos tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Vezessünk körültekintően, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.

0: Dzsida Jenő, egyszerű vers a kegyelemről. Csodákat próbáltam. Arannyal, ezüsttel hívtam a népeket. Jöjjenek én hozzám. Hiába. Az arany nem kellett. Az ezüst nem kellett. Nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat. Hiába. Egy fül sem fülelte, egy szív sem szívelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben, nyulacska ne fázzék, őzike ne fázzék. Hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akart gyúlni az erdőben. Egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek. Együgyű szavamtól sírásra fakadnak. Ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken. Az Úr áll mögöttem.
1: Dzsida Jenő egyszerű vers a kegyelemről című versét Kijé Nilka mondta el. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született, édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, anyja második férje elesett a galíciai harcmezőn. Dzsida Jenő beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai ifjúságától kezdve költőnek készült, Benedek Elek fedezte fel és indította el költői pályáján. 1923 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztor Tűz című lap szerkesztője lett, 1928-ban adta ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban, tagja volt a helikoni íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára, az Erdélyi Szépmíves C. lektora. 1933-ban jelent meg második könyve, a Nagy Csütörtök. 1934-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt, 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citereján még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. A Szent Atya Pápai Egyetemek tanévító szentmiséjén. Éljetek Róma szent örökségével. Amoris Laetitia találkozó első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. Tagle bíboros, a bíborosi kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. Parolin bíboros, a Szentek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. A Szent Atya a Pápai Egyetemek tanévító szentmiséjén. Éljetek Róma örökségével. Október 8-án csütörtök este 6 órakor Leó pápa a Szent Péter Bazilikában Veni Sancte szentmisét mutatott be a Rómában működő Pápai Egyetemek tanárai és diákjai jelenlétében. Az eukarisztia ünneplésekor a Szent Lelket hívjuk segítségül,
1: invocando il dono dello Spirito Santo,
0: hogy a pápai egyetemeken az új tanév kezdete több legyen, mint a tanulás és a kutatás egyszerű újrakezdése. Szeretnék megnyitni értelmünket a feltámadott teremtő leheletének, aki békét és egységet ajándékoz, hogy mindenki betölthesse a saját szerepét, és így válaszolhasson a minket hívó Istennek és a ránk váró emberiségnek. Az Úr asztala köré gyűlve az új kezdet legyen valóban az egyház mozzanata, amely táplálja közös küldetésünket, hogy majddal az Úrral és az Úrért tanuljunk és kutassunk, kezdte homíliáját Leó pápa. Pál apostol levelében aggódva ír a Galaták közösségének erős és feddő szavakat, amelyek kritikus gondolkodásra indítanak. Hamis tanítókból ugyanis soha nem volt hiány, akik sok hívő vallás érzelmét a saját érdekeiknek megfelelően alakították, gyakran radikalitásra ösztönözve őket, mégpedig Krisztus és evangéliuma kárára. Ezzel szemben a Szent Atya arra kérte a tanárokat és diákokat, hogy a tanulást a hit és az igazság szolgálataként értékeljék. Az Úrral való találkozás noha örömet ad és lelkesít, de a tanítása sohasem szabad senkit sem megigézni vagy elbűvölni. Ugyanakkor kérdéseket felvetni Isten igéje és az egyház hagyománya fényében, ez a Krisztus követő hit útjának lényeges részét képezi. Az egyháznak feladata, hogy megőrizze a kinyilatkoztatás kincsének integritását és fejlesz annak imádságos megértését, tudományos reflexióját és gyakorlatba átültetését. Ez annak az egyetlen szeretete a kifejeződése, amely ma is keresésre kötelez. Így a hivatásaink ugyan különbözőek, de küldetésünk egy, szögezte le a pápa. Pál apostol arra figyelmezteti a galatákat, hogy elpártoltak a kezdeti lelki iránytól. Pedig minden jó a Szentlélek jegyében kezdődik.
1: Tutto ciò che è buono inizia nel segno dello Spirito Santo.
0: Ám a megszokás, a becsvágy, a rivalizálás és más negatív tényezők idővel elvonhatják a figyelmet és az energiát. Ekkor vissza kell térni a szívhez, ahol minden elkezdődött. Éppen ezért őrizzétek meg a szíveteket. Akár diákok, kutatók vagy tanárok vagytok, őrizzétek meg szíveteket, hogy minden kort és felelősséget a lélek jegyében élhessetek, kérte szenvedélyesen a pápa. Ehhez ápoljátok a barátságot egymás közt az egyetemen, gyökerezzetek Isten népébe, becsüljétek meg annak hitérzékét. Vigyetek életet a tanulmányaitokba és tanulást az életbe, a megtestesülés logikája szerint. Igen, minél távolabb kerülünk attól a teljes valóságtól, amelyet Isten fia magára vett, és amelyben végtelen szeretettel lakozott, annál kevesebb lesz a mondani valunk. Leó pápa ekkor első enciklikájára utalt és kérte, hogy a Nehemiás korabeli emberek hozzáállásával építsük fel azt a várost, amelyben Isten kívánsága szerint az egész emberiség békében lakik, és mindenki saját lehetőségének és szerepének megfelelően építi azt. A teológia tanulmányozása nem független ezektől a kihívásoktól, főként Rómában, melyben az egyházi közösség hivatása az egész katolikus közösség szolgálata. Végül arra kérte a Szent Atya tanárokat és diákokat, hogy éljék meg teljességgel ezeket a római éveket. Ne hagyják, hogy hiába múljanak el, hiszen Péter itt vallotta meg hitét a vértanúságig. Pál, a keresztény tapasztalat nagy egyetemes tolmácsolója, itt fejezte be pályáját, de hitét mindvégig megőrizte.
1: Conservando la fede.
0: Az egyetemeken azt láthatják, hogy az osztálytermekben ott ül az egész világ. Afrika, Ázsia, Amerika, Európa és Óceánia emberei tanulnak egymás mellett. De ne csak üljenek egymás mellett, találkozzanak, beszélgessenek, hallgassanak együtt, megúszva egymással a közös egyházi tapasztalatokat. Kérte és zárta a római pápa egyetemek tanítító szentmisején mondott homiliáját Leó pápa.
2: Amoris Laetitia találkozó a Vatikánban. Első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. A keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit összehívó tanácskozás témája 10 évvel az Amoris Laetitia után, az evangélium hirdetése ma a családokkal. A munkát 14. Leó pápa beszéde nyitotta meg, Kevin Joseph Farrell bíboros, a Világiak, a Család és az Élet dikasztériumának prefektusa, valamint Mario Grech bíboros, a püspöki szinódus főtitkára köszöntőjét követően. 14. Leó pápa beszéde után Helen Alford nővér, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia elnöke, október 7-én szerdán délután felidézte a Szent Atya március 19-i üzenetét, amely az evangélium hirdetésének szükségességét hangsúlyozta a családok által és a családok számára egyaránt. A családok gyakran azok a helyek, ahol az örömhírt először befogadják, és ahonnan az eljut a leghátrányosabb helyzetű emberekhez is. Így valósítják meg kettős hivatásukat. Egyszerre alkotnak családegyházat, és jelentik a világ átalakításának éltető sejtjét. Alford nővér rámutatott, hogy számos család él át feszültségeket és megpróbáltatásokat, amelyek megosztottsághoz vezethetnek. Ezeket a helyzeteket Krisztus szenvedésének fényében kell szemlélni. Az Amoris Laetitia tanítását idézte, a családi élet legsötétebb óráiban a magára hagyott Jézussal való egyesülés segíthet elkerülni a szakítást. 14. Leó márciusi üzenetében ugyanezt a gondolatot hangsúlyozta. Meg kell tanulnunk felmutatni a házasságra szóló hivatás szépségét éppen az emberi törékenység felismerésében, hogy újra felébresszük az Isten kegyelmébe vetett bizalmat és az életszentség iránti keresztény vágyat. Elmélkedésében Alford nővér Jézus és a szamáriai asszony találkozására irányította a figyelmet. Alford nővér szerint ez az evangéliumi történet az evangelizáció folyamatának különböző szakaszait is bemutatja. Először felébred az emberben a hit iránti vágy. Ezt követi az a szakasz, amelyet szívesen elkerülnénk. Szembesülni kell a másik ember törékenységével és gyengeségével. Jézus azonban nem ítéli el az asszonyt, hanem segíti, hogy nyitottá váljon tanítására, megértse azt, majd továbbadja másoknak. Az elmélkedés másik fontos gondolata Ferenc pápa egyik kedvelt kifejezéséhez, Jézus tekintetéhez kapcsolódott. Jézus tekintete átalakítja a magányos asszonyt, aki korábban igyekezett elkerülni az embereket. Segít neki újra felismerni saját értékét, és olyan emberré válni, akiben mások is megbízhatnak. Jézus ugyanis az asszony teljes, teremtett valóságát látja. Hiányosságait épp úgy, mint az új élet ígéretét, amelyet magában hordoz. Alford nővér szerint ez a szemlélet különösen fontos napjainkban. Az emberi kapcsolatokat ugyanis csak akkor tudjuk igazán észrevenni, ha keressük őket. A kapcsolatok nem kézzelfogható tárgyak, mégis valóságosak, és csak a másik emberre figyelő tekintettel fedezhetők fel. Ez különösen igaz a családokra, hiszen az emberi társadalmi valóság mindenekelőtt pedig az otthon kapcsolatokból épül fel. Alford nővér emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa az Amoris Laetitia apostoli buzdításban 4-szer is említi a szamáriai asszonyt. Szent II. János Pál pápa a Familiaris Consortio kezdetű családról szóló apostoli buzdításában ugyan nem nevezi meg közvetlenül az asszonyt, de utal Jézussal folytatott beszélgetésének részleteire. 14. Leó pápa mindkét dokumentumot az egyház tanbeli és lelkipásztori elkötelezettségének ösztönzőjeként mutatja be a fiatalok, a házaspárok és a családok szolgálatában. A két buzdítás egyik közös gondolata a fokozatosság törvénye. Ez azt jelenti, hogy az ember erkölcsi fejlődésének különböző szakaszaiban ismeri fel, szereti meg és valósítja meg a jót. Alford nővér hangsúlyozta, hogy ez nem a törvény fokozatosságát jelenti, hanem a fokozatosságot az ember szabad cselekedeteinek óvatos gyakorlásában, amikor még nem képes teljesen megérteni, értékelni vagy megvalósítani az erkölcsi törvény objektív követelményeit. Mindkét pápa megkívánja őrizni az eszményt, hiszen Isten törvénye maga is ajándék, amely megmutatja az utat. Ugyanakkor elismerik, hogy sokan életük adott szakaszában még nem képesek teljesen megfelelni ezeknek a követelményeknek. A két apostoli buzdítás megjelenése között 35 év telt el, és ez alatt jelentősen megváltozott a keresztény családok életének valósága. Amikor a társadalmi körülmények gyorsan és kiszámíthatatlanul változnak, új utakat kell keresni az erkölcsi törvény objektív követelményeinek és a fokozatosság törvényének összeegyeztetésére. Helen Alford nővér végül arra buzdított, hogy az egyház találjon olyan utakat, amelyek segítik a fiatalokat abban, hogy vállalják a házasság és a családi élet nagy kihívását. Tudatában kell lenniük annak, hogy e hivatás szépségének megvalósítása során saját törékenységükkel is szembesülnek. Éppen ebben a törékenységben fedezhetik fel azonban Isten kegyelmének új és váratlan forrásait, és tapasztalhatják meg az életszentség iránti személyes vágyukat.
0: Stanley Bíboros, a Bíborosi Kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. A Szentatya október 8-án elfogadta Giovanni Battista Re bíboros lemondását a Bíborosi Kollégium dékáni tisztségéről, és jóváhagyva a püspöki rendhez tartozó bíborosok döntését, helyette Luis Antonio Tagle bíborost az evangelizáció dikasztériuma első evangelizációval és a részegyházakkal foglalkozó részegének próprefektusát nevezte ki új dékánná. A most 69 esztendős Tagle bíboros az osztiai szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát veszi majd fel, megtartva az albanói szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát. A 92 éves Giovanni Battista Re bíboros a Bíborosi Kollégium nyugalmazott emeritus dékánya címet viseli ezután, és megtartja a Sabina Poggio Mirtetui Róma külvárosi egyház titulusát. Parolin bíboros. A Szentek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, Magyarország főpátronája nemzeti ünnepén október 8-án este 7 órakor adott fogadást Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémia épületében, amelynek díszvendége Pietro Parolin bíboros államtitkár volt. A vendéglátóházigazda Kvek Péter, Magyarország Szentszéki nagykövete köszöntötte az est vendégeit, elsőként Pietro Parolin bíboros államtitkárt, majd a vatikáni Amoris Laetitia tanácskozáson résztvevő három magyar főpásztort, Székely János szombathelyi megyéspüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, Böcskei László nagyváradi püspököt, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, és Kocsis Fülöp hajdudorogi főegyházmegye érsek metropolitát, valamint a Szentszéki Nagykövetsége képviselőit és minden vendéget. Kvek Péter Szentszéki Nagykövet megnyitó beszédében az apostoli Szentszék és Magyarország 1000 éves történelmi kapcsolatára utalt, amelynek kezdetei a francia származású II. Szilveszter pápa által küldött királyi koronában és Szent István királyunk ország felajánlásában öltött testet. A keresztény országépítés feladatába bekapcsolódtak a magyar királyságba érkező első ferences testvérek is. A szenceki magyar nagykövet köszöntője után a díszvendéget kérte fel beszéde megtartására. Parolin bíboró szeretettel köszöntötte a Magna Domina Hungarorum ünnepén összegyűlteket, amely címmel a magyarok a boldogságos Szűz Máriát nemzetük védőszentjeként, pátronájaként tisztelik. Szent Gellért vértanú püspök legendája szerint a magyarok tiszteletből soha nem ejtették ki Mária nevét, hanem ugyanazzal a megtisztelő címmel szólították, amellyel a királynőt illették. Szent István király halála előtt országát Szűz Máriának ajánlotta fel, mint Magyarország királynőjének, és az egyik leghíresebb neki szentelt himnusz Magyarországról, mint Szűz Mária virágos kertjéről beszél, amely ő benne találja meg további virágzásának egyetlen reményét. A bíboros államtitkár megköszönte a magyar szentszéki nagykövetnek a szívélyes meghívást erre az évenkénti ünnepségre, amely egyúttal a hagyományos nemzeti fogadás alkalmát is jelenti. Reméli, hogy ez mindig új lehetőségeket kínál a magyar nép Isten anyja iránti hitének és odaadásának megerősítésére, amely a csütörtök reggeli szentmise ünnepése révén is megnyilvánult a vatikáni bazilika altemploma Magna Domina Hungarorum kápolnájában. Ezt a Máriás dimenziót idén Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának megemlékezése kíséri, amire a szentzeki nagykövet úr is utalt a beszédében. Az első ferences szerzetesek még azt hiszi Szent Ferenc életében megérkeztek Magyarországra, ahol befogadták őket, és gyorsan gyökeret is tudtak verni abban az országban, amelynek életére és kultúrájára mély hatást gyakoroltak. A Poverello, Assisi szegénykéje, életének, hitének tanúságtétele és evangéliumi következetessége a békét hirdeti nekünk, hangsúlyozta Parolin bíboros. Bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. Egy lefegyverzett és lefegyverző békére. Alázatos és kitartó békére van szükségünk, ahogyan 14. Leó pápa hirdette meg azonnal a megválasztása napján tartott Urbi et Orbi áldás során. Mindannyiunk hivatása, hogy a béke evangéliumának terjesztői legyünk, mert a béke az a legfőbb és nélkülözhetetlen jó, minden ember, minden társadalom törhetetlen szükségete és vágya, az isteni javak összessége, egy felülről jövő ajándék, amelynek felépítése pusztán emberi erőfeszítés révén csupán csalfa illúzió lenne. A szentség tehát nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abban, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban. A mai ünnep alkalmából szívből jövő jó kívánságaim közepette végül szeretném felidézni a szentség és Magyarország közötti erős köteléket, amely 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Ma megújítjuk a boldogságos Szűz Máriával vetett bizalmunkat, lelkileg megismételve Szent István gesztusát, aki a magyarok nagyasszonyára bízta nemzetét. Kérjük őt, hogy továbbra is óvja és védelmezze a magyar népet, Európát és az egész világot, és segítse nekünk egy testvéri, békés és harmonikus emberi közösséget építeni, egy olyan közösséget, amely valóban a szeretet közössége, a szeretet civilizációja, ahogyan azt a pápák 6. Pál óta gyakran nevezték. Zárta ünnepi beszédét Pietro Parolin bíboros államtitkár a Római Magyar Akadémia épületében. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Egy asszony a tömegből lelkesen kiált Jézusnak. Boldog a méh, amely hordozott téged. Milyen jó lehetett annak, aki ennyire közel volt hozzád, Jézus. Az Úr válasza meglepő. Még boldogabb az, aki hallgatja Isten szavát és meg is tartja. Miért korrigálja Jézus a dicséretet? Bizonyára azért, mert nem a testi közelség a lényeg, hanem a szív nyitottsága. Nem az a boldog, aki csodákat lát, vagy Jézussal egy asztalnál ül, hanem az, aki megszívleli tanítását. Az Istenhez való valódi közelség valójában életforma. Gondoljunk csak bele, naponta olvassuk az evangéliumot, elmélkedünk róla, talán másokat is bátorítunk vele. De vajon az evangélium szerint élünk? Engedjük, hogy a Krisztusi örömhír vezessen minket. Ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, be kell vallanunk, sokszor hallgatjuk Isten szavát anélkül, hogy megengednénk, hogy valóban alakítson bennünket. Meghatódunk egy-egy szép részleten, de késlekedünk a tettekben. Előfordul, hogy az evangélium csak a fejünkben gyújt világosságot, miközben a szívünk és a döntéseink más irányba haladnak. Jézus azonban nem csak meghatni akar bennünket, hanem meghív, hogy kövessük őt. Azt akarja, hogy szava átjárja mindennapjainkat, jelen legyen akkor is, amikor döntünk, amikor hallgatunk, amikor megbocsátunk, amikor mások terhét hordozzuk. Isten szavát megtartani annyit jelent, mint álhatatosan Krisztussal élni.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szent misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 3 éneke, a 219-es, a 142-es és a 184-es hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 3 éneke, a 219-es, a 142-es és a 184-es csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió hallgató testvéreinket is. A mai reggeli szentmisénket háladásul szeretném felajánlani az Isten kegyelméért. Most a szentmise elején tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Engedd kérünk, Úristen, hogy mi, a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárására a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, a Szentírás az ószövetségi törvény minden megszegőjét bűnösnek nyilvánította. A hívek a Jézus Krisztusba vetett hitük által részesülnek az Isten ígéretében. Amíg azonban a Jézus Krisztusban való hit ideje el nem érkezett, addig az ószövetségi törvény óvott és őrzött bennünket a hit számára, amelyet Isten a jövőben akart kinyilatkoztatni. Az ószövetségi törvény tehát mintegy a nevelő szerepét töltötte be. Krisztushoz vezetett, hogy a Jézusban való hit által megigazuljunk. Mivel pedig most már hiszünk Krisztusban, nincs szükségünk tovább a nevelőre, vagyis az ószövetségi törvényre. A Jézus Krisztusba vetett hit által ugyanis mindnyájan Isten fiai vagytok, hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha azonban Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai is, s az ígéret szerint örökösök. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből. Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált. Erre ő így válaszolt. És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják, és meg is tartják. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, nagyon rövid is, lényegre törő ez a mai evangélium, amit hallottunk. Több dolog jutott a szembe, amikor hallottam ezt az evangéliumi szakaszt. Az első, ugye ez a boldogság, amiről van szó itt, hogy hát mindenki ezen a földön szerintem a maga módján keresi a boldogságot, keresi az örömet az életében. Ki milyen úton keresztül, nem minden harc azért, hogy ezt a boldogságot elérje, jó harc. És érdemes megkérdezni, föltenni a kérdést saját magunktól, hogy mi hogyan szeretnénk, vagy hogyan próbáljuk elérni ezt a boldogságot a mi életünkben. Mi az az út, amin keresztül haladva törekszünk erre a boldogságra. Ezután meg ugye a másik végül is a szíve ennek a tanításnak, ugye, illetve a válasz a boldogság elérésének, és érdekes, hogy megint, hogy nem azt mondja, hogy majd a mennyben, hanem már itt. Tehát, hogy boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják, és meg is tartják. Tehát már boldogok lehetünk, ha az egész életünket, akár milyen foglalkozásunk van, akár milyen hivatásunk van, lehetünk szerzetesek, lehetünk papok, lehetünk diákok, lehetünk nagyszülők, szülők. A boldogságunk abban rejlik, hogy Isten szavát hallgassuk, és azt meg is tartjuk. És hát rögtön Szűz Mária jutott eszembe ezzel a tanítással kapcsolatban, hogy ki az, aki legjobban, vagy akinek a példáját tudjuk követni, aki elsőként és kiváló módon teljesítette be ezt a tanítást, hogy Isten szavát hallgatta, és meg is tartotta. Hát Szűz Mária az, akiről ugye mondják az evangélisták, hogy többször szívébe őrizte ezeket a dolgokat, amiket fia Jézus Krisztus mondott, és gyakran elgondolkodott rajtuk. Megőrizni nem csak az Isten szavának a hallgatásáról van szó, hanem az Isten szavának a megőrzéséről is van szó. Gyakran elgondolkodott rajtuk. És megtartani azt, de a megőrzés és a mindennapi tettekre váltásról van itt szó. Hát kérjük Szűz Mária közbenjárására ezen a Szent Misén, hogy az ő segítsége által minden nap igyekezzünk ezt megvalósítani az életünkben. Lehet, hogy nem mindig ezen az úton keresztül próbáljuk elérni a boldogságot. Lehet, hogy a mi ereinkre támaszkodunk, lehet, hogy a pénzre hagyatkozunk azért, hogy elérjük azt, vagy minden másra, ami nem az Isten és az ő szava, és kérjük, hogy meg is tudjuk tapasztalni azt, hogy ez igaz, amit mond Jézus Krisztus, hogy az ő szava az elég nekünk, hogy az ő szavának tényleg van hatalma, hogy tényleg az Istennek a szava képes meggyógyítani, megvilágosítani, erőt adni. Az Isten szavának éltető ereje van. Uram, hova mennénk, csak tiéd az örökkévaló igéd. Igaza van Szent Péternek, aki már megtapasztalta ezt, hogy csak az Istennél van egy örök életet adó ige tanítás. Amen. Esedezve kérjük, kedves testvéreim, a mindenható Istent, hogy az egyház édesanyjának, a boldogságos Szűz Máriának közbenjárására mutassa meg továbbra is atyai jóságnak, jóságának és isteni hatalmának csodajeleit az egyházban.
1: Katolikus egyházunk megőrzéséért és küldetésének zavartalan teljesítéséért könyörögjünk az Úrhoz. Szent Atyánkért, Leó pápáért, Csaba megyés főpásztorunkért, valamennyi püspökért és papért könyörögjünk az Úrhoz. Papi hivatásokért és lelkipásztoraink eredményes munkájáért könyörögjünk az Úrhoz. A szüzekért, az özvegyekért, az árvákért, az elhagyatottakért és a bűnbánókért könyörögjünk az Úrhoz. A szárazföldi, a tengeri és a légi úton lévőkért, a bányákban vagy más veszélyes munkahelyen dolgozó embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz. E világból elköltözött testvéreinkért és minden tisztuló lélekért könyörögjünk az Úrhoz.
0: Urunk Istenünk, Te jól tudod, hogy korunkban mennyi megpróbáltatást éri, és mennyi veszedelem fenyegeti az emberiség életét. Teljesítsd hozzád forduló híveid kívánságát, és hallgasd meg kéréseinket, melyeket a boldogságos Szűz Mária anyai pártfogását is remélve elit terjesztünk. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el rendelésed szerint bemutatott áldozatunkat és a szent misztériumokkal, amelyeket köteles szolgálatunkkal megünneplünk. Tedd teljessé megváltásunkat, és szentelj meg minket. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig is mindenütt hálát adjunk néked, mi Úrunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotod, szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneke, ezért összes szentjeid ujjongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük, és mindenkor énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyújtson egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindenkor.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség
3: köztünk mindenkor.
4: Isten báránya, te elveszed a

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik megkívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlítsd, hanem csak szóval, hogy segítsd az életet.

0: Könyörögjünk. Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy tápláljon és lelkesítsen ez a magunkhoz vett szentség, és alakítson minket szent fiat képmására. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkekörök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldog kránus szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Szegri Bazilikából, amelyet Gervasoni Michele, a Bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás, a felolvasó Németh Mária és Bársony Réka volt. A technikai közvetítést Kvassinger Jenő irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Minden feladatotokat a lélek jegyében éljétek meg, fogalmazott 14. Leó pápa a pápai egyetemek tanévnyitóján. Október 8-án este a Szent Atya mutatta be a pápai egyetemek tanévnyitó szentmiséjét a vatikáni Szent Péter Bazilikában. Beszédében arra buzdította a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy a tanulást és a kutatást a hit, az igazság és az egyház közös küldetésének szolgálataként éljék meg. Leó pápa hangsúlyozta az értelem, az emlékezet és a kritikai gondolkodás jelentőségét a hit útján, valamint a különböző tudományterületek közötti párbeszéd fontosságát. Arra kérte a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy őrizzék szívüket, ápolják a barátságot, ne feledkezzenek meg a szegényekről, és a tanulást kapcsolják össze az élettel. Végül arra biztatta a jelenlévőket, hogy használják ki a Rómában töltött évek lehetőségeit, és közösen imádságban kitartva végezzék küldetésüket. Több mint 300 000 töltötték ki a kormány honlapján a közlekedés biztonsági kérdőívet, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők 96,3%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyorshajtás kapcsán azt, hogy szigorú büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 83,3% támogatta. A jármű ideiglenes kivonásával 79% értett egyet kirívó gyorshajtással okozott tömeges veszélyeztetés esetén. A vagyonkimentés megakadályozására tett ígéretet a vagyonadóval összefüggésben a miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón. Magyar Péter azt mondta, meg fogja akadályozni a kormány, hogy bizonyos oligarchák vagy vagyonos emberek kimenekítsék külföldre a vagyon elemeiket, és ezzel elkerülhessék a vagyonadó megfizetését. Közölte, az is benne van a vagyonadóról szóló jogszabálytervezetben, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal már idén is vizsgálhatja a vagyonkimentési lehetőségeket. A kormányfő elmondta, a vagyonadóból jövőre 200 milliárd forintos bevételre számítanak. Végül az időjárásról. Szombaton dél-délnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. Északon várható a legtöbb napsütés. Dél felül egyre több felé várható esőzápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Borja Szent Ferenc, jezsuita generális. 1510. október 28-án született, Rómában halt meg 1572. október 1-én. 62 évet élt. Borja Szent Ferenc a szó legigazibb értelmében királyi vérből eredt. Apja a spanyol Roderigo de Borgia, Gandia hercege, édesanyja aragóniai Janka, Ferdinánd király unokája volt. Szüleinek elsőszülött gyermekeként látta meg a napvilágot. Édesanyja Assisi Szent Ferenc iránti tiszteletből a keresztségben a Ferenc nevet adta neki. 10 éves volt, amikor meghalt az édesanyja. Egy lázadás miatt nevelője menti meg, és az aragózai érsek nagybácsi udvarában nevelkedett. 18 éves korában V. Károly spanyol király udvarába került, s a király barátja lett. 1529-ben feleségül vette Eleonora Castro udvarhölgyet, és 10 év alatt házasságukban 8 gyermekük született. Amikor 1539 nyarán váratlanul meghalt Izabella császárné, ő kísérte el koporsóját Toledóból Granadába. Ő azonosította a temetés előtt a halottat. Ez annyira megrendítette, hogy elfordult korábbi életétől. 1539-1543 között Katalónia alkirálya volt. Alig vette át apjától Gandia hercegségét, amikor 1546 tavaszán meghalt a felesége. Így már kérhette felvételét a pár évvel korábban megalakult Jézus társaságába, a jezsuita rendbe. Loyolai Szent Ignác 1546. október 9-én örömmel vette fel, és ezt írta a rend történetébe. Belépéséből az isteni gondviselés, mint reméljük, gazdag termést és lelki áldást fakaszt majd. Ám a hercegnek előbb gondoskodnia kellett valamennyi gyermekéről, és el kellett végeznie a teológiát. Szent Ignác szavai szerint mindezt egyelőre titokban, mert ilyen hatalmas csattanást nem bír el a világ füle, mondotta maga Szent Ignác. Elhatározása 5 évig titokban maradt. Szigorú életet élt, s nyíltan védte a rendet a támadások tüzében. Az 1550-es jubileumi szent évben feltűnés nélkül Rómába utazott. Akkor bejelentette, hogy a rendbe lépett. Legnagyobb fia vette át a hercegség kormányzását, és gondoskodott valamennyi gyermekről, testvéréről. Útja Spanyolországtól Rómáig diadalút volt. 3. Gyula pápa így szólt róla. Volnának csak ilyen fejedelmeink, jobban állna a kereszténység ügye. Rómából értesíti 5. Károly császárt jövőbeli szándékáról. Úrban hazafelé, Baszk földön kapta meg a császár Augsburgból küldött beleegyező írását. Ferenc lemondott minden hivataláról, s néhány nap múlva pappá szentelték. Ez akkora hatást váltott ki, hogy a hír túlszárnyalta a spanyol föld határait, az akkor még alig 10 éves rendnek óriási vonzóerőt kölcsönözve. 42 éves korában néhány társával egy szegény kolostort alapított, és itt a legteljesebb szegénységben és szigorú önmegtagadásban élt. Mezítláb és zsákkal a hátán ment végig azokon az utcákon, melyeken korábban, mint alkirályt látták. Alázata és igénytelensége nem ismert határt. A nép Szent Hercegnek nevezte el. Amerre csak megfordult, a nép letérdelt előtte, hogy áldását kérje. Sok nagy bűnöst megtérített, és rangos személyeket hozott a jezsuita rendbe. Egyik alkalommal, Evorában, neki kellett volna a bőtről prédikálnia, ám kénytelen volt az érseknek jelenteni, hogy annyira ki van merülve, hogy nem tud prédikálni. Az érsek ezt üzente vissza. Nem is kell prédikálnia, csak menjen fel a szószékre, hogy híveim láthassák azt, aki mindent el tudott hagyni az Isten nagy szeretetéért. A rendvezetősége 1554-ben kinevezte az ibériai félsziget valamennyi jezsuita alapításának általános felügyelőjévé. Sok megaláztatásban volt része, részben a családja hibái miatt, részben az inkvizíciótól, a királyi udvar bizalmatlansága miatt is. Így Portugáliában húzódott meg, majd 4. Pius pápa meghívására Rómába ment, és a tridenti zsinatra. Lajnes generális helyett vezette a rendet. Annak halála után pedig 1565. júliusában Ferencet választották meg a rend főnökének. Szívügye volt a misszió, főleg az Alpoktól északra fekvő országokban, különösen Németországban. De ugyanakkor Mexikóban, Floridában, Peruban, Brazíliában, Afrikában és a Kabári-szigeteken is hatalmas területeket nyitott meg a missziós munka számára, nem hanyagolva el a buzgó imát magában a rendben sem. Keményen sanyargatta magát, és felebaráti szeretete nem ismert határt. Egyszer megtörtént vele, hogy beszélnie kellett volna társainak. Így felelt, jobb a tett a szónál. Azzal végigcsókolta valamennyiük lábát. Nagy szerepe volt a törökök feletti 1571. évi lepantói győzelemben is, mivel 5. Piusz pápa kérésére részt vett a keresztény csapatok megszervezésében. Franciaországban igen hűvösen fogadták. Már betegen indult vissza az örök városba, ahol október 1-én meghalt. Halála után 100 évvel, 1671-ben szentté avatták. Teste Rómában, az Il Gesù templomban volt jó ideig, de 1617-ben rokonsága a madridi jezsuita templomba hozatta át. Sajnos az 1931-es forradalomban az egyházellenes falka feldúlta azt, és földi maradványai a többi nagy szenttel együtt annak áldozata lett, megsemmisült. Borja Szent Ferenc kiváló férj, gondos családapa volt, és amikor Isten a jezsuita rendbe hívta, ott is az életszentség útját járta, és a szentek közé jutott. Kérjük közbenjárását a családapákért és a szerzetesekért egyaránt.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Istenem, a te alkotásod minden. Tiéd tehát gyermekeim is, akikért most könyörgök. Nem azt kérem, hogy fényben és pompában tartassam őket. Csupán annyit adj meg, hogy minden szükségessel ellátva testüket, lelküket, a te szíved szerinti jó katolikusokká és jó magyarokká nevelhessem őket. Ígérem, Uram, hogy szavam a te fölségedet fogja hirdetni előttük, tettem pedig jó példának szolgál nekik a te akaratod követésére. Segíts kegyelmeddel, Istenem, hogy olyan szülőjük legyek, amint te kívánod.

Filozófia Klub filozófiai támpontok az információ társadalmának zűrzavarában. Minden hónap második kedjén 17 órától 60-ban az Ady Endre könyvtárban moderátor Tőzsér Péter. A 8. beszélgetés október 13-án lesz, melynek témája a tudomány filozófiája és gyakorlata, cím 60 Kossuth tér 3. A Fehérbot világnapja alkalmából szeretettel hívnak mindenkit egy új, látássérültek mindennapjait bemutató társas játékra. A játék segítségével a résztvevők játékos és élményszerű formában kerülnek közelebb a látássérült emberek mindennapjaihoz. Megismerhetik azokat a helyzeteket, nehézségeket és kihívásokat, melyekkel egy látássérült ember a hétköznapok során találkozhat, és azt is, hogy milyen megoldásokkal, eszközökkel lehet ezeket a helyzeteket megkönnyíteni. A társasjáték célja nem az ismeretterjesztés, hanem a szemléletformálás, az empátia erősítése és a látássérült emberek társadalmi elfogadásának támogatása. Időpont október 15-e 10 óra, helyszín Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola és gimnázium, Eger Barkóczi utca 5. Az országos könyvtári napok keretében családi kalandok lesznek a könyves vasárnapon. Október 11-én a II. Rákóczi Ferenc könyvtár is várja az érdeklődőket. 10-től 13 óráig, amíg utazunk, amíg repülünk, keresd a szerzőt, Gévai Csillát, játékos kincskereső vetélkedő a könyvtári polcok között gyerekeknek és szülőknek. 10 és 13 óra között Ági néni őszi élőzenés kézműves műhelye, a játszóházat vezeti Fábián Ágnes kézműves pedagógus. 10 órától Borka játéktár a könyvtárban, 13 óráig ügyességi, logikai és készségfejlesztő játékok kicsiknek és nagyoknak. 11 órától, tehát október 11-én Grillus Vilmos koncert lesz, a koncert ingyenes, de a regisztrációhoz kötött. 13.30-tól Olvasók királynője és királya című megyei irodalmi játék értékelése és az ünnepélyes koronázás lesz. A ceremónia mester Gévai Csilla, aranyvackor díjas gyermekkönyvíró, illusztrátor. Az olvasók tortáját is megszelik ezen a napon. 20. alkalommal szervezik meg a Bükk-Szentkereszti Gombanapok nevű gasztronómiai és kulturális fesztivált. Ma és holnap gombakiállítás és szakvezetéses gombatúrák, ismerkedés a Bükk gombafajtáival, szakértők vezetésével, lesz főzőverseny, hagyományos és gombás ételek készítése, zsűrizése, kulturális és zenei programok, helyi és környékbeli művészek előadások, óvodások, iskolások, szombat este Regán Lili élő koncertje, fellépése lesz 21 órától a színpad előtt. A mai napon is tart a Grizzly Music Pubban a miskolci csendháborítás. Az underground zenekedvelőit várják. A kétnapos fesztivál tegnap kezdődött, 12 helyi előadó mutatkozik be, így a város fiatal és sokszínű zenei színterének legizgalmasabb hangjaiba is belehallgathatunk. A mai napon a színház szerelmesei különleges kulisszák mögötti kalandra indulhatnak a Visit Miskolc tematikus sétáján. Dériné egykori otthonától a 203 éves Miskolci Nemzeti Színházig vezet az út, ahol rejtett terek, mini előadás, színész múzeum és még egy jelmezes színpadi pillanat is várja a résztvevőket. Október 12-én Fülöp Viktor Bölcsek téglája című önálló estje garantálja, hogy a nézők legalább egy-két bölcsességgel gazdagabban térjenek haza a humoros nyomozásban karbantartók, burkolók, ingatlanosok és más hétköznapi főurak versengenek a nézők kegyeiért, természetesen rengeteg abszurd felismeréssel fűszerezve. Október 13-án Szulák Andrea érkezik a Nagy Találkozás című koncerttel, mely a magyar könnyűzene legendás szerzőinek és előadóinak dalait idézi meg. Helyszín a Művészetek Háza, Miskolc. A mai napon 10.30-tól Mesél a vízimalom címmel lesz előadás a Csodamalom Bábszínházban. Október 15-én 11 órától kezdődik ugyanitt a Hurrá utazunk című előadás. A mai napon

0: 21 órától Ehető erdő Szelet a szerelvény címmel lesz program, indulása a Szelet a parkból Miskolcon, kisvonatozás és a Bükki erdő ehető részeinek felfedezése szakmai vezetéssel. A belépő 4000 forint. Országos könyvtári napok a Tittel Pál könyvtárban, könyvajánlókkal, szívderítő idézetekkel és a késedelmi díjak elengedésével csatlakozik a Tittel Pál könyvtár az országos könyvtári napokhoz. Október 15-én 19 órától az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen Magyarország rejtett zenei kincsei című koncertet tekinthetik meg. Fedezzük fel együtt a magyar zenetörténet elfeledett remek műveit egy különleges koncerten az Egri Líceum dísztermében, áll a meghívóban. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Nyolc óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Kereszténydemokrata Néppárt törvényjavaslatban kezdeményezi a zöldség és gyümölcs áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentését december 1-től. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, online sajtótájékoztatón felidézte, hogy a Tisza párt a kampányban tett ígéretet a zöldség és a gyümölcs áfájának csökkentésére, illetve arra, hogy később ezt az összes egészséges élelmiszer esetében meg fogják tenni. Hónapok teltek el a Tisza kormány megalakulása óta, de a javaslatot mégsem nyújtották be. Ezért a KDNP elkészítette azt, és kíváncsian várja, hogy a Tisza a saját kezdeményezéséről szóló javaslatot támogatja vagy sem, tette hozzá a frakcióvezető. A paksi fenékküszöb megépítése eddig legalább 100, de inkább 200 milliárd forint kieséstől mentette meg az országot. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányfő kifejtette, ha nem épült volna meg a fenékküszöb, előzetes becslések szerint a paksi atomerőmű egy hónapnyi leállása csak a költségvetésnek mintegy 50 milliárd forint kiesést okozott volna, és ebben még nincs beleszámolva a gazdasági hatás. A fenékküszöb bekerülési költsége 6 milliárd forint körül alakult, tette hozzá. Kiemelte, a kormány döntött arról, hogy a paksi védekezésben résztvevő 1083 embert elismerésben és jutalomban részesíti. Egy havi juttatást kapnak, ez a döntés összesen 889 millió forintba kerül. Az elismeréseket október 23-án adják át, közölte. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter rámutatott, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások GDP-hez viszonyított aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közrejátszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. A kormányfő kiemelte, prioritás az egészségügy, az oktatás, a magukra hagyott társadalmi csoportok támogatása, valamint azoknak az állami alkalmazottaknak a támogatása, akiket szintén magukra hagyott az előző kormány. A pénzügyminisztérium számításai szerint minimum 100, de lehet, hogy 150 ezer vállalkozás választja majd 2027-től a katás adózási formát, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. A kormány főfontos változásnak nevezte, hogy 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot, így plusz juttatások járnak majd a kata mellé. Hozzátette, jelenleg a katás adózók szinte nem kapnak táppénzt, nyugdíjjogosultságot és anyasági támogatást sem. A bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon kirakat intézményként működött, az otthon mintaintézmény státusza és az igazgató Vásárhelyi János közéleti beágyazottsága, illetve erős kapcsolati hálója hozzájárult az intézményben történt gyermekbántalmazások eltusolásához, mondta Schumacher Orsolya, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság pénteki ülésén a beérkezett iratokat ismertetve. Schumacher Orsolya, a bizottság Tiszás elnöke ismertette. A bicskei gyermekotthont országosan a legjobb lakó és munkahelyek között tartották számon, és noha az ellenőrzések során előfordult, hogy találtak kisebb-nagyobb szakmai hiányosságokat, de ezek eltörpültek amellett, hogy a gondozottak és az alkalmazottak számára kiemelkedő körülményeket biztosítottak. Az intézménybe ömlött a pénz, és mindezt az igazgató személyes kapcsolatrendszerének és érdekérvényesítő képességének tulajdonították, ezért is volt rendkívül erős az intézményen belüli személyes reputációja. Végül az időjárásról. Dél-délnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. Északon várható a legtöbb napsütés. Dél felül egyre több felé várható esőzápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul. Híreket hallottak.
4: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
7: Énekelj velünk templomokban.
6: Koncertezz velünk.
7: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
6: Legyen sok új barátod.
7: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
6: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
7: Itt csak fiúk vannak.
6: Együtt tanulunk meg énekelni.
7: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
6: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
7: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
8: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Reklámot hallottak.
9: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. 2026. október 10-e van, szombat. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Singovics Andrea, a technikai pultnál pedig Kvasinger Jenő ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Albert Einsteintől származik a mai nap gondolatébresztő mondata: ha azt szeretnéd, hogy gyermekeid intelligensek legyenek, olvas nekik meséket. Ha azt szeretnéd, hogy még intelligensebbek legyenek, olvas nekik még több mesét. Most kiderül, mi vár ránk a délelőtt folyamán. Műsorismertetésünk után kezdődik Reggeli Beszélgetés című műsorunk. Ebben Darvas Katalin zoopedagógussal hívunk meg mindenkit egy sétára a miskolci állatkertbe. Tartsanak velünk, ajánlunkban őt hallják.
10: Ők a legnagyobb testű macskafélék egyébként, ugye hiába az oroszlán az állatok királya, a szibériai tigris jóval nagyobbra nő. Hogyha igazán éhesek, nyilván ez az állatkertben nem szokott bekövetkezni, egyszerre akár 50 kiló húst is képesek egyébként elfogyasztani, csúcsragadozók, tehát semmiféle természetes ellenségük nincsen. Egyetlen dolog veszélyes rájuk, az pedig nem más, mint az ember.
0: 9 órától hírek, majd kezdődik Segíthetünk című műsorunk. A mai adásban a Baráthegyi Majorságba látogatunk, ahol a napokban adták át a Borsszem Jankó meseteret, amit hamarosan a nagyközönség is kipróbálhat. Noszkó Brigitta majorságvezetővel beszélgetünk a hely kincseiről, szolgáltatásairól, látványosságairól, növény és állatvilágáról, helyben készült termékekről, tervekről és természetesen az új játszótér. Erről is lesz szó. Következzen bejátszásunk a mesetér történetéről.
11: Áldozatokat is kell hoznia, hinnie is kell magában, de a végére képes arra, hogy végrehajtsa igazából a feladatot, és mi ezt a mesét úgy értelmeztük, hogy azok a fiatalok vagy gyerekek, akik valamilyen hátránnyal születnek, ha kapnak megfelelő támogatást és segítséget, és tudják, hogy mi a céljuk, vagy tudunk nekik abban segíteni, hogy megtalálják a céljukat, akkor ők is elérhetik azt, amiről álmodnak, és ez volt igazából a párhuzam, amit a mese és a mi tevékenységünk közé állítottunk.
0: Kilátó című regionális műsorunkban 9 után Tokaj környékén beszélgetést hallhatnak Holló Gáborral, a Várpeléti Minden Szentek plébánia plébániai kormányzójával. Ajánlunkban őt hallják.
12: Én azért ezt úgy vártam, hogy ahol én voltam, minden szolgálati helyemen jól éreztem magam, meg úgy éreztem, hogy jó értelemben mondva, de ki tudok teljesedni. És a plébánosaimmal is jó kapcsolatom volt. Tehát igazából én soha nem voltam elégedetlen, meg úgy érzem, hogyha visszatekintek az eddigi évekre, hogy én nagyon jó helyeken lehettem káplán, de ugyanakkor azért csak eljön az embernek az életében az, amikor már vágyik a egyfajta nagyobb fokú önállóságra.
0: Napról napra a című regionális műsorunkban többek között a sütőtökös ételek receptjeit ismerhetik meg. A rövid bejátszásunkban Süye Károlyné beszél.
13: Én készítettem sütőtökös rebarbarás lekvárt is, azt hiszem ezt említettem, mikor a dzsemek készítésénél beszéltem róla, és ezzel megkenjük, feltekerjük, és mivel ezt rebarbaráson is csináltam, a sütőtököset meg levendulával, és egy kis levendulás porcukorral megszórhatjuk a tetejét, és kész.
0: 10 órától hírek, majd kezdődik Itt élünk című adásunk. Ma a Mezőkövesden a Takács István templomfestő-festőművész születésének 125. évfordulóján rendezett ünnepségről szólunk. Előzetesünkben dr. Prokop Mária művészettörténészt hallják.
14: A tény az, hogy valóban szeretném, amennyire tudom, hogy a művészet, azt próbáltam 50 évig tanítottam az ELTE-n, hogy azt megérezni, aki művészettel akar foglalkozni, és egyáltalán akár tanítja, akár műveli, akár mit csinál, hogy valóban megsejtse a mai ember, aki mindig rohad, meg fogyasztó, kidobó, stb., hogy mi a kézi munka, mi a egyáltalán az emberi lehetőség, hogy én hogyan tudok alkotni, nem csak akár az építészet, hogy most mit a toronyházakat, meg stb. Alkotja, de a templom toronyit Mezőkövesden, a város közepébe, és valami olyan, hogy ezt őrizzék, hogy van egy rend a családban, vannak nekünk az 1000 éves örökségünket, tovább tudjuk fejleszteni, úgy, hogy rámutatni, hogy mi az emberek a hivatása, mi az, hogy boldognak lenni.
0: 11 órától híreket mondunk, majd Megmaradni című műsorunkat sugározzuk. Ebben Horkai Sámuel kárpátaljai helytörténésszel beszélgetünk az édesapjának a Csehszlovák irában végzett szolgálatáról, a II. Világháború hozadékáról, valamint nagyszülős egyházi virágzásáról.
15: Nagyon szép mérműves ablakok, nagyon hosszú a szentélye. ami azt jelenti, hogy rendi templomnak épült, ugye a szentélybe el kellett férni a ferences barátoknak, és ferencesek vannak Szőlősön, Nagy Szőlősön. Hát aztán jön a reformáció, a templom református lesz persze, a feskókat meghagyják, azért szeretném hangsúlyozni, mert hát bizony bevakolnak, lemeszelnek egyet, kettőt.
0: 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Dzsida Jenő egyszerű verse a Kegyelemről című költeményét Kijén Ilka mondja el. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd ezt követően együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 3 perc körül hallhatnak legközelebb műsorismertetést. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas szombat délelőttöt kívánok minden munkatársam nevében.

reggeli beszélgetés. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Ma reggel sétálni hívunk mindenkit a Miskolci állatkertbe, Darvas Katalin zoopedagógussal. Ha tehetik, tartsanak velünk, érdemes.

0: Szeretettel köszöntelek, Kata.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, szia.
0: A Miskolci állatkertben sétálunk. Van valami olyan útvonal, amit így ajánlani szoktatok a látogatóknak?
1: Érdemes bejárni az egész állatkertet, de ugye rögtön a bejáratnál két irányban is el tudunk indulni. Én mindenképp a felső utat javaslom először. Az oktató termünkben már rögtön ismerkedhetünk különböző hüllőkkel, kétéltűekkel, sőt a görög teknősök is, még amíg tart a jó idő, addig idekint vannak, mert ők nem sokára elvonulnak majd téli álmot aludni, úgyhogy velük legközelebb, november után már csak áprilisban lehet találkozni.
0: Itt akár kész közelbe is kerülhetnek az állatok, ugye?
1: Így van, most még hétvégén és ünnepnapokon tartunk állatbemutatókat, úgyhogy akkor a hüllőink kikerülnek a terráriumból, és akár meg is lehet simogatni őket azoknak, akik elég bátornak érzik magukat ehhez.
0: Úgy is hívjátok ezt, ugye, hogy nem szeretem állatok, vannak ilyenek is, ugye?
1: Igen, van egy ilyen foglalkozásunk is, ahova óvodás és iskolás csoportokat is várunk, hogy nem szeretem állatok. Készhez vannak igazából, mint szoktatva, és nagyon-nagyon türelmesek, úgyhogy bárki, bármikor kézbe tudja őket venni, meg lehet őket simogatni, és tényleg nagyon sok olyan gyerek és felnőtt is van, aki így győzte le először a félelmeit, és mégis megérintette azt az állatot, amitől korábban rettegett.
0: Gondolom az állatok világnapjáról is megemlékeztetek, erről is mesélj meg arról, hogy mire készültek.
1: Van, az állatok világnapja egy nagyon fontos ünnep itt az állatkertben, úgyhogy október 2-án tartottunk egy nagy vetélkedőt, a Zoománia neve, erre a megyéből vártunk általános és középiskolás csoportokat, közel 80 csapat járt itt az állatkertben, és rendkívül ügyesen teljesítettek a gyerekek a különböző állomásokon, nem csak a tudásukat, hanem az ügyességüket is próbára tehették, és október 4-én, vasárnap, ugye ez az állatok világnapja, akkor pedig egy családi nappal vártuk a hozzánk érkezőket. Itt voltak a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskolának a növendékei, úgyhogy ki lehetett próbálni, hogy hogyan is lehet egy vakvezető kutyával közlekedni, vagy a bráírás milyen. Nagyon sok érdekes dolgot meg lehetett tudni itt az alapítványnak a munkatársaitól. Nálunk járt a Bükki Nemzeti Park, aki az évemlősével és az évhüllőjével érkezett, valamint a Borsodabaúj-Zemplén megyei rendőrség bűnmegelőzési osztálya is itt volt, akik pedig a felelős állattartásról hoztak mindenféle érdekes játékokat, hogy nagyon-nagyon sok mindennel vártuk a látogatókat.
0: Mi a következő programotok?
1: Október 31-én 17 órától kezdődik a Halloween estünk. Ugye ez egy különleges esti program az állatkertben. 5 órakor már október végén sötétedik, úgyhogy fáklyákkal és töklámpásokkal világítjuk ki az állatkertet, és rengeteg érdekes programmal várjuk az érdeklődőket. Lesz bátorságpróba, nem szeretem állatok egészen testközelből, ehető rovarok kóstolója, természetesen az éjszakai látványetetések sem maradhatnak el, de látogat hozzánk egy boszorkány is, valamint a Miskolci Gombász Egyesület is nálunk lesz, akiknél ehető és mérgező gombákkal lehet megismerkedni.
0: Elárulom a hallgatóinknak, hogy nagyon sokan vannak, tehát itt sort kellett kiállnom, hogy ide bejussak, tehát ez egy ilyen csúcsidőszaka az iskolák szempontjából?
1: Igen, az október eleje az mindig forgalmas nálunk, ugye az állatok világnapja miatt rengeteg óvoda és iskola ellátogat hozzánk ebben az időszakban, úgyhogy délelőtt mindig tele van élettel az állatkert ilyenkor.
0: Ebben tárolóban madarak vannak.
1: Igen, most egy pennant papagáj van itt rögtön a teknősök után. Ugye korábban hullámos papagájok voltak itt, ők elkerültek innen, és most egy gyönyörű, szép, piros, kék tollú pennant papagájjal lehet ismerkedni itt a bejárat után nem sokkal.
0: Akik rendszeresen jártak, vagy járnak az állatkertbe, tudják, hogy itt van egy büfésor, és van egy új zoofotó nevű létesítményetek is.
1: Így van, most már lehetőséget biztosítunk arra is a látogatóinknak, hogy hazavigyenek egy kis emléket az állatkertből. Ez a fotóautomata igazából nagyon egyszerűen működik. Tudunk saját személyre szabott hátteret választani, és elkészíthetjük akár papíron, de van rá lehetőség, hogy csak digitálisan az emléket az állatkertből, amit haza is vihetünk.
0: Szobrok is díszítik a parkot.
1: Igen, rögtön a fotóautomata után találjuk a szoborparkunkat, ahol kihalt állatoknak a szobraival, illetve híres természettudósoknak a szobraival ismerkedhetnek meg a látogatók. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy rengeteg olyan állatfaj van, ami az emberek tettei miatt pusztult ki, úgyhogy ezeknek az állatoknak állítunk itt emléket.
0: Kik azok a személyek, akiknek emléket állítotok?
1: Ja, nagyon fontos az egyik szobrunk, Gerald Darrell-nek a szobra. Ő volt igazából, aki az állatkerteket olyanná tette, amilyenek napjainkban. Ugye korábban inkább csak ilyen kis ketrecekbe, betonon tartották az állatokat, és ő hozott egy olyan szemléletváltást az állatkerti állattartásba, aminek ezeket a modern állatkerteket köszönhetjük, úgyhogy neki is állítottunk emléket. Egyébként ez a világ első Darrell szobra, ami itt a mi állatkertünkben van, úgyhogy vele lehet találkozni, illetve itt van még Konrád Lorenz és Angi Csabának is a mellszobra.
0: Majmok vannak ebbe a ketrez részben, jobbra.
1: Így van, a bunder majmokkal lehet találkozni. Ők már nagyon idősek, úgyhogy elég ütött kopott a bundájuk, de nincsen semmilyen bajuk, egyszerűen csak az életkor, már lassan 30 évesek lesznek mindannyian, nyilván a kor már látszik rajtuk. Egy nagyon fontos állatfajról van szó, ők a bunder majmok, vagy más néven rőzusz majmok. Ezek azok az állatok, akiket Ázsiában szentként tisztelnek, de nyugaton csak a laborokig jutottak el, rengeteg állatkísérletet végeztek ezen a fajon, úgyhogy nagyon sok gyógyszert köszönhetünk egyébként nekik, és a vérünkben lévő RH-faktor felfedezése is ehhez az állatfajhoz kapcsolódik. Ugye innen is származik az RH, hogy ők rőzusz majmok, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon sokat köszönhetünk ennek az állatfajnak.
0: Menjünk tovább. Itt balra gondolom a gyermekek egyik kedvenc állatfaja található.
1: Így van, hatalmas népszerűségnek örvendenek a szurikátáink. Ugye ők már kora reggel kint vannak, az őrszemet mindig felállítják a legmagasabb pontra, és hát ők egész nap jönnek, mennek, keresgélnek a kifutóba. Ha épp nem ennivalót keresnek, akkor egymással játszanak, vagy a járataikat bővítik, ugyanis a kifutójuk az keresztül kasul van ásva, tudjuk föld alatti járatok töltik az éjszakát, illetve nappal is oda vonulnak vissza, hogyha pihenni szeretnének, úgyhogy az ő kifutójuknál mindig érdemes elidőzni, mert mindig történik náluk valami.
0: Egy másik majomfajt is bemutattok itt a következő részben, jobbra.
1: Így van, az örvös mangábékat találjuk itt a szurikátákkal szemben. Itt egy nagy család él, ők a természetben is családi csapatokban élnek, afrikai majmok, már nem ázsiaiak, mint a bunderek. Kihalás fenyegeti őket, úgyhogy az itt élő család is a fajvédelmi tenyészprogram keretein belül van nálunk. Most is látható egy, hát már egyre nagyobbra növő kölyök, de nagyon örülünk mindig a szaporulatnak pont emiatt, mert ők a természetben már nagyon-nagyon kevesen vannak.
0: Idén sok szaporulat volt, ha az egész állatkertet nézzük?
1: Igen, szerencsére rengeteg kis állat született ebben az évben. Ugye itt van rögtön a kis örvös mangábékölykünk, de rengeteg nagymara született, európai bölényünk, Dávid szarvasaink, úgyhogy igazán kis kenguruk, igazán mozgalmas évünk volt.
0: Következő részben?
1: Szintén afrikai majmokat találunk az örvös mangábék mellett, a huszár majmokat. Ők a huszár elnevezést a hímnek a jellegzetes kis bajuszkájáról kapták, ugyanis a szája fölött a huszárokhoz hasonló bajsza van, innen származik a nevük. Ők az örvös mangábékkal ellentétben nem az erdős területeken élnek, hanem inkább a fás szavannákon. Tudnak fára mászni, de azért nem olyan ügyesek, mint a mangábék, és ők inkább a talajon mozognak. Azt kell még tudni róluk, hogy ők a leggyorsabban futó majmok, úgyhogy nagyon sokszor, hogyha megtámadja őket egy-egy ragadozó, nem is a fára menekülnek, hanem egyszerűen elszaladnak előle, ugyanis elég kitartóan tudnak futni, és akár 50 km/h sebességgel is.
0: És megérkeztünk a macikhoz.
1: Így van, hatalmas kedvencei a látogatóinknak, Dorka és Borka. Őket is mindig látni itt a kifutójukban, ahogy keresgélnek, ücsörögnek, délután már sokszor csak heverésznek. Hát most már szépen kikerekedtek, lassan készülnek a téli pihenőjükre. Téli álmot nem szoktak aludni, de azért nagyon-nagyon lelassulnak a téli időszakra, olyankor főleg csak heverésznek, és majd tavasszal, amikor beköszönt a jó idő, akkor lesznek ismét aktívabbak, de most még nagyon jó meleg van, úgyhogy jönnek-mennek, még a múltkor a medencéjükben is láttam őket, úgyhogy nem zavarja ez a pici lehűlés egyáltalán azt, hogy ők fürdőzzenek.
0: Tehát akkor télen is lehet velük találkozni rendszeresen, akár amikor esznek, táplálkoznak.
1: Így van, télen is elő szoktak jönni. Kevésbé aktívak, úgyhogy főleg heverészve lehet őket látni, de kint szokták tölteni a téli pihenőjüket is napközben kint heverésznek.
0: Egy tavat láthatunk itt balra. Milyen állatok fordulnak meg itt?
1: Vízimadaras tavunkon különböző récefajokkal lehet találkozni, üstökös réce, tőkés réce, cigány réce, vannak nyári ludaink is, valamint rengeteg ékszerteknős van a tóban. Ezek az ékszerteknősök mind behozott állatok, ugyanis az ékszerteknős az egy, hát idegen szóval invazív fajnak hívják, magyarul úgy mondjuk, hogy nem kívánatos faj. Hogyha valaki szabadon engedi a megunt ékszerteknősét a hazai vizeinkben, akkor az nagyon nagy veszélyt jelent a mocsári teknősünkre. A mocsári teknős az egyetlen őshonos teknős faj Magyarországon. Az ékszerteknős eredetileg Észak-Amerikából származik, és picit agresszívebb, mint a mocsári teknős, úgyhogy kiszorítja az élőhelyéről a hazai teknős fajt, úgyhogy ha valakinek van megunt ékszerteknőse, akkor őket az állatkertben befogadjuk, hogy ne tegyenek kárt a természetben, úgyhogy ezekkel a teknősökkel van még tele ez a vízimadarastó.
0: Őket is teleltetitek?
1: Ők itt telelnek a tóban, úgyhogy ők is télen nem láthatók, de tavasszal előjönnek, ahogy a víz egy picit felmelegszik. Igen, ilyenkor már nem is szoktunk ékszerteknős befogadni, legközelebb jövő tavasszal lehet hozzánk behozni őket.
0: Rendszeres, hogy megunt állatokat hoznak hozzátok, hogy gondozzátok tovább őket?
1: Szerencsére azért nem rendszeres, de előfordul. Ékszerteknősből elég sok szokott az állatkertbe érkezni, de már más fajoknál is vannak megkeresések, igen, hogy behozhassák őket az állatkertbe. Nyilván nem minden esetben tudunk segíteni, ugye nem tartunk mindenféle állatfajt, és nem is biztos, hogy tudjuk fogadni ezeket az állatokat.
0: De a hallgatóink is hallhatják a madarakat, a papagájokat, milyen fajok vannak itt.
1: Így van, itt megérkeztünk a papagájok röpdéjéhez, itt dél-amerikai papagájokkal lehet találkozni. Nandáj és szikla papagájok vannak ebben a röpdében, együtt élnek, nagy kolóniákat alkotnak a természetben is, úgyhogy ők vannak itt. Most megdöbbentően csendesek, mert egyébként ennél jóval hangosabbak szoktak lenni, még lehet, hogy picit hűvös nekik a reggel.
0: Műsoridőnk miatt nem tudunk minden egyes helységbe belátogatni, de így kívülről itt balra melyik épület található és milyen állatfajokat mutattok be?
1: Trópusi házunkban elsősorban dél-amerikai kismajmokkal lehet találkozni, de itt kaptak otthont a gyűrűs farkú makik is. A gyűrűs farkú makik nem dél-amerikaiak, hanem ők Madagaszkár szigetéről származnak. Szerintem őket nem nagyon kell bemutatni senkinek, a népszerű rajzfilmből mindenki ismeri őket, úgyhogy velük is lehet itt találkozni az elülső kifutókban. Már kora reggel kiszoktak jönni, ilyenkor nagyon jellegzetes ilyen törökülésbe, vagy ilyen jógaszerű pózba szoktak leülni, és a fehér hasukat a nap felé tartják, úgy szoktak napozni, hogy felmelegedjenek a hűvös éjszaka után. Ők is nagyon aktívak, rendszeresen kint vannak, úgyhogy érdemes hozzájuk is ellátogatni.
0: Vannak kisik is, idén születtek?
1: Nem, náluk sajnos nem született kicsi ebben az évben.
0: A házban még milyen fajok vannak?
1: A lisztmajmocskák viszont itt találhatók a házban, a külső kifutójuk pedig a trópusi ház mögött. Náluk volt szaporulat ebben az évben is, ikrek jöttek a világra. Ugye a lisztmajmocskáknál általában egyébként két kicsi szokott születni, hogy mind a két apróság szépen cseperedik. Ugye náluk az a különlegesség, hogy amiután megszületnek, az apuka rögtön átveszi a kicsiket, és az anyához csak akkor mennek vissza, hogyha meg kell őket etetni. Egyébként a hordozásukat vagy az apa, vagy a későbbiekben a nagyobb testvérek is végzik, úgyhogy igazi csapatmunka a kölyköknek a felnevelése. Ők a természetben is nagy családi csapatokban élnek, a kölykök több évig a szülőkkel együtt maradnak, és segítik egymást mindenben. Nagyon-nagyon aktívak, folyton ugrálnak, másznak, jönnek, mennek, úgyhogy az ő kifutójukat is tényleg érdemes ott elidőzni, akár 10-15 percig is lehet őket nézni, mert folyton történik valami.
0: Hamarosan folytatjuk ezt a sétát.

0: medve kifutó széléhez, egy elágazáshoz érkeztünk. Itt balra milyen állatfajokat mutattok be?
1: Dél-Amerika élővilágával lehet megismerkedni. Két kifutót találunk, az egyikben az örvös pekarik és a vörösorú ormányos medvék kaptak otthont. Ezek társas kifutók egyébként mind a kettő. Ugye az ormányos medvék Dél-Amerikának inkább a trópusi területein élnek, nagyon sokszor a fák tetején lehet velük találkozni. A másik kifutóban pedig három állatfaj él együtt, a nagymarák, aminek elég megtévesztő a neve, mert hogy elég apró állatokról van szó, ők ugyanis dél-amerikai rágcsálók, a füves pusztákon élnek. A nagymarákkal megosztják a kifutójukat még a nanduk. A nandu az egy nagy testű futómadár, és a guanakókat is ebben a kifutóban találjátok. Ők pedig nagy testű tevefélék, a lámának az ősei, belőlük háziasították a lámát. Mind a három állatfaj Dél-Amerika füves pusztáin él, és azért kaptak egy közös kifutót, mert ők a természetben is bármikor találkozhatnának egymással.
0: Itt balra mi található?
1: A tengeri malacoknak a kifutója következik a vörösorú ormányos medvék után. Nagyon népszerűek, ugye rengetegen tartják házi kedvencként is őket, úgyhogy nálunk is egy elég népes csapatot lehet megnézni.
0: Menjünk tovább. Itt jobbra ismét egy futómadárt láthatnak az érdeklődők.
1: Így van, Dél-Amerika élővilága után egy kis betekintést nyerhetünk Ausztráliának az állatvilágába is, úgyhogy az emukkal lehet találkozni. Az emu szintén egy nagy testű futómadár. Azt érdemes róluk tudni, hogy ők is úgy élnek, hogy több tojó tojik egy fészekbe, és a kakas kelti ki a tojásokat, később pedig a kikelt csibéket is a kakas vezeti. Egyébként nagyon nagy méretű és gyönyörű szép sötét zöld tojásuk van. Rendkívül jó úszók is, úgyhogy nem csak futni, hanem úszni is kiválóan tudnak. De az emuk mellett pedig a Bennett kenguruk népes csapatát lehet megnézni. Nagyon érdekes állatok, az erszényes emlősök közé tartoznak. Nagyon fejletlenül hozzák világra az utódaikat. Nagyjából akkor egy pici kenguru, amikor világra jön, mint egy babszem, és felküzdi magát az anyukának az erszényébe, és ott nagyjából fél évig úgy fejlődik, hogy ki sem dugja az orrahegyét sem. És fél éves korában, mikor már elég nagyok és erősek, akkor kezdenek el kinézegetni az erszényből, aztán ahogy nőnek, erősödnek, egyre többször ki is jönnek, most pedig már olyan nagyok, hogy vissza sem engedik az anyukájuk őket az erszényükbe.
0: Mennyi idő után költöznek ki az erszényből?
1: Hát olyan 9 hónapos körül, még a fejüket egyébként vissza szokták dugdosni, tehát még akkor is van, hogy az anya hagyja, hogy fogyasszanak egy kis tejet, de be az erszénybe már nem engedi bemászni őket. És lassan pedig már világra jönnek igazából az új apróságok, mert hogy ők valahogy ilyen ősz, november, október vége, novemberbe szoktak világra jönni. Ugye ezt mi sem tudjuk pontosan, hogy mikor, csak ahogy visszaszámolunk, mikor már tavasszal látjuk, hogy mocorog az erszény.
0: Balra egy röbde található.
1: Így van, szintén ausztrál állatokkal találkozhatunk még itt, a kokaburákkal, vagy más néven kacagó jancsikkal. Ezt a kacagó jancsi elnevezést a jellegzetes nevetéshez hasonló hangjukról kapták, ez az ő terület jelző hangjuk, úgyhogy ha rivális kokaburát látnak a közelben, akkor ezzel a nevetésszerű hanggal hívják fel arra a figyelmet, hogy ez a plac már foglalt. Itt egy pár él egyébként Jancsinak és Juliskának hívják őket. Az idén sajnos nem kelt ki fiókájuk, de korábban már 2 is sikeresen felneveltek, ők már más állatkertbe költöztek.
0: Balra pedig az állatsimogató látható, és ott lehet igazán testközelbe kerülni az állatokkal. Milyen állatokat láthatnak, és akár simogathatnak ott látogatóitok?
1: Simogatni a kecskéinket lehet, úgyhogy hozzájuk be is tudnak menni, akár a felnőttek is, gyerekek is, de a tanyaházban még rengeteg más állattal lehet találkozni. Rögtön itt a játszótér mellett van a lámák kifutója, és az egyik szamarunk Csongor is itt él. Bent a tanyaházban pedig juhok, shetlandi pónikkal, a magyar tarka marhánkkal lehet találkozni, de érdemes tovább sétálni a tanyaház mögé is, ahol pedig a házi bivajokkal és a szürke marháinkkal lehet találkozni. Házi bivajainknál érdemes nagyon jól figyelni, mert most egy apróság is a napokban világra jött. Ugye ők nagyon fejletten születnek, a születésük után néhány órával már képesek lábra állni és követni a csordát. Nyilván az első napokban még sokat pihennek, de ahogy telik az idő, egyre többször fedezik már fel a kifutójukat.
0: Ezek a fehér madarak melyik fajhoz tartoznak?
1: Itt kétféle kakadú is él ebben a röbdében, a dzsofin kakadú és csupasz szemű kakadú. Őket lehet megnézni, nagyon barátságosak egyébként, rendkívül intelligens madarak. Muszáj őket mindig elfoglalni valamivel, különben unatkozni fognak. Egyébként az egyikük szintén egy megunt házi kedvenc, ő úgy került be hozzánk. Nem is annyira találja a helyét itt a többi kakadúval, ugye ő az emberekhez van szokva, ezért is kell nagyon alaposan átgondolni, hogy milyen házi állatot választunk, és tudunk-e róla az élete végéig gondoskodni, mert az a madár, ami emberekhez van szokva, nem biztos, hogy be tud a fajtársai közé illeszkedni, és nem fogja olyan jól érezni magát, mintha eleve köztük nevelkedett volna.
0: Körülbelül hány fajt mutattok be?
1: Nagyjából 180 állatfajt mutatunk be a Miskolci Állatkertbe, úgyhogy a Földnek szinte minden kontinenséről vannak nálunk állatok, úgyhogy elég jó képet lehet arról kapni, hogy milyen is az élő világunk.
0: A lámákhoz érkeztünk, gondolom ők is a kedvencek közé tartoznak.
1: Igen, nagyon népszerűek, szeretik az ócsemegét, őket lehet is ezzel etetni, úgyhogy náluk is mindig nagy sor szokott állni.
0: Ők azok, akik köpnek, ha veszélyben érzik magukat?
1: Így van. Emberre nagyon ritkán köpnek, nyilván fel lehet őket ennyire bosszantani, általában egymást szokták leköpni, főleg ha rivalizálnak egymással valami miatt, de ezt lehet rajtuk előre látni, nem érdemes őket semmiképp felbosszantani, de mikor hátra csapja a fülét, akkor lehet, hogy érdemes már egy lépést hátra lépnünk.
0: De egyébként simogathatóak?
1: Hát, ha etetjük őket, többnyire hagyják magukat megsimogatni. Ugye a láma az egy házi állat egyébként. Van, amikor hagyják magukat, de néha már elvesztik a türelmüket, akkor úgyis elhúzódnak, hogyha szeretnénk őket megsimogatni.
0: Műsoridőnk korlátozottsága miatt csak egy kis kört fogunk tenni, de itt lefelé nagyon-nagyon sok állatfaj van, és akár a teljeség igénye nélkül néhányat emeljünk ki.
1: Így van, hatalmas patás kifutók vannak még lefelé. Ugye rögtön itt a kék juhok, utána a két puputevéknek a csapata, ahol még ott van a kis tevénk harmat, még ő mindig nagyon játékos. Utána az európai bölények, ahol szintén született egy kis bölényborjú, aminek nagyon örülünk, mert hogy ők is a fajmegőrzési program keretein belül vannak itt, és korábban már két bölényünket is sikerült szabadon engedni egy visszatelepítési program keretein belül, az egyikük Bulgáriába, a másikuk pedig a fogarasi havasokba került, hogy reméljük, hogy ez a kicsi is majd egyszer, ha megnő, újra szabadon élhet, de ott élnek még az állatkert alsó részén a Dávid szarvasok, az indiai antilopok, a kulánok, a kárpáti hiúz, a farkas, az aranysakál, úgyhogy mindenképp érdemes ezt a részt is végignézni.
0: A róka ketrecihez érkeztünk, ugye?
1: Így van, két vörös rókánk is van, őket Majának és Misának hívják, mind a ketten mentett rókák. Maja egy baleset után került hozzánk, Misa pedig elárvultan, úgyhogy őket az egyik kolléganőnk gondozta, illetve Misát a kolléganőnk nevelte fel. Emiatt nagyon-nagyon barátságosak, ők is keresik az embernek a társaságát. Nyilván, mert szabadon nem lehetett volna engedni, emiatt, hogy egy ember nevelte fel, úgyhogy velük lehet itt találkozni. Olyan ügyesen másznak, mint a macska. Egyébként sokan nem is gondolnák a rókáról, hogy egy pillanat alatt felszalad még a fára is, és a kotorékjaikat is meg tudjátok nézni, mert hogy a rókák kotorékban élnek, úgyhogy az ő kifutójuk is keresztül kasul van ásva, majdnem úgy, mint a szurikátáké.
0: Gondolom itt a biztonság nagyon fontos, már mint a beton, az elég sokáig lefelé is haladhat.
1: Így van, csak úgy, mint a szurikátáknál, náluk is alaposan le van betonozva a kifutó.
0: Voltam itt korábban egy látványetetése, majd ezekről is beszéljünk pár szót, és megdöbbenve láttam, hogy szőlőt is kapnak, ugye?
1: Igen, a rókák a ragadozók közé tartoznak, de nem kizárólag húst esznek. A természetben is, hogyha bármilyen bogyós gyümölcsöt találnak, akkor nagyon szívesen fogyasztanak belőle, úgyhogy nyilván nem a fő táplálékuk a szőlő nálunk sem, csak kis csemegeként, inkább ilyen jutalomfalatként szokták néha kapni. Természetesen legnagyobb kedvencük az a hús, úgyhogy általában ezt fogyasztják, ez inkább csak egy kis kiegészítés, mert tényleg nagyon-nagyon szeretik.

0: A nagymacskák részhez érkeztünk. Kiket találunk ebben a kifutóban?
1: Két perzsa leopárdunk él ebben a kifutóban. Ugye ők a nagymacskák közé tartoznak, nagyon könnyű őket felismerni a foltos bundájukról. Megtalálni nem mindig ilyen könnyű, mert hogy nagyon jól el tudnak rejtőzni, de sokszor fent heverésznek a mászófáiknak a tetején, vagy éppen az zajnövényzetben bujkálnak. Pont emiatt a petyes bundájuk miatt nehéz őket megtalálni, mert valóban jó rejtőzködést biztosít a számukra.
0: Itt több helyen lehet örökbefogadó táblákat találni, mesélj erről a lehetőségről, ezzel támogathatnak titeket az érdeklődők és látogatók.
1: Így van, jelképes örökbefogadásat tudják támogatni az állatkertünket, akik szeretnék. Több kategóriája van az örökbefogadásnak, a minimális összeg az 5000 forint, és ezért egy évre szóló örökbefogadást kap, aki támogat minket, ezért egy emléklapot kap az örökbefogadó a kiválasztott állatnak a fotójával, és felkerül a honlapunkra is a neve, mint örökbefogadó. Következő kategória az a 15000 forint, ezért már nem csak emléklapot kap az örökbefogadó, hanem kikerül a neve az örökbefogadók falára is. 30000 forint felett pedig az állatnak a kifutójára is kiírjuk az örökbefogadónak a nevét, valamint egyszer meghívunk minden örökbefogadót az örökbefogadók napjára, ahol is egy kis vezetett séta közben megnézzük azoknak az állatait, akik ellátogattak hozzánk, ide kedvezményes 500 forintos jeggyel tud bejönni nem csak az örökbefogadó, hanem egy kísérője is.
0: Megérkeztünk a tigrisekhez.
1: Így van, két szibériai tigrisünk, Makan és Grusa, lányok, testvérek egyébként, a budapesti állatkertben születtek mind a ketten, onnan kerültek ide hozzánk, és itt fogják leélni az életüket jó testvérekként. A szibériai tigrisből már nagyon kevés él a természetben, olyan 4-500 példány van mindösszesen. A szibériai tigrisek megmentésére is működik egy fajvédelmi tenyészprogram, ők viszont már kikerültek ebből a programból, mert hogy az ő rokonságuk már nagyon kiterjedt, úgyhogy az úgynevezett fajkoordinátor, aki dönt az állatok sorsáról, úgy határozott, hogy nekik már nem lesznek utódaik, mert nagy a családjuk.
0: Ők télen pihennek, vagy akkor is látható?
1: Ők télen érzik magukat a legjobban, ugye ők szibériai tigrisek, a tigrisek Ázsiában élnek. A legtöbb tigris alfaj az trópusi, a kivétel a szibériai tigris, ugye ők Oroszország északi területein, ott a Kínával határos vidéken élnek, és kifejezetten szeretik a hideg időjárást. Az ő bundájuk egyébként világosabb is, mint a többi tigris alfajnak, pont amiatt, mert hogy havas környezetben élnek sokszor, hogy télen vannak igazán formában, a nyári hőséget ők sokkal nehezebben viselik, úgyhogy velük télen-nyáron lehet találkozni. Ők a legnagyobb testű macskafélék egyébként, úgyhogy hiába az oroszlán az állatok királya, a szibériai tigris jóval nagyobbra nő. Hogyha igazán éhesek, nyilván ez az állatkertben nem szokott bekövetkezni, egyszerre akár 50 kiló húst is képesek egyébként elfogyasztani, csúcsragadozók, tehát semmiféle természetes ellenségük nincsen. Egyetlen dolog veszélyes rájuk, az pedig nem más, mint az ember. Az ő vesztüket ugyanis az illegális vadászat okozza. Akár trófeaként is vadásznak a tigrisekre, de bizonyos kultúrákban azt tartják a tigriseknek gyakorlatilag minden testrészéről, hogy varázslatos gyógyító erővel bír, és ennek is esnek áldozatául tigrisek. Természetesen semmiféle varázslatos gyógyító ereje nincsen a tigris semmilyen testrészének.
0: Ennél az elágazásnál milyen fajokat láthat az érdeklődő?
1: Itt van egy pici kis rész, ahol Észak-Amerika néhány állatával lehet találkozni. Csíkoszkunk vagy bűzös borz, ők már most ketten vannak, ugyanis nemrég kapott társat Memphis, úgyhogy reméljük, hogy szaporulat is lesz majd náluk jövőre. A csíkoszkunkok mellett találjuk az észak-amerikai kúszósülöket. Ide is az idén érkezett Wilsonnak egy párja, Daisy, úgyhogy reméljük, hogy itt is alakul a jó kapcsolat. Mögöttük pedig a mosómedvéknek a kifutója van, úgyhogy őket sem érdemes kihagyni. Nagyon érdekes és különleges állatok Észak-Amerikából.
0: és néhány madárfajt is láthat itt a közönség.
1: Így van, a madárröbdék vannak itt a kis észak-amerikai rész után, ahol hóbagollyal, uhúval, egerészölyvekkel és a hollóval lehet találkozni. A hóbagoly kivételével ők egyébként mind mentett madarak. Olyan sérülést szereztek, amiből ugyan felgyógyultak, de a természetben már nem lehet visszaengedni őket, úgyhogy itt az állatkertben tartjuk tovább ezeket a gyönyörű állatokat. Ugye az uhú egy hatalmas bagoly, Magyarország legnagyobb bagja, érdemes az ő kifutóját is megnézni, hatalmas szemei vannak, ugye éjszakai életmódot folytató madár, a fejét az csak nem körbe tudja forgatni, mert hogy a szeme az nem nagyon mozog, természet viszont így kárpótolta. A holló pedig őt hópihének hívják, kiesett a fészekből fióka korában, és őt is emberek nevelték fel, úgyhogy rögtön megjelenik a rácsoknál, ha embert lát, mert hogy nagyon szereti az embereknek a társaságát. Rendkívül intelligens madár egyébként a holló, az egyik legokosabb talán a madarak között, képes akár eszközöket is használni, tehát hogyha valami finom falatot nem ér el, akkor egy bottal simán oda húzza magához, úgyhogy muszáj neki is folyton valami játékot kitalálni a gondozóinak, hogy ne unatkozzon.
0: Az utolsó részéhez érkeztünk a sétánknak, hamarosan az oroszlánokhoz érünk, de előtte még az Afrika házat meglátogatjuk.
1: Így van, az Afrika házban van a majmainknak a belső helye, ugye az állatkert elején találkozhattunk az örvös mangábékkal és a huszármajmokkal, ők ideben töltik az éjszakát, illetve télen, amikor nagyon hideg van, akkor is ők napközben idebent vannak. Viszont nem csak velük lehet találkozni, hanem rengeteg terrárium is van odabent,

0: szédai az oroszlánoknak.
1: A sivatagi hiúz vagy karakál él az oroszlánok mellett, ő a Darel nevet viseli egyébként, Csehországból érkezett hozzánk, jelenleg egyedül él, de ez nála nem is probléma, ugyanis a legtöbb macskaféle az magányosan él a természetben is, és a himek és a nőstények csak a párzási időszakban keresik fel egymást, úgyhogy Darellal lehet találkozni, nagyon könnyű megismerni, jellegzetes fekete füléről, ugye erről is kapta a másik nevét, mert hogy a sivatagi hiúz másik neve a karakál, karakál pedig magyarra fordítva azt jelenti, hogy fekete fülű.
0: Az oroszlánokhoz érkeztünk, és itt van egy épület, ez a benti életüket lehet megtekinteni bent?
1: Így van, bent van a karakálnak is, illetve az oroszlánoknak is az éjszakai helye, valamint rózsásfejű törpe papagájokat lehet oda bent látni, és télen a sarkantyús teknősök is itt vannak bent. A sarkantyús teknősök egyébként a huszármajmok kifutójában élnek, ugye ezek hatalmas afrikai teknősök, télen ők nem telelnek, hanem ide bent laknak a Száhelban. A Száhel egyébként Afrikában található, a Szaharától délre eső terület, elég veszélyeztetett térség, ugye ez átmeneti terület a sivatag és a szavanna között, és elég súlyosan érinti az aszály ezt a vidéket is. Azért nagyon problémás ez, mert rengeteg vándormadarunknak a Száhel az első pihenőhelye, amiután átszeli a Szaharát, és hogyha itt nem találnak maguknak elég élelmet vagy vizet, akkor az könnyen a vesztüket okozhatja ugye a hosszú sivatagi repülés után.
0: És végezetül mesélj az oroszlánokról. Hányan élnek most itt?
1: Három oroszlánunk van, egy hím és két nőstény. Ugye az előbb említettem, hogy a legtöbb macskaféle magányosan él, kivételt képeznek ez alól az oroszlánok, akik a természetben is falkákban élnek, úgyhogy itt is nálunk egy ilyen kis falka él. Ugye Zeuszt a hímet rendkívül könnyű megismerni, hatalmas dús sörényéről. Két nőstény pedig a Nala és a Kiara nevet kapta a látogatóinktól. Ők a Nyíregyházi állatkertből kerültek hozzánk, miután megépült a Száhelház. Azóta itt élnek ebben a kifutóban, és nagyon jól érzik magukat nálunk. Közönségnek is nagy kedvencei, a látványetetéseken is mindig lehet rájuk számítani, nagyon ügyes ragadozók.
0: Mennyit és mit esznek?
1: Nyilván ők ragadozók, úgyhogy húst kapnak. Egyszerre fejenként nagyjából 5 kiló hús egyébként az adagjuk. Őket nem etetjük minden nap. Ugye a nagy ragadozóknál szükséges a koplalónap, úgyhogy van egy koplalónapjuk is, akkor nem kapnak csak egy nagyon-nagyon kis diétás adagot. Egyébként ezt teszik, ők nem fogyasztanak a húson kívül semmi mást. De azon belül szárnyasokat, marhát, bármit.
0: Ők télen elvonulnak a benti szállásukra, vagy kint is maradnak néha?
1: Nem, ők télen is kijönnek, nagyon jól érzik magukat idekint, nyilván lehetőségük van akár be is menni a fűtött épületbe, de általában azt választják, hogy kint vannak, egyáltalán nem zavarja őket a hideg idő, sőt a hó sem, úgyhogy télen is kint is lehet látni őket.
0: Nagyon szépen köszönöm, Kata, ezt a sétát, és a hallgatóink nevében is mondjunk elérhetőségeket még így beszélgetésünk végén.
1: A honlapunkon minden információt meg lehet találni, és a közösségi médiában is érdemes a Miskolci Állatkertet keresni. Aki pedig személyesen szeretne eljönni hozzánk, az Miskolcon a Csanyik völgyben talál minket.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm én is.

Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 40 percben Darvas Katalin zoopedagógussal sétáltunk a Miskolci állatkertben. További tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunkat jövő héten csütörtökön ugyanebben az időpontban, tehát 8 óra után megismételjük.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Kereszténydemokrata Néppárt törvényjavaslatban kezdeményezi a zöldség és gyümölcs áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentését december 1-től. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, online sajtótájékoztatón felidézte, hogy a Tisza párt a kampányban tett ígéretet a zöldség és a gyümölcs áfájának csökkentésére, illetve arra, hogy később ezt az összes egészséges élelmiszer esetében meg fogják tenni. Hónapok teltek el a Tisza kormány megalakulása óta, de a javaslatot mégsem nyújtották be. Ezért a KDNP elkészítette azt, és kíváncsian várja, hogy a Tisza a saját kezdeményezéséről szóló javaslatot támogatja vagy sem, tette hozzá a frakcióvezető. A paksi fenékküszöb megépítése eddig legalább 100, de inkább 200 milliárd forint kieséstől mentette meg az országot. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. A kormányfő kifejtette, ha nem épült volna meg a fenékküszöb, előzetes becslések szerint a paksi atomerőmű egy hónapnyi leállása csak a költségvetésnek mintegy 50 milliárd forint kiesést okozott volna, és ebben még nincs beleszámolva a gazdasági hatás. A fenékküszöb bekerülési költsége 6 milliárd forint körül alakult, tette hozzá. Kiemelte, a kormány döntött arról, hogy a paksi védekezésben résztvevő 1083 embert elismerésben és jutalomban részesíti. Egy havi juttatást kapnak, ez a döntés összesen 889 millió forintba kerül. Az elismeréseket október 23-án adják át, közölte. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter rámutatott, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások GDP-hez viszonyított aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közre játszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. A kormányfő kiemelte, prioritás az egészségügy, az oktatás, a magukra hagyott társadalmi csoportok támogatása, valamint azoknak az állami alkalmazottaknak a támogatása, akiket szintén magukra hagyott az előző kormány. A pénzügyminisztérium számításai szerint minimum 100, de lehet, hogy 150 ezer vállalkozás választja majd 2027-től a katás adózási formát, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő fontos változásnak nevezte, hogy 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot, így plusz juttatások járnak majd a kata mellé. Hozzátette, jelenleg a katás adózók szinte nem kapnak táppénzt, nyugdíjjogosultságot és anyasági támogatást sem. A bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon kirakat intézményként működött, az otthon mintaintézmény státusza és az igazgató, Vásárhelyi János közéleti beágyazottsága, illetve erős kapcsolati hálója hozzájárult az intézményben történt gyermekbántalmazások eltusolásához, mondta Schumacher Orsolya, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság pénteki ülésén a beérkezett iratokat ismertetve. Schumacher Orsolya, a bizottság Tiszás elnöke ismertette. A bicskei gyermekotthont országosan a legjobb lakó és munkahelyek között tartották számon, és noha az ellenőrzések során előfordult, hogy találtak kisebb-nagyobb szakmai hiányosságokat, de ezek eltörpültek amellett, hogy a gondozottak és az alkalmazottak számára kiemelkedő körülményeket biztosítottak. Az intézménybe ömlött a pénz, és mindezt az igazgató személyes kapcsolatrendszerének és érdekérvényesítő képességének tulajdonították, ezért is volt rendkívül erős az intézményen belüli személyes reputációja. Végül az időjárásról. Dél-délnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. Északon várható a legtöbb napsütés. Dél felül egyre több felé várható esőzápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Reklám.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk meg énekelni.
5: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
0: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában. Reklámot hallottak.
7: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban a Baráthegyi Majorságba látogatunk. A 2000-es évek eleje óta fejlődő Baráthegyi Majorság olyan szociális farm, amely azért jött létre, hogy a természetközeli környezet az értékteremtő munka és a közösségi részvétel révén támogassa a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek fejlődését, rehabilitációját és önállóságát. A kertészet, manufaktúrák és a panzió működését előre egyeztetett élményprogramokon ismerhetik meg, szociálterápiás foglalkozásaikhoz pedig külső csoportok is csatlakozhatnak. A majorság számokban 5 hektár működő gazdaság a Bükklábánál Miskolc-Diósgyőrben, 100 plusz munkatárs dolgozik a majorság mindennapjaiban, 82 fogyatékossággal élő kolléga végez itt értékteremtő munkát, 2000 óta Magyarország első szociális farmja. Az elmúlt hétvégén adták át a majorság legújabb attrakcióját, a Borszem Jankó meseteret, amit hamarosan a nagy közönség is kipróbálhat. Mai adásunkban Noszkó Brigittával, majorságvezetővel beszélgetünk a helyi csodáiról, kincseiről, látványosságairól, növény- és állatvilágáról, helyben készült termékekről, tervekről és természetesen az új játszótérről is. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Naszkó Brigittával, a Baráthegyi Majorság vezetőjével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek.
1: Én is köszöntelek itt a majorságban. Örülök, hogy találkoztunk. Szeretettel köszöntöm akkor a hallgatókat is.
0: Egy csodálatos helyen vagyunk, aki még nem járt esetleg. Nagyon sok mindent megtudhat most majd erről a majorságról, de először is beszéljünk a legújabb attrakcióról, ami a napokban lett átadva. Mesélj erről.
1: Hát október 3-án lett átadva az új játszóterünk, a Borsszem Jankó mesetér, ami egy egyéves fejlesztés eredményeképpen ért majdhogy nem teljesen célba, vagy a végéhez, mint új attrakció a majorság területén belül. Ez egy olyan játszótér, ahol, ami nem csak egy átlagos gyermeknek nyújt önfelett szórakozási lehetőséget, hanem speciális igényű gyerekeknek is, autistáknak, vagy bármilyen mozgásban akadályozottaknak, vagy fejlesztési igényű gyerekeknek is ugyanúgy lehetőséget nyújt arra, hogy fejlesztő játékban tapasztalhassa meg a közös játék örömét.
0: Van egy története is ennek a játszótérnek.
1: Így van. Tudatos volt a történet választása. Kőboldizsár népművész, Fafaragó népművész készítette el a terveket, aki nagyon sok meseteret készített már, vagy hát jó párat. A környékben ez az első, azért ezt megjegyezném, és ő valamilyen népmesei vonalon készíti ezeket a tematikus tereket, és amikor mi választottunk egy történetet, az a Borsszem Jankó meséje volt, és ez egy tudatos választás volt, mint említettem. Borsszem Jankó hátránnyal születik, ugye nem véletlenül hívják őt Borsszem Jankónak, tehát kicsi, nagyon kicsi, és így alapból olyan skillekkel bír már kiskorától kezdve, ami miatt mindig mínuszból indul, hátrányból indul, és emellett nagy feladatot kap, hiszen vissza kell szereznie, hoznia a három testvérét, akit elraboltak a sárkányok, és ő erre az útra indul el, sok segítséggel, áldozatokat is kell hoznia, hinnie is kell magában, de a végére képes arra, hogy végrehajtsa igazából a feladatot, és mi ezt a mesét úgy értelmeztük, hogy azok a fiatalok vagy gyerekek, akik valamilyen hátránnyal születnek, ha kapnak megfelelő támogatást és segítséget, és tudják, hogy mi a céljuk, vagy tudunk nekik abban segíteni, hogy megtalálják a céljukat, akkor ők is elérhetik azt, amiről álmodnak. És ez volt igazából a párhuzam, amit a mese és a mi tevékenységünk közé állítottunk.
0: Az átadón egy közösségi festésre is hívtátok a vendégeket.
1: Igen, ez egy nagyon, nagyon jól sikerült, fantasztikus átadó volt szerintem. Akik támogattak bármilyen formában, volt ugye egy közösségi gyűjtés, ami a mesetér megvalósítására irányult, illetve nagyon sok olyan felajánlott munka, együttműködés, támogató hozzáállás volt a partnereink, és nagyon sok kedves barát részéről. Szerettük volna, hogyha mindenki ott tudja hagyni a kézjegyét, és a mesetér kerítése igazából, ami ugye körbeveszi a területet, azok színes kerítés lécekből áll, és mindenki a sajátját festhette meg, és hagyhatta rajta a kézjegyét. Ezt 3-ára mi előkészítettük. Az átadó ünnepség keretében tudtak festeni. Nagyon tényleg gyönyörű idő is volt, és nagyon jó hangulatban telt. És utána még azon a napon fel is fúrtuk így a kerítés léceket az előkészített, nem tudom, állványra. Úgyhogy nagyon, tényleg nagyon jó volt.
0: Milyenek az első visszajelzések a játszótérről?
1: Hát nagy türelmetlenség van, ami nagyon jó leső, rengeteg érdeklődést kaptunk, hogy mikortól vehetik igénybe a külsős látogatók a játszóteret. Október 23-val indul ugye az őszi szünet, mi akkor lőttük be a kezdési időpontot, addig még kértünk egy pár napnyi türelmi időt, hogy kitaláljuk egyáltalán azt, hogy a hétvégi vagy a délutáni órákban, amikor nem feltétlenül vagyunk jelen a területen, akkor hogyan fogjuk tudni lehetővé tenni a látogatók számára, hogy be tudjanak jönni a majorságba, és biztonsággal használhassák, de jó úton járunk, tehát már megvan a koncepció, csak még egy-két utolsó simításra van szükség. Én azt gondolom, hogy nagy sikere lesz ennek a játszótérnek, alapjában véve is gyönyörű, tehát hogyha pusztán csak a kisfiamat szeretném felhozni, szerintem már önmagában egy olyan környezet, amiben így örömmel hagyom játszani a gyerekemet, és emellett ugye mi a játszóteret összekapcsoltuk a további területeinkkel, így csak egy lépcső vezet át az állatasszisztált terápiás térbe, ahol a korábbi tevékenységeinket gyakorlatilag, mint egy organikus egészet hozzá emeltünk, vagy hozzá kapcsoltuk az új játszótérhez, szóval itt egy komplexebb dologra van lehetőség, nem csak a játékra.
0: Hány éves korra lett kitalálva ez a játszótér körülbelül, tehát mondjuk, ha a külsősöket nézzük?
1: Én azt gondolom, hogy ezt a játszóteret már egy óvodáskorú gyerek is, vagy akár még kisebb gyerekek is igénybe vehetik. Van fészekhinta, tehát az igazából 0-tól 99 éves korig használható, inkább csak súlykorlátja van szerintem. Ugye 6 játszótér jelen van, ami a mese állomásain vezeti körbe a gyerekeket. Ennek az egyik első eleme a fészekhinta, ami Borsszem Jankó megszületését jelképezi. Van a muzsikáló körtefa, amire fel lehet mászni és le lehet csúszni. Akkor van a 3 sárkányra kialakított ilyen sárkányos mászókás torony. Ennek az egyik felén a 3, a másik felén a 6, és a 12 fejű sárkány jelenik meg. Azon vannak kukucskák, állók, ilyen bábszínház játékra is ad lehetőséget. Minden elemünk alatt rendes játszótéri homok van telepítve, hogyha esetleg lepottyanna egy gyerkőc, akkor ne üsse meg magát. Van egy kacsalábon forgó körhintánk, van egy griff nagy körhinta, az zseniális szerintem, olyasmi, mint a repülőróka, nem tudom, hogy ez mennyire ismert, rá lehet ülni egy ilyen tárcsára, és így röpíti a gyerekeket. Fantasztikus, és van egy ilyen pihenőhelység is, ahol a szülők le tudnak ülni. Ez egy speciális pihenőhelység, majd mesélek arról is. És ilyen elég magasra vannak szabva a padok, asztalok, az alá klasszul be lehet bujkálni a kisebb gyerekeknek. Illetve, hogyha valaki egy kicsit túltelítődne, egy korábbi projektünkből, kis építkezésünkből, egy régebbi jurtánk helyén mi kialakítottunk egy kör alakú kis házikot, egy kuckót. Mi ezt lélekkuckónak hívjuk. Fűtött, fűthető, babzsákokkal van felszerelve, itt már hangtálterápiákat és jogás foglalkozásokat is tartottunk, de ez ugyanúgy nyitva áll, hogyha esetleg egy kisgyereki túltelítődne a sokingertől, vagy akár egy autista kisgyerek úgy érezni, hogy neki most félre kell vonulnia, akkor legyen lehetősége megpihenni, egy nyugodt térbe így bekuckózni.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Noszkó Brigittával, a Baréthegyi Majorság vezetőjével. Mesélj erről a pihenőhelyről még.
1: Ó, hát még régebben, jó pár évvel ezelőtt nekünk volt egy igazi klasszikus jurtánk, amit egy tatár család állított fel, egy mongol család, bocsánat, bár akár a tatár is jó lehet. Azonban ez az időjárási viszonyok miatt megrongálódott. Ennek mi annak idején építettünk egy betonos alapot, és amikor ugye a jurta már nem volt annyira jól felállítható és biztonsággal használható, akkor gondoltunk rá, hogy mégiscsak kéne kezdeni valamit ezzel az alappal, és elkészítettük igazából a jurta mintájára ezt a lélekkuckot, ami egy kör alakú, fából készült kis építmény, kis ablakos építmény. Padlófűtést építettünk, vagy szereltettünk be hozzá, illetve még egy számunkra nagyon kedves kis pályázat során nyertünk egy klímára pénzt, hangtál felszerelésre, hogy hangtálterápiát tudjunk ott tartani, illetve jógamatracokra, és így a fiataljaink, vagy a hozzánk látogató fejlesztésre jövő fiatalok, vagy akárkik tulajdonképpen lehetősége van ezeknek az embereknek, gyerekeknek arra, hogy más dolgot is kipróbáljanak. Tehát, hogy mi szerettük volna, meg mindig is megvan bennünk az a vágy, hogy így bővítsük a lehetőségeinket, hogy minél szélesebb kínálatunk legyen, akár a bentlakóink számára, hogy változatos legyen a fejlesztési programjuk, hogy megtapasztalhassanak érdekes dolgokat, és például a hangtálterápiás foglalkozások során azt tapasztaltuk, hogy rendkívüli módon érdekli őket, és nagyon jól érzik magukat ebben.
0: Annyi mindenről szeretnélek még kérdezni, és foglak is. Például van egy nagyon érdekes ösvényetek ritka fákkal, ugye?
1: Kialakítás alatt van. Ez is egy nagyon-nagyon régi vágyunk volt. Mi így gondolunk egyet, álmodunk egyet, és akkor addig-addig érleljük, addig-addig próbálkozunk, amíg egy idő után megtaláljuk annak az anyagi forrását, illetve a humán erőforrást és a megfelelő időt, hogy elkészüljön az a tanösvény, amiről most kérdeztél engem. Ez is egy pályázati forrásból is, meg saját erőforrásból is készül. A hegylábától, ugye a Baráthegy ez egy elég meredek dombon közelíthető meg, és nekünk lent a hegylábánál van a fűszfás házunk, ami mögött indítjuk majd ezt a tanösvényt, és egy nagyon kellemes lejtős úton fölfelé lesz megközelíthető a majorság. Így szerintem egy régi igényt is kielégítünk, hogyha nyílt nap van, ne kelljen mindenkinek túra felszerelésben érkeznie, és így fölkapaszkodnia, nem mindenki értékeli egyébként ezt a meredeket, legalábbis gyalogosan. És ezen a tanösvényen végig őshonos fákat fogunk, több mint 200 fát és cserjét ültetni. Közösségi munkával, saját erőforrásból a fák beszerzésre kerültek, ugye az október az az időszak, ami ideális a fák és a cserjék ültetéséhez, és ehhez kapcsolódóan akkor már át is kanyarodnék, hogy hova vezet ez a tanösvény, azon kívül, hogy föl lehet jönni hozzánk, egy nagyon különleges kiskertbe, ez egy szenzoros kiskert, ami fűszernövényekkel, illatos fűszernövényekkel és gyógynövényekkel van teleültetve, vannak benne ugyanilyen kis bebújkálók, kuckók, csengetjük, szélcsengők, ugye ez arról szólna, hogy az, akit megnyugtatnak ezek a hangok, vagy ki tudnak kapcsolódni, és illatokat, érintésre van szükségük, tehát valamilyen érzékelésben tudnak megnyugodni, akkor lehetőséget nyit ez a kiskert arra, hogy itt feltöltődjenek. És ez a kert is elkészült. Május, június, július folyamán egy gyönyörű kerítést készítettünk hozzá a kollégáink segítségével, az is feszőből van fonva, tehát a természetes anyagokat részesítettük itt is előnyben, úgyhogy ide vezet ez a tanösvény. Ez is egy újabb kis kincs itt a majorságon belül, és ez is látogatható lesz akkor, amikor meg tudjuk már véglegesen így nyitni a kapuinkat a nagy közönség előtt, nem csak egy-egy napon, mint az eddigiekben.
0: Ahol éppen beszélgetünk, ez a Diósgyőri várnak a kicsinyített mása. Hát egy nagyon szép és nem is olyan kicsi építmény.
1: Nem kicsi ez az építmény, és Azt kell erről a várról tudni, hogy amikor ez elkészült, akkor a levéltárakból kértük ki az eredeti terveket, tehát ezt úgy terveztettük meg annak idején, hogy pontosan úgy nézzen ki, mint ahogyan a levéltárakban található eredeti diósgyőri vár tervein is szerepel, és egészen addig, amíg ez a nagy beruházás nem kezdődött el az igazi diósgyőri váron, gyakorlatilag két teljesen egyforma várat lehetett látni, hát méreteiben volt ugye különbség az ostoros tetejéről. Ez most már azért nem egészen így van. Itt a várban, hát ez is egy nagyszerű helyszín, itt a csodavár táboraink egyik nagy helyszíne, rengeteg gyerekcsoportot fogadunk itt, illetve van egy gyűjtése az alapítványnak, és a Jakubinyi László kuratóriumi elnök úrnak köszönhetően, aki nagyon-nagyon sokat tud a régi népi mesterségekről, eszközökről, és ez az ő személyes gyűjtése igazából járja a régiségvásárokat, és bővíti ezt a gyűjteményt. Mi itt egy kiállítást csináltunk a régi mesterségekkel együtt, ilyen infotáblákkal, és ez is ilyen edukációs térként van jelen, ami nagy öröm számunkra, hogy meg tudjuk újítani, fel lesz újítva a vár, kívülbelül új festést fog kapni, illetve ahol még hiányzik a térkövezés, cserélni fogjuk tudni a kavicsos meg gumilapos borítást, és bízunk benne, hogy több rendezvényre lesz alkalmas így a helyszín.
0: Akár egy középkori étterem, úgy is kinézhet ez az egész.
1: Akár, bár egy tálalókonyha még nem nagyon van itt, viszont már tartottunk itt esküvőt, és a felújítás azt is célozza, hogy esetleg az, aki egy kisebb létszámú, meg itt hangulatú, különleges esküvői helyszínre vágyik, az itt ezt megtehesse, illetve itt az egyik kis toronyban egy glamping szállás került kialakításra, egy kétcsillagos kis glamping szállás, ahol korabeli bútorokkal van berendezve két főre kis konyhás, fürdőszobás szálláshely. Ez pedig tavasztól kora őszig lesz majd kiadható, ugye hát azért hűvösben annyira nem jó, átfúj rajta picit a szél, de jó időben tökéletes.
0: És ha már szállás, akkor mindenképpen említsük meg a panziót, ami itt van mellettünk.
1: Hát igen, van egy nagyszerű panziónk, a Baráthegyi Panzió és Élménypark, ez egy 20 fő befogadására alkalmas szálláshely, 8 szobánk van, 2-4 fős apartman házzal, és ehhez csatlakozik egy kis wellness részleg, ami igazából ennek az extrája. Az egyik extrája, amiben 3 jacuzzi, kétféle sauna, kis medence várja a pihenni vágyókat. És hát ami a másik nagy extrája mindkét szálláshelynek, az pedig a reggeli, ugye saját termékeinkből terítünk a büfé pultra, vagy a reggeliző asztalokra, nekünk van saját tojásunk, saját sajtunk, zöldségeink, gyümölcseink, tehát igyekszünk, amit csak lehet saját forrásból ott kínálni. Nagyon szeretjük a Baráthegyi Panziót is, ennek van egy speciális programja, az Egy Hét Mennyország program, ami arról szól, hogy olyan családokat fogadunk pályázati forrásból és állami támogatásokból, illetve nyilván saját forrással is megtámogatjuk ezt a célkitűzést, de olyan családokat fogadunk, akik fogyatékossággal élő gyerekeket nevelnek, és nem nincs lehetőségük arra, hogy nyaraljanak, azok térítésmentesen jöhetnek hozzánk egy 5 napos nyaralásra, erre volt példa a korábbiakban, és saját kollégáink sorából speciális babysittereket biztosítunk a számukra, akik megfelelő képzettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy azokat a gyerekeket, akik speciális igényűeket gyakorlatilag leválasszák a szülőkről, akik addig ki tudnak kapcsolódni, mi pedig különböző fejlesztő foglalkoztatások során a gyerekeket ugyanúgy kikapcsoljuk, fejlesztjük, szórakoztatjuk.

0: Körülbelül hány érintett lehet, aki ide jár hozzátok?
1: Megsatszolni is nehéz, nagyon nehéz. Az alapítványnak a látókörében több száz olyan fiatal van, akik vagy itt dolgoznak, vagy itt laknak, vagy szállítjuk őket, vagy a babysitter szolgáltatásunk keretében a családjukat támogatjuk. Ugye ez kicsit olyan, mint a vízbe dobott kavics, hogy van egy kisebb kör, és ugye ez így tovább gyűrűzik, tehát száz, rengeteg. Nagy, tényleg nehezen tudnám, csak itt a Majorságban 100-150 fő között van a napi szinten idejáró dolgozó, fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek száma, de van kettő nappali intézményünk a Váltó utcán, 100 fölött van a fiatalok száma, akik a nappali ellátásban részt vesznek, van a Forgács utcai otthonunk, ott is van egy nappali ellátó intézetünk, itt is van a Baráthegyi Majorságban, több lakóotthonunk van, vannak külsős lakásaink már, ami én azt gondolom, hogy teljesen egy egyedülálló Magyarországon, ahova panel lakásokba tudnak kiköltözni azok a fiatalok, akik itt nálunk megtanulták az önálló életvitelnek az alapjait, és minimális segítséggel, de gyakorlatilag önálló háztartást visznek. Úgyhogy a, konkrétan, akikkel találkozunk, szerintem ilyen 300 és 500 fő közé tehető, de ennek a további hatása az még sokkal nagyobb. Én nem ismernék igazából tippelni. Nehogy keveset vagy túllőjek, de úgy sejthető, hogy milyen kiterjedt az ellátottaink köre.
0: Még nem beszéltünk az állatokról, pontosabban csak érintőlegesen, akár így a tojást megemlítve. Hány állatot tartotok?
1: Hát ha létszámilag kellene számolni, az állataink is lassan közelítik a 100 főt. Két felé osztanám az állatainkat. Vannak ugye a haszonállatok, 60 fő kecskét, 60 kecskét körülbelül, annyit fejünk napi szinten. Ugye a laktációs időszakban ez napi 70-80 liter kecsketejet is jelenthet, amit egyből itt a Majorságban található sajt készítő manufaktúránkban dolgozunk fel, de ezen kívül vannak tyúkjaink. Ó, hát bőven meghaladjuk így a 100 főt, jut eszembe, tehát vannak tojó tyúkjaink. Az ő tojásaikat pedig a Kisfaludi utcán van egy tésztaüzemünk, amit kistermelőként működtetünk, ugye ennek az egyik alapfeltétele, vagy ennek az alapfeltétele a saját termék, és a mi saját termékünk az a tojás, de igen nagy igény van egyébként a házi tojás, bővíteni fogjuk a tojótyúkjainknak a számát. Kollégáink is szeretnék venni, vannak korábbi kuncsaftjaink, úgymond, akik régebben is vették már a házi tojást, és most a palotaszálló is érdeklődik a házi tojás iránt is. Ugye még nem érkeztünk oda, hogy megemlítettem volna, hogy a palotaszálló az egyik legnagyobb felvásárlónk, ők a sajtjainkat vásárolják, a tejet viszik tőlünk, tésztát készítünk külön az ő megrendelésük alapján, csak az ő számukra a speciális tésztákat, illetve zöldségeket is termesztettünk már a palotaszálló konyhájának, illetve a bárjának. Ez egy nagyon jól működő együttműködés, úgyhogy akkor itt a tyúkokat már megemlítettem, és akkor vannak a terápiás állataink is, akik kifejezetten állatasszisztált terápiás foglalkozásra használunk, az alpakák, nagyon nagy sztárjai ugye a Majorságnak, két kicsi alpaka született idén nyáron, de ezen kívül van még három anya alpaka, vagy három lány alpaka, akik nagyon jól használhatóak állatasszisztált terápiás foglalkozásokon. Meg van Carlos, a mindenki ura, de őt más célokra tartjuk. És akkor van nekünk egy terápiás lovacskánk, a Tündér, a világ legszolidebb lova szerintem, tehát ezt biztosan állíthatom, és két rendkívül jó fejszamarunk is van, Dorka és a kis Csacsi a füles, akik már szintén lovagolhatóak, illetve csacsigolhatóak, és lassan Csacsi kordét is fogunk indítani, mert már ebben is nagyon jó előre haladásokat értünk el velük, és ezen kívül vannak nyuszikáink, meg dísztyúkocskáink, meg vannak malackáink, akiket meg lehet látogatni, meg lehet vakargatni a fülük tövét, tehát azért mi igyekszünk a gyerekek számára is ilyen kis szimpatikus jószágokat még itt tartani, hogy érezzék azt, hogy milyen is a vidéki élet. Tehát nagyon két szálon fut a Majorság tevékenysége, ezer szálon fut igazából, de itt a fenti rész, a turisztikai rész, az két szálon fut, tehát vannak a fejlesztő tevékenységeink, ami ugye az alapítványunknak az elsődleges missziója, de nálunk nagyon erősen jelen van a transformációs turizmus, ami szintén összekapcsolható a fogyatékossággal élőkkel. Mi abban vállaltunk szerepet, hogy olyan turisztikai programokat szervezünk óvodás, iskoláskorú gyerekeknek, de akár bárkinek, aki ide szeretne látogatni egy csapatépítőre, vagy csak meg szeretne szállni a panzióban egy standard család. Szóval mi azt vállaltuk, hogy ők egy olyan turisztikai élményben részesülnek, mi olyat biztosítunk nekik, hogy amikor ők hazamennek, akkor megváltozik bennük valami, tehát újra értelmezik a fogyatékossággal élőkhöz való kapcsolatukat akár. Tehát egy olyan találkozást biztosítunk a számukra, ahol a fogyatékossággal élő kollégáink, mint animátorok vagy szolgáltatást nyújtók jelennek meg, nem mint támogatni való emberek. Nem tudom, hogy ez így mennyire érthető, és mi abban bízunk, hogy, és azt tapasztaljuk, hogy amikor akár egy osztálykirándulásról a gyerekek hazamennek, akkor teljesen átértelmeződik a fejükben az a kép, hogy mit gondolnak a fogyatékossággal élőkről. Sokszor nem is tudják, hogy ők egy fogyatékossággal élővel találkoztak. Annyira jól tudnak együttműködni, akár egy krumplilángos sütés, vagy egy kézműves program során a fiataljainkkal. És mi igyekszünk ugye ezt a turisztikai szolgáltatást is olyan színvonalon művelni, hogy minél színesebb legyen, minél többféle programot tudjunk nyújtani, és nyilván ne csak az legyen a motiváló, hogy ide eljövök, hogy támogatást nyújtsak, hanem az legyen a motiváció, amikor minket választanak, hogy egy olyan magas színvonalú élményben lesz részem, vagy szolgáltatást fogok kapni, amit máshol nem. Ugye a gasztronómiai termékeink előállításánál is az az elsődleges szempont, hogy amikor megvásárolják, akkor először azért vegyék meg, mert finom, és amikor megkóstoltam és finom, és rádöbbenek, hogy én ezzel támogattam valamit, akkor ez egy ilyen szuper win-win helyzet legyen, hogy én jól is jártam, mert jól laktam, de mellette támogattam valakit, vagy valamit, így a lelkemnek is jó, és akit támogattam, annak is jó. Tehát, hogy szerintem ez egy annyira nagyszerű köre az együttműködésnek, és így ezt próbáljuk nagyon sok ágon erősíteni, kommunikálni, meg így valahogyan így elültetni így a köztudatban, hogy minél több ilyen hely legyen az országban, ne mi legyünk akár az egyedüliek, akik ilyen szinten művelik, vagy ennyire, nem tudom, így kiterjedt módon, hanem minél több az ország egyre több részén jöhessen létre, mert ez egy annyira jó módja a támogatásának, a fiatalok támogatásának, az érzékenyítésnek, tehát ez olyan sok szempontból ilyen verejtékmentesen mennek végbe azok a folyamatok, amiket sokszor ilyen edukatívan, szájbarágósan mondanak el, itt pedig igazából közös élmények útján valósul meg.

0: Beszélgetőtársam Noszkó Brigitta, a Baráthegyi Majorság vezetője. Melyik a kedvenc részed itt a majorságban? Elárulod nekünk?
1: Melyik a kedvenc részem? Hát nincs kedvenc részem, és rengeteg kedvenc részem van, én így tudok erre válaszolni. Nagyon szeretek a várban is lenni, jó hallgatni a kis vízikereket. Én nagyon szeretem a víznek a hangját, de nekem a majorság a kedvencem, és ez lehet, hogy ilyen banálisan hangzik, de az a helyzet, hogy eljövök ide, és itt csend van. Ez egy olyan munkahely, aminek, hogyha nem is lenne semmi olyan hatalmas nagy előnye, ami egyébként számtalan van, és remélem, hogy átjött az elmúlt pár percben, ahogyan így beszéltem és meséltem róla, hogy mennyi szuper jó dolgot lehet itt csinálni, és mennyi olyan eredményünk van, ami megerősít abban, hogy jó munkát végzünk, és hasznos munkát végzünk, de hogyha ki lehet emelni azt a mindennap rendelkezésre álló extrát, amit ez a hely nyújtani tud, az a csönd. Itt nincsen autózúgás, itt tényleg friss a levegő, itt ki lehet úgy jönni, legyen az embernek egy nehezebb napja, akkor elég, ha csak körbe sétál, és megnyugszik. Tehát ez a természetközeliség szerintem önmagában ilyen páratlan. Úgyhogy én ezt nem cserélném el semmi másra.
0: Mondjuk el még egyszer, hogy mikor nyitjátok meg a játszóteret a nagy közönség előtt is, és mennyi lesz a belépő? Lesz belépő?
1: Lesz belépő, valamennyi. Igyekszünk ahhoz igazítani, ahogyan a látogatóink előtt a kiránduló csoportokhoz szoktuk. Ezek nem eltúlzott árak egyébként. Még nem tudjuk pontosan, hogy mennyi lesz. Nem akarok itt ilyen sejtelmes lenni, de felesleges lenne mondani bármit is, ami lehet, hogy nem pontos összegileg. Az őszi szünetre tervezzük a nyitást, és erről időben fogunk minden információt megosztani a Baráthegyi Majorság Facebook oldalán, illetve a Szimbiózis Alapítványnak a Facebook oldalán.
0: Várjátok iskolák jelentkezését, rendszeresen jönnek osztályok ide kirándulni? Mesélj erről!
1: Igen. Most ősszel is jó pár óvodás és iskolás osztályt vendégül láttunk, illetve van egy projektünk, egy pályázat keretében szoktunk érzékenyítő napokat tartani, és az egyik közeli iskolával az összes évfolyam ellátogatott hozzánk 4 napon keresztül érzékenyítő programokon vettek részt, speciálisan, tehát erre fókuszálva, de teljesen jó kis kirándulásokat szoktak itt csapni a gyerekek, és eldönthetik, hogy mit szeretnének csinálni, játszótereznek, bejönnek a várba, sütnek egy krumplilángost, vagy készítenek kitűzőt, rengeteg ilyen kézműves programelemünk van, őrölhetnek lisztet, készíthetnek fűszersót, és még lehetne sorolni a végtelenségig. Tavasszal is rengeteg ilyen programunk van, rengeteg táborunk van, őszi táborunk is lesz, tavaszi táborunk is lesz, nyári non-stop. Tehát mi nagyon sok gyerekkel dolgozunk együtt, és ez nagyszerű, mert maga a majorság ugye 7 hektárnyi, és az egészen más hangulatú, amikor így megtelik így gyerekzajjal. Úgyhogy igen, szeretettel várjuk és fogadjuk az osztályokat az ország más részeiről is, ugyanis van az erdei iskolánk, ami egy ifjúsági szállás, tehát nekünk több szálláshelyünk is van, és itt szoktak itt alvós táborokat is tartani, meg kirándulásokat.
0: Hány fő befogadására alkalmas az erdei szállás?
1: Az erdei iskolában egy olyan 35 főt tudunk elszállásolni, mert egy standard osztályméret.
0: Beszéljünk az előállított termékekről, ezekről is csak ilyen érintőlegesen beszéltünk, de hogy például hol lehet hozzájutni ezekhez a termékekhez?
1: Több helyen most már, hála jó Istennek, a régóta jelen vagyunk a Buzatéri piac tej során, ott nekünk van egy saját standunk, és a sajtjainkat ott meg lehet vásárolni, illetve minden pénteken kint vagyunk itt Diósgyőrben, az Alfi előtt van egy kis tér, és akkor ott nekünk van ilyen, megváltottunk ott magunknak egy ilyen árusító részt, tehát mi ott csináltunk magunknak egy kis piacot, és akkor oda mindig visszük ki az aktuális termékeinket, oda vittünk ki a kertészet termékeiből, a gyümölcsökből, a prisnére gyümölcsökből is, a tésztából, sajtokból, lekvárokból, illetve van egy saját kis boltunk itt fent a majorságban, ahol a non-food termékek is kaphatóak, csak hogy ilyen trendin fejezem ki magam. Vannak nekünk, van egy varodánk, vannak textil termékeket gyártó manufaktúráink, papír vesszőkből fonnak zseniális dolgokat, a fiataljaink kosarakat, de akár lámpabúrát is, tehát van kerámia műhelyünk, kerámia termékeket készítenek, gyertyát öntenek méviaszból, de nagyon sokféle merített papírból kis jegyzetfüzetek vannak, és emellett ugye, amit meg lehet enni, ami is nagyon finomak, úgyhogy ezek itt megvásárolhatók, igazából hétközben fent vagyunk munkaidőben, úgyhogy el lehet jönni értük.
0: Ilyenkor ősszel milyen feladatok vannak, mik a legfontosabb feladatok hétköznapokon?
1: Hú, hát nekünk mindig vannak aktuális nagy vállalásaink. A majorságban hát most ugye befejeztük a betakarítását a gyümölcseinknek, ugye most elég sok, már alapból is több száz gyümölcsfánk van, mielőtt telepítenénk ugye az újakat, és ezeket az almákat, körtéket, szilvákat mi gyűjtöttük folyamatosan, és feldolgozzuk őket valamilyen formában. Ezen kívül készülünk ugye a térre, faelgázosító kazánjaink vannak, ami a fenntarthatósági törekvéseinknek azért így egy fontos részét képezik. Ugye készülünk arra, hogy betárazzuk a tűzifát a lakóotthonainknál. Akkor szinte minden kazánhoz van egy fatározónk, és akkor ezeket töltjük fel, aprítjuk, készítjük, de van most azért egy újabb nagy, és ez az állattartáshoz is kapcsolódik igazából, nagy vállalásunk. Hamarosan érkezik egy 15x20 méteres fedett lovas sátor, aminek a területét most takarítják a kollégák, rendbe teszik, hogy jövő héten hétfőn érkező hatalmas sátrunkat fogadni tudjuk, ami felállításra kerül, és akkor a téli időszakban is fogunk tudni vállalni állatterápiás, állatasszisztált terápiás foglalkozásokat. Ez most így a, most ami eszembe jutott, de hát nyilván ezen kívül van még rengeteg más. A termékeinket készítjük egyébként a karácsonyi időszakra, mi szoktunk elég sokat küldeni fel Pestre is, és szoktak tőlünk megrendelni céges ajándékcsomagokba, így a sajtkészítő kollégák így azzal foglalatoskodnak, a kerámiások készítik már a karácsonyfa díszeket, tehát mi azért erre az időszakra is készülünk.
0: Hány munkatársad van?
1: Rengeteg. Rengeteg itt fenn a hegyen, ahogy említettem, egy 120-150 fővel dolgozunk együtt. Ugye én a majorságot vezetem, ez csak az egyik telephelye az alapítványnak, bár területileg is, meg létszámilag is azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb, vagy azt tudom mondani, de számos kollégával kell együtt dolgozni, tehát hogyha a termékeinkre gondolok, akkor nekem azért kapcsolatot kell tartani a többi telephelyen is a vezető kollégákkal, illetve az ott dolgozó kézműves termékeket készítő kollégákkal is például, vagy akár a tésztaüzem kollégáival is beszélünk napi szinten. Szóval azért egy jó nagy szimbiózisban működik, csak hogy előjem ezt a kis szóviccet, dolgoznak ugye a különböző telephelyeken munkálkodó emberek.
0: Mire van szükségetek, hallgatóink, ha tudnak, hogyan segíthetnek nektek?
1: Jöjjenek hozzánk el, tehát, hogy támogassanak minket azzal, hogy eljönnek és részt vesznek a programjainkon, vigyék a jó hírünket, kóstolják meg a termékeinket, de ha valaki úgy érzi, hogy szeretné támogatni az alapítvány munkáját, jó örömmel fogadunk adományokat is. A honlapjainkon fent vannak azok a számlaszámok, ahova akár csak egy kávé árával is megtámogatnak, akkor az lehet, hogy alpakatában fog majd így újjászületni, úgyhogy mi bármilyen segítséget nagy örömmel fogadunk egyébként.
0: Önkénteseket vártok, fogadtok?
1: Így van, fogadunk, és jönnek is hozzánk önkéntesek, céges önkéntesek is jönnek. Ritkábban tudunk fogadni önkénteseket, akik mondjuk önállóan egyedül jönnek,

0: Tványnak külön, illetve a Baráthegyi Majorságnak külön, illetve a szálláshelyeinknek külön is van egy honlap, a barathegyirelax.hu, és ott is fent vannak, aki esetleg megszállni szeretne a szálláshelyeinkről, minden információ és elérhetőség, illetve ezek a honlapok majd lassan átjárhatóak lesznek, és akkor aztán semmilyen akadály nem lesz, bárhova el lehet majd találni.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben a Baráthegyi Majorságban jártunk, Noszkó Brigitta majorságvezetővel beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Szentszék és Magyarország közötti kötelék 1000 éves múltra nyúlik vissza, mondta Parolin bíboros Szűz Mária magyarok nagyasszonya Magyarország főpátrónája ünnepén október 8-án. Fogadást adott Magyarország szentszéki nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend, melynek díszvendége Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár volt. A vendéglátó házigazda Kvek Péter Magyarország szentszéki nagykövete köszöntötte az est vendégeit. Megnyitó beszédében az apostoli szentszék és Magyarország 1000 éves történelmi kapcsolatára utalt, melynek kezdetét a francia származású II. Szilveszter pápa által küldött királyi korona és Szent István király országfelajánlása jelentik. Parolin bíboros a rendezvényen elmondta: bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. Mindannyiunk hivatása, hogy a béke evangéliumának terjesztői legyünk, mert a béke az a legfőbb és nélkülözhetetlen jó, minden ember, minden társadalom törhetetlen szükséglete és vágya, az isteni javak összessége, egy felülről jövő ajándék, amelynek felépítése pusztán emberi erőfeszítés révén csupán csalfa illúzió lenne. A Szentszék nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abban, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban, fogalmazott Pietro Parolin. A Fidesz szerint Magyar Péter és a Tisza kormány az őket hatalomra segítő brüsszeli politikai erőkkel folytatja a magyar cégek kiszorítását a magyar építés és közlekedés gazdaságból annak érdekében, hogy helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Az ellenzéki párt országgyűlési frakciója a távirati irodához eljuttatott közleményében reagált arra a kormányzati döntésre, hogy felfüggesztik a budapesti déli körvasút beruházását és kizárják a Mészáros-Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-hidat a folyóvasútépítési munkákból. Így fizeti meg Magyar Péter és a Tisza a kampánytámogatást. Ez történik a déli körvasút esetében, és ez fog történni minden jelentősebb beruházásnál, olvasható a közleményben. A Fidesz szerint a kormányzat arra törekszik, hogy a brüsszeli bürokráciával kollaborálva, visszaélésekre hivatkozva minden magyar beruházásból kizárja a magyar gazdaság önállóságát jelentő cégeket. Annak érdekében, hogy a beruházások megvalósítását átjátsszák a külföldi gazdasági érdekeknek. Ez történik az autópályáknál és az elmúlt 100 év legjelentősebb budapesti vasútfejlesztésénél is, tették hozzá. Az állami számvevőszék a déli körvasút fejlesztésével kapcsolatos európai számvevőszéki vizsgálat során semmilyen jogszabályban meghatározott feladatát nem mulasztotta el. Áll a hivatal távirati irodához eljuttatott közleményében, amelyben a pénteki kormányzati tájékoztatón elhangzottakra reagált. A tájékoztatón a közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy felfüggeszti az Európai Unió által finanszírozott déli körvasút beruházást, mert a közbeszerzésnél történt összejátszás miatt megkérdőjeleződött a beruházás folytatásának lehetősége. Az ajánlattételt az Európai Számvevőszék részletesen elemezte. A tájékoztatón elhangzottak szerint az Európai Számvevőszék megállapításairól 10 hónapja értesítette a magyar kormányt, és mivel értesítéseit az állami számvevőszéken keresztül küldi meg, az ÁSZ-nak is tudnia kellett róla, azonban nem tett semmit. Végül az időjárásról. A délnyugati irányból beborul az ég, de naposabb tájak az északkeleti megyékben még kora délután is lehetnek. Napközben délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, de az északkeleti-keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől már sokfelé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 17 és 22 fok között várható, de a Dunántúl déli-délnyugati felén ennél helyenként kissé hűvösebb, még a naposabb északkeleti-keleti határvidéken pár fokkal melegebb is lehet. Késő estére 10 és 15 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma a Takács István festőművész templomfestő születésének 125. évfordulójára rendezett ünnepségen Mezőkövesden veszünk részt. Műsorunk első részében Krupáné Sebe Gabriella, utána pedig dr. Novák István köszöntőjét, majd Prokop Máriát hallják.
1: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Vannak emberek, akiknek az életét évszámok őrzik, és vannak, akikét az, amit maguk után hagytak. Egy ecsetvonás, egy arc, egy mozdulat. Egy templomfalán megszülető történet, színek és formák, amelyek évtizedek múltán is ugyanúgy szólnak ahhoz, aki megáll előttük. Takács István ilyen örökséget hagyott ránk. Innen indult Mezőkövesdről, tőzsgyökeres Matyó parasztcsaládból. Innen vitte magával azt a színvilágot, azt a hitet, azokat az arcokat és azt a közösséget, amely később művészetének egyik legmélyebb forrásává vált. Tehetsége az ország számos pontjára elvitte. Templomok és kápolnák százain maradt ott a kezenyoma. Mégis bárhová vitte a tehetsége, művészetében mindig hazahozott valamit Mezőkövesdre, és magával vitt valamit Mezőkövesdből. Megfestette a hit történeteit, de bennük éltek a magyar arcok, a matyó színek, szülőföldjének világa is. Megörökítette a mezőkövesdi emberek ünnepeit és hétköznapjait, és a Szent László templom falain a szakrális történet és a helyi közösség emlékezete különös természetességgel találkozik. Ezért gyűltünk ma össze születésének 125. évfordulóján, hogy emlékezzünk rá, bár talán az emlékezés szó önmagában kevés. Hiszen akinek a művei ma is körülvesznek bennünket, akinek alkotásaival újra és újra találkozunk, akinek kezenyoma ott él Mezőkövesd kulturális és szakrális örökségében, az valójában soha nem válik pusztán a múlt részévé. Takács István művészete ma is jelen van közöttünk. Jelen van a Szent László templomban, jelen van a róla elnevezett gyűjteményben, jelen van azokban, akik kutatják, őrzik és továbbadják életművét. És jelen van Mezőkövesd emlékezetében. Talán ez a művész egyik legszebb halhatatlansága, amikor már nem lehet pontosan megmondani, hol ér véget az alkotó története, és hol kezdődik annak a közösségnek a története, amely magáinak érzi az örökségét. Hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Takács István festőművész születésének 125. évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepségen. A mai ünnepség létrejöttéről a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft., a Takács István Gyűjtemény, a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete, valamint a Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület gondoskodott. Köszönjük mindazok munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ezen a délelőttön együtt hajthassunk fejet Takács István művészi öröksége előtt. Szeretettel köszöntjük körünkben díszvendégünket és előadónkat, professzor dr. Prokop Máriát, Széchenyi díjas művészettörténészt, az MMA rendes tagját, akadémikust. Köszöntőjének megtartására nagy tisztelettel kérem főtisztelendő dr. Novák Istvánt, a mezőkövesdi Szent László plébánia templom plébánosát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektor helyettesét.
2: Tisztelt polgármester úr, kedves professzorasszony, kedves családtagok, tisztelt jelenlévők, egy rendkívüli jubileumra gyűltünk össze, ahogy ez már elhangzott az imént is, hiszen a 20. század magyar szakrális festészet óriásának, Takács Istvánnak születése óta 125 esztendő telt el. Amikor ezen a jeles évfordulón hálát adunk Istennek az ő életéért, óhatatlanul eszünkbe jut a híres filozófiai alapvetés Immanuel Kant gondolata, a szép az, ami érdek nélkül tetszik. Ha valakinek a munkásságára, akkor az ő életművére igaz ez a tiszta gondolat, amelyet ő mély keresztény hitével szentelt meg. Takács István mindig alázatos hívő ember maradt, nem a világi elismerésre vágyott és nem hódolt be a tiszavirág életű művészeti divatoknak vagy politikai elvárásoknak, személyiségét háttérbe szorította, hogy ecsetjével a hitet és a teremtőt szolgálja. Csak nem 300 magyarországi templomban hagyta ott a kezenyomát, hogy alkotásaival közelebb emelje a lelkünket Istenhez. Az ő szolgálatát és lelkületét egy tanmese világítja meg a legjobban. A történet szerint egy vándor egy hatalmas építkezés mellett haladt el, ahol három kőfaragó dolgozott a tűzőnapon. Mind a hárman ugyanazt a nehéz munkát végezték, mégis teljesen más arcot mutattak. A vándor odalépett az elsőhez, aki fáradtan, izzadva, dühösen suhogtatta a kalapácsát. Mit csinálsz itt, barátom? Kérdezte tőle. A munkás bosszusan felnézett, nem látod, köveket török. Ezt a nehéz, átkozott munkát végzem reggeltől estig, hogy legyen mit tenni a családomnak. Ő a szükség és az anyagi érdek embere volt. A vándor tovább sétált és megszólította a másodikat, aki sokkal precízebben, kimértebben faragta a követ. Hát te mit csinálsz? Kérdezte tőle. A kőfaragó büszkén kihúzta magát. Én vagyok a környék legügyesebb mestere. Megfaragom ezt a követ, mert ha tökéletes lesz, híre megy a világban, és a király is meg fog engem süvegelni. Ő a hiúság és a világi dicsőség embere volt. Végül a vándor odalépett a harmadik munkáshoz. Ő is tetőtől talpig poros volt, a keze csupa seb, de az arca mégis békét és megmagyarázhatatlan derűt sugárzott. Amikor megkérdezte tőle, hogy mit csinál, a férfi letette a vésőt, felnézett az égre, és egyszerűen így szólt, katedrálist építek. Takács István pontosan olyan volt, mint ez a harmadik kőfaragó. Ő nem csupán festéket kent a falra a megélhetésért, és nem is a világi művészvilág mulandó tapsára állítozott, ecsetvonásaival Isten országát, a mennyei katedrálist építette. Ezért tudott művészete érdek nélkül tisztán tetszeni, mert nem önmagára, hanem a teremtő dicsőségére mutatott. Ez a 125. évforduló nem csak a múltba tekintés, hanem a jelennek szóló meghívás is. Takács István azt vallotta, a tiszta hitelű művészet a testnek tápláló kenyér, a léleknek tisztuló felszabadulás. Kérjük a jó Istent ezen a mai napon, hogy mi is meg tudjuk lelni a mindennapjainkban ezt az érdek nélküli tiszta szépséget és szeretetet. Tanuljuk meg a hűséges, alázatos szolgálatot, hogy amint az ő ecsetje nyomán a puszta falak az ég kapuivá váltak, úgy válasson a mi hétköznapi életünk is Isten szeretetének élő, tiszta hirdetőjévé. És mielőtt egy fohásszal befejezném a gondolataimat, szeretném én magam is megköszönni mindazoknak a munkáját, akiknek a tevékenységével Takács István emlékét őrizni tudjuk Mezőkövesden, hiszen a Szent László templom mellett a Takács István gyűjtemény és az a sok-sok gondoskodás, amit Laszkó Pető Mihály úr végez, és a sok segítő kéz, akik segítettek itt az elmúlt időszakban ennek a megvalósítására, az mindenképpen dicséretet érdemel. Köszönjük polgármester úrnak ezt a gondolatát a szobor felállításával kapcsolatban, a Szent László plébánia is 100 000 forinttal hozzájárul. Hálatlel szívvel köszönjük, urunk, Takács István festőművész életét, és azt a csodálatos talentumot, amellyel szépítette földi hajlékaidat. Köszönjük az alázatot, amellyel ecsetjét a te szolgálatod beállította, és a hitet, amellyel közelebb hozta számunkra a mennyország valóságát. Kérünk téged, jóságos atyánk, jutalmazd meg őt a hűséges munkáért. Engedd, hogy aki föld életében oly sok templom farára festette fel a szentek dicsőségét, most oda át a te színről színre látásodban örvendezzen. Nyisd meg számára az örök üdvösség kapuját, ahol már nincs szükség festékre és ecsetre, mert a te érdek nélküli, ragyogó szépséget tölt be mindent. Amen.

0: Kedves professzor asszony, kedves vendégeink! Hát, aki nem ismeri esetleg Prokop Máriát, annak pár szót mondanék róla. Több mint 50 éve tanítja a középkori magyar és egyetemes művészettörténetet felsőfokon. A magyar egyház művészet legkiválóbb ismerője és őrangyala fáradhatatlanul segíti a középkori mellett a 20. századi és kortárs művészek újrafelfedezését és megismertetését. Kérem professzor asszonyt, hogy tartsa meg előadását.
1: Tisztelt polgármester úr, Fröccsi Szándi plébános úr, Nényési János, Pető Mihály, és mindannyian, akik itt vannak, és akik nincsenek itt, csak lélekben vannak itt, nagyon köszönöm a meghívást. Ettől mondtam, most, hogy jöttünk Pestről, hogy voltak egy évfolyamtársam, Mikes Ildikó, véletlenül, hogy nem valakik nincsenek itt, vagy nem, milyen család, vagy van-e valaki, ő korán meghalt az egyetem elvégzése után, egy szívvel, lélekkel mezőkövesdi volt, és az Iparművészeti Múzeumban került, ott kezdte a pályáját, fantasztikus művészeti tervei voltak, úgy a hazája, mint az egész magyar iparművészetnek a megújítására vonatkozóan, hát valahogy az Isten másképp gondolta. Na, lényeg az, hogy azóta igyekszem figyelemmel kísérni, és az MMA-ba, ezt mondja, az elején szeretném mondani, hogy kész arra ugrásra készen, hogy valóban segítse a polgármestert, a várost, Mezőköves városát, mindenkit, hogy ezt az világhírű csodát, és ami ő megélt a 20-as évektől kezdve, mint főiskolai hallgató, és utána, mint hát egyre híresebb, fantasztikus megbízásokat. De valóban volt öröme, hogy így mondjam, a életem végére sok nehézség, meg megaláztatás mellett. Tehát valóban ő is az a Jóisten megadta, és adott neki nagy lendületet. Egyáltalán a macsó lelke, az, amit a macsó hívzés egész országban, sőt a világon ugye mindenhol ismerik, és adja tovább, hogy ez a magyar lélek, ez az, amely mindig örömmel tele van, életörömmel, mert az igazi öröm forrása az élet, és az élet Istentől van, és Isten ajándéka, és ez sugárzik, ahogy a eddigi megszólalók is ezt szépen elmondták, hogy valami olyan isteni erő van minden emberben, egyáltalán a teremtés, a teremtő erő, az valami olyan lendületet ad, ami valóban ez az 1000 évnek, a magyar államnak az 1000 éve, ugye előtte is tudunk a magyarokról sok mindent, tehát az állami rét az világhírűvé vált. Magyarország a Mohácsi vészig, amire most emlékezünk, hogy Mohács 500 évvel ezelőtt sok minden összeomlott, de valóban utána, mert utána is van még 500 év, és ez a következő 500 év, amikor mi azt mondta, az életerőről tett ez a nemzet bizonyságot, a hitről és a reményről. És az elmúlt napokban országosan ünnepeltük az Árszákra Fesztivált, bizonyára Mezőkövesden is. Fantasztikus milyen programok voltak, és az egész országban mindig az Árszákra Alapítvány, ugye kiad egy kis füzetet, amiben láthatjuk, hogy ebben a nemzetben él a hit és él a remény. Él, és van életerő. Annak ellenére, hogy sok minden más is látszik, akár sok minden hangosabb, mint ez a hit és a remény, de hogyha azért, ahogy mondtam, a világ ugye ismeri a macsó hívzéseket, és a macsó népművészetet, szóval egy nemzetnek, ez a, miért a pápa 1000 évvel ezelőtt a Szent Koronát, mikor adta, ugye azt mondta, hogy apostoli címet adott hozzá, mert azt mondta a második Szilveszter pápa, hogy én apostoli vagyok, én csak apostoli vagyok, tehát te egy valóságos, a Szent István egy valóságos apostol, aki egy egész nemzetet tudott megkereszteltetni és keresztényé tenni. Hát ugye ez nem könnyű valakit keresztényé tenni, bizonyára mindenki is, nem csak a plébánosra tudja, hanem sok mindenki tudja, hogy nem könnyű feladat, azóta az Isten megengedi a sátánnak is azt a lehetőséget, hogy működjön, úgyhogy működik is, ugye ezt is mindannyian tudjuk, de valóban azért a jó az mindig, mindenki a saját életébe érzi ezt, hogy a jó az tud diadalmaskodni, és a jó ad egyedül öröm. És ez a három nagy érték, az igaz, a jó és a szép, amit a ókori filozófusok, ugye Arisztotelész, Pláton, csak a régi görög gondolkodók hintettek el az emberek fejébe, tudományába, az azért továbbra, akkor is, ami próbáljuk csűrni, csavarni, magyarázni, éppen sajnos eléggé tanúi vagyunk annak, hogy volt annak a bizonyos második világháború utáni félelmetes rendszerváltásnak, ahogy sok mindent kisöpörtünk, a lakásokból is sok mindent kisöpörtünk, és az emberek szívéből, meg agyából, meg lelkéből is sok mindent kitörlődött, de hál' Istennek mai nap azért vagyunk itt, hogy ez újra él ez a lelkesedés, újra él ez a lendület, és igenis van gondviselés az, hogy ez a kép, és sok minden, amit röviden végig szaladtunk ezen a csodálatos kiállításon, hogy igenis ez egy embernek az alkotása, aki tudott Istenre támaszkodni, tudott Istenbe bízni, amit kapott, és tudta, hogy ajándék. Tudta, hogy ajándék, és ezzel neki nem tudjuk azt, hogy el kell számolni, hanem az, hogy neki, hogy ő igazán ő is boldog legyen, ki kell bontakoztatni. És ez a léleknek a kibontakoztatása, ez végtelen, ugye az Isten végtelen, tehát nincs, mondom, most már beteljesedt a pohár, mert akkor már nem tudnánk továbbra is ezt a lelkesedést szítani, és ez az öröm, hogy mindig van egy következő lépés, és ezért nagyon szép az emberi élet, hogy ami sajnos nem tart sokáig, de van örök élet, és az emberek a nagyobbik értéke a lelke. A lelke, bármennyi a test, az olyan, amilyen, de kétségtelenül, hogy a művészet olyan ajándéka Istennek. És azért volt ez a művészeti akadémiában, csodálatosan belecsöppentem régben a tanítványaim, meg sok mindenki révén, hogy valóban olyan csodás emberekkel találkozom, és valóban az, az első, amit mondanom kell, hogy valóban annyira várják azt a pillanatot, hogy ők is közreműködhessenek. Amikor én megjelentem a köreikben, akkor mindjárt, hogy hát azért az a nagy nem sokati kincsünket, és a népművészetek fölmutatni. Ugye mindenki ismeri a Pió atyának ezt a jósatát, ami valóban hát ez a Szent István óta él, mert az egész történelmünk, az az 1000 év egy olyan csoda. Ugye itt van mindjárt a Mátyás király szobra, itt ugye a épület előtt, és a Kilmer ott van, és a Mátyás király, hogy ugye ez a mezőkövest mindjárt már, ahogy a magyar nemzet kezdett ugye életni és világhírűvé válni gazdaságilag. Minden szempontból ugye az egyetlen centralizált állam a középkorban, a magyar állam. Hát ugye akármennyire Franciaország, Olaszország nem elég a nyomában, ugye ezt még nem tanítjuk az iskolában most sem még, és ezután se tudjuk, hogy fogjuk, de mindenkinek éreznie kell, és Takács István, aki ebből a városból születik, és Pestre jut, és ott a barátai körébe, amit én is hallottam, még sajnos, hogy életben nem találkoztam vele, ezt sajnálom, mert ugye lehetett volna rá alkalom, de sajnos nem történt, mert valóban azt tudom mondani, hogy aminek most tanul vagyunk ezen a kiállításon, ebben a teremben, ebben csodálatos füzet van, nekem egy óriási ajándék, és nem tudom eléggé megköszönni mindenkinek, hogy valóban az a kis tanulmányom, az is megjelent, de főleg az, hogy létezik egy ilyen kiadvány már 16 éve, és van itt egy olyan erő és olyan összefogás, én bízom benne, jelennek is örülnék, ha valaki felhívna a kezét, aki esetleg pedagógus, aki itt van a jelenleg között, hogy azért én bízom benne, hogy azért vannak, akik, mert a pedagógusokkal nem olyan könnyű, de sok a dolguk, ugye, sok a dolguk, és hát sok minden nagyon nehéz, de hát ugye hál' Istennek ezt is azért, ha áthatja az a lelkesedés, és az, hogy mi a művészet. Ugye az elmúlt évben ugye volt az a szomorú dolog, hogy az iskolákból ez a bizonyos vizuális kultúra, meg sok minden ugye valahogy háttérbe szorult, én remélem, hogy mezőkövesdet nem szűnt meg, de minden esetre nagyon sok kiskapu nyílt, be lehet szakköröket tartani, lehet sok mindent lehet csinálni, meghívni vendégeket, valami olyan lehetőségek vannak, hogy, jó, hogy ne egy tantár legyen csak az a művészet, hanem valami olyan, hogy még sejtse az a gyerek a 12 év alatt nagyjából, ugye nem 3 évet, meg nem 4 évet járva már egy fiatal iskolába, hanem 12-t. Hát azért az alatt, ha úgy elgondoljuk, és mindenki, akármilyen korú ember, elgondolja akár egy kisgyerek is, hogy hát azért van lehetőségem a 12 év alatt erre is, meg arra is. Főleg az, hogy megérezzük, hogy lelkünk van. Akármit mondanak jobbra-balra, megjön a mesterséges intelligencia, ugye, amit robot emberek, ugye helyettük mindent kitalálnak, mondanak. Na, szóval ezt hiszem, hogy itt van egy egészséges nemzet, és ebből adódik a realitása. Nem csak a Pió atya jósata, hogy majd mi megmutatjuk a világra, hanem az 1000 év alatt már megmutattuk, megmutattuk már az 1000 év alatt, és most a Mohács utáni, ez a bizonyos Mohács utáni újjászületés, abban a nehéz 17. században, török uralomban, és így tovább. Mindenki örülnék, ha azért mindenkinek lehetne minden nap egy pár pillanata legalább a sok munkája között, amikor hálát ad az Istennek este, reggel, bármikor, hogy azért a mai nap is volt örömem. És én hiszem azt, hogy az a sok szenvedés, amit a nemzetünk, nem csak a gulagon meg itt meg van, hanem mindenki, mindenhol, ahol volt meg van, mindenkinek jut bár bőségesen arra alkalma, hogy valamit hozzátegyek Krisztus keresztjéhez. Nem véletlen ez a társadalmat, az a sok öröm mellett, ugye a anyagi örömök meg mellett, az a keresztutat Takács István megfogalmazásában, a passiónak a története, amitől senki ellen menekülhet. És ami kell, hogy erőt adjon, hát az, hogy hát ebben nem vagyunk egyedül, semmiben sem vagyunk egyedül. Nem akarok szúrni, ha kezdhetjük ezt a kis vetítést, hogy nem akarok hosszú, csak az, hogy nagyon nagy örömmel jöttem, és valóban, ha még az Isten engem is értett, tehát tőlem függetlenül is, ez egy olyan örökség, ami mindenképpen nem csak a nemzeti örökség, ugye, amit évente 4 körül kiadnak, remélem az is hamarosan bekövetkezik Takács István életművére is, hogy kap egy ilyen nemzeti örökségi díjat, de valami olyan erőt ad mindenkinek, ha ez a pár pillanatot is rászállja arra, hogy ki vagyok én, hogy a léleknek az ereje. Most mi az, hogy művészet? Itt sajnos volt szerencsém, én Esztergomból születtem, és ott ültem föl, és hát az egyetemet is nem könnyen, de azt is el tudtam végezni, abban nehéz 50-es középiskola, 50-es, 60-as években, és valóban valami csodálatos ajándékétel az ELTÉ-re kerültem 69-ben, és 69-ben valami olyan lehetőségek alakultak, ami nem tudok naponta hálát adni. A tény az, hogy valóban szeretném, amennyire tudom, hogy a művészet, azt próbáltam 50 évig tanítottam az ELTÉ-n, hogy azt megérezni, aki művészettel akar foglalkozni, és egyáltalán akár tanítja, akár műveli, akár mit csinál, hogy valóban megsejtse a mai ember, aki mindig rohad, meg fogyasztó, kidobom, stb., hogy mi a kézi munka, mi a egyáltalán az emberi lehetőség, hogy én hogyan tudok alkotni, nem csak akár az építészet, hogy most mit a toronyházakat, meg stb. Alkotja, de a templom toronyit mezőkövetjen a város közepébe. És valami olyan, hogy az őrizzék, hogy van egy rend a családban, vannak nekünk az 1000 éves örökségünket, tovább tudjuk fejleszteni úgy, hogy rámutatni, hogy mi az emberek a hivatása, mi az, hogy boldognak lenni, az irodalom, a művészet, mindegyiknek milyen csodálatos hivatás van, örülök, hogy a címlapon is költőzettel kezdődik, halom, hogy a költő ma már nem ér, de hiszem, hogy közöttünk is vannak költők, és vannak művészetet, mert az Isten adja a tehetséget, csak ugye mai rohadó világ nem mindig kedvez erre, de ezért kérem azt, hogy mindenki a saját gyerekek az ünnepségeket, az ünnepeket, főleg a templom, ugye, de hát nem külön a templom, hanem az életet hassa át, hogy valami olyan a lelkünk van. Hát szóval az, hogy a testünk van, ugye gondolom, ami olyan, amilyen, a fiatal nagyon szép, a közebb olyan, amilyen, de valóban a lelkünk az nem tud öregedni, az nem tud, az csak kibontakozik. És ezért olyan szép az emberi élet, hogy utána is az örök életnek a hite, az sorva, az mindannyian vannak annyian ott fölöttünk az égben, Istennél, akik segítenek minket. Nem vagyunk egyedül. Tehát az, hogy ápoljuk a kapcsolatokat, nem szeretem az kifejezésre élők és holtak. Ilyen nincsen. Mindenki él, hát világos. És egyszerűen valami olyan kincsünk van egymásból az generációk. Hát 3 generáció láthatóan is egymás mellett él. Tehát az előzőek is, akik még utánunk jönnek majd, azokat is, ugye mind tudjuk mind segíteni. Nem akarom tovább hozni. Isten értesen mindenkit.
2: Prokop Mária művészettörténészt hallották.

0: A folytatásban Tinyés Jánossal, a Kaptárkövek főszerkesztőjével beszélgetünk. Újra itt, két hét után majdnem, egy olyan kellemes helyen, ami házasságkötő, de akkor, amikor itt voltunk, egy születési évszámot ünnepeltünk, illetve hát mellette még a folyóiratotoknak a megjelenését. Ez az idén már második?
1: Harmadik.
0: A harmadik számolt, a kilencedik hónap. Hát mi is ez a folyóirat akkor?
1: Ez a Kaptárkövek folyóirat, mi már 16 éve létezik, ez Bükkaljának az irodalmi kulturális folyóirata. Nincs benne semmiféle reklámfelület, írások, versek, elbeszélések, visszaemlékezések, családtörténet, helytörténeti írások találhatók természetesen képanyaggal. A folyóiratban normál esetben a borító színes, a beltartalom fekete-fehér, de erre a Takács István emlékszámra teljes terjedelmében színesbe jelent meg, hiszen Takács István művészetéről nem lehet fekete-fehérben beszélni. Úgyhogy ilyen szempontból is ez nagy szó volt a folyóirat életében.
0: Ugye ahhoz, hogy színesben jelenjen meg, vagy sok pénzt kell kikaparni a zsebből, vagy pedig támogatókat kérni hozzá, keresni hozzá, mert hát nem olcsó egy folyóirat. Amikor beszélgettem Tokajban egy folyóiratról, csodálkoztam, mondom, hogy megjelenik mostanában egy folyóirat, ami új. Hát azt mondja, igen, támogatással, és van igény rá. De a Kaptárkövekre is azért 2011 óta van igény, úgy tudom.
1: Természetesen, hát van egy törzsolvasó gárdánk, ugye nem csak Mezőkövesden, hanem a környező településeken is, tehát Tiboldorozó, Bogácson, Szamolyán és a többi településen.
0: Tehát, ugye a Kaptárkövek bükkaljai folyóirat, a neve kettős, mondjuk úgy mondom, hogy geológiai is, meg kulturális is. Nem véletlenül kaphatta akkor ezt a nevet, ez a folyóirat, hiszen a Bükkalja egyik fontos értéke a Kaptárkövek, és főképpen azért az irodalom, illetve hát a festészet, grafika, tehát a művészetnek egy tükre itt. Igen, ez színes lett, ez a folyóirat, és támogatásra, vagy pedig hát mélyen bele nyúlva a zsebbe lehet megvalósítani, mert annyit kérni a olvasótól nem lehet, amennyibe kerülne. Nem így van ez, vagy rosszul látom?
1: Hát részben, de nekünk egy törzs olvasógárdánk van, akik ezt a helyzetet megértették, és minden zokszó nélkül hajlandók voltak a magasabb árat is kifizetni, és természetesen kellett hozzá támogatás is. Ugye mivel nincsenek reklámfelületeink, mint már említettem, és nem is szeretnénk reklámfelületet, hiszen mi tényleges olvasni valót kínálunk azoknak, akik még hajlandók egy újsággal leülni a kezükben, és akár egy-másfél órát olvasással tölteni. Ehhez tehát nem szeretnénk a reklám felé semmi módon elmenni.
0: Ugye ahhoz, hogy megmaradjon a törzs olvasógárda, illetve újabbakat is be lehet már azért lassan-lassan hozni, hiszen az idősebbek, nem azt mondom, hogy nem tudnak úgy olvasni, de már néha az is problémás, hogy olvassanak. Meg kell újulni azért az olvasó közönségnek is. Ez pedig csak úgy lehet, hogyha van értelme, tehát a színvonalból nem adni, sőt, emelni, mert akkor lesz valószínű fontos.
1: Igen, ez így van, de új olvasót találni talán a legnehezebb, hiszen a fiatalabb generáció egyszerűen nem szeret papíralapon semmit olvasni, tehát nekik egy újság az nyűg, inkább megnézik ugye az online elérhető felületeket, vagy a különböző elektronikus formátumú kiadványokat, de ilyen szempontból mi ezen sem szeretnénk változtatni, tehát addig fog a lap működni, illetve addig fogjuk kiadni, amíg lesz annyi olvasónk, akik minimálisan az önköltséget kitermelik, hiszen a Kaptárkövekbe írók nem kapnak honoráriumot, én, mint szerkesztő, nem kapok honoráriumot, tehát nekünk csak a nyomdaköltséget, illetve a tördelő szerkesztés díját kell kitermelni.
0: Végig néztem, nem azt mondom, hogy minden számot, mert letölthető is van, ugye, ami fent van, már a könyvtár honlapján. Hát bizony olyan színvonalas írások vannak, és olyan emberektől, akik érdeklődésre tarthatnak számot, nem csak Mezőkövesdés környékén, tehát a Bükkhajján, illetve a tiszai részről is tudok azért, hogy vannak emberek, tulajdonképpen azért neves. Nem akarok nagyokat mondani, de Fecske Csaba művei is például, ugye?
1: Természetesen ez mindig egyrészt jó alapunk volt, tehát az előttem dolgozó szerkesztők is mindent megtettek azért, hogy a helyi irodalom országosan talán ismeretlen, de helyben nagyon fontos szereplőit is megismertessék az olvasókkal. Én is igyekszem mindig azoknak a helyi költőknek, akár élők, akár már nincsenek közöttünk, azoknak a helyi költőknek az írásaiból is, verseiből válogatni, akik valamikor jelentős szerepet vittek a kaptárkövek életében. Ugye ezt egy irodalmár csapat hívta létre, volt köztük újságszerkesztő, volt köztük költő, volt köztük könyvtáros.
0: Mondjam, Hajdú Imrétől kezdve Pázmándi Lacin keresztül, és Laboda Kálmán is például. Hát mindenkit nem fogunk felsorolni, van, mert hál' Istennek még a többség él.
1: És ahhoz továbbra is én is ragaszkodom, hogy az ő írásaikból rendszeresen jelenjen meg valami a kaptárkövekben, így folytatva azt a hagyományt. Természetesen amilyen nehéz fiatal olvasókat találni, legalább olyan nehéz fiatal írókat is találni, hiszen a kettő az kéz a kézben jár, ha nem olvas valaki, akkor nem is fog papíralapon úgymond írni, de hál' Istennek vannak fiatal szerzőink, tehát a legfiatalabb az például 18 éves hölgy, aki nagyon klassz elbeszéléseket, novellákat szokott írni, és természetesen a másik jellemző a kaptárköveknek, hogy igyekszünk a jelenlegi határokon túli magyarság, tehát akár a felvidéki, akár az erdélyi, akár a délvidéki magyarság köréből is írókat és olvasókat is találni.

0: akik megjelenhetnek, azok jelentkeznek, vagy felkérés alapján is történik, vagy mind a kettő. Nem biztos, hogy mindegyik megüti azt a színvonalat, bár aki már meri felvállalni, vagy leadja a művét, akkor valószínű, hogy valami érték is lehet benne. Az eldöntés pedig hát a tiétek.
1: Így van, tehát itt a szerkesztő egy személyben a mindenféle szerkesztő, igen, tehát olvasószerkesztő is, főszerkesztő is, hírszerkesztő is, tehát mindenféle feladatot el kell látni. Én elolvasom a hozzám beérkező írásokat, amit egyébként a széles olvasó rétegen keresztül is érkeznek, tehát azért tudják a olvasóink, hogy negyed évente megjelenünk, és ugye azért a zárás előtt egy hónappal már kezdenek be érkezni az írások ilyen-olyan formátumban, és akkor eldönti az ember, hogy mi legyen a fő gondolata, vonulata az adott számnak, és ahhoz is próbálunk egyébként keresni írásokat, akár versekről legyen szó, akár más. Ugyanúgy, mint a Takács István emlékszám is mutatja, hogy visszanyúltunk egészen ugye 1935-ig, 1935-től 2020-ig találhatók a mostani emlékszámban például írások, ezeket kellett összegyúrni úgy egy egészé, hogy valamiféle értelmes egész
0: szülessen. Egy íve is legyen, gondolom.
1: Így van, valamiféle íve legyen az újság, de ez mindegyik számnál így van. Tehát van rengeteg téma itt a Bükkalján, itt a Kaptárkövek vonzás körzetében, tehát anyag szerintem az akad. Igazából mondom, a legnagyobb kihívás a papír alapon olvasni hajlandóknak a elérése.
0: Sok mindenben, nem csak a papír alapon, hanem más szinten is. Ugye az internet az megbolondította a mikorunkat, a gyerekeinket is, hát remélhetőleg most már, mint hogyha visszább lenne egy kicsit úgy fejbe is téve a gyerekeknél, hogy ne állandóan ez legyen. Na de konkrétan említettem azt a napot, amikor részt vettünk ezen az emlékünnepségen, ahol sok minden elhangzott, hát főképp ugye Takács Istvánról szólt, de hát maga a folyóirat is. Erről is volt szó, hogy bizony jelentős részét Prokop Máriának a írása adta, ami azt is mutatta, hogy akkor meg kellett tervezni, hogy mennyi is lesz, mert sok minden más nem juthatott szóhoz így.
1: Hát itt ugye emeltük az oldalszámot is ennek érdekében. Ugye a szerkesztésnél két olyan sarokpont volt, amit figyelembe kellett venni. Egyrészt itt volt professzor asszony dr. Prokop Mária írása, ami már egy pár éve itt lapult a fiókban, de eddig még nem volt lehetőség a teljes terjedelmű kiadására. Ez most a mezőkövesdi Szent László templom freskóinak kapcsán, és természetesen Takács István a mester kapcsán ezt most meg tudtuk tenni. A másik ilyen pont volt, hogy középen Takács István 1933-ban átadott Úrnapi körmenet című a Mária kápolnában látható freskója legyen, hogyha az ember kinyitja a lapszámot, és az összes többit ennek a két elvnek kellett alárendelni, tehát a jelenlegi szám első felében olvashatják Prokop Mária írását, középen a freskó, majd az ezt követő írások pedig 1935-től 2013-ig igyekeznek egy, ahogy már beszéltük, egy ívet adni a mester életének.
0: Hát akárhogy is nézem, ehhez idő kellett. Mondjuk a cikket elolvasni, el kell olvasni, de hát akkor is idő kell a szerkesztéshez is, hogy mi, hogy menjen. Olyan sok időd van.
1: Amire az ember, hogy mondjam, tehát ez mindig olyan, hogy rangsorolni kell, ezt meg kellett csinálni, ha törik, ha szakad, időt kellett szakítani, ez most nem volt ilyen jellegű kérdés, természetesen nincs tengernyi ideje az embernek, tehát ugye
0: munka mellett,
1: úgymond hobbi ként csinálom ezt a folyóirat szerkesztését, de most ezt meg kellett tenni. Ez tulajdonképpen pár nap alatt ezt meg lehetett tenni, a tördelőszerkesztő is rugalmasan állt hozzá, és így még időben nyomdába tudott kerülni az anyag.
0: Hát, hogy ide kerüljön pontosan az ünnepségre.
1: Szeptember 26-án, ugye 11 órakor volt, igen, ez az esemény. Ugye ennek az eseménynek a videóját egyébként a Mezőköves TV YouTube csatornáján meg lehet nézni, ez egy 1 óra 40 perces videó, és benne az a 40-45 perc. Prokop Mária előadását is láthatják. Én úgy gondolom, hogy az ügy érdekében ezt minden további nélkül, ezt a nagyobb terhet most a szerkesztésnél, ezt minden további nélkül be lehetett vállalni.
0: Mondtam ugye, hogy a könyvtár honlapján olvashatók ezek a kiadványok. A mostani is olvasható lesz, amikor feltesik?
1: Igen, tehát előbb-utóbb biztos fel fog kerülni, erre azért egy kis türelmet kérnénk, mert még nagyon friss a folyóirat, tehát én azt szeretem, hogyha egy minimum egy negyed év, fél éve eltelik az aktuális kiadást, és akkor kerül föl, hiszen mi ezt online felületen nem áruljuk, nem árusítjuk, tehát ezt fizikálisan meg lehet éppen itt Mezőkövesden vásárolni, de azért az online felületen ugye ez nem így működik, tehát egy könyvtár felületén ott természetesen nincs semmiféle díjazása az újságnak, de természetesen így is egyébként jóval nagyobb közönséghez fog eljutni, hiszen ebben az esetben a példányszám is drasztikusan növekedett, tehát nem csak a terjedelem, hanem példányszám is, és önmagában azt például azt tudom, hogy például professzor asszony is kapott számos tiszteletpéldányt, tehát ő is a maga ismeretségi körében terjeszteni fogja, és hát több ilyen szereplő van, akik tízes nagyságrendben kaptak tiszteletpéldányokat, és el fog jutni az ország minden részébe.
0: De akkor még lehet vásárolni a könyvtárban?
1: Nem a könyvtárban, hanem a galériában. A galéria épületében, a Takács István gyűjtemény épületében vásárolható meg a kiadvány.

0: természetesen a gyűjteményt is érdemes megtekinteni, hiszen amióta ugye ebbe az épületbe költözött 2012. decemberre óta, azóta eszméletlen változáson ment keresztül maga a gyűjtemény is, tehát hazakerültek olyan darabok Mezőkövesdre az életműből, amik vagy lappangtak valahol, vagy csak szóbeszéd tárgyát képezte, hogy létezik, és tehát amellett, hogy itt van a Szent László templom, és meg lehet a freskókat tekinteni, ez a gyűjtemény a művész teljes életéről áttekintést ad, tehát tulajdonképpen a gyerekkortól a sírig tartó munkáig, és olyan elképesztő színvonalú, hogy nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy Takács István a 20. század egyik legnagyobb magyar festője volt.
1: De a képei is igencsak kevesen ismerjük, hiszen később kezdődött a bemutatás.
0: Így van, meg egyrészt nem is születtek róla művészettörténészi elemzések. A Magyar Nemzeti Galéria például egyetlen Takács-képet sem birtokol, tehát a szélesebb közvélemény nem ismeri, nem azért, mert Takács István művészete erre nem lenne érdemes, hanem egyszerűen úgy alakult az élet 49-től, hogy Takács István művészetét nem voltak hajlandók állami szinten elismerni. Ettől függetlenül, hogy ez a közel 300 templom, illetve kápolna, a kálvária kép, tehát ugye itt beszélünk templomfreskókról, beszélünk oltárképekről, és beszélünk kálvária képekről, ezek a legmagasabb színvonalat képviselik, és hogyha valaki megnézi itt a gyűjteményben akár az életképeket, akár a többi más témájú festményeit, akkor egyértelmű, hogy nem nagyon volt hozzá fogható festő a 20. században. Ilyen komplex életművet és ilyen hatalmas életművet senki nem hagyott maga után hátra.
1: És meglepetésként volt itt egy bemutatás, a Matyó Madonna, az pedig hát, aki nem látta még eddig.
0: Pontosítanék, hogy ez nem csak a Matyó Madonna, mert ugye Takács Istvánnak vannak, úgymond Madonna, Bölcsös Madonna, akár más típusú Madonna képei. Ez az Eszterházi Madonna volt, hiszen ezt Eszterházi Pál herceg 1944-ben saját gyűjteménye, saját családi gyűjteménye számára vásárolta meg Takács Istvántól. Tehát ez is mutatja azt, hogy a 40-es években abszolút a magyar festészet egyik legkiemelkedőbb szereplőjének tartották, hiszen Eszterházi család nem fog olyan művészet

0: Hozásból.
1: Valószínűleg, ugye polgármester úr tette ezt a kezdeményezést, amihez csatlakozott dr. Novák István plébános is a Szent László Egyházközség részéről, és a család is természetesen. Tehát biztos lesz szobra Takács Istvánnak előbb vagy utóbb, de én ennél egy kicsit sürgetőbbnek, illetve aktuálisabbnak találom a még hiányzó életmű katalógusnak egy nagyméretű, a művészettörténetben ismert formátumú életmű katalógusnak a kiadását, hiszen 1996-ban ugye Bán József könyve volt az egyetlen, amelyik megjelent, de akkor az egy úgymond kezdeti, viszonylag szűk határidővel és szűk lehetőségekkel szerkesztett könyv volt, ami megjelent Takács Istvánról, és 30 éve a mi emlékszámunk a második kiadvány mindösszesen, amelyik ilyen terjedelemben foglalkozik Takács István életművével. Tehát nagyon örülünk a szobor állítási kezdeményezésnek, de legalább ilyen fontosnak tartanánk egy méltó, több száz oldalas, színes életműkatalógus megjelentetését.
0: Hát akkor van mit csinálni, nem lehet otthon elaludni az időt, hanem tényleg ennek hosszú-hosszú szervezés kell hozzá, meg megfelelő szakemberek. De hát a kaptárkövek is alkalmas arra, hogy a felhívásokat közölje, mert jön a következő szám, akkor a karácsonyi szám lesz.
1: Így van, az december 10-e körül fog megjelenni. Ugye most így tulajdonképpen egy szám kimaradt, de hát lesz bőven témánk, és ugye a karácsonyi mellett már készülünk a márciusi tavaszi számra is.
0: Hát akkor nem fog elhalni ez a kezdeményezés, tehát maga a kaptárkövek hát sokáig működtek, ki tudja pontosan, hogy milyen célból, de az a lényeg, hogy tartósak azok a kövek is, a porladnak is, de a kaptárkövek maradnak. Ez a kaptárkő, tehát a bükkaljai kaptárkő.
1: Hát ez addig tud fennmaradni, amíg lesz olvasónk. Tehát ez csak ennek a függvénye, tehát ez egy egyszerű gazdasági számítás, tehát hogyha mi a nyomdaköltséget és a tördelőszerkesztő költségét valamilyen módon ki tudjuk termelni, akkor lesz. Ha elfogynak az olvasóink teljes mértékben, akkor lap is meg fog szűnni.
0: Hát ne legyünk már ennyire pesszimisták.
1: Ne, ez csak egy, én nem vagyok pesszimista, ez a realitás. Amíg van olvasónk, addig működik a lap.
0: Akkor várjuk a karácsonyi számot, aztán meg a többit is. Legyen olvasó sokáig.
1: Hát én is ebben reménykedem, hogy azért lesznek olvasóink, de amit említettem, főleg ez a kisebb településeken probléma, hogyha ha meghalnak az olvasóink, elmennek az olvasóink, nincs helyette, nem jön be helyette másik fiatalabb generáció. Tehát ez egy valós probléma jelen esetben.
0: Dinnyi és Jánost hallották Mezőkövesdről, a Kaptárkövek folyóirat szerkesztőjét a munkatársak. Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Wassinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Szentszék és Magyarország közötti kötelék 1000 éves múltra nyúlik vissza, mondta Parolin bíboros Szűz Mária magyarok nagyasszonya Magyarország főpátrónája ünnepén október 8-án. Fogadást adott Magyarország szentszéki nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend, melynek díszvendége Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár volt. A vendéglátó házigazda Kvek Péter Magyarország szentszéki nagykövete köszöntötte az est vendégeit. Megnyitó beszédében az apostoli szentszék és Magyarország ezer éves történelmi

0: kapcsolatára utalt, melynek kezdetét a francia származású II. Szilveszter pápa által küldött királyi korona és Szent István király országfelajánlása jelentik. Parolin bíboros a rendezvényen elmondta: bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. Mindannyiunk hivatása, hogy a béke evangéliumának terjesztői legyünk, mert a béke az a legfőbb és nélkülözhetetlen jó, minden ember, minden társadalom törhetetlen szükséglete és vágya, az isteni javak összessége, egy felülről jövő ajándék, amelynek felépítése pusztán emberi erőfeszítés révén csupán csalfa illúzió lenne. A Szentszék nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abban, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban, fogalmazott Pietro Parolin. A Fidesz szerint Magyar Péter és a Tisza kormány az őket hatalomra segítő brüsszeli politikai erőkkel folytatja a magyar cégek kiszorítását a magyar építés és közlekedés gazdaságból annak érdekében, hogy helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Az ellenzéki párt országgyűlési frakciója a távirati irodához eljuttatott közleményében reagált arra a kormányzati döntésre, hogy felfüggesztik a budapesti déli körvasút beruházását és kizárják a Mészáros-Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-hidat a folyóvasútépítési munkákból. Így fizeti meg Magyar Péter és a Tisza a kampánytámogatást. Ez történik a déli körvasút esetében, és ez fog történni minden jelentősebb beruházásnál, olvasható a közleményben. A Fidesz szerint a kormányzat arra törekszik, hogy a brüsszeli bürokráciával kollaborálva, visszaélésekre hivatkozva minden magyar beruházásból kizárja a magyar gazdaság önállóságát jelentő cégeket. Annak érdekében, hogy a beruházások megvalósítását átjátsszák a külföldi gazdasági érdekeknek. Ez történik az autópályáknál és az elmúlt 100 év legjelentősebb budapesti vasútfejlesztésénél is, tették hozzá. Az állami számvevőszék a déli körvasút fejlesztésével kapcsolatos európai számvevőszéki vizsgálat során semmilyen jogszabályban meghatározott feladatát nem mulasztotta el. Áll a hivatal távirati irodához eljuttatott közleményében, amelyben a pénteki kormányzati tájékoztatón elhangzottakra reagált. A tájékoztatón a közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy felfüggeszti az Európai Unió által finanszírozott déli körvasút beruházást, mert a közbeszerzésnél történt összejátszás miatt megkérdőjeleződött a beruházás folytatásának lehetősége. Az ajánlattételt az Európai Számvevőszék részletesen elemezte. A tájékoztatón elhangzottak szerint az Európai Számvevőszék megállapításairól 10 hónapja értesítette a magyar kormányt, és mivel értesítéseit az állami számvevőszéken keresztül küldi meg, az ÁSZ-nak is tudnia kellett róla, azonban nem tett semmit. Végül az időjárásról. A délnyugati irányból beborul az ég, de naposabb tájak az északkeleti megyékben még kora délután is lehetnek. Napközben délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, de az északkeleti-keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől már sok felé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 17 és 22 fok között várható, de a Dunántúl déli-délnyugati felén ennél helyenként kissé hűvösebb, még a naposabb északkeleti-keleti határvidéken pár fokkal melegebb is lehet. Késő estére 10 és 15 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
1: Reklám.
2: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
3: Énekelj velünk templomokban.
2: Koncertezz velünk.
3: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
2: Legyen sok új barátod.
3: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
2: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
3: Itt csak fiúk vannak.
2: együtt tanulunk megénekelni.
3: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
2: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
3: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
2: Legyél te az új barátunk az Egri érseki fiúkórusban.
1: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában. Reklámot hallottak.

0: Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban Horkai Sámuel kárpátaljai helytörténésszel beszélgetünk az édesapjának, a Csehszlovákiában végzett szolgálatáról, a II. Világháború hozadékáról, valamint nagyszülős egyházi virágzásáról.
2: Szeretettel köszöntöm Horkai Sámuel urat, törzsgyökeres kárpátaljai születésű embert. A titulusát az egy nagyon-nagyon gazdag titulus lesz, felsorolni is nehéz, de belekezdek, tehát gépészmérnök, honismereti vezető, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapító tagja, Magyar Arany Érdemkereszt birtokosa, valamint a Széchenyi Társaság díjának is a tulajdonosa. Hát ezek már, ha egyenként belemennénk, az egy műsoridót töltene ki, viszont én, mivel nagyon kedves közös utunk Kárpátalján egy jó barátságot alakított ki bennünk, remélem mondhatom ezt, ezért tegező viszonyban folytatnánk Samu bátyámmal a beszélgetést, és a családja is megér egy beszélgetést, ugyanis édesapja református lelkészként a hitéért megjárta a hadak útját, de ne szaladjunk ennyire előre. Arra kérem, hogy mutassa be az édesapját és az édesanyját és az ő családjukat.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Horkai Sámuel vagyok, 78 éves, nyugdíjas. Hát az édesapám családja, tulajdonképpen lelkész család. Édesapám még heten voltak testvérek, a legidősebb dr. Horkai László teológiai tanár, 45 után már csak gimnáziumi tanár, persze, de veszembe. Ő kikutatta a családfát 1760-as évekig. Hát négy közül három lelkész. Itt-ott egy tanító, jegyző, gazdálkodó, viszont belebotlottam egy Horkai Péter nevű vasútépítő mérnökbe, magam is gépészmérnök vagyok eredetileg. A család Gömör megyei származású, most is Magyarországon Csonka Gömör és Zádor falva nevű falucska, ott még most is sok Horkai van. Nos, sávospataki diákok voltak, mind a hányan, nagyapám is, édesapám is, a két nagybátyám, oda jártak a református gimnáziumba, később a teológiába, persze, azaz, hogy utána, és édesapám is ott végezte a teológiát, 1934-ben. Vallástanár volt két évig, és aztán munkásra helyezték segédlelkésznek. Munkás volt akkor a református püspök szolgálati helye. Ekkor Kárpátalja Csehszlovákiához tartozik. Nos, később megüvesedett a nagyszülősi parókia, két jelölt volt, egyik édesapám, megválasztották. És ott szolgált, amikor már visszakerül nagyszülős is Magyarországhoz, ez egyébként 39 tavasza, megismerkedtek egy egyházi rendezvényen, úgynevezett konferencián édesanyámmal. 42-ben tartották az esküvőt édesanyám szülővárosában, Battonyán, történelmi Csanád megye, ma Békés. Nos, édesanyám is szülősre került. Az édesanyám családja Törzsök Dolóza a lánykori neve. Hatom voltak testvérek, apám még heten, édesanyám volt a legfiatalabb. Anyai nagyapám Törzsök Vilmos, polgári iskolai tanár volt Battonyán, amúgy a család dunántúli. A nagyapám nagyapja még számadó juhász volt, vagy bojtár, nem is tudom, és amikor jött az ötvösféle iskola törvény, ott valahol Győr megyébe, hát és a falunak ki kellett választani valakit, akit majd elküldenek, akkor nem is tudom, hogy hívták, később ezt tanítóképzőnek hívták. Na, így lett az én anyai nagyapám halagyabb a tanító. Ennyit a családból. A legnevezetesebb tagja édesanyám családjának bizonyos Törzsök Béla, meghalt már ő is persze, zenetanár, karnagy, talán zenét is szerzett, Kodály tanítvány. Sopronban volt a tanítóképzőben sokáig a énekzene oktatója. Hát, ott vannak nagyszülősön, végigélték a történelmi fordulókat.
2: Nagyszőlőst helyezzük már el így a térképen, hogy a édesapja hol is kezdte a szolgálatot, és miket mesélt, hogyan érezték magukat nagyszőlősen.
3: A nagyszőlős egy elég érdekes település. Na most a mai Kárpátalja az történelmi Magyarország 4 vármegyéjének nagyobbik részeiből alakul, nyugatról keletre Ung, megyeszékhely Ungvár. Bereg, megyeszékhely Beregszász, legnagyobb település Munkács, Ugocsa, és végül Máramaros. Máramarosnak a nagyobbik része Kárpátalja. Ez nem annyira ismeretes. Nagyszőlős a történelmi Ugocsa vármegye székhelye. Sokan mai napig úgy él az érdeklődők köztudatában, hogy a történelmi Magyarország legkisebb vármegyéje. Ez természetesen nem igaz. Nem azért, mert magam is ugocsai származású vagyok, hanem megnéztem a történelmi atlaszba. 1910-es népszámlálás, amit szakemberek, érdeklődők, a legutolsó hitelesnek elfogadható népszámlálásnak tartanak. Kisebb a területe és a lakossága Esztergom vármegyének, nem tévesztendő össze a mostani Komárom Esztergom vármegyének, és Túróc vármegyének, ez most Szlovákia. Kisebb a területe, azt hiszem, Mosonnak, és még egynek most nem jut eszembe, bocsánat. Kevesebb a lakossága Árva vármegyének, Fogaras vármegyének, úgyhogy hagyjuk Ugocsát. Nos, megyeszékhely volt nagyszőlős, viszont nagy község, nem volt város. Meg is látszik a fő utcán a mai napig. Hát persze, az 45 után város lett. Na most, amikor Csehszlovákiához kerül ez a Kárpátaljának nevezett vidék, akkor járási székhely lesz a cseh adminisztráció. Hogy állt ehhez a vidékhez, az egy külön téma. 1938. október vége, november eleje, úgynevezett első bécsi döntés, és a felvidék, mai Szlovákia déli, gyakorlatilag magyar, színmagyar lett a sávja, mai Kárpátalja délnyugati sávja, ugyancsak magyar lakossága visszakerül Magyarországhoz, Ungvár, Munkás, Beregszász városokkal, nagyszőlős nem, valahogy kimarad. Olyan 7-8 kilométerre van az akkori határ, ez néhány hónapig áll fenn, és 38 márciusában a Magyar Honvédség bevonul Kárpátaljára. Ősi magyar terület jogán, akkori állapotokról beszélek persze, és nagyszőlős ismét megyeszékhely lesz. Úgyhogy édesapám megyeszékhelyen szolgált, így is mondhatnók.
2: Annyi közbevetést hagyd tegyek már, hogy egy kérdés erejéig, hogy ha a Sárospatakon végzett, akkor mekkora döntés volt ez, hogy a akkori Csehszlovákiába megy szolgálni? Amikor maradhatott volna az anyaországban is.
3: Na most volt teológia Losoncon, később alakult ott egy teológia, viszont Sárospatak közelebb volt. És hát több mint szimbolikus volt azért ez a határ, de olyan, mint most, hogy két sorompó, vám, határőrség, rendőrség, határvadászok, akkor ez nem volt. De a zöld határon jártak, keltek, az abban legkisebb jelen nélkül, hogy így mondjam, csapatostól mentek a diákok haza vakációra, szépen sorba, ugye. De néha kérte a cseh Finánc, mert egy ugyanaz a személy volt a határőr és a vámos, Fináncnak hívták. Igazolványt megmutatták, valami papír is volt talán, vagy kellett, ezt én most nem tudom megmondani, de az a nagy éberkedés, ami például szovjet-magyar viszonylatban volt, akkor ebből szó sem volt.
2: Folytasd kérlek a édesapád életútját, hogyan érezték magukat szülősön?
3: Jól érezték magukat, hát édesapám komolyan vette a szolgálatát. Neki első volt a szolgálat. És az egyház sem úgy működött, mint mondjuk a Kádár rendszerben. Valahogy mozgalmasabb, színesebb volt az egyházi élet, a hitélet, egyébként nem csak a reformátusoknál persze. Hát például volt lánykör, fiúkör, akkor áruháza volt az egyháznak, hát a hittanóra az a kereskedelmi iskolától kezdve végig. Szőlősnek nem volt gimnáziuma egyébként, nem lévő város, ugye? És asszonykör, bibliaórák. Tehát nem csak az istentiszteletből áll, mi a szentmisét, a reformátusok ugye istentiszteletnek mondják, állt a szolgálat, hanem szerte ágazó tevékenység volt, karitatív is, szociális is, de társadalmi tevékenységet is folytatott az egyház mai szóhasználattal érve. És édesapám ezt csinálta, nagyon elfoglalt ember volt. És anyám mondta, hogy hát nem azt mondom, hogy lesni kellett a pillanatot, de nem volt olyan, hogy csak bement, hogy édesapám, figyelj csak ide, most közbeszéljük meg, ez nem így működött. Ugye, nos, ennek a bejöttek a szovjetek, ennek vége lett persze. Ez egy rettenetes időszak kezdődött. Van itt egy közbenső kis intermezzó még, amikor Magyarország német megszállás alá kerül. Hát én nem akarok itt történelmi mellékutakra kanyarogni, de elterjedt az a toposz, hogy Magyarország az utolsó csatlós, ami tényszerűen sem igaz, mert Horvátország később, Szlovákia még később ugrott ki. Magyarország nem tudott kiugrani, nem sikerült az átállás, ennek több oka volt. Az egyik oka az például, hogy nem kezelték ellenségként a nácikat, ahogy akkor mondták, a németeket. Magyarországnak a nácizmusnak nem sok nyoma volt, mert azért a nyilas szélső jobb mozgalom, a náci, magyar nácik vagy fasiszták, ez azért nem tudott úgy kibontakozni törvényes keretek között. Főleg Teleki Pál miniszterelnök nyesegette és nyomta őket.
2: Börtönbe zárta.
3: Börtönbe zárta valóban Szálasi Ferencet. Viszont volt egy tanácsköztársaság nevű kommunista véres diktatúra. Ugye Budapest dolgozó népe előbb őszi rózsás forradalommal, később tanácsköztársasággal szórakozott, határok nyitva, és így tovább. És az azért erre a magyar közvélemény jól emlékezett. És tudta, mi a szovjet rendszer. Ez csak Magyarországon volt.

0: és kicsit előve szaladva. Itt volt az Árpád-vonal nevű védelmi rendszer. Végig a Kárpátok gerincén, akkori ország határon. Ez több mint egy hónapra, helyenként két hónapra feltartotta a szovjet vörös hadsereget. Tordai csata, Debreceni csata, Balaton, Székesfehérvári utolsó támadó hadművelete a Wehrmachtnak. Akkor még senki se tudok Magyarországon a koncentrációs táborokról. Tegyük hozzá, senki se védi a nácikat, persze, félért is ne essék. De ha ez nincs, akkor bizony osztrák szocialista köztársaság is van, és bajor népköztársaság is van, mondjuk. Mert Sztálin Párizsig akart elmenni, nem is csinált belőle titkot. Na, de ez egy kitévő volt. Tehát bejönnek a németek. Nagyszőlősen egy századnyi alakulatot helyeznek el, nevezzük megszállásnak. Hát egy főhadnagy, egy tartalékos főhadnagy volt a parancsnok. Tiszti szolga jön, kopogtat, ahogy illik, átadja a főhadnagyó névjegyét, virágcsokor a házasszonyának, és megkérdezte, mikor teheti tiszteletét. Eljött, nem volt sokáig, mert az nem illett, de tudom, hogy megmutatta a családja fényképeit, ugye németül beszélgettek, akkor a német, hogy is mondjam, olyan volt, mint ma az angol Közép-Európában, Norvégiától Görögországig, meg ami közte van. Hát ezek voltak a németek. Na, megdörültek kelet felé az ágyuk. 1944. október 24-én jönnek be a szovjet csapatok, egy feldevítő kötelék alakulat lehetett, egy századnyi. Tudni kell, hogy Nagyszőlősnek van egy felsővég nevű része a hegy alatt, ott északra kanyarodik, keleti irányból a Mőút. Ez főleg szláv lakosság, bibuszinoknak hívjuk őket. Hát én bizony hordókat görgettek ki az utcára. Hozzátartozik, hogy Csehszlovákiában akkoriban nem csak legitim volt a kommunista párt, de Kárpátalján a legnépszerűbb. 30% fölött kaszáltak mindig. Ennek az az oka, hogy a tanácsköztársaság második, hogy is mondjam, vezető rétege, az Csehszlovákiába emigrált. Az első réteg az Bécsbe, aztán Moszkvába. Ott Józsi Bá, Josif Visszáron, amit Sztálin eléggé megtizedelte, tizede jó, ha élve maradt. De hát ugye kommunistáiknál ez a szokás. Nos, lerészegettek, és egy részeg katona jött egy T-34-esen egy nagy vörös zászlót tartva. Aztán megsúgták nekik, hogy ott a parókia, oda költözenek be. Eleget lakott már a pap abban a nagy házban. Mottóval. Igaz, hogy már nagyapámék is itt éltek apámnak, aki három húga, szóval népes kis családot gyűlt ott össze. Na, summa-summarum, a szomszédos állami bankpincéjében nagy pincészet volt. Na most a Nagyszörösi Fekete-hegynek a déli fekvése, amúgy is vulkanikus, felsővétek tufa, kiváló nedvességtartó köztulott, ott a Tisza, ugye, nagyon jó volt a bővidék, csak hogy még kapcos volt októberben a bor. Nem bírt adjon be a felszabadítóknak. Bizony, visszajött úgymond, rettenetes nyomokkal elárasztva mindent. 3 napig ment ez a felszabadítás című műfaj. Aztán ezek tovább mentek. De már nagyon kérdezték, hogy hol a magyar határ. Amúgy nem bántottak senkit. Hogy az mi történt, mikor átlépték a magyar határ, ez köztudott. Ez volt. Kapott édesapám egy papírt, hogy nyugodtan folytathatja azt, amit eddig.
1: Bocsánat, ebbe nem bántottak semmit be, azért belekapaszkodnék, hogy ténylegesen nem volt az, ami anyaországon a nőknek a bántalmazása, stb.
0: Nem erőszakoskodtak. Előfordulhatott, ugye, de tömegesen, amit Magyarországon, a borzalmakat, ez Kárpátalján nem volt.
1: Ez a ruszin lakosság miatt lehetett?
0: Nem. Azért, mert ők már tudták, hogy Kárpátalja a Szovjetunió lesz. A politikai tisztek tudták, mert ezt a politikai tisztek vezényelték. Akik nem csak politikai információt tartottak meg, Leninről mesélgettek a katonáknak, mondjuk, hanem ezek nagyon komoly hatalom volt a kezükbe.
1: Pont nemrég hallottam egy ilyen dokumentumfilmben, lehet, hogy téves történelmileg, de ha időben ki tudott volna ugrani a Magyarország a háborúból, akkor Sztálin lehet, hogy egy részét tényleg Erdélynek a magyaroknak adta volna, de itt kihangsúlyozták, hogy Kárpátalját nem adta volna.
0: Még annyit az atrocitásokról, amikor berendezkedett a szovjet hatalom, már berendezkedett, ezek még a frontkatonák voltak. Ezek mentek tovább, és akkor jön a belügy, és az berendezkedik, a hátország. Na, az már egy teljesen más műfaj volt. Ott már nagyon komoly atrocitások voltak. de az általad említett erőszakoskodások ebben nem tartoztak bele. Na most, ami még ezt a kiugvás meg Erdélyt illeti, hát ha mi lett volna, ha, azt nem tudhatjuk. De Sztálin a magyarokban nagyon haragudott. Édesapám később lágerbe került, köztörvényesek között volt elbűnt, majd még néhány mondatot mondok, és volt ott egy-két font katona is, ugyanis azok a szovjet felszabadító katonák, akik megjárták Nyugatot, mondjuk Ausztriát, vagy Németországot, Csehországot, és látták az ottani életszínvonalat, a különbséget a kommunizmus építés és a szabad nyugati világ között, akkor azoknak ez szöget ütött a fejébe, hogy hát akkor hogy is van ez, ugye? Hát ezeket biztos, ami biztos, szépen belágevezték mindegyiket. Volt, amelyik beleőrült, hogy miért harcoltam. A babuhára kitette a kitüntetéseit, akkor leszedették vele. Rettenetes dolgok ezek. Hát ugye ez az egyik. A más, mert ahol ők, ott mondta az egyik ilyen, megkérdezte, én is már még havagoztak a magyarokba. Azt mondtam, mert ahol a magyarok voltak a fronton, védték a frontot, ott soha se tudtunk előbe haladni. Magyar katona helytállt. Most azt hagyjuk, hogy melyik oldalon. Hogy azt tudom, ez nem ilyen egyszerű. Nos, hát én nem tudom, mi lett volna. Hát 18-19-be szúrták el, maradjunk ennyiben, de akkor nagyon.
1: Tehát megkapta a levelet, hogy folytathatja a lelkészítést.
0: Kapott egy igazolást, egy ívást. Azt kiadta, ráütöttek ott valami pecsétet, és hát ugye a régi világhoz szokott ember, édesapám, ezt komolyan vette. Később azt, mikor mutatta, kivették a kezéből, eldobták a papírkosába, hogy az most nem számít. Nos, úgyhogy a szolgálat folyt, csak államellenes tevékenységet nem lehetett. Erre felhitták a figyelmét külön. Hát az mi volt az államellenes, ahol lehet vitatkozni. Hogy ebben mennyibe volt benne mozgalmi szóhasználattal az ideológia, ugye? Ez már egy másik kérdéskör.
1: A felekezeti kapcsolatok, azok milyenek voltak Szőlősen? Azért a római egyháznak is ott több száz éves hagyománya van.
0: Meg a görögkatolikusnak.
1: Édesapja jól kijött a felekezetekkel, a keresztény egyházakkal?
0: Hát nem kellett neki kijönni, mert adva volt. Az a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy a reformátusok reformátusok, a római katolikusok, nem volt ellentét. Miért lett volna? Na most a Mária születésének az ünnepe, nem tudom, hivatalos görögkatolikus szóhasználata lesz, hogy van, ez ünnep nagy Szőlősen, a görögkatolikus ünnepek településekhez voltak kötve. És Szőlősen ez volt a nagy búcsújárás, olyankor például a görögkatolikus lelkész vendégül látta a plébánost, a református lelkészt, meg a rabbit, és nagyobb ünnepélyekre, ünnepségekre meghívták egymást. Na, talán, de hát ez sem volt ellentét. Mondjuk a vegyes házasságok, ugye, akkor ott reverzálist követelt a görögkatolikus, vagy az egyik mondott le a vallásról, a másik. A leggyakoribb megoldás az volt, hogy ha fiú gyerek született, akkor az összes gyerek az édesapja vallását követte, hogy ne legyen két vallású gyerek. Ha leány gyerek volt az első szülött, akkor az édesanyja vallását követte. Ennyi volt. Nem tudok olyan, legalábbis édesapám nem említett olyan esetet, hogy valami konfliktus lett volna köztük. Jól megvoltak. Meg azért már akkor a levegőben volt, hogy itt bizony jön a szovjet vörös hadsereg.
1: Kis kitérőként, színesként a szőlősi műemléktemplomokat be tudod mutatni? Csak úgy fejből, kérlek.
0: Hát a nagyon jelentős műemlék a római katolikus templom. Gótikus. 1300-as évek. Hát ugye, akkor nagyon sok templom épül Kárpátalján, a mai Kárpátalján, az egész felvidéken, mert ugye odasorolhatnók, ez Károly Róbert uralkodásának az ideje, aztán ez átnyúlik Lajos királyunk, Nagy Lajosról van szó, és mindegyik a kassai szentelsébe, Székesegyházának a stílusát követi, majdnem azt mondtam, hogy próbálja utánozni. Mert azért ez egy nem akármilyen építmény. Nagyon szép mérműves ablakok, nagyon hosszú a szentélye. Ami azt jelenti, hogy rendi templomnak épült, ugye a szentélybe el kellett férni a ferences barátoknak, és ferencesek vannak Szőlősön, Nagy Szőlősön. Hát Aztán jön a reformáció, a templom református lesz persze, a feskókat meghagyják, azért szeretném hangsúlyozni, mert hát bizony bevakolnak, lemeszelnek egyet, kettőt, zárójel zár, de gyorsan hozzáteszem, tudok olyan hangsúlyozó szakvéleményt, hogy így óvták meg. Hogy a szebből mennyi a hazabeszélés, az kikidöntse el magának. Na hát, szörösen megbavadtak a feskók. Aztán Mária Terézia tóba kerül, megerősödik a katolicizmus is, visszakapják a templomot. Az egri érsességhez tartozik Nagy Szőlős, és ott van a püspöki címer, ennek tiszteletében a bejárat fölött. Úgyhogy elég számottevő a római katolikus közösség Nagy Szőlősön, és ott van mellette az is műemlék, ahol Ferences kolostor. Ami leég, de a templomot, a kolostor templomat helyreállítják. Új tetőzetet kap az igaz, és hát a szovjet rendszer ezt megszünteti. Ott a ferences rendekre nem volt szükség, ugye. Nem lehet kommunizmust építeni hívő református lelkészekkel és ferences atyákkal. Ez két műfaj kizárja egymást.

0: Elhangzott műsorunkban Horkai Sámuel kárpátaljai helytörténésszel beszélgettünk. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. A Szent Atya Pápai Egyetemek tanévító szentmiséjén. Éljetek Róma szent örökségével. Amoris Laetitia találkozó első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. Tadle Bíboros, a Bíborosi Kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. Parolin Bíboros, a Szentjék és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. A Szent Atya a Pápai Egyetemek tanévító szentmiséjén. Éljetek Róma örökségével. Október 8-án csütörtök este 6 órakor Leó pápa a Szent Péter Bazilikában Veni Sancte szentmisét mutatott be a Rómában működő Pápai Egyetemek tanárai és diákjai jelenlétében. Az eukarisztia ünneplésekor a Szent Lelket hívjuk segítségül,
1: invocando il dono dello Spirito Santo,
0: hogy a pápai egyetemeken az új tanév kezdete több legyen, mint a tanulás és a kutatás egyszerű újrakezdése. Szeretnék megnyitni értelmünket a feltámadott teremtő leheletének, aki békét és egységet ajándékoz, hogy mindenki betölthesse a saját szerepét, és így válaszolhasson a minket hívó Istennek és a ránk váró emberiségnek. Az Úr asztala köré gyűlve az új kezdet legyen valóban az egyház mozzanata, amely táplálja közös küldetésünket, hogy majddal az Úrral és az Úrért tanuljunk és kutassunk, kezdte homíliáját Leó pápa. Pál apostol levelében aggódva ír a Galaták közösségének erős és feddő szavakat, amelyek kritikus gondolkodásra indítanak. Hamis tanítókból ugyanis soha nem volt hiány, akik sok hívő vallás érzelmét a saját érdekeiknek megfelelően alakították, gyakran radikalitásra ösztönözve őket, mégpedig Krisztus és evangéliuma kárára. Ezzel szemben a Szent Atya arra kérte a tanárokat és diákokat, hogy a tanulást a hit és az igazság szolgálataként értékeljék. Az Úrral való találkozás noha örömet ad és lelkesít, de a tanítása sohasem szabad senkit sem megigézni vagy elbűvölni. Ugyanakkor kérdéseket felvetni Isten igéje és az egyház hagyománya fényében, ez a Krisztus követő hit útjának lényeges részét képezi. Az egyháznak feladata, hogy megőrizze a kinyilatkoztatás kincsének integritását és fejlesz annak imádságos megértését, tudományos reflexióját és gyakorlatba átültetését. Ez annak az egyetlen szeretete a kifejeződése, amely ma is keresésre kötelez. Így a hivatásaink ugyan különbözőek, de küldetésünk egy, szögezte le a pápa. Pál apostol arra figyelmezteti a galatákat, hogy elpártoltak a kezdeti lelki iránytól. Pedig minden jó a Szentlélek jegyében kezdődik.
1: Tutto ciò che è buono inizia nel segno dello Spirito Santo.
0: Ám a megszokás, a becsvágy, a rivalizálás és más negatív tényezők idővel elvonhatják a figyelmet és az energiát. Ekkor vissza kell térni a szívhez, ahol minden elkezdődött. Éppen ezért őrizzétek meg a szíveteket. Akár diákok, kutatók vagy tanárok vagytok, őrizzétek meg szíveteket, hogy minden kort és felelősséget a lélek jegyében élhessetek, kérte szenvedélyesen a pápa. Ehhez ápoljátok a barátságot egymás közt az egyetemen, gyökerezzetek Isten népébe, becsüljétek meg annak hitérzékét. Vigyetek életet a tanulmányaitokba és tanulást az életbe, a megtestesülés logikája szerint. Igen, minél távolabb kerülünk attól a teljes valóságtól, amelyet Isten fia magára vett, és amelyben végtelen szeretettel lakozott, annál kevesebb lesz a mondani valunk. Leó pápa ekkor első enciklikájára utalt és kérte, hogy a Nehemiás korabeli emberek hozzáállásával építsük fel azt a várost, amelyben Isten kívánsága szerint az egész emberiség békében lakik, és mindenki saját lehetőségének és szerepének megfelelően építi azt. A teológia tanulmányozása nem független ezektől a kihívásoktól, főként Rómában, melyben az egyházi közösség hivatása az egész katolikus közösség szolgálata. Végül arra kérte a Szent Atya tanárokat és diákokat, hogy éljék meg teljességgel ezeket a római éveket. Ne hagyják, hogy hiába múljanak el, hiszen Péter itt varrotta meg hitét a vértanúságig. Pál, a keresztény tapasztalat nagy egyetemes tolmácsolója, itt fejezte be pályáját, de hitét mindvégig megőrizte.
1: Conservando la fede.
0: Az egyetemeken azt láthatják, hogy az osztálytermekben ott ül az egész világ. Afrika, Ázsia, Amerika, Európa és Óceánia emberei tanulnak egymás mellett. De ne csak üljenek egymás mellett, találkozzanak, beszélgessenek, hallgassanak együtt, megúszva egymással a közös egyházi tapasztalatokat. Kérte és zárta a római pápa egyetemek tanítványító szentmiséjén mondott homiliáját Leó pápa.
2: Amoris Laetitia találkozó a Vatikánban. Első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. A keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit összehívó tanácskozás témája 10 évvel az Amoris Laetitia után, az evangélium hirdetése ma a családokkal. A munkát 14. Leó pápa beszéde nyitotta meg, Kevin Joseph Farrell bíboros, a világiak, a család és az élet dikasztériumának prefektusa, valamint Mario Grech bíboros, a püspöki szinódus főtitkára köszöntőjét követően. 14. Leó pápa beszéde után Helen Alford nővér, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia elnöke, október 7-én szerdán délután felidézte a Szent Atya március 19-i üzenetét, amely az evangélium hirdetésének szükségességét hangsúlyozta a családok által és a családok számára egyaránt. A családok gyakran azok a helyek, ahol az örömhírt először befogadják, és ahonnan az eljut a leghátrányosabb helyzetű emberekhez is. Így valósítják meg kettős hivatásukat. Egyszerre alkotnak családegyházat, és jelentik a világ átalakításának éltető sejtjét. Alford nővér rámutatott, hogy számos család él át feszültségeket és megpróbáltatásokat, amelyek megosztottsághoz vezethetnek. Ezeket a helyzeteket Krisztus szenvedésének fényében kell szemlélni. Az Amoris Laetitia tanítását idézte, a családi élet legsötétebb óráiban a magára hagyott Jézussal való egyesülés segíthet elkerülni a szakítást. 14. Leó márciusi üzenetében ugyanezt a gondolatot hangsúlyozta. Meg kell tanulnunk felmutatni a házasságra szóló hivatás szépségét éppen az emberi törékenység felismerésében, hogy újra felébresszük az Isten kegyelmébe vetett bizalmat és az életszentség iránti keresztény vágyat. Elmélkedésében Alford nővér Jézus és a szamáriai asszony találkozására irányította a figyelmet. Alford nővér szerint ez az evangéliumi történet az evangelizáció folyamatának különböző szakaszait is bemutatja. Először felébred az emberben a hit iránti vágy. Ezt követi az a szakasz, amelyet szívesen elkerülnénk. Szembesülni kell a másik ember törékenységével és gyengeségével. Jézus azonban nem ítéli el az asszonyt, hanem segíti, hogy nyitottá váljon tanítására, megértse azt, majd továbbadja másoknak. Az elmélkedés másik fontos gondolata Ferenc pápa egyik kedvelt kifejezéséhez, Jézus tekintetéhez kapcsolódott. Jézus tekintete átalakítja a magányos asszonyt, aki korábban igyekezett elkerülni az embereket. Segít neki újra felismerni saját értékét, és olyan emberré válni, akiben mások is megbízhatnak. Jézus ugyanis az asszony teljes, teremtett valóságát látja. Hiányosságait épp úgy, mint az új élet ígéretét, amelyet magában hordoz. Alford nővér szerint ez a szemlélet különösen fontos napjainkban. Az emberi kapcsolatokat ugyanis csak akkor tudjuk igazán észrevenni, ha keressük őket. A kapcsolatok nem kézzelfogható tárgyak, mégis valóságosak, és csak a másik emberre figyelő tekintettel fedezhetők fel. Ez különösen igaz a családokra, hiszen az emberi társadalmi valóság mindenekelőtt pedig az otthon kapcsolatokból épül fel. Alford nővér emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa az Amoris Laetitia apostoli buzdításban 4-szer is említi a szamáriai asszonyt. Szent II. János Pál pápa a Familiaris Consortio kezdetű családról szóló apostoli buzdításában ugyan nem nevezi meg közvetlenül az asszonyt, de utal Jézussal folytatott beszélgetésének részleteire. 14. Leó pápa mindkét dokumentumot az egyház tanbeli és lelkipásztori elkötelezettségének ösztönzőjeként mutatja be a fiatalok, a házaspárok és a családok szolgálatában. A két buzdítás egyik közös gondolata a fokozatosság törvénye. Ez azt jelenti, hogy az ember erkölcsi fejlődésének különböző szakaszaiban ismeri fel, szereti meg és valósítja meg a jót. Alford nővér hangsúlyozta, hogy ez nem a törvény fokozatosságát jelenti, hanem a fokozatosságot az ember szabad cselekedeteinek óvatos gyakorlásában, amikor még nem képes teljesen megérteni, értékelni vagy megvalósítani az erkölcsi törvény objektív követelményeit. Mindkét pápa megkívánja őrizni az eszményt, hiszen Isten törvénye maga is ajándék, amely megmutatja az utat. Ugyanakkor elismerik, hogy sokan életük adott szakaszában még nem képesek teljesen megfelelni ezeknek a követelményeknek. A két apostoli buzdítás megjelenése között 35 év telt el, és ez alatt jelentősen megváltozott a keresztény családok életének valósága. Amikor a társadalmi körülmények gyorsan és kiszámíthatatlanul változnak, új utakat kell keresni az erkölcsi törvény objektív követelményeinek és a fokozatosság törvényének összeegyeztetésére. Helen Alford nővér végül arra buzdított, hogy az egyház találjon olyan utakat, amelyek segítik a fiatalokat abban, hogy vállalják a házasság és a családi élet nagy kihívását. Tudatában kell lenniük annak, hogy e hivatás szépségének megvalósítása során saját törékenységükkel is szembesülnek. Éppen ebben a törékenységben fedezhetik fel azonban Isten kegyelmének új és váratlan forrásait, és tapasztalhatják meg az életszentség iránti személyes vágyukat.
0: Tagle Bíboros, a Bíborosi Kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. A Szentatya október 8-án elfogadta Giovanni Battista Re bíboros lemondását a Bíborosi Kollégium dékáni tisztségéről, és jóváhagyva a püspöki rendhez tartozó bíborosok döntését, helyette Luis Antonio Tagle bíborost az evangelizáció dikasztériuma első evangelizációval és a részegyházakkal foglalkozó részlegének próprefektusát nevezte ki új dékánná. A most 69 esztendős Tagle bíboros az osztiai szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát veszi majd fel, megtartva az albanói szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát. A 92 éves Giovanni Battista Re bíboros a Bíborosi Kollégium nyugalmazott emeritus dékánya címet viseli ezután, és megtartja a Sabina Poggio Mirtetói Róma külvárosi egyház titulusát. Parolin bíboros. A Szentek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, Magyarország főpátronája nemzeti ünnepén, október 8-án este 7 órakor adott fogadást Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémia épületében, amelynek díszvendége Pietro Parolin bíboros államtitkár volt. A vendéglátóházigazda Kvek Péter, Magyarország Szentjöki nagykövete köszöntötte az est vendégeit, elsőként Pietro Parolin bíboros államtitkárt, majd a vatikáni Amoris Laetitia tanácskozáson résztvevő három magyar főpásztort, Székely János szombathelyi megyéspüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, Böcskei László nagyváradi püspököt, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, és Kocsis Fülöp hajdudorogi főegyházmegye érsek metropolitát, valamint a Szentszéki nagykövetsége képviselőit és minden vendéget. Kvek Péter Szentszéki nagykövet megnyitó beszédében az apostoli Szentszék és Magyarország 1000 éves történelmi kapcsolatára utalt, amelynek kezdetei a francia származású II. Szilveszter pápa által küldött királyi koronában és Szent István királyunk ország felajánlásában öltött testet. A keresztény országépítés feladatába bekapcsolódtak a magyar királyságba érkező első ferences testvérek is. A szentszeki magyar nagykövet köszöntője után a díszvendéget kérte fel beszéde megtartására. Parolin bíboru szeretettel köszöntötte a Magna Domina Hungarorum ünnepén összegyűlteket, amely címerre magyarok a boldogságos Szűz Máriát nemzetük védőszentjeként, pátronájaként tisztelik. Szent Gellért vértanú püspök legendája szerint a magyarok tiszteletből soha nem ejtették ki Mária nevét, hanem ugyanazzal a megtisztelő címmel szólították, amellyel a királynőt illették. Szent István király halála előtt országát Szűz Máriának ajánlotta fel, mint Magyarország királynőjének, és az egyik leghíresebb nekiszentelt himnusz Magyarországról, mint Szűz Mária virágos kertjéről beszél, amely ő benne találja meg további virágzásának egyetlen reményét. A bíboros államtitkár megköszönte a magyar szentszéki nagykövetnek a szívélyes meghívást erre az évenkénti ünnepségre, amely egyúttal a hagyományos nemzeti fogadás alkalmát is jelenti. Reméli, hogy ez mindig új lehetőségeket kínál a magyar nép Isten anyja iránti hitének és odaadásának megerősítésére, amely a csütörtök reggeli szentmise ünnepése révén is megnyilvánult a vatikáni bazilika altemploma Magna Domina Hungarorum kápolnájában. Ezt a Máriás dimenziót idén Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának megemlékezése kíséri, amire a szentszéki nagykövet úr is utalt a beszédében. Az első ferences szerzetesek még azt hiszi Szent Ferenc életében megérkeztek Magyarországra, ahol befogadták őket, és gyorsan gyökeret is tudtak verni abban az országban, amelynek életére és kultúrájára mély hatást gyakoroltak. A Poverello, Assisi szegénykéje, életének, hitének tanúságtétele és evangéliumi következetessége a békét hirdeti nekünk, hangsúlyozta Parolin bíboros. Bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. Egy lefegyverzett és lefegyverző békére, alázatos és kitartó békére van szükségünk, ahogyan 14. Leó pápa hirdette meg azonnal a megválasztása napján tartott Urbi et Orbi áldás során. Mindannyiunk hivatása, hogy a béke evangéliumának terjesztői legyünk, mert a béke az a legfőbb és nélkülözhetetlen jó, minden ember, minden társadalom töredetten szükségete és vágya, az isteni javak összessége, egy felüldő jövő ajándék, amelynek felépítése pusztán emberi erőfeszítés révén csupán csalfa illúzió lenne. A szentszék tehát nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abban, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban. A mai ünnep alkalmából szívből jövő jó kívánságaim közepette végül szeretném felidézni a szentszék és Magyarország közötti erős köteléket, amely 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Ma megújítjuk a boldogságos Szűz Máriába vetett bizalmunkat, lelkileg megismételve Szent István gesztusát, aki a magyarok nagyasszonyára bízta nemzetét. Kérjük őt, hogy továbbra is óvja és védelmezze a magyar népet, Európát és az egész világot, és segítse nekünk egy testvéri, békés és harmonikus emberi közösséget építeni, egy olyan közösséget, amely valóban a szeretet közössége, a szeretet civilizációja, ahogyan azt a pápák 6. Pál óta gyakran nevezték. Zárta ünnepi beszédét Pietro Parolin bíboros államtitkár a Római Magyar Akadémia épületében. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

Dzsida Jenő, egyszerű vers a kegyelemről. Csodákat próbáltam. Arannyal, ezüsttel hívtam a népeket. Jöjjenek én hozzám. Hiába. Hiába. Az arany nem kellett. Az ezüst nem kellett. Nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat. Hiába. Hiába. Egy fül sem fülelte, egy szív sem

0: Úr áll mögöttem.
1: Dzsida Jenő egyszerű vers a kegyelemről című versét Kijé Nilka mondta el. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született, édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, anyja második férje elesett a galíciai harcmezőn. Dzsida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai ifjúságától kezdve költőnek készült, Benedek Elek fedezte fel és indította el költői pályáján. 1923 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztor Tűz című lap szerkesztője lett, 1928-ban adta ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalta a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban, tagja volt a helikoni íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára, az Erdélyi Szépmíves C. lektora. 1933-ban jelent meg második könyve, a Nagy Csütörtök. 1934-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt, 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citerején még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.

0: A nap imája.
1: Istenem, a te alkotásod minden. Tiéd tehát gyermekeim is, akikért most könyörgök. Nem azt kérem, hogy fényben és pompában tartassam őket. Csupán annyit adj meg, hogy minden szükségessel ellátva testüket, lelküket, a te szíved szerinti jó katolikusokká és jó magyarokká nevelhessem őket. Ígérem, Uram, hogy szavam a te fölségedet fogja hirdetni előttük, tettem pedig jó példának szolgál nekik a te akaratod követésére. Segíts kegyelmeddel, Istenem, hogy olyan szülőjük legyek, amint te kívánod.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most

0: óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozik, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és

0: óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Délidőben. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, műsorismertetésünk következik 2026. október 10-e délutánján, de előbb a Stábról a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas szombat délutánt kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Albert Einsteintől származik, és így hangzik: ha azt szeretnéd, hogy a gyermeked intelligens legyen, olvas neki mesét. Ha azt szeretnéd, hogy még intelligensebb legyen, olvas neki még több mesét. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 20 óráig. Hamarosan egyházi híreket hallhatnak, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken 12.30-tól Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Borgia Szent Ferenc életéről lesz szó, majd 12.40-től a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd a zenemestereivel jelentkezünk, 14 órától hírek, majd a 7 évfordulóját sugározzuk, és Közelkép című műsorunkat hallgathatják meg. Ma a Rostásbe a piros szobrászművésszel Somosvári Eszter Anna beszélget. 15 órától hírek, majd Zöld Hullám című műsorunkkal jelentkezünk. Adásunkban bemutatjuk a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium új zöld falának környezetvédelmi hozadékát, és a befejező részéhez érkezünk a Millió lépés az iskoládért című egészségprogram bemutatásában. Ajánlónk következik.
1: Az első a dzsungel hőse, a hegyes csúcsú futóka, ami tulajdonképpen rendkívül jól kezelhető, hiszen elültetjük a legkevésbé megfelelő helyre is, és azonnal futni kezd. Most egy ilyen beltéri falnál gondot okozhat, hogy ő túlságosan dominánssá válik, eltakarja a többi kevésbé vitális növénynek a fény besugárzását, elszívja a tápanyagot, tehát például ezt a futókát rendszeresen vágni, és akár tovább telepíteni lehet máshova, akár palántabőrzét lehet ebből szervezni az iskolába.
0: 15.30-tól 7 nap című közéleti műsorunkat sugározzuk, 16 órától hírek, majd Kávé Health című műsorunkat hallgathatják meg. Mai adásunkban ezúttal Mándi Zoltán atyával, pápai prelátussal, főesperessel, aranymiséje alkalmából, életéről, papi szolgálatáról, vers és irodalom szeretetéről, valamint emlékeiről is beszélget az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
2: Az volt a jelmondatom, hogy megismertük a szeretetet, amelyel Isten szeret minket, és hittünk benne. Ez azért volt számomra akkor fontos, mert úgy 5 évre egy kicsit a hivatásomban elbizonytalanodtam, hogy alkalmas vagyok én, megfelelő vagyok-e arra, hogy az Úr szolgája legyek, méltó vagyok-e rá, és van-e mondani valóm, tulajdonképpen egyéni mondani valóm a híveknek, és aztán úgy éreztem, hogy erre egy eléggé sok nemleges választ tudnék csak adni, viszont itt jött az ige, hogy a papságot az ember a mi Urunk Jézus Krisztus szeretetében bízva választja, és akkor egészen biztos, hogy nem fog szégyent vallani.
0: 17 órától regionális hírekkel, majd regionális sporthírekkel verjük Önöket a készülékek elé, majd Kapcsolj rá című zenei összeállításunkat sugározzuk. 18 órától rózsafűzér imádságot hallhatnak, majd Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. 18.32-től egyházi híreket sugárzunk, ezután 18.45-től a gyermekeknek kedveskedünk az esti mesével. Ezúttal Csukás István Mirmur a Kandor című meséjének 10. részét Rudolf Péter olvassa fel. 19 órától hírek, majd az ökümenét hallgathatják meg. Ezután Közelkép című műsorunkkal jelentkezünk. Portré műsorunkban Szántó József apáttal, a Jeszberény nagyboldogasszony plébánia plébánosával beszélgetünk életéről, hivatásáról. 20 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
3: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. Köszönt Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei közepette, fogalmazott 14. Leó a rózsafüzér kapcsán. Az október 7-i szerdai általános kihallgatáson a pápa ismét arra buzdította a híveket, hogy imádkozzák a rózsafüzért, megismételve a Lourdesban elhangzott felhívását. Októberben különösen is kérjük Szűz Mária közbenjárását a világ békéjéért, aki menedék és erő a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. A hagyomány szerint Szűz Máriát biztos menedékként hívjuk segítségül az élet nehézségei közepette. Mária vigaszt nyújt a háborúk által megsebzett világnak, hangsúlyozta 14. Leó az általános kihallgatáson, ismét arra kérve a híveket, hogy forduljanak a Szent Szűzhöz a rózsafüzér imádságával. A Szent Atya október 7-én rózsafüzér királynője liturgikus emléknapján a Szent Péter téren megismételte azt a felhívást, amelyet már az előző vasárnapi úrangyala imádság alkalmával, korábban pedig szeptember 27-én Lourdes látogatásán is megfogalmazott. Franciaországi apostoli útja során 14. Leó arra kérte a híveket, hogy egész októberben imádkozzák a rózsafüzért, azzal a különleges szándékkal, hogy véget érjenek a háborúk és béke szülessen a konfliktusban álló népek között. A Szent Atya ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az imádságnak konkrét tettekben is meg kell mutatkoznia. Ezért arra buzdított, hogy a rózsafüzért kísérjék a bűnbánat és az irgalmasság konkrét cselekedetei, és mindenki kötelezze el magát a párbeszéd és a kiengesztelődés előmozdítása mellett. Minden feladatotokat a lélek jegyében éljétek meg, fogalmazott 14. Leó pápa a pápai egyetemek tanévnyitóján. Október 8-án este a Szent Atya mutatta be a pápai egyetemek tanévnyitó szentmiséjét a vatikáni Szent Péter Bazilikában. Beszédében arra buzdította a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy a tanulást és a kutatást a hit, az igazság és az egyház közös küldetésének szolgálataként éljék meg. Leó pápa hangsúlyozta az értelem, az emlékezet és a kritikai gondolkodás jelentőségét a hit útján, valamint a különböző tudományterületek közötti párbeszéd fontosságát. Arra kérte a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy őrizzék szívüket, ápolják a barátságot, ne feledkezzenek meg a szegényekről és a tanulást kapcsolják össze az élettel. Végül arra biztatta a jelenlévőket, hogy használják ki a Rómában töltött évek lehetőségeit, és közösen imádságban kitartva végezzék küldetésüket. Miskolcon hivatalosan is megnyitották a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akciót. Az ország egyik legnagyobb ifjúsági megmozdulásának megnyitó ünnepségét idén a helyi Fráter György katolikus gimnáziumban tartották. Október 9-e és 11-e között több mint 7000 fiatal önkéntes nyújt azonnali segítséget a rászorulóknak határon innen és túl. A résztvevők a program kezdetén egy zárt borítékban kapják meg a feladatukat, így mindig oda mennek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. A történelmi keresztény egyházak közös kezdeményezésének idei mottója több vagy, ha adsz. A háromnapos akció célja, hogy a fiatalok összefogásukkal szebbé tegyék környezetüket, valamint támogassák az időseket és az elesetteket. A rendezvényen Sebes Péter, a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.
5: Először a köszönet, amit szeretnék kifejezni a szervezők irányába, hogy meghallották a kérésünket, és tudtunk együttműködni. Köszönöm szépen Robinak a együttműködést. Hogy számunkra nagyon fontos a Fráter közösségének, tanári karának és diákságának is, hogy ez az évünk ezen mottó jegyében teljen el, hogy több vagy harc. Bizonyos átalakulási folyamaton megyünk keresztül, amely mind a tanári karnak, mind a vezetésnek, mind pedig a diákoknak sok és kihívásokkal teli időt hoz, és az egész motto nagyon fontos, hogy beépüljön gondolkodásunkba, hogy több vagy harc. Kedves diákok, mikor én is diák voltam, tizedikes, akkor ugye még a békeidőkben másodikos gimnazista, és piarista diákként volt egy rekollekciónk, Nyugodjon békébe Szabó tanár úr vezette, és az egész rekollekció az önzetlenségről, a tenni akarásról, a másokért való tenni akarásról szólt. És diákként abszolút nem értettem, hogy miért vagyok én attól boldog, vagy miért leszek én attól boldogabb, ha másoknak adok. Hogyha én lemondok valamiről, lemondok mások javára. És higgyétek el, később, mikor már tanár lettem, családapa lettem, férj lettem, akkor egyre jobban igazgató lettem. Egyre jobban megértettem ezt a mondatot és gondolatot, hogy több vagyok azáltal, amikor adok. Annak idején Szabó tanár úr nyugodjon Oscar Wilde Önző óriás című művével vezette be az egész rekollekciót és lelki gyakorlatot, majd nézzetek utána hasznos mű. Arról szól, hogy egy nagyon röviden egy önző óriás, aki nem engedi be a kertjébe a gyermekeket, és a fagy és a hó honol az egész birodalmába. Aztán egyszer, mikor elutazik, a gyermekek bemásznak, és lásd csodát, kivirágzik, és megjön a tavasz, és meglágyul a szíve az óriásnak. Higgyétek el, hogy csak oda költözik be a tavasz, csak ott lágyulnak meg a szívek, és csak ott lesz békesség, ahol ez a gondolat, hogy több vagy harc, az így megtelepszik. És azért köszönöm főtisztelendő atyáknak, nagytiszteletű uraknak, hogy itt vannak, mert higgyétek el, néha egy-egy gondolat, ami bennem is diákként motoszkált, és tovább dolgozott, az nagyon fontos, és abból a elvetett magból nagyon jó termés keletkezhet. Úgyhogy köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy helyet adhatunk ma a rendezvénynek. És a Fráter is bekapcsolódott két projekttel. Köszönöm tanár úrnak, Radányi tanár úrnak a katalizátorként indította ezt a folyamatot, és kérem arra, hogy egész évben engem is abajgasson, ha kell hetente, meg ha kell naponta, hogy újabb és újabb projekteket a 72 óra leteltével is hozzunk be az intézmény életébe.
4: A kezdeményezés lényegéről Knáb András Benedek, a 72 óra kompromisszum nélkül főkoordinátora nyilatkozott rádiónknak.
6: A 72 óra kompromisszum nélkül idén már 19. alkalommal megrendezett országos ifjúsági önkéntes akció. Évről évre egyre többen csatlakoznak hozzánk. Most az utóbbi pár évben olyan 7-8 ezer fővel szoktuk megszervezni az eseményt, és nagyon sokféle, különféle projektekben szoktak részt venni a fiatalok. Vannak ökológiai, teremtésvédelmi akcióink, ezek általában ilyen szemétszedés vagy a környezettel kapcsolatos feladatok. Ezentúl vannak fejlesztő feladataink, intézményekben, iskolákban, plébániákon, kerítésfestés vagy más egyéb apró felújítási munkák, és végül, de nem utolsó sorban pedig szociális projektek, amik idősek otthonok látogatásából, vagy esetleg speciális intézmények, iskoláknak a látogatásából áll, és ott különböző programok megszervezéséből.
7: Ki hozta létre ezt a kezdeményezést, és milyen helyszíneken zajlik?
6: Hát ugye, hogy mondtam, ezt a kezdeményezést már 19 évvel korábban hozták be Magyarországra. Egyébként nem Magyarországról indult a kezdeményezés. Ha jól tudom, akkor Németországban vannak a gyökerei a kezdeményezésnek, és hát igazából folyton nőtt, egyre inkább terjedt, és ott tartunk, hogy országos szinten minden megyéből csatlakoznak hozzánk. Még ha nem is minden településen vagyunk jelen, azért azt elmondhatjuk, hogy minden megyében azért vannak csoportok, nem is egy, hanem több is. Van olyan megye, ahol akár 2-3 ezeren is csatlakoznak, tehát elég szép számmal szoktunk összejönni minden évben.
4: Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében Egerben, a Szent Bernát Ciszterci templomban október 15-én, csütörtökön 18 órától. Motto: Máriával az Úr Jézus előtt. Ó Mária, áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncol minket. Mindenkit szeretettel várnak. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéjéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, s ezt követően minden esztendőben az Egri Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze a fiatalok. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljaújhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencs és Törökszent Miklós következett. Idén pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élő adásban közvetíti az eseményt. Egerben a Lajosvárosi templomban fatimai engesztelő imádság lesz október 13-án, kedden. 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér, 17 órakor a Szent Mise. A Szent Mise után pedig gyertyás körmenet lesz a fatimai szűzanya szoborral. Tűz találkozó lesz október 10-én Gyöngyösön. Az esemény 15 órakor kezdődik, a helyszín a Gyöngyösi Szent Bertalan templom, főtér 17. Az esemény mottója: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. A programon evangélium hirdetést tart Kunszabó Zoltán diákónus. Lesz dicsőítés, tanúságtétel, közbenjárás. A Szent Mise 18 órakor kezdődik. A találkozóra a belépés díjtalan, regisztráció nem szükséges. Mindenkit szeretettel várnak. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittanversenyt szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulóinak, Káldi 400 címmel. Minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet. A verseny időpontja november 27-e, péntek. A jelentkezés határideje november 9-e. Jelentkezni lehet a 0636 510 060-as, vagy az 510 063-as telefonszámon, illetve elektronikusan a titkarság@andrassy-eger.hu e-mail címen. Krisztus Király vasárnapjának előestéjén, 2026. november 21-én 17 órakor az Egri Bazilikában ünnepi szentmise lesz, aminek keretében az érsek úr a soron következő kispapokat lektorrá és akolitussá, a felterjesztett világiakat akolitussá avatja. Továbbá az Ancille Christi Regis világi intézmény alapításának 100. évfordulója alkalmából közösen adnak hálát az Istennek. Ezen a napon a bazilikában 18 óra 30 perckor nem lesz szentmise. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
8: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
9: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
8: Nem csak katolikusoknak.
9: keresztényélet.hu.
10: Téged is vár az Egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az Egri Bazilikában.
11: Énekelj velünk templomokban.
10: Koncertezz velünk.
11: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
10: Legyen sok új barátod.
11: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
10: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
11: Itt csak fiúk vannak.
10: Együtt tanulunk megénekelni.
11: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
10: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
11: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
10: Legyél te az új barátunk az Egri érseki fiúkórusban.
12: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
8: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált. Erre ő így válaszolt: és még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Az ószövetségi törvény tehát, mint egy a nevelő szerepét töltötte be. Krisztushoz vezetett, hogy a Jézusban való hit által megigazuljunk. A legnagyszerűbb tanítókra, nevelőkre nem csak addig nézünk föl, amíg a kezük alatt vagyunk, hanem az érettségi, a szakvizsga után sok-sok évvel is, és megtisztelve érezzük magunkat, ha egyszer csak felajánlják nekünk barátságukat. Ezzel kapcsolatban új korszak veszi kezdetét. A szigorú szabályok és a feltétlen engedelmesség helyett meghitt és gyümölcsöző barátság alakul ki közöttünk. Egykori nevelünk már nem akar nevelni bennünket, és mégis ebben az újfajta helyzetben még sokkal nagyobb hatással van ránk, mint azelőtt. Régi keménységét nem rójuk fel neki, sőt, most értjük meg, mire volt jó, hogy komoly elvárásokat támasztott velünk szemben, és szigorúan számon kérte, amire tanított és nevelt. Most vagyunk csak igazán hálásak, akkor talán túlzottnak hit igényességéért és következetességéért. Egy kicsit így vagyunk mi, az új szövetség népe az ószövetséggel. Akkor, amikor még kemény törvényei által nevelt, és még nem pillantottuk meg a célt, Jézusnak, a megfeszítettnek és megdicsőültnek arcát, addig magát a törvényt sem értettük egészen. Most így visszatekintve értjük meg az isteni pedagógiát, és hálásak vagyunk érte. Aki ugyanis nem ismeri az ószövetségi írásokat, az nem ismerheti azok beteljesítőjét, Krisztus sem. S aki nem ismeri a törvényt, az nem ismerheti a törvény teljességét, a krisztusi szeretetet. Mert a törvény valóban beteljesedett a szeretetben, de ebben az is benne foglaltatik, hogy ez a szeretet nem törvény nélküli szeretet. Ezért elmélkedéseinkben nemhogy nem idejét múltak és idegenek az Ószövetségben elhangzott isteni kijelentések és ígéretek, hanem éppenséggel nélkülözhetetlenek és igen kedvesek. Egy valódi kereszténynek soha nem lehet idegen az Ószövetség, mert a Jézusba vetett hit magába foglalja Jézus hitét, az Ószövetségben megfogalmazott zsidó hitet is. Az Ószövetségbeli isteni kijelentések Jézus Krisztusban válnak csak igazán sokatmondóvá és kimeríthetetlen gazdagságúvá. Ez nem is csoda, mert az Ószövetséget sugalmazó lélek és a Fiúisten megtestesülését végbevívő, csodáiban megnyilatkozó, s őt a halálból feltámasztó lélek egy és ugyanaz. Az Ószövetség, mint nevelő, betöltötte szerepét Krisztus szentjeinek életébe, de ezzel nem vált feleslegessé. Már nem ő parancsol nekünk, és nem ő kér számon. De mint hűséges atyai jó barát megmarad, s nélküle nem akarunk, s nem is tudnánk élni.
1: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Blahoslavený život, ktorý ťa nosil. Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo. Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval. Ale on povedal: skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
5: Inke vorbi las, kana eh romni maskar lezsene kotheci pisárdas leszke. Bachtáli je pohla e per, szavi ábri píradasztut, ha e csúcsi szavi pilan, baboj kadipendas. Ha inke kodol cse bachtálej, kon asunel ledevleski vorba, haj vicsa cseásen karing kodi.
1: A nap evangéliuma következik német nyelven.
6: Evangélium nach Lukas. Als er das sagte, rief eine Frau aus der Menge ihm zu. Selig die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust dich genährt hat. Er aber erwiderte, selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Borja Szent Ferenc, jezsuita generális. 1510. október 28-án született, Rómában halt meg 1572. október 1-én. 62 évet élt. Borja Szent Ferenc a szó legigazibb értelmében királyi vérből eredt. Apja a spanyol Rodrigo de Borgia, Gandia hercege, édesanyja aragóniai Janka, Ferdinánd király unokája volt. Szüleinek elsőszülött gyermekeként látta meg a napvilágot. Édesanyja Assisi Szent Ferenc iránti tiszteletből a keresztségben a Ferenc nevet adta neki. 10 éves volt, amikor meghalt az édesanyja. Egy lázadás miatt nevelője menti meg, és a zaragozai érsek nagybácsi udvarában nevelkedett. 18 éves korában 5. Károly spanyol király udvarába került, s a király barátja lett. 1529-ben feleségül vette Eleonora Castro udvarhölgyet, és 10 év alatt házasságukban 8 gyermekük született. Amikor 1539 nyarán váratlanul meghalt Isabella császárné, ő kísérte el koporsóját Toledóból Granadába. Ő azonosította a temetés előtt a halottat. Ez annyira megrendítette, hogy elfordult korábbi életétől. 1539-1543 között Katalónia alkirálya volt. Alig vette át apjától Gandia hercegségét, amikor 1546 tavaszán meghalt a felesége. Így már kérhette felvételét a pár évvel korábban megalakult Jézus társaságába, a jezsuita rendbe. Loyolai Szent Ignác 1546. október 9-én örömmel vette fel, és ezt írta a rend történetébe. Belépéséből az isteni gondviselés, mint reméljük, gazdag termést és lelki áldást fakaszt majd. Ám a hercegnek előbb gondoskodnia kellett valamennyi gyermekéről, és el kellett végeznie a teológiát. Szent Ignác szavai szerint mindezt egyelőre titokban, mert ilyen hatalmas csattanást nem bír el a világ füle, mondotta maga Szent Ignác. Elhatározása 5 évig titokban maradt. Szigorú életet élt, s nyíltan védte a rendet a támadások tüzében. Az 1550-es jubileumi szent évben feltűnés nélkül Rómába utazott. Akkor bejelentette, hogy a rendbe lépett. Legnagyobb fia vette át a hercegség kormányzását, és gondoskodott valamennyi gyermekről, testvéréről. Útja Spanyolországtól Rómáig diadalút volt. Harmadik Gyula pápa így szólt róla. Volnának csak ilyen fejdelmeink, jobban állna a kereszténység ügye. Rómából értesíti 5. Károly császárt jövőbeli szándékáról. Urban hazafelé, Baszkföldön kapta meg a császár Augsburgból küldött beleegyező írását. Ferenc lemondott minden hivataláról, s néhány nap múlva pappá szentelték. Ez akkora hatást váltott ki, hogy a hír túlszárnyalta a spanyol föld határait, az akkor még alig 10 éves rendnek óriási vonzóerőt kölcsönözve. 42 éves korában néhány társával egy szegény kolostort alapított, és itt a legteljesebb szegénységben és szigorú önmegtagadásban élt. Mezítláb és zsákkal a hátán ment végig azokon az utcákon, melyeken korábban, mint alkirályt látták. Alázata és igénytelensége nem ismert határt. A nép Szent Hercegnek nevezte el. Amerre csak megfordult, a nép letérdelt előtte, hogy áldását kérje. Sok nagy bűnöst megtérített, és rangos személyeket hozott a jezsuita rendbe. Egyik alkalommal, Evorában, neki kellett volna a bőtről prédikálnia, ám kénytelen volt az érseknek jelenteni, hogy annyira ki van merülve, hogy nem tud prédikálni. Az érsek ezt üzente vissza. Nem is kell prédikálnia, csak menjen fel a szószékre, hogy híveim láthassák azt, aki mindent el tudott hagyni az Isten nagy szeretetéért. A rendvezetősége 1554-ben kinevezte az Ibériai félsziget valamennyi jezsuita alapításának általános felügyelőjévé. Sok megaláztatásban volt része, részben a családja hibái miatt, részben az inkvizíciótól, a királyi udvar bizalmatlansága miatt is. Így Portugáliában húzódott meg, majd IV. Pius pápa meghívására Rómába ment és a tridenti zsinatra. Lajnez generális helyett vezette a rendet. Annak halála után pedig 1565. júliusában Ferencet választották meg a rend főnökének. Szívügye volt a misszió, főleg az Alpoktól északra fekvő országokban, különösen Németországban. De ugyanakkor Mexikóban, Floridában, Peruban, Brazíliában, Afrikában és a Kabári-szigeteken is hatalmas területeket nyitott meg a missziós munka számára, nem hanyagolva el a buzgó imát magában a rendben sem. Keményen sanyargatta magát, és felebaráti szeretete nem ismert határt. Egyszer megtörtént vele, hogy beszélnie kellett volna társainak. Így felelt: jobb a tett a szónál. Azzal végigcsókolta valamennyiük lábát. Nagy szerepe volt a törökök feletti 1571. évi lepantói győzelemben is, mivel 5. Pius pápa kérésére részt vett a keresztény csapatok megszervezésében. Franciaországban igen hűvösen fogadták. Már betegen indult vissza az örök városba, ahol október 1-én meghalt. Halála után 100 évvel, 1671-ben szentté avatták. Teste Rómában, az Il Gesù templomban volt jó ideig, de 1617-ben rokonsága a madridi jezsuita templomba hozatta át. Sajnos az 1931-es forradalomban az egyházellenes falka feldúlta azt, és földi maradványai a többi nagy szenttel együtt annak áldozata lett, megsemmisült. Borja Szent Ferenc kiváló férj, gondos családapa volt, és amikor Isten a jezsuita rendbe hívta, ott is az életszentség útját járta, és a szentek közé jutott. Kérjük közben járását a családapákért és a szerzetesekért egyaránt.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Délidőben. Kedves hallgatóink, ma október 10-én Gedeon napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Héber eredetű bibliai név, jelentése kétélű kard, kardforgató, sebzetkező, romboló, pusztító, harcos, vágó. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok. Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Október 10-e az év 283. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 82 nap van hátra. Ma van a lelki egészség világnapja. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1424-ben született első Ulászló magyar király, harmadik Ulászló néven lengyel király. 1809-ben látta meg a napvilágot Flór Ferenc, az 1848-as szabadságharcban a honvédorvosi kar vezetője, a legmagyarabb magyar orvos. 1812-ben született Garai János magyar költő, szerkesztő. 1813-ban látta meg a napvilágot Giuseppe Verdi, olasz zeneszerző, az opera műfajának kimagasló egyénisége. 1858-ban ezen a napon született Proászka Ottoker, magyar-római katolikus pap, egyházi író, kétszeres filozófiai és teológiai doktor, politikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Országgyűlési képviselő 1905-től haláláig Székesfehérvár 15. megyés püspöke. 1881-ben született Kittenberger Kelmen, magyar vadász, Afrika kutató, útirajzíró. 1892-ben látta meg a napvilágot Zsirai Miklós Kossuth díjas nyelvész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, kutatási területe a finnugor nyelvészet. 1900-ban született Helen Hayes, kétszeres Oscar-díjas amerikai színésznő. 1903-ban született Horváth István, erdélyi magyar költő, regényíró, elbeszélő. 1912-ben született Radó György, magyar író, műfordító, irodalomtörténész, a Magyar Mickiewicz Társaság tagja. 1930-ban látta meg a napvilágot Temes Judit, olimpiai bajnok magyar úszónő. 1938-ban született Szilágyi István, Kossuth díjas romániai magyar író, a nemzet művésze. 1953-ban született Schmidt Mária, Széchenyi díjas magyar történész. 2002 és 2026 között a Terrorháza Múzeum főigazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára. A 20. a 21. század intézet, a Kertész Imre Intézet és a Kommunizmus Kutató Intézet főigazgatója. Most nézzük, kik hunytak el október 10-én a történelem folyamán. 1849-ben halt meg Csány László, magyar politikus, az Országos Honvédelmi Bizottmány minisztere, Erdély kormánybiztosa, az 1848-49-es szabadságharc vértanúja. Szintén 1849-ben és ezen a napon hunyt el Jeszenák János politikus kormánybiztos, az 1848-49-es szabadságharc vértanúja. 1921-ben hunyt el Schulhoff Lipót, magyar származású francia csillagász. 1963. október 10-én távozott közülünk Edith Piaf, francia sanzon énekesnő, színésznő. 1985-ben hunyt el Orson Welles, Oscar-díjas amerikai filmrendező, színművész. 2000-ben halt meg Farkas Ferenc, kétszeres Kossuth-díjas magyar zeneszerző. 2004-ben hunyt el Christopher Reeve, amerikai színész, Superman alakítója. 2014-ben távozott közülünk Fülöp Zsigmond, Jászai Mari-díjas magyar színművész, érdemes művész. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. Ma van a halálbüntetés elleni harc világnapja. 1307-ben ezen a napon a Rákosi gyűlés Károly Róbertet ismerte el magyar királynak. 1631. október 10-én a szászok elfoglalták Prágát. 1717-ben a száműzött II. Rákóczi Ferenc partra szállt Gallipoliban.
1851-ben ezen a napon Ferenc József császár és király kinevezte Habsburg Tesseni Albert főherceget Magyarország katonai és polgári kormányzójává. 1903. október 10-én megnyitották a régi Erzsébet hidat Budapesten. 1913-ban a Panama csatorna építése befejeződött, üzembe helyezték a Gamboa-duzzasztó gátat. 1932-ben ezen a napon Magyarországon feloldották a statériumot. 1939. október 10-én Szovjetunió és Litvánia kölcsönös segítségnyújtási egyezményt kötöttek, a Szovjetunió átengedte Vilnát Litvániának. 1964-ben ezen a napon Tokióban megnyitották a nyári olimpiai játékokat. 1970-ben a Fidzsi-szigetek függetlenné vált. 2002-ben ezen a napon irodalmi Nobel-díjat kapott Kertész Imre. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Fidesz szerint Magyar Péter és a Tisza kormány az őket hatalomra segítő brüsszeli politikai erőkkel folytatja a magyar cégek kiszorítását a magyar építés és közlekedés gazdaságból annak érdekében, hogy helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Az ellenzéki párt országgyűlési frakciója a távirati irodához eljuttatott közleményében reagált arra a kormányzati döntésre, hogy felfüggesztik a budapesti déli körvasút beruházását és kizárják a Mészáros-Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-hidat a folyóvasútépítési munkákból. Így fizeti meg Magyar Péter és a Tisza a kampánytámogatást. Ez történik a déli körvasút esetében, és ez fog történni minden jelentősebb beruházásnál, olvasható a közleményben. A Fidesz szerint a kormányzat arra törekszik, hogy a brüsszeli bürokráciával kollaborálva, visszaélésekre hivatkozva minden magyar beruházásból kizárja a magyar gazdaság önállóságát jelentő cégeket. Annak érdekében, hogy a beruházások megvalósítását átjátsszák a külföldi gazdasági érdekeknek. Ez történik az autópályáknál és az elmúlt 100 év legjelentősebb budapesti vasútfejlesztésénél is, tették hozzá. Megjelent a főváros 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatásáról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Eszerint a kormány Budapest főváros önkormányzata működő képességének megőrzése és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében központi költségvetési támogatást nyújt, ami kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei, az általa irányított, illetve alapított költségvetési szervek és a tulajdonában álló gazdasági társaságok 2025 és

2026. évet terhelő költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint a fennálló tartozások és egyéb kötelezettségek kiegyenlítésére fordítható. Az augusztus 20-ai ünnepségek lebonyolításához a kialakult rendkívüli helyzetben még gyorsított nyílt közbeszerzési eljárásra sem volt idő, ezért kizárólag a rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jöhet szóba, aminek jogalapját a közbeszerzési hatóság elnöke is megalapozottnak látta. Közölte az állami ünnepségek megrendezésének körülményeit vizsgáló belügyminisztériumi bizottság. A testület megítélése szerint a körülmények indokolták a helyzetfeltárás és az alternatívák előkészítésének párhuzamosságát. Ugyanakkor kizárólag ezekből nem vonható le olyan következtetés, hogy a nyertes kiléte előre eldőlt volna. Tartalmazza a bizottság megállapításait tartalmazó közlemény, amelyet a kormány.hu weboldalon pénteken tett közzé a tárca. A bizottság hiányosságokat talált a döntések, a cégkiválasztás szempontjai és a költségbecslés dokumentálásában. A sürgősség mellett is rögzíteni kellett volna, ki milyen javaslat alapján miről döntött, tették hozzá. A Tisza a helyi problémák megoldásában is rendszert szeretne építeni. Nem leszünk urak, főként nem hűbérurak a településen, mondta Ruszin Szendi Romulus nádudvaron. A honvédelmi miniszter, a térség Tiszás országgyűlési képviselője egy lakossági fórumon azokra a felvetésekre reagált így, amelyekben kifogásolták, hogy nádudvaron nincs rendőr, nincs orvosi ügyelet, de hétvégén gyógyszertári ügyelet sem, és kérték a képviselő közbenjárását. Végül az időjárásról. A délnyugati irányból beborul az ég, de naposabb tájak az északkeleti megyékben még kora délután is lehetnek. Napközben délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, de az északkeleti-keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől már sok felé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 17 és 22 fok között várható, de a Dunántúl déli-délnyugati felén ennél helyenként kissé hűvösebb, még a naposabb északkeleti-keleti határvidéken pár fokkal melegebb is lehet. Késő estére 10 és 15 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es években. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és többes számban fogalmaztam nem véletlenül, hiszen itt ül velem szemben a Szent István Rádió egri stúdiójában állandó beszélgető partnerem Szédes László, Lőrinci plébános. Isten hozott kedves Laci atya, ismételten rádiónk egri stúdiójában.
2: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Ha jól gondolom, akkor most egy új témát kezdünk. Utazzunk a világban a zene segítségével. Ez lesz az új témánk, kedves Laci atya.
2: Igen, ez lesz, és engedd meg be, hogy elmondjam a kedves hallgatók felé, hogy az ötletet ehhez te adtad.
1: Szívből örülök, hogy megfogadod az ötleteimet.
2: Hát hála Istennek egymásra találtunk, a gondviselés összehozott bennünket ebben a műsorban. Hadd mondjam el akkor a hallgatók felé, hogy hogy született meg ez az ötlet. Bőben mindig úgy szokta konferálni, hogy zenei időutazás. Erről jutott eszembe, hogy mi lenne, ha most nem csak az időben utaznánk a zene segítségével, hanem a térben, a világban is. Így született meg ez a témakör, amit Bőben már szó szerint elmondott, és ez alapján válogattam a zenéket. Még annyit hadd mondjak el, hogy ma ahogy a vonattal utaztam ide Egerbe, a Szent István Rádió épületéhez. A vonaton az jött eszembe, hogy a gyűjteményemben melyek azok a zenék, amelyek majd a vonattal kapcsolatosak. Hál' Istennek egy pár olyan is van, majd ha jó Isten is úgy akarja, ezek is adásba kerülnek.
1: Nagyon jók ezek a témák szerinti válogatások. Én is gyakran alkalmazom a péntek reggeli játékban. Olyan sokféle fajta zene szól valóban az egyes témakörökről, és ezzel is be tudjuk bizonyítani, hogy milyen gazdag is a magyar könnyű zenei világ és a magyar könnyű zene. Az élet minden területéről szólnak dalok.
2: Igen, ez érvényes a külföldiekre is, nem csak a magyarokra.
1: Természetes, csak most valami miatt én, mivel magyar emberek vagyunk, természetesen hazahúz a szívem, de így igaz, és köszönöm szépen, hogy kijavítottál, a külföldi slágerekre ugyanúgy igaz ez a kijelentésem.
2: De hozzáteszem, hogy ebben a témakörben is lesznek magyar felvételek is a gyűjteményemből. Megint csak hadd mondjam el azt, amit már kaptam visszajelzést a kedves hallgatóktól, hogy azzal tudunk gazdálkodni, amink van. Így szokták mondani, vagyis olyan zeneszámokra tudunk csak lejátszani, amelyek megvannak az én gyűjteményemben.
1: De hát nem panaszkodhatunk. Bizony-bizony jó néhány slágerrel rendelkezel, és speciális, különleges és egyedi a magángyűjteményed.
2: Hála Istennek, többen megkérdeztek már, hogy mióta gyűjtöm őket. Bevallom, nem nagyon tudom behatárolni. 1981-ben vettem az első sztereó magnómat. Még amikor a metrónál dolgoztam, gyakorlatilag komoly minőségben akkortól kezdtem el gyűjteni ezeket a régi felvételeket.
1: Javaslom akkor, utazzunk a világban a zene segítségével. És ne csak utazzunk, hanem rokizzunk is. Mert hogy rokizás az egész világon, ez a most következő dalunk címe, amelyről mi jut eszedbe, kedves Laci atya?
2: Ezt a dalt én úgy ismertem meg, hogy amikor 1980-tól 82-ig Budapesten a metrónál, az észak-déli metróvonalon dolgoztam, az egyik kollégám bátyának ez megvolt bakelit lemezem. Ott hallottam igazából először, ő is valahonnan nyugatról szerezte meg ezt a lemezt, hiszen abban az időben ilyenekhez hozzájutni nagyon nehéz volt. Annyira megtetszett, hogy rögtön a lemez borítóról leírtam a címét, az előadót, és ezt megjegyeztem. Így aztán már utána nem volt nehéz a Rádió Kívánság műsorában kérnem. És még zárójelbe hadd mondjam el, kedves Böbe, hogy direkt azért választottam első dalnak ezt, mert szeretnék neked ezzel kedveskedni. Ugyanis, amikor megérkezem a rádió épületébe, Böbe még adásban van, élő adásban. Én ezt meg szoktam várni, és a konyhában, hogy beszélgettem más dolgozókkal, a takarító néni elmondta, hogy a Böbe nagyon szeret rokizni. Ebből adódóan jött az ötlet, hogy nem is lehetne mással kezdeni, mint ezzel a felvétellel.
1: Nagyon szépen köszönöm, kedves Laci, hogy gondoltál rám. Remélhetőleg a kedves hallgatóknak is sikerül örömet szereznünk ezzel a felvétellel. Hallgassuk a Status Quo együttes Rockin' All Over the World, vagyis Rockizás az egész világon című dalát. Szóljon a felvétel 1977-ből.
2: Mielőtt megszólalna, a kedves hallgatók felé egy információt hadd mondjak el. Itt a stúdióban, a lista mellett itt van az a könyv az asztalon, amelyet sokszor emlegettem már, aminek ez a címe, hogy Ki, kicsoda a külföldi rockzenében. Többször szóltam róla, hogy amikor a metrónál dolgoztam, akkor vettem 27 forint 50 fillérért, és a könyv 1982-ben jelent meg. A Status Quo együttesről egy olyan mondatot találtam ebbe, amit fontosnak tartok, hogy megosszuk a kedves hallgatókkal. Tehát ez 1982-ben íródott, így hangzik, azon kevés együttesek közé tartozik, amely tagcserék nélkül vészelt át az elmúlt két évtizedet. De nem csak a zenészek maradtak hűek az együtteshez, hanem az is a rock and roll muzsikához. Ez a kis idézet, azt hiszem, hogy önmagáért beszél ez a dal. Egyik legnagyobb sikerük volt befutó dalként a Gyufaszál emberke című felvételük. Hadd mondjam el, hogy az is megvan a gyűjteményben, majd idővel azt is játsszuk.
1: De most rockizzunk az egész világon, mert hogy erről szól a Status Quo együttes most következő felvétele. Szóljon a dal 1977-ből.

0: A most következő dal címe Nagy igazság. Mi a rádiósok és akik időre dolgozunk, nagyon jól tudjuk, hogy bizony szorít az idő, és az idő hatalmas úr. A most következő dalnak is ez a címe, hogy Szoros az idő. Csak egyet tudok érteni a hamarosan hallható dal szerzőjével. Nos, mit tudhatunk erről a felvételről?
1: Ez a dal úgy jutott eszembe, hogy Böbe is említette, hogy az utazással az idő is vele jár. Bizony sokszor tapasztaljuk, hogy szorít bennünket az idő, időre kell érkeznünk valahova, ami bizonyos feszültséget idézhet elő az emberből. Ebből adódóan úgy gondoltam, hogy ez a témához nagyon jó passzol ez a dal is. A felvétel egy zenekari, idegen szóval instrumentális felvétel. Booker T és az MGS együttes játszotta.
0: Jól hangzik.
1: Jó a hangzása, igen, de majd a dal is ugyanilyen remek lesz. Annyira nagy siker volt ettől a csapattól, hogy többen is feldolgozták, nekem is megvan más előadótól is, de ez volt az eredetie. Erről a csapatról a kis könyvecskémben röviden a következőt találtam. Rhythm and Blues zenét játszott, legnagyobb sikereit 1965 és 1969 között érte el. Azt hiszem ennyi elég az ismertetésből. Annyira kedvencem lett ez a felvétel, hogy most is bármikor szól, örömmel hallgatom. Hozzáteszem, hogy nem is tudom, hogy mikor hallottam ezt utoljára az országos médiában. De ahogy Böbe szokta mondani, itt, a Szent István Rádióban mi most leforgatjuk a kedves hallgatóknak.
0: Rádió történeti pillanatok következnek, hiszen 1969 óta, hát nem tudom hanyatszor, de most biztosan lejátszok a Szent István Rádió hullámhosszain Booker T és a The MGS együttes Szoros az idő, Time is Tight című felvételét.

0: A következő felvételünk címe Sétálj, ne fuss. Walk, don't run. A cím mellett mit lehet még elmondanunk erről a dalról, kedves Laci atya?
1: Az előző felvétel azt állította elénk, hogy szoros az idő, szorít bennünket az idő. De soha nem szerencsés az, ha az utazás során kapkodunk, rohanunk, megfontoltnak kell lennünk.
0: Van is erre egy mondás, inkább 2 perccel később, de biztosan.
1: Így van, illetve népünk, magyar népünk úgy fogalmazta ezt meg, hogy lassan járj, tovább élsz. Erre mutat rá ez a klasszikus dal is, amit a Ventures együttes játszott, ez az amerikai gitárcsapat.
0: Most sem kell csalódnom benned, kedves Laci atya, a Ventures együttest így vagy úgy, de a mai adásba is belevarázsoltad.
1: Nagyon szeretem őket, nem ok nélkül értek ők el dobogós helyezést annak idején a gitárzene műfajában. Ez a dal is önmagáért beszél, ezt pedig úgy ismertem meg, hogy szintén metrós koromban egy kollégámnak volt egy olyan bakelit lemeze, amely Ventures válogatást tartalmazott. Ez a felvétel rajta volt a lemezen, onnan leírtam szintén a címet, meg az előadót, meg az évszámát, így már el tudtam raktározni magamba, és tudtam kérni később a kívánságműsorban a hívek segítségével.
0: Javaslom, akkor hallgassuk meg a Sétálj, ne fuss, Walk, don't run címmel Avengers együttes felvételét 1961-ből.
1: Mielőtt Marci elindítaná, hadd mondjam el még a kedves hallgatóknak, hogy ez a felvétel velem egyidős. Ez számomra még egy külön örömöt jelent, amikor hallgatom.
0: Ez egy bónusz információ volt. Ezek után meghallgatjuk tehát a már előbb említett felvételt.

0: A folytatásban, képzeletben és a zene segítségével Moszkva városába kirándulunk, mert hogy egészen pontosan ez a most következő dal címe, Moszkva. Mindemellett mit tudhatunk még róla?
1: Wonderland, így hívják az együttest, aki játszotta. Én ezt az egy dalt ismerem tőlük, amivel hatalmas nagy világsikert arattak. De nem azért van meg a gyűjteményemben, mert nagy siker volt, hanem azért, mert nekem is tetszik. Annyit tudok csak a csapatról, ha jól emlékszem, hogy Németországban, tehát az NSK-ban, Nyugat-Németországban működtek, semmi többet. Emlékszem arra a gyerekkoromból, idősek mondták, hogy a kommunista diktatúra idején a megmaradt hazánkban ez volt az egyetlen olyan Moszkváról szóló felvétel, amit a cenzúra engedélyezett, hogy lejátszhatták a rádióban, a könnyűzenei műsorokban. Ez is egy különlegesége ennek a felvételnek, mindamellett, hogy nagyon-nagyon jó. Hadd mondjam el még emlékként, többször emlegettem már, hogy a Tószegi állomáson, a negyedik falumban, Tiszavárkony szőlőkben, egy családi háznál miséztem, ahol a férnek zenei végzettsége van, és jól emlékszem, hogy mikor ez a felvétel meglett a gyűjteményemben, a feleség az Évi kérte, hogy okvetlen másolymát nekik, és azt a választotta, hogy rongyosra fogja hallgatni ezt a kazettát, mert ez a dal neki is annyira tetszik. Én is mondhatom, hogy rongyosra hallgattam a kazettát.
0: Szóljon akkor a Wonderland együttes Moszkva című dala 1968-ból.

0: A most következő dalnak nagyon örülök, kedves Laci atya. Nem csak azért, mert nagyon jó a dallama, fülbemászó, szeretem hallgatni, ahogy az előbb említetted, ezt a dalt is rongyosra lehet hallgatni, hanem azért is, mert annak idején, amikor az általános iskolában a kamarazenekarban játszottam, fuvaláztam, ezt a dalt bizony eljátszottuk a kamarazenekarunkkal, és egy olyan szép emlék nekem, hogy az ünnepségen, valamelyik iskolai ünnepségen megszólaltattuk. A közös együtt zenélés emléke él bennem, ha ezt a dalt hallgatom, és most hamarosan meg is hallgathatjuk. Egészen pontosan a Híd a Kváj folyón című szerzeményről beszélek, amelyről neked milyen emlékek jutnak eszedbe?
1: Ez alapján is megerősítettem azt, ami gondolatban megszületett bennem, hogy most Böbével közösen társszerkesztők vagyunk ebben a műfajban, ebben a témakörben. Ezt a dalt az eredeti Mitch Miller zenekar előadásában már hallhatták a kedves rádióhallgatók, amikor a fütyülős nótákkal kezdtük a műsort. Ez egy feldolgozás lesz, későbbi, mint az eredeti, Joan Eddy. Egy ragyogó, gitáros fiú volt. A kiskönyvemben röviden ennyit találtam róla. Egyike az első elektromos gitárosoknak. 1961 és 67 között 16 albuma jelent meg. Úgy szokták őt emlegetni, hogy fém hangzása van a gitárjának. Én érdeklődtem már gitárosoktól, hogy mi lehet ennek a titka. Olyat is mondtak már, hogy másképp hangolta a gitárját, mint ahogy szokták, és ebből adódóan ilyen fémesen szólt. De valójában azt is mondta ez az illető, aki szintén gitáros volt egy falusi együttesbe, hogy ezt csak úgy emlegetik róla, nem biztos. Az is elképzelhető, hogy eleve olyan gitárt készítettek neki, aminek ilyen különös hangja volt. Minden dalában így szól a gitár a kezében, hangsúlyozom, hogy szinte sír a gitár a kezében, olyan ügyesen játszik rajta, és ebből adódóan is a sajátos egyéni hangzásával is elérte, hogy szinte majdnem minden dalával hatalmas világsikert aratott. Ez a feldolgozása is ugyanilyen pazar.
0: Joan Eddy Híd a Kváj folyón című felvétele szól tehát a folytatásban, Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban. Hallgassuk a dalt 1965-ből.

0: A folytatásban a Sárga folyón fogunk hajózni, kedves Laci atya.
1: Igen, odautazhatunk. Egy angol rock csapatnak volt ez a hatalmas világslágere. Christy, így hívják az együttest. Jeff Christy együttese, így is szokták emlegetni. Érdekességként mondanám, hogy ebben a kiskönyvemben semmit nem találtam róluk, egyetlen szót sem írtak. Érdekessége ennek a csapatnak, hogy több számok is született, de csak ez az egy volt az, amellyel hatalmas világsikert arattak. A többi felvétellel nem tudták hozni ezt a szintet. Azt mondhatjuk róluk, ami már volt téma, hogy igazi egylemezes világsikeres csapat. De ez egy olyan dal, amivel beírták a nevüket a régi könnyű zene történetébe. Ezt pedig úgy ismertem meg, hogy a szülőfalumban egy tőlem idősebb fiúnak volt egy Philips N2204 típusú kazettás magnója, és az ő kazettájáról hallottam ezt először gyerekkoromban. Tőle tudtam meg a dal pontos címét, meg az előadóját is, és ebből adódóan későbbiekben már tudtuk kérni a hívek segítségével a rádióban. Mondanom sem kell, hogy azon a kis magnón még ezt monóba hallgattuk, noha létezik róla sztereó felvétel, és nekem hál' Istennek így van meg a gyűjteményemben, illetve, hogy szoktuk mondani, most már a Szent István Rádiónak is. Böbbek közben mutatta, hogy helyesen beszélek.
0: Meghallgatjuk akkor a Yellow River, vagyis Sárga folyó címmel a Christy együttes felvételét 1970-ből.

0: Maradunk a színeknél, és maradunk az utazásnál. A most következő címben mindkettő megtalálható. Jokohamai kék fényekről lesz hamarosan szó, és erről énekel majd nekünk Ayumi Ishida. És elmondod nekünk, kedves Laci atya, hogy mi is jut eszedbe ezzel a felvétellel kapcsolatban.
1: A kiskönyvemben szintén egyetlen szót nem találtam róla. Emlékeim alapján annyi él bennem, hogy japán színésznő és énekesnő volt. Ezt az egy felvételt ismerem tőle, volt-e még más dala is, elképzelhető, nem tudom, de emlékeim alapján ez volt a legeslegnagyobb világsikere. Egy japán népdal feldolgozása ez, és ha jól emlékszem, a Kossuth Rádióban hallottam először úgy, hogy valami műsorhoz használták szignálként, és nagy örömömre a műsorvezető elmondta a címet, meg az előadó nevét is. Mivel megtetszett, azonnal megjegyeztem, megint csak a turpisságot alkalmazva, a évek segítségével tudtam kérni a Rádió Kívánság műsorában.
0: Ennek köszönhetően meglett ez a felvétel a magángyűjteményedben, és most le is játszok itt a Szent István Rádióban. Blue Light Yokohama, vagyis a jokohamai kék fényről énekel nekünk Ayumi Ishida. Szóljon a dal 1968-ból.

0: A folytatásban egy spanyol cigánytáncról hallunk. Mindemellett mit tudhatunk még erről a felvételről?
1: Az előbb mondtad, Böbe, hogy nem hiányozhat a Ventures együttes. Akkor már tegyem hozzá, hogy nem hiányozhat a másik hatalmas nagy gitár együttes sem, a svéd Spotniks. Ezt ők dolgozták fel nagyon-nagyon remek formában. Már pontosan nem emlékszem, hogy ezt hogyan ismertem meg, de az biztos, hogy amikor meghallottam, első hallása már megtetszett, annyira a fülbe mászó a dallama, és olyan remekül játsszák a fiúk. Erről a dalról is elmondhatom, hogy velem egy idős, egy évbe születtünk, és ez a dal is kiállta az idő próbáját. Ki lehet számolni, hogy hány éve van már mögötte, és ebből adódóan milyen idő és értékálló. Annyit hadd mondjak, erről már szóltam a korábbi adásban, emlékeimben él, hogy az együttesnek egyik sajátsága volt szintén, hogy sajátos gitárhangzásuk volt. És ezt hallottam egyszer gyerekkoromban a rádióban, és nagyon megmaradt bennem, hogy ők találták ki az adóvevős gitárt. Ezt már emlegettük korábban, de hadd mondjuk el újra. A lényeg az volt, hogy a gitárokba szerelték az adórészt, az erősítőbe a vevőt. És amikor kiálltak a színpadra játszani, a fiatalok, a közönség ledöbbent, hogy a gitárokból semmiféle vezeték nem ment ki, és mégis szóltak. És itt a rádióban hallottam ebben a műsorban, hogy a szóló gitáros, hogy szokták mondani, még erre rátett egy lapáttal, ugyanis leugrott a színpadról, bement a közönség közé, ott pengette a gitárját, és ámulva hallották a fiatalok, hogy tessék, így is ugyanúgy szól az ő gitárja is. Amellett, hogy ilyen ötleteik voltak, a zenéjük is nagyon-nagyon pazar. Hadd mondjam el, hogy a kedves miskolci hallgatón Sárai Laci bácsi írt egy levelet nekem, ugyanis neki közöltem, hogy eddig milyen dolgokat vettünk fel. Azt írta a levelében, hogy ha már a kedvenc együttesed, a Tornadosz együttest is beválasztottad úgy, hogy több dalt játszottatok tőle, a Spotnik is nagyon megérdemelni, hogy egy külön műsort szenteljetek neki. Hát ha jóisten adja, majd erre is sor kerülhet, de most még maradjunk így a témáknál.
0: És maradjunk a Spotniks együttesnél, hogy milyen jól is játszanak a fiúk. Meghallgatjuk. 1961-es Spanish Gypsy Dance, vagyis Spanyol Cigánytánc című felvételük szól itt a Szent István Rádióban.

Kedves hallgatóink, ezzel mai zenei időutazásunk végéhez értünk, de kérem ne szomorkodjanak, találkozunk legközelebb 2 hét múlva Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban. Most azonban megköszönöm a beszélgetést és a zenei szerkesztést Széles László Lőrinci plébánosnak, mint ahogy köszönöm a technikai munkatárs Bilincsik Márton segítségét. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Fidesz szerint Magyar Péter és a Tisza kormány az őket hatalomra segítő brüsszeli politikai erőkkel folytatja a magyar cégek kiszorítását a magyar építés és közlekedés gazdaságból annak érdekében, hogy helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Az ellenzéki párt országgyűlési frakciója a távirat irodához eljuttatott közleményében reagált arra a kormányzati döntésre, hogy felfüggesztik a budapesti déli körvasút beruházását és kizárják a Mészáros-Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-hidat a folyóvasútépítési munkákból. Így fizeti meg Magyar Péter és a Tisza a kampánytámogatást. Ez történik a déli körvasút esetében, és ez fog történni minden jelentősebb beruházásnál, olvasható a közleményben. A Fidesz szerint a kormányzat arra törekszik, hogy a brüsszeli bürokráciával kollaborálva, visszaélésekre hivatkozva minden magyar beruházásból kizárja a magyar gazdaság önállóságát jelentő cégeket. Annak érdekében, hogy a beruházások megvalósítását átjátsszák a külföldi gazdasági érdekeknek. Ez történik az autópályáknál és az elmúlt 100 év legjelentősebb budapesti vasútfejlesztésénél is, tették hozzá. Megjelent a főváros 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatásáról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Eszerint a kormány Budapest főváros önkormányzata működő képességének megőrzése és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében központi költségvetési támogatást nyújt, ami kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei, az általa irányított, illetve alapított költségvetési szervek és a tulajdonában álló gazdasági társaságok 2025 és 2026. évet terhelő költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint a fennálló tartozások és egyéb kötelezettségek kiegyenlítésére fordítható. Az augusztus

0: Augusztus 20-ai ünnepségek lebonyolításához a kialakult rendkívüli helyzetben még gyorsított nyílt közbeszerzési eljárásra sem volt idő, ezért kizárólag a rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jöhet szóba, aminek jogalapját a közbeszerzési hatóság elnöke is megalapozottnak látta. Közölte az állami ünnepségek megrendezésének körülményeit vizsgáló belügyminisztériumi bizottság. A testület megítélése szerint a körülmények indokolták a helyzetfeltárás és az alternatívák előkészítésének párhuzamosságát. Ugyanakkor kizárólag ezekből nem vonható le olyan következtetés, hogy a nyertes kiléte előre eldőlt volna. Tartalmazza a bizottság megállapításait tartalmazó közlemény, amelyet a kormány.hu weboldalon pénteken tett közzé a tárca. A bizottság hiányosságokat talált a döntések, a cégkiválasztás szempontjai és a költségbecslés dokumentálásában. A sürgősség mellett is rögzíteni kellett volna, ki milyen javaslat alapján miről döntött, tették hozzá. A Tisza a helyi problémák megoldásában is rendszert szeretne építeni. Nem leszünk urak, főként nem hűbérurak a településen, mondta Ruszin Szendi Romulus nádudvaron. A honvédelmi miniszter, a térség Tiszás országgyűlési képviselője egy lakossági fórumon azokra a felvetésekre reagált így, amelyekben kifogásolták, hogy nádudvaron nincs rendőr, nincs orvosi ügyelet, de hétvégén gyógyszertári ügyelet sem, és kérték a képviselő közbenjárását. Végül az időjárásról. A délnyugati irányból beborul az ég, de naposabb tájak az északkeleti megyékben még kora délután is lehetnek. Napközben délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, de az északkeleti-keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől már sok felé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 17 és 22 fok között várható, de a Dunántúl déli-délnyugati felén ennél helyenként kissé hűvösebb, még a naposabb északkeleti-keleti határvidéken pár fokkal melegebb is lehet. Késő estére 10 és 15 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
1: Reklám.
2: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
3: Énekelj velünk templomokban.
2: Koncertezz velünk.
3: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
2: Legyen sok új barátod.
3: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
2: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
3: Itt csak fiúk vannak.
2: Együtt tanulunk megénekelni.
3: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
2: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
3: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
4: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
1: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatóink. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
5: Reklámot hallottak.

0: hét évfordulója.
1: Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. A műsor szerkesztője Turi Sarolta nevében. A bemondót Domán Vivient hallják. Az előző részben az október 1-én lezajlott Gaugamélai csata kapcsán a makedón uralkodókról esett szó. Most közelebbről is megismerjük azt a fiatalembert, aki mindössze 20 évesen már akkor egyik legnagyobb hadvezérévé vált. Milyen családi háttérből érkezett Nagy Sándor? Mit kapott örökül apjától, II. Filipposztól, és milyen szerepet játszott neveltetésében Arisztotelész? Hogyan formálódott benne már fiatalon az a rendkívüli becsvágy és katonai tehetség, amely később egész birodalmak sorát változtatta meg? Mai műsorunkban dr. Kertész István történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professzor emeritus, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történeti Intézetének egykori egyetemi tanára előadásának második része következik, amelyben Nagy Sándor ifjúkorát és uralkodói pályájának kezdetét idézzük fel.
2: Az ősi makedón történelemről tulajdonképpen a perzsák európai megjelenéséig nagyon keveset tudunk. De az történt, hogy Krisztus előtt 513-ban Dáriosz perzsa király átkelt a Hellészpontoszon, meghódította a mai európai Törökország és a mai Bulgária területét, átkelt a Dunán, ahogy ők nevezték az Isztroszon, és a mai Ukrajna területén élő szkítákra támadott. Hadjárat a kudarcba fulladt, vissza kellett vonulnia, viszont egy hídfőállást hozott létre itt Dél-Kelet-Európában. Itt egy a későbbi hódító szándék realizálásának a előkészítéseképpen. Ezt követően történt az, hogy 513-512 során perzsa követek jelentek meg a makedón király első Amüntász udvarában, és vizet és földet követeltek a meghódolás jeleképpen. A makedónok behódoltak. Sőt, amikor majd kitör a görög-perzsa háború, Krisztus előtt 490-ben, 480-ban, ezt meg 1492-ben is, a makedónok fegyvertársai voltak a perzsáknak. Persze, amikor a perzsák vereséget szenvedtek, 480-ban előbb Szalamisznál, tengeri csatában, Attika déli partjainál, majd 479-ben Platájánál, Bojótia déli részén, és nem sokára kiszorultak Európából, akkor ennek az első Emuntásznak a fia, első Alexandrosz a perzsák ellen fordult. De roppant kellemetlen volt neki a helyzet, meg kellett magyarázni a görögöknek, hogy ők hogyan lehettek a perzsák vazalusai annak idején. És akkor kezdték terjeszteni azt a történetet, amelyet Hirotosz is elmond nekünk, hogy történt, hogy perzsa követek jelentek meg első Amüntász makedón udvarában, Aigaiban, és hát persze a király előzékenyen, mint gazdag bőséges lakomával vendégelte meg őket. Amikor már a perzsa követek jól teleitták magukat, akkor megjegyezte az egyikük, hogy nagyon szép ez a vendéglátás, de tudd meg, barátom, mondta a királynak, hogy nálunk keleten az a szokás, hogy a házigazda a ház asszonyait is felajánlja a vendégeknek. Hát nem volt mit tenni, király elküldött az asszonyokért. Azok jöttek, leültek az asztalhoz, egyszer csak megszólal a perzsa. Hát király, most még rosszabb a helyzet, mint az előbb volt, mert a szem is belefájdul nézni ezeket a gyönyörű makedón nőket, anélkül, hogy megérinthetnénk őket. Hát nem volt mit tenni, elküldték a makedón nőket megmosakodni. Ekkor azt mondja az ifjú trónörökös, a későbbi első Alexandrosz, apám, te már idős vagy. Hát mondjuk olyan öreg nem volt, mint egy professzor emeritus, de azért ő is elég idős volt. Azt mondja, menjél, feküdjél le, majd én intézek mindent. Majd azt mondta a perzsa követeknek, hogy mi is félre vonulunk, hogy kellőképpen rendbe hozzuk öltözetünket, és gondoskodjunk arról, hogy az asszonyok is megfelelő feltételek között számotokra kedvesen térjenek vissza. Elmentek a fifjak, akiknek az állán még nem pejhegyzett a toll, szépen női ruhába öltöztek, visszajöttek, és ledöfték a perzsa követeket. Ime a bizonyíték arra, hogy bár a perzsák mellett harcoltak a görög-perzsa háborúban, de gyűlölték a perzsákat, és ő már trónörökös korában perzsákat gyilkolt. Igen, ám csak, hogy A húga meg egy perzsa főúrhoz, Bubálészhoz ment feleségül, azt is meg kellett magyarázni. Hát az történt, kérem, hogy a perzsáknak feltűnt egy idő után, hogy a követek nem jöttek vissza. Most a Makedón nem az a hely volt, ahová diszidálni jártak az emberek, ugye? Ezt a Bubálészt elküldték a Makedón udvarba, hogy nyomozza ki, mi történt a követekkel. Na, hogy aztán ne nagyon nyomozzon, a király felajánlotta neki a lánya kezét. Meg hozományt, így aztán el lett simítva a dolog, és el az oka annak, hogy kényszerből perzsa nyomásra később együtt harcoltak a perzsákkal. De hát ez az első Alexandrosz, aki elismertette a görög világgal a makedónokat is görögnek, sokat tett azért, hogy a makedón nép civilizációja is a görögökéhez hasonuljon. Elsősorban bevezette államában az attikai ion nyelvet, mint hivatalos nyelvet. Nincs is egyetlen egy makedón nyelvemlékünk. Arról azért van fogalmunk, hogy az ősi makedón nyelv milyen lehetett, de csak a földrajzi meg a tulajdonnevekből lehet erre következtetni. Két vélemény van a tudományban. Van egy teljesen egyedi görög nyelvjárás volt, vagy pedig egy trákofrig nyelvjárás, amely a görög nyelvvel vegyült. Tudnék, ez a területen valamikor trákfrig népek éltek, amelyek a 12. század követően észak-nyugat Kis-Ázsiába vándoroltak át, és ott létrehozták a frig államot. Nos, kérem szépen, az írásos adminisztráció első Alexandrosz korától a 5. századtól kerül bevezetésre a makedón államban, és minden, amit leírtak, az görög nyelven történt. A görög nyelv bevezetése után görög mintájú városokat hoztak létre. Az első ilyen városok Dél-Makedóniában Dion és tőle délre Héraklejon. Ugye Dion neve az isteni ős, ősatya, Zeus nevét tartalmazza, Héraklejon pedig a ma mítikus személyét, akitől a makedón királyok származtatták magukat. Görög lakósokat telepítettek le Makedónia területén, elsősorban a Mükéné, az észak-kelet-peloponézoszi Mükénéből és a kelet-attikai Euboja szigetéről politikai menekülteket telepítettek le Makedóniában, és bevezették a pénzgazdálkodást, hogy a görög külvilággal tudjanak kereskedni. A görög betelepültek, magukkal hozták az akkori időkben dívó görög harcmodort, a hoplita nehézgyalogsos harcászatot. Minden azért nagyon fontos, mert a görög nyelv meghonosítása, a pénzgazdálkodásra való áttérés, a város alapítás, vagyis az urbanizáció, és a görög lakosok betelepítése együtt idézte elő azt, hogy az a nép, amely majd Nagy Sándor vezetésével hellénizálja a közel és a középkeletet, önmaga hellénizálódott. A későbbi hellénizálók hellénizálódása első Alexandrosz idején történt, és ugye ezt követően több mint egy évszázaddal később a névrokon leszármazott harmadik Alexandrosz lesz az, aki ezt beteljesíti. Nagy Sándor, bár ugye apjának 7 felesége volt, tulajdonképpen Nagy Sándornak egyetlen egy bátyja volt, egy nála valószínűleg néhány hónappal idősebb férfiú, Aribájosz. Na mostan miért van az, hogy mégis Nagy Sándort nevelték trónörökösnek? Egy történelmi hagyomány szerint azért, mert Olimpiász, hogy ő saját fia trónöröklését elősegítse, a Filinától, a tesszáliai feleségtől származó csecsemő Aridájoszt megmérgezte, ezért Aridájosz az nem volt egészen épeszű, amikor felnőtt és serdült. Ezt figyelembe véve tették meg Alexandrosz trónörökösnek. A legújabb történészi álláspont azonban az, hogy ez nem történt meg, hanem a makedón trónörökösi rend azt írta elő, hogyha a királynak több fia van, akkor azon fiú gyermekek közül a legidősebb örökölje a trónt, aki bíborban született. Vagyis akkor, amikor atya már betöltötte a királyi címet. Hagyományosan úgy gondoljuk, hogy II. Filipposz 359 elején, vagy 360 végén lett makedón király. Újabban feltételezik, hogy miután elődje harmadik Perdikkász Amintász nevű fiúgyermeke kiskorú volt, de még élt, hogy csak mint gyám, mint régens állt ebben az időben, 357-ig Makedónia élén, és csak 357-ben kapta meg a királyi címet, elismeréseképpen rendkívüli teljesítményének. Ha 357-ben lett csak Makedónia királya II. Filipposz, akkor nyilván az történt, hogy Aridaiosz még a királyi tróna emelés előtt rövid idővel született meg, 356-ban pedig Alexandrosz akkor, amikor Filipposzt már királynak ismerték el, és ez az oka az ő kivételezett helyzetének. Nagy Sándor halála után majd 323-ban az ő posztumusz született kisfiát, IV. Alexandroszt emelik a trónra, és féltestvérét, az említett Aridaioszt, III. Filipposz Aridaiosz néven. Miután a makedónoknak egy katonanép esetében elképzelhetetlen, hogy egy félnótás embert emeljenek trónra, ezért nagyon valószínű, hogy az ő szellemi korlátoltsága az csak egy rossz indulatú pletyka. Valószínűleg teljesen éppelméjű volt, de miután nem bíborban született emberről van szó, egyszerűen nem kapta meg azt a nevelést, amely predesztinálta volna őt arra, hogy egy birodalmat irányítson. Alexandrosz megkapta. Kiskorában ő az arisztotelészi elveknek megfelelően 7 éves koráig testi nevelésben részesült, és a 2 éves kora után kapta meg a szellemi neveléshez szükséges dolgokat. Mint kisgyermeknek anyai nagybátyja, Leonidas, nem tévesztendő, a Spárta királya, volt a nevelője. Leonidas tanította meg neki azt, amit egy királyi vadéknak tudni kell, hogyan kell reggelenként áldozatot bemutatni az isteneknek. Ehhez is kapcsolódik egy anekdota. Ugye a gyereknek nagyon tetszett, amikor a mirhát, kassiát, tömjént két marokkal rászolta az áldozati tűzre, a tűz olyan különleges színűvé vált, és a nem kellemes illatok kezdtek terjengeni, de a nevelője megrólta őt, Alexandrosz, ne pazarold ezeket a drága keleti fűszereket, majd akkor szólt két kézzel őket, hogyha meghódítod azokat a területeket, ahol megteremnek. A 333-as iszoszi csata után, amely valahol itt a török szír határ környékén zajlott le, a 333-as iszoszi csata után a szíriai sírságról összeszedett Nagy Sándor két zsák mirhát, meg tömjét, elküldte a nevelőjének avval a levéllel, na Leonidas, most már ne legyél szűk makkor az istenekhez. Ugye ismert gyerekkori anekdóta az, hogy 12 éves korában egy fekete tesszáliai paripát, Bukefaloszt, ami ugye ökölfejet jelent, ökölfejű lovat jelent, megfékezte, ugye a lovászok nem tudtak elbánni, tehát ő kiválóan értett a lovagláshoz, nyilván jól elsajátította a fegyverforgatást is. A harci játék volt, mint gyermeknek a legkedveltebb időtöltése. Általában a trójai háborút játszották, és a trójai háború során mindig őt játszotta Achilleuszt. Achilleuszt volt a példaképe, a legnagyobb kövök hős, és később is gyakran emlegette, hogy olyan dicső tetteket szeretne végrehajtani, és szeretné, ha olyan dalnoka lenne az ő tetteinek, mint Achilleusz tetteinek volt Homérosz. Azt hiszem, hogy ezek a vágyai beteljesültek, mint ahogy sajnálatosan az is, hogy Achilleuszhoz abban is hasonlított, hogy csak rövid életet mértek ki számára az istenek. 13 éves korában Arisztotelész vette át a neveltetését. Arisztotelész és a Nagy Sándorral azonos korú, a belső udvari körhöz tartozó arisztokrata gyermekek nevelése a Belmion hegység tövében lévő Mieczában zajlott. Mieczá volt és környéke az ókori Bakedon bortermelés központja, ma ezt a város Nausza néven emlegetik. Miután Arisztotelész is szerette a bort, Ugye apjától, aki egyébként a makedón királyi család orvosa volt, nyilván értesült arról, hogy a bor kismértékben, gyógyszer nagy mértékben orvosság következésképpen. Ugye a tudomány mellett a bor szeretetét is, és a borivás művészetét is megtaníthatta a gyermekeknek. Az tény, és erre a modern tudomány fölfigyelt, hogy a bor a makedónoknál épp olyan hétköznapi étkezési eszköz volt, mint például a franciáknál ma a Beaujolais, vagy az ókorban az egyiptomiaknál a méhsev, amit például az iskolás gyerekek is ittak, ezt is kevesen tudják. Egyszer az Athosz hegyfoknál lévő kolostor köztársaságban töltöttem egy éjszakát, hálószoba partnerem egy román származású amerikai tudós, Borza professzor volt, aki egy tanulmányt írt a makedón bor szükségletre, borivási szokásokról, és ő írja le azt, hogy kiszámította, hogy az az expedíciós hadsereg, amely 334-ben majd Nagy Sándor vezetésével rátámad a Perzsa birodalomra, annak a seregnek a napi bor szükséglete 21 ezer liter bor volt. Na most nyilván ennyi italt nem lehetett magukkal vinni, ez nem volt meg a teherhordó kapacitás sem, hanem úgy választották meg az útvonalat, hogy azt helybe be tudják szerezni, és onnan tudták, hogy hova kell menni. Onnan, hogy Krisztus előtt 401-400-ban Xenofon görög hadvezér a 10 000 görög hadjáratában részt vett, amikor az ifjabb Kürosz királyi herceg oldalán föllázadtak II. Artaxerxész perzsa király ellen. Akkor járta be a görög zsoldosokkal ezt a vidéket, és följegyezte Anabázis című munkájában azt, hogy hol milyen bort, pálmabort, fügebort, olibile dictum, még szőlőbor is volt, találtak, és azokat hogyan tárolták általában mészsel kikent gödrökben a helybéliek. Ha a modern hadtudomány fel akarja fedni, hogy miért vonult Nagy Sándor hadserege a 334-es Ranikoszi csata után olyan görbületeket megtéve az Égei-tenger partján, tehát az a szenvedély, ami Nagy Sándort a borhoz kötötte, és amely talán az egriektől sem annyira idegen, az valószínűleg már az arisztotelészi iskolában alakult ki benne. Apja II. Filipposz is szenvedélyes borivó volt, és ugye később Nagy Sándor, akinek halálában a májszírózis valószínűleg szerepet játszott, áldozatává is vált a bor iránti szeretetnek. De persze nem ez volt a jellemző, Arisztotelésztől nagyon sok mindent tanult. Arisztotelész írja a Politika című művében azt, hogy a görögök a világ legerősebb államát hozhatnák létre akkor, hogyha egyszer egyetlen államban tömörülnének. A tudós magyarázók szerint, miután Arisztotelész számára mindig is a városállam volt a legfejlettebb politikai forma, Arisztotelész itt a városállamok valamiféle szerves egységére gondolt. Hogy a görög városállamoknak, tartományoknak egyesülni kéne valamilyen politikai cél érdekében, vagyis szorosan kooperálni, együttműködni, ez egy régi eszme. Nagy Sándor sokat tanult egy aténi szónok Iszokrátész műveiből. Iszokrátész írta azt még a Nagy Sándor ifjúkora előtt, hogy kellene a görögöknek, görögségnek egy vezér, aki legyen demotikosz, vagyis szeresse a köznépet, és vegye figyelembe a köznép érdekeit, legyen politikosz, vagyis kiváló politikai érzékkel rendelkezzék, legyen stratégikosz, vagyis helytálljon kiválóan a csatatéren, és végül legyen türannikosz, vagyis minden dolgát fejedelmi módon intézze. Egyik tanulmányomban én az atlétikoszt is hozzátettem, ugye, mert II. Filipposztól köztudomásra egy kiváló sportember volt. Na most egy ilyen ember gondoltak ők, hogy legyen a görögök egységének a vezére. És Nagy Sándort ilyen emberré formálta Leonidász a nagybácsi, és ilyen emberé formálta a görög egységtudatot ápoló, fejlesztő Arisztotelész is.

Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Kertész István történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professzor emeritus, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történeti Intézetének egykori egyetemi tanára előadását hallották, a makedón Nagy Sándorról. Az előadás következő részét jövő héten ugyanebben az időpontban folytatjuk.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
1: Nem esett messze az alma a fájától, szól a mondás, ami jól illik Szitta Imola tűzdomenc ékszerkészítőre és édesapjára Szitta Tamásra, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának elnökére. Imola, aki mai műsorunk vendége, többek között védett madarakat megjelenítő tűzdomenc ékszereket készít, amelyek nemzeti park védjegyesek is.
2: Szitta Imola tűzdomenc ékszerkészítővel beszélgetünk. Mielőtt belevágnánk abba, hogy ékszerkészítés, hogy kezdődött az egész?
3: Köszöntök mindenkit! Én valójában Egerből származom, és már gyerekkoromban is nagyon sokat rajzoltam, és nagyon foglalkoztatott a rajz. Emellett a természettel való kapcsolat is nagyon közel állt hozzám apukám révén, aki természetvédő volt a Bükki Nemzeti Parknál, és én végül az Eszterházy Károly Főiskolán végeztem rajz és vizuális kommunikáció tanárszakon, és akkor ebből adódott igazából, hogy már a főiskola éveim alatt nagyon sokféle technikával megismerkedtem, de magával a tűzománccal egyébként már gyerekkoromban találkoztam Egerben, a Gyermekszabadidő Központban, Kovács Katalin kezei alatt, aki tűzománc foglalkozásokat tartott Egerben, és én már akkor is részt vettem ezeken a foglalkozásokon, és nagyon tetszett ez a technika, de aztán főiskolás koromban, amikor újra találkoztam vele a főiskolás tanulmányaim során, akkor ragadott meg annyira, hogy úgy gondoltam, hogy ezzel a technikával komolyabban szeretnék foglalkozni.
2: Pontod, hogy a természet az már korai gyerekkorodban benne volt az életedben, édesapád révén. Ezt hogy képzeljük el? Jártátok a Bükköt?
3: Mi nem kiándulni mentünk, hanem ezek igazából komoly fajvédelmi programok voltak, amiket az édesapám végzett. Ő egyébként a Magyar Madártani Egyesület Bükki helyi csoportjának az elnöke is egyben, és akkoriban, amikor még gyerek voltam, akkor még az MME-nél, tehát a Magyar Madártani Egyesületnél önkéntesként dolgozott, és rengeteg ilyen madár védelmi programban vett részt, és hát én ezekre nagyon szívesen elkísértem mindig, és rengeteget voltam kint vele terepen. Tehát igazából ez nem egy, ne úgy képzeld, hogy egy kirándulás, hanem itt komoly fajvédelem történt, ami azt jelenti, hogy például odukat helyeztünk ki, műfészkeket készítettünk, madarakat gyűjtött, tehát hogy ez mind szakmai tevékenység volt igazából, és hát igen, én ebbe igazából beleszülettem, és az egész gyerekkoromat végigkísérte ez.
2: Tehát akkor végig segítettél édesapádnak a munkájában, ehhez kapcsolva a saját érdeklődési területedet, ebből jött végül, hogy tűzdomenc, madár, fülbevalókat, kitűzőket is készítesz.
3: Igazából én már gyerekkoromban is gondolkoztam, hogy melyik dolog érdekel jobban, a rajzolás, vagy a természetvédelem, és mindig próbáltam így ezt a kettőt így összekapcsolni, meg hát nagy dilemmák voltak mindig ilyen pályaválasztás előtt, hogy melyik irányba menjek, és akkor végül is ugye végül a szüleim inkább meg a rajz felé tereltek, hogy abban vagyok tehetséges, és hogy ezért végeztem el a rajz oktatást, de érdekes módon, miután kijöttem a főiskoláról rajztanárként, én akkor már önkéntesként több helyi szervezetnél dolgoztam, akár az MME-be, akár a Kaptárkő Természetvédelmi Egyesületnél, és egy gyakorlatilag utána szinte csak természetvédelmi szervezeteknél, civil szervezeteknél helyezkedtem el, úgyhogy nem is a rajzzal foglalkoztam elsősorban, persze hobbiként csináltam én a festést, meg akkor már a tűzománcozást is, de később, mikor elkerültem Eger környékéről, akkor volt az, hogy a tűzománc lett fontosabb igazából, és háttérbe került egy kicsit a természetvédelem, de a mai napig ugye az életem része, meg benne van az életemben. Úgyhogy ez a kettősség, ez mindig megvolt igazából, hogy ez a természet és a képzőművészet összekapcsolása, és valahol itt az ékszerek, a tűzománc ékszerek elkészítésénél sikerült ezt szerintem megvalósítani, hogy végre mind a kettő benne van a tevékenységemben.
2: Igen, hogy a kettő összeért is egy szép szintézis lett belőle.
3: Így van.
2: Amikor alkotsz, akkor hogy képzeljük el? Tehát, hogy kollekciókészítés, vagy egyáltalán csak amikor a madarakat kiválasztod, hogy melyikeket szeretnéd megmutatni, hogyan történik nálad az alkotói folyamat?
3: Úgy indult, hogy az én kedvenc madaraimat kezdtem el alkotni, és aztán ugye egyre inkább, hát egyrészt láttam, hogy mi az érdeklődés, tehát hogy akik vették az ékszereimet, azok mindig feldobtak akár egy-egy új fajt, vagy láttam, hogy mi az, ami nagyon érdekli őket. Ugye általában azért nem sok mindenki ismeri olyan nagyon behatóan a madárfajokat. Én azért sokkal jobban ismerem, mint egy átlag ember, mert hogy én szinte egész gyerekkoromban madaráztam, és madarakkal foglalkoztam, de egy laikus ugye inkább a kerti madarakat ismeri, és akkor ez volt igazából az első koncepció, amikor 2013-ban hoztam létre a saját vállalkozásomat, a Szitta Designt, és ott volt először ez a koncepció, hogy akkor a kerti madarakat szeretném megörökíteni, és akkor ugye először jött a széncinke, kékcinke, zöldike, tengelic, hasonló ilyen madarak, amik így a ház körül is előfordulnak, és aztán én azért nyilván a saját, ami az én szívemhez közel álló madarak, azokat is ugye elkezdtem beletenni, például a töviszúró gépics, ami már nem annyira ismert faj, de nekem az egyik nagyon nagy szívszerelmem, vagy akár a szalakóta, és még hasonló egyéb madarak, és azt hozzátenném, hogy ez mind védett madárt, amire védett fajokat örökítek meg.
2: De egyébként ilyen szempontból akkor az apukád munkáját is folytatod már, mint ami mondjuk az ismeretterjesztést jelenti, hiszen hogyha a madarakat látják a fülbevalóidon, nyilván amiket te említettél, hogy nem csak kerti madarak, de hát azon kívül, hogyha valaki megnézi az oldaladat, akkor ugye látja, hogy tengelic, még azt meg is ismerik az emberek, talán még a vörösbegyet is, de hogy rengeteg olyan madár van, amiről nem hal, nem látja, csak akkor, ha esetleg felüt egy könyvet, ha elmegy egy madár megfigyelésre, vagy mondjuk a te alkotásaidon keresztül.
3: Ez is koncepció igazából az én terveimben, hogy pontosan ez, hogy szeretnék megismertetni olyan madárfajokat is az emberekkel, amiket nem ismernek, és egyébként tényleg nagyon sokszor van olyan eset, hogy mondjuk egy vásáron meglátnak egy nagyon színes madarat, mondjuk például a gyúrgyalagot, amit az életben még nem láttak, meg nem hallottak, és rácsodálkoznak, és ugye ott van a neve is alatta, hogy mi a neve, akkor elmagyarázom nekik, hogy ez a madár hol él, vagy hogy él, és hogy képzeljük el, Magyarországon is léteznek ilyen gyönyörű szép színes madarak, most nem feltétlen kell, hogy színes legyen, de hogy rengeteg olyan faj van, ami nagyon izgalmas és érdekes, és igen, sokszor van, hogy ismeretet is át tudok adni.
2: Ami még szintén fontos az ékszereiddel kapcsolatban, hogy nemzeti parkos védjegyes termékeid vannak.
3: Így van, a Dunai-Poly Nemzeti Parktól kaptam meg 2020-ban a Nemzeti Park termék védjegyet, és azóta is védjegyesként vannak jegyezve a védett madaras kollekció, ami azt jelenti, hogy a Nemzeti Park által szervezett vásárokon is megtalálhattok engem, és emellett a Dunai-Poly Nemzeti Park látogatóközpontjaiban is megtalálhatjátok a termékeimet.
2: Ami nekem nagyon-nagyon tetszett az egyik akcióddal kapcsolatban, hogy mindenki kaphatott egy madártollat is tőled rendelt ékszer mellé. Ami nekem azért tetszett, mert egyrészt nagyon kedves gesztus, másrészt meg még közelebb hozza az emberekhez a természetet, a madarakat, az élővilágot.
3: Próbáltam megvalósítani azt, hogy annak a fajnak a tollát rakjon bele, de hát ez nagyon nehéz, mert az egyrészt ugye már nagyon sok fajt örökítek meg, tehát közel 40 féle madárfaj van, amit ékszerként készítek. Másrészt azért nem találok ennyiféle madártollat és mindentől, de nagyon sokat járom ugye az erdőt és a természetet, és eközben ugye találok dolgokat, és nagyon sok madártollat is gyűjtök, meg már csak azért is, mert mellette egyébként környezeti neveléssel is foglalkozom, és ahhoz is szükségem van egyébként ezekre a tollakra, úgyhogy igen, ezt úgy gondoltam, hogy ez is egy jó gesztus lehet, és akár ezzel is egy picit közelebb tudom hozni az embereket a természethez, hogy megfoghassák, megtapinthassák, hogy ilyen mondjuk egy madártól, ilyen egy, akár egy szalakótának a tolla, vagy egy szénfinkének a tolla, vagy akár megismerjék, hogyha mondjuk járnak, kelnek a kertben, és találnak egy pici tollat a földön, akkor akár meg is ismerhetik, hogy most az éppen melyik kis madárnak volt a lehullott tolla.
2: És ahogy említetted, hogy Magyarországon ugye szinte minden madár a védett fajok közé tartozik, olyan szempontból is fontos ez, amit csinálsz, hogy hát ha így a kertekbe is akár kedvet kapnak ahhoz, hogy egy madárbarát kertet létrehozzanak, feltegyenek egy-két bodut, vagy ha más nem, legalább a mostani kánikulákba és aszás utotta időkbe legalább itatókat kihelyezzenek az emberek a madaraknak.
3: Van, így van, ez nagyon fontos.
2: Említetted a környezeti nevelést, erről mesélsz nekünk egy kicsit?
3: Igen, jelenleg a Magyar Madártani Egyesületnél dolgozom környezeti nevelőként. Most éppen a Börzsönyben élek egy kis eldugott faluban, Perőcsényben, és itt a környékbeli óvodákban tartok környezeti nevelést madaras témában, tehát a madarak a fő téma. És hát itt is ugye az elsődleges szempont, hogy valamilyen tudás átadás, és valamilyen, ugye főleg a kicsi korosztálynak, hogy már így érzékenyítsük őket ugye a természetvédelemhez és a természet szeretetéhez egyáltalán, hogy megismerkedjenek ilyen dolgokkal, és egyébként a kis óvodások nagyon élvezik is, főleg, hogyha megfogható dolgokat viszek nekik, úgyhogy szoktam akár madárfészkeket is, tojásokat, tollakat, mindenféle egyéb dolgokat vinni, amivel közelebb hozhatom őket a természethez, és nagyon érdeklődőek egyébként.
2: És egyébként mi a tapasztalatod a különböző korosztályokkal? Most az előbb említetted, hogy az óvodások nagyon fogékonyak erre, nyilván hiszen őket ugye még nagyon érdekli az, hogy megérintsen valamit, hogy nyílik számukra ki a világ, hogy tanuljanak mindenről. Mi a helyzet az idősebbekkel, vagy a kisiskolásokkal? Mennyire más esetleg?
3: Én úgy gondolom, hogy ők is egyébként elég érdeklődőek. Közel kell őket hozni a dolgokhoz. Tehát, hogy például az általános iskolásoknak nagyon jó egy túra, ahol találnak dolgokat. Megmutatjuk, hogy hogyan kell egyáltalán keresni, vagy hogyan kell megfigyelni dolgokat a természetbe, és hogy tudják észrevenni ezeket a jeleket, amiket hagynak az állatok maguk után. Ezt például nagyon szeretik, hogyha mondjuk találnak egy-egy darab tollat, vagy akár egy nyomot, amit megfejthetnek, hogy ez milyen állatnak a nyoma. Úgyhogy szerintem velük meg lehet találni a hangot, és én a táboraimban például szeretem ugyanúgy belevinni a természet védelem mellett a kézműveskedést is, és akár olyan kézműves foglalkozásokat csinálok, ami alatt valamilyen madarat jelenítünk meg, vagy valamilyen természeti formát, vagy akár a természetből összeszedett fadarabokból, levelekből, magvakból készítünk el valamilyen alkotást.
2: Az szuper, mert akkor gyakorlatilag, ha a természetből vett tárgyakat a kezébe kell fogni, és abból létrehoznia valamit, attól közelebb nem is tudom, hogy lehetne őket vinni. Aztán láttam, illetve hát gondolom, hogy tartasz foglalkozásokat tűzománc készítéssel kapcsolatban is, tehát jelentkezhetnek hozzád, illetve találkozhatnak veled, és akkor workshop keretében készíthetnek veled tűzománcot is az érdeklődők.
3: Így van, tartok workshopokat, ami igazából minden korosztályt várok, tehát akár gyerekek is jöhetnek, és felnőttek is, és nagyon érdekes szokott lenni, mert a felnőtteknek is nagyon izgalmas élményt tud nyújtani ez az egész technika, ugyanis nagyon kevesen ismerik szerintem a tűzománc technikát, és nem is nagyon tudják hova tenni, meg nem tudják, hogy ez az egész folyamat igazából hogyan történik, és amikor oda jönnek a workshopra, és látják, hogy hát ez azért munka, és és itt azért meg kell dolgozni azért, hogy valami szép dolog kikerüljön a kezük közül, de egyébként mindig valami szép dolog kerül ki, mert hogy a tűzománc technika az egy olyan dolog, ahol ugye ráégetünk üvegszerű festéket a lemezre, és hát csodálatos színek jönnek ki belőle, és ugye egy ilyen fényes felületű merev lemez lesz belőle. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy a felnőttek is mindig rácsodálkoznak, hogy valójában nehéz is, de igazából egy mindenképpen szép dolgot tudnak készíteni belőle.
2: Igen, és egyrészt kipróbálhatnak egy új technikát, másrészt ugye gyakorlatilag a saját kreativitásukkal is kapcsolatba kerülhetnek. Esetleg arról kérdezhetlek-e, hogy milyen terveid vannak?
3: Szeretnék minél több workshopot tartani még, és minél több vására eljutni, és ezzel is szeretném továbbadni ezt a tudást, amit én tudok a természetről és a madarak szeretetéről, de emellett nagyon szeretném, hogyha lenne saját boltom akár, ahol vagy egy nyitott műhelyem, ahol meg tudom akár mutatni ezt a technikát másoknak is, ahol be lehet akár térni, és bárki megnézheti, hogy mondjuk hogyan dolgozzak. Úgyhogy most ezek a terveim igazából a jövőre nézve, de hát ezek hosszú távú tervek, mert a mostani lakhelyemen sajnos ez annyira nem valósítható meg.
1: Kedves hallgatóink, megismételtük műsorunkat, melyben Szitta Imola, tűzzománc ékszerkészítővel Somosvári Eszter Anna beszélgetett. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Fidesz szerint Magyar Péter és a Tisza kormány az őket hatalomra segítő brüsszeli politikai erőkkel folytatja a magyar cégek kiszorítását a magyar építés és közlekedés gazdaságból annak érdekében, hogy helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Az ellenzéki párt országgyűlési frakciója a távirati irodához eljuttatott közleményében reagált arra a kormányzati döntésre, hogy felfüggesztik a budapesti déli körvasút beruházását és kizárják a Mészáros-Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-hidat a folyóvasútépítési munkákból. Így fizeti meg Magyar Péter és a Tisza a kampánytámogatást. Ez történik a déli körvasút esetében, és ez fog történni minden jelentősebb beruházásnál, olvasható a közleményben. A Fidesz szerint a kormányzat arra törekszik, hogy a brüsszeli bürokráciával kollaborálva, visszaélésekre hivatkozva minden magyar beruházásból kizárja a magyar gazdaság önállóságát jelentő cégeket. Annak érdekében, hogy a beruházások megvalósítását átjátsszák a külföldi gazdasági érdekeknek. Ez történik az autópályáknál és az elmúlt 100 év legjelentősebb budapesti vasútfejlesztésénél is, tették hozzá. Több mint 198 millió forint összértékű projekt keretében alakít ki integrált palliatív ellátási egységet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház, közölte a gyógyintézmény a távirati irodával. A svájci alap támogatásával és a magyar kormány társfinanszírozásával megvalósuló fejlesztés célja a súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvedő betegek életminőségének javítása, valamint olyan összehangolt, betegközpontú ellátási rendszer létrehozása, amely a betegeknek és hozzátartozóiknak egyaránt komplex támogatást biztosít. A palliatív ellátás olyan személyközpontú orvosi és ápolási szemlélet, amelynek célja a súlyos vagy életet korlátozó betegségben szenvedők életminőségének javítása, valamint a fájdalom és az egyéb testi, lelki, szociális vagy spirituális szenvedések megelőzése, enyhítése. A fejlesztés három egymással szorosan együttműködő ellátási forma kialakítására épül. A klinikai palliatív mobil tím a kórház fekvőbeteg ellátásában támogatja a tüneti kezelést, segíti az egészségügyi szakemberek munkáját, valamint edukációs és pszichoszociális támogatást nyújt a betegeknek és családtagjaiknak. A palliatív járóbeteg szakrendelés a rendszeres kontrollt, a fájdalomcsillapítást, a tüneti kezelést és a gondozási tervek folyamatos felülvizsgálatát biztosítja. Emellett palliatív ágyakat is kialakítanak, amelyek az akut palliatív ellátást igénylő betegek rövid idejű, aktív tüneti kezelését szolgálják. A projekt keretében a mobil csapatnak 11, a palliatív járóbeteg szakrendelés számára 14, a kórházi aktív osztály palliatív ellátását igénylő betegeinek gondozásához pedig 90 vizsgáló kezelő és informatikai eszköz beszerzését tervezik. Szapolyai János király jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeznek megemlékezést vasárnap Tokajban, közölt

0: A szervezők a távirat irodával. Azt írták, az évforduló alkalmából ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartanak. Bemutatják a Szent Korona másolatát is, amelyet az érdeklődők vasárnap déltől a múzeumban, 14 órától pedig a római katolikus templomban tekinthetnek meg. A szervezők felidézték, az országgyűlés a Mohácsi csata után Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. Hozzátették, az egykori Tokaji vár a Szent Korona menedéke is volt 1551-52-ben hónapokon át, amikor a már elhunyt Szapolyai János király özvegyének, Izabella királynénak követei átadták azt Habsburg Ferdinánd megbízottjainak és a pozsonyi várba szállították. A vasárnapi rendezvény ingyenesen látogatható Tokajban. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 17 és 22 fok között várható, de a Dunántúl déli-délnyugati felén ennél helyenként kissé hűvösebb, még a naposabb északkeleti-keleti határvidéken pár fokkal melegebb is lehet. Késő estére 10 és 15 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
1: Reklám.
2: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
3: Énekelj velünk templomokban.
2: Koncertezz velünk.
3: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
2: Legyen sok új barátod.
3: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
2: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
3: Itt csak fiúk vannak.
2: Együtt tanulunk megénekelni.
3: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
2: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
3: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
4: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
1: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában. Reklámot hallottak. Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
5: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatjuk a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium új, zöld falának környezetvédelmi hozadékát, és befejező részéhez érkezünk a Millió Lépés az Iskoládért című egészségügyi program bemutatásának. Elsőként F. Nagy Zsuzsannát, a Miskolci Ökológiai Intézet vezetőjét hallják, aki a jezsuita diákoknak beszélt az idézőjeles zöld fal előnyeiről. Nos, hallgassuk tehát a riport részleteit. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
6: Gondolom a városba is, hogyha járkáltok, akkor mondjuk a plázában, a Telekomnál, vagy különböző autós cégeknél megjelennek ezek a zöld falak. Általában rendkívül divers, és egyértelműen látszik belőlük, hogy nem szobanövényekről van szó, hanem szobanövények együttes életközösségéről, és valóban dzsungelhatást kelt. És minél diverzebb, tudjuk, annál az ökológiai rendszer annál stabilabb lesz. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy a jelenlegi 4 fajból álló zöld falban érdemes gondolkodni, hogy rejlenek lehetőségek, ami nem csak a látványt, hanem a stabilitását, illetve az ökológiai immunrendszerét is erősíti ennek a falnak majd a későbbiekben. Hogy miért vált divatossá tulajdonképpen az ilyen falaknak az elkészítése? Nagyon egyszerű. A beltér elidegenedtek az emberek, a társadalom nagy része a környezettől, különösen a nagyvárosokban. Azonban ehhez egy jó lehetőség, hogy vertikális és nem horizontális módon zöld növényeket behoznak a beltérbe, és ezek a beltéri növények az oxigén gyárként, a szállóporttól kezdve a különböző vegyi anyagokig, különböző módon a sztómákon keresztül megkötik a szennyeződéseket, friss levegőt adnak számunkra, de például csökkentik a vízhangot is, hiszen jelenleg is ott folyik egy beszélgetés, és nem is zavar bennünket a zöld fal előtt. Nagyon klasszikus példája, hogyha bemegyünk egy kórházba, egy műtőbe, általában zöld színű a fal, és a zöld falaknak ez is egy rettenetesen hasznos tulajdonsága, hogy megnyugtat, oldja a stresszt, és ezáltal például iskolai szünetekben, vagy ebéd időben segíti, hogy ezt követő programokon koncentráltabban tudjatok odafigyelni. Ugye mit gondoltok, mennyibe kerül egy ilyen zöld falnak a létesítése? Hát attól függően, hogy hány négyzetméter, de általában 70-130 ezer forint. Nyilván azért nagyon tág a határ, attól függően, hogy hány növényfajról van szó, milyen ültetőközegben, milyen megvilágítással, milyen gondozással, hiszen ennek most az elmúlt másfél két évtizedben alakul ki a kínálata. Benti vagy kinti zöld falakba gondolkodjunk. Nem is kérdés, mind a kettőben, hiszen éppen atyával beszélgettünk az elmúlt szünetben, hogy olyan hőség volt a hatalmas tégla fal felületeken, hogy mindenképpen meglátta a különböző borostyánokat és futó növényeket a kis programunkhoz kísérve, amiket hoztunk, és egyből konzultáltunk, hogy vajon melyiket lehetne erre a célra, hogy egy picit a klímát, tehát 4-5-10 fokot is akár a hőmérsékletet, a páratartalmat csökkenti, tovább tartja meg a nedvességet. És az idei nyár után egyértelmű számunkra, hogy nem is sokszor a meleget nem bírtuk, hanem néhány hét után már azt a légszárasságot, ami attól alakult ki, hogy nem volt pára a levegőben, mert már nem tudtak párologtatni a növények sem, és hát még jelenleg is ezt az időszakot éljük. A benti trópusi hősöknek is nevezhetnénk, hiszen egy teljesen mesterséges környezetbe kell majd életben maradniuk, reméljük ebben fogtok segíteni. Nagyon jó tulajdonságai vannak, de nagyon sok veszélye is van éppen ezért, mert nem egy természetes környezetben tud pompázni. Az első probléma ugye mondjuk téli időszakban a fényhiány, bár nálatok itt egészen megfelelő a benapozottság. De sokszor ugye a beázás magának a növénynek a túlzott locsolása okozhat növényfalnak gondot, hiszen amíg egy növényfal kialakul, addig kevesebb vízre van szüksége, ezt követően minél nagyobb a növény felülete, változik. És ha ezt nem állítjuk be jól, folyamatosan nem követjük nyomon, akkor sajnos lehetnek tünetei, és például megjelennek a kártevők. Leertem arra, a kolléganőm azért jött, hogy mikroszkópon is néhány kártevőt már ismét kivadásztunk a dzsungelből, és mikroszkópon is meggyőződhetek majd róla, hogy kikről van szó. Amíg néhány példánnyal találkozunk, nincs probléma. Azonban mondjuk egy téli szünet után, vagy egy nyári szünet után, amikor lássuk be egy picit, vagy a nagy meleg, vagy a nagy hideg miatt kedvezőtlenek a körülmények, sokkal nagyobb odafigyelést igényelnek ezek a zöld falak. A kinti zöld falaknál láttam, meg hát ugye sokszor jártunk már itt, egyértelmű, hogy sokkal stabilabb rendszer, hiszen egy természetes ökoszisztéma már ki tudott alakulni az elmúlt évtizedekben, és valóban néha a fagy, a hósúlya lele rántja mondjuk a nagyobb felületeket, de valójában újra és újra tud hajtani. Miben különbözik leginkább a kinti és a benti zöld fal, vagy beltéri zöld fal? Egyértelműen a termesztő közeg nem természetes talaj. A talaj az tudjuk, vagy remélem ti már tudjátok, hogy egy kanálnyi élő talajban hány millió élőlényél, akár 2 millió. És hihetetlen, de valóban így van, ez egy új, az elmúlt 15 évben egyre inkább kutatott terület. Itt pedig, ha behozzuk a talajt, és folyamatos csepegtetés éri, nyilván összetömörödik. Ha összetömörödik, a gyökérzet nem fejlődik, és tulajdonképpen kárt okozunk. Azaz olyan termesztő közegeket, mint a tőzeg, a különböző kavicsok, perlit, kérgek kell, hogy folyamatosan utánpótlásra is kerüljenek. Tehát egy dolog, hogy most beépítésre kerültek, ezt követően tápanyagellátásra is szüksége van, és ennek a termesztő közegnek a megújítására is szükség van. Tehát nagyon fontos piros szabály, beltéri zöld falat, talajba, hagyományos talajba, palántaföldbe nem ültetünk. Az is természetes, hogy a víz és a fény adja egyébként a termesztő közegen kívül az élet forrását ezeknek a növényeknek és az életközösségnek, és nem mindegy milyen. Majd hagyd kérjem, hogy jól figyeljétek meg, hogy milyen a tökéletes koktél a zöld falak számára, tehát a pH-ra, pH értéket figyeljétek, mert majd Tamarával alkalom nyílik arra is, hogy a csurgalék vízből vett mintába egy kicsit kontrolláljátok, hogy hol tart a jelenlegi állapotában a falatok. A fénnyel kapcsolatban is ugye nyilvánvalóan jön a téli időszak, más időszakaszban, 12 helyett 14 órában, és bizony most már a piros fény dominálását követően majd kora tavaszra a növekedéshez kell beállítani a különböző fényforrásokat. Milyen növényekkel találkozhatunk nálatok, és a másik két iskolában is már ezeket a fajokat megtaláltuk. Azt hiszem, hogy szerintem szobanövényként nagyon sokan ismeritek. Az első a dzsungel hőse, a hegyes csúcsú futóka, ami tulajdonképpen rendkívül jól kezelhető, hiszen elültetjük a legkevésbé megfelelő helyre is, és azonnal futni kezd. Most egy ilyen beltéri falnál gondot okozhat, hogy ő túlságosan dominánssá válik, eltakarja a többi kevésbé vitális növénynek a fény besugárzását, elszívja a tápanyagot, tehát például ezt a futókát rendszeresen vágni, és akár tovább telepíteni lehet máshova, akár palántabőrzét lehet ebből szervezni az iskolába, hiszen azt is bőven össze lehet gyűjteni tavaszra. A legszebb virág azt gondolom majd a vitorla virág lesz, árnyéktűrő vitorla virág, rendkívül jó légtisztító. Ennek, amikor majd tavasszal fog valószínű megjelenni a fehér vitorlája, az fogja színesíteni leginkább, de maga a képen nem látható nyíl fű is egy bordós színváltozatosságot fog idehozni. A kültéren bizonyára találkoztatok már borostyánokkal, szőlőkkel, vadszőlőkkel, lonccal, hoztunk jó néhányat belőle a gyakorlati foglalkozáshoz. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmet, hogy nagyon szép a beltéri zöldfal, a külső is természetesen, de egy kicsit azt gondoljuk, hogy az éghajlatváltozás és az emberiség kihívásai szempontjából foglalkoznunk kell az ehető zöldfalakkal is. Tehát a vertikális növény táplálék növénytermesztéssel. Ugyanis megfelelő gondoskodással már a téli időszakban is tudunk például bazsalikomot, kakukkfüvet, különböző mentaféléket, rukkolát, salátát fogyasztani. És nagyon sokan, amikor a dísznövények összehúzódnak, akkor egy részét áttelepítik ezeknek a, váltanak erre, ezekre a fajokra. Nos, kik azok az apró parány lények, akik együtt élnek ezekkel a növényekkel, de nem mindig pozitív hősként? Azért rengeteg atka, fonálféreg, különböző tőzeglégy is megjelenhet, és meg kell, hogy mondjuk, hogy sikerült a mikroszkóp alá látnivalót gyűjteni számotokra. Ami pedig szintén azt gondolom evidens már számotokra, hogy a négy évszaknak megfelelően mindig követni kell a megfelelő tápanyagellátást, víz és talaj adottságokat, tehát egy folyamatos gondoskodást fog igényelni ez a fal. Egyfajta, ha elmentek előtte, növényőrként figyeljetek oda, és ha azt látjátok, hogy egyik vagy másik egyed szemmel láthatóan például kártevővel van tele, akkor nagyon gyorsan ellenőrizni kell az összeset, és ezeket a növényi részeket eltávolítani, mert tudjuk például a gombákról, hogy órák alatt sajnos sokszorossára nőhet az egyedszámuk, és nagy pusztítást végezhetnek, tehát mindenképpen erre érdemes figyelni. És akkor csak kitekintésnek szántuk ezt a 10 perces tájékoztatót. Két hosszú asztalt hoztunk, ahol azt szeretnénk, hogyha megvizsgálnánk a különböző szempontok szerint, néhányat már említettem, például a mikroszkópot, vagy a pH vizsgálatot, de hoztunk például hőkamerát, hoztunk beltéri légszennyezésmérőt, hiszen ezeknek a zöld falaknak itt nem csak arról van szó, hogy dúsítja oxigénnel a beltéri levegőt, hanem másról is szó van. Vagy például, hogyan hűti a falat. Nagyon szépen ezekkel az egyszerű műszerekkel meg tudjátok majd nézni. De lesz itt kvíz mind a két asztalnál, lesz evolúciós expedíció, egy földgömbön megkeressük, hogy az adott négy növényetek a világ mely tájáról jött genetikailag, hiszen ezt ki tudták nyomozni a biológusok, ökológusok, hogy vajon honnan lett el Európát és a világot, hiszen ezek a legstabilabb, legjobban terjedő növények. És hát lesz a kártevő nyomozás is, ami rendkívül izgalmas volt az előző két iskolában is. Tehát ez a javaslatom, hogy akkor a teremnek itt a jobb, tőlem jobb oldalra ülő diákokat ehhez az asztalhoz várnám. Itt velem 4-5 tevékenységbe, kis csoportokba bekapcsolódhattok. Aki kvízt szeretne kitölteni, kvíztölt, aki például expedíciózni szeretne megkeresni, hogy mely növények honnan érkeztek hozzánk, akkor ahhoz, tehát egy szabad foglalkozás lenne, a másik csapat pedig Tamarával tartana, bemutatom Lehr Tamarát, Kontyos kolléganőt, és 15 perc múlva pedig cserélnénk, tehát akkor nem maradtok ki semmiből, hanem cserélünk. Ezek néhány perces foglalkozások. Köszönöm szépen a figyelmet, akkor vágjunk bele.

0: Elrajtolt a Millió lépés az iskoládért program idei őszi fordulója, amely a napi 8 jelmondattal ösztönöz mindenkit a mindennapos mozgásra. A Magyar Szervátültetettek Szövetség által szervezett 11 hetes országos kihívásban a résztvevőknek, legyenek diákok, szülők, pedagógusok vagy támogatók, naponta legalább 8000 lépést vagy annak megfelelő fizikai aktivitást kellett teljesíteniük. Az ingyenes Millió lépés mobil alkalmazás több mint 60 féle mozgásformát, köztük a futást, a kerékpározást, a jógát vagy akár a kerti munkát is képes automatikusan lépés számmá alakítani. A kezdeményezés tétje idén is kiemelkedő, hiszen a rendszeres testmozgással az iskolák virtuálisan az országos kékkör távjait teljesítik. A legaktívabb és a szerencsés intézmények között pedig 100-szor 1 millió forint értékű sporteszköz támogatást sorsolnak ki a szervezők. A december 6-áig tartó kampány fő célja, hogy a mozgás örömén keresztül kovácsolja össze a helyi közösségeket, és hosszú távon is az egészséges életmódra neveljen. A részletekről Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatója adott tájékoztatást.
1: Amikor ez úgy kezdett beindulni, ugye én orvosként, nekem mindig is az volt a titkos vágyam, hogy próbáljam az embereket valahogy rábeszélni arra, hogy tegyenek saját magukért. Ugye egy picit mi olyanok vagyunk, hogy várjuk, hogy majd megmentenek és meggyógyítanak, stb. De amikor nekünk kell megmozdulni a saját egészségünkért, akkor ezer kifogást találunk. És talán ennek az applikációnak az az előnye is, hogyha ebben mindenki minden nap belép, akkor meg fogja érezni annak az ízét, hogy látja, hogy a többi ember hol helyezkedik el hozzá képest. Tehát van egy ranglista benne, és látom azt, hogy én hanyadik vagyok országosan, megyei szinten, kis település szintjén. Tehát meg tudom nézni, hogy életkorcsoportban én mondjuk, mit tudom én, Boldogkővár alján hanyadik vagyok. Hányan mozognak ott, férfiak, nők, és én hanyadik vagyok abban a sorban. De meg tudom nézni országosan és megyei szinten is. És akkor van még egy cselétek, hogy vannak különböző versenyző ligák. Tehát én lehetek a bronzcsoportban, az ezüstben, az arany kategóriában, és hogyha minél többet mozgok, annál följebb kerülök azon a héten. Ha visszaesek, akkor visszakerülök, és akkor látom, hogy ki mindenki van ott mellettem. Ugye most már kis fényképet is föl lehet tenni valamilyen becenévvel, vagy akár saját névvel lehet benne szerepelni. Tehát pontosan látom, hogy mennyit mozog a másik, és ugye nem akarok lemaradni. Gyarlóak vagyunk, szeretünk versenyezni, szeretünk nyerni, szeretünk kapni valamit, és ha használom az applikációt, akkor nagyon sokféle jó dolog a letet engem, tehát simogatja a lelkemet, jelvényekkel tudok versenyezni, tudom pörgetni az adrenalint is, és amikor majd 11 hét múlva magamra nézek, vagy fölállok a mérlegre, akkor azt fogom tapasztalni, hogy jobban nézek ki, jobban érzem magam, jobban alszom, ledobtam esetleg néhány kilót, beépült az életmódomba ez az egész. Ha magas vérnyomásom volt, akkor lehet, hogy kevesebb gyógyszerre van szükségem. Az is lehet, hogy már nem is kell, hogy szedjek, mert vissza tudtam állítani. Tehát ezernyi nagyon jó hatása van. Ugye több mint 60 féle mozgást tud az applikáció lépésszám alakítani. Tehát az egyik dolog az, hogy mennyit tudok gyalogolni, és akkor próbáljak meg minél inkább megragadni ezt a lehetőséget. A másik, hogy emellett én jogázhatok, tornázhatok, bármit csinálhatok, vagy ha egy komolyabb kerti munkát végzek, azt is be tudom írni. Tehát főleg vidéken élők esetében sokan kerékpárra járnak, annak az időtartamát is be tudja írni, egyéb munkát csinál. A lényeg az, hogy a nap végén az applikáció jutalmaz engem, hogy elérem a 8000 lépést. Nem ördöngös dolog egyébként ezt elérni, és hogyha az embernek ez a cél, ez ott van a mindig a szem előtt, hogy már hogy mennyi hiányzik hozzá, lehet, hogy akkor még azt mondja este, hogy vacsora után még elmegy egyet sétálni, és akkor meg lesz a 8000. És én arra biztatok mindenkit, hogy alakuljanak közösségek. Nagyon sokan keresnek iskolát, hogy kit is tudnának támogatni, akinek már fölnőtt a gyereke, vagy nincs gyermeke. És akkor becsatlakozik valahová, és az őt is motiválja, hogy tud valamit tenni. Ha valakinek van iskolás gyereke, akkor próbálja rábeszélni a többi szülőt, a szülőmunkaközösségen keresztül, szólni a tanárnak, az iskolaigazgatónak, hogy álljanak ennek a mozgalomnak az élére. Nagyon klassz plakátjaink vannak, szóranyagaink, amiket online le tudnak tölteni. ez a www.milliolépés.hu oldalon található meg. Úgyhogy minden adva van ahhoz, hogy valaki mozogjon és egészségesebb legyen. És egyébként tényleg nagyon jó kis közösségek kialakulnak. Sokszor idős emberek is egyedül vannak, de ha ennek nekiállnak, akkor hirtelenjében egy másik világba, egy aktív világba tudnak becsöppenni.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk, amelyben bemutattuk a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium új, zöld falának környezetvédelmi hozadékát, és befejező részéhez érkeztünk a Millió lépés az iskoládért című egészségprogram bemutatásának. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
2: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Országosan is egyedülálló, befogadó, szemléletű, fejlesztő és élményközpontot adtak át Miskolcon a Baráthegyi Majorságban. Amint egy 350 négyzetméteres Borsszem Jankó terápiás mesejátszótér, elsősorban az autizmussal vagy az ADHD-val élő, illetve más kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára kínál biztonságos környezetet, de minden látogató előtt nyitva áll. A magyar népesség világát és a kortárs képzőművészetet ötvöző mesetér Kőbold is erfafaragó szobrászművész tervei alapján készült, akinek jellegzetes munkáival országszerte és külföldön is találkozhat a közönség. A park központi alakja Borsszem Jankó. A köré épített játékok és eszközök a mozgásra, a közös probléma megoldásra és az együttműködésre ösztönzik a gyerekeket. A részletekről Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnöke adott tájékoztatást.
1: Reméljük, hogy hasznos is lesz, és nagyon fontos, hogy próbálunk hozzátenni olyan értékeket, ami nem csak egy sima játszótér, hanem ez egy fejlesztő mesetér is lesz. Nagyon fontos az, hogy úgy próbálunk gondolkodni egy közösségi térről, hogy ennek valamilyen különleges tartalmat is adjunk, tehát mi különleges vagy speciális szükségletű gyerekekkel dolgozunk, és ezeknek a gyerekeknek az önbizalom növelése, az, hogy ők merjenek lépni, egyszerűen merjenek segítséget kérni, merjenek társak lenni, tudják elmondani azt, hogy miben van nehézségük. A mesetér különböző elemei pont erre alkalmasak. Nagyon egyszerű, hogy egyáltalán elindulni, elengedni anyuka kezét. Erről szól az, hogy a Borsszem Jankó elhagyja a szüleit, és a fészek hintába előre-hátra ringatózik, és akkor egyszer csak kiszáll, és elindul, és akkor a körtefán lecsúszik a való világba, a mesében az alvilágba. És nagyon képletesen van ez kifaragva, hogy ténylegesen a méret különbségek, a tenyerükbe elfér a gyerek, és hogyha valaki kicsinek születik, vagy kicsinek érzi magát, vagy gyengének érzi magát, ugyanaz, hogy én sokkal kisebb vagyok, mint mások, és már erről is lehet beszélgetni, hogy néha azt érezzük, hogy nem olyan vagyok, mint a többi gyerek. És ezt fontos megfogalmazni. És azt is fontos hozzátenni, hogy mindenkinek van erőssége, és ez a mese arról szól, hogy mi a te erősséged, és hogy ezt hogyan lehet továbbfejleszteni. A körtefa olyan mászók, olyan, amikor a hegyi mászófalra fel kell menni, tehát mindenképpen fontos az, hogy esetleg valaki még megfogjon, megtámaszon az elején, és akkor le kell csúszni, tehát meg kell valamibe kapaszkodni, de ott már a saját erőt is nagyon fontos, amikor lecsúszol ezen a mondjuk egy ilyen rozsdamentes rudon, és akkor utána pedig körül kell nézni, mi vár rád az új világban. Valójában ez egy háromszög alakú nagy felépítmény, a három oldalán a három különböző sárkány van. Az első, a nagy háromfejű sárkány óriási szájjal, ahova be kell menni. És gyakorlatilag az anyuka azt fogja látni, hogy eltűnik a gyerek a sárkány szájában, és be kell menni, és át kell élni azt, hogy hú, engem bekapott most egy nagy sötét dolog. Ezen is természetesen fel lehet mászni, buzogány van, és ki kell kandikálni aztán belülről a sárkány szemein, hogyha bemegyek ebbe a játszó mászótoronyba. És az is nagyon izgalmas, hogy amikor már legyőzöm a három sárkányt, akkor az utolsó 12 fejű sárkány úgy van kialakítva, hogy egy mini kis bábszínházá is át lehet alakítani. Tehát ha játékosan vesszük azt, hogy a nehézségeket legyőztük, utána mindenképpen egy vidám időszak fog következni. Én azt gondolom, hogy ha gyerekekbe gondolkodunk, kétfajta játszótér van előttünk. Vannak azok a nagy standard játszóterek, amik színesek, erősek, biztonságosak, de egy kicsit tovább gondolunk, hogy mi az, ami inspirálja a gyerekeket. Tehát ez a faragott, egyedi, a képzelet, az szárnyalhat egy ilyen művészeti alkotásoknak a kertjében. Azt kell tudni, hogy a Kőboldizsár és a fia Kőcsikó már a Betesda kórháznak csináltak egyszer egy meseteret évekkel ezelőtt, ott egy nagyon gyógyító, pihenésre alkalmas eszközök voltak. Vannak más mesetereik, János Vitéz vagy Mátyás király, tehát ilyen nagyon szimbolikus történetek. Ez az első, ami kimondottan olyan terápiás, ahol az autista vagy más fogyatékos gyerekekre próbálunk odafigyelni.

0: több mint 300 000 euró értékű fejlesztés valósul meg a Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórházban, egy kassával közös, határon átnyúló program keretében. A beruházás infrastrukturális korszerűsítést és a kardiológiai ellátást segítő új monitoring rendszer kialakítását is magában foglalja. A részletekről Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
1: Jelentős, határon átnyúló egészségügyi fejlesztés veszi kezdetét Sátoraljaújhelyen és Kassán. A több mint 600 000 eurós projekt egyik kedvezményezettje a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház, ahol a beruházás nem csak az orvosszakmai munkát segítő új eszközök beszerzését, hanem infrastruktúrális korszerűsítést is jelent. A sürgősségi betegellátó osztályon többek között megújulnak a nyílászárók és a burkolatok, emellett a kardiológiai ellátás fejlesztése is fontos része a programnak. Arról, hogy a teljes pályázati forrásból mekkora összeg jut Sátoraljaújhelyre, és pontosan milyen beruházásokat valósítanak meg ebből, Bereiné dr. Jakab Beáta, az Erzsébet Kórház főigazgatója beszélt.
2: Ebben a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház fejlesztési forrása, ez 314 000 eurós fejlesztési forrást jelent. Azt látni kell, hogy ennek a pályázatnak a célkitűzése elsődlegesen a sürgősségi, és ezen belül a kardiológiai ellátás szakmai fejlesztése, azonban nem csak a betegbiztonság, a hatékony ellátás szervezés, vagy a betegutak kialakítása Szlovákia felé az elsődleges célunk, hanem ezt szerettük volna megalapozni egy infrastruktúrális fejlesztéssel, ezért azt mondhatnánk, hogy ez egy összetett pályázat, hiszen megújítjuk teljesen belsőleg a sürgősségi betegellátóosztályunkat, illetve a kardiológiai szakrendelésünket.
1: A beruházás egyik legfontosabb szakmai eleme a kardiológiai ellátás korszerűsítése. A tervek szerint egy olyan új monitoring rendszert alakítanak ki, amely a betegek állapotának nyomon követését segíti, és egyúttal szorosabb szakmai kapcsolatot teremt a Sátoraljaújhelyi intézmény és a kassai kardiológiai klinika között. Hogy mindez a gyakorlatban hogyan működik majd, és milyen lehetőségeket teremthet a betegellátásban, arról dr. Juhász Gizella, az Erzsébet Kórház kardiológus szakorvosa beszélt.
3: Gyakorlatilag a sürgősségi ellátás és a sürgősségi kardiológiai eseteknek az ellátásáról szól. Egy központi monitor rendszeren keresztül olyan életveszélyes sürgősségi kardiológiai állapotokat tudunk konzultálni a kassai klinikával, ami azonnali beavatkozást igényel. Gondolok itt egy ST elevációs akut miokardiális infarktusra, vagy egy enstemire, malignus ritmuszavarokra, kamrai tahikardiákra, kamrafibrillációra, a további visszatérő ritmuszavaroknak a kezelésével kapcsolatos kommunikációt, illetve a terápiás lehetőségeknek a konzultációját teszi lehetővé.

0: újabb mérföldkőhöz érkezett a Miskolci Egyetem Green and Smart Campus elnevezésű fejlesztési programja. Szerdán ünnepélyes keretek között adták át a teljesen megújult Eper 2-es kollégiumot az egyetemvárosban. Az infrastruktúrális beruházás részeként egy modern, saját minikonyhával és zuhanyzóval felszerelt, egy és két ágyas szobákat kínáló diákszállás várja a hallgatókat. A korszerűsítés különlegessége a megújult oldalszárny, amely a jövőben közösségi rendezvényteremként működik majd. A felújított helyiség a nagyobb egyetemi programok mellett a hagyományápoló szakesteknek is méltó helyszínt biztosít. Az ünnepélyes avató ünnepségen Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora köszöntötte az egybegyűlteket.
1: A most tanuló hallgatók egy kicsit jobb körülmények között tudják élvezni az egyetemi hallgató életet, mint amilyenben mondjuk én jártam a 90-es években. És éppen ezért, amikor egy nagyon komoly infrastruktúrális fejlesztésbe kezdtünk, az nem önmagában volt téglamalter és habarcs, meg ami hozzá tartozik, hanem egy nagyon komolyan végiggondolt egyetemi stratégia mentén kezdtük el az infrastruktúra fejlesztést, hogy újuljon meg az a könyvtár, amelyik 69-től szolgálja az egyetemi polgárok életét, de nagyon rossz állapotban volt, hála Isten megújult. Az, hogy egy olyan sportinfrastruktúra fogadja hallgatókat, kollégákat, idejövő sportolókat, ami nem csak számunkra, hanem mint kiderült 2024-ben az Európa Egyetemi Játékok után a nemzetközi sportrendezvények befogadására is alkalmas, hogy olyan helyen étkezhessenek és szórakozhassanak a hallgatók, ami nem csak Miskolcon, hanem a világban mindenütt megállná a helyét, és végül, de nem utolsó sorban is elértem a mai naphoz, hogy olyan kollégiumokban tudjanak élni és lakni, hogy valóban második otthonuknak tekintsék, ahol a tanulásnak, a szórakozásnak és egyáltalán mindennapi életnek minden körülménye adott legyen. Amióta megkezdtük 2021-ben a kollégiumokat felújítani, kezdtük az 1-es kollégiummal, aztán az 5-ös, 6-ossal, 3-as, 4-essel, végül a 2-essel. Azóta a hallgatónk élvezik, de számtalan olyan hazai és nemzetközi rendezvénynek lehettünk házigazdái, hogy elég komoly visszajelzéseink vannak az itteni színvonalról. Most legutoljára, augusztus második felében egy több mint 300 résztvevővel nemzetközi hungarológiai kongresszust tartottunk, 20 országból voltak résztvevők. Most volt nem régen a Magyar Gyógytornász Szövetség országos konferenciája nálunk, és mindenütt ilyenkor biztosítjuk a szálláshelyet a vendégeknek. És csak a köszönetet kaptam mindenkitől, és szuperlatívuszokban beszéltek a kollégiumokról. Így köszönöm a mostani esetben az Épkarnak, Pekabaunak és mindenkinek, aki olyan építkezést biztosított a berendezésnek, az Iroda 2000-nek, hogy mindaki jön hozzánk, úgy távozik az egyetemről, hogy azt mondja, ha újra kellene rendezvényhelyszínt választani, akkor is a Miskolci Egyetemet válasszák. Mára már a városban egyedüliként tudunk olyan konferenciát, kongresszust megrendezni, ahol biztosítottak a konferenciatermek, ahol biztosított az étkezési lehetőség, ahol biztosított a szállás lehetőség, mindezt egy gyönyörű, élhető 90 hektáros kampuszon. Úgyhogy én mindenkinek köszönöm, aki ehhez hozzájárult. Nem sorolok fel mindenkit, és tényleg mindenkinek nagyon-nagyon köszönöm, hogy egyrészt eljött, munkájában részt vett abban, hogy ma itt lehessünk, és én azt tudom mondani, hogy ha mindent nem is sikerült visszaadni a beszédem elejére utalva a Miskolci Egyetemnek, amit én magam is kaptam, egy picit talán hozzá tudtam én is járulni ahhoz, hogy ma itt ünnepelhetünk egy gyönyörű helyen. Ezzel a kollégium fejlesztési elképzeléseink megvalósultak, mind a 6 kollégiumunk megújult, és hát azt remélem, hogy hamarosan fogunk találkozni egy új 27 apartmanos professzori vendégház átadásán, ami talán ebben az évben, vagy jövő év elején átadásra kerül. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a Miskolci Egyetem a tudás és a közösség kampusza, akkor körülbelül ezt gondoljuk ezen, hogy tudás, ami a hallgatók számára olyan tudást ad, olyan kompetenciákat, hogy meg tudják állni a helyüket a világban. Ugyanakkor egy olyan közösség vagyunk itt, oktatók, nem oktatók, hallgatók együtt, akiknek valóban a Miskolci Egyetem több, mint egy munkahely, több, mint egy felsőoktatási intézmény, ahol tanulni lehet, hanem valóban a selmeci hagyományok szelleme modern korba átültetve is él, úgyhogy én ennek fényébe kívánok mindenkinek jó szerencsét. Köszönöm, hogy meghallgatta a Vivát Akadémia, a Vivát Miskolci Egyetem, és még egyszer mindenkinek köszönöm, aki eljött és aki hozzájárult ahhoz, hogy ezt a szép épületet át tudjuk ünnepélyesen is adni, és a hallgatóknak pedig nagyon jó időtöltést kívánok itt a kollégium szobáiban és közösségi tereiben.

0: A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum 20 kadétja vett részt azon a szeptemberi túlélési programon, amely nem csak honvédelmi ismereteket és gyakorlati feladatokat kínált, hanem a közösségépítésre is nagy hangsúlyt helyezett. A résztvevőknek csapatként kellett együttműködniük, alkalmazkodniuk és közösen megoldaniuk a rájuk váró feladatokat. Kababik Edina igazgatót hallják.
1: Én is ott voltam a kadétokkal, egy kolléganővel, összesen 20-an vettünk részt ebben a projektben. Én azt gondolom, hogy mindenféle szempontból sikeres volt. Nagyon sok volt köztük a 9-es honvédelem ágazatos diákunk, akiket még nem ismertünk, de hamar megismertük őket, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk. Az egész projekt úgy zajlott, hogy a szervezők, a kolléganőt és engem hátrébb küldtek a gyerekektől, tehát mi nem kommunikálhattunk a gyerekekkel, mi csak megfigyelőként vehettünk részt, és a gyerekeknek minden feladatot, mint csapat kellett teljesíteni. Ha csak egy valaki is nem tudta teljesíteni a feladatot, akkor előről kellett kezdeni. Tehát a második nap végére egy olyan összetartó csapatunk lett, és ami nagyon szimpatikus volt, nagyon sok vagyunk gyerekek között, ugye a kadét programban sok éjszakai programunk is van, és az a tapasztalatunk, hogy még a gyerekek fáradnak, akkor már azért morcosak is oda-oda tudnak szólogatni egymásnak. És mivel egész nap tréningezve voltak arra, hogy csapatként kell dolgozniuk, éjszaka se szólogattak oda egymásnak. Tehát azért még amikor hajnal kettőkor meg kellett oldaniuk csapatként egy feladatot, azt még gyönyörűen megoldották együtt. És ami még nagyon-nagyon tetszett, hogy voltak kisebb sérülések, bakancs feltörte a lábat, vagy voltak olyan gyerekek, akik azért nem bírták az egész éjszaka, meg egész nap vinni a nehéz csomagot, hiszen az egész az élelmiszerünk, a hálózsák, a polifón, minden nálunk volt, és átvették egymástól, segítették egymást, támogatták egymást, úgyhogy meg is kaptuk a dicséretet a szervezőktől, hogy rég láttak ilyen összetartó csapatot, úgyhogy ez pedig még nagyobb büszkeséggel töltött el minket. Térképészetet, egészségügyi ismeretet is tanultak, illetve olyan logikai feladatokat kellett együtt megoldaniuk, amit csak együtt lehetett megoldani. Tehát amit tudást ők ott szereztek, ja és az erdőről is, meg az erdőben való élet és közlekedés szabályairól, az állatokkal való viszonyról is. Tehát amit a mindennapi hétköznapokban nagyon jól fognak tudni használni, és bízom abban, hogy át is fogják adni ezeket az ismereteiket a iskolában maradt társaiknak. Fantasztikus érzés volt ott lenni köztük, ami nekünk egy kicsit nehéz volt, hogy nem szólhattunk. Már a végére egész jól belejöttünk, mert így egy kicsit mi is pihentünk. És még ami, hogy szerintem túllépték a határaikat, kiléptek a komfortzónából, tehát azt nem mondtam, hogy 2:30-kor mi az erdőben aludtunk, tehát ahova értünk, a Senyánszki rétre, ott volt a szállásunk, bár napközben megtanítottunk bivakolni, csak lekerültek a polifómok, meg a hálózsákok, és mindenki elaludt az anyamban, körülbelül 2 órát alhattunk a ébredésig, amikor is ébresztő volt, és jöttünk, tehát én azt gondolom, hogy maximálisan túllépték a határaikat, és nagyon jól kezelték ezt a dolgot, hogy átléptek a saját határaikon.

0: immár 15. alkalommal hirdette meg hagyományos Írj levelet Kazinczy Ferencnek című pályázatát a Magyar Nyelv Múzeuma. A kezdeményezés a Kazinczy féle levélírás hagyományát eleveníti fel. Felső tagozatos diákoktól, középiskolásoktól és felnőttektől egyaránt várják a kézzel írt pályamunkákat, a legjobbakat pedig novemberben díjazzák. A részletekről Demjén Ferenc Múzeum pedagógust hallják.
1: Ez a levélíró pályázatunk egy nagyon-nagyon régi történet itt a múzeumban. Ugye Kazinczy Ferenc a levelezéseiről volt híres, és a kézzelírás hagyományait, a levélírás hagyományait mi ezen az éven is tovább fogjuk majd ápolni. És hát itt a gyermekektől a felnőttekig mindenkit várunk, mint résztvevők. Ugye minden éven igyekszünk felépíteni a programjainkat az évfordulós íróinkra, költőinkre, és ezen az éven Csukás István, valamint Lázár Ervin, Berzsenyi Dániel, ugye ők a fő téma, rájuk fogjuk majd építeni ezeket a programokat. Ugye az Írj levelet pályázaton most 2 témát adtunk meg, Csukás István nevébe kell levelet írni, ahol a magyar nyelv szépségét, érdekességét lehet kifejteni. Nyilván egy kicsit Csukás István szemüvegén és az ő művein keresztül. A másik témánk pedig egy Berzsenyi Dániel és Kazinczy Ferenc közötti levelezés. Ugye mind a ketten igyekeztek gazdálkodni a maguk területén, ugye Kazinczy Széphalomban, Berzsenyi pedig Niklán. És hát a levélben lehet erről is írni, hogy mondjuk a mezőgazdaság területén nekik mit sikerült, vagy mit nem sikerült akár elérni, illetve hogy hogyan függ össze a család és a kultúra teremtés. Ugye mind a kettejüknek a népes családjuk mellett helyt kellett állni akár a mezőgazdaság, akár pedig a magyar kultúra területén. És a téma egy külön érdekessége, ugye, hogy Berzsenyi és Kazinczy között létezett valós levelezés, tehát a pályázóink, akár legyenek gyerekek vagy felnőttek, nyugodtan beleolvashatnak, megnézhetik a Kazinczy és Berzsenyi közötti levelezés, hogyan zajlott, milyen mondatokat, szófordulatokat használtak egymással. Tehát egy külön érdekesség, hogy ez nem egy fiktív levél vagy levelezés, hanem ők, mint kortársak valóban kapcsolatban álltak, levelező kapcsolatban álltak egymással. Általános iskola felső tagozata, középiskola és felnőtt kategória, tehát ezek lesznek a korcsoportok. Nyilvánvalóan a pályázóknak a díjazása is ezekben a sávokban fog majd történni. És az nagyon fontos, hogy ezen az éven is a előző évekhez hasonlóan az ünnepélyes díjátadó a Magyar Nyelv Napján november 13-án lesz majd Budapesten. Tehát azt mindenképpen szeretnénk, hogy aki ugye úgy érzi, hogy van esélye akár az első 3-ba vagy külön díjra kerülni, mindenképpen úgy számoljon, hogy novemberben egy budapesti út. Szeretnénk azt, hogyha nem csak a mi szemüvegünkön keresztül, hanem akár külső szemlélők, akár aktív tanárok is megnézik ezeket a pályamunkákat, és ők is ítéletet mondanak róluk.

0: A Tokaj hegyaljai születi napok egyik régi és különleges hagyománya a szőlő összeadási ceremónia, amelyen a borvidék települései közösen járulnak hozzá a polgármesterek borának elkészítéséhez. A kezdeményezés egyszerre őrzi a borvidék évszázados hagyományait, és jelképezi a hegyaljai települések összetartozását. Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
1: A Tokaj hegyaljai születi napok egyik különleges hagyománya a szőlő összeadási ceremónia. A borvidék 27 településének vezetői ilyenkor saját településük terméséből hoznak egy-egy kosár szőlőt, amelyből elkészül a polgármesterek bora. A több mint két évtizedes kezdeményezés egyszerre őrzi a szőlő és bor kultúra hagyományait, és jelképezi Tokaj hegyalja összetartozását. A rendezvény résztvevőit elsőként Posta György, Tokaj polgármestere köszöntötte.
2: 1932-ben az akkori képviselő Lázár Miklós segítségével létrejött a Tokaj hegyaljai születi napok, ami azóta minden évben megrendezésre kerül. 2002-ben ez a hegyaljai közösség megkapta a világörökségi címet a kultúrtáj kategóriában. Akkor volt három olyan személy, úgy döntött, hogy ennek állítanak egy emléket, és ennek az emléknek a fő szimbóluma ez a bor, ami itt van, amit mi úgy neveztünk el, hogy Tokaj-hegyai polgármesterek bora. Én azt gondolom, hogy ezzel egy olyan összefogást, egy olyan példást statuálunk, ami egyedülálló a világon.
1: Tokaj hegyalján azonban az együttműködés gondolata jóval régebbre nyúlik vissza. Már a 16. században közösen szabályozták a Tokaj hegyaljai mezővárosok a szőlőtermesztés és a borkészítés legfontosabb kérdéseit. Erre a több évszázados közös örökségre is emlékeztetett dr. Molnár Péter, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke.
3: A világ első eredetvédett borvidék, így ahogy most is van történelmileg, az Tokaj-hegyalja. Tehát ez az első, amely megszerezte ezt a címet, az előgondolkodása, maga a rendtartás megalkotása 1641-re datálható, és 1737-ben született meg az a királyrendelet, amely demarkálta, zárt borvidékét tette Tokaj-hegyalját.
1: A polgármesterek bora tehát jóval több, mint egy különleges tokai bor. Minden évben a borvidék településeinek közös munkáját és összetartozását is megjeleníti. A közös beadott szőlő jelképesen azt üzeni, hogy Tokaj hegyalja települései együtt őrzik és építik tovább a borvidék örökségét. Erről beszél dr. Farkas Szabolcs Sárospatak polgármestere is.
4: Több mint jelkép, hiszen itt a köszöntők során is elhangzott, hogy a világ egyik első borvidékéről beszélünk, arról nem is beszélve, hogy maga a kezdeményezés egyedülálló a borvidékek körében. Ez az összefogás szimbóluma, azt gondolom, a Tokaj-hegyei települések polgármestere által összeadott szőlőből készült bornak valamiféle egységet kellene, hogy kimutasson.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Tizenhat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Fidesz szerint Magyar Péter és a Tisza kormány az őket hatalomra segítő brüsszeli politikai erőkkel folytatja a magyar cégek kiszorítását a magyar építés és közlekedés gazdaságból annak érdekében, hogy helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Az ellenzéki párt országgyűlési frakciója a távirati irodához eljuttatott közleményében reagált arra a kormányzati döntésre, hogy felfüggesztik a budapesti déli körvasút beruházását és kizárják a Mészáros-Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-hidat a folyóvasútépítési munkákból. Így fizeti meg Magyar Péter és a Tisza a kampánytámogatást. Ez történik a déli körvasút esetében, és ez fog történni minden jelentősebb beruházásnál, olvasható a közleményben. A Fidesz szerint a kormányzat arra törekszik, hogy a brüsszeli bürokráciával kollaborálva, visszaélésekre hivatkozva minden magyar beruházásból kizárja a magyar gazdaság önállóságát jelentő cégeket. Annak érdekében, hogy a beruházások megvalósítását átjátsszák a külföldi gazdasági érdekeknek. Ez történik az autópályáknál és az elmúlt 100 év legjelentősebb budapesti vasútfejlesztésénél is, tették hozzá. Több mint 198 millió forint összértékű projekt keretében alakít ki integrált palliatív ellátási egységet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház, közölte a gyógyintézmény a távirati irodával. A svájci alap támogatásával és a magyar kormány társfinanszírozásával megvalósuló fejlesztés célja a súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvedő betegek életminőségének javítása, valamint olyan összehangolt, betegközpontú ellátási rendszer létrehozása, amely a betegeknek és hozzátartozóiknak egyaránt komplex támogatást biztosít. A palliatív ellátás olyan személyközpontú orvosi és ápolási szemlélet, amelynek célja a súlyos vagy életet korlátozó betegségben szenvedők életminőségének javítása, valamint a fájdalom és az egyéb testi, lelki, szociális vagy spirituális szenvedések megelőzése, enyhítése. A fejlesztés három egymással szorosan együttműködő ellátási forma kialakítására épül. A klinikai palliatív mobil tím a kórház fekvőbeteg ellátásában támogatja a tüneti kezelést, segíti az egészségügyi szakemberek munkáját, valamint edukációs és pszichoszociális támogatást nyújt a betegeknek és családtagjaiknak. A palliatív járóbeteg szakrendelés a rendszeres kontrollt, a fájdalomcsillapítást, a tüneti kezelést és a gondozási tervek folyamatos felülvizsgálatát biztosítja. Emellett palliatív ágyakat is kialakítanak, amelyek az akut palliatív ellátást igénylő betegek rövid idejű, aktív tüneti kezelését szolgálják. A projekt keretében a mobil csapatnak 11, a palliatív járóbeteg szakrendelés számára 14, a kórházi aktív osztály palliatív ellátását igénylő betegeinek gondozásához pedig 90 vizsgáló kezelő és informatikai eszköz beszerzését tervezik. Szapolyai János király jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeznek megemlékezést vasárnap Tokajban, közölték a szervezők a távirati irodával. Azt írták, az évforduló alkalmából ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartanak. Bemutatják a Szent Korona másolatát is, amelyet az érdeklődők vasárnap déltől a múzeumban, 14 órától pedig a római katolikus templomban tekinthetnek meg. A szervezők felidézték, az országgyűlés a Mohácsi csata után Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. Hozzátették, az egykori Tokaji vár a Szent Korona menedéke is volt 1551-52-ben hónapokon át, amikor a már elhunyt Szapolyai János király özvegyének, Izabella királynénak

0: területei átadták azt Habsburg Ferdinánd megbízottjainak, és a pozsonyi várba szállították. A vasárnapi rendezvény ingyenesen látogatható Tokajban. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 17 és 22 fok között várható, de a Dunántúl déli-délnyugati felén ennél helyenként kissé hűvösebb, még a naposabb északkeleti-keleti határvidéken pár fokkal melegebb is lehet. Késő estére 10 és 15 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
7: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Mádi Zoltán atyát, pápai prelátust, főesperest. Hol is kezdjük máshol, mint a kezdetek kezdetén, a gyermekéveknél? Hol és mikor is született atya?
9: Budapesten születtem 1949. december 17-én, de aránylag keveset laktunk Budapesten, mert édesapámat, mint vezérkari tisztet az ÁVU letartóztatta, elvittek Kistarcsára, és aztán minket kitelepítettek Sarudra. Történethez hozzátartozik, hogy amikor megállt az ÁVU-sok teherautója a Pócs Matyi bácsi és a Rozi néni ház előtt, reggel hajnalban 3-kor, akkor az öregek először meglepődtek, aztán nagyon megörültek nekünk, mert azt hitték, hogy mind kulákukat őket viszik, de így jobb volt, hogy csak minket hoztak.
8: Milyen nagy családba született? Több testvére van? Nagyszüleiről, szüleiről mit tudhatunk?
9: A családunk talán a Mándi része, az a Parciumból származik, Szinyérvára járul, ahol volt egy kis kastélyuk, jelentősebb birtok is a nagyapámnak, és hát ott született a édesapám és a nagybátyám, és hát hosszú időn keresztül ott éltek. Aztán a Trianon miatt nagyapám az első világháborúban a erdélyi hadtestben is szolgált, és ezért aztán menekülni kellett, így aztán a feleségének a házába jöttek Sajó Örösre, apám is végül is aztán ott született, de később visszamehettek Szinyérvára jár, és akkor apám ott nevelkedett, ott járt iskolába. Aztán Kőszegre ment, a Jurisicsba, később pedig Pécsre, az Zrínyi Katonai Kollégiumba, és aztán a Bújai János hat akadémián végzett folyamőrként. Édesanyám miskolci eredetű, a Szepesi családból származik. Szepesi családnak azért eléggé visszamegy a története, hiszen a Mikszáth Kálmán könyvében szereplő negatív hős Szepesi is tulajdonképpen a családnak valamilyen korai őse vagy legalábbis hozzátartozója lehetett. Családból még büszkén emlegetik aztán a Szepesi Ignác pécsi püspököt, aki egri kanonok volt, bibliafordító, és hát mondjuk így a katolikus papiáknak, ő egy reprezentáns képviselője a családban. Édesapám, miután kiszabadult a börtönből, akkor a diplomája révén, hiszen vízügyi jellegű végzettsége volt, vízügynél, földmunkát gépesítő vállalatnál ilyen helyeken helyezkedett el, először bújtatottként, tehát gyakorlatilag segédmunkásként vehették csak föl, de mérési feladatokat, tervezési feladatokat is azért rábíztak, mert értett hozzá. Édesanyám hosszú időn keresztül három gyerekével, bátyám András, húgom Mária Magdolna, Nyéklátházán laktunk, a kitelepítés után odafogadott be a nagynénénk, neki is államosították a házát, amit hát kis túlzással talán kastélynak is mondanak, és abban ő fogadta a deklasszált rokonságot, és hát még így kerültünk mi is oda egy szobába, öten, amikor megszületett a húgom, és itt gyakorlatilag az általános iskoláimat is ott végeztem.
8: A keresztény hit, a jóisten szeretete az már gyermekkorában kialakult önben? Tehát egy vallásos családba született bele?
9: Egyértelműen vallásos volt a család, tehát azzal együtt, hogy édesapám református volt, édesanyám volt katolikus, aki hát ragaszkodott hozzá, hogy ő csak katolikus templomba tud házasságot kötni. Viszont a vasárnapi istentiszteleten kívül különösebb vallási feladatok, vallási tevékenységek nem voltak a családban. De édesapám minden vasárnap ment istentiszteletre, és hát mi is, amikor már betöltöttük a hetedik életévünket, akkor anyuval mindig mentünk a vasárnapi szentmisére, aztán olyan 8-10 éves korunkban elkezdtünk a bátyámmal együtt minisztrálni.
8: Általános iskolát említett, az iskolák, a tanulmányok. Tudatosan hogyan választotta tanulmányait? Mi szeretett volna lenni, ha nagy lesz? Erre vagyok elsősorban kíváncsi.
9: Az első vágyam az volt, hogy orvos legyek. És pedig azért, mert rengeteg betegségen estem át. Hozzátartozott után volt egy hipohonder hajlamom is, hogy amikor 1956-ban volt a nagy gyerekparalízus járvány, akkor a tanítónénink olyan lelkesen beszélt, hogy mire kell vigyázni, higiéna és egyéb dolgok, hogy én akkor rögtön elhatároztam, akkor én ezt biztos megkapom. És hogy egy hónapig tényleg betegségtudatokat produkáltam, hát hál' Istennek lebénulni nem tudtam magamtól, és aztán úgy elfelejtettem az egészet, és akkor kigyógyultam a betegségből. De gyerekkoromban 6 éven keresztül minden évben volt tüdőgyulladásom, átestem szamárköhögésen, kanyarón és egyéb ilyen jellegű dolgokon, és így aztán nagyon imponált nekem a doktor bácsi, aki jön és meggyógyít, és akkor én is orvos akartam lenni.
8: De mégsem orvos lett önből, hanem plébános. Mikor fogalmazódott meg először önben, hogy a papi pályát szeretné választani?
9: Az, hogy a papi pályát akarom választani, ez tulajdonképpen az érettségi alkalmával. Diósgyőrben egy ilyen idősebb plébános atya volt, a Petroszki Lajos bácsi, és hát édesanyám elvitte hozzá a ballagási meghívónkat, és akkor a Lajos bácsi összecsapta a kezét, hogy hát ez egy olyan aranyos, tiszta szemű gyerek, hogy én biztos vagyok benne, hogy pap lesz. Hát erre anyámmal is egy jót nevettünk, hogyha én pap, ugyan már. De valahogy a bogarat elrejtették a fülembe, és attól kezdve ez úgy azért ott motoszkált, annyira, hogy egy jó hónap múlva, vagy talán még annyi se volt, elmentem az ottani lelkiatyám, az egy servit atya volt, egy jenő atya, és mondtam neki, hogy hát egy ilyen dolgok jöttek elő, és hát most mit csináljak. És arra mondta, hogy hát tudod, mit úgyis jelentkeztél máshova, menj el szépen felvételizni, és hogyha felvesznek, akkor van egy éved arra, hogy imádkozzál a jó Istenhez, azért, hogy megmutassa, hogy mi igazából a te utad.
8: És hogyan mutatta meg a jó Isten?
9: Hát úgy, hogy benne tényleg felvettek, elvittek katonának, és a katonaságnál minden alkalommal imádkoztam, kértem a Szentlélek segítségét, talán nem a mai vallási igényeknek megfelelően saját szavaimmal is, hanem betanultam egy Szentlélek imádságot, és azt imádkoztam el mindig, és mire leszereltem a katonaságtól, talán még egy hónappal a leszerelés előtt is egyértelmű vált, hogy engem a jóisten erre hív. Talán ebben még az is belejátszott azért, hogy mindjárt a szolgálatunk elején valahol úgy összevesztem az akkor éppen részegét kezdte parancsnokkal, és így aztán a tisztesek is úgy látták, hogy Mándi maga jobb lesz, hogyha őrségbe megy, és nem a konyhára. Viszont az őrség az egy nagyon jó dolog, mert az ember csendben van, nyugalomban, és rengeteget lehet imádkozni. Egy őrség alkalmával azt hiszem az egyéni csúcsom, hogy 26 rózsafűzének az elimádkozása volt.
8: Egy kérdés erejéig akkor térjünk ki arra, hogy hol is volt ön katona?
9: Hódmezővásárhelyen voltam, eléggé távol innen, aminek talán az volt a rossz oldala, hogy talán 2 vagy 3 alkalommal tudtam csak hazajönni szabadságra.
8: A katonaság után pedig akkor a papi pályát választottam, és egyenesen Egerbe vezetett az ön útja.
9: Nem, először Debrecenbe mentem, hogy kikérjem a érettségbizonyítványomat és a papírjaimat, és aztán azzal mentem volna Egerbe. De azt mondták, hogy postán küldik el, így aztán Egerbe mondhatnám, így a szemináriumba hitelbe fölvettek, mert nem volt semmilyen papírom, de elhitték.
8: Legendákat lehetett arról hallani, hogy annak idején milyen sok kispap volt a szemináriumban, az ön év folyamán hányan tanultak, és hányan váltak aztán pappá, és hányat szenteltek pappá, amikor önt is pappá szentelték?
9: A helyzet az, hogy az első évet azt 16-an kezdtük, de ebből a 16-ból tulajdonképpen, vagy 6-ot rögtön elvittek katonának, tehát talán 1,5-2 hónap múlva. Viszont helyére jött 4 másik, akik már leszereltek a katonaságtől. Ők tényleg megjárták a hadakutyát, mert abban az időben volt Csehszlovákiának a Varsói szerződés által történő internacionalista megsegítése, és őket is kivitték oda.
8: És akkor így hányan végeztek, amikor önt pappá szentelték?
9: A helyzet az, hogy az Egri Egyház megyében akkor végül is 3-unkat szentelték pappá, de az Egri szemináriumban jártak akkor a váci növendékek is, és a váci növendékeket talán abban az évben nagyon bőségesen voltak, mert 12 új pap volt a váci egyház megyében, ennek viszont a fele a szegedi szemináriumban végzett, hogy nekem Egerben 6 osztálytársam volt, közülük talán ilyen nevezetes személy volt a Varga Lajos segédpüspök atya, illetve Nagy Károly, aki az országos karitásznak is volt vezetője.
8: 1974 volt ez az emlékezetes év, és hol mutatta be első szentmiséjét? Hogyan emlékszik vissza arra a bizonyos első misére?
9: Első szentmiséjét, hát Diósgyörvéd templomban mutattam be. A Kiliánban laktunk, és aztán ott mutattam be egy mellékoltárnál, mert azért az volt a szokás, hogy az új mise előtt az ember nem mutat be ünnepélyes szentmisét.
8: Milyen emlékezetes pillanatokat idézne fel abból a szentmiséből? Szülei megérhették még ezt a szép ünnepélyes alkalmat?
9: Ezen a szentmisén édesanyám ott volt, édesapám dolgozott, tehát ő nem tudott ilyen formában eljönni. Hát az ünnepélyes alkalom aztán következő vasárnap volt a Diósgyőrben, ahol a szokásoknak és az illendőségnek megfelelő nagy primíciát tartottam.
8: Minden pap választ egy jelmondatot magának. Ön milyen jelmondatot választott?
9: Az volt a jelmondatom, hogy megismertük a szeretetet, amelyel Isten szeret minket, és hittünk benne. Ez azért volt számomra akkor fontos, mert úgy 5. évre egy kicsit a hivatásomban elbizonytalanodtam, hogy alkalmas vagyok én, megfelelő vagyok-e arra, hogy az Úr szolgája legyek, méltó vagyok-e rá, és van-e mondani valóm tulajdonképpen, egyéni mondani valóm a híveknek, és aztán úgy éreztem, hogy erre egy eléggé sok nemleges választ tudnék csak adni. Viszont itt jött az ige, hogy a papságot az ember a mi Urunk Jézus Krisztus szeretetében bízva választja, és akkor egészen biztos, hogy nem fog szégyent vallani. Aztán ez a szentírási ige egy új értelmet is nyert közben. Úgy káplánkoromban elkezdtem volna folytatni a további tanulásokat. Budapesten jártam föl, ahol már görög nyelvvel is. És ott ennek a szentírási résznek a eredetije az valahogy úgy hangzik, hogy megismertük a szeretetet, amelyet az Isten oltott belénk, és ittünk benne. És így nyert egy másik értelmet a szentírási mondat, hogy a mindenható Isten szeret minket, és általunk is szeretni akarja az embereket, ezért adta nekünk azt a szeretetet, amit a szívünkbe oltott.

0: főbállomásokat én csak felsorolom, ön pedig majd lesz olyan kedves néhányat. Ezek közül kiemel Rakamaz, Miskolc, Eger, Hort, most ismételten Miskolcon beszélgetünk. Nos, milyen szép emlékek is jutnak eszébe papi pályafutásával kapcsolatosan?
1: Talán a papszentelés előtt adta meg nekem az Úr, amit sokan úgy mondanak, hogy a megtérés kegyelmét, és egy közösségben voltam együtt, és mondhatnám így, hogy a köztünk lévő Jézussal találkoztam, és akkor egy ilyen elhatározás volt a szívembe, hogy, és ezt ugye a közösség imádkozó tagjainak is mondtam, hogy imádkozzatok ezért, és kérjetek rajtam számon, hogy ahol vagyok, ott igyekszem egy olyan közösséget létrehozni, amely a hitéből él, és amely a köztünk lévő Jézussal megajándékozhatja az embereket. Ez egyrészt ilyen karizmaként kaptam meg a jó Istentől a fokalá lelkiség keretében, aminek a jelmondata az, hogy legyenek mindnyájan egyek, és a fokalá lelkiségnek az egyik erőssége, kegyelmi adománya a köztünk lévő Jézus. Úgy próbálunk együtt lenni, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus az evangélium szavai szerint közöttünk velünk lehessen. És így aztán akármelyik helyre is mentem, mindenütt ezt éreztem elsősorban feladatomnak, hogy egy ilyen közösséget hozzak létre. Így Rakamazon is elindult egy olyan kicsit szerény méretű, de egy olyan 10-12 személyes ifjúsági hittan, akikkel aztán elkigyakorlatra is elmentünk, és akik aztán hallom, hogy utána is úgy megmaradtak, aztán később találkozva néhány személlyel, taggal úgy örömmel láttam, hogy megmaradtak a hitben, Jézus Krisztus szeretetében, és egy kicsit talán a közösségnek is az érdeme volt ebben.
0: 1988-ban kapta meg azt a feladatot Seregi érsek atyától, hogy templomot és egyházi gimnáziumot építsen az Avason. Aztán a Jóisten kegyelméből az Avasdél Isten ége templomban mutathatta be ezüst miséjét, sőt, a közelmúltban arany miséjét is. Nem kis feladat volt ez 1988-ban.
1: Seregi érsek úr odajött, és hát mondjuk ilyenkor az illik a régebben ott lévő ott munkatársaknak felajánlani a lemondásukat. És hát én is felajánlottam érsek úrnak, és akkor érsek úr azt mondta, hogy hát ha komolyan gondolod, lehet, hogy majd kapsz valami más feladatot. És akkor merült fel a kérdés, egyébként Felkei László professzor úr, aki itt közben már létrehozta a gyermekegészségügyi központot Miskolcon, neki akkor volt egy ilyen nagy váltás, hogy nem csak kommunisták lehettek országgyűlési képviselők, és köztük volt a Velkei professzor úr is, aki az Avasnak volt a képviselője, és ott mindenáron szeretett volna egy egyházi gimnáziumot, szeretett volna egy piacteret és egy úszodát. És hát tulajdonképpen a professzor úr egyértelműen biztosította erkölcsi támogatásáról, de a nehézség azért az volt, hogy abban az időben még, amikor ez a dolog elkezdődött 1978-ban, akkor még a régi rendszer volt, és akkor az állami egyházügyi hivatal eljátszotta azt a játékot, hogy azonnal meg lehet kezdeni a templom tervezését, mihelyt megvan az elvi engedély, és rögtön megadjuk az elvi engedélyt, mihelyt megvannak a tervek. És aztán úgy indult el a dolog, hogy jött egy ilyen törvényerejű rendelet, hogy a egyházi építkezésekhez nem kell állami elvi engedély, és érdekes módon, amikor ez a rendelet kijött, éppen itt voltam a Vincenti plébánián, és püspök atya mondtam, Kovács püspök atya lelkesen, hogy Szolikám, úgy látszik, hogy lehet kezdeni, és abban a pillanatban én is mentem tervezővállalathoz, egyebekhez, mindenhez, és még aznap kiírtuk a pályázatot a templom tervezésére.
0: Sőt, volt egy aranyos érdekes történet egy bizonyos lottó szelvénnyel, vagy lottó szelvényekkel kapcsolatosan is. Hogyan szól ez?
1: Tulajdonképpen a történet arról szól, hogy annak idején felemelték a lottónak az árát, és akkor úgy emelkedett mindig a lottó nyereménynek a mennyisége, és a jó hívek közül aztán több ajánlat is érkezett. Volt, aki mondta, hogy atya, ha én megnyerem, akkor odadom a 20%-át. Volt, aki mondta, hogy hát ő odaadja a felét. Volt olyan, aki azt mondta, hogy hát odaadja a 10%-át. Tehát mondom, hogy ne haragudjon, ennél sokkal jobb ajánlatunk van. De olyan is volt, aki vett egy, hogy atya, nekem nem sok pénzem van, de vettem egy lottószelvényt, kitöltöm, hogyha megnyerik, akkor ez a templomra menjen. Aztán gyerekekkel is elmentünk, fiatalokkal, akkor a templom építésekor alakult az úgynevezett alapkő együttes. Ilyen zenélő éneklő társaság, akik úgy érezték, hogy na hát akkor ők akarnak lenni a templomnak az eszmei alapkövei, és velük éppen elmentünk talán Ózd mellé valahova egy plébániára, egy ilyen összetartásunk, csapaterősítőre, és akkor ott merült fel a kérdés, hogy na hát akkor hogy is áll a templom építés, és hát akkor mennyi is kellene még hozzá, és akkor mondtam, hogy hát most éppen 11 millió forintot kéne nyerni a lotton, és akkor meg lenne a templomnak a tetőzete. És a gyerekek úgy fellelkesedtek, hogy atya, akkor imádkozzunk. Hát én egy kicsit szégyeltem a dolgot, hogy annyi mindenért lehet imádkozni, pénzért imádkozzunk, de hát bennük olyan lelkesedés volt, hogy nem tudtam leállítani őket, de aztán, no, akkor imádkozzunk most egy kicsit, most koncentráljunk a számokra, koncentráltunk. Tibi, szaladj el a postára, vegyél a lottószelvényt, már nem lehetett, mert mindenki ezt a 11 milliót akarta megnyerni. De aztán Miskolc, meg voltak a számok, Miskolcon töltöttük ki a szelvényt, és első héten nem nyertünk semmit, második héten nem nyertünk semmit, 5 héten keresztül nem nyertünk semmit, aztán 6 hét múlva megjelent a számlán, a egyházközség számlán 11 millió forint azzal, hogy a feladó kérésére anonim. A OTP József Nádor téri fiókjából adták föl, én rákérdeztem, és mondták, hogy ne haragudjon, ez a feladó kérésére anonim, de mondom, hogy mégis engem zavarna, hogy esetleg honnan mint jöhet, és egyebek, hát mondjuk akkor, hát mondjuk lehet, hogy valaki szerencsejátékból, vagy valami más dologból ajánlotta föl. Ennyi választ kaptam, és hát így aztán. Egyébként akkor már felturbúsodott a lottó nyeremény, azt hiszem 180 millió forint, amit végül is 4-en nyertek meg.
0: Még egy érdekes történet. Az Avason a kápolna oltárképe melletti domborművön látható fiatalos, kissé pufókarcú szent evangelistát annak idején Mándi atyáról mintázta a művész, de arra a fiatal arcra már csak az idősebbek emlékeznek. Hát mi ennek a története, kedves atya?
1: Hát Szent Máté, és a kérdés az, hogy hát ugye a régi ilyen donátorok nem szerepelt az, hogy hát valamiképpen magukat is megörökítik ezeken a képeken. És hát én mindenképpen ragaszkodtam volna hozzá, hogy Felkei professzor úr fölkerüljön. Föl is került a professzor úr, ő a Szent Lukács képében, mert hát ő az orvosok védőszentje. És akkor, de hát akkor úgy mondták, hogy hát akkor az atyát is, és akkor én mondtam, hogy jó, de hát akkor legyen Máté a vámos. És aztán így kerültem föl, hozzátartozik, hogy az új mostani plébános atya is mondta, hogy láttalak ám, atya, téged a oltárképen, és akkor kérdeztem, hogy ki volt az, nem találta előse.

0: Beszéljünk egy kérdés erejéig, néhány gondolat erejéig az egri évekről is, hiszen Egerben volt érseki irodaigazgató, Eger belvárosában, a bazilikában plébános, főesperes, 2004-ben lett belvárosi plébános, és ugye 2000-ben jött létre a Magyar Katolikus Rádió Eger, a későbbi Szent István Rádió, és ezen rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány kuratóriumának elnöke is volt ön jó néhány évig. Jól gondolom én ezt, és jók az értesülései?
1: Tulajdonképpen ez azért úgy volt, hogy hát aki az érsekségem volt, rádió alapítási úgy kezdődött seregi érsekúrnak a 2000. évvel kapcsolatban, két gondolat fogant meg a fejében. Az egyik az, hogy esetleg a Mátrán kékes tetőre kéne fölépíteni egy olyan nagy keresztet, ami még teszem azt a strádáról is látszik. Másik pedig az volt, hogy esetleg hozzunk létre egy katolikus rádiót. És akkor végül is a kékesére ez nem nagyon jött meg az engedély, és akkor érsek úr, hát akkor megkérdezte, akkor tulajdonképpen az én alapvető feladatom az volt, hát akkor még egy olyan 130 kilós voltam, hogy én üljek az érsekség pénzes ládáján, és akkor megkérdezte érsek úr, hogy hát Zoli, lenne 200 millió forintunk a katolikus rádió elindítására. És erre mondtam, hogy hát érsek úr, amire te gondolod, arra van pénzünk. És hát mondjuk így kellett nekem valamiféleképpen az anyagi alapokat ehhez biztosítani, és ami hát két dolgot jelentett, egyrészt a stúdió berendezését, másrészt a munkatársaknak is a fizetését, egyéb jellegű dolgokat, és hát a működéshez szükséges egyéb feltételeknek a megteremtését is.
0: Ha már a Szent István Rádió hullámhosszain beszélgetünk, milyen szép emlékei vannak ezzel a rádióval kapcsolatosan, ami úgy eszébe jut első gondolatként?
1: Talán amikor az első ilyen élmény az volt, hogy Juhász Feri atya jött be az érsekségre, hogy most meg fog szólalni próbaképpen a katolikus rádió, és akkor valamelyik délután együtt hallgattuk, azt hiszem azt a
0: szép... 2000. augusztus 19-én és 20-án.
1: Próbaadás volt volna, azt hiszem, hogy ezt a szép évzáró éneket immáron a lenyugodott, azt énekelték el, az volt az első ilyen dolog, amit hallottunk, és aztán 19-20-ban is tényleg volt egy ilyen adás, amit már örömmel szívesen hallgattunk, ami nekem kedves élményem volt, hogy egész véletlenül az első ilyen papírriportot azt velem készítette a rádió, hogy mondani szoktam egy picit úgy, hogy ha ló nincs jó a szamár is alapon, mert érsek urat kérték föl rá, de érsek úrnak akkor püspökkari elnök is volt, valami nagyon sürgős tendője volt, és így aztán gyorsan telefonált a Feri atya, hogy Zoli, át tudnál jönni, mert kellene egy élő riportot csinálni, és érsek úr nincs itt. Hát átmentem.
0: A rádió Egerben és Miskolcon szólalt meg először, és bizony a miskolci emberek is szerepeltek abban a kísérleti adásban, hiszen a Sétáló utcán kolléganőmmel járkáltunk, és megkérdeztük az utcaemberét, hogy mit is jelent nekik augusztus 20-a. Aztán mindenki elmondta, hogy kinek mit jelentett ez a bizonyos ünnep augusztus 20-a. És elérkezett 2000. október 20-a, amikor már 24 órás adásban megszólalt a rádió. Nagyon sokan szeretik azt a szlogenünket, hogy Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak, és azóta is szólunk az éterben. Nagy hála ezért a Jóistennek, a Szűzanyának, Seregi István érsekatyának, és önöknek, kedves atya, akik biztosították ezeket a körülményeket.
1: Dicsőség az Úrnak, én is csak azt tudom elmondani, én is mindig örömmel hallgatom katolikus rádiót, általában rózsafűzért, esténként, ha úgy jön, akkor a rádióval együtt szoktam imádkozni.
0: Térjünk vissza szolgálatához. Eger és bazilika, a belváros gyönyörű bazilikája. Hány éven keresztül volt plébánosa az egri bazilikának, és milyen szép emlékek jutnak eszébe az egri évekről?
1: Mondjuk az egri évekkel kapcsolatban azért ne felejtsük el, hogy a minunk Jézus Krisztus legfőbb feladatként a szegényekkel való törődést hagyta ránk. És így aztán, amikor egri Jézus szíve plébánián voltam, akkor ott elindult egy hajléktalan melegedő. Tehát tudjuk, hogy a nagyvárosokban azért eléggé sok hajléktalan ember van, és ilyen hajléktalan szálló éppen volt, de ott az volt a szokás, hogy nem tudom, este 6-tól reggel 9-ig lehetnek ott, aztán napközben kitakarítanak, és akkor este fogadják újra az embereket, és ezeknek az embereknek nem volt hova menni. Jézus szíve plébánián viszont volt egy régi plébánia épület, ami hát egy kicsit úgy a lakhatóság határán mozgott, és akkor azt alakítottuk ki, mert nem olyan messze volt ez a hajléktalan szálló, hogy akkor napközben akkor ott fogadtuk ezeket a hajléktalanokat, zsíros kenyérrel, teával volt be, tettünk még egy televíziót is éppen, hogyha nézni akarják, ágyat, hogyha valaképpen aludni akar, és hát ugye ezzel indult a dolog. Van a főplébánián viszont, és ez talán azért az egyházat mindenképpen dicséri, hogy a koldusok nagy része azért hozzánk jön. Mert hát csak-csak megmaradt bennünk a mi úrunk Jézus Krisztusnak a felhívás, hogy figyeljünk oda a szegényekre. És aztán én, ha jöttek is becsülettel a koldusok, de házvezetőnömnek mondtam, hogy pénzt senkinek se adjon, mert hát abból úgyis ital lesz. Viszont, ha valaki ételt kér, azt mindenképpen. Aztán jött a házvezetőnöm, a Kocsisné Timi, és mondta, hogy atya, én már naponta 10-12 liter levest főzök, és gyűjtjük az ilyen fél literes tejfeles poharakat, hogy abba adjuk, mert szegények mindig mondják, hogy hát nekik meleg étel kéne, mert azt sehol se kapnak. És aztán végén láttam, hogy ezt valamiféleképpen meg kell oldani. És hát a megoldás az az volt, hogy rájöttem, és talán ebben egy kicsit inspirált itt Miskolcon a Kartelernő, hogyha példája is, aki létrehozott egy ilyen hajléktalanoknak szállnak konyhát. Tehát ő rendszeresen nem stanott is 50-60 embert tetettek a Minorita rendház mellett működő kollégiumhoz kapcsolódóan, és hát akkor itt is kéne létrehozni egy ilyen ételosztó helyiséget a hajléktalanok számára. Hát, hogy mondjam, az elhatározása szép volt, a Szentírásban is ott van a mondat, hogy megmondom én neked, ember, hogy mit kér tőled az Isten, törd meg kenyeredet az éhezőknek. És akkor ebben ott megvolt a szándék, hogy meg kell törni a kenyerünket az éhezőknek, de úgy helyet valósával se találtam, mert próbáltam itt használaton kívül lévő iskolaépületet, kolostort, egyebeket, de úgy sehol sem lelkesedtek az ötletért, hogy őszinte legyek én se annyira, mert hát azért úgy a hajléktalanokkal azért eléggé sok probléma és nehézség van, és hát akkor most engedjen be őket a plébániára. Aztán történt egy ilyen tragikus esemény, hogy egy szerencsétlen valaki, akit ilyen jótékonyságból befogadtunk, öngyilkos lett a plébánia épületében kialakított lakásban, és akkor éreztem azt, hogy meg kell szívlelni azt a másik mondatot is a Izajás könyvéből, hogy a hajléktalan szegényt fogad be házadba. És akkor ott alakítottunk ki tulajdonképpen az ő lakásában, meg ehhez csatlakozott még két helyiség is, amiben hát ilyen 1600-as évek végétől voltak felhalmozva az egyházi anyakönyvek, amit átvittünk a könyvtárba, és akkor ott alakítottunk ki egy ilyen hajléktalan konyhát. Ami hát gyakorlatilag úgy működött, hogy az egyházi intézmények konyháiról hoztuk el a maradékételt. És akkor itt nyilván ez azért úgy volt, hogy kell káposzta főzelék mindig maradt, fasít sose, akkor egy kis kiegészítés kellett hozzá, és mondjuk tényleg az egyéni csúcsunk az volt egy ilyen téli napon, hogy 166 embernek osztottunk ki két fogásos melegételt ott a plébánián, tehát leültetve őket, és ezt a dolgot ilyen formában elintézve és ellátva. Talán még egy érdekességként elmondom, hogy az is nagyon lednyített a konyha ügyén, amikor a rendőrségi étkezde is felajánlotta, hogy a maradék ételt ők is szívesen elküldik, és ott tényleg finom és tartalmas ételeket kaptunk.
0: És hány évig tudott ez a szolgálat működni?
1: Tulajdonképpen amíg én ott voltam, addig ez működött, utána valamiféleképpen átalakult, azt hiszem a Caritas vette át, nem a plébánián működött, és talán egy ilyen normatív támogatáson alapuló konyha lett belőle.
0: Mit jelent az ön számára az Egri Bazilika? Hiszen azért évekig ott volt plébános, most már a megújult Eger szépségét és égkörét jelentő bazilika. Milyen önnek újból és újból belépni a bazilika ajtaján és kapuján?
1: Természetes, hogy minden papnak a szívéhez nő a székesegyház, hiszen ott szentelték fel diákonusát, szentelték fel pappá, pláne, hogy én ott azért majd 10 éven keresztül szolgáltam, voltam, így valamiféleképpen a szívemhez kötődik. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy Seregi érsek úr megkérdezte tőlem, hogy Zoli, akarsz-e a bazilikába jönni plébánosnak? És akkor azt mondtam, hogy nem.
0: Miért?
1: És ennek az volt az oka, hogy finoman szólva a bazilika plébánosa, legalábbis én úgy éreztem, hogy az érsek káplánja. Tehát, hogy hiába ő ott a plébános, azért az érsek fölötte áll. amiben nyilván az is benne van, hogy nagy ünnepeken, természetes dolog, hogy a főpásztor mondja az ünnepi miséket, prédikációkat, egyebeket, stb. És ott nem volt bennem talán elég alázatosság, hogy örömmel fogadjam azt, hogy másod hegedűs leszek. De becsülettel elláttam azért ott is a feladatomat, hozzátartozik, hogy jó munkatársaim voltak, káplánatyák, akik ifjúsággal, gyerekekkel, egyebekkel foglalkoztak, tartozott hozzánk akkor még egy általános iskola, amivel hát szintén kijártunk kidoktatni, tanítani, és a plébánia területén lévő iskolákban is folytattunk kidoktatást.
0: És ezután következtek a horti évek?
1: Tulajdonképpen, amikor Ternyák érsek úr idejött, akkor megint hát azért egy általános helynöknek, aki mondhatnám, hogy seregi érsek úrnak azért a bizalmából kerültem én erre a helyre, természetes volt, hogy föl kell ajánlani a lemondását, hogy a főpásztor esetleg fiatalabb, más, nagyobb végzettségű, jobb képességű emberekkel vegye körül magát. És akkor első felajánlásomra azt mondta, hogy hát maradj Zoli, majd esetleg térjünk vissza, hogyha az új segédpüspök jön. És akkor, amikor kinevezték a segédpüspök atyát, Halánki Ferenc püspök atyát, akkor újra mentem az érsek úrhoz, és akkor mondta érsek úr, hogy ha komolyan gondolod, akkor lehet róla szó. És akkor úgy ő kérdezte, hogy hát nevezd meg egy plébániát, hogy hova mennél szívesen. Akkor név szerint nem mondtam a horti plébániát, de azt mondtam, hogy hát érsek úr, egy olyan közepes plébánia, ahol lehetőleg nincs káplán. Mert egész életemben azért mindig fügtem egy kicsit másoktól, és hát most élek, szabad akarok lenni. És aztán, hogy beszélgettünk, és valahogy a lelkivezető mondta egyszer, hogy te, a Somodi atya most hortról mindenképpen nyugdíjba akar menni, hát akkor pályázd meg azt. És akkor így megpályáztam, és aztán a Ficek helynök úr mondta akkor, hogy hát mondta érsek úr azért, hogy tudod, hogyha általános helynök megpályázik egy plébániát, azt azért illik neki megadni. És így kerültem Hortra, hozzátartozik, hogy az első pillanattól kezdve otthon éreztem magam, jól éreztem magamat, hívek is, kedvesek voltak, segítőkészek voltak. Hát akkor még természetesen Hort és Csány együtt volt, mint Csány, mint oldalagosan ellátott plébánia, és aztán később még megkaptam ellátásra Nagy Rédét is, hogy három plébániát kellett ellátni.
0: Horti plébános idejében a Magyar Érdemlend Rovakkeresztje polgári tagozata kitüntetésben is részesült. Ehhez szívből gratulálok, és mit jelentett önnek ez a kitüntetés, valamint hát milyen emlékei vannak a horti évekkel kapcsolatosan? Hány évet töltött ott?
1: Horton összességében talán 13 évet töltöttem, de mondjuk, hogy egy kicsit a Lovakkeresztre visszatérve azért az ember egy idő után már úgy látja azt, hogy ezek a kitüntetések azért nem annyira érdemből születnek, hanem inkább ismerettségek révén. Tehát mondhatnám így, hogy volt hittanosom, aki úgy magasabb pozícióba került, úgy eszébe jutott, hogy hát akkor lepjük meg az atyát azzal, hogy szerzünk neki egy kitüntetést, és hát így kaptam meg én a Lovakkeresztet.

0: Miskolcon beszélgetünk, Miskolc fontos volt az ön életében, az avasdéli római katolikus plébánia esetében, és fontos most is, mert a nyugdíjas éveit már itt, a mincenti plébánián tölti. Immár hány éve is nyugdíjas?
1: Hát mondjuk, hogy másfél éve. Tulajdonképpen lassan már két év, hogy nyugdíjas vagyok. Az érdekessége talán az, hogy a jelenlegi lakásom, amiben lakom, az már harmadszor fogad be. Tehát először, amikor a Minorita templomban voltam, káplán kartelenő atya mellett, akkor laktunk itt a Glória épületében, mert akkor a kolostorból még ki voltunk tiltva, annak ellenére egyébként, hogy kolostor épületében a templomhoz kapcsolódó részét nem államosították a kolostornak, és akkor innen jártunk át a Minorita templomba. Aztán amikor az Avasra jöttem, akkor itt is püspök atya itt fogadott be, ugyanazokba a két szobába, ahol most is lakom, és akkor innen láttam el az avasi feladataimat, és hát nyugdíjasként is ugyanabban a két szobába jöttem. Annyiból talán alakult a dolog, hogy már saját fürdőszobával, és azért ilyen szempontból jobb felszereltséggel.
0: Erre lettem volna kíváncsi, hogy szebb lett az évek alatt az a bizonyos szoba?
1: Hogy mondjam, tehát maga az épület az 1700-as években épült, tehát Miskolcnak azt hiszem egy legrégebbi épület, egy gyönyörű szép bolthajtásos termekkel, egyebekkel, mindennel, ami hát úgy alapvetően adja, hogy az ember jól érezze ott magát, és hát mondjuk tényleg szebb és komfortosabb is lett.
0: Aranymiséjére két történet erejéig még szeretnék kitérni, a közelmúltban ünnepelte az avasdéli plébánián, és két szentírási idézetet választott erre az aranymiséjére. Az elsőt életútja összefoglalásaként János apostoltól megismertük a szeretetet, melyet Isten oltott belénk és hittünk benne, a másodikat pedig az idős korára. Lukács evangéliumából vett idézet, erőt adó imádságként, maradj velünk, Urunk, mert már esteledik. Miért ezekre a szentírási részekre esett az ön választása?
1: Hát azért 75 éves korában azért gondolt, az embernek már gondolni kell arra, hogy tulajdonképpen esteledik, és hát mondjuk, hogyha nem is gondolna rá, azért egyre romló egészségi állapota is azért újra és újra figyelmezteti, hogy hát bizony itt lassan-lassan a földi életünk vége felé közeledünk, és hát várnánk az örökké valóság. És az a maradj velünk, Urunk azért arról szól, hogy majd az Úr kísérjen át engem az örökké valóságba, a mennyei örök boldogságba, és hát mondjuk azzal lesz teljes a papi pályám.
0: És egy aranyos, megmosolyogtató történetet is olvastam önnel kapcsolatosan. Az aranymiséjén egy hölgy, aki évtizedek óta nem találkozott az atyával, kijelentette. Teljesen máshogy néz ki, mint 20 évvel ezelőtt, de az ő erős hangját azonnal felismerem.
1: A hang az, azt hiszem, a hang is valahol a Jóistennek az adománya.
0: Egy rádióban erről beszélnünk kell.
1: És hát ilyen szempontból azért majdnem éppen a Szent István Rádió révén országosan ismert vagyok, hiszen a Bazilika plébánosaként azért hosszú időn keresztül a hetes miséken nagyon sokszor miséztem, szóltam a hívekhez, és így aztán eléggé ismert a hangom is. Hozzátartozik az igazsághoz azért, hogy nálam általában mindig a hangomat dicsérik, és nem a prédikációmat.
0: A versbarátok körének évadzáróján találkoztunk egymással, természetesen készült versekkel is. Nem meglepő módon. Milyen versekkel is? Miért ezekre a versekre esett a választásom?
1: Tulajdonképpen az első ilyen vers egy rövid valami. Még nagyon pici koromban, mondhatnám, óvodás koromban tanultam. Nagyanyám a Farkas Imre költőt nem nagyon ismerik ma már. Ő neki volt nagy tisztelője, és akkor megkapta a címét, és akkor írt neki, hogy úgy örülne, hogyha küldene neki valamilyen vers kötetet, vagy verseiből néhányat, és akkor egy pici, hát eléggé rossz állapotban lévő kötetet írt, amire egy ilyen sajátos ajánlást írt, amit aztán nagyanyám minden ismerősének, vendégének úgy elújságolt, hogy na hát a Farkas Imre ezt írta neki, és ez úgy szólt, hogy szép az én életem, gyönyörűbb a múltam. Lepkétől, Rigótól mindent megtanultam. Lepke most is száldos virágról, virágra, a Rigó meg fütyül az egész világra.
0: Nagyon aranyos.
1: Másik vers, amit tulajdonképpen azért vettem, mert még általános iskolás koromban egy ilyen szavaló versenyen indultam Radnóti Miklósnak az erőltetett menetével, és hozzátartozik, hogy aztán gimnáziumban is, meg Nyilván én sokkal kiskörökben, de azért több szavaló versenyen részt vettem, és még díjakat is sikerült ezzel a versre szerezni, és így aztán ez a vers valahogy nagyon a szívemhez nőtt. Radnóti Miklós, erőltetett menet. Bolond ki földre rogyván fölkél, és újra lépdel, s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet. De mégis útnak indul, mint akit szárny emel, s hiába hívja árok, maradni úgy sem er. S ha kérdezed, miért nem, még visszaszól, talán, hogy várja őt az asszony, s egy bölcsebb szép halál. Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzselt szél forog. Hanyat feküdt a házfal, eltört a szilvafa, s félelemtől bolyhos a honi éjszaka. Ó, hogyha hinni tudnám, s nem csak szívemben hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon, ha volna még. Mint egykor a régi hűs verandán a béke méhez öngene. Nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken, a lombok közt gyümölcsök ringnának mesztelen, és fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt. De hisz lehet talán még, a hold ma oly kerek, ne menj tovább, barátom, kiálts rám, s én fölkelek. Talán még két rövidebb. Egyik talán a Rónai György és a Vörös Sándor egyszerre voltak 60 évesek. És akkor egymásnak írtak egy-egy verset, amelyben a Rónai ezt írta Vörös Sándornak. 60 évet, ha megértünk, legalább annyit értünk, ami kárért, az is értünk, sebeinkből lett a vértünk. És talán még egy Piniszki Jánosnak, tulajdonképpen egy négy sorosa, ami nem nagyon jelent meg, azt hiszem, verses kötetében, de hogy valahol nagyon-nagyon segíti néha a orvosújtott embert. Rossz voltam, és te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Meghallgattad mindig, amit mondtam, s halandóból így lettem halhatatlan.
0: Köszönöm szépen Máli Zoltán atyának a beszélgetést. Sok mindenről beszéltünk, és köszönöm szépen, hogy még versekkel is színesítette ezt a riportot és ezt a beszélgetést. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen, örültem neki.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől megismételjük.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,

0: érettségi felkészítő kurzusokat indít októbertől a Miskolci Egyetem. Természetvédelmi konferenciát tartottak Egerben. A Sok Palota program kiemelt referencia intézménye lett a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Ingyenes érettségi felkészítő kurzusokat indít októbertől a Miskolci Egyetem. A közép- és emelt szintű képzések személyesen és online formában is elérhetők. Így a diákok bárhonnan rugalmasan bekapcsolódhatnak a tanulásba. A tanfolyamok célja, hogy praktikus, naprakész ismeretekkel segítsék a jelentkezőket a minél magasabb felvételi pontszám elérésében. Bár a felvételi eljárásban már nincs központilag meghatározott minimumponthatár, a jobb eredmények természetesen nagyobb esélyt jelentenek a bekerülésre. Ráadásul a felkészítőkön való részvételért az előírt követelmények teljesítése esetén a Miskolci Egyetem saját felvételi eljárásában intézményi pontot is ad. A részletekről professzor dr. Kovács Helga, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettese tájékoztat.
1: Az érettségi előkészítő tanfolyamok azok már elég hosszú múltra nyúlnak vissza. Az, hogy milyen formában ezt az intézménye felvételi pontszámítási rendszer változása változtatta meg. Előzőekben inkább egy közvetlenebb pedagógusokkal úgymond összebeszélt megegyezés alapján működő rendszerként működött több felkészítő is. Most már az intézményi pontok rendszerében ugye intézményi pontot lehet kapni egy-egy ilyen érettségi felkészítőnek az elvégzéséért, és ennek megfelelően most már a rendszerbe foglalva hivatalosan jelentkezve lehet ezekhez csatlakozni. Ebben a rendszerben most már egy jelenléti, egy online, némelyik online tananyaggal megosztott rendszerben működik, mindegyiknél megvan adva, hogy milyen részvételi aránynál kapja meg az intézményi pontot a hallgató, amennyiben a Miskolci Egyetemre jön hallgatónak, illetve a tananyagot és egyebeket is közreadják az oktatók, hogy hol osztják meg, és hogy mit kell teljesíteniük ahhoz, hogy elvégezzék ezt az adott tanfolyamot, vagy éppen érettségi felkészítőt. A fő célja számunkra az, hogy segítséget nyújtsunk a diákoknak az érettségre való felkészüléshez, de összességében talán ez az első lépcsője annak a segítségnyújtásnak, amelyet mi a hallgatói jogviszonynál folytatunk, azzal, hogy az érettségére segítünk nekik felkészülni, és majdan, amikor már hallgatóink felmérjük a képességeiket, a tudásukat bizonyos tantárgyakból, alapozó tantárgyakból, és az alapján további mentorhálózatot, segítséget, különböző mentorálási lehetőségeket, vagy akár a nagyon kiemelkedő tehetségeknek tehetséggondozást biztosítunk. Valamilyen szinten talán nevezhetjük ezt az első lépcsőnek, az első védőhálónak a diákok számára, hogy még nem hallgatóink, de szeretnénk ezt a segítséget nekik már elkezdeni és megadni. Jellemzően a végzősök jönnek hozzánk. Van, aki középszintű felkészítőre, van, aki emelt szintű felkészítőre. Jellemzően a 12., tehát az érettségi előtt állókra, főleg azért, mert azért az érettségi rendszer az változhat, tehát akik most fognak érettségizni, számukra már biztosan látható az, hogy pontosan milyen felkészüléssel tudnak akár közép, akár emelt szinten érettségizni, és egyébként vannak még kiegészítő kurzusaink is, felkészítő tanfolyamok is. Az elmúlt években viszonylag kiegyenlítetten, tehát stabilan megvoltak például a földrajz emelt és középszintű, vagy például a fizika érettségi felkészítőink, kémiából is van felkészítőnk, van szövegértés, szövegelemzés kurzusunk, német középszintű érettségi előkészítő, és a gazdasági ismereteket is és matematikát is képviseljük, illetve belehelyeztük ebbe a csomagba. Ezen kívül még, amit nagyon kedvelnek, illetve szívesen hallanak, az a digitális kultúra emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyam, valamint igazából a szövegértés és szövegértelmezéssel kapcsolatos készségeknek a fejlesztése is helyet kap ebben. Ezek a tanfolyamok és előkészítők rendszerint nem arra irányulnak, hogy egy egyetemi tudásanyagot előre átadjunk a diákoknak, hanem ténylegesen a középiskolai tananyagnak egy érettségi szemléletű, összefoglaló, akár tematikusan, olyan, amelyik tematikusan végig, lépésről lépésre végigmenő felkészítőkről beszélünk. Egyébként az egyetemnek a honlapján mindegyik előkészítőről és kurzusról bővebb információkat tudnak kapni, és mindegyiknek az indulási időpontjától kezdve akár a tematikájáig elérhető online. Időpontok tekintetében van már olyan például a fizika, ami már folyamatban van, de egyébként lehet csatlakozni még. A többi érettségi előkészítőnk ilyen október-novemberben indul, ez a leggyakoribb. Vannak olyan kurzusok, például a szövegértéshez kötődő, ami januárban, tehát 2027 januárjában fog indulni, és a részvétel

0: arány szempontjából azért nagyon érdemes figyelni a jelentkezési határidőket és az első órának az indulását, mert van olyan érettségi előkészítő, amelyen 60%-os részvételnél még az intézményi pont jár érte, viszont van olyan előkészítőnk, ahol 95%-os jelenlétet követelünk meg, tehát itt, hogyha az első óráról lecsúszik, akkor elképzelhető, hogy már ezt a százalékot el is éri.
1: Konferencián mutatták be a 2017-ben indult természetvédelmi erdőkezelési eszközök, a Natura 2000 tölgyesek biológiai sokfélesége szerkezeti és összetételi növeléséhez elnevezésű projekt eredményeit Egerben. Tölgyeseink a legnagyobb biológiai sokféleségű szárazföldi élőhelyek közé tartoznak. A jelenlegi erdőgazdálkodás jelentősen megterhelte a faállományok minőségét és mennyiségét, ezért a probléma európai szintűnek tekinthető. A részletekről Fidlócki József projektvezetőt hallják.
2: A utóbbi 200 évben egy olyan erdőkezelés folyt, ami az erdőket nagyon elszegényítette. Tulajdonképpen nem erdőink, hanem faállományaink vannak. És ez a projekt arra vállalkozik, hogy segítse a természetet, hogy minél gyorsabban ezekben a faállományokból újra erdők legyenek. Faállományok voltak, még a nemzeti parkok kezelésében is, és a nemzeti parkok kezelésében azok a korabbi TS erdők kerültek általában át, nem a legértékesebb erdők, de tulajdonképpen azok az erdők, amiket legértékesebbek tartjuk, azok se sokban különböznek a többi faállománytól, és az a szándék vezetett bennünket, hogy megpróbáljuk kialakítani egy olyan módszertant, amit a jövőben használni lehet arra, hogy hogy lehet a természetet megsegíteni, hogy minél gyorsabban erdő legyen ezekben a faállományokból, hogy ne kelljen esetleg újabb 200 évet várni, hogy erdeink legyenek. Az első feladat az volt, hogy egyáltalán fölmérjük azt egyrészt irodalmi adatok alapján, meg ahol még létezik ilyen természetesnek mondható erdő, például Szlovákiában volt egy ilyen Bokiban, amit fölmértünk, hogy lássuk azt, hogy hogy is néz ki egy természetes erdő számokban. És ezeknek a felhasználásával készítettünk el egy ilyen útmutatót, hogy akkor mit is kéne csinálni. És ezt Magyarországon 1555 hektáron, Olaszországban 510 hektáron próbáltuk megvalósítani, és ennek a tapasztalatai alapján végül is elkészült egy ilyen kézikönyv, amit most itt egyébként mindenki, legalábbis a magyar nyelvű elkészült, és azt itt mindenki megkapja, és hamarosan elkészül az olasz és az angol változat is. Bárki, aki úgy gondolja, hogy szeretne valós természetes állapotokat látni az erdőben, akkor neki foghat és megpróbálhatja ezt a munkát elkezdeni, és ezzel gyakorlatilag a természetet segíteni, hogy ő is el tudja végezni a munkáját.
1: A legeredményesebb módszer, ha az erdészek átformálják az erdőszerkezetet, álló, valamint fekvő holdfákat készítenek. Ezen felül vadkizárással és az inváziós fajok eltávolításával javítják a körülményeket. Emelte ki Dudás György, a Bujki Nemzeti Park Igazgatóság általános igazgató helyettese.
3: Az ötlete már több mint 10 évvel ezelőtt merült fel a kollégákban, illetve a szakmai partnerekben, és ekkor kezdtük el kidolgozni ezt a pályázatot, amely az európai tölgyerdők, illetve a magyarországi tölgyerdők, Natura 2000-es tölgyerdők természeti állapotának a javítását célozta meg, olyan módszertan kidolgozását, amely segíti ezek természetesség állapotának javítását, biodiverzitásuk növelését, stabilitásuk, állékonyságuk helyreállítását, gyakorlatilag ténylegesen a természetességi állapot növelését irányába mutató módszertan gyakorlatok kidolgozása volt az egyik legjelentősebb cél, amiben kutatóintézetek, nemzeti parkigazgatóságok, olasz partner vett részt, és ezeket a területi beavatkozásokat, kísérleti beavatkozásokat egy részletes monitoring, egy részletes kutatás követte le, és ennek az eredményeit több publikációban, illetve több kiadványban, leporellókban, illetve a végén egy természetvédelmi erdőkezelési útmutatóban jelenítettünk meg. Természetesen voltak olyan elemek is benne, ami konkrét olyan állománykezelést, olyan konkrét természetvédelmi beavatkozást takart, mint például az idegenhonos, inváziós, tájidegen fafajoknak a eltávolítása, őshonos állományra, őshonos tölgyes állományra való lecserélése, és emellett pedig számos olyan kísérleti beavatkozás történt, ami az a természetes erdőképhez hozzátartozó szerkezeti elemek, például álló és fekvő holtva, vagy az erdő elegyességének a javítását célozták meg. Tudni kell az európai tölgyes erdőkről, hogy ezek gyakorlatilag az európai szárazföldi biodiverzitás egyik kiemelkedő területei. Mondhatjuk azt, hogy talán a legfajgazdagabb természetes égállapotokat tekint a legkiemelkedőbb élőhelyek. Az elmúlt néhány száz év során viszont hogy az emberi behatások, gazdálkodás ezeket jelentősen befolyásolták. Jelen pillanatban olyan tölgyerdő Magyarországon, amely tökéletesen érintetlenül maradt, nem nagyon található. Ezeknek a javítását, a természetességi állapot javítását céloztuk meg. Nagyon fontos eredmény ennek a projektnek, hogy ezeket a módszertanokat, ezeket a természetvédelmi kezelési módszereket más partnerek, részvevők számára is továbbadjuk, hiszen ezek a kiadványok részben fizikálisan elérhetők, részben fizikálisan, nyomtatott formában is elérhetők, valamint a projekt honlapjáról online ingyenesen letölthetők, szolgálva ezzel azt, hogy ezek az ismeretek minél szélesebb körben elterjedjenek.
1: A Sakkpalota program kiemelt referencia intézménye lett a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola. A címet a 12. Polgár Judit Világsakkfesztiválon a Magyar Nemzeti Galériában vette át az intézmény képviselője. Az elismerésről Kerekes Andrást, a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola igazgatóját hallják.
4: A Sakkpalota programot a Polgár Judit Alapítvány fejlesztette ki, és alsótagozaton működik az intézményünkben lassan 10 éve, és a gyermekek matematikai, logikai kompetenciáit fejleszti elsősorban. Játékos formában foglalkoznak a sakkal, különböző figuráknak különböző értékei vannak, bábokkal is megjelenítik őket a foglalkozások során, és nem csak a sakknak a versenyoldalát ismerik meg, hanem az együttműködést is, az egymással való kooperációt is. Az iskolánkban zajlott egy kutatás, Gyarmati Éva által vezetett kutatás, miben kimutatták azt, hogy kiemelkedő fejlesztő hatása van a sakkpalota módszernek a beilleszkedés és magatartási zavaros gyermekek körében. Magas a hozzáadott értéke ennek a módszernek. Tantárgyban integráltan jelennek meg. Tehát nem azt jelenti, hogy van egy sakkpalota foglalkozás, hanem van egy matematika óra, ahol megjelennek a sakkpalota program elemei, egy környezetismeret óra, vagy egy testnevelés óra, és ott megjelennek a sakk elemek a gyerekek között, és egyes feladatokat tantárgyi elemekhez társítják hozzá a kollégák ezeket az elemeket. Egyrészt ugye tanórák ajánlik meg, másrészt pedig szakköri formában is megjelenik az iskolában, képességfejlesztő, tehetséggondozó szakkörök keretében. Ez benne is az iskolák pedagógiai programjában, és ugye felmenő rendszerben már 2018-19-es tanévtől kezdve indult el ez nálunk. Tehát tulajdonképpen ez a díj, ez egy hosszú folyamatnak az eredménye, aminek sok állomása volt. Rengeteg szakmai kritériumnak meg kell felelni egy ilyen iskolának, és nagyon büszke vagyok a kollégáim munkájára az elmúlt években, hogy ezt el tudtuk érni. Óriási munka volt, és jelenleg is óriási munka folyik az intézményben ezen a területen. És itt nem elsősorban csak arra gondolok, hogy szakmai napot tartunk minden évben, és iskolákat fogadunk, mentorálunk, segítjük ebben a programnak a bevezetésében a megye intézményeit, hanem arra a napi szintű munkára, amit a kollégák folytatnak óráról órára a gyermekek között.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Vasárnap a reggeli borongós időt követően napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több felé naposra fordul az idő, keleten ugyanakkor estig borult marad az ég, az ország délkeleti felén tartósan eshet az eső, azonban a csapadék egyre inkább a keleti tájakra korlátozódik, estére ott is mindenütt megszűnik, jelentős mennyiségre is van esély, a hőmérséklet vasárnap 13 és 21 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. október 10-én.
5: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A régió sportja.
1: A magyar férfi futsal válogatott Nyíregyházán fogadja Svédországot a világbajnoki selejtező sorozat első fordulójában. Elrajtolt a Millió lépés az iskoládért program. 6. alkalommal rendezték meg a Vittor Nyíregyházi Futófesztivált. 20. alkalommal rendezték a Coop Rallyt. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A magyar férfi futsal válogatott Nyíregyházán fogadja Svédországot a világbajnoki selejtező sorozat első fordulójában, október 15-én. Az Európai Labdarúgó Szövetség honlapja szerint Sergio Müller Cabrera szövetségi kapitány együttese 5 nappal később Jerevánban az örmények vendégeként lép pályára. A svédekhez február végén látogatnak a mieink, az örményeket pedig március elején fogadják, de azoknak a mérkőzéseknek a helyszínét még nem jelölték ki. Elrajtolt a Millió lépés az iskoládért program idei őszi fordulója, amely a napi 8 jelmondattal ösztönöz mindenkit a mindennapos mozgásra. A Magyar Szervátültetettek Szövetsége által szervezett 11 hetes országos kihívásban a résztvevőknek legyenek diákok, szülők, pedagógusok vagy támogatók, naponta legalább 8000 lépést vagy annak megfelelő fizikai aktivitást kell teljesíteniük. A részletekről Grózdi Csabát, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatóját hallják.
2: Ugye ez lesz a 8. alkalom, hogy elindul a Millió lépés az iskoládért program, amely 11 héten keresztül mozgatja meg az embereket, és az a célja, hogy minél több lépést gyűjtsünk saját egészségünkért, és ezek a lépések egyébként egy iskolát is tudunk támogatni. Az egésznek az alapja az az ingyenesen letölthető Millió lépés applikáció, amelyet a Magyar Szervátültetettek Szövetsége fejlesztett ki, ugye ezt az Aktív Magyarország támogatta, és ezzel az applikációval egyébként különböző típusú mozgásokat tudunk lépésszám alakítani. Ha beírom az időtartamát mondjuk a kerékpározásnak, a kerti munkának, az úszásnak, a pingpongozásnak, a táncnak, bárminek is, akkor ezt ő lépésszám alakítja. Úgyhogy így a nap végén pontosan láthatom, szembesülök a tükörre, hogy mennyit is mozogtam. Hogy hogyan indult el a program? Ugye mi a COVID kapcsán szerettük volna megmozgatni a szervátültetetteket, és akkor indult el ennek az ős változata, ez az applikáció, amely aztán gyakorlatilag pillanatok alatt nagyon népszerű lett, és a támogatásból sikerült ezt az applikációt egy olyan formájúvá tenni, ami ennek már ma is látszik, hogy nagyon sokféle motiváló, játékos, jelvénygyűjtő lehetőséggel rendelkezik. Tehát élményé próbáljuk tenni vele a mozgást, és motiválni próbáljuk vele az embereket, hogy minél többet használják, és minél többet menjenek. Ugye, ha most csak a szervátültetéseket nézem, akkor azért, mielőtt valaki átültetésre kerül, akár egy vese, máj, szív, hasnyálmirigy vagy tüdő esetében, a szervezetük már nagyon leromlik. Tehát ez a végstádium, vagy meghal, vagy kap egy új szervet. És akkor az új szervel ez a leromlott szervezet újra erőre kap, és ő újra egy teljes értékű életet, vagy ahhoz hasonlót lehet élni. Ahhoz, hogy ez a szervez jól működjön, és hogy a testünk is jól működjön, fontos a rendszeres napi mozgás. Ugyanis aki rendszeresen mozog, annál ezek a beültetett szervek is bizonyítottan tovább működnek, és magukkal saját életüket is meg tudják hosszabbítani. És egyébként ez nem csak a szervátültetettekre igaz, hanem ránk is gyarló emberekre, akik magunkat egészségesnek gondoljuk. Ugyanis a mozgás az ténylegesen gyógyszer. Ez közhelynek tűnik, de bizonyítottan az. Nagyon sok esetben az, aki rendszeresen mozog, a sokkal egészségesebb, sokkal jobb állapotban van, mint az, aki ezt nem teszi meg. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, ez a legolcsóbb dolog, csak egy hiba van, hogy receptre nem lehet felírni, tehát nem lehet kiváltani tablettaként, ezt meg kell dolgozni. Viszont az is igaz, hogy a láb mindig kéznél van, tehát ha hajlandók vagyunk leszállni a villamosról, buszról hamarabb, esetleg nem ugrunk be az autóba, ha gyereket nem akarjuk az iskolapadig autóval vinni, hanem hamarabb megállunk, akkor nem csak a társas kapcsolatunk lesz jobb, hanem a kedvünk, az egészségünk is. Tehát bizonyított tény, hogy az egészséget nagyon nagy mértékben javítja a rendszeres mozgás, és hogyha életkor szerint nézzük, a gyereknek azért van rá szüksége, hogy egészséges felnőtt legyen belőle, hogy kialakuljon a rendes vázizomrendszere, mert ma már praktikusan csak az ujjaik erősödnek a nyomkodás miatt, ugye több órát használnak mobil eszközöket, és hát mi felnőttek is már sajnos ebbe a hibába beleestünk. Ha pedig idősebbek leszünk, akkor nagyon fontos az, hogy minél tovább megérőzzük a mobilitásunkat, az egyensúlyérzékünket, amelyhez fontos a rendszeres mozgás.
1: Hatodik alkalommal rendezték meg a Vittúr Nyíregyházi Futófesztivált. Az ország különböző pontjairól érkeztek nevezők, és több mint 1000-en álltak rajthoz. Gyurcsány Gábor versenyigazgatót hallják.
3: Mind a szervezés, mind pedig a maga futóverseny napján igyekszünk arra törekedni, hogy a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyja a verseny. Papírpoharakat használunk, újrahasznosított rajtszámokat használunk, mindent megteszünk azért, hogy ne maradjon az útvonalon semmilyen szemét a verseny után, ezzel is csökkentve a környezeti károkat.
1: Az már a verseny előtt eldőlt, hogy új nevezési rekord születik, mivel több mint 1000-en regisztráltak online. A legrövidebb táv 2,5 kilométer, a leghosszabb pedig 21 volt. Pontban 8:30-kor elrajtolt a mezőny. A félmaratont nem csak egyéniben, hanem párosban és trióban is lehetett teljesíteni. Ezúttal is volt 1 kilométeres gyerekfutam és jótékonysági futás is. Utóbbinak a bevételéből egy újabb rendezvényt, egy szűrőnapot szerette megvalósítani a szervező Mozaik Med Egyesület. A futófesztivál évről évre egyre több embert vonz. Köszönhető ez annak is, hogy a félmaratoni távot egy nyomvonalon lehet teljesíteni, ami ritka a futóversenyek során. Nem csak sportrendezvényről van szó, hanem egy közösségi programról is, mondta dr. Podolovics Roland, Nyíregyháza alpolgármestere.
4: Egy olyan közösségi eseményé formálódott egy egyszerű futóversenyből, amit már nagyon várnak a nyíregyháziak, a baráti közösségek, munkahelyi közösségek. Én azt gondolom, hogy Nyíregyháza egyébként is egy sportos város. Az a háttér infrastruktúra, ami rendelkezésre áll itt a kerékpárutaktól a rekordtán futópályákig, minden adott arra, hogy a csodálatos belvárosi terek mellett megmutassuk a futóknak, illetőleg használjuk ezt a lehetőséget. Az, hogy idén átléptük, az több mint 1000-en indulnak, ez azt mutatja, hogy évről évre egyre többen jönnek hozzánk, többen indulnak el Nyíregyházi, és nem csak nyíregyháziak. Idén például az eperjesi, meg az ungvári testvérvárosi delegációból is érkeztek egy páran, akik megmérettetik magukat, hála Isten, ami 10 kilométeres távon is. Úgyhogy én azt gondolom, minden olyan rendezvény, amely közösségépítő, amely a segítségnyújtás, az aktív, egészséges életmód népszerűsítését célozza, Nyíregyháza számára, Nyíregyháza vezetése számára kiemelkedően fontos.
1: 20. alkalommal rendezték meg a Coop Rallyt. A rendezvény célja a hazai élelmiszeripari termékek népszerűsítése. Az idei évben Kelet-Magyarország kiemelt szerepet játszott. Pekú Lászlót, a Coop Hungary ZRT igazgatóságának elnökét hallják.
5: Magyar termékben, magyar alapanyagban, magyar munkerőt dolgozza fel, ezáltal tehát árbevételt jelent az országnak, a lakosságnak, ebből leszünk a vásárlónk. A Coop Rallyval azt mondani, hogy ez egy olyan brand, amit fenn kell tartanunk, és ma már büszke vagyok arra, hogy a termékek 80%-a magyar termék, a második 90% szintén magyar termék.
1: A korábbi évek sikereit folytatva, a Coop beszállító partnereivel összefogva, idén is szerette volna felhívni a figyelmet az ország élelmiszeriparának értékeire, a hazai gyártás megtartásának és erősítésének szükségességére. A 20. Coop Rally mezőnye ezúttal Kelet-Magyarország kiemelt élelmiszergyártóit látogatta meg. A résztvevők autókkal a régió nagyüzemeit látogatták meg. A gazdasági csoport több mint 30 éves megalapítása óta legfontosabb üzletpolitikai célkitűzésének tekinti, hogy minél több hazánkban készült terméket forgalmazzon, hiszen 100%-ban magyar üzletláncként kötelességének érzi saját élelmiszeriparunk támogatását, népszerűsítését. Ennek érdekében 2006-ban beszállítóival közösen elindította a Coop Rally a minőségi magyar termékekért rendezvényét, amelyet idén jubileumi 20. alkalommal rendeztek meg. Kisvárdán is a helyi élelmiszeripari termékekkel ismerkedhetett meg a mezőny. Horváth Jánost, a Várta Drink ZRT vezérigazgatóját hallják.
6: Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy részt tudunk venni ezen a rendezvényen, ezen a jubileumi évfordulón, és pontosan először vagyunk itt, tehát nagyszerű érzés, nagy megtiszteltetés, és bízunk benne, hogy fogjuk tudni folytatni a Coop Rallival a közös együttműködést, és állandó tagjai, állandó aktív tagjai leszünk a Coop Rally család.
1: A Coop, az agrár és élelmiszeripar, a helyi gazdaság képviselői, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság képviselői mellett ismert emberek is részt vettek a programon. A megyei élelmiszeripar számára fontosak a hasonló rendezvények. Dr. Dicső Viktória országgyűlési képviselőt hallják.
7: Nagyon fontos, hogy a magyar termékeket népszerűsítsük, ugyanis én azt érzem, hogy a magyar vásárlók még nem elég tudatosak ezen a téren, ha összehasonlítjuk a nyugat-európai országokkal, mint például Ausztria, ahol bemennek a vásárlók és tudatosan tudják, hogy az osztrák terméket veszik le. Szerintem ebben még van hová fejlődnünk, és szerintem a Coop Rally ez ennek egy első állomás, és nagyon sokat tett hozzá az elmúlt 20 évben.
1: A fogyasztói tudatosság növekszik, a kereskedelmi láncok és a vásárlók egyaránt előtérbe helyezik a magyar termékeket. A jubileumi rendezvény kiváló lehetőséget biztosított üzemek bemutatására, ahol a látogatók közvetlenül megtapasztalhatták a gyártás technológiát. Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
8: Nálunk is egy nagyobb súlya szerepel a feldolgozóipar, az ipar, kereskedelmi szolgáltatások, de a táj megőrzése szempontjából, a ősi településeink arculatának megőrzése szempontjából, hogy ezek gondozottak legyenek, hogy a még mezőgazdaságból élők meg tudjanak tisztességgel élni a magyar földből, a megyei földből. Ezért nagyon fontos természetesen az élelmiszergazdaság, az élelmiszeripar.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak.

Ez a Fiatalok zenei összeállítása itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bilincsik Márton. Kedves fiatalok, hamarosan kirándulást tippel folytatjuk, de addig is itt vannak a slágerek. Maradjatok velünk!

Itt is vagyunk a zenék után, mint ígértem, kirándulás tippel folytatjuk, mégpedig a kirándulástippek.hu írását osztom most meg veletek. Palócföld legnagyobb vára, Fülek impozáns váromja, a város közepén magasodó vulkáni bazaltkúpra épült. A nagy terjedelmű erődítmény néhány bástyája, egy nagy tornya és sziklába épült vastag falai maradtak meg az utókornak. A falakról csodás kilátás nyílik, a 70%-ban magyar lakta kisvárosra és a környező hegyekre. A vár története. A valószínűleg már a tatárjárás előtt meglévő várat, írásos emlékek először 1246-ban említik, amikor is egy Fulkó nevű rabló lovaktól vette el a várat IV. Béla király. Ezután tulajdonosai sokszor változtak, a huszita, majd a török időkben a magyar végvárat folyamatosan erősítgették, azonban 1554-ben mégis elfoglalta a török, sőt az egész Ipoly mentét magába foglaló török szandzsák közigazgatási központja is lett a füleki bég vezetésével. A várat 1593-ban sikerült a töröktől visszaszerezni. Az 1600-as évek számítottak a vár fénykorának, több vármegye is tartotta gyűléseit. A várhoz fűződő legnevezetesebb esemény 1682-ben történt, amikor a sit kiáltották ki királyá Thököly Imrét, miután a Habsburgok elleni felkelést kirobbantó fejedelem a törökök segítségével bevette Füleket. Sajnos röviddel ezután Thököly a várat felrobbantotta, nehogy a császáriak kezére kerüljön. A vár azóta is romokban van. Látogatás a várban. A vár bejáratánál alakították ki a modern nógrádi turisztikai információs központot. A szépen felújított épületben a városról és környékéről kaphatunk tájékoztatást magyar nyelven is. A vár bejáratánál a hatalmas, fedeles, ötszögletű Bebek bástya emelkedik, amely a legépebben fennmaradt része a várnak. Szélső falában látni a félig behatolt, kőből készült ágyugójót, az 1682-es ostrom emlékét. A bástyában 2017-től a Füleki Vármúzeum megújult és korszerűsített állandó kiállítással várja a látogatókat. A felső várban megtalálhatjuk a palota maradványait, az őstornyot és a félkör alakú ágyúbástyát. A várból csodálatos kilátás kínálkozik a városra és környékére. És ez volt a kirándulástippek.hu írása Palóc legnagyobb váráról, a Füleki várról. Kedves hirdalok, zenét!

0: Ez volt a Fiatalok zenei összeállítása itt a Szent István Rádióban. Kövessétek rádiónkat Facebookon és Instagramon, illetve töltsétek le mobilos applikációnkat a Google Play áruházból vagy az Apple Store felületéről. A szerkesztő műsorvezető Birincsik Márton búcsúzik tőletek. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kapcsolj rá a Szent István Rádióban!
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzéri imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Tartsanak velünk!

szívükben azzal a szándékkal, hogy papi hivatásokért imádkozzanak velünk együtt, újakért is, és a meglévők hűséges papi életéért. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr.

Van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: És bocsásd meg vétkeinket, miképpen is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Most és mindenekké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
2: és vidd mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászólnak irgalmadra.

0: Mi a sánk, aki a megben vagy, szemteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Üdvözd is, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vasd az asszonyok között, és áldott a te mihennek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Üdvözd is, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vasd az asszonyok között, és áldott a te mihennek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Üdvözd is, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vasd az asszonyok között, és áldott a te mihennek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, ő áldozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl is, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vasd az asszonyok között, és áldott a te mihennek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl is, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vasd az asszonyok között, és áldott a te mihennek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Üdvözl is, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vasd az asszonyok között, és áldott a te mihennek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz elérünk most és halálunk
0: óráján. Üdvözl is, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vasd az asszonyok között, és áldott a te mihennek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl is, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vasd az asszonyok között, és áldott a te mihennek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl is, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vasd az asszonyok között, és áldott a te mihennek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl is, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vasd az asszonyok között, és áldott a te mihennek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
0: életünk
1: bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ne menj meg minket a kóstolásba, s vigyázz meg a lelkünket, különösen azokat, akiket

0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imád hozzáérhetünk bűnösökért, most és halálunk
0: óráján. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyok, Mária, Istennek szent anyja, imádkozz áért most és halálunk.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz hozzáért bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyok, Szűz Mária,
0: üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz áért bűnösökért, most és a
0: üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz áért bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmára.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, lehessünk Krisztus ígéreteire, könyörögjünk. Urunk Istenünk, egyszülött fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzéri imádságot közvetítettünk az Egri Bazilikából.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. Köszönt Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei közepette, fogalmazott 14. Leó a rózsafüzér kapcsán. Az október 7-i szerdai általános kihallgatáson a pápa ismét arra buzdította a híveket, hogy imádkozzák a rózsafüzért, megismételve a Lourdesban elhangzott felhívását. Októberben különösen is kérjük Szűz Mária közbenjárását a világ békéjéért, aki menedék és erő a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. A hagyomány szerint Szűz Máriát biztos menedékként hívjuk segítségül az élet nehézségei közepette. Mária vigaszt nyújt a háborúk által megsebzett világnak, hangsúlyozta 14. Leó az általános kihallgatáson, ismét arra kérve a híveket, hogy forduljanak a Szent Szűzhöz a rózsafüzér imádságával. A Szent Atya október 7-én rózsafüzér királynője liturgikus emléknapján a Szent Péter téren megismételte azt a felhívást, amelyet már az előző vasárnapi úrangyala imádság alkalmával, korábban pedig szeptember 27-én Lourdes látogatásán is megfogalmazott. Franciaországi apostoli útja során 14. Leó arra kérte a híveket, hogy egész októberben imádkozzák a rózsafüzért, azzal a különleges szándékkal, hogy véget érjenek a háborúk és béke szülessen a konfliktusban álló népek között. A Szent Atya ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az imádságnak konkrét tettekben is meg kell mutatkoznia. Ezért arra buzdított, hogy a rózsafüzért kísérjék a bűnbánat és az irgalmasság konkrét cselekedetei, és mindenki kötelezze el magát a párbeszéd és a kiengesztelődés előmozdítása mellett. Minden feladatotokat a lélek jegyében éljétek meg, fogalmazott 14. Leó pápa a pápai egyetemek tanévnyitóján. Október 8-án este a Szent Atya mutatta be a pápai egyetemek tanévnyitó szentmiséjét a vatikáni Szent Péter Bazilikában. Beszédében arra buzdította a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy a tanulást és a kutatást a hit, az igazság és az egyház közös küldetésének szolgálataként éljék meg. Leó pápa hangsúlyozta az értelem, az emlékezet és a kritikai gondolkodás jelentőségét a hit útján, valamint a különböző tudományterületek közötti párbeszéd fontosságát. Arra kérte a pápai egyetemek oktatóit és hallgatóit, hogy őrizzék szívüket, ápolják a barátságot, ne feledkezzenek meg a szegényekről és a tanulást kapcsolják össze az élettel. Végül arra biztatta a jelenlévőket, hogy használják ki a Rómában töltött évek lehetőségeit, és közösen imádságban kitartva végezzék küldetésüket. Miskolcon hivatalosan is megnyitották a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akciót. Az ország egyik legnagyobb ifjúsági megmozdulásának megnyitó ünnepségét idén a helyi Fráter György Katolikus Gimnáziumban tartották. Október 9-e és 11-e között több mint 7000 fiatal önkéntes nyújt azonnali segítséget a rászorulóknak határon innen és túl. A résztvevők a program kezdetén egy zárt borítékban kapják meg a feladatukat, így mindig oda mennek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. A történelmi keresztény egyházak közös kezdeményezésének idei mottója több vagy, ha adsz. A háromnapos akció célja, hogy a fiatalok összefogásukkal szebbé tegyék környezetüket, valamint támogassák az időseket és az elesetteket. A rendezvényen Sebes Péter, a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.
2: Először a köszönet, amit szeretnék kifejezni a szervezők irányába, hogy meghallották a kérésünket, és tudtunk együttműködni. Köszönöm szépen Robinak a együttműködést. Hogy számunkra nagyon fontos a fráter közösségének, tanári karának és diákságának is, hogy ez az évünk ezen mottó jegyében teljen el, hogy több vagy hatsz. Bizonyos átalakulási folyamaton megyünk keresztül, amely mind a tanári karnak, mind a vezetésnek, mind pedig a diákoknak sok és kihívásokkal teli időt hoz, és Az egész motto nagyon fontos, hogy beépüljön gondolkodásunkba, hogy több vagy, ha adsz. Kedves diákok, mikor én is diák voltam, tizedikes, akkor ugye még a békeidőkben másodikos gimnazista, és piarista diákként volt egy rekollekciónk, Nyugodjon békébe Szabó tanár úr vezette, és az egész rekollekció az önzetlenségről, a tenni akarásról, a másokért való tenni akarásról szólt. És diákként abszolút nem értettem, hogy miért vagyok én attól boldog, vagy miért leszek én attól boldogabb, ha másoknak adok. Hogyha én lemondok valamiről, lemondok mások javára. És higgyétek el, később, mikor már tanár lettem, családapa lettem, férj lettem, akkor egyre jobban igazgató lettem. Egyre jobban megértettem ezt a mondatot és gondolatot, hogy több vagyok azáltal, amikor adok. Annak idején Szabó tanár úr nyugodjon Oscar Wilde Önző óriás című művével vezette be az egész rekollekciót és lelki gyakorlatot, majd nézzetek utána, hasznos mű. Arról szól, hogy egy nagyon röviden egy önző óriás, aki nem engedi be a kertjébe a gyermekeket, és a fagy és a hó honol az egész birodalmába. Aztán egyszer, mikor elutazik, a gyermekek bemásznak, és láss csodát, kivirágzik, és megjön a tavasz, és meglágyul a szíve az óriásnak. Higgyétek el, hogy csak oda költözik be a tavasz, csak ott lágyulnak meg a szívek, és csak ott lesz békesség, ahol ez a gondolat, hogy több vagy, ha adsz, az így megtelepszik. És azért köszönöm főtisztelendő atyáknak, nagytiszteletű uraknak, hogy itt vannak, mert higgyétek el, néha egy-egy gondolat, ami bennem is diákként motoszkált, és tovább dolgozott, az nagyon fontos, és abból a elvetett magból nagyon jó termés keletkezhet. Úgyhogy köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy helyet adhatunk ma a rendezvénynek. És a Fráter is bekapcsolódott két projekttel. Köszönöm tanár úrnak, Radány tanár úrnak, a katalizátorként indította ezt a folyamatot, és kérem arra, hogy egész évben engem is abajgasson, ha kell hetente, meg ha kell naponta, hogy újabb és újabb projekteket a 72 óra leteltével is hozzunk be az intézmény életébe.
1: A kezdeményezés lényegéről Knáb András Benedek, a 72 óra kompromisszum nélkül főkoordinátora nyilatkozott rádiónknak.
3: A 72 óra kompromisszum nélkül idén már 19. alkalommal megrendezett országos ifjúsági önkéntes akció. Évről évre egyre többen csatlakoznak hozzánk. Most az utóbbi pár évben olyan 7-8 ezer fővel szoktuk megszervezni az eseményt, és nagyon sokféle, különféle projektekben szoktak részt venni a fiatalok. Vannak ökológiai, teremtésvédelmi akcióink, ezek általában ilyen szemétszedés vagy a környezettel kapcsolatos feladatok. Ezentúl vannak fejlesztő feladataink, intézményekben, iskolákban, plébániákon, kerítésfestés vagy más egyéb apró felújítási munkák, és végül, de nem utolsó sorban pedig szociális projektek, amik idősek otthonok látogatásából, vagy esetleg speciális intézmények, iskoláknak a látogatásából áll, és ott különböző programok megszervezéséből.
4: Ki hozta létre ezt a kezdeményezést, és milyen helyszíneken zajlik?
3: Hát ugye, mondtam, ezt a kezdeményezést már 19 évvel korábban hozták be Magyarországra. Egyébként nem Magyarországról indult a kezdeményezés. Ha jól tudom, akkor Németországban vannak a gyökerei a kezdeményezésnek, és hát igazából folyton nőtt, egyre inkább terjedt, és ott tartunk, hogy országos szinten minden megyéből csatlakoznak hozzánk. Még ha nem is minden településen vagyunk jelen, azért azt elmondhatjuk, hogy minden megyében azért vannak csoportok, nem is egy, hanem több is. Van olyan megye, ahol akár 2-3 ezeren is csatlakoznak, tehát elég szép számmal szoktunk összejönni minden évben.
1: Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében Egerben, a Szent Bernát Ciszterci templomban október 15-én, csütörtökön 18 órától. Motto: Máriával az Úr Jézus előtt. Ó Mária, áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncol minket. Mindenkit szeretettel várnak. Az 1 millió gyermek imádkozza a Rózsafüzért a világ egységéért és békéjéért elnevezésű világméretű imakezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, s ezt követően minden esztendőben az Egri Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze a fiatalok. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljaújhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencs és Törökszent Miklós következett. Idén pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élő adásban közvetíti az eseményt. Egerben a Lajosvárosi templomban fatimai engesztelő imádság lesz október 13-án, kedden. 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér, 17 órakor a Szent Mise. A Szent Mise után pedig gyertyás körmenet lesz a fatimai szűzanya szoborral. Tűz találkozó lesz október 10-én Gyöngyösön. Az esemény 15 órakor kezdődik, a helyszín a Gyöngyösi Szent Bertalan templom, főtér 17. Az esemény mottója: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. A programon evangélium hirdetést tart Kunszabó Zoltán diákónus. Lesz dicsőítés, tanúságtétel, közbenjárás. A Szent Mise 18 órakor kezdődik. A találkozóra a belépés díjtalan, regisztráció nem szükséges. Mindenkit szeretettel várnak. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittanversenyt szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulóinak, Káldi 400 címmel. Minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet. A verseny időpontja november 27-e, péntek. A jelentkezés határideje november 9-e. Jelentkezni lehet a 0636 510 060-as, vagy az 510 063-as telefonszámon, illetve elektronikusan a titkarság@andrassy-eger.hu e-mail címen. Krisztus Király vasárnapjának előestéjén, 2026. november 21-én 17 órakor az Egri Bazilikában ünnepi szentmise lesz, aminek keretében az érsek úr a soron következő kispapokat lektorrá és akolitussá, a felterjesztett világiakat akolitussá avatja. Továbbá az Ancille Christi Regis világi intézmény alapításának 100. évfordulója alkalmából közösen adnak hálát az Istennek. Ezen a napon a bazilikában 18 óra 30 perckor nem lesz szentmise. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Csukás István Mirmóra Kandor című meséjének 10. részét, melyet Rudolf Péter olvas fel nektek.
2: Kaland a konyhában, mely utazással végződik. Mirmúr a kandor sompolygott be a szobába. Felébresztette a kis csacsit a virágtartón, és jó reggelt köszönt neki.
3: Gyere gyorsan, most nincs itthon senki, mutatok valamit,
2: sürgette. Hová? Kérdezte a kis csacsi.
3: A konyhába,
2: válaszolta Mirmúr. Útnak indultak, a kis csacsi észrevette, hogy a légy is kidugta a fejét a szekrény tetején, és utánuk jött. Ment a kis csapat. Elől Mirmúr, a kandúr, utána a kis csacsi, s felettük repült a légy.
3: A legyet nem hívtam,
2: morgott Mirmúr. Hadd jöjjön ő is, szólt a kis csacsi.
3: A konyha csodálatos volt. Rézedények villogtak, üvegtálak csillogtak. A kis csacsi ámult bámult.
2: Mirmúr azonban tovább húzta, s a kályha mögül előkotolt egy szép, piros bársonytakarót. A kis csacsi dicsérte is, tetszett neki a bársonytakaró.
4: Névnapomra kaptam, mondta Mirmúr, a tisztelőimtől.
2: A légy rászállt a kályhára, és megnézte a bársonytakarót. A kis csacsi várta, hogy majd megdicséri, mert hiszen valóban nagyon szép volt a piros bársonytakaró. Ám a légy egy szót sem szólt. Sőt, úgy tűnt, mintha gúnyosan nevetett volna, és elrepült. Mirmúrnak láthatóan nem esett jól a légy viselkedése. Nagyon szép takaró, dicsérte tovább a kis csacsi, és jó puha. Ám a kandúr a legyet figyelte. A légy fölrepült az asztalra, ahol egy tányéron tejszínhab állt, és elkezdett torkoskodni.
3: Azonnal hajt abba!
2: Kiáltott rá Mirmúr. A kis csacsi is mérgesen csóválta a fejét. Mégsem illő, gondolta, hogy meghívják valahová, és azonnal torkoskodni kezd. A légy azonban oda se figyelt rájuk, folytatta a lakmározást. Mirmúr fenyegetően meresztette a bajszát, és a légy felé csapott. A légy zümmögve felrepült, de a tányér a kandúr fejére esett. Csupa tejszínhab lett Mirmúr. Prüszkölve, krákogva mosta magáról a habot, a kis csacsi segített neki. Na hát, ez a légy, mondta. Mirmúr nagy nehezen letörölte fejéről a tejszínhabot, és felmérte a pusztulást. Hát bizony, a tejszínhab kiömlött, a tányér összetört. Szemével a legyet kereste. A légy eltűnt. Ám akkor hangok hallatszottak az ajtó felől.
3: Gyere gyorsan!
2: Súgta a kandúr. Kézen fogta a kis csacsit, és a ládához húzta. Fölnyitotta a láda tetejét, és belemásztak. Elől Mirmúr, utána a kis csacsi. A ládában nagyon sötét volt. Hucorogtak egy jó darabig, szólni sem mertek. A konyhában nagy ribillió volt a kiömlött tejszínhab miatt. A kis csacsi hallotta a sötétben, hogy Mirmúr dühöng a légyre. Egyszer csak érezték, hogy valaki fölemeli a ládát, és elindul velük.
3: Hát ez mi?
2: Kérdezte ilyetten a kis csacsi.
3: Utazunk,
2: felelte Mirmúr. De a hangja nem látszott ilyetnek, sőt, egyre vidámabb lett.
3: Semmit se félj, mondta, még engem látsz. Én már utaztam, nagyon érdekes dolog.
2: A kis csacsi nem szólt semmit, csak magában gondolta, hogy nem látja ugyan Mirmúrt, de már nem fél, és az utazás valóban jó dolog lehet. És minden esetre itt van Mirmúr, aki tapasztalt macskának látszik, és akiben megbízhat. És mert sötét volt, s a láda kellemesen ringatózott, hát mi tagadás, szépen elaludt.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este Csukás István Mirmúr a Kandor című meséjének 10. részét hallottátok, melyet Rudolf Péter olvasott fel nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.

0: Olin Bíboros pedig beszédében elmondta, bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. A Szentszék nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abba, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban, fogalmazott Pietro Parolin. Vladimir Putyin kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte. Jelentette ki Jurij Ušakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Hozzátette, Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Ušakov szerint Vladimir Putyin és Donald Trump nagy figyelmet szentelt az ukrajnai rendezés perspektíváinak. Mint mondta, külön kiemelték, hogy amíg a korábbi elnöki tárgyalások során még arról volt szó, hogy az orosz parlamenti választások után azonnal újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások, addig mostanra megváltozott a helyzet. Ez az orosz fél szerint azért történt, mert Kijev megpróbálta meghiúsítani a választásokat, a voksolás főnapján tömeges dróncsapást indítva egyéb célpontok között Moszkva ellen. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja. Közölte a tárca vezetője a közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelően támogatásban részesüljön. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagyipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. Szombaton hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi csaknem 849 millió forint többletforrás biztosításáról rendelkezett. Derül ki a magyar közlöny pénteki számában megjelent kormányrendeletből és határozatból. Végül az időjárásról. Erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az északnyugati határvidék kivételével sokfelé, a hajnali óráktól egyre inkább az ország délkeleti felén számíthatunk tartós esőre, akár záporesőre. Az északi szél helyenként megélénkülhet, de döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 13 és 21 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem

0: Csak katolikusoknak.
1: keresztényélet.hu
2: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
3: Énekelj velünk templomokban.
2: Koncertezz velünk.
3: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
2: Legyen sok új barátod.
3: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
2: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
3: Itt csak fiúk vannak.
2: Együtt tanulunk megénekelni.
3: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
2: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
3: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
4: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.
7: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztő Kojsza Péter van a mikrofonnál. Mai műsorunkat egy megrázó hírrel kezdjük. Leégett a radoscsányi református templom a múlt hétvégén. Az épületnek csak a falai maradtak meg. A borsodi műemléktemplom tetőszerkezete, a padok, az orgona és a különálló harangláb is teljesen elpusztultak a tűzben. A tragédia másnapján sírtak az emberek az istentiszteleten, amelyen a lelkész nem is tudott prédikálni. Templom héján a gyülekezeti teremben tartották az alkalmat, amiután együtt nézték meg a még füstölgő romokat, és együtt imádkoztak a közösségért, mondja Váradi Zsolt lelkipásztor. Abban már biztosak, hogy szeretnék újjáépíteni a harangtornyot és a templomot, amelynek költsége előzetes számítások alapján elérheti az 1 milliárd forintot. Egy néhány évvel ezelőtti felújításnak köszönhetően egyébként minden dokumentum rendelkezésre áll ahhoz, hogy a rekonstrukció megtörténhessen. A következő percekben Váradi Zsoltot, Radostyán református lelkipásztorát hallják, a riporter Hegedűs Márk.
9: Hogyan értesült a templomukat ért tűzesetről? Hol volt, mit csinált, mi volt az első gondolata?
10: Engem szombaton este zokogva hívott fel az egyik presbiterünk Radostyánból, mert én nem tartózkodtam otthon, egyetemi étholyam találkozón voltunk Selmecbányán, és először fel se fogtam, hogy mi történt, de azután jöttek a további hívások, és sajnos nem álhírről volt szó, hanem láttam utána a fényképfelvételeket is, hogy lobogva lángol, mint egy nagy fákja a templom tornya, amiről aztán átterjedt a templom tetőre és a zsindelyes tetőre a tűz.
9: Milyen érzés ez egy lelkipásztornak?
10: Hát könnyeimmel küzdködtem, meg elhinni se tudtam ezt a szörnyűséget, mert amikor én járom az országot, rengeteg rom templomnál álltam már meg, és elgondoltam, hogy milyen lehetett ott valaha, amikor népes gyülekezet dicsérte az Urat, de soha nem tudtam átélni eddig a pillanatig, hogy mit érezhettek ők akkor, amit most is nekünk át kellett érezni.
9: És most mit érzett, amikor hazament és odaállt először a templom mellé?
10: Összeszorult a szívem, alig mertem feltekinteni a hegyre, mert ez egy 50 méter magas dombtetőn van a falu közepén, a falu összes házából szinte látszik a templom, ott törzködött felettünk évszázadok óta. Ahogy kinéztünk reggel az ablakunkon, éppen a templom látványa fogadott, és most hogy égnek meredő üszkös gerendák vannak tető nélküli falakkal a templom. Szörnyű látvány.
9: Mi most hétfőn délelőtt beszélgetünk, hogyan telt a vasárnapjuk? Tartottuk-e istentiszteletet? Hogyan zajlott ez?
10: Tartottunk istentiszteletet a téli templomunkban, amit így neveztünk eddig, a gyülekezeti teremben. Zokogott mindenki lelkében, mert amit eddig természetesnek tartottunk, hogy van templomunk, műemlék harangtornyunk, harangszó délben, imádság szent helye, ott a falu felé magasodó Sion hegyünkön, mert így neveztük a templomhegyet. Ez most tűzmartalékává lett egy rövid óra alatt, az egész megsemmisült.
9: Tudják már egyébként, hogy mi okozta a tüzet?
10: A délelőtt során, vagy a déli órákban volt gyújtogatás a temetőnek a ravatalozóhoz eső részén, ami körülbelül 100 méterre van a templomtól. Akkor a tűzoltóság kivonult, el is oltotta a tüzet. Nem onnan terjedt át a tűz. Elektromos zárlat nem okozhatta a tüzet, mert semmi nem volt bekapcsolva, úgyhogy egy külön valami gondoljuk, hogy mi lehetett, de még amíg nincs lezárva a vizsgálat, addig bizonyosat erről nem tudunk mondani.
9: És akkor most a vizsgálat alatt mire gondoljunk? Rendőrség, katasztrófavédelem, mindenki vizsgálódik?
10: Mindenki vizsgálódik, igen, mert ez egy olyan nagy értékű káresemény, ami bekövetkezett, amit semmiképpen nem lehet szokványosnak mondani, hogy egy középkori országos műemlék, templom és a történelmi Magyarországon egyedülálló, hadszögalaprajzú 16 méter magas fa harangtorony 1762-ből pár 10 perc alatt megsemmisült, porig égett minden. Az orgona, a harangok, a tízes kazettás mennyezet, a templompadok, semmi nem maradt, csak az üszkös fa maradványok, ami a tűzoltás után ott maradt, és a pusztán égnek meredő négy templomfal.
9: Megnézték az istentisztelet után együtt ezt a gyülekezetet?
10: Igen, felmentünk, imádságot mondtunk ott a templom előtt, és amennyire meg lehetett közelíteni, még a tűzoltók mindig jelen voltak vasárnap délelőtt, mert újból kiújult a tűzfészek, és azt próbálták eloltani. Amennyire közel mehettünk, megnéztük, és láttuk ezt a szívszorító látványt.
9: Mit látott a gyülekezeti tagok arcán? Hát ez ugye feltételez, ami sokaknak nagyon sok mindent jelentett, gondolom valakit itt kereszteltek, itt volt a házasságkötése, konfirmációja, és a többi.
10: Igen, így van. Tehát ezt nem, szavakkal nem is lehet kifejezni, amit az ember átérezni, át kell élni. Hát ez nagyon nagy veszteségünk.
9: Mit látott a gyülekezeti tagokon?
10: Hát azt a hatalmas nagy bánatot, amit átéltek a hívek, hiszen mindannyiunk talán gyermekkorunk óta, vagy születésünktől kezdve az itt élők kötődtek ehhez a templomhoz, ahol annyi áldást éltek át, vagy vigasztalást kaptak az ígéből, és akkor mindez megsemmisült, amiről azt gondoltuk, hogy mindig meg lesz, meg fennáll emberi nemzedékek után is a templom, a torony, meg a harang, mindez az enyészeté lett. És akkor az ősöknek a végrendelet, ami fel volt írva a festett kazettás mennyezetre, hogy higgyetek Istenben, az is elégett a mennyezettel együtt, de azt hiszem, hogy a szívekből ez nem éghet ki soha, mert Isten megtartó kegyelmében bízunk, és így tekintünk a jövendő felé, és tudjuk azt, hogy ahogy megsegített minket mindeddig, velünk lesz a jövőben is, ami küzdelmes lesz, meg nehéz lesz, de az ő segítségével végezzük a ránk bízott feladatokat, és reméljük, hogy minél hamarabb újjá épülhet a radostjáni csoda.
9: Mindjárt eljutunk ide, vagy visszatérünk ide, hogy újra építik majd a templomot, de még egy picit szeretném kérdezni erről az istentiszteletről. Miről prédikált a gyülekezeti tagoknak? Hogyan tudott felkészülni erre az istentiszteletre? Volt már valami vázlata, amit aztán kukába dobott, és másról beszélt, mint eredeti?
10: Erre azt mondom, hogy én szabadságon voltam éppen, mondom, hogy megszakítottuk a selmezbányai évfolyam találkozónkat, és siettem haza reggel, és volt egy helyettesem, akivel az istentisztelet előtt találkoztam az ő falujában, a szomszédos Sajó László falván, de azt mondta, hogy ő átjön, és megtartja az ige hirdetést, az istentiszteletet, mert én nem tudtam beszélni. Én meg sem tudtam szólalni, mert annyira fájdalmas volt ez a látvány, meg az egész helyzet. Tehát a szomszéd lelkipásztor Világi Emília Sajó László falvi lelkész testvérem prédikált, Mózes könyvéből vette fel az igét, Ézsau és Jákob történetéből, és ez alapján hirdette nekünk a vigasztalást, és azt, hogy az Isten segítsége és megtartó kegyelme. Majd megmutatja nekünk is az utat, és felépülünk a romjainkból.
9: És akkor ez a terv, ugye, ahogy újraépítik a...
10: Igen. Volt egy harmadik előd lelkipásztorom, aki az akkori romos templom állapotában feltette az 1920-as években a kérdést a presbitériumnak, hogy mit akar a presbitérium, hogy a középkori templomot, a hegyre épülő templomot újítsák-e meg, vagy a falu házai között lent a hegy tövénél építsenek-e új templomot. És akkor egyhangulag úgy döntöttek, hogy az ősi templomot kell megújítani. A falak állnak, a hitünket a Jóisten erősíti, és úgy tapasztaljuk, hogy olyan országos velünkérzés van, ami veszteségünkben, hogy reménykedve nézünk a holnap felé, és minél hamarabb elkészülhet az újonnan felépült radosnyáni templom és a torony. Ami tudjuk, hogy ugyanolyan nem lesz, mint amilyen volt, de mégis ugyanott lesz, és a falak ugyanazok lesznek. És ebben épülhetünk mi magunk is majd lelkiházzá az Isten dicsőségére a továbbiakban is.
9: Az összefogáshoz csak két részlet, az egyik, hogy a Magyar Református Szeretett Szolgálat gyűjtést indított, ezt a hallgatóinknak is mondom, hogyha szeretnék támogatni a radosnyáni templom újjáépítését, akkor itt megtehetik, illetve a Magyarországi Református Egyház Nőszövetsége is gyűjtést hirdetett, lesz egy Zsindejné Tüdős Klára díját adó eseményük, és ennek a persely pénzét felajánlották, és arra bátorítják a gyülekezetek nőszövetségeit, hogy ők is támogassák a radosnyáni templom újjáépítését. Mit szól ezekhez a gesztusokhoz, felhívásokhoz, támogatásokhoz?
10: Köszönöm szépen minden támogatást, és különösképpen az imádságokat, amiket akár a tegnapi istentiszteleteken is értünk a radosnyáni gyülekezetért, elmondtak, és hát nagy kiadás lesz ez, mert úgy gondoljuk, hogy 900 millió vagy 1000 millió, 1 milliárd forint kell majd a teljes helyreállításhoz a toronynak meg a templomnak berendezéssel együtt az újraépítéséhez. De minden adományt hálás szívvel köszönünk és nyugtázunk, és minden adomány nagy segítséget jelent ebben a nehéz időben.
9: Most lehet, hogy túl részletkérdés, de hogy lehet újraépíteni egy ilyen műemlék templomnak az elégett részét egy fénykép alapján, ezt lehet rekonstruálni, vagy vannak tervrajzok több száz évvel ezelőttről, ami segíthet egy építésznek, vagy tud erről a munkára valamit, hogy ilyenkor ez hogy zajlik?
10: Fénykép alapján nehéz lenne, de ez a templom pár évvel ezelőtt újult meg, és a barokk külső formából kibontakozott egy középkori templom, középkori bejárattal, feskó maradványjal. Teljes műemléki terv dokumentációnk van, rendelkezésre áll a toronyról is, az utolsó kis csapolás, meg a gerenda összekötések, meg minden metszeti rajzok, tehát pontosan helyreállítható a torony is, illetve a templomnak a fa szerkezete, a födém szerkezet is teljes mértékben fel van tervrajzokon dolgozva, úgyhogy ennek ez nem lesz akadálya.
9: És mit gondol, ha beszélt már esetleg olyannal, aki ehhez így részleteiben ért, hogy ez mennyi idő lehet, ha a pénz nem kérdés, tételezzük föl, hogy rendelkezésre áll ez a nagyságrendileg 1 milliárd forint, akkor mennyi idő, amíg ez elkészülhet?
10: Ezt nem tudom, de minél hamarabb meg kellene csinálni egy év, vagy maximum két éven belül. Most a téli időszakban a pusztán meredező falaknak a védelme nagyon fontos lesz, hogy valamilyen ideiglenes tetőt, vagy fóliatakarást, vagy valamit biztosítsunk, hogy a téli időszakban ne ázzanak a falak, ne romoljon az állapota, aztán minél hamarabb. Már most a szakemberekkel is felvettük a kapcsolatot, statikussal, mert a falak állagát is meg kell vizsgálni, hogy hogy bírják majd a tetőszerkezetet, milyen megerősítésekre lesz szükség. Mindezek a munkálatok és egyeztetések már elkezdődtek. Reméljük, hogy minden folyamatosan fog haladni.
9: Van-e olyan bibliai ige, ami most önnek ebben a helyzetben erőt ad, elgondolkodtatja, ott van önben?
10: Mindendig megsegített az Úr, és ez a jövendőre is hiszem, hogy érvényes, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig, hogy erősítsen és bátorítson a mi küzdelmeinkben. Meg az jutott eszembe Jézusnak a szavai, bár ő az ő testének templomáról beszélt, amikor azt mondta, hogy roncsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem, hogy ha van Istennek gyülekezete, lelki temploma egy helyen, akkor a kőfalak is meg fognak épülni. És én ezt hiszem, és vallom, hogy ez így is van, mert Isten szereti még mindig az ő népét. Bennünket is megtartott az ő kegyelméből és irgalmából.
9: Hány éve lelkész egyébként a közösségnek?
10: Én 33 éve vagyok ott lelkipásztor.
9: Akkor ennek súlyával kérdezem az utolsó kérdést, hogy mit jelentett önnek, mit jelent önnek ez a templom, meg ez a közösség?
10: Ez a templom ezernyi szállal és elszakíthatatlanul kötődik. Nem csak hozzám, hanem a családunkhoz is, keresztelők, gyülekezeti tagjainknak a örömeit, vagy éppen fájdalmát együtt értik át ennek falai között. Nagyon sok mindent jelent. Erre megint azt tudom mondani, hogy ezt szavakkal kifejezni alig ha tudom.
8: Már több mint 2,6 millió forint támogatást ajánlottak fel a Radostyáni templom újjáépítésére, a nehéz helyzetbe került gyülekezet javára a Magyar Református Szeretett Szolgálat indított gyűjtést. A Te is segíthetsz támogató alapítvány 1 millió forintos gyors segélyt ad a közösségnek, hogy az azonnali teendőket el tudják kezdeni, például befedni a megmaradt templom falakat. A Magyarországi Református Egyház nőszövetsége úgy döntött, hogy a Zsindeiné Tüdős Klára díját adó persejpénzét felajánlja a gyülekezetnek. Közben Miskolcon jótékonysági estet szerveznek a radostyániakért. Folytatjuk Hegedűs Márk összeállítását.
0: Katona Viktória, az MRS ügyvezetője azt mondja, a hónap végéig biztosan várják még az adományokat a jobbadni.hu oldalon keresztül vagy átutalással. Katona Viktória azt is elmondta, hogy az MRS kutatómentő csoportja akár tűzvédelmi segítséget is tud nyújtani gyülekezetek részére, hogy náluk ne történjen hasonló katasztrófa.
9: Miért indított gyűjtést a Magyar Református Szeretett Szolgálat a Radostyáni Református Templom újjáépítéséért?
6: A Magyar Református Szeretett Szolgálat életében alapvető, hogy a rászorulók mindennapi támogatása mellett az egyházunkat is érő tragédiák esetén is azonnali segítséget nyújtson, és koordináljuk az adománygyűjtéseket. Az elmúlt időszakban például adománygyűjtést hirdettünk a leomlott Szilágycsehi templom újjáépítésére is, de a baranyai nyári jégkárok után is, amelyek templomokat is sújtottak még 2021-ben, akkor is hirdettünk gyűjtést, illetve önkéntesként sokat segítettünk, például a Csoknyavisontai templomnál is, amikor a vihar ledöntötte a tornyot, akkor a kutatómentő csapatunk is helytállt.
9: A gyűjtést nem rég hirdettétek még meg, mi most hétfőn kora délután beszélgetünk, mennyi felajánlás érkezett be eddig?
6: Ugye szombat éjszaka hirdettük meg az adománygyűjtésünket, és ma délelőtti órákban már 2,6 millió forint gyűjt össze.
9: Hogyan értékeled ezt az eredményt? Ez annyi, amire számítottatok, vagy ez jó üteműnek számít, vagy...
6: Hát nagyon jó üteműnek számít, mi magunk is meg is lepődtünk egyrészt, másrészt pedig azért ez azt bizonyítja a mi számunkra, hogy nagyon jó volt, hogy meghirdettük ezt a gyűjtést, mert így tényleg egyértelműen és gyorsan tudunk reagálni és segíteni a gyülekezetnek. Másrészt pedig ez azt is jelzi a mi számunkra, hogy tényleg ennyire fontos ez az ügy, ami miatt ilyen sokan, ilyen rövid idő alatt megmozdultak és ilyen támogatásokat juttattak. Az adománygyűjtés a Magyar Református Szeretett Szolgálat bankszámla számára történő utalással lehet, a közleménybe tűzesetet kell feltüntetni, valamint online formában az adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül támogatható a radostyáni templom.
9: És akkor az, hogy most a honlapotokon nem ugyanaz az összeg szerepel a felajánlásban, mint amit elmondtál, ennek ez az oka, hogy ami utalva érkezik, az ott nem jelenik meg?
6: Igen, hát ami utalásra érkezik, az nem jelenik meg természetesen, hanem ami most éppen összegként van fent a honlapunkon, ugye ez egy 2 millió forint, a többi összeg pedig utalásra érkezett.
9: És meddig fogjátok fenntartani a gyűjtést?
6: Az biztos, hogy ebben a hónapban, igen, és majd a továbbiakat látjuk.
9: És akkor még az merült föl bennem, hogy te is említetted a kutatómentő csoportotokat, ami ugye egy önkéntes tűzoltó egyesület tulajdonképpen, vagy az is, és emiatt kérdezem, hogy ilyen irányú segítséget tudtok-e, akartok-e, kell-e adnotok a radostyáni gyülekezetnek, hogy ott a, nem tudom, az kárelhárításban, vagy tűzvédelmi tanácsadásban, vagy bármi ilyesmiben tudtok-e így segíteni?
6: Most jelenleg a kár felmérések zajlanak, különböző olyan folyamatok, amelyben nem tartanak igényt a segítségünkre, azonban a későbbiekben az általad is említett ilyen tűzvédelmi és egyéb ilyen esetlegesen ilyen előkészület preventív jelleggel vannak különböző tudásanyagai a kutatómentőcsoportunknak, úgyhogy abból a szempontból bizonyára fogunk majd segítséget nyújtani. Most ez biztos, hogy a gyülekezet sok hatás alatt van, így most éppen annak a pillanatában vannak benne, amikor önmaguk is próbálják realizálni azt, hogy mi történt a több száz éves templomukkal és haranglábukkal.
9: Egyébként lelkészként mit gondolsz erről, hogy ez milyen érzés lehet egy gyülekezetnek, lelkésznek?
6: Hogy én se tudtam könnyek nélkül nézni a videót, mert hát ugye az a szakrális tér, ahova hazajárunk, ez olyan, mint hogyha az otthonunk égne le. Szempillantás alatt semmivé lenne, tűzmartalékává válna az otthon, ami számunkra kedves és becses, hiszen nem csak vasárnaponként, hanem a gyülekezeti réteg alkalmakon sok emlék, sok csodálatos megtérés történet, sok új megújult lélekkel való találkozásnak a helyszíne, és én csak ahhoz tudom lelkipásztorként hasonlítani, mint hogyha leégne a lakóterem. Az, ahol a kedves emlékeim vannak, ahol a testvérekkel tudok találkozni. Ez egy olyan mértékű tragédia, ami teljesen át tudja hatni egy egyházközségnek és egy gyülekezetnek ugye az életét. Másrészt pedig műemlék jellegű templomról beszélünk, ahol pedig az eleinknek a szeretete, az odaadása, az önkéntessége, a felajánlásai, valószínűleg ugye a radosnyáni gyülekezetnek a tagjainak, a felmenőinek az adakozásai által jöhetett létre. Úgyhogy ez így generációkon átívelő fájdalmat is mutat, és azt is hiszem és gondolom, hogy országos szinten is egy olyan múzeális értéket veszített el a magyarság, amelyre eddig is méltón büszke lehetett. Így jó, hogyha tényleg oda tudunk állni, és legalább ennyivel is tudjuk enyhíteni az ő fájdalmukat.
9: És akkor egy utolsó kérdés, ami ellép a radostyáni esettől, de volt egy fél mondatod, ami ezt indokoltá teszi. Ha most gyülekezetekben esetleg fölmerül, hogy a mi templomunkkal ez ne történjen meg, akkor ebben tud-e segíteni a Református Szeretetszolgálat kutatómentő csoportja, tehát az önkéntes tűzoltók ezzel a bizonyos tudással, amit mondott, hogy van, tehát lehet hozzátok így fordulni, tudtok ilyenben segíteni, hogy esetleg átnézitek a rendszereket, tanácsokat adtok, mit kell neki cserélni, nem tudom, poroltót ide tenni, tűzjelzőt oda tenni, ilyesmi?
6: Igen. A tudásanyagunk és képzési anyagaink is vannak, amelyekkel elő tudjuk segíteni a káreseteknek a megelőzését, mint például most, hogyha minden igaz, és már finisben vagyunk a Debreceni Református Hittudomány Egyetemen, a leendő lelkipásztorokat is fogjuk tudni képezni arra, hogyha esetleg ilyen helyzetek vannak, melyek azok a lépések, amelyekkel csökkenteni lehet a tragédiának a végkimenetelét, de úgy a prevencióra, a megelőzésre is, és olyan anyagaink is vannak, és olyan különböző eszközök, amelyekkel meg is tudják tanítani azt, hogy egy-egy tűzeset, ugye már nem mindegy, hogyha gyújtogatásról van, vagy elektromos tűzről beszélünk, milyen módszerekkel lehet egyáltalán az oltást elkezdeni, és hogy mi az, amire különösképpen figyelni kell a közösségi tereinkben.
0: 1 millió forint gyors segélyt ad a Te is segíthetsz támogató alapítvány a radostyányi gyülekezetnek. Pál Sándor, a szervezet alapítója, vezetője azt mondja, ezt az azonnal felmerülő költségekre szánják, például, hogy be lehessen fedni a megmaradt templomfalakat.
9: A Te is segíthetsz támogató alapítvány nem gyűjtést hirdet, hanem már segítséget ajánlott föl a radostyáni gyülekezetnek. Pál Sándort kérdezem, az alapítvány vezetőjét mindenről. Miért döntöttek így?
11: Igen, hát én úgy gondolom, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben, amiket láttunk a radostyáni templomról, bizony nagyon szükséges és nagyon fontos, hogy ahonnan tudnak az emberek segítsenek, és mi is így gondoljuk, hogy beállunk ebben a sorban. Beszéltem a lelkész úrral, aki elmondta, hogy a templom teljes mértékben megsemmisült, csak a falak maradtak éppen, tehát tulajdonképpen a harangtorony, ami egy különleges 1784-ben épült, különleges formájú harangtorony volt az is, de az orgonától a tetőszerkezetig, a kazettás mennyezetig minden megsérült, és hát elmondása szerint bizony itt közel 1 milliárd forint kár keletkezett, és ugyan mi egy kis segítséggel tudunk hozzájárulni ennek a templomnak a újjáépítéséhez 1 000 000 forinttal, de együttérzésünkről biztosítjuk a gyülekezetet és annak lelkipásztorát, és segítséget nyújtunk az újjáépítésen kívül ahhoz, hogy tehát az anyagiakon kívül még ahhoz, hogy imádságban hordozzuk a súlyos veszteséget szenvedett közösségét. Hát nem az az első a mi alapítványunk, a Teljes Segíthetsz alapítványnál, hogy ilyen helyzetekben segítünk. Volt már, ahol hasonló tűzesetben vagy templomfelújításban is segítettünk több esetben is, de például kárpátaljai önkéntes református tűzoltók szolgálatához még tűzoltóautó vásárlásával is hozzájárultunk. Úgy gondoltuk, és azt beszéltem a lelkészúrral, hogy ez most egy egyszeri hirtelen segély ahhoz, hogy esetleg állagmegóvás vagy valamilyen olyan jellegű feladatokat tudjanak azonnal elvégezni, ami sürgős, és a későbbiek során még igyekszünk anyagi segítséget is nyújtani a gyülekezet részére.
9: Igen, hát szerintem erre sokan nem is gondolnak a hallgatóink közül, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy akkor holnap indul az újjáépítés, hanem nyilván először a romokat is el kell takarítani, aminek szintén költsége van, meg hát tényleg a lelkész úr itt az Európa Rádiós interjúban is elmondta, hogy valószínűleg ugye térre be kell ezt fedni a megmaradt falakat, hogy az eső, a fagy, a hó, ami reméljük lesz majd csapadék télen, az ne tegyen még nagyobb kárt a templom épületben. És hát nyilván ehhez is kell anyagi forrás, hogy ezt mondjuk be lehessen fedni.
11: Igen, erre gondoltunk mi is, hogy talán egy ilyen hirtelen segítség az talán most itt az első időszakban is nagyon jól jön, úgyhogy a alapítványunk a holnapi nap folyamán átutalja az 1 000 000 forintot.
0: A Zsindeyné Tüdős Klára díját adó persely pénzét a Radoscsáni gyülekezetnek ajánlja fel a Magyarországi Református Egyház Nőszövetsége. Koncvágási Katalin országos elnök az Európa Rádiónak elmondta, természetes számukra, hogy komolyan veszik a bibliai igét, miszerint egymás terhét hordozzátok. A gyülekezetek nőszövetségeit pedig arra kérik, hogy helyben ők is hirdessenek gyűjtéseket. Koncvágási Katalin országos elnököt kérdeztük.
9: Miért döntött úgy a Magyarországi Református Egyház Nőszövetsége, hogy a hamarosan esedékes Zsindeyné Tüdős Kláráról elnevezett díjátadó eseményük persely pénzét azt a radoscsáni templom javára, gyülekezet javára ajánlják föl?
12: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Zsindeyné Tüdős Klára díjátadó ünnepség minden évben a Református Nőszövetség egyik kiemelkedő alkalma, de nem csak azért, mert elismerjük a több évtizedes hűséges önkéntes szolgálatot végző asszonytestvéreinket, hanem azért is, mert ez az alkalom már évek óta összekapcsolódik az adakozással és az imádság szolgálatával közösen. Ebben az évben a Kárpát-medencei imanapot a Dunántúli Nőszövetség állította össze, így a dunántúliakért imádkozik a Kárpát-medence mind a 10 egyházkerülete. Ők a kiemelt támogatottaink, nem csak azért, mert imádkozunk értük, hanem ők neveznek meg egy olyan karitatív célt, amelyre az egész Kárpát-medence perselyes adományát majd fel fogja ajánlani. És minden alkalommal, amikor a Zsindeyné Tüdős Klára díját adó ünnepség van, annak a perselypénzét ehhez az adakozáshoz igyekszünk hozzácsatolni. Ugyanakkor a hétvégén nagyon sokan szinte egyszerre, majdhogy nem élő közvetítés révén láttuk ezt a borzalmas tragédiát, ami Radoscsánba történt, és nagyon sokan szolgáló gyülekezeti lelkipásztorokként vagy gyülekezeti tagokként szembesültünk ezzel, és nyilván a saját magunk templomára, gyülekezetére is gondoltunk, és ez egyértelmű volt, hogy valamilyen formában adakozást hirdetünk a radoscsáni testvérek javára, és ugye ez nem csak bennünk fogalmazódott meg, hanem egyházunk, gyülekezeteink egészében is, ugye nem csak a hivatalos vezetésen keresztül és a szeretett szolgálat által, hanem több informális beszélgetésben is. Ezért döntött úgy a Nőszövetség országos vezetősége, hogy országos gyűjtést hirdettünk mi magunk is a nőszövetségeink részére, ezzel csatlakozva a nagy egyházi gyűjtéshez, és ennek az első lépése kiemelten a szombati díjátadónak a persejes adománya lesz, mint egy felmutatva, hogy ez most nekünk a közös célunk, hiszen a Nőszövetség minden egyes ilyen sajnálatos tragédia alkalmával odaáll a testvérek mellé, és amiben csak tud segít, hiszen ezt mondja a mi bibliai jelmondatunk is a Galata levélből, hogy egymás terhét hordozzátok, így próbáljuk meg most mi ezt a terhet közösen hordozni.
7: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
8: Kedves hallgatóink, ennyi fért az Európa Rádió református közéleti műsorába. Ha lemaradtak volna a mai adásunkról, vagy újra hallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon, ahol legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Viszont hallásra!
7: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban Szántó József apáttal, a Jászberény Nagyboldogasszony plébánia plébánosával beszélgetünk, életéről és hivatásáról. A riporter Papp Ildikó.
3: Ahogy lelkipásztorokkal beszélgetek, megoszlanak a vélemények arról, hogy jó egy ekkora nagy plébánián lelkipásztori szolgálatot ellátni, ott, ahol nagyon sok, mondjuk még lehet, hogy abban az időben, 79-86 között járunk, de talán ma már más a helyzet, hogy nagyon sok olyan hívő is betéved, akár egy szentmisére, vagy csak bemegy imádkozni, aki kifejezetten nem oda tartozik az egyházközséghez. És talán szerencsésebb egy kisebb plébánián, egy kisebb templomban lelkipásztorként szolgálni. Mi volt a tapasztalata a pátúrnak? Mennyire jó a főplébánián?
4: Eger belváros, Eger székes egyház. Eger főplébánia. Hát mondjam így, hogy az életemnek a közepe volt. Már ezt most jó értelemben mondom. Pici félelemmel érkeztem oda, tudom. Mindig ketten voltunk káplánok. Buzgán Jóska, Papp János, Berkes Laci, Medvegy János, ezek voltak ott, ez alatt az időtartam alatt a káplántársaim. Én szerencsés voltam idézőjelben, mert az én feladatom mindig a hitoktatás, a hittanórák, a betegek látogatása, a ministránsokkal való kapcsolattartás, ez volt az én reszortom. A másik káplán, ő pedig az iroda mellett volt a szobája, ő volt az irodai szolgálatos, nagyobb részt, persze én is besegítettem, de nagyobb részt az a másik káplánnak a reszortja volt. Az én lakás lehetőségem a térre, oda nézett ki az ablak, a székesegyházzal szembe. No, ott volt egy lakás, az az egyik káplánnak a lakrésze volt. Szerencsés adottság volt, hogy minden pénteki nap, mert pénteki nap jött át mindig az érsek, a Kádár érsek, esti szentmiséhez ő előtte mindig nyomtatott, és a misét ő mondta. És előtte a minisánsok számára mindig az én szobám nyitva volt, és ott jöttek, ott nyüzsögtek, ott találkoztunk, ott készülöttünk az esti szentmisére, és az volt a minisnásokat összetartó keret lehetőség. És nem csak egriek, hanem hát például Andornak tájáról a balláék, tehát a környékből, akik oda jártak a székesegyházhoz, onnan kikristályosodott egy kis csapat, fiatalok között is, de hát ugyanúgy a székesegyháznak, amikor kezdtem a szentmisét, és indult a menet, az asszisztencia, és szembefordulok a néppel, a tömeggel, az az óriási tömeg egy picit elején úgy megijesztett, de utána nem jelentett gondot. Tehát inkább úgy húzta belőlem a szót, a mondani valót. Személyes kapcsolat, ugyanúgy adva volt a lehetőség ott is, mint mindenütt másütt.
3: Közösségépítés az mennyire működött? Mennyire voltak aktívak a hívek?
4: A családosoknak a közösségét mindig a másik káplán. Ők fogták össze. Volt egy kis szűk kis, mini kis csapat. Reskovicsék, nemrég úgy tudom, még éltek Egerben, Reskovics Miklós, az felesége, az Erzsike. Ők voltak a kórházat, mindig látogatták bizonyos osztályokat, minden héten pénteken nekem hozták a lajstromot. Tehát összedolgozás és egymás szempontjaira odafigyelés, ez kiválóan működött. És nagyszerű segítőim voltak. De a családosok között is, de hát ugyanúgy az idősebbne. Az idősebb nemzedék pedig adta az imádságos hátteret, én úgy gondolom, mai napig. De ez most is így van itt is, Jászberényben is.
3: 86-ban jött az újabb kinevezés, és akkor már 10 év kápláni szolgálat után plébánosi kinevezést kapott Szücsibe, ahol 3 évet töltött.
4: Szücsi volt az első plébánosi helyem előttem van, amikor az ottani egri nagy minisránsok segédletével fölpakoltak minden, amit vinni kellett, és jöttek velem. És megérkezett a Csókai Csabi, meg a Balla. Még néhány név megmaradt egyébként élesen, meg össze is futunk néha itt-ottam ott. No, ezek segítségével érkeztem én meg Szücsibe. Szücsibe ők indultak vissza, én ott maradtam egy vadonatúj épületbe. Mert az érsek két-három esztendővel korábban ott járt, egy felújított templom megáldás kapcsán, és akkor azt mondta a akkori világi elnök az érsek úrnak, Kádár érseknek, hogy adjon nekünk papot is. Építünk neki új plébániát. És az érsek zavarába gondolom azt mondta, hogy hát ha felépítik, akkor kapnak. Ezek meg komolyan vették. Felépítettek egy új plébánia épületet, és akkor utána találkoztak az érsek úrral, bementek, vagy nem tudom, elkészült, kérjük a papot. És akkor engem küldött oda. Így kerültem Szücsibe. Szücsi egyházközség, élő egyházközség volt. Az a két pólus az nem volt szerencsés, ugye ilyen ellenszembeskedés, vagy ellentéteskedés. Kis semmi dolgok miatt ez működött köztük, de ez lassan úgy felszívódott. És kiválóan jól éreztem ott magam köztük. Csak hát az nem volt hosszú időtartam, mert utána szólította a főpásztor, hogy pásztor következett.
3: Pásztor következett, de Szücsiben volt még plébános, amikor Seregi érsekatya kinevezte a hitoktatási bizottság tagjának. Mivel járt akkor ez a feladat, és hogy nézett ki akkor a hitoktatás az iskolákban? Egyáltalán beszélhetünk abban az időben iskolai hitoktatásról?
4: Igazság az, hogy nagyon már nem emlékszem rá, de valószínű, hogy az az a pillanat, amikor komolyabban a hitoktatás indulhatott, és akkor minden esperesi kerületben szólítottak valakit, hogy na legyen ennek a bizottságnak tagja, és akkor vegye pártfogásba az induló hitoktatást. Úgy előttem van, amikor első alkalommal én bementem az állami iskolába, szabadon választott hittanórára, maradtak ott, de mindig egy jó darabig úgy éreztem, hogy szinte mint egy idegen test érkezek oda. Az elején, később aztán ez felszívódott, tehát ez nem jelentett semmit. A hitoktatásnak a feladata intézményesen valószínű azokban az években vált aktívvá. De annak a bizottságnak, bizottsági tagként, hogy mi volt akkori harci feladat, sajnos arra már nem emlékszem vissza precízen.
3: 89, még mindig rendszerváltás előtt járunk, amikor is pásztóra került.
4: Pásztorhoz tartozott akkor még oldallagos, tehát féliaként inkább így mondom, hasznos és mátra keresztes. De ott pásztor mindig volt egy segítő, tehát egy káplán is, és akkor ketten láttuk el azt az egységet, azt az egyházközség egységet, pásztort, hasznos és mátra keresztes. Olyan esemény, ami hát talán meg kell neveznem Rajecki Benyámin neve, ha még cseng, ugye az sokak számára nagyon sokat jelentett, akkor fejezte be, mikor én oda kerültem, ő váratlanul elhunyt. Előtte többször találkoztam ő vele pászton. Pászton, amikor papnövendék koromban én többször előfordultam ott. Dr. Nagy Lajos volt a plébános korábban. És akkor minden évben kettő kispaput kért a szemináriumból. Egyet kántornak, egyet pedig sekrestésnek. És négy nyáron az egyik mindig én voltam, aki a kántori szolgálatot ott elláttam. Pásztort innen ismertem. És valószínű, hogy a Nagy Lajosnak protezsálása vagy a súgása következtében helyezett engem a főpásztor, hogy akkor kerüljek pásztorra, plébánosnak. Ami egy picit szokatlan volt, mert hát éveim száma akkor még bőven kevesebb volt, mint az akkori előtte lévő pásztori plébánosoknak az évjárata volt. Jól éreztem magam pászton, nagyszerűen régi arcok, régi ismerősök, de olyan rengető esemény, vagy említeni való esemény nem jut eszembe, hogy mi volt az alatt, az időtartam alatt.
3: Többször ott volt négy nyáron is kispapként, kántorként hívta meg az akkori pásztori plébános. Ez csak az énekes szolgálatot jelenti, vagy ez azt is jelenti, hogy a pátúr tud orgonán is játszani?
4: Hát én nyüstöltem az orgonát is, akkor, na most ezt hagyjuk, mert ez ilyen gyors talpadós valami volt. Oda megfelel, de ez nem a normál elvárásnak a mércéje.
3: De valamennyire azért...
4: De valamennyire, persze, meg még ma is, hogyha van ott a házon belül nekem egy harmónium, ha elkap az ihlet, akkor odaülök, de ez nem említésre méltó. Ez csak saját szórakozás. Idézőjelbe szórakozás.
3: 91 és 93 között még ez mindig a pásztori plébánosi szolgálatot kerületi esperesi kinevezést kapott, és ugye 91-ben volt a pápa látogatás, ami itt a egyházmegyének a papságának, meg talán a híveknek is a pápa látogatáson való részvételét megszervezte, ezzel is apát urat bízták meg ezzel a feladattal?
4: Az egyházmegyének az a nyugati sávja volt az akkori beosztás szerint, ugye a pásztori esperesi kerület. Annak az esperesévé nevezett ki a főpásztor, és akkor engem szólított, bízott meg azzal a feladattal, hogy szervezzem meg a Szentatyának az esztergomi helyszínen való látogatásának, szentmiséjének minden darabját, meghívók, személyek, létszám, meghívók szétküldése, és ennek a esztergommal való kapcsolattartás. Nem tudom az esztendőt, hogy melyik esztendő volt, de ez emlékszem.
3: 91 volt, megtaláltam 91-ben. Ott a dokumentumok között,
4: 91-ben. No, emlékszem rá, hogy többször ez ügyben esztergomba el kellett jutnom, és ott egyeztetni, meg szervezni.
3: És a Szentatyával való találkozásra, gondolom több is volt azért a lelkipásztori szolgálata alatt, akár kispapként, akár ebben az időszakban ezekre. Hogyan emlékszik? Felidézne ilyen mozzanatot, amikor lehetősége nyílt a Szentatyával
4: való? Az még hatodik Pál volt, amikor papnő vendégként 5. év kezdete előtti diákonusokat Váradi atya szólított, de nem mindegyiket, hanem az egész országból, én nem tudom hányat összesítettek, és akkor vittek bennünket Rómába. És akkor hát a Szentatyának kihallgatásán, gondolom olyan szerdai kihallgatási nap lehetett, amikor jött körbe, és mi ott kapaszkodtunk, és hozzáértünk, hozzányúlhattunk a kezéhez. No, ez egy élmény volt.
3: És akkor a szeminárium éveit követően ez volt a következő lehetőség, amikor Szent II. János Pál pápával?
4: Amikor esztergomba érkezett, igen. Na most gyakorlatilag ennek a szervezése és ennek az előkészítése volt a feladatom. Na most ott a Szentmisén az egész országból ott egy csomó pap. Valahol volt az én helyem is, de igazából én élesen erre nem emlékszem megint vissza, pont azért, mert annyi mindent kellett ott bonyolítani, meg még ott kapkodni, hogy ott minden úgy sikerüljön, ahogy azt elvárták. De ez nem volt olyan élesen megmaradó élmény, mint a 6. Pál Szentatyának a pap növendékkoromban való találkozás. Nem tudom, hogy miért.
3: Azóta azért volt még egy-két pápánk, Szent II. János Pál pápa után is. Velük lehetősége nyílt apát úrnak találkozásra?
4: Nem. Nagyon nehezen kimozduló típus vagyok, tehát ha csak nem küldönek mindenáron, akkor én szívesebben maradok itthon saját feladatok között. Akkor az egyszer jártam Rómába. Mondom, majd látom majd fentről. Szentföldre nem megy el? Nem, majd azt is majd látom onnan fentről. Ott nem voltam egyszer se. Én nem tudom miért, nincs benne az én kívánságlistáimnak még a végén se, elején se, de a végén se.
3: Pásztót követően 1993 és 95 között visszakerült Egerbe, méghozzá a Jézus Szíve plébánia plébánosa lett. Ez egy nagyon rövid idő volt.
4: Na, ennek a története az volt, melyik eszendő
3: 93 és 95 között járunk.
4: 93. január 18. Árpádházi Szűzszent Margit napja este, 8:30. Csörög a telefon. Seregélyes. Tessék, Szántó, seregé. Mondanék valamit. Pásztót viszi Vác. Téged nem engedlek. Majd megy a papír, apót. Apó alatt a Kocsis atyát értette, a Kocsis Ferenc atyát. Engedem nyugdíjba, mert már ő egészségi állapota nagyon nem jó. Jössz be majd a helyére. Majd a többit meglátjuk. Lehet, hogy lesz szalók, szólát, meg demjén, meg valami még rád bízva. Lehet, hogy káplán is lesz. Ne mond senkinek. Én nem mondtam senkinek. Ő viszont mindenkinek mondta úgy, hogy 2-3 nap múlva már rám kérdeztek, hogy tényleg, hogy te még majd oda, Hege. Ez volt az előtörténet, és akkor ez valóra vált júniusban. Júniusban szólított, mert akkor volt az egyházmegye határainak a módosítása, és Pászót és környékét vitte Vác. Én nem maradhattam ott, hanem előtte néhány dátummal, úgy időzítve a dispozíciót, engem Eger Maklári úti Jézus Szíve plébániára helyezett. Így kerültem oda. Rám bízta az érsek úr az akkor induló Szent József diákotthont.
3: Meg az angol kisasszonyok lehet.
4: Az annyit jelentett, hogy mind a két intézményben volt egy nap, amikor be kellett mennem, ott gyóntató szolgálatban is voltam, üldögéltem, és akkor jöttek-mentek, meg mind a két intézményben egy bizonyos napon, már hogy melyik nap volt, azt nem tudom, talán a csütörtök az egyikben, másik meg azt hiszem a kedd, amikor valami rövid, velős mondandót is, minden kellett mondandót is. Ez tartott, ez a szolgálati darabka, hát vagy két évig körülbelül, de testhezállónak tartottam, és jól éreztem magam, mind a két elvárásnak igyekeztem eleget tenni. A angol kisasszonyoknál is, meg a Szent József diákotthonban is.
3: Szoktunk erről beszélni, hogy melyik az a pasztorációs terület, ami közel áll egy-egy lelki pásztorhoz. A fiatalok ezek szerint így különösen is közel álltak apát úrhoz mindig?
4: De én nem nagyon válogattam, talán még hozzáilleszeném ezt is, hogy az alatt, az időtartam alatt még szólítottak, hogy minden pénteken én menjek be a szemináriumba is, gyóntató szolgálatba. No most, hogy kik állnak, nem tudom, ez nagyon nehéz kérdés. Amikor fiatalabb voltam, mondjuk 30 évvel ezelőtt még, akkor valószínű, hogy a fiatalabb nemzedékkel közvetlenebb hangot tudtam tartani, szót váltani, és az a közlekedési stílus az gördülékenyebb volt, mint tegyük fel most, hogyha találkozok fiatallal, sablonmondatokon kívül, ha annyira személyesen nem ismerem a család történetét, akkor megáll a tudományom.
3: Hát más generáció,
4: igen. Egészen más, az ő hullámhosszuk. De most hát az idősebb nemzedék az mindig volt, akkor is megvolt, akkor is nagyon hálás voltam irányukba, de ugyanígy most is. Ők tartják igazából az, hogy imádkoznak minden nap papjaikért. Tehát biztosan tudom sok emberről, hogy ezt megteszik. És ez egy hatalmas kapaszkodó és erőforrás számomra. És ami még a szülőhazám idejére visszanyúlik, ott minden első szombaton mondattak szentmisét papi hivatásokért. Na most akkor ezt elmondom. Édesanyám benne volt a tanyai világnak, a jászárokszállási tanyai körzetnek a Rózsafűzér társulatába. Ő számon tartották, hogy bizonyos melyik hónapban melyik társulati csoport mondatja a szentmisét. És akkor édesanyám megszólítja, jön vele szembe a társulat vezető, hogy Justika, állj meg, kerékpárdal közlekedtek mind a ketten. Még nem adtam oda neked a papok miséjére valót. És akkor édesanyám átadta neki azt, amit a papi hivatásokért mondandó misére szánt. Na hát ezt az Úristen is elfogadta oly módon, hogy hát engem megszólított, az ő fiát szólította. És előbb mondtam, hogy akkor papszentelésem, akkor ő volt a legboldogabb asszony a világon, hogy így hallgattam még az Úristen.

0: Kedves hallgatóink, Szántó József apáttal, a Jászberény Nagyboldogasszony plébánia plébánosával, Pap Ildikó beszélgetett.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: 20 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Szentszék és Magyarország közötti kötelék 1000 éves múltra nyúlik vissza, mondta Parolin bíboros Szűz Mária magyarok nagyasszonya Magyarország főpátrónája ünnepén október 8-án. Fogadást adott Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend, melynek díszvendége Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár volt. A vendéglátó házigazda, Kvek Péter, Magyarország Szentszéki nagykövete nyitó beszédében az apostoli Szentszék és Magyarország 1000 éves történelmi kapcsolatára utalt. Parolin bíboros pedig beszédében elmondta: bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. A Szentszék nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abba, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban, fogalmazott Pietro Parolin. Vladimir Putyin kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte. Jelentette ki Juri Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Hozzátette, Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a

0: igényű gyerekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője a közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelően támogatásban részesüljön. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagyipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. Szombaton hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi csaknem 849 millió forint többletforrás biztosításáról rendelkezett. Derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányrendeletből és határozatból. Végül az időjárásról. Erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az északnyugati határvidék kivételével sokfelé, a hajnali óráktól egyre inkább az ország délkeleti felén számíthatunk tartós esőre, akár zápor esőre. Az északi szél helyenként megélénkülhet, de döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 13 és 21 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Az est hangjai. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünk következik 2026. október 10-én, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Albert Einsteintől származik a mai nap gondolatébresztő mondata, ha azt szeretnéd, hogy a gyermeked intelligens legyen, olvas neki mesét, ha azt szeretnéd, hogy még intelligensebb legyen, olvas neki még több mesét. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a nap hátra lévő részében. Hamarosan Beszélőkönyvek című műsorunkkal jelentkezünk. Ebben Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 17. részét Kovács Máté előadásában hallgatjuk meg. 20.35-től Szerzetesek fél órája című műsorunkkal jelentkezünk, majd 21 órától hírek, majd tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunkat sugározzuk. Ebben a Magyar Tudományos Afrika Expedíció 1987-1988 tagjai szólalnak meg, majd Varga Kamil Ferences emlékezik meg az aradi vértanúkról és néhány velük kapcsolatos egyházi személyről. Tartsanak velünk! 22 órától hírek, majd Kódex című műsorunkat hallhatják, 23 órától hírek, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, ezután Daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk. ezt követően hallhatnak legközelebb rövid.

0: műsor ismertetést a nap búcsúztató keretében. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas szombat estét kívánok minden munkatársam nevében, ha tehetik, töltsék velünk.
1: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
0: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 17. részét Kovács Máté előadásában hallhatjuk.
2: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

0: Mikor már mindenki elment, a király megkérdezte Mary Jane-t, hogy állnak vendégszoba dolgában. A lány azt mondta, hogy egy üres szoba van William bátyjának, Harvey bácsinak pedig a saját szobáját fogja adni, mert az nagyobb. Ő meg a húgai szobájában alszik majd egy heverőn. Fent pedig van egy padlásszoba egy szalmazsákkal. A király mondta, hogy az meg fog felelni az inasának, vagyis nekem. Mary Jane fölvezetett bennünket, és megmutatta a két csirkefogónak a szobáikat. Egyszerű, de kedves szobácskák voltak. Mondta, hogy kiviheti a ruháit, és mindenféle cókmókját a Harvey bácsinak útjában van, de a király azt mondta, hogy a világért sem. A ruhák sorban föl voltak aggatva a falra, és egy kartonfüggöny lógott előttük, amely egész a földig ért. Az egyik sarokban egy öreg láda, a másikban egy gitár, és mindenféle apró csecsebecsék és egyéb holmik, amilyenekkel a lányok föl szokták cicomázni a szobájukat. A király azt mondta, hogy ezek még otthonosabbá és kedvesebbé teszik, ne is bántsa őket. A herceg szobája igen kicsi volt, de nagyon rendes, és az enyém is nem különben. Este nagy vacsora volt. Nők és férfiak mind ott voltak. Én, a király és a herceg háta mögött álltam, és kiszolgáltam őket. A többieket négerek szolgálták ki. Mary Jane ült az asztal főn, mellette Susan, és folyton mondogatta, hogy milyen rossz a sütemény, mennyire nem sikerült a kompót, és milyen kemény a sült csirke. Ahogy az asszonyok szoktak fecsegni, hogy kikényszerítsék a bókokat. Mikor megvolt a vacsora, a nyúlszájú meg én is belaktunk a maradékból a konyhában, amíg a többiek segítettek a négereknek elmosogatni. A nyúlszájú minduntalan Angliáról faggatott, és Isten bizony sokszor majd sarokba szorított. Azt kérdezte, láttad már a királyt? Kicsodát? Negyedik Vilmost? Hogy ne láttam volna? Oda jár a mi templomunkba. Tudtam, hogy a király már jó pár éve meghalt, de hagyjám. Mikor megmondtam, hogy a mi templomunkba jár, a nyúlszájú azt kérdezte. Hogy? Rendesen oda jár? Persze, rendesen. A padja ott van szemben a miénkkel, a szószék másik oldalán. Én azt hittem, Londonban lakik. Persze, hol lakna máshol. De úgy tudtam, ti Sheffieldben laktok. Észrevettem, hogy csapdába kerültem. Úgy tettem, mintha torkomon akadt volna egy csirkecsont, hogy kigondoljam, hogy bújhatok ki. Aztán azt mondtam, úgy értettem, hogy akkor jár oda rendesen, amikor Sheffieldben van. Főleg nyáron, amikor oda jön tengeri fürdőre. Miket beszélsz? Hisz Sheffield nincs a tengerpartján. Ki mondta, hogy ott van? Te mondtad.
1: Nem én.
0: Dehogy nem. Dehogy mondtam. Hát akkor mit mondtál? Azt mondtam, hogy oda jön a tengeri fürdőre, csak is ezt. No és, hogy vesz tengeri fürdőt, ha nincs ott tenger? Mondd, kérdeztem. Láttál már Kölni vizet? Igen. És el kellett menned Kölnbe, hogy láthasd? Nem. No hát, negyedik Vilmosnak se kellett tengerhez mennie, hogy tengeri fürdőt vegyen. Hát akkor hogy csinálja? Ahogy a kölni vizet. Tartályokban. A Sheffieldi palotában kemencék vannak, mert a király forró vizet kíván. A tengerben pedig nem tudják azt a rengeteg nagy vizet fölmelegíteni neki. Nincs hozzá semmi alkalmatosságuk. Ja úgy, akkor értem. Mondhattad volna mindjárt, akkor nem kellett volna annyit beszélni. Mikor ezt mondta, éreztem, hogy túl vagyok a nehezén, és föllélegeztem. Nem sokára megint megkérdezte. Te jársz templomba? Hogyne, rendesen. És hol ülsz? Hát a padunkban. Kinek a padjában? Hát a miénkben, Harvey bácsiéban. A bátyiéban? Hát neki minek a pad? Hát, hogy üljön benne, mi másra kéne. Hát, én azt hittem, ő a szószéken van. Ördög vigye, elfelejtettem, hogy pap az öreg. Megint benne voltam a pálcban, hát megint elrágottam egy csirkecsonton, hogy időt nyerjek. Aztán megfeleltem. Hát te azt hiszed, hogy csak egy papja van a templomnak?
1: Hát minek kéne több?
0: Minek? Hogy a király előtt prédikáljanak. Sose láttam még ilyen lányt. Nem kevesebb, mint 17 pap van ott.
1: 17? Jó Isten! Hát én nem bírnék ki egy olyan Isten tiszteletet, nem én? Még ha elkárhoznék is. Hisz az legalább egy hétig eltart.
0: Hát csak nem képzeled, hogy mind ugyanaznap prédikálnak. Egy nap csak egy beszél.
1: No hisz, mit csinálnak a többiek?
0: Hát nem sokat. Ide-oda ődöngenek. A kelyhet adogatják és hasonlókat, de legtöbbnyire semmit se csinálnak.
1: Hát akkor meg minek vannak egyáltalán?
0: Hogy előkelőbb legyen, hát semmit se tudsz.
1: Hát az ilyen szamárságokra nem is vagyok kíváncsi. Mondd, hogy bánnak a szolgákkal Angliában? Jobban bánnak velük, mint mi a négerekkel?
0: Á, nem. A szolga senki oda át. Rosszabbul bánnak velük, mint a kutyákkal.
1: Nem adnak nekik szabad napot, mint mi? Karácsonykor, új évkor, meg a szabadság ünnepen?
0: Dehogy adnak. Ebből is látszik, hogy sose voltál Angliában. Tudod, Nyúlsz, Joanna, egyik új évtől a másikig nincs egy szabad napjuk se. Nem járnak se cirkuszba, se színházba, se mutatványoshoz, se sehova.
1: Templomba te?
0: Oda se.
1: De te mindig jársz templomba?
0: Megint beleestem. Elfeledtem, hogy az öreg szolgája vagyok. De rögtön rá elkezdtem nagy sietve magyarázni, hogy az inas mennyire különbözik a közönséges szolgától. És annak kell templomba mennie. Akár akar, akár nem. És a családdal kell ülnie, mert erre törvény kötelezi. De nem sikerült valami jól, mert láttam, hogy Joanna a felét se hitt el. Mondta is,
1: így görbülj meg, hogy nem hazudtál nekem itt össze-vissza?
0: Így görbüljek meg.
1: Szemit se?
0: Egy szót se, szintiszta igazságot mondtam.
1: Tedd a kezed erre a könyvre, és mondd úgy.
0: Láttam, hogy csak egy szótár, hát rátettem a kezem, és elmondtam. Erre kicsit megnyugodott, és azt mondta.
1: Hát, van, amit elhiszek, de bizony hiszem, van, ami nem megy a fejembe.
0: Hát mit nem hiszel, Hana? Kérdezte Mary Jane, aki Susannel együtt most lépett be.
1: Nem szép tőled, hogy ilyeneket mondasz neki, mikor idegen itt, és olyan messze van hazúról. Szeretnéd, ha veled is így bánnának?
0: Persze, te mindig ilyen vagy, Mary. Mindig akkor toppansz be, hogy segíts valakinek, mikor még hozzá se nyúlnak. Azt hiszem, elvetette a szújkot itt, ott, és semmi többet. Azt hiszem, ennyit elbír, vagy nem?
1: Nem törődöm vele, hogy keveset mondtál neki, vagy sokat. Ő itt van a házunkban, a vendégünk, és nem szép tőled, hogy egyáltalán mondtad. Ha te az ő helyében lennél, biztosan elszégyelnéd magad. Nem szabad hát olyasmit mondanod, hogy másnak szégyenkezni kelljen miatta. De Méri, ő azt mondta, nem fontos, hogy ő miket mondott. Fontos, hogy kedves légy hozzá. És ne mondjál neki olyanokat, hogy azt kelljen éreznie, idegenben van, nem pedig a saját népe közt.
0: Én nem hagyom, hogy ezt a leányt kirabolja az a vén csúszómászó, mondom magamnak. Aztán Susan táncolt be, és ő is ugyanúgy megmosta a nyúlszájú fejét. És ez a másik, akit nem hagyok, hogy kiraboljanak, mondom magamnak. Aztán megint Mary Jane kezdett rá, kedvesen és bájosan, amilyen az egész lány volt. És mikor a végére ért, semmi sem maradt a szegény nyúlszájúból. Aztán rászóltak mindketten.
1: Most pedig kérj tőle bocsánatot.
0: A nyúlszájú oda is jött, igazán szépen csinálta. Öröm volt hallgatni, olyan szépen mondta. És azt kívántam, bár mondhatnék neki még ezer hazugságot, hogy megint elmondathassam vele. És ez még egy, akit nem hagyok kirabolni, mondom magamban. És mikor a végére ért, mindazon iparkodtak, hogy otthon érezzem magam, és érezzem, hogy jó barátok közt vagyok. Olyan aljasnak és közönségesnek éreztem magam, hogy elhatároztam, eldugom nekik azt a pénzt,
1: ha belegebedek is.
0: Nem sokára elbúcsúztam. Azt mondtam, megyek lefeküdni. Mikor magamra maradtam, meghánytam, vetettem magamban a dolgot. Elmenjek vajon a doktorhoz? Kérdeztem magamban. És leleplezzem a két gazembert.
1: Nem, ez nem lesz jó. A doktor elmondhatja, hogy kiszólt neki. Akkor pedig a király és a herceg ellátnák a bajomat.
0: Menjek és mondjam el titokban Mary Jane-nek.
1: Nem, az se jó. Az arcán biztosan meglátnák, nem tudná elleplezni. A pénz meg náluk van. Egyszerűen elszelelnének vele.
0: Ha pedig Mary Jane segítséget akarna hívni, én is belekeverednék, mielőtt vége volna.
1: Nem marad más hátra, mint ellopni a pénzt. És úgy kell ellopnom, hogy ne jöhessenek rá, kitette. Ezek most jó fejüstehénre találtak, és addig biztosan nem fognak elmenni, amíg ki nem pakolják ebből a családból, és ebből a városból, ami benne van. Így hát, ha lesz rá alkalmam, el fogom lopni a pénzt, és elrejtem. És majd, ha már lejjebb leszek a folyón, írok egy levelet Mary Jane-nek, és megmondom neki, hová rejtettem a pénzt. De jobb lesz, ha lehetőleg még az éjjel ellopom, mert hát, ha a doktor főz valamit, és ha a két gazember megneszeli, még esetleg megugrik idejében. El is indultam, hogy kikutassam a szobákat. Az emeleten az előszoba sötét volt, de megtaláltam a herceg szobáját. Éppen elkezdtem matatni benne, mikor eszembe jutott, hogy a király bizonyára nem bízza másra a pénzt, hanem maga dugta el. Átmentem hát hozzá, és ott kezdtem matatni. De beláttam, hogy gyertya nélkül nem jutok semmire. Világot gyújtani pedig nem mertem. Erre a másik lehetőségre szántam el magam. Hallgatózni fogok. Nem sokára hallottam, hogy csoszognak fölfelé, és már bújtam volna az ágy alá, de nem találtam meg ott, ahol sejtettem, és belemarkoltam a függönybe, ami Mary Jane ruháit takarta. Emögé ugrottam, és bebújtam a ruhák közé. Csöndben maradtam, mint egy egér. Azok bejöttek, és becsukták az ajtót. Az első, amit a herceg tett, az volt, hogy legugolt, és benézett az ágy alá. Csodára örültem, hogy nem találtam meg az előbb. Pedig az ember szinte természetesnek veszi, hogy az ágy alá bújik, ha leskelődik. Leültek, és a király azt mondta. Na, mi baj? De fogja rövidre, mert jobb, ha nem vagyunk, és együtt ültünk a gyászolókkal, mint hogy itt fönn rostokolunk, és alkalmat adunk nekik, hogy rólunk járassák a szájukat. Jól van. Tudja, igen, kényelmetlenül érzem magam. Nem érzem magam biztonságban. Az a doktor nem megy ki a fejemből. Szeretném tudni, mik a maga tervei. Nekem van egy ötletem, és azt hiszem, nem is utolsó.
2: No, kivel a herceg?
1: Legjobb lenne, ha ellognánk innét még hajnal előtt, és lecsurognánk a folyón a zsákmánnyal. Különösen, ha meggondoljuk, hogy milyen könnyen jutottunk hozzá. Visszaadták, szinte a fejünkhöz vágták, mikor már azt hittük, hogy úgy kell majd visszalopni. Én amellett vagyok, hogy szedjük a sátorfánkat, amíg lehet, és szeleljünk el.
0: Csuda komiszul kezdtem magam érezni. Egy-két órával ezelőtt még másként lett volna, de most nagyon rosszul és kárvallottan éreztem magam. A király azonban neki támadt.
3: Micsoda? És a vagyon többi részét el se adjuk? Elszaladjunk, mint két hülye, és itt hagyjunk 8-9 ezer dollárnyi vagyont, amiért csak a kezünket kell kinyújtani, és amit rövid úton el is lehet adni?
0: A herceg morgott valamit. Azt mondta, az a zacskó arany elegendő, ő nem akar többet kaparni. Nincs kedve mindenéből kiforgatni egy csomó árvát.
3: Ugyan mit beszél? Mondta a király. Mi semmi más nem lopunk el tőlük, mint ezt a pénzt. Azok vallják a kárát, akik megvásárolják az ingatlanokat, mert amit rájönnek, hogy a vagyon nem a miénk volt, és nem sokkal utána rá is fognak jönni, az adásvétel nem lesz érvényes, és vissza kell adniuk a birtokot. Az árvák visszakapják a házukat,
1: és az elég lesz nekik. Fiatalok, fürgék, könnyen találnak valami foglalkozást. Nekik nem lesz káruk. Gondolja csak meg, ezren és ezren vannak, akiknek még ennyiük sincsen. Higgy el, nekik nincs miért panaszkodniuk.
0: A király lyukat beszélt a herceg hasába. Végre beleegyezett, de azt mondta, hogy ostobaság itt maradni, mikor a doktor itt van a közelben. A király azt mondta.
2: Fene vigye a doktort. Mit fájjon a fejünk ő miatta? Nem látja, hogy az összes bolond mellettünk van. És nem jelent ez többséget bárhol a világon.
0: Már indultak is lefelé, mikor a herceg visszafordult.
2: Azt hiszem, nem jó helyre tettük azt a pénzt.
0: Erre fölvidultam. Már kezdtem azt hinni, hogy semmit sem mondanak, ami segítségemre lehet. A király megkérdezte.
2: Miért?
0: Mert Mary Jane mostantól gyászruhában lesz, és a néger majd rendet csinál itt, ezek közt a ruhák közt, elrakja őket. És gondolja, hogy egy néger nem gyúl bele, ha pénzt talál?
1: Ha az esze megint jól jár, herceg, mondta a király, és turkálni kezdett a függöny mögött, talán egy méterre tőlem. A falhoz lapultam, és úgy kussoltam, ahogy tudtam, de belül remegett bennem minden. És drokkoltam, mit fognak szólni ezek az alakok, ha elkapnak itt. És próbáltam gondolkozni, hogy mit mondjak, ha tényleg elfognak. De a király megtalálta az acskót, mielőtt egy fél ötletem is támadhatott volna. Fogták az acskót, és begyömöszölték a derékaj alatt a szalmazsákba egy hasadékon át, és jól benyomkodták a szalma közé. Itt jó helyen van, mondták. Mert a néger csak a derékajat fogja megigazítani. A szalmazsákhoz nem nyúl fél évben egyszer se. S ott biztonságban van a pénz. Nem fogják ellopni. Most már tudtam, mit tegyek. Még fele úton se voltak lefelé, mikor már kezemben volt az acskó. Fölosontam a kamrámba, és elrejtettem, amíg jobb alkalom nem adódik. Úgy gondoltam, jobb, ha a házon kívül dugom el, mert ha azok rájönnek, hogy eltűnt, föl fogják forgatni a házat. Ezzel tisztában voltam. Aztán lefeküdtem csak úgy, ruhástul, de nem tudtam elaludni, bárhogy is akartam, annyira tele voltam izgalommal a dolog miatt. Rövidesen hallottam, hogy a király és a herceg följönnek. Lecsúsztam a szalmazsákról, és a létre legfelső fokához szorított állal mozdulatlanul feküdtem a földön, várva, mi történik. De nem történt semmi. Kitartottam, amíg az utolsó hangok is elcsöndesedtek. Akkor lemásztam a létrán.

0: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 17. részét Kovács Máté előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Most elhangzott műsorunkat 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Szerzetesek fél órája.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Jézus Szíve Nővérek Társaságának két tagját itt rádiunk mikrofonjánál, Krisztina nővért és Adrián nővért, de kérnék szépen egy hosszabb bemutatkozást önöktől.
2: Akkor Stafford Krisztina nővé vagyok, 30 éve vagyok itt a Magyarországon, és majdnem 45 éve vagyok szerzetes nővé. Ami számomra nagyon csodálatos az, hogy a idenővérrel személyesen találkoztam, ő tanított engem, segített nekem, ő az alapító nővérünk. 80-ban léptem be, 18 évesen, mint egy felnőtt, megtérő emberként. 12 évig voltam az Egyesült Államok, ahol születtem, ahol fölnőttem, és amikor megnyílt a lehetőség, hogy a közösségünk visszajön Magyarországra, 1992-ben, akkor én két másik nővére jöttem vissza, vagy eredetileg én először jöttem ide, de ők a magyarok voltak, és akkor én csatlakoztam hozzájuk, és akkor azóta itt vagyok Magyarországon tanítani, segíteni, megtanultam azt a gyönyörű nyelvet, ami nem annyira könnyű. Megszeretem az itteni embereket, és a misszionáriusként hát segíteni, hirdetni az örömhírt.
3: Tóth Adrián nővér vagyok, Jézus Szíve Nővérek Társasága. Én 1997-ben léptem be a közösségbe, győri származású vagyok, és a közösségünknek a központja pedig Los Angelesben van. Úgyhogy ott voltam novícia, ideiglenes fogadalmas, és akkor a nővérek örökfogadalom után küldtek vissza Magyarországra 2006-ban, és azóta szolgálok Budapesten, Pest-Szentlőrincen. Gyerekekkel, felnőttekkel foglalkozunk, táborokat szervezünk, így minden, ami segíti az evangéliumnak a hirdetését, és ugye az embereket hogyan tudjuk közelebb vinni az Úr Jézus szívéhez.
1: Most bizonytalanodtam el teljesen, azt illetően, mikor én az interneten utána kerestem, akkor én egy 1940-es, egy nagyon friss, indulású, alapítású közösségként találtam meg a Jézus Szíve Nővérek Társaságát, és mindezt Magyarországhoz kötöm, ugyanakkor most nekem azt mondják, hogy a közösség központja Amerikában, Los Angelesben van.
2: Különleges ez a történet. Péterfi Ida, a nővér, az alapító nővérünk, 18. születésnapján Kassán tett fogadalmat. Ez pont hát a háború idején, és odaadta az egész életét Istennek, és azt mondta, hogy Isten, amit szeretnél csinálni az én életem, az a tiéd vagyok. És voltak, akik így csatlakoztak hozzá. De a háború, második világháború alatt sok minden zajlott, és akkor központilag együtt voltak a háború utáni időszakban Budapesten, Mári utcán és Buda ősön voltak. És Mindszenty Bíboros alatt dolgozott itt a nővér ilyen ifjúsági referensként, vagy inkább a hitoktatási leckéket írni és postázni embereknek is, és helyére, nem plébányákra, hanem inkább édesanyjákra, vagy ilyen tejedélyutánokat szervezték, hogy lehet továbbadni az örömhírt, a hitoktatást, amikor hát tiltott volt. Mikor Mindszenty Bíboros letartóztották, akkor egy másik előjáró szólt Idának, hogy ha van rá mód, akkor meneküljenek, mert itt nem tud növekedni a közösség, és akkor ezért kerültünk ki először Innsbruckba, utána Kanadába, ahol ingyenesen lehetett dolgozni, ledolgozni az utazási költséget, és ott kicsit növekedett a közösség, és akkor végül is az Egyesült Államok azért, mert egy püspök látta a fantáziát, a lehetőséget, hogy ott tudunk tevékedni a hitoktatás részén, és akkor Los Angeles egyház megyébe voltunk meghívva, és ezért ez a központ ott alakult ki, és nem nemzetközi közösség lettünk, de mikor volt rá lehetőség, hogy visszaköltözünk Magyarországra, akkor idenőve megragadta a lehetőséget, és azt mondja, igen, megyünk vissza. És akkor ezért 1992-ben kerültünk vissza a közösség, ahol eredetileg voltunk, Pest-Szentlőrincen, meghívására.
1: Hány tagja van ma szerte a világon a közösségnek, és hány taggal működnek itt Magyarországon?
2: 42-en vagyunk az egész világon, nem annyira sokan vagyunk, de még mindig ez egy kezdés, hogy 85 éves a közösségünk. Magyarországon hárman vagyunk, 3 különböző kontinensen vagyunk. Az Egyesült Államokban, kb. 30-an vannak. Taiwan szigeten, az volt az első misszió, ahol kínaiul is tanulnak. Megint egy nagyon nehéz nyelv, és akkor itt Peszentlő részen 3-an vagyunk.
1: Minden közösségnek van valamilyen karizmája. Betegeket látogatnak, ápolnak, tanítanak. Mi a karizmája a Jézus Szíve Nővérek Társaságának?
3: Az Úr Jézus szívét hordjuk a szívünk fölött, és ő rátekintünk példaképnek, és ami Ida nővérben elindult, fellángolt az ő szeretete az Úr Jézus iránt, és minden ember iránt, és megérezte, hogy az Isten személyesen szereti őt, és ezt a személyes szeretetét szerette volna átadni a gyerekeknek, azokkal, akikkel foglalkoztak, és ugyanez a célunk, hogy ezt a személyes szeretetet megérezzék a ránk bízottak, és őket el tudjuk kísérni az Úr Jézushoz.
1: Ha ezt nagyon-nagyon le akarom egyszerűsíteni, és nézze el ezt nekem, de most ezt teszem, akkor ez számomra egyfajta ilyen hit továbbadást, hitoktatást jelent. És akkor eljutottunk oda, hogy itt most, ahol beszélgetünk, az Egri Főegyházmegye katekhetikai konferenciájának keretében önök is előadóként gazdagítják majd a hitoktatóknak a tudását, méghozzá egy sajátos módszerrel. Miben különbözik a Jézus Szíve Nővérek Társaságának katekhetikai módszere vagy eszköztára? Mi az, amiben mást tudnak nyújtani, amit fontosnak tartanak, hogy a mai kor kihívásai közepette, amikor nagyon nehéz egy gyereket lekötni, látjuk, és órákon keresztül lehetne beszélni arról a helyzetről, hogy mennyire a digitális világban szocializálódnak, már sokszor a legkisebbeket, óvodáskorú gyerekeket órákon keresztül egyfajta digitális babysitter elé ültetnek le a szülők, legyen az telefon, vagy televízió, vagy az internet. Nagyon nehéz őket a Jóisten üzenetével elérni, megnyitni az ő szívüket, vagy egyáltalán, ha azt mondom, hogy a hitoktatás az nyilván nem ismeretek átadása, de mégis valahol erről is kell, hogy szóljon. Milyen eszközökkel, milyen módszerekkel tudják ezt megtenni?
3: Ida nővérnek pont ez volt a gondolata, mert ugye háború alatt kezdett el tanítani, és gyerekeket táboroztatott, elkezdett mondani egy történetet ezeknek a szegénysorsú gyerekeknek a táborba, és a gyerekek nem figyeltek, mert ugye figyeltek a fákra, a madarakra, és akkor vett 2 botot, és akkor elkezdte mondani, hogy ő Jézus, ő pedig Péter. És akkor észrevette, hogy a gyerekek figyeltek, amint elkezdett használni valami szemléltető eszközt. És aztán az egyik cserkész volt Ida nővér, egyik cserkésztársa odajött hozzá, és mondott neki valamit, akkor letette a botokat, aztán felvette, és akkor folytatta a történetet, és mondta, hogy és akkor Péter ezt mondta, és a gyerekek rögtön rávágták, az nem Péter, az Jézus. Észrevették, hogy a botok felcserélődtek. És akkor ezáltal dolgozott ki Ida nővér egy módszert, hogy hogyan lehet tényleg az Úr Jézus szeretetét átadni, hogy ne csak információ átadás legyen, ami nagyon fontos, a tudás nagyon fontos, mert az Isten értelmet adott nekünk, tehát hogy hasson az értelemre is, de ugyanakkor a szívre is megérintse az érzelmeinket, és ahogy összekapcsoljuk a mindennapi életünkkel, és az valahogy egy megtérésre irányuljon, az Úr Jézussal való kapcsolatra irányuljon. Ezért az imádság nagyon fontos, és erről fogunk műhelymunkát tartani, az imádságra nevelés, annak a lépéseiről, és azt, hogy amit mi Jézus Szíve Nővérek, ugye lelki napokat tartunk, táboroztatunk, hitoktatunk, katekumenekkel foglalkozunk, a mi közösségünkbe ezt hogy csináljuk, mik a mi hagyományaink, hogyan vezetjük a ránk bizottakat fokozatosan, lépésről lépésre, az Úr Jézus felé, úgy, hogy akkor saját szavaikkal meg tudjanak nyilvánulni, közösségben tudjanak imádkozni, hogy ez az élő kapcsolat kialakuljon az Úrral.
1: Azt tudjuk igazából átadni a saját személyiségünkkel is, amiben mi magunk is élünk. Tehát egy nagyon szoros Isten kapcsolatra minden katekétának, és hát minden embernek szüksége van ahhoz, hogy ezt akár családon belül a gyermekeinek tovább tudja adni ezt az élő kapcsolatot. De mégis, ha össze lehetne foglalni, akkor milyen módszereket, milyen eszközöket, említette az imádságot, hogy egy nagyon fontos eszköz vagy módszer. Számomra az élet, nem biztos, hogy ezek a jó szavak, hogy eszközök vagy módszerek, de mégis így teszem fel ezt a kérdést, hogy milyen eszközökkel, milyen módszerekkel dolgoznak önök?
3: Az öt pont módszer egy szemlélet, aminek a célja az, hogy az egész embert megérintse. Mert hogy hat a képzelő előre, a fantáziára, egy történettel, egy kérdésválasz, ami a gyerekektől jön, tehát a természetes szinten kezdünk el beszélgetni a gyerekekkel. És amikor már megvan a figyelmünk, amikor már kialakult a kapcsolat, amikor együtt vagyunk, akkor valahogy összekötjük, hogy mi is az anyagunk, mi a tanítás, és aztán ott nagyon nagy a paletta, hogy hogyan, hogy az PPT-vel, vagy rajzfigurákkal, vagy képekkel, tehát valamilyen módon szemléltetünk, de a szemléltetés fontos, hogy akkor azt ők tudják követni. Most a negyedikeseim nagyon lelkesek, amikor PPT-t készítek nekik, és ők nagyon szeretik, de most ez a stádium náluk. És aztán miután megértettük, vagy hogy logikusan elmagyaráztuk, hogy mi a hitünknek a tanítása, vagy a Bibliának egy története, akkor az mit jelent nekem? Mit jelent számomra? Tehát akkor itt leszünk ugyanúgy tanítványok, mint ahogy ők, hogy mindannyian az Úr Jézust követjük, és hogy nekem ez személyesen mit jelent az életemben. Tehát az a legjobb, amikor én ezt meg tudom osztani, vagy valamilyen történetet hozok, aki ezt megélte, és az ő életükben ez mit jelenthet. Tehát ez a szint nagy kihívás, meg tényleg készülni kell ezekre az órákra, de fontos. És aztán utána, hogy aztán a következő héten ezt hogyan tudom gyakorolni? Hogyan tudom erényekre váltani? Hogyan tudom megélni a türelmet, a nagy lelkűséget, a kedvességet a mindennapokban, ami lehet egy rajz is, a gyerekek valamit kitöltenek, és akkor azt követik, hogy ezt hogyan tudták megvalósítani a hétköznapjaikban. És aztán a végén valamiféle összefoglalás, ami nem feltétlenül tőlünk jön, katekétáktól, hanem inkább a gyerekektől, hogy na most ma mit viszel haza az óráról? És akkor ez egy jó visszajelzés nekünk is, hogy hát sikerült, vagy nem annyira sikerült, és akkor azt úgy tudjuk. És az imádság is nagyon jó, mert igazából a cél, hogy elvezessük őket erre az Isten kapcsolatra, ami fokozatosan alakul ki. Tehát nem rögtön, de lépésről lépésre.
1: Nem szeretem ezeket a szavakat, de használjuk teljesen más tantárgyakkal kapcsolatban a differenciált oktatást. És óhatatlan, hogy bennem, hogyha a hit átadásról van szó, akkor ez a szó is valamilyen szinten ott motoszkál, hogy akár egy egyházi fenntartású intézményről legyen szó, akár ugye most már 2012-től az állami fenntartású iskolákban is lehet szabadon választani a hittant a gyerekeknek, mégis különböző háttérrel érkeznek a gyerekek ezekbe az intézményekbe, vagy akár a hittanórára. Kell-e különbséget tenni, lehet-e különbséget tenni, hogyha hitátadásról van szó a különböző hátterű gyerekek között? Tehát van, aki már egészen születésétől kezdve egy közös családi imában nő fel, és megérzi azt, hogy mit jelent az Isten kapcsolat, és előfordulhat az is, hogy valaki 8-10, akár lehet, hogy 14-15 évesen találkozik először a jó Istennel.
3: Én azzal kezdeném, hogy óralátogatóként megyek sok órát, megnézek így a Esztergom Budapesti Egyházmegyében, és olyan szép látni, hogy olyan gyerekek, akik egyébként nem járnak templomba, de a hitoktató meg tudja őket tanítani, saját szavaikkal imádkozni, tehát egy ilyen kezdőkör, és lehet, hogy valaki gyakorló benne, lehet, hogy abszolút nem, de mindenki meg tud szólalni. Tehát például ez nekem egy nagyon nagy tapasztalás volt. A másik pedig, hogy igen, vannak, akik sokkal többet tudnak, lehet, hogy átjöttek egy katolikus iskolából, de hogy az érzékenysége a katekétának, hogy annak a gyermeknek is legyen lehetősége megnyilvánulni. Persze keretek között, tehát nem beszélheti át az egész órát, de hogy megosztani, amit ő tud, és az áldás lehet a többieknek. Tehát itt szerintem csak egy nagyon érzékeny szívre van szükség, hogy megnézni, és ismerni a gyerekeket, az a személyesség, amit most pont az előadásban hallottunk a Lóci Tamás atyától, hogy előtte-utána beszélgetni a gyerekekkel, hogy tudni, hogy mi a hátterük, mi történik velük. Most az én osztályomban történt egy szomorú eset, és akkor arra odafigyelek, hogy ennek a kisgyereknek a családjában történik valami. Tehát ugyanúgy, mint ahogy az ő személyiségükre és a családi hátterükre odafigyelünk, ugyanúgy a vallási hátterükre is, hogy mi az, amiben van tapasztalatuk, mi az, amiben nincs.
1: Mindig azt halljuk, hogy megújulásra van szükség, bizonyos területeken fejlődésre van szükség. Van-e ezen a téren, a hitoktatás terén szükség folyamatos megújulásra?
2: Szóval a katekétákban az a szó, hogy nem csak hitoktató, vagy hitoktató az, hogy hittant utaktok, vagy tanítok. Ami nagyon fontos is, de a katekéta az, hogy hirdettem, és a szó eredetileg az jön, hogy vízhang. Honnan jön az eredeti hang az jó Istentől? És föltételezem, hogy minden gyerekben, minden felnőttben, minden szülőben, mert akkor a szülőkkel is foglalkozunk, hogy van egy emberi vágy, hogy mit jelent a jóság, mit jelent biztosítani a gyerekemnek, hogy egészséges legyen, hogy hát minden, ami tényleg emberi vár, ami természet is, akkor ez a tanítási módszer szintén a természeten alapszik, és akkor utána átugrunk a természet fölöttire, hogy Isten az, aki teljesíti ezt a vágyat. De egy szinten vagyunk, hogy mindenki vágyik a jóra, az odafigyelésre, és ha katekézisként, én mint oda katekéta bemegyek, talán kicsi korában, és van egy kapcsolat minden gyerekkel, hogy mutatja a rajzát, hogy mit csinált a hétvégén, vagy milyen könyvet olvas, akkor van erre természetes kapcsolat velünk, és akkor jobban befogadja, hogy nekem fontos az, hogy legyen egy kapcsolat Istennel. És Isten nem egy idegen valaki, hanem valaki, aki szeret minket, és valaki, aki személyesen érdeklődik így rántam, és az a megújulás bennem újra és újra, hogy mi az én megtérésem, mi az az én erősségem, erőséges kapcsolat Istennel, akkor így jobban tudok visszhangozni Isten üzenetét másoknak.
1: Ez valahol nekem visszhangzik, ha már ezt a szót használta, vagy egybecseng a kedvenc szentírási történetemmel, amikor az Emmauszi tanítványokhoz szegődik Jézus, hogy először meghallgatja őket, kíváncsi arra, hogy ők hol tartanak a saját útjukon, nagyon szimbolikus ez az úton levés is számomra, és akkor csak egy idő után fedi fel magát előttük, hogy először nekünk is meg kell ismerni a ránk bízottakat, hogy milyen élethelyzetben vannak, és utána tudjuk azon a jó értelemben, azon a szinten, ahol ők akár a lelki életben, akár tudásban tartanak, azon a szinten elkezdeni fejleszteni az ő képességeiket, tudásukat. Sok mindent érintettünk, visszakanyarodnék egy olyan mozzanathoz, amit megemlített a nővérek karizmájával kapcsolatban, lelki gyakorlatokat tartanak.
2: Kezdjük az iskolás ilyen lelki gyakorlatokat, először kiosztjuk, hogy kiküldjük a meghívókat, lehetőséget a hitoktatóknak, még a igazgatóknak, vagy katolikus iskolában főleg, mert akkor a hétköznapon tudunk menni, és hát egy olyan dinamikus, ilyen témaszerűen együtt foglalkozás a gyerekekkel, általában egy-egy évfolyammal foglalkozunk, ketten-hárman megyünk, és előadások vannak, interaktív ilyen lehetőségek, kézműves is van, éneklés is van benne, hogy földolgozunk egy-egy témát, és akkor a végén vagy egy imádságot zárunk le, vagy egy szentmisével, lelki napon keresztül, vagy 3 órán keresztül tudunk földolgozni valamit, hogy a gyerekben, vagy a felnőttekben is legyen egy lehetőség találkozni az Úr Jézussal. Lelki élmény legyen a gyerekeknek, és nem csak előadás, hanem tényleg egy szemléltető tanítás, és legyen lehetőség játszani, meg imádkozni is, és akkor egy kézműves formában valamit hazavisznek, hogy emlékeznek arra, például ha hit, remény, szeretetről beszélünk, akkor egy karköltöt készítenek, és bőből készítenek egy kis jelvényt, vagy egy horgont, vagy egy keresztet, vagy egy kis szívecskét, vagy most szeretnék fejlődni a szeretetben, vagy a reményben, és akkor azt már láttam a kezemen, akkor tudom, hogy Isten a reményem. Akkor ilyen, nem csak lelkileg, nem csak elméletileg, hanem tényleg, hogy hason a gyerek szívére az egész élmény.
3: Katekétáknak is tartunk továbbképzéseket. Van, amit nálunk a Szent Szív Központban, valamikor meghívnak bennünket különböző egyházmegyék, úgyhogy akkor is van lehetőség. Decemberben tartunk, december 28-tól 30-ig fiataloknak egy lelki gyakorlatot, Lángoló Szív címmel fut ez a lelki gyakorlat, így a két ünnep között, és erre várunk fiatalokat, akik szeretnének a két ünnep között egy kicsit elcsendesedni, de ugyanakkor a Jóistenre figyelni, közösségben lenni, ott nálunk a rendházban tartjuk ezt a lelki gyakorlatot. Szent Szív Központ, hát a honlapunkon keresztül lehet jelentkezni rá.
1: Jó látni az önök arcán azt a lelkesedést meg szemében, ami így számomra azt az üzenetet hordozza, hogy szeretik, és tényleg egy egészen különleges küldetésnek tekintik azt, amire a Jóisten önöket meghívta. De miért pont ez az út? Miért éppen Jézus szíve nővérek társasága? Nincs olyan túl sok szerzetes közösség, de miért éppen ez a közösség az, amiben meghívást éreztek?
2: Nekem az különleges, mert a nagynéném belépett a közösségbe, amikor én 7 éves voltam. Nem nőttem fel egy katolikus családban, apukám katolikus volt, de nem foglalkoztak a hittel. Akkor az első alkalom, amikor találkoztam a kereszténység vagy a katolikus gondolattal, az, amikor elmentek a nővérekhez látogatni. És nekem az, amikor együtt játszottunk, együtt énekeltünk, nagyon finom fánk is volt, mi gyereknek szólt, de az, hogy ők személyesen megszerették minket, vagy valahogy kapcsolatba lépett velünk, és amikor a táborba mentem velünk, akkor volt az első, amikor kitáltak a Bibliát, és mondták, hát élő példák vannak ott is, és nem csak olvasták, hanem mondták nekünk, és akkor fölébredt bennem az a vágy, hogy olyan legyek, mint ők, és akkor már 16 évesen visszakerültem az egyházhoz, kezdtem újra menni a templomba, és az érdekes, hogy én úgy gondoltam, hogy orvos leszek. Nekem az volt a vágyom, hogy életet mentsek. Különösen a nőgyógyászt akartam lenni, hogy nem csak gyerekekkel, hanem édesanyákkal foglalkozni, amikor veszélyeztetett volt az egész országban, látva, hogy olyan tanítás volt, hogy olyan lehetőségek voltak, akkor lehet vetni a gyerekét. És azt tudtam, hogy ez nem csak rossz tanítás, hanem félrevezetik a nőket, és az hát 16 évesen azt mondja, akkor orvos leszek. Életet menteni. És Isten valahogy segített nekem rájönni, vagy másképpen is lehet életet menteni. És akkor 18 évesen léptem be a közösségünkbe, alig tudtam valamit a vallásomról, sok mindent tanultam a noviciátus alatt, és úgy segített nekem, de ez az indítás, hogy életet menteni. És most is, amikor bemegyek a harmadikosokhoz, vagy a bérmálkozókkal, vagy felnőttekkel foglalkozom, valamilyen formán lelki életet menteni, és segíteni, hogy fejlődjenek, és hát ez soha nem szűnik meg.
3: Középiskolás voltam, amikor felébredt bennem így a vágy a szerzetesi élet iránt, akkor így nem tudtam, hogy hova hív az Úr, többször gondolkoztam rajta, és akkor a városomban, Győrben megismertem egy férfi rendet, a Mária iskola testvéreket, és az egyik testvérrel szorosabb kapcsolatban volt a családom, és akkor ővel osztottam meg, hogy szeretnék, gondolkodom azon, hogy szerzetes nővér legyek, és ő Jézus szíve nővéreket mondta először. És amikor egyetemista voltam, és megkerestem a nővéreket, Éva nővér meghívott a Jézus szíve klubba, és a nővérek, ahogy foglalkoztak a gyerekekkel, rögtön az otthonérzést váltotta ki belőlem, hogy uzsonnát adtak nekik, énekeltek velük, tanították őket, tehát olyan vidám légkörben, olyan szépen meg volt szervezve, és annyira élvezték a gyerekek, és mondom, hogy volt bennem egy ilyen vízió, hogy hogyan szeretnék foglalkozni emberekkel, és ez volt. Ez volt, tehát ezt láttam megtestesülve. Akkor még nem tudtam, hogy ez mit jelent az életemben, hogy elhagyni a szülőföldemet, és hát hosszú időre, azt később állt össze bennem, de Jóisten így megadta az erőt hozzá, és akkor így lettem én is misszionárius, akár a saját hazámban is. Kint Amerikában is, misszionáriusként, ott egy másik nővérrel, aki kínai származású volt, tájvani származású, együtt léptünk be. Úgyhogy így mind a ketten misszionáriusok voltunk Kaliforniában. De megtanultunk, ott is van egy lelki gyakorlatos központunk, ott szépen szolgáltunk, megtanultuk a nyelvet, és aztán most itt Magyarországon is, hogy mit jelent Jézus szíve nővérnek lenni a saját hazámban, és az Úr Jézus szeretni, és így tanúságot tenni róla.
1: Adrien nővér víziót említett néhány perccel ezelőtt, hogy vannak vágyak, vannak elképzelések, hogyha egy kicsit nagyot merünk álmodni vagy gondolni, akkor így a renddel kapcsolatban milyen terveik, milyen álmaik, milyen vágyaik vannak, amit szeretnék, hogy ezt így a Jóisten segítségével sikerüljön valóra váltani.
3: Hát annyit tudok mondani, hogy nagy az aratás, de kevés a munkás, tehát tényleg hivatások. Nagyon imádkozunk hivatásokért. Most a nővérek az USA-ban elindítottak, hogy legyen egy olyan év, amikor lányok csatlakozhatnak, és nem feltétlenül csatlakoznak a közösségbe, hanem csak gondolkodnak a hivatáson. Megismerik az életünket. Úgyhogy mi is próbálunk új utakat, mert igazából ezen múlik, hogy lesznek-e hivatásaink. Tehát feladat és munka és szolgálat az rengeteg, és ötleteink lennének, de hárman vagyunk, és ugyanakkor figyelnünk kell arra, hogy mi is egészségesek maradjunk. Úgyhogy ebben a gondolatban is a Jóistent kérve rábízzuk magunkat, hogy merre tovább, és hogyan viszi az életünket.
4: Krisztina és Adrien nővérekkel, a Jézus Szíve Nővérek Társaságának tagjaival Papildikó beszélgetett.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
1: 21 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Szentszék és Magyarország közötti kötelék ezer éves múltra nyúlik vissza, mondta Parolin bíboros Szűz Mária magyarok nagyasszonya Magyarország főpátrónája ünnepén október 8-án. Fogadást adott Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend, melynek díszvendége Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár volt. A vendéglátó házigazda, Kvek Péter, Magyarország Szentszéki nagykövete nyitó beszédében az apostoli Szentszék és Magyarország ezer éves történelmi kapcsolatára utalt. Parolin bíboros pedig beszédében elmondta: bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. A Szentszék nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abba, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban, fogalmazott Pietro Parolin. Vladimir Putyin kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt pénteki telefonbeszélgetés

0: Orosz fél szerint azért történt, mert Kijev megpróbálta meghiúsítani a választásokat, a voksolás főnapján tömeges dróncsapást indítva egyéb célpontok között Moszkva ellen. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője a közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelően támogatásban részesüljön. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagyipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. Szombaton hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi csaknem 849 millió forint többletforrás biztosításáról rendelkezett. Derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányrendeletből és határozatból. Végül az időjárásról. Erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az északnyugati határvidék kivételével sokfelé, a hajnali óráktól egyre inkább az ország délkeleti felén számíthatunk tartós esőre, akár záporesőre. Az északi szél helyenként megélénkülhet, de döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 13 és 21 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai műsorban elsőként a Magyar Tudományos Afrika Expedíció tagjait hallják, majd Varga Kamil Ferences emlékezik meg az aradi vértanukról és néhány velük kapcsolatos egyházi szeméről. A Magyar Tudományos Afrika Expedíció a II. Világháború utáni időszak legnagyobb szabású és legkomplexebb magyar kutatóútja volt 1987 és 88-ban. A kutatóutat gróf Teleki Sámuel történelmi expedíciójának 100. évfordulója alkalmából szervezték. A 12 fős kutatócsoport Gábris Gyula geomorfológus vezetésével fél évet töltött Tanzániában, Kenyában, Ruandában, Burundiban és Zairében. 5 ország, több mint 20 ezer kilométer és 180 mozgalmas és kalandos kelet-afrikai napot hagytak maguk után a kutatók a vállalkozás végére. Végigjárták a Teleki égtapost ösvényeket Zanzibártól a Stefániatóig. Jártak a pokoltornácán működő tűzhányok krátereiben, úsztak vízilovak és krokodilok között a nagy hasadékvölgy tavaiban, többször is elakadtak a kongói őserdőben és feljutottak Afrika tetejére a Kilimandzsáró jégvilágába is. Felkerestek továbbá 40 nemzeti parkot, az állatvilág utolsó menedékeit, karnyújtásnyi távolságból tanulmányozhatták a nagyvadak életét, meglátogatták az emberiség bölcsőjét, a világhírű régészeti lelőhelyeket, és találkoztak napjainkban is törzsi szervezetben élő népcsoportokkal, és közben mindenütt folyt a gyűjtés, a térképezés, a fotózás, a filmezés és a beszélgetés az emberekkel. A tagok közül Gábris Gyulával, Kubasek Jánossal és Werner Jánossal már korábban hallhattak egy beszélgetést, sőt,

0: Vojnics András az expedícióról szóló könyvét meg is osztottuk hallgatóinkkal. Az egykori tagok azóta, habár kissé megfogyatkozva, de minden évben összegyűlnek, mert az út igazi barátokká kovácsolta őket. Az idei találkozó a Nógrád vármegyei Kemencén volt. Ott beszélgettem az expedíció néhány tagjával. Közülük elsőként Sárkány Mihály néprajzkutatót hallják.
1: Éppen életem egyik mélypontján voltam. Szerettem volna elmenni kutatóútra 2 évre Indiába, és már megvolt az indulási időpontom is, és aztán néhány nappal az indulás előtt feleségemnek szóltak a Művelődési Minisztériumból, hogy az indiai félnek az a kérése, hogy hát most ezt halasszuk el. Hát ilyenkor az ember nem boldog, szóval az ember, hogy el akar menni ennyi időre, sok mindent rendbe tesz maga körül, és ezek után, mint egy 2 hónappal utána megszólal a telefon, és Gábris Gyula, akit nem is ismertem korábban, fölhívott telefonon, bemutatkozott, hogy ő földrajzkutató, és hol dolgozik az ELTE-n, és hát hallott rólam, és ezért megkérdezi, hogy volna kedvem elmenni egy expedícióval, amely Teleki Sámuel nyomain halad végig. Hát természetesen mondtam, hogy hogyne, de ez egy teljesen váratlan dolog volt. Szóval én semmit se tudtam korábban, hogy ilyen szerveződés folyik egyet. Akkor gyűjtötte össze a Gyuszi azokat, akikről úgy gondolta, hogy alkalmasak volnának egy ilyen vállalkozásra, és hát ezek után a 85-86-os, sőt a 87-es év is leginkább a fölkészülésről szólt. És mint hogy nem nagyon ismertük egymást korábban, de akkor a fölkészülés keretében természetesen többször összejöttünk, és sok mindent tárgyaltunk meg, tehát lassanként így elméletileg megismertük egymást, de gyakorlatilag is megismerjük, ezért 86-ba elmentünk Bulgáriába, azzal, hogy hát a Pirin nevű hegynek egy viszonylag magas részére elmegyünk már a hóhatár fölé kicsit hegyet mászni, mert ilyen körülmények között csak jobban megismeri az ember a másikat, hogy ki
2: összeszoknak.
1: Igen, mire lehet számítani, milyen reakciói vannak. Úgyhogy az egy néhány hetes út volt, mert filmeztünk is közben még Erdélybe, és aztán lassan eljutottunk a Pirinbe, és aztán ott valóban ott voltunk, egy olyan helyen volt a szállásunk, ahol még májusban már volt hó, jéghideg vízbe lehetett reggelente mostani, de voltak természetesen jó vastag gyapjú takarók, úgyhogy fázni nem fáztunk, sőt, mikor az ember kiment, és ahova másztott föl a hegyre, és tűzött a nap, akkor még melege is tudott lenni. Na hát, ha így indultunk el az egész expedícióra, most én afrikanistának készültem. Voltak is publikációim, de addig nem sikerült soha eljutnom, volt úgy, hogy elnyertem ösztöndíjat, de nem lehetett kiutazni vele valahogy. Ezek az életnek a nehezen megfejthető apróságai, hogy vajon ki tudja miért. Minden esetre ez egy elég fura dolog volt, hogy mert miközben Afrikában nem tudtam elmenni, Cambridge-be kaptam ösztöndíjat 5 hónapra, úgyhogy én 1979-80-ban ott voltam, de nem azért, hogy Afrikát kutassak, ott a brit szociálantropológia tanulmányozására voltam. Minden esetre ez azért egy nagy felszabadulás volt ezután, a fiaskó után, mert mondom, 2 év az komoly dolog. De hát Kelet-Afrikával korábban is már foglalkoztam, tanítottam is azt az egyetemen, tehát ezért benne voltam az irodalmában. Annak is.
0: Füsinek Géza volt az ön társa, igen. Néprajzos társa az expedíció.
1: Ő nyelvész volt alapvetően, de természetesen néprajzot is tanult, és tájékozott volt az afrikai etnográfiába. Csak ezt azért mondom, hogy nyelvész volt, mert ő az egyetemen alapvetően szuahéli nyelvtanítással kezdte, és hát kitűnően tudott szuahéliül. Ő tanult afrikanisztikát kint valaha Leningrádba.
0: Akkor megfért 2 dudás egy csárdába.
1: Hát olyannyira, hogy amikor kezdett összejönni a csapat, akkor én ajánlottam, hogy őt is hívják meg. Tekintettel arra, hogy fölkészült ember volt. És azért Kelet-Afrika nagy, van azon mit tanulmányozni bőven. Több földrajzkutató volt ott, meg több geológus, hát így 2 néprajzkutató is megfért, de mondom itt az ő nyelvtudása az sok mindenen segített.
0: És mi az, amire ráálltak gyűjtés szempontjából?
1: Most ez egy érdekes dolog, mert az ember először elképzeli, hogy mit szeretne. És hát most elképzel, hát az egyik oldal ennek az, hogy hát a magyarországi kelet-afrikai gyűjteményekből, amihez képest az ember úgy gondolja, hogy a változásokat rögzíteni tudja. Ez az egyik csoportja ugye a tárgyaknak. De hát amikor az ember úgy benne van a helyszínen, akkor kiderül, sok minden másra inkább kell szinte figyelni, mint erre. És hát azért egy ilyen gyorsan mozgó expedíció esetében leginkább arra lehet figyelni, hol éppen vagyunk, és nem arra, hogy miket képzel el az ember, hogy ő most mit tanulmányozna. Szóval itt azért, ha valahol egy hétig megálltunk, az nekem már paradicsom volt, ahhoz képest, hogy naponta változtattunk helyet. Úgyhogy ennek következtében, amiket publikáltam, azok ezekből a rövid időszakokból voltak, ahol mégis le lehetett ülni néhány emberrel, beszélni velük, és nem csak látni valamit, hanem kikérdezni róla őket, hogy mit is látunk. Ezt azért merem így mondani, mert én azért Magyarországon is kutattam, és azért itt több évig tudtam egy-egy faluba leülni, és aztán később voltam Kelet-Afrikában, kikujuk körében kávétermesztést vizsgálni, és sok minden egyebet, de olyankor több hónapig éltem egy falu keretei között, tehát ez egy nagyon más állapot, mint amikor az ember roham tempóban megy, mert jön a következő hegy, amit meg kell nézni, és hát itt, amikor az elmúlóknál voltunk egy hétig, az már nekem egy paradicsom volt.
0: Mennyire volt, úgymond, egy denaturált vagy modern Afrikának ez a része?
1: Nagyon érdekes dolog. Szóval az ember azt hinné, hogy rettenetesen gyorsan átalakult Afrika. És ez igaz is, hát természetesen vannak modern városok, sok minden, de eközben azért ott nagyon meg lehetett találni, még az egykori, mondjuk így, hogy földművelés és állattartás korai korszakát reprezentáló társadalmaknak a létét is. Sőt, hát voltunk pigmeusoknál is, akik pedig hát még mindig élnek az erdőben, ilyen zsákmányoló gazdálkodást folytatva. Nagyon apró foltokba, de megmaradt sok minden a múltból, és hát eközben az ember szembe kell nézen azzal, hogy van egy modern Afrika, és az egyikből a másikba az átmenet, az elsősorban a helybeliek számára egy izgalmas kérdés. Na most erről az embernek nagyon izgalmas benyomásai tudnak támadni, hogyha fél évig járja így ezt a területet, és ez az, amelyik, azt kell mondanom, hogy talán a legizgalmasabb tapasztalat, de amit a legkevésbé lehet tudományosan így leírni. Szóval ez egy olyan dolog, hogy ahhoz, hogy az ember ebből valami következtetéssort levonjon, ez nem elég a benyomás. Nagy előnye van annak, aki ott él, és ennek következtében ezeket a változásokat évről évre tudja nyomon követni, ahhoz képest, amikor valaki belecsöppen. De ez a belecsöppenés is rengeteget adott. És mint hogy én tanítottam Afrika néprajzát az egyetemen, ennek következtében ezek az apró részletek is hozzájárultak ahhoz, hogy ne csak körszagúan taníthassam.
0: Van valami a legmaradandóbb emlékeik közül, amit most felidézne?
1: Természetesen, de mondom, én azért leginkább arra igyekeztem törekedni, hogy legyen néhány olyan dolog, amiben valami újat tudok leírni, mondani a világnak. Az egyik tanulmányom az egy tua, azaz pigmeus néptől származó edény volt, amelyiknek olyan díszítése volt, ami a tua kerámia publikációkban nem fordult elő. És minek utána ezt egy piacon meg tudtam vásárolni, megvan a Néprajzi Múzeumban tárt, tehát ez nyomon követhető, és volt egy nagyon jó tolmácsom, Ruandában zajlott ez a vásárlás, akinek a segítségével kitűnő adatokat tudtam összegyűjteni az egésznek a készítéséről, hogy miért is ilyen, és mindezt össze lehetett vetni egy akkoriban frissen megjelent doktori disszertációval, amit Németországban írt egy férfiú, és nem ismerte ezt a fajta díszítésmódot. Most tehát azért nagyon sok díszítésmódja nincs a tuáknak, következésképpen ez egy érdekes jelenség volt, és nem csak az egy tárgy volt ilyen, amit akkor ott megvásároltam, hanem utána láttuk, hogy ilyeneket visznek az asszonyok a fejükön szépen a piacra, tehát többen is készítik ezeket, és hát ebből az ember nekiállhat és formálhat egy bizonyos írást, amiben értelmezni próbálja ennek a díszítésnek az elemeit. Ez úgy gondolom, hogy ez egy eléggé maradandó dolog. Ezt publikáltam más nyelven is, hogy azért tudjanak róla. A másik ilyesmi, az előbb emlegettem az elmulókat, ugye amíg a többiek elmentek a Teleki vulkánhoz a Turkánató végébe, addig én egy osztrák földrajzossal ott maradtam egy hétig az elmulók között. Elébe, és hát ez ugye Afrika legkisebb népeként számon tartott aprócska nép, és ezzel, hogy ott voltunk, hát minden nap elmehettünk és cseveghettünk. Ott pedig az volt az érdekesség, hogy a róluk szóló megbízható információk, azok meglehetősen régiek voltak. Az 1930-as évekből származott egy alaposabb leírás róluk. Aztán úgy futólag volt egy amerikai hölgy a közelükbe, akinek a nyomait megtaláltam a kenyai egyetemi könyvtárba. Tehát ezeket az ember elolvas, és aztán azt is tudtam, hogy volt egy német expedíció néhány évvel korábban ott, és azoknak is aztán megszereztem a dokumentumait. Tehát volt egy olyan anyag, csoport, amihez képest az ember a megfigyeléseit azt úgy rögzíthette, hogy azt érdemes megírni. Hát ezt természetesen megírtam. Most ezt azért mondom így el, mert ezek számomra, mint aki azért a tudományt szeretné művelni, izgalmasabbak, mint az, hogy most látok oroszlánt, vagy nem látok oroszlánt. Láttam, de azért ez nekem fontosabb volt a továbbiakban az egész Afrika képalakulása szempontjából. De hát a legfontosabb, amit az ember Afrikából magával hoz, ezt állítom, hogy annyi jó indulat van az emberekbe, annyi kedvesség, segítőkészség, hogy ez lefegyverző. Szóval azért gondoljunk bele, mi megyünk oda, nekünk futja arra, hogy oda menjünk. Hozzájuk képest a puszta ruházatunkkal már magunk vagyunk a gazdagság, és ezek után segítenek nekünk. Szóval ez valami hihetetlen, és mindez társul egy nagy életörömmel, amiben persze benne van, hogy ezek sokkal fiatalabb társadalmak, mint a miénk. Ez egy nagyon lényeges benyomásbeli különbség, annak ellenére, hogy ott is most már nő az átlag életkor, azért ez még messze alatta van a mi európai átlag életkorainknak, és ez a dinamikus, segítőkész magatartás és jó kedve, ez azért az embert nagyon megragadja.
0: Az elhangzott beszélgetésben Sárkány Mihály néprajzkutatót hallották.

0: A következő percekben Juhász Árpád geológus osztja meg önökkel afrikai élményeit.
1: Kerestek geológust, ugye, mert ez egy olyan vidék, Kelet-Afrika, ahol egy különleges földtani jelenség játszódik le. Úgy tűnik, hogy egy nagy árokrendszer mentén Afrika tulajdonképpen ketté válik. Ez a keleti, észak-keleti része előbb-utóbb le fog hasadni, és így tulajdonképpen majd óceán fogja kitölteni azt az árkot, amelyikbe mi is jártunk. Hát ugye az út alatt gyűjtöttem a különböző kőzettípusokat azért, hogy a múzeumba, az egyetemnek a gyűjteményébe is bekerüljenek azok a különleges kőzetek, amelyek ezen a környéken találhatók, beleértve mondjuk a Kilimandzsárót. Számomra nem csak egy hegynek a megmászását jelentette, hanem az is, hogy ott megfelelő kőzettípusokat gyűjtsek. Külön nagy geológiai érdekesség volt az Old Doino Lengai vulkánnak a megmászása, ahova előttem Lerner János és Sáfrán József jutott föl. Én akkor egy rossz bakancsba voltam, amelyek nem volt rücskös talpa, úgyhogy az első alkalommal nem jutottam föl a tetőre, de két nap múlva Pokoli Bélával fogtuk magunkat, és akkor kaptam kölcsön egy bakancsot, és föl tudtam jutni. Ez azért különleges, mert ebben a kráterben ilyen bubos kemenceszerű alakzatok vannak, amiknek az oldalából egy iszapnak tűnő forró dolog lövel ki. Na most ez azért érdekes, mert szemben a világ vulkánjainak a többségével nem 1000 fokos, mondjuk a Hawaiban a vulkánok azok 1100 fokos lávát ugye bocsátanak ki, hanem ez mindössze csak 480-490 Celsius fokos, és a kémiai utólagos elemzésekből kiderül, hogy ez nem sok szilíciumot, hanem inkább karbonátot, tehát kalciumkarbonátot tartalmaz, úgy hívják ezeket, hogy karbonátit lávák. Hát ugye korábban erről magyar kutató nem írt, tehát ez szakmailag egy fontos epizód volt az én utam során. Én a csapatnak a többségével szemben csak egy negyed évet töltöttem ki, mert akkoriban olyan pozícióban voltam, ami mellett nem engedték meg, hogy fél évre távol legyek, de ez a negyed év is elég volt nekem ahhoz, hogy egy átfogó képet kapjak a kelet-afrikai hasadék vulkánokról. Erről természetesen publikációt jelentettem meg, és a mai napig a legnagyobb emlékeim között marad meg ez a tudományos Afrika expedíció.
0: Az elmúlt percekben Juhász Árpád geológust hallották.

0: Palánc András paleontológus is az Afrika expedíció tagjai között volt. Ő váltotta Juhász Árpádot 3 hónap elteltével, s mint mondja, a legkevésbé sem bízott abban, hogy idővel a csapat után utazhat Kenyába.
1: Amikor lejöttek hozzám Gábris Gyuszi és Lerner Jancsi, ugye Lerner Jancsit még tanítottam is, a Gábris Gyuszi az egyel fölöttem járt. Na szóval elmondták ezt az egészet, hát persze nagyon tetszett nekem, meg is mondtam nekik, de hát azt mondtam, hogy gyerekek, ebből 3 autó, ne? Akkor még nem volt Toyota, csak 3 terepjáró, meg hát az egész 6 hónap, meg mit tudom én. Úgyhogy tényleg nem hittem benne. De tényleg nagyon nem hittem benne, annyira nem, hogy ők már elmentek. Emlékszem, ott voltam december 17-én, azt hiszem, akkor indultak el. Ugye kint voltam a repülőtéren, földrajzi tanszék titkárnőjével, integettünk nekik, aztán, na mondom, ennyi. Ennyi, nekem eddig tartott az expedíció. Már csak azért is problémás volt, mert nem volt nekem minden vízumom, mert hát ugye nem lehetett olyat csinálni, hogy kérek egy vízumot 3 hónappal későbbre. Úgyhogy már nem tudom, hogy volt, de elég bonyolult dolog volt, nem lehetett minden vízumot Budapesten beszerezni, volt, amit csak Bécsben lehet. Hát szóval ez maga az egész elég bonyolult volt, de aztán a végén csak megérkeztem.
0: Hol csatlakozott hozzájuk?
1: Nairobiban, tehát Kenyában. Nairobiban megérkeztem a repülőtérre, a csomagomból egyedül a cigarettákat lopták el, akkor még dohányoztam. Azt hiszem, hogy ketten voltunk az expedícióban, akik dohányoztunk. Na szóval megérkeztem, hát a többiek még nem voltak ott. A többiek aznap éppen jöttek vissza a Rudolf-tótól, úgyhogy én befészkeltem magam a Nairobi törzshelyünkre, a YMCA kollégium épületébe, ott volt egy ilyen nagy közös szoba, a dormitori, és akkor ott vártam őket, amikor egyszer csak megjöttek. Úgyhogy örültek nekem, hát persze, klassz dolog.
0: És mi volt a legnagyobb élmény, ami azóta is nekem megmaradt?
1: A gorillák.
0: Ruandában?
1: Ruandában, az tényleg fantasztikus volt. Az biztos, hogy valamiképpen olyan állatok voltak, akik elviselték az emberi jelenlétet. De akkor is gorillák voltak. Ugye? Ha úgy veszem, mi sem voltunk tipikus emberek, akik ott voltunk velük együtt, mert mire a gorillákhoz értünk, addigra mi már egy kicsit afrikanizálódtunk. Ők egy kicsit humanizálódtak, mi meg egy kicsit afrikanizálódtunk. Én ugyan nem bújtam a gorilla hóna alá, mint David Attenborough, de közel voltam hozzájuk, és emberszaguk volt. Máig az egyik élményem volt, hogy nem csak a nézésük, ahogy a válla mögött hátra nézett ránk az a ezüst hátú óriási nagy hímgorilla, az a tekintet, hát mondjuk, mikor az ember a, nem tudom én, a műpában van, és valaki hosszasan köhög, és akkor hátra néznek, ilyen volt. És ember szaga volt, tehát olyan szaga volt, mint a lefutott 3 kört a Népstadionban. Szóval nekem ez volt a legnagyobb. És hát legalább ekkora élmény volt az a barátság, ami kialakult közöttünk.
0: 3 hónapot töltött ott a 6-ból a többiekkel együtt. Hogy látja, hogy félig van a pohár, vagy félig üres?
1: Hát nekem tele volt a pohár, akár mennyi víz volt benne, vagy akárminek mondjuk. Ez nekem is életem egyik legnagyobb élménye. Hát az ilyen utazás jellegű dolgokat tekintve biztos, hogy ez volt a legnagyobb élményem. És ez nem független attól, hogy milyen társaságban születtek ezek az élmények, emlékek. Ez legalább akkora dolog. Hát most itt együtt vagyunk, ugye, mint ahogy minden évben legalább egyszer együtt vagyunk, és amúgy is, szóval előfordul, hogy ketten, vagy mit tudom, házaspárok itt-ott-ott összejövünk. Hát a másik dolog az, hogy tényleg egy olyan helyzetben jártunk Afrikában. Ugye már Széchenyi azt írta, hogy egy kizsigerelt, ahogy mondta, denaturált Afrikában járt a 60-as évek eleje, közepe táján. Hát ezt ő azért mondhatta, mert ő járt már a 30-as években is Afrikában. Mi meg azt láttuk, amit láttunk, és ami azóta van. Szerintem egészen kivételes dolog, hogy megjártunk több országot, de nem láttunk olyan nyomorúságot, nyomort, amilyet néha mostanában lehet látni. Jó, nem voltunk Szomáliában, nem voltunk Eritreában, de akkor is nem láttunk ilyen törzsi vagy népek közötti csatározást. Ugye, amik Ruandában történtek egy pár évvel azután, hogy ott jártunk, ha azt az ember végig gondolja, hogy akkor is lehetett volna, mert olyan dolog volt, ami bármikor lappangóba előtöri. Szóval ez is egy nagy dolog volt, hogy egy nyugodt Afrikában jártunk. Néha voltak ilyen apró kalandok, amik a rendőrséggel megestek, meg minden, de nem ütköztünk semmilyen komolyabb hivatalos gátba. Tehát amit akartunk csinálni, azt megcsináltuk. Találkoztunk igen kiváló emberekkel, és az, hogy ezekkel az emberekkel ott megismerkedtünk, az nagy része annak volt köszönhető, hogy ez az expedíció, nem tudom, mások is mondták-e, pedig kell mondani, egy abszolút önálló vállalkozás volt. Jó, ugye szponzorok adták össze a pénzt, amivel mentünk, de Afrikában senkitől nem kellett semmilyen anyagi segítséget kérnünk vagy elfogadnunk. Kaptunk baráti segítséget. Ugye itt van az a barátunk, aki akkor a Nairobiban a kereskedelmi képviselő volt, egyúttal majdnem, hogy egy követ, Liptai Wagner Sándor, aki rengeteget segített nekünk azzal, hogy az ő házának a kertjében, meg a garázsában tudtuk a holminkat tartani. Ezek többet jelentettek, mint hogy valaki hozzánk vágott volna valami készpénzt. De ez egy nagy dolog volt. Nem voltunk nagyon jól eleresztve pénzzel, és a Lerner János, aki a pénztáros volt, hát az aztán megfogta a pénzt. Elmesélem akkor. Mehet?
0: Igen.
1: Mikor megérkeztünk, amikor én megérkeztem, hát a többiek ottan elmentek, lefürödtek, átöltöztek, szétrakták a holmiakat, stb. A Gábris Gyula, jó is, hogy most róla beszélek, mert most nincs itt, ő nem tud mesélni. Szóval a Gábris Gyuszi odaült mellém az ágyra, ilyen emeletes ágyak voltak ebben a dormitoriban, és azt mondja, hogy óvatosan elkezdi nekem mondani, hogy hát tudod, azt mondja, hát ez a Jancsi annyira kevés pénzt, zseppénzt ad nekünk, és hát az Árpival mi együtt, ugye egy autóban is utaztunk mindig, hát ő most ugye hazament, de amíg együtt voltunk itt, azt mondja, én meg az Árpi minden alkalommal, amikor Jancsi adott zseppénzt, akkor abból vettünk egy üveg viszkit, és akkor azt úgy apránként megiszogattuk este, vagy a vacsora után egy kettesbe. És úgy rám nézett, hogy vajon én most be fogom-e tölteni ugyanezt a szerepet, amit a Juhász Árpi ebben a kettős játékban betöltött, és ezt megnyugtattam, hogy természetesen. Ami már itt kialakult ebben az expedícióban, azt én nem fogom megbontani. Úgyhogy ketten bírtunk egy üveg viszkit venni, mondjuk két hetente. Így nézett ki a zseppénzünk. Jó volt, szép volt, igen.
0: Az elhangzott riportban beszélgetőtársam Galácz András paleontológus volt.

0: Pokoli Béla térképész nem a Magyar Tudományos Afrika Expedíción szerezte első afrikai élményeit, mert a gyermekkora egy részét a kontinens nyugati részén, Nigériában töltötte. Most őt hallják.
1: Nagyon nagy élmény és tapasztalat volt annak idején 15 éves koromban kimenni. A családdal édesapám dolgozott ott Nigériában. Annak idején 2 évet Észak-Nigériában is. Kicsit olyan volt, mint egy 2 évi vakáció.
0: Nem volt iskola?
1: Azért volt, és nem volt különösebben magas színvonalú, de angolul lehetett, aki akart tanulni. Persze a környező világ az csodálatos volt, aki érdeklődik ilyesmi iránt. Máig eszembe jut, hogy mióta a város szélén laktunk, és furujáztak a fuláni pásztorok. Esténként ezt hallgattuk, nem a közlekedés zaját. Csodálatos visszaemlékezni ilyesmikre. És hát annak ellenére, hogy akkor éppen a háború folytott délen, Nigériában, mi ebben nem éreztünk tulajdonképpen semmit. Szóval a helyi viszonyokba ez egyáltalán nem tükröződött. És ott a helyi életben inkább a hagyományos törzsi főnökség, meg a központi kormányzatnak a együttes fellépését lehetett figyelni. Szóval például volt a emírnek külön rendőrsége, emlékszem, érdekes volt ezt is megfigyelni. Annak ellenére, hogy saját rendőrség is volt, de hát a emírnek a fesztiváljaira, a Mohamedán fesztiválokra kinézni, ez is felejthetetlen élmény volt számunkra. Amikor Nyugat-Afrikába voltam 2 évet, tehát Nigériába konkrétan, akkor hát még diákként voltam ott. Apám tulajdonképpen ilyen mérnöki, tehát a általános mértőki feladatokat látta el, a út felújításokat végezték, a meglévő szilárd burkolatú és a földutakon a hidaknak a karbantartását is végezték. Kevés volt, hogy akkoriban a szakember, azért kértek különböző szocialista országokban, ez ugye 60-as évek közepéről beszélünk, szakértőket Nigériába, de hát közismert Algériába sokan voltak, Irakba, Maliban, Guineában.
0: Mennyivel volt másabb Kelet-Afrika később, mint Nyugat-Afrika korábban?
1: Igen, nagyon sok különbség van tulajdonképpen. Vannak persze hasonlóságok, ugye éghajlatban bizonyos mértékig, geológiában is, de azért az emberek kultúrájában elég sok a különbség. Tulajdonképpen ugye mind a két vidéken az iszlám hatás érvényesül, de más formában, ugye Nyugat-Afrikában a rabszolgasság intézménye az sokkal súlyosabban érvényesült, de ez megvolt persze Kelet-Afrikában is, de valahogy a mértéke az Nyugat-Afrikában egyes helyeken sokkal súlyosabb volt, akkor az élővilág ugye az sokkal változatosabb Kelet-Afrikában, és hát ez a bizonyos kelet-afrikai árokrendszer, ami egészen egyedülálló, ennek ugye nyoma sincs Nyugat-Afrikában, ez meghatározó a maga tó rendszerével együtt. Itt is lehetne még érdekességként felhozni.
0: Például azt, hogy igen. Térképek voltak egyáltalán?
1: Térképek, hát voltak, de a mai értelembe vett légi és űrfelvételek segítségével pontosított térképekről azért még nem lehetett beszélni. A térképeket folyamatosan ma is mindig pontosítani kell, mert egyre több ember alkotta részletet, szükséges feltüntetni rajta, tehát a infrastruktúrának az elemeit, az emberi építményeket, a kultúra építményeit, jegyeit fel kell tüntetni. Hát ezek változnak, és a újabb térképeken még akár a régmúlt emlékekből is, amikről nem volt tudomás az embernek, azt is a korszerű technikák segítségével fel lehet vinni újabb térképekre.
0: Mi volt az a konkrét kaland, mondjuk úgy, vagy élmény, amire emlékszik, amit kiemelne a fél év során történtek közül?
1: Az egyik csúcspontja mindenképpen a Rudolf-tónak a meglátogatása volt, és hogy 100 évre pontosan 100 évvel később ott állhattunk mi is, mint ahogy Teleki Sámulék éppen odaértek. 100 évvel korábban ott a tópartjára. Ez felemelő élmény volt, hogy nem csak mi a expedíció tagjai, hanem a osztrák kollégák, illetve diplomáciától a kenyai nagykövet is részt vett ott, illetve Ausztriából is eljöttek, hiszen ugye Teleki Sámuel társát, Ludwig Hönert osztráknak könyvelik el, aki a Teleki expedíció krónikása volt. Tehát ez volt az egyik nagy élmény, hogy ott lehettünk éppen 100 évvel később, tehát mindenképpen nagy dolog volt fentről lenézni a Kilimandzsáró tetejéről, 5600 méter magasra látni a környező hegyeket, a Kilimandzsáró többi hegycsúcsait, de hát a Kelet-Afrika nagy tavai is mind nagy élményt jelentettek. Mindenképpen kellett előre óvatosnak lenni, hogy azért csak úgy fejes ne ugorjunk a vízbe, hiszen a Turkánatóban, korábbi Rudolftóban nagyon sok krokodil van, erre a helybeli kísérünk is felhívta a figyelmet, de máshol a Viktóriatóban a bilharzia veszélye áll fenn, úgyhogy ott sem tanácsos fürdeni, de emlékszem, hogy a Tanganyika tóba néhány nagyon kellemes fejest ugrottunk, ott állítólag nincsen ilyen veszély. Ott Burundiba, ott kényszerűen néhány órát kellett töltenünk, mert az egyik autó elromlott, és várakoztunk, még javítják.
0: Afrikai élményeit Pokoli Béla térképész idézte fel.

0: Az 1987-88. Évi Magyar Tudományos Afrika Expedícióról 6x30 perces ismeretterjesztő tévésorozat is készült, melynek operatőre Sáfrány József volt. A tagok közül most ő szólal meg.
1: Életemben először voltam fél évre valahogy olyan forgatáson, ami tényleg majdnem minden nap volt munka, és elhasználtam 40 ezer méter filmet, amiből egy hétrészes filmsorozat készült. A dokumentációt, hogy mondjam, azt inkább a többiek csinálták, mert ők végezték a maguk tudományos munkáját. Én egy kolonc voltam inkább csak a nyakukon, mert ugye a filmfővétel érdekében néhányszor mondjuk be kellett ismételniük azt, amit éppen csináltak, és ennek nem örültek egy csöppet se. Hát ezzel nem csodálkozom.
0: Az ön cucca volt a legnehezebb?
1: Mondhatni, igen, igen, mert rengeteg film, mondom, 40 ezer méter film az igen komoly mennyiség, kamerák, állványok, mikrofonok, magnetofon, szóval volt rengeteg holmim.
0: És mindez csak egy ember nem volt segédoperatőr hangmérnök?
1: Nem, előtte, hogy mondjam, a hangmérnök fölkészített, hogy hogy kell használni ezt a kis nagra magnót, ami akkor vadi új volt, és még a Magyar Televízió összesen kettő volt belőle, és hát megtanultam, hogy hogy kell azzal úgy hangot csinálni, hogy az a filmezéshez megfelelő minőségű legyen.
0: Nagy bizalom volt önben, hogyha kettőből egyet odaadtak Afrikába?
1: Nem én bennem, hanem magával az expedíció volt olyan fontos, hogy a pasas, aki filmet csinál róla, az azért, ha lehet, mindennel föl legyen szerelve, és engem föl is szereltek mindennel. Tehát nem volt olyan, hogy kérek valamit, és az nincs, minden, amit kértem, megkaptam. És ezzel aztán boldogítottam ugye a kollégákat, mert főleg a orvosunk, Varga József doktor, hát szóval ő volt a segédoperatőr, aki az állványt cipelte, meg ilyesmi, és mellette ültem fél évig az autóba, ő vezetett végig kiválóan, és ugye az orvosokra jellemző, amikor van egy percnyi szabad ideje, abban a pillanatban el tud aludni, mondta, hogy több éves alvásrestanciát kell neki bepótolnia, és ahogy megálltunk valahol, rögtön föltötte a lábát a volánra, és elaludt.
0: Mi volt a legnagyobb kihívás? Gondolom a pára, az út, a por, ez mind nem tett jót a kamerának, a filmnek.
1: Olyan kamerát vittem, egy Ariflexet, amit annak idején a németek háborús célokra fejlesztettek ki, azzal lehet verekedni, diót törni, és még filmet is képes csinálni. Volt olyan, hogy egy rossz mozdulat miatt belesett a patakba, elázott, kitettem a napra, fél óra múlva újból lehetett használni. Tehát a felszerelés az akkori kornak megfelelő volt, és erre az expedíciózásra azóta se találtak ki jobbat.
0: Ez még akkor nem a videó technika volt.
1: Ez 16 mm-es filmre készült ez a sorozat, de az olyan minőségű, hogy most föl lehet javítani, és amikor kiadták, olyan HD minőségben láttam, hogy én magam se hittem volna, hogy ezt én fényképeztem, olyan minőség volt.
0: Mi volt a legnagyobb kaland vagy élmény a 6 hónap során?
1: Általában mindig ilyeneket kérdeznek, amit meg tudok érteni, de hogy nem tudok úgy kiemelni. A legnehezebb megbászni a Kilimandzsárót volt, de sokkal veszélyesebb volt az Oldonyolengáj vulkánt megbászni, mert az éppen működött. De hát ilyenkor, amikor az ember a kamera mögött van, akkor ezek úgy eltűnnek, ezek a bizonyos veszélyek. Olyasmi fordult elő, mondanak, hogy kalandnak, hogy veszélybe voltam, hogy ültem a kocsinknak a tetején, ott volt az állvány felállítva, és kifutott épp a film a kamerából, és elkezdtem átfűzni, hogy a friss filmet befűzzem, és közben érzem, hogy beindul alattam az autó, és elkezdtem dörömbölni, hogy hé, gyerekek, hát még nem vagyok kész, várjatok már, de ők elindultak. Aztán, mikor leszálltam, és éppen kerestem a keresetlen szavakat, hogy csúnyákat mondjak nekik, mikor mondták, te figyelj, csak az az elefánt éppen nyúlt felét, hogy le akart szedni onnan a tetőről. Én ezt nem konstatáltam, az ő elbeszélésükből tudom.
0: És nem loptak el semmit a felszerelésből?
1: Nem, volt, amit elhagytam, de aztán mákon volt, mert az meg is lett. Képzeld el, hogy amikor a kamerának leesik a keresői, amiben bele kell ugye nézni. És már elgyalogoltam attól a helytől, ahol leesett, jó messzire, mire észrevettem. És mondtam, na most itt a világ vége, itt vagyunk a Teleki vulkánon, és elhagytam a lupét, a keresőt. Más megoldás nem volt, elindultam vissza, vagy meg lesz, vagy pedig nem csinálok filmet. És visszamentem, és a fölkelő nap éppen, ez hajnalban volt, a fölkelő nap éppen rávilágított arra, és a szemembe tükröződ, meg lett az objektív. Tehát a szigetelő szalaga olyan erősen oda köztem, soha többet ne essen le, de ez volt, ami engem a legjobban megviselt, mert rögtön, amíg gyalogoltam vissza, hogy keresem azt a elveszett alkatrészt, az járt a fejembe, hogy akkor most mi a francnak vagyok itt.
0: És a labormunkák már itt voltak Pesten?
1: Persze. Többször volt az, hogy találkoztunk magyarokkal, akik éppen mentek hazafelé, és azokkal mindig küldtem haza az anyagot, hiszen ez nehezen bírja a meleget, és ugye, mint tudjuk, Afrikában meleg van. Találkoztam például Juhász Előddel, a zenei szerkesztővel, aki biztos nem örült neki, de legalább 10 kg filmet haza kellett vinni. Aztán Juhász Árpi fél időben elment haza, akkor ő is elvitte a maradékot, közben Galácz András megérkezett, ez meghozta a frisset, úgyhogy filmmel jól el voltam látva. Ha nem sikerül a film, akkor baj lett volna, mert tényleg az összes lehetőséget megkaptam. Az induláskor a főnököm azt mondta, hogy te most lemész a boltba, megveszed a legdrágább pezsgőt, berakjuk itt a hűtőbe, ha hazajött és nem hozol jó mozit, akkor megisszuk egymással a pezsgőt szépen, hogy kellemesen búcsúzzunk el egymástól. Na most engem ez a fél év alatt ez megállás nélkül, ez inspirált, hogy én ezt a pezsgőt rohadtul nem akarom meginni. Szerencsére mire hazajöttünk, a kollégák már rég kiitták a hűtőszekrényből, de lett egy olyan film, ami életem első nagy nemzetközi filmdíját is hozta, Trentói Ezüstenciánt, ami ráadásul komoly pénzzel is járt, úgyhogy nekem ez egy mák volt. Én az egészben úgy kerültem bele, hogy az expedíció elkezdett keresni valakit, aki a filmet csinálja. Rockenbauer párra gondoltak ugye először, de hát a Pali életébe kezében nem vette a kamerát, tehát ő neki kellett volna operatőr, viszont csak egy ember tudtak elvinni. Akkor lett kész éppen a Kőrösi Csoma Sándor útjáról készült filmem, amivel végigjártam a Kőrösi Csomának az útját többekkel. Ez úgy épp akkor díjat nyert Miskolci Filmfesztivál, és akkor mondták, hogy talán ez a figura jó lesz. Ehhez talán hozzájárult az is, hogy Lerner Jancsival együtt jártunk a Radnóti gimnáziumba, ugye évvel alattam, úgyhogy tudta úgy nagyjából, hogy én ki vagyok.
0: Álmodott az elmúlt 38 év, 39 év alatt?
1: 39.
0: Afrikával?
1: Én nem álmodom Afrikával, hanem oda megyek. Minden pénzemet, minden időmet és minden lehetőségemet arra költöm, hogy Afrikába menjek. Egyszerűen nem bírok ennélkül élni. Biztos lehet élni nélkül, majd megöregszem annyira, hogy már nem fog tudni menni, de ameddig a lábam bírom, addig biztos, hogy én minden évben legalább egyszer el akarok menni Afrikába. Azóta is minden évben elmentem legalább egyszer, de volt, amikor háromszor. A legtöbbször dolgozni, mióta nyugdíjban vagyok, azóta inkább a saját útjaimra megyek a feleségemmel, aki ezeket kiválóan meg tudja szervezni.
0: A Magyar Tudományos Afrika Expedíció operatőrével, Sáfrány Józseffel beszélgettem.

0: Műsorunk hátra lévő részében Varga Kamil Ferences olvassa fel saját írását.
1: Az aradi 13-akon túl. A szabadságharc elfelejtett vértanúi és hőszlelkészei. 1849. október 6-án Aradon és Pesten vette kezdetét a magyar történelem egyik legsötétebb bosszú hadjárata. Bár a nemzet emlékezete elsősorban a 13 honvéd tábornokra és Batthyány Lajosra fókuszál, a császári megtorlás gépezete papokat, civileket és elszánt szabadságharcosokat is halálba küldött. Szeretném most bemutatni a megtorlásnak egyes megrázó részleteit, megemlékezni a hősökről, az aradiak utolsó siralomházi szavait, valamint két rendkívüli egyházi személy, a gyóntató Sujánszki Euszták és a kései vértanú Gasparics Márkirit életáldozatát, elfelejtett életáldozatát és sorsát felidézni. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Varga Kamil Ferences testvér vagyok, jelenleg a Pesti Ferences Kolostorban lakom, itt készítem el mai adásomat. Október 6-án Aradon kivégezték a Magyar Szabadságharc 13 honvédtisztjét, vagyis tábornokát. Aulich Lajost, Damjanics Jánost, Dezsőfi Arisztidet, Kis Ernőt, Knézics Károlyt, Láner Györgyöt, Lázár Virmost, Leininger Westerburn Károlyt, Nagy Sándor Józsefet, Poltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot és Vécsei Károlyt. Budapesten, vagyis hát Pesten kivégezték Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét, akit jeltelen sírba szerettek volna eltemetni. De Dank Agáp, a Pesti Ferences Kolostor házfőnöke titokban beszentelte és eltemette templomunk kriptájában. Egyébként az első aradi vértanú Ormai Norbert honvéd ezredes volt, akit augusztus 22-én végeztek ki. Kazinczy Lajost, Kazinczy Ferenc nyelvésznek a fiát, október 25-én lőtték főbe. Az utolsó aradi vértanú Ludwig Hauk alezredes volt, aki Bem József tábornok bécsi származású hadsegédje volt, akit 1850-ben végeztek ki az aradi várban. Julius Jakob von Hajnau táborszernagy tovább folytatta a megtorlást. Október 6-a után 1848. decembere és 1850 nyara között 160 személyt végeztetett ki, körülbelül 1200 embert zártak várfogságba, Kufsteinbe, Olmüzbe, Pilbergbe, és 50 ezer kényszerrel besorozott volt a száma azoknak a katonáknak, akiknek ezt a büntetést kellett elszenvedniük. Igen sok hazánk fia kényszerült emigrációba. Damjanics János egy ferences szerzetessel beszélgetett a siralomházban. Amikor látta, hogy a pap sír, így szólt hozzá. Mit sír, tisztelendő atyám? Hiszen az ingyen utazás a mennyországba a legszebb, amit az ember kívánhat. Ugyancsak neki fennmaradt egy imádsága is. Istenem, te mindent tudsz, és mindent látsz. Te tudod, hogy én az igazat, jót és szépet akartam. Te megáldottad honvédeinket, adj nekik erőt a jövőben is. Most hozzád költözöm. Bocsásd meg bűneimet, fogadd be lelkemet. Istenem, áld meg a magyar nemzetet. Sujánszki Euszták az aradi vértanúk gyóntatója. A trencsényi származású Sujánszki család nemesi levelét 1631. április 29-én kapták meg harmadik Ferdinándtól. Nevükben az elfejedett Suján település nevet őrzik. 1700-as évek végén telepedtek meg Gyöngyösen. A szülei Sujánszki Mátyás és felesége Hrányi Mária voltak. Iker gyermekük született 1831. április 11-én Anna és György, a későbbi Euszták. Gyöngyösen és Egerben járt iskolába, ahol 1828. november 9-én belépett a Ferences rendbe. 1831. április 19-én tette le szerzetesi fogadalmát, majd 1834. április 19-én Pirker László érsek pappá szentelte. A rend különböző iskoláiban tanított, úgy mint Lugos, Nagybánya, Kánta, Arad, volt, ahol igazgatónak is kinevezték. Lelkészi szolgálatot is ellátott Kántán, Nagyenyelen, Nyíregyházán és Aradon is. 1849. október 5-én Hovinger tábornok felszólítására Bardóth Sándor, Pléva Balázs, Winkler Bruno rendtársaival együtt az aradi vértanúk gyóntatója lett. Eredetileg 10 vértanú volt katolikus, de az éjszaka folyamán Damjanich János katolikussá lett. Ezt követően Euszták Imregre vonult vissza, ahol a ferenceseknek Szent Ferenc sebeiről nevezett templomuk és kolostoruk volt, melyet Barkóczi Imre báró épített 1755-ben. A hatóságok zaklatása elől itt él titokban, elrejtőzve 1867-ig. A kiegyezés után valamelyest megszűnt a zaklatás. 1875. december 7-én hunyt el. Szószéktől a Bitófáig. Gasparics Márk Kilit rendtársam tartozik ide. Amikor a zalaegerszegi kolostorba megérkeztem, és láttam, hogy a kolostor Gasparics Márk utcában van, meg is voltam lepődve, hogy vajon ki lehet ő. Márk néven született 1810. április 2-án a Zala vármegyei Cikovján. Miután tanulmányait elvégezte a nagykanizsai piaristáknál, 1827-ben belépett a ferences rendbe, és 1833-ban szentelték pappá. Szolgált Szent Antalon, Türjén, Pesten. Itt részt vett az 1838-as árvízi mentésben is. Innen került tovább aztán Székesfehérvárra, Szombathelyre és Németújvárra. Lelkesen csatlakozott a szabadságharc mozgalmához. Tábori lelkészként szolgált. Többek között részt vett a Pákozdi csatában, Perczel Mór hadtestében. Kiváló szónok volt. Faluról falura járva hirdette a jobbágy felszabadítást, toborzott, de szolgált Gulyon Richard hadtestében is, hadsegédként. A szabadságharc leverése után illegalitásban élt, 1850-től a császárfürdőben lakott, és álnéven cikkeket írt a Pesti Naplóba. Kapcsolatba került Mak József és Jubál Károly által szervezett függetlenségi mozgalommal. 1852. februárjában elfogták, és kötél általi halálra ítélték. Pozsonyban végezték ki 1853. szeptember 2-án. A megtorlás évei mély sebeket hagytak a nemzet emlékezetében, de a hősök áldozata nem volt hiába való. Október 6-án a nemzeti gyásznapon ezért nem csak a 13 aradi tábornokra és Batthyány Lajosra emlékezünk. Főhajtással tartozunk a névtelen honvédeknek, a hazáért életüket adó civileknek és az olyan elszánt lelkeknek is, mint Sulyászki Euszták vagy Gasparics Márk Kilit. Az ő hitük és töretlen hűségük emlékeztet minket arra, hogy a szabadságért hozott áldozat örökké él a nemzet szívében.
0: Az elmúlt percekben saját írását Varga Kamil Ferences olvasta fel, és ezzel mai műsorunk véget is ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és mindannyiuknak szép napot, és további jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Huszonkét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Szentszék és Magyarország közötti kötelék 1000 éves múltra nyúlik vissza, mondta Parolin bíboros Szűz Mária magyarok nagyasszonya Magyarország főpátrónája ünnepén október 8-án. Fogadást adott Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend, melynek díszvendége Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár volt. A vendéglátó házigazda, Kvek Péter Magyarország Szentszéki Nagykövete nyitó beszédében az apostoli Szentszék és Magyarország 1000 éves történelmi kapcsolatára utalt. Parolin bíboros pedig beszédében elmondta: bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. A Szentszék nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abba, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban, fogalmazott Pietro Parolin. Vladimir Putyin kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte. Jelentette ki Juri Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Hozzátette, Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Usakov szerint Vladimir Putyin és Donald Trump nagy figyelmet szentelt az ukrajnai rendezés perspektíváinak. Mint mondta, külön kiemelték, hogy amíg a korábbi elnöki tárgyalások során még arról volt szó, hogy az orosz parlamenti választások után azonnal újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások, addig mostanra megváltozott a helyzet. Ez az orosz fél szerint azért történt, mert Kijev megpróbálta meghiúsítani a választásokat, a voksolás főnapján tömeges dróncsapást indítva egyéb célpontok között Moszkva ellen. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja. Közölte a tárca vezetője a közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képesség

Szombaton hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi csaknem 849 millió forint többletforrás biztosításáról rendelkezett. Derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányrendeletből és határozatból. Végül az időjárásról. Erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az északnyugati határvidék kivételével sokfelé, a hajnali óráktól egyre inkább az ország délkeleti felén számíthatunk tartós esőre, akár zápor esőre. Az északi szél helyenként megélénkülhet, de döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 13 és 21 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Szeretettel köszöntöm rádiunk hallgatóit, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. 2026-ban az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára emlékezünk. Ez alkalom arra is, hogy felidézzük azt a korszakot és azokat a meghatározó személyiségeket, akiknek szerepe volt az 1956-hoz vezető eseményekben. 10 évvel ezelőtt a 60. évfordulón dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi docensével készítettünk egy beszélgetés sorozatot az 50-es évek fontos politikusairól, közéleti szereplőiről. A sorozat most átdolgozott formában újra hallható. A mai adásban Nagy Imre és Hegedűs András miniszterelnökök alakját idézzük.

0: Nagy Imre az édesapja is lehetett volna Hegedűs Andrásnak, és akkor szoktuk őket egymás mellé állítani, amikor elmondjuk, hogy 1955-ben Nagy Imrének le kellett mondani, és Hegedűs András vette át a tisztségét. Azért érdemes őket összehasonlítani, vagy egymás mellé állítani, mert Nagy Imrének már elég sokszor igazságot szolgáltattak, és elég részletesen ismerjük a politikai tevékenységet. Hegedűs Andrásról jóval kevesebbet tudunk. Talán azért is, mert viszonylag kevés ideig volt Magyarország miniszterelnöke, és neki inkább a 56-os hagyományok ápolásában volt sokkal nagyobb szerepe, illetve később teljesedett ki pályája, tudományos és másfajta tevékenysége. Tehát valamiféle fázis eltolódás van kettőjük között. Nagy Imre 1896-os születésű volt, Hegedűs András 1922-es születésű. Nagy Imréről tudjuk, hogy Kaposvárot született, az édesapja munkássá váló, szegény származású férfi volt, maga Nagy Imre is 4 évig tudott csak gimnáziumba járni, utána ki kellett tanulni a lakatos szakmát. Hegedűs András Szélsárkányban született, ez a község Győr-Sopron megyében van, és középbirtokos paraszti családban származott, tehát valamivel más a családi háttere. Ő viszont Sopronban be tudta fejezni az evangélikus líceumot, és 1941-ben elkezdte a Budapesti Műszaki Egyetemet. Nagy Imre sokkal viszontagságosabb és sokkal nehezebb volt a sorsa. 1915-ben behívták katonának a kaposvári ezredhez, és rövid kiképzés után megjárta a Doberdót is. Géppuskás szakasz vezetőként harcolt ott. Visszaemlékezésében olvashatunk a doberdói csatának a szörnyűségeiről. Aztán 1916 nyarán az orosz frontra került, és itt esett a Brusilov offenzíva idején orosz fogságba, és majdnem 1 évig volt orosz hadifogságban, ami lényeges volt a politikai nézetei kialakulása szempontjából. Aztán most róla kell bővebben beszélni, mert viszonylag keveset tudnak arról, talán a hallgatók is, hogy 1945 előtt, vagy 1953 előtt milyen fordulatos volt az élete. Nos, orosz fogságba került, és amikor kitört Oroszországban a forradalom, illetve a bolsevikok átvették a hatalmat, Nagy Imre belépett a Vörös Gárdába, ami tulajdonképpen a bolsevik pártnak volt egy ilyen munkás milíciája, vagy polgárőrsége. 1920-ban lett a bolsevik párt tagja, odakint, külföldiként, tehát abban is van valami, hogy tulajdonképpen az orosz bolsevikoknak az érdekeit képviselte innentől kezdve. Tehát egyetértett nézeteikkel, a marx és a lenini tanításokkal, és 1920-as, 30-as években is tartotta magát ehhez az alapvető ideológiához.
1: 1918-ban a cári család meggyilkolásakor hol tartózkodik? Mert nagyon sokan azt mondják, hogy ő ott volt a kivégző osztagban.
0: Igen, 1988-ban merült fel először ez a hír Magyarországon, ugye amikor elkezdődött Nagy Imrének a rehabilitálása, és az akkori Szovjetunióban is ugye már egyre többen felvetették a cári család halálának a körülményeit. Igen, van olyan nézet, hogy a félelmetes csekának volt a bolsevik párt politikai rendőrségének volt a tagja, belépett, és ilyen minőségben részt vett valamilyen formában a cári család kivégzésében. Van olyan nézet, hogy egy másik Nagy Imre névrokona volt, aki csekista volt, és az sem valószínű, hogy részt vett a cári család kivégzésében. Még ma is folynak erről viták, van, aki elhiszi, van, aki ezt tagadja. Az, hogy 1988-ban merült fel ez a kérdés, az az akkori magyarországi belpolitikai küzdelmeket jellemzi, hiszen Grósz Károly, az MSZNP utolsó főtitkára volt, aki olyan dokumentumokat mutatott be, amely szerint Nagy Imre benne volt ebben a gyilkosságban, diszkreditálni akarta őt, ellensúlyozni akarta Nagy Imrének az akkor fellendülőben lévő népszerűségét. Ezt nem sikerült megakadályozni. Nagy Imre kultusza igen, erős volt akkor, most már ugye talán mint egy kicsikét csökkent volna, de ezek a vádak 1988-ban még Budapesten hangzottak el, és valószínűleg moszkvai levéltárosoktól, vagy moszkvai elvtársoktól származhattak ezek a dokumentumok, ezek akár valami manipulációnak az eredménye is lehettek.
1: 1918 nyarán ő még akkor akár hadifogságban is lehetett, vagy volt.
0: Hát, akkor már nem, mert a forradalom kirobbanása, illetve a bolsevik hatalom átvétele után a bolsevikok feloszlatták a hadifogolytáborokat. 1918 elején szabadon engedték az összes hadifoglyot, hogy akik dönthettek arról, hogy most hazaindulnak, nyugat felé, Európában, a szülőhazájukba, vagy pedig maradnak Oroszországban, és kivárják a forradalomnak és a polgárháborúnak a végét. Mert a polgárháború 1918 tavaszán robban ki a bolsevikok és az ellenfeleik között, és hogy az első világháborús műsorban el is mondtuk, több mint 100 000 magyar döntött úgy, hogy részt vesz a vörösök és a fehérek harcaiban, és ők képezték a legnagyobb internacionalista erőt a bolsevizmus oldalán. És Nagy Imre is kivette részét tulajdonképpen Leninék hatalmának a megszilárdításából. 1920-ban, tehát a bolsevik párt tagja lesz, és 1921-ben hazatér Magyarországra. Ugye mondhatjuk, hogy bolsevik ügynökként, vagy kommunista ügynökként titkos megbízatással jön, tisztviselőként dolgozik, Kaposvárott is, igyekszik ugye minél jobban meghúzni magát, és először az MSZDP-nek a tagja lesz, ugye erről is beszéltünk, a Szociáldemokrata párt a fedő szerve volt az ernyője tulajdonképpen az illegális kommunista mozgalomnak, és sokan beléptek olyanok, akik eltitkolták mindenki előtt kommunista nézeteiket, és azon belül próbáltak meggyőzni más elvtársakat, hogy radikálisabb nézeteket valljanak. Talán leleplezték Nagy Imrének a nézeteit, mert kizárták az MSZDP-ből, viszont 1925-ben egy másik munkáspár, a Magyarországi Szocialista Munkáspártnak az alapítói között szerepel. Ez szintén egy ilyen fedőszervezet volt, marxista alapon állt, nem olyan radikális nézeteket vallott, mint korábban a kommunisták magyarországi pártja, de a magyar titkosrendőrség elég hamar kiderítette, hogy tulajdonképpen ez is egy szélső baloldali párt. 1927-ben letartóztatták, rövid időre, de sikerült megszöknie, és akkor Bécsbe emigrált, aztán többször visszatért illegálisan Magyarországra, de gyakorlatilag 1927-től inkább külföldön tartózkodott. Tehát ami volt ismerete Magyarországról, a magyar társadalomról és magyar politikai életről, az 1921 és 1927 között. Ezeket akkor szerezte meg. Amikor visszatért egyszer-egyszer Magyarországra, általában a kommunista pártnak a falusi szervezkedésébe próbált bekapcsolódni, parasztemberekkel vitatkozott, tárgyalt, természetesen illegálisan, és megpróbálta a kommunista pártnak a falusi osztályát megszervezni. Agitációs és propaganda munkát végzett a parasztság körében. Hát ez főben járó bűn volt, ugye a Horthy korszakban a csendőrség tűzzel, vassal üldözte azokat a akár szociáldemokrata, mérsékeltebb szocialista politikusokat is, akik megpróbáltak összezavarni a parasztságnak a fejét, hiszen azt hiszem, hogy a rémálma Bethlen Istvánnak is, meg az összes miniszterelnöknek egy paraszti megmozdulás vagy zavargás volt a Horthy korszakban.
1: Beszéltünk erről már Donát Ferenc kapcsán is a múlt adásban.
0: Így van, hát Nagy Imre tehát tulajdonképpen külföldről járt haza, és próbálta a parasztságot megnyerni a marxizmusnak, hát nem nagy sikerre, viszont megalapozta hírnevét ugye a későbbi agrárpolitikához. 1930-ban Moszkvában részt vett a Kommunisták Magyarországi Pártjának második kongresszusán, ahol igen súlyos bírálatot kapott jobboldali elhajlásáért, ugye ami azt jelenti, hogy nem volt hajlandó vakon és gondolkodás nélkül engedelmeskedni az akkoriban kialakuló sztálinizmus nézeteinek. Hát, tehát akinek vannak fenntartásai, vagy másfajta véleménye van, ezt jobboldali elhajlónak nevezték a korabeli kommunista logikával. Viszont ekkor telepedett le a Szovjetunió, 1930-tól élt, tulajdonképpen a Szovjetunió 1944-ig. Mintegy 14 év volt, agrártudományokat folytatott, kutatásokat végzett, a Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatalában dolgozott, és a Moszkvai Rádió magyar adásában is részt vett. Alaposan kiképezte magát elméletileg a mezőgazdaság kérdésében. Amit csak lehetett, Moszkvában elolvasott, a parasztság kérdéséről, a társadalmi kérdésekről. És ugye ebben az időben volt Buharinnak szintén egy reformista elképzelése. Ő volt az a bolsevik politikus, aki Sztálinnal szemben egy ideig hangoztatta a parasztságnak a megbecsülését, illetve a parasztpolitikának a fontosságát, de hát őt is elérte a tisztogatás, és Buharint is kivégezték, és ugye ezzel a kollektivizálást már semmi nem tudta megállítani a Szovjetunióban. Nagy Imre szimpatizált Buharinnak ezekkel a nézeteivel, már csak azért is, mert lassabb és fokozatosabb TSS-ítést hirdetett ez a szovjet politikus, és majd meglátjuk 1945 után, vagy akár 1953 után, Nagy Imre sokkal inkább ennek a híve volt, mint a gyors és erőszakos kollektivizálásnak.
1: hogy úszta meg a sztálini tisztogatásokat. Kumbila is áldozatául esett.
0: Hát ilyen szempontból hasonló volt Rákosihoz, rendkívül jó alkalmazkodó készséggel, visszahúzódással, igyekezett minél észrevétlenebb maradni. Hát nagyon sok külföldi kommunista élt Moszkvában ezekben az években, és hát az ő múltjában nem voltak olyan vitatott események, amelyek esetleg kivívták volna Sztálinnak a haragját, vagy az ellenszenvét. Tehát még egyszer mondom, alkalmazkodás volt ennek a titka, talán konformizmus, megalkuvás, amit később is a személyre vetnek, és sokszor korlátoltságnak neveznek, már csak azért is, mert vannak kritikusai, akik 1956-os tevékenységét is bizonytalanságnak, habozásnak, gyengekezűségnek tartják. Lehet, hogy az erényéből hibát kovácsolnak ezzel. Minden esetre túlélte a tisztogatásokat, és 1944-ben ott volt azon a vonaton, amelyre Rákosi Mátyás is hazatért Magyarországra. Most térünk vissza Hegedűs Andrásra, aki ugye sokkal fiatalabb volt, és 1941-ben a József Nádor Műszaki Egyetemet kezdte el, villamosmérnöki karon, és a háború alatt az egyetem hallgatói körében ő is bekapcsolta be a bizonyos ifjú kommunista mozgalomba, amit ugye már Rajk László kapcsán beszéltünk, bár ugye ő nem a Pázmány Péter Egyetemen tanult. 1944-ben belépett abban a békepártba, amiről szintén mondtuk, hogy a felosztatott kommunista pártnak az utódja volt, és német megszállás után aktív, illegális tevékenységbe kezdett. Az illegális kommunista ifjúsági szövetség tagja volt, hiszen alig 22 éves volt még akkor Hegedűs. 1945-ben, februárjában Pesten felszabadulása vagy szovjetek általi elfoglalása után Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség titkára lett, és vidékre utazott, elkezdte szervezni a fiatalokat, 20 éves fiatalokat az újjáépítés és a politikai átalakulás munkájára. Közben ugye, mondom, Nagy Imre visszaérkezik Magyarországra 1944. novemberében, hazatér és részt vesz Debrecenben az ideiglenes nemzetgyűlés előkészítésében, és innentől kezdve országgyűlési képviselő éveken keresztül, aztán az ideiglenes nemzeti kormány munkájában, amelynek földművelési minisztere, ugye a legendás 1945 márciusi földosztásról szóló rendet az ő nevéhez fűződik, ami tovább öregbíti azon a parasztság körében Nagy Imrének a hírnevét.
1: Erről beszéltünk már egyébként, hogy ő szintén hitt abban, hogy ez meg fog valósulni, és nem lesz TSZ-esítés, vagy legalábbis nem olyan formában, mint ahogy azt Rákosiék elképzelték.
0: Igen, Donát Ferenccel együtt úgy gondolták, hogy ez szükséges és radikális lépés. Nagy Imre tudta azt, meg Donát is, hogy szövetkezetekre is szükség lesz. Ugye ez a marxista, kommunista ideológiából adódik, vagy következik, de úgy gondolt, hogy mindenképpen ki kell elégíteni a parasztságnak ezt az évszázados földigényét, és ő is hitt abban, mint Buharin, hogy a parasztságnak a termelési kedvét, egyéni érdekeltséget sokkal jobban felkelthetik a magántulajdonnak a visszaállításával, vagy az eltűrésével. Ez az, amiről nem tudta Buharin meggyőzni Sztálint, hogy szükség van nem csak kolhozokra, hanem szükség van valamilyen szinten magántermelésre is, mert ez ugye lendületesebbé teszi, és intenzívebbé teszi a mezőgazdasági termelést. Hát Donáttal így gondolkoztak 1945-ben, de igazából politikai lépés volt ez a földosztás, ugye ez is már nyilvánvaló, szavazatokat akart szerezni ezzel a kommunista párt a közelgő nemzetgyűlési választások előtt. Nagy Imre úgy gondolta, hogy gazdasági haszna is lesz ennek, de se gazdasági hasznanál, mert túlságosan nagy a földosztásnak, politikailag pedig ugye nem váltotta be a kommunista párt számára hozzáfűzött reményeket, hiszen 1945. novemberi nemzetgyűlési választásokon még 20%-ot sem szerzett a kommunista párt, ellentétben a több mint 50%-ot szerzett független kisgazdapárta. Tehát Nagy Imre mindesetre őszintén hittem, és szakmailag is kivette részét a földreform rendeletnek az előkészítésében. Hát valószínűleg Hegedűs András ezekben a hónapokban igen aktívan támogatta a földosztást, a földreformnak a végrehajtását. A MADIS nevű ifjúsági szervezetnek az országos szervező titkára volt, járta az országot, tárgyalt fiatalokkal, oktatási ügyekkel és szervezéssel foglalkozott, tulajdonképpen a kommunista pártnak egy ifjúsági vezetője volt ebben a tekintetben. Nos, Nagy Imre 1945. decemberében belügyminiszter lett, ami már sokkal kínosabb az életében, hiszen ugye a belügyminisztérium 1945 után egyértelműen a kommunista pártnak az eszközelet, amelyet a hatalomátvételre használtak fel. Ugye akkor már megvolt a legendás ávó, vagy a hírhet ávó, aminek Péter Gábor volt a parancsnoka, viszont akkor még a belügyminisztérium fennhatóság alá tartozott. De folytak ugye a háborús bűnösök felelősségre vonásai, a népbírósági perek, és Nagy Imrének nem csak a köztörvényes bűncselekményekkel kellett foglalkozni, hanem belügyminiszterként a politikai ügyekből is ki kellett venni a részét. Hát van még ezen kívül néhány olyan dolog, ami tényleg elhalványítaná talán Nagy Imrének a kultuszát, ugye a csekista vagy vörösgárdista epizód mellett. Lesz még egy olyan feladata, ami elég hálátlan és eléggé kínos az életrajzírók számára. De ezzel együtt mégis egy egyenes vonalú karrier, egy olyan kommunista politikusról van szó, aki annak ellenére, hogy a Szovjetunióban nevelkedett, és Szovjetunióban a sztálinizmusnak az eszméit elsajátította, persze nem tudjuk, hogy milyen mértékben, és őszintén-e vagy csak látszólag, de hazatérve hitt abban, hogy a magyar viszonyokra alkalmazhatóak az ott kint tanult és elsajátított eszmék. Talán Rákosi Mátyás Gerőelnőt nem ez jellemezte. Ők sokkal korlátoltabbak voltak, merev gondolkodások, ez a doktriner gondolkodás jellemezte őket, és számukra az elvek voltak a fontos, nem pedig a körülmények. Ez volt a legfontosabb különbség Nagy Imre és a párt többi vezetői között, és elég hamar ki is újultak emiatt az ellentétek. Nagy Imre belügyminiszter lett, utána a Magyar Kommunista Párt titkára, 1947-49-ig az országgyűlés elnöki tisztségét töltötte be, 1949-ig a központi vezetőség, a politikai bizottság tagja volt. Viszont 1948-tól kezdve és 49-ben igen élesen bírálta az erőszakos kollektivizálást, amely pont 1948 őszén indult el. Kifejtette az ellenvéleményét, nyilvánosan is, emiatt Gerő Ernővel, ugye, aki a kollektivizálásnak a nagy támogatója és élharcosa volt, nyilvánosan is, meg egyébként is vitákba keveredett, és Rákosi Gerő mellé állt. Tehát 1949-ben tulajdonképpen kegyvesztett lett Nagy Imre, viszont megúszta a komoly felelősségre vonást.
1: Nagy bátorság kellett hozzá pont a Rajk perévében, hogy valaki nemet mondjon, vagy legalábbis szembeszegüljön azzal a vonallal, amit hivatalosan a párt képvisel.
0: Igen, de tulajdonképpen ugye moszkovita volt Nagy Imre is. Tehát Rajk Lászlóval szemben ugye ebben az évben sokkal könnyebben tudták érvényesíteni a sztálini elveket, mert ugye ő nem volt Moszkvában, megbízhatatlannak számított, külföldi kapcsolatai voltak, Nagy Imre viszont ugye az ő hűsége a moszkvai évek alatt nem csökkent, hanem erősödött.
1: Ennyire sokat számított, hogy valaki Moszkvában élt, nem tudom, x évet, és nem itthon Magyarországon?
0: Igen. Ezek a moszkvai évek, ezek rendkívül erős összetartozástudatot adtak ennek a csoportnak. Hát most nem tudom, hogy a magánéletben összejártak-e, meg találkoztak-e a moszkoviták, de volt közöttük valami sokkal erősebb kötelék, mint egyébként a párton belül. Tehát itt láttuk, hogy volt szakadás ugye a hazai kommunisták, a reformkommunisták és a moszkoviták között, de még ugye az úgynevezett centralistáknak nevezett Rajk és Kádár, illetve a többiek között is. De a legmegbízhatóbb azok az elvtársak voltak, akik Moszkvából jöttek, és ők képviselték az igazi marxizmust, leninizmust és természetesen a sztálinizmust. És Nagy Imre ilyen szempontból érinthetetlen volt. Bármennyire is nem értettek vele egyet, vagy ellenezték a nézeteit, nem tudtak más tenni vele azon kívül, hogy leváltották különböző tisztségekből 1949-ben. Például bírálta a gyors kollektivizálást és a kuláküldözést, ugye ez megint a parasztság szimpátiáját tovább erősítette. Önkritikát gyakorolt, ez is egy nagyon érdekes rítusa az egész kommunista mozgalomnak. Be kellett látnia, hogy az elmúlt hónapokban, években téves nézeteket közvetített, még akkor is, hogyha teljes meggyőződéssel tette, és ami most teljesen logikátlan.
1: Hivatalosan gyakorolt önkritikát, tehát mondjuk a ország világ előtt, vagy csak ott a párt szín előtt?
0: Hát a párt vezetésében fel kellett állni, és be kellett volna, hogy elvtársak, tévedtem az elmúlt hónapokban, ezt rosszul láttam, mert Stalin elvtárs ezt mondja. És hogyha ezt a nyilvános önkritika, nyilvános gyónást elvégezte valaki, akkor reménykedhetett az elvtársaknak a bocsánatában, és abban, hogy esetleg megbocsát neki a párt, visszaveszik, vagy nem veszíti el a tisztségét.
1: De korán sem biztos, hogy tényleg úgy gondolta.
0: Így van. Ez megint egy érdekes probléma, ugye Németh László Galilei című drámájában fejtik ki a főhős, hogy az, hogy mit gondolok, azt nem tudják megváltoztatni bármilyen erőszakos eszközökkel sem, bármiféle titkos rendőrségnek a tagjai sem. Tehát látszólag ugye önkritikát gyakorolhatok, megtagadhatom a nézeteimet, ugye elmondhatom magamat mindenfajta gazembernek, meg mindenfajta árulónak, de attól még a gondolkodását nem tudja egy ember egyik napra a másikra megváltoztatni. Ez egy érdekes skizofrén állapot, de George Orwell óta tudjuk, hogy előfordult ilyen a kommunista mozgalom, és őt is megdöbbentette, és ilyen irracionális magatartásnak tartott ezt. Ugye a Rajperben is valami hasonló volt, mert ugye Rajk László is olyan dolgokat ismert el, meg vallott be, meg írt alá, amiről tudta, hogy nem követte el. És most persze ugye őt kínzásokkal vették erre rá, viszont ugye Nagy Imrét pedig érvekkel, meg vitával győzték meg arról, hogy rosszul gondolkodott, és hibás nézeteket állított. Mm. Mint például az, hogy a parasztság örök, hogy paraszt volt, van, meg lesz. Már ez is súlyos bűnnek számított.
1: Miért fájt nekik, hogy létezik ilyen társadalmi réteg, hogy parasztság?
0: Hát mert úgy gondolták, hogy ha minden paraszt belép a termelőszövetkezetbe, akkor parasztság nem lesz. A paraszt az a magántulajdonnal rendelkező földműves. És ebben van is valami, gondoljunk be, 1960-as évek elére Magyarországon a paraszt, mint társadalmi kategória megszűnt. TSZ dolgozókról beszélünk önnentől kezdve, meg alkalmazottakról. Paraszt az egy őstermelő, kisbirtokos, önálló egzisztencia. De Nagy Imre úgy gondolta, hogy hát a parasztságnak a munkája annyira értékes, annyira fontos, hogy nem szabad kiiktatni, nem szabad likvidálni ezt a társadalmi réteget.
1: Saját társadalmi rétegük ellen is fordultak, ugye itt beszéltünk olyanokról, aki értelmiségi volt, vagy most aki paraszt származású, tehát nem feltétlenül voltak ők munkás származásúak, a kommunisták, sőt, igazából közülük elég kevesen voltak olyan múlttal rendelkezőek, nem?
0: Igen, de gyakorlatilag meg kell tagadniuk a származásukat és a múltjukat. És be kell tálni a sorba, és hát persze előny volt, ha valaki munkás, paraszt származású volt, az értelmiségi származású volt valamelyik pártvezető, az már talán kicsikét gyanúsnak tűnt, de a szocialista vagy kommunista társadalomban teljes egyenlőség azt jelentette volna, hogy homogenizálódik a társadalom. Tehát mindenkit majd ugye a munkája alapján, meg az érdemei szerint fognak majd megfizetni, vagy értékelni, és semmiféle származást nem fognak számon tartani. Tehát Nagy Imre nem így gondolt 1949-ben, látta a kollektivizálásnak a türelmetlenségét, a hibáit, és ezt kifejtette több nyilvános értekezeten is, hogy szükség van a magángazdálkodásra, kettőnek együtt kell működni. Itt el kell mondani, hogy Nagy Imre a TSZ-ek híve volt kezdettől fogva. Tehát annak ellenére ugye, hogy fontosnak tartott a magángazdálkodást, meg a föld magántulajdont, ő hitt abban, hogy minden paraszt be fog lépni előbb-utóbb a TSZ-ekbe. Csak ő ugye ezt a bizonyos fokozatosságnak az elvét vallotta, amit 1956 után hangoztattak az MSZMP-ben. Tehát nem a direkt erőszakot kell alkalmazni a parasztokkal szemben, hogy belépjenek a TSZ-be, nem kell őket sürgetni, nem kell őket zsarolni, fenyegetni, terrorizálni. Úgy gondoltam Nagy Imre, hogy a TSZ-eket kell annyira segíteni, meg támogatni, gépekkel, vetőmaggal ellátni, hogy többet termeljenek, jobbat termeljenek, és vonzóbbak legyenek a parasztság számára. Tehát egy olyan verseny kell indítani a pártnak, amelyben a két fél közül, TSZ-ek és a magángazdák közül a TSZ-eket támogatja. Az államnak be kell avatkozni a mezőgazdaság fejlődésébe, és ilyen eszközökkel kell bebizonyítani, hogy a TSZ-ek fontosabbak és hasznosabbak az állam és a párt számára. Tehát 1956 után valami hasonló történt, bár az erőszak nem szűnt meg a Kádár korszakban, tovább tartotta a kollektivizálás. Más kérdés persze, hogy Nagy Imrének lehet, hogy még ez is türelmetlen lett volna, vagy túlságosan gyors lett volna, ami 1960-ig végbe ment Magyarországon. Nagy Imre elképzelhetőnek tartotta 1949-ben, hogy 10-15 évig még maradnak magángazdák Magyarországon. Tehát ugye ez a hit, már ez is eretnekségnek számított, mert az bizonyította, hogy nem hisz a pártnak abban a nézetében, hogy igen hamar, rövid időn belül parasztság egészét sikerül majd a TSZ-ekbe bekényszeríteni.

0: 53-ban mégis miniszterelnök lesz belőle. Addig hogy jut el?
1: Így van. 1949-ben emiatt a nézetei miatt kizárják a pártvezetésből, egyetemi oktató lesz, viszont a Magyar Tudományos Akadémia tagjaként tudományos tevékenységet folytathat, továbbá is agrárpolitikát kutat, tanítja ezt, és 1950-ben élelmezésügyi és begyűjtési miniszter lesz. Ez a harmadik vagy negyedik olyan epizód Nagy Imre életében, ami ismét ugye vitatott. Van olyan nézet, hogy pont azért bízták meg Rákosiék ezzel az egyáltalán nem népszerűső gyűlölt tisztséggel, hogy a parasztság körében kialakult népszerűségét valamilyen módon csökkentsék. Ez a padlássöprés időszaka, ugye a beszolgáltatások időszaka, és Nagy Imre hűséges párt munkáshoz méltóan elvégzi a feladatot. Nagy Imre mindent elvállalt, amit rábízott a párt, igyekezett mindent pontosan elvégezni, nem teljesítette túl a terveket, tehát hűséges, lojális párt munkás volt, funkcionális volt éveken keresztül. 1952-ben lesz miniszterelnök helyettes Rákosi Mátyás mellett, és 1953. július 4-én lesz kormányfő, néhány hónap a Sztálin halála után. Tehát 53-ban, amikor először miniszter lesz, tulajdonképpen ott van a tűz körül, hogy szokták mondani. Rákosi mögött, az ő árnyékában, és talán pont ezért esik rá a választás Moszkvában, megbízhatónak tartják, ugye, Moszkvában kapta az ideológiai továbbképzést, és Rákosi számára sem idegen, meg túlságosan ellenséges az ő személye, bár Gerő volt igazából nagy ellenfele Nagy Imrének, és valószínűleg ő volt, aki Rákosival együtt próbált akadályozni a tevékenységét.
0: Azért Gerővel összehasonlítva lényegesen szimpatikusan volt az emberek számára Nagy Imre, Gerő Ernő. Gerő Ernőnél nem lehetett nehezen szimpatikusabbnak lenni.
1: Igen, így van, és hogyha Rákosnak döntenie kellett Nagy Imre vagy Gerő között, akkor inkább Gerő Ernőt választotta. Nos, 53. július és 55. április között megpróbált kormányfőként gazdasági politikai reformokat bevezetni, több-kevesebb sikerrel, igen, korlátozott eredménnyel, viszont azt a bizonyos szellemet már kiengedte a palacból. Az biztos, hogy a mezőgazdaságban voltak igazán eredményei Nagy Imre reformjainak, és ez meglátszott a termelés növekedésében, az élelmiszer kínálatnak a növekedésében, és ugye ez tovább erősítette az agrárminiszternek a képét.
0: Még lazított a terroron is egy kicsit, nem? Internáló táborokat megszüntette például.
1: Így van, az AVH-t is ismét besorolta a belügyminisztériumnak a fennhatósága alá, a rehabilitációt és a koncepciós perek felülvizsgálatát folytatta, igaz, korlátozott mértékben, ugye csak a szociáldemokraták elítélt kommunistákra vonatkozott, de például Kádár János ekkor került ki a börtönből Nagy Imre miniszterelnöksége idején. Meg a TSZ-ek feloszlatásának is nagyon súlyos feltételei voltak, tehát nem volt olyan könnyű megszüntetni egy falusi TSZ-t, mint hogy most elképzeljük. A közgyűlés össze kellett hívni, szavazásokat, vita volt, súlyos megbeszélések voltak, akár heteken, hónapokon keresztül is, és hát biztos, hogy ugyanolyan formában nem kapták vissza a vagyonukat a paraszt emberek, mint hogy bevitték azt évekkel korábban. Mindenesetre sokan vállalták nehézségeket, és újrakezdtek, és saját földjükön kezdtek dolgozni, sokkal többet termeltek, és ez meglátszott aztán a városoknak az élelmiszerboltjaiban is.
0: És emiatt a két év miatt lett 56 októberében, hogy őt követelték.
1: Igen. 55 áprilisában leváltják, április 18-án, december 3-án a pártból is kizárják, és gyakorlatilag magánemberként él. Van egy baráti társasága, és egykori pártvezetőként igazából nincsen kapcsolat a társadalommal. Ugye akkor már kialakul egy értelmiségi ellenállás, egy ifjúsági ellenállás. Az értelmiségiekkel, újságírókkal, írókkal, költőkkel még csak-csak találkozik ezekben a hónapokban, de igazából nincs olyan szoros kapcsolatban velük, tehát nem áll az élére ennek a mozgalomnak, ami majd a forradalomhoz vezet.
0: De kicsit mondjuk el a hallgatóknak, azért 53-tól 55-ig ő lazít, sok mindenben reformokhoz nyúl, és ez nem tetszett valószínűleg a szovjet vezetésnek, és ne felejtsük, hogy 53 után ugye Sztálin meghal, tehát ott is ki kellett alakulnia egy új rendszernek, nem?
1: Igen, tehát én azt elfelejtettem mondani, hogy ez külpolitikai események tették lehetővé mind a hatalomra kerülését, mind pedig a bukását. Tehát amikor őt kijelölték Moszkvában, kiválasztották miniszterelnöknek, akkor Moszkvában a Szovjetunió kommunista pártján belül az ottani reform kommunistáknak volt a befolyása erősebb, meg az ő erejük volt a nagyobb. amikor pedig leváltják 1955-ben, akkor pedig az ottani sztálinisták kerülnek fölénybe. Tehát Nagy Imrének a helyzete mindig a moszkvai erőviszonyoktól függött. Szerintem ez nagyon fontos.
0: 1922-es születésű Hegedűs András, beszéltünk már róla, hogy a 45-ig ő egyetemre jár, belép a Békepártba is, ezt követően hogyan alakul a politikai élete?
1: 1946-ban pártfőiskolára küldik, a Magyar Kommunista Párt tagja már akkor 24 évesen, és 1947-ben Gerő Ernő mezőgazdasági szakreferense lesz. Vagyis a kollektivizálásnak az egyik támogatója, a Magyar Kommunista Párt központi vezetőség mezőgazdasági és szövetkezeti osztály vezetője. Tehát valamilyen szempontból ugye van köze Nagy Imre politikájához, de mégis a másik oldalon az erőszakos kollektivizálás oldalánál. 1950-ben beválasztják a központi vezetőségbe, 1951-től felművelési miniszter helyettese, Nagy Imre kormányában viszont minisztertanács első elnök helyettese, vagyis kormányfőhelyettes, sőt, felművelési miniszter lesz.
0: Ők jóban vannak, Nagy Imre és Hegedűs András?
1: Így van, de 1953-ra tulajdonképpen elfogadja Nagy Imrének a reformjait, mezőgazdasági elképzeléseit, és részt vesz a kormányban. Az más probléma, hogy amikor leváltják Nagy Imrét, akkor őt szemelik ki a következő miniszterelnöknek, 1956. április 18-án.
0: Akkor mégsem volt feltétlen híve Nagy Imrének.
1: Igen, hát most az egy másik kérdés, hogy milyen célból, hogy milyen megbízásból vállalta el Nagy Imre kormányában a földművelésügyi tisztséget, mert az ő miniszterelnökségét úgy is tekintik, mint egy sztálinista restaurációs kísérletet. Hegedűs András sokáig úgy tekintették, mint Rákosi emberét.
0: Radikálisabb volt, mint Nagy Imre egyébként?
1: Ezt nem tudom megítélni. Azok az agrárreformok, amelyeket Nagy Imre idején hoztak, kitől származtak, kinek az ötletei voltak, és ki volt, aki megfogalmazta, meg végrehajtotta, ezt nem igazán lehet tudni, mert elég sok szakember dolgozott a minisztériumban. Ugye mind hittek a termelőszövetkezeti mozgalomban, ugyanakkor ugye megtűrték az egyéni gazdálkodást is, nem lehet tudni, hogy titokban ki volt híve ugye a magángazdálkodásnak, és ki volt egy fanatikus híve a kollektivizálásnak.
0: Elég fiatal lett egyébként miniszterelnök.
1: Így van.
0: Azt mondjuk, 33 éves?
1: Így van, azt mondjuk, hogy ő volt Magyarország legfiatalabb miniszterelnök eddig. Viszont elég kevés ideig töltötte be ezt a tisztséget. Talán egy-két fontos eseményt el tudunk mondani róla, például azt, hogy ő volt, aki a Varsói Szerződés nevű katonai szövetséget aláírta 1955-ben. Ami ugye ekkor még nem igazán működött, 1956 után lesz majd ennek jelentősége, de ez volt az, ami katonailag is odaláncolta teljesen Magyarországot a Szovjetunióhoz. 1956. októberében, 23-án kimondottan ugye, amikor Budapesten van a tüntetés, még ő Magyarország törvényes miniszterelnöke, bár ott van Belgrádban, és ekkor ér haza a pártküldöttség tagjaként, amikor ugye a Jugoszláv Kommunista Párt vezetőjével megpróbálják tisztázni a viszonyukat, és megpróbálják az ellentéteket elsimítani. Október 24-én leváltják, és ugye Nagy Imre ekkor lesz Hegedűs András után másodszor miniszterelnök, de marad miniszterelnök helyettes, Hegedűs András, aztán október 28-án azt írják a források, hogy ante datálva aláírja a szovjet hadsereg behívásáról szóló nyilatkozatot. Tehát ugye beszéltünk el, hogy kihívta be szovjeteket Budapestre, az ante datálás azt jelentette, hogy visszadátumozzák. 28-án a 23-ai dátum kerül a papírra, és valakinek ugye vállalni kell a felelősséget a szovjet csapatok behívásáért. Itt Gerő Ernőnek a nevei szóba került, Nagy Imrét is gyanúsították ezzel, mert ugye ez sokak számára hazaárulás fogalmával azonos. Mindenesetre Hegedűs Andrásnak a neve megtalálható ezen az okmányon, de Gerő Ernő biztos, hogy aktív volt ebben a lépésben, telefonon vagy másfajta módon közreműködött, és biztos vagyok benne, hogy sokan érezték ennek az óriási történelmi felelősségét. Hogy számon fogják őket kérni majd, akármi lesz a forradalomnak a sorsa, hogy ki, mikor és hogyan kért a szovjet parancsnokságtól tulajdonképpen külső segítséget a forradalomnak az elfolytásához.
0: Nem merték vállalni? Egy kicsit, mint a Trianon, hogy na, ki írja alá a békediktátumot.
1: Igen. Igen, és ugye Hegedűs András elég fiatalnak és tapasztalatlan politikusnak számított, és ő vállalta ezt az aláírást 28-án, aztán ezek viszont 29-én a Szovjetunióba szállították sok más elvtársal együtt. Tehát ez, hogy a forradalom idején ugye távozik, ez azt jelenti, hogy kivonják a forgalomból, és mint hogy a forradalom ellenségei közé vagy ellenzői közé tartozna.
0: Oda tartozott egyébként?
1: Hát a későbbi tevékenysége érdekes, akkor úgy nézett, hogy sodródik az árral hegedűs, és nem tud ellenállni az idősebbek és a sztálinistáknak a nyomásának. Szovjetunióban él, 1957-ben, 58-ban, Moszkvában a Szovjet Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének a főmunkatársa, szociológiát tanul, ami egy igen érdekes fordulat lesz majd az életében. 1958-ban hazatér, a Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetében dolgozik, 1962-ben a Központi Statisztikai Hivatal munkatársa, elnök helyettese, 1963-ban az Akadémia Szociológiai Kutató csoportjának tagja és a Valóság című folyóirat főszerkesztője. Aztán 1966-ban a Marsz Károly Közgazdaságtudományi Egyetem egyik tanára, és 1968-ban vesz fordulatot az életet. Úgy néz ki, hogy tulajdonképpen a Kádár rendszer támogatója, Kádár rendszernek a
0: kiszolgálója,
1: így van, és minthogyha a forradalomnak az emléke semmiféle nyomot nem hagyott volna benne, nem szerepel túl sokszor a nyilvánosság előtt ezekben 1960-as években. 1968-ban azonban egyetemi tanárként nyilvánosan elítéli a Csehszlovákiai bevonulást. Ezzel kegyvesztett lesz, elbocsátják, bár az akadémián még csendben dolgozhat éveken keresztül. Viszont 1973-ban a MSZNP politikai bizottsága ismét elítéli antimarxista nézeteit, és egy úgynevezett filozófus perben bíróság elé állítják, kizárják a pártból, elbocsátják munkahelyéről és alkalmi munkákból 1975-ös nyugdíjba vonulásáig. 1975 után az ellenzéki értelmiségi mozgalom munkájába csatlakozik be, aztán előadásokat, konferenciákat szervez, a szocializmus kritikáját hangoztatja, nyilvánosan is, külföldön is föllép többször. 1979-ben csatlakozik a Charta 77 aláíróihoz, Donáttal és másokkal együtt. 1986-ban már illegális megemlékezést tartanak Őrsi István lakásán a forradalomról, és 1988-ban elsőként tart nyilvános előadást a forradalomról.
0: Ő, aki aláírta azt a papírt.
1: Igen, érdekes pályát futott be. Lehet, hogy sok idő kellett Hegedűsnek ahhoz, hogy szembenézzen a múltjával, és kellett egy távolság, hogy levonja a tanulságokat a akkori tevékenységéből. Minden esetre úgy látszik, hogy számot vetett ezzel, és az 1970-es évek közepére, végére látta, hogy a szocializmus ebben a formában sem működik, ahogy Kádár Jánosék ezt megpróbálják működtetni.
0: És alkalmazkodott a korszellemhez.
1: Így hát próbálta is, de úgy látszik, hogy a kritikának az elfolytása, vagy a másfajta nézeteknek a elhallgattatása fölkeltette benne az ellenállást, az ellenzéki gondolkodást is, és csatlakozott pont az 1956-os forradalom hagyományait ápoló ellenzéki értelmiséghez. Hát lehet, hogy gyanakodtak rá, vagy vele szemben, hiszen ugye 1956 előtt ugye egészen más jellegű tevékenységet folytatott, de végül is Nagy Imrével való kapcsolata később az előnyére fordult. És akár a mezőgazdasági kérdésekben valott nézetei, akár ugye közgazdasági nézetei hitelesítették aztán az ellenzék értelmiség körében.
0: Azért Nagy Imrének a szerepéről mindenféleképpen kell beszélnünk.
1: Igen, 1956. október 13-án veszik vissza a pártba Nagy Imrét, ugye akkor már Gerő Ernő a főtitkár, és visszakapja az akadémiai tagságát is. Október 23-án éjszaka lesz kormányfő, ugye Hegedűs Andrást váltja föl, a központi vezetőségét és a Szovjetuniót próbálja meggyőzni, hogy fogadják el a forradalomnak a bizonyos vívmányait, követeléseit. Már a szovjet kapcsolat elég gyenge Nagy Imrének a tevékenységében, hiszen közvetlen kapcsolatban nem volt a szovjet pártvezetéssel, inkább a szovjet követséggel volt a kapcsolata ezekben a napokban.
0: De őt meg ugye, ha jól tudom, Donát Ferenc és Rosonczi Géza próbálják meggyőzni arról, hogy lényegében itt valóban forradalom zajlik az utcákon. Nagy Imre nem megy ki.
1: Végül is 60 éves. 60 éves ember, aki az életem egy részét Moszkva szolgálatában töltötte el, és igen nehéz neki megváltoztatni a nézeteit, és nagyon sok tapasztalatra van szükség ezekben a napokban, hogy belássa, hogy ez nem ellenforradalmi megmozdulás, nem szocializmus ellenes fegyveres felkelés, zendülés vagy lázadás, hanem egy másfajta szocializmus kialakulásáért folytatott küzdelem. Ugyanakkor a fegyveres felkelőcsoportokkal is állandó vitában van, sokan nem ismerik el, elítéli őket, sőt, utasítást ad ugye a magyar néphadseregnek, hogy harcoljanak a Korvin köziek ellen és a más felkelő csoportok ellen napokon keresztül. Ez később konfliktusokat szül az utcai harcosok és a kormány között, de végül is nem csak Losonczy és Donát, hanem a központi vezetőség más tagja is belátásra bírják, hogy fogadja el, hogy ez valóban a diákok, munkások és a dolgozó népnek a mozgalma, úgyhogy október 28-án már egészen másfajta nyilatkozatot tesz a rádióban. Meghívja kormányába a régi pártoknak a tagjait, a kisgazdákat, a parasztpártiakat, akik már Petőfi párt néven működnek, a szociáldemokratákat is, koalíciós kormányt, több párti kormányt hoz létre, amit később majd halálos bűnéként fognak majd felróni. És a kapitalizmus restaurációnak neveznek majd később a Kádár korszakban. Ez azt jelentette, hogy belátta ennek a társadalmi mozgalomnak a széleskörű voltát. És talán hajlandó lett volna 1948-as koalíció időszakára visszatérni.
0: Kicsit úgy érzem egyébként, hogy abban az adott pillanatban, október 23-án maguk a pártvezetőség se tudta, hogy mi fog történni, és szinte a véletlenem múlik, hogy ki melyik oldalhoz csatlakozik.
1: Hát én nagyon gyorsan változtak az események, és nem mondhatja senki azt, hogy kezdetől fogva világos volt számára minden. Tehát sem a fegyveresek, sem a diákok, sem a munkások, sem a pártvezetésnek a tagjai, sem a fegyveres erőknek a tagjai. Hát bármi megtörténhetett Budapesten. Nagyon gyorsan, óráról órára változtak az események, sokan csak sodródtak az eseményeket. Nagy Imrének is több nap kellett, mire belátta, és minél több hír, és minél több értesülés hatására megváltoztatta a véleményét. Utána pedig megpróbált az események élére állni. Igen, gyorsan, hiszen ugye amikor megtudta, hogy a szovjet csapatok nemhogy kivonulnának Magyarországról, hanem még egyre több szovjet katon érkezik Magyarországra, ugye a vidéki városokból, a határól ilyen értesülések jöttek, november 1-én nyilvánosan kimondta Magyarország semlegességét és Magyarország kilépését a Varsói szerződésből. Lehet, hogy ezzel írta alá tulajdonképpen a halálos ítéletét Nagy Imre. Hiszen ez ugye nyíltan azt jelentette, hogy nem ismeri el Európa kettéosztottságát, és egy olyan dominó elvet indított volna el, amit lehet, hogy Csehszlovákiában, Lengyelországban is követtek volna a reformkommunisták. Villámgyorsan Szovjetunió megszervezi az ellentámadást, ugye Kádár János vezetésével ellenkormány alakul, és Nagy Imrének meg vannak számálva a napjai szó szerint, hiszen ugye november 4-én, amikor elindul a szovjet invázió, akkor a jugoszláv követségre menekül, és innen november 22-én távozik, letartóztatják, Romániába internálják, és Snagov nevű városban van, 57-ben hozzák Budapestre, és 51 decemberében dönt úgy az MSZNP központi bizottsága, hogy bíróság elé fogják állítani. Tehát elég sokáig vitatták, és elég sokáig haboztak ebben a kérdésben. A MSZNP vezetése érezte, hogy nagyon kínos az egész ügy, és a külföldi nyomás óriási volt, mármint a többi kommunista párt részéről, hogy példát kell statuálniuk Nagy Imrét illetően. Általában a kínai elvtársak követelték azt, hogy bíróság elé kell állítani, és halálra kell ítélni Nagy Imrét, nehogy ugye más kommunista országban is követői legyenek. Végül is 58. június 15-én ítélik halálra, és június 16-án végzik ki, amiről meg szoktunk mindig emlékezni rendszeresen. 1961-ig volt eltemetve a börtönben, 61-ben szállították át a Rákoskeresztúri köztemetőbe, jeltelen sírba, és itt exhumálták 1989-ben, és az újra temetése szintén ugye június 16-án egy politikai tüntetésé vált, tulajdonképpen a Kádár rendszer temetését jelentette. This is Hungary calling. This is Hungary calling. The last remaining station. Call to the United Nations. Early this morning, the Soviet troops launched a general attack on Hungary. We are

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az 50-es évek meghatározó politikusait felvonultató sorozatunkból Nagy Imre és Hegedűs András miniszterelnökök alakját idéztük. Ebben segítségemre volt dr. Bartók Béla történész, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Ha tehetik, tartsanak velünk a jövő héten is. Addig is jó rádiózást kívánok minden munkatársam nevében. A szerkesztőt, Túri Saroltát hallották.
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3: 23 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Szentszék és Magyarország közötti kötelék ezer éves múltra nyúlik vissza, mondta Parolin bíboros Szűz Mária magyarok nagyasszonya Magyarország főpátrónája ünnepén október 8-án. Fogadást adott Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend, melynek díszvendége Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár volt. A vendéglátó házigazda, Kvek Péter, Magyarország Szentszéki nagykövete nyitó beszédében az apostoli Szentszék és Magyarország ezer éves történelmi kapcsolatára utalt. Parolin bíboros pedig beszédében elmondta: bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. A Szentszék nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abba, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban, fogalmazott Pietro Parolin. Vladimir Putyin kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte. Jelentette ki Jurij Ušakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Hozzátette, Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Ušakov szerint Vladimir Putyin és Donald Trump nagy figyelmet szentelt az ukrajnai rendezés perspektíváinak. Mint mondta, külön kiemelték, hogy amíg a korábbi elnöki tárgyalások során még arról volt szó, hogy az orosz parlamenti választások után azonnal újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások, addig mostanra megváltozott a helyzet. Ez az orosz fél szerint azért történt, mert Kijev megpróbálta meghiúsítani a választásokat, a voksolás főnapján tömeges dróncsapást indítva egyéb célpontok között Moszkva ellen. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja. Közölte a tárca vezetője a közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelően támogatásban részesüljön. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, A szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagyipari vállalat számára is visszatartó erővel bírják.

Egyre inkább az ország délkeleti felén számíthatunk tartós esőre, akár záporesőre. Az északi szél helyenként megélénkülhet, de döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 13 és 21 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Amoris Laetitia találkozó, második nap. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. Leó pápa az antiochiai görög melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. Amoris Laetitia találkozó, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata.
1: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó második napja. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. A családok ma különböző valóságok összetett mozaikját alkotják, amelyet örömök, remények, nehézségek és sebek jellemeznek. A család nem csupán az a hely, ahová az egyház elviszi az evangéliumot. Olyan hely is, ahol az evangélium életre kell. Nemzedékről nemzedékre. Családról családra, a családoktól pedig a társadalom felé. Ezekkel a gondolatokkal kezdte felszólalását Filipe Neri Ferrao bíboros, Goa és Damán metropolita érseke a 14. Leó által összehívott egyhetes vatikáni találkozó második munkanapján, október 8-án csütörtökön, amelyen a keleti egyházak vezetői és a püspöki konferenciák elnökei vesznek részt 10 évvel az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenése után. Az indiai bíboros a családok ma valóság, szépség és kihívások, az idők jeleinek megkülönböztetése a családok tapasztalataiból és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségéből kiindulva címmel tartotta előadását. Arra buzdította a szinodális szellemben zajló találkozó résztvevőit, hogy tegyék fel maguknak a kérdést: milyen változást kér a Szentlélek az egyháztól? Ez nem csupán arra vonatkozik, hogy mit tesz az egyház a családokért, hanem arra is, hogyan érti meg és kíséri őket, miként segíti őket abban, hogy az evangélium tevékeny hirdetőivé és Isten kinyilatkoztatásának maradandó helyeivé váljanak. Ázsiai, különösen indiai lelkipásztori tapasztalataiból kiindulva Neri Ferrao bíboros rámutatott, hogy a családok identitása, jellege és összetétele jelentősen megváltozott. Egyre kisebbek a családok, új együttélési formák jelennek meg, és gyakoribbak a vallásközi házasságok. A családok egyre nagyobb arányban kényszerülnek lakóhelyük megváltoztatására, miközben sokakat gazdaságilag bizonytalanság, szegénység, munkanélküliség és a jövőtől való félelem sújt. India és Ázsia számos részén a keresztény családoknak egyre erősödő vallási megosztottság és ellenségeskedés közepette kell élniük, ami mind nehezebb.

0: nehezebbé teszi a hit nyilvános megvallását és továbbadását, hangsúlyozta a bíboros. Mindezek ellenére a családok a szépség tanúi is az egyházban, különösen a gyermekekről, idősekről, betegekről és kiszolgáltatott emberekről való gondoskodásukkal. Családjaink a szegénység és a bizonytalanság közepette is továbbra is képesek az öröm és a remény pozitív tereit megteremteni, mutatott rá a bíboros. Az Amoris Laetitia megjelenése után az indiai és más ázsiai helyi egyházak mindenekelőtt a családok meghallgatására törekedtek. Ez a figyelmes meghallgatás alakította a velük közösen járt utat. A házasságra való felkészítést ma már egy egész életen át tartó folyamat kezdetének tekintik. Lelki megújulást és tanácsadást kínálnak a házaspároknak és a gyermekeknek, valamint folyamatos képzést biztosítanak a családok és a világi vezetők számára. Néri Ferrao bíboros hangsúlyozta, hogy a lelkipásztori munkában a családok felé irányuló missziótól a családok körében végzett misszió felé kell elmozdulni. A családok ugyanis nem pusztán a segítségnyújtás címzettjei, hanem az egyház munkatársai a misszióban. A második előadó Vincenzo Rosito, a Pápai Lateráni Egyetem professzora, a II. János Pál Pápai Teológiai Intézet házasság és családtudományi képzésének dékán helyettese volt. Előadásában olyan kérdéseket fogalmazott meg, amelyek segíthetik a résztvevőket a szinodális megkülönböztetésben. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának gondolataiból kiindulva mindenkit arra hívott, hogy figyeljen azokra a kapcsolatokra, amelyeket saját családjában és az egyházban épít. A családi élet működésmódjai segítenek nekünk megérteni, hogyan tanulnak egymástól az egyházi közösségek és a családok. Hiszen mind az egyház, mind a család a mindennapi élet működésmódjai révén is tanul, hangsúlyozta a professzor. Rosito arra kérte a résztvevőket, hogy szülőként, teológusként vagy lelkipásztorként tegyék fel maguknak a kérdést. Fel tudok-e ismerni, és meg tudok-e osztani másokkal legalább egy olyan új dolgot, amelyet az elmúlt években megtanultam megtenni, vagy másként tenni a családi vagy lelkipásztori életemben. A családi élet változásai ugyanis nem pusztán problémák, hanem emberi tevékenységek, és az Amoris Laetitia szellemében lehetőséget jelentenek. Olyan konkrét folyamatokról van szó, amelyekben az emberek és a családok cselekszenek, reagálnak, tanulnak, és új erőforrásokat fedeznek fel. Példaként említette az új digitális technológiákat, amelyek használata átalakítja a családok mindennapi szokásait és a gyermekek nevelését. Rosito professzor hangsúlyozta, hogy a család és az egyház a változások során együtt tanul. Ennek szemléltetésére a Szent Család egyiptomi menekülésének evangéliumi történetét idézte fel. Napjainkban a menekült és migráns családok tapasztalataiból kiindulva egyes keresztény közösségek menedéket nyújtó egyházakká formálódnak azok számára, akik új országba érkeznek, vagy hosszú úton vannak. Sok család közös tragédiája az erőszak is. A társadalmi és politikai erőszakból fakadó bizonytalanság aggasztó valóság, amellyel ma sok egyházi közösségnek kell szembenéznie mindennapi életében, figyelmeztetett a professzor. Ez a bizonytalanság akár a családi kötelékeket és az egyházi kapcsolatokat is felemésztheti. A Szent Család menekülésének történetében azonban József álma is fontos szerepet játszik. Álmodni, elképzelni az egyház új formáit azt is jelenti, hogy megújítjuk mindazt, amit már most is teszünk. Az egyház jövőjét elképzelni azt jelenti, hogy készek vagyunk tanulni egymástól, miközben együtt alakulunk át, egyházi közösségként és családokként, fogalmazott Rosito professzor. Előadását a közös megkülönböztetésre szólító kérdéssel zárta. Mire van szükségünk ahhoz, hogy a jelenkor fényei és árnyai között megtanuljuk és elképzeljük, hogyan lehetünk új módon család és új módon egyház.
1: Leó pápa az antiókiai görög mellett a püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. A Szentatya október 10-én szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban az antiókiai görög Melkita püspökök szinódusának 37 tagját, akik e napokban tartják Rómában a szinódusukat. Leó pápa elismeréssel szólt a görög Melkita egyház apostoli múltjáról, és hogy a jelen nehézségei közepete is hűségesek hagyományaikhoz és küldetésükhöz. A görög Melkita püspökök szinódusi találkozója a kormányzás, a közösségi együttlét és a püspöki szolgálat mozzanata.
2: Of communion and of service as bishops.
1: Fordult a Szentatya püspökökhöz, és rajtuk keresztül üdvözölte a Melkita egyház minden tagját, hazáikban és a diaszporában, szerte a világon. Antiókiában nevezték először Krisztus követőit keresztényeknek, emlékeztette őket a pápa egyházuk apostoli eredetére. Hivatásuk az első keresztényekéhez hasonlóan abban áll, hogy életük tanúságot tegyen Isten jelenlétéről. Hitük járja át a szívüket, törődjenek a szegényekkel, az oktatással, az egészségügyi ellátással, és bátorítsák a szenvedőket, kérte tőlük Leó pápa. Megértéssel szólt egyházai számos hagyományos országában dúló gondjaikról, mint a háborúk, a konfliktusok, a vallási szélsőségesség és a gazdasági nehézségek. A pápa a Melkita püspökeiken keresztül üzeni szeretett egyházaiknak: veletek vagyok, az egész katolikus egyház veletek van.
2: The entire Catholic Church is with you.
1: Hiszen amikor egy tag szenved, az egész test vele szenved. Amikor ugyanis szenvedéseitekkel követitek Jézus világot megváltó szelídségét, akkor az egyház szívében vagytok. A Szentatya együttérzéssel gondol sebeikre és nehézségeikre, ami sok hívőt arra kényszerít, hogy távoli országokban keressenek munkát. Milyen nagy is a hivatása az egyházatoknak, hiszen tanulja a kiengesztelődésnek és a békének a konfliktusok sújtotta térségben. Ti püspökök vagytok a közösség magvai az erőszak sújtotta országokban. Ez a tanúságtétel valóban az évszázados hit ikonjába tesz benneteket üdvösségünk legszentebb helyein, bátorította a Melkita püspököket a pápa. Az egyházon belüli emberi konfliktusai feloldására merítsenek a bizánci hagyományaik szent és megindító szertartásaiból, mint amikor a pap és a diákonus az isteni liturgia bemutatására készülve kiengesztelődik egymással. Ez a kiengesztelődés maga is áldozat Krisztusban és Krisztussal. Ebben a tekintetben a püspöki szinódus, mint a közösség őrzője szolgál. Ezt a közösséget nagy felelősséggel védjék és ápolják a püspöki kollegiaritás keretein belül. Legyenek mindig éberek, nehogy mások fölé kerekedjenek. Keressék a szolgálatot a hatalom helyett, az őszintességet a haszon helyett, és a lelkipásztori gondoskodást a személyes siker helyett. A Szentlélek ösztönözze őket az egység keresésére, hogy az emberek felismerjék maguk közt Krisztus jelenlétét. Krisztus evangéliumáról a legékeszólóbb tanúságot azzal teszik, amikor felveszik keresztjüket, és szeretettel, félelem és harag nélkül szolgálnak. Az ilyen tanúságtétel ugyanis könnyen visszhangra talál azok szívében, akik igazi békét keresnek. A pápa keresztény reménnyel és szeretettel imádkozik mindazokért, akikkel hazáikban együtt élnek, hogy bátor neveljék a fiatalokat, és bátorítsanak mindenkit a legnemesebb hagyományaikban. Az apostoli szentcikehez ösztöndíjat biztosít a szíriai, libanoni és iraki hívőknek katolikus képzésükhöz, továbbá célja az ottani fiatalok támogatása, hogy a keresztény családok megkapják a szükséges segítséget a közel-keleti maradáshoz és a keresztény jelenlét fenntartásához. A Szentatya végül megköszönte szolgálatukat és lelki közösségéről biztosította őket, és a szinódus munkáját Isten anyja a Teotokosz közben járásába bízta.
0: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja, a családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó harmadik napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról, És a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők elmélkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a családpasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Costa atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek? A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Costa atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek. Bizonyos idealizáló törekvések elérhetetlennek tűnő elvárásokkal terhelhetik a családokat és elriaszthatják a fiatalokat. A kérdést a következő napokban is tovább tárgyalják majd. Külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretetteljes kapcsolatok lehetőségében. Costa atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón Ibrahim Isaac Szedrák, Alexandria kopt katolikus pátriárkája, Filipe Neri Ferao bíboros, Goa és Daman érseke, valamint Timothy John Costello Perthi érsek is felszólalt. Mindannyian a családok jelentőségét és a különböző kultúrák tapasztalatainak fontosságát hangsúlyozták. Véronique Martin Longchamp, a francia püspöki konferencia családpasztorációs országos küldötte, örömét fejezte ki, hogy megismerheti más földrészek tapasztalatait. Maria Marcela Mazzini, argentin teológus, aki a 2015-ös családszinóduson is részt vett, fontosnak nevezte az elmúlt évtized áttekintését. A házaspárokat a Fülöp-szigeteki Charmen Bernadette és Eren Lille Villegas képviselte. A 16 éve házasságban élő pár a fiatalok és családok körében végzett lelkipásztori munkájáról számolt be. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék. Az eddigi tanácskozások egyik legfontosabb felismerése, hogy az Amoris Laetitia által elindított lelkipásztori megújulás továbbra is folyamatban van. A családok meghallgatása, megértése és kísérése nem lezárt feladat, hanem az egész egyház közös felelőssége.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Bértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának tagjai nevében, akiknek segítségével éneket tanulunk most az elkövetkezendő percekben. Az OMCE-nek, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek, a Magyar Katolikus Rádióval egységben az a célkitűzése, hogy a II. Vatikáni zsinat szellemében, a Szentmisében egyre jobban megvalósuljon a hívek tevékeny részvétele. Ennek az egyik leghatékonyabb eszköze a közös éneklés. Ezért tanulunk gregorián dallamokat és népénekeket, most itt a rádió hullámain keresztül is. Az a célunk, hogy ezeket az énekeket majd a Szentmiséken is bátrabban és lelkesebben tudjuk énekelni. A misén sokféle éneket éneklünk. Mégsem nevezzük mindegyiket miseéneknek. A miseének kifejezés a Szentmise kezdetekor megszólaló éneket és ennek felajánláskor felcsendülő verszakait jelenti. A mise elején az egyház liturgikus könyveiből vett kezdőéneket, az úgynevezett introitust énekelhetjük, vagy pedig tematikus énekekből a napi mise szövegekkel egybecsengőt választhatunk. Ma a Szent vagy Uram 223-as énekét tanuljuk. Az éneklő egyházban ez a 147-es szám alatt található. Hozzád sóhajt a lélek, Urunk!
1: Hozzád sóhajt a lélek, Urunk, hozzád vonz az igaz szeretet, hozzád jöttünk, eléd borulunk.
2: Énekeljük el most közösen a miseének első verszakát.

0: Szeretnénk megjegyezni a felajánlási verszakok szövegét is. Mondd el, légy szíves, Amanda.
1: Szent szíveddel együtt hevülünk, felajánljuk szívünk, mindenünk. Szándékoddal így egyesülünk. Gyarló szívünk imája csekély, de ha szíved könyörög velünk, mégis, mégis bizton eget ér.
0: Énekeljük most közösen.

A népének tanításra szükség van ma Magyarországon. A hittanórákon kevés helyen énekelnek. Szeretném lelkesíteni hitoktatóinkat és lelkipásztorainkat, hogy a hittanórákon rendszeresen tanítsanak népéneket. Amit a gyerekek énekelve megtanulnak, azt egy életre magukkal viszik, és hasznosítani fogják a későbbiek során is a közös liturgián. Szeretném megkérni Fitos Mónika énekművészt, segítsen memorizálni a verszakokat.

Ez egy német-szlovák eredetű strófikus krédóének. Ez azt jelenti, hogy verszakokba szedve tettek hitvallást hitükről elődeink. Magyarországon csak a Túróci kancionálé vette át a komplikáltabb szerkezetű strófát háromsorossá egyszerűsítve. Innen közli aztán a Szent vagy Uram a 30-as évek katolikus költészetének irodalmi stílusában, miseének szöveggel. Énekeljük most el az egész éneket.

0: Sok lelki örömet kívánok a szentmiséken való énekléshez. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. További tartalmas időtöltést kívánunk!
1: Együtt éjfélig.

0: Kedves hallgatóink, 2026. október 10-e végéhez értünk, köszönjük, hogy ma is minket választottak. Néhány szót a folytatásról. Hamarosan az esti imát hallgathatják meg, majd a himnos csendül fel, ezután hírek, majd beszélőkönyvek és szerzetesek fél órája című műsorunkat sugározzuk, egy óra után 7 nap és Liceumi Krónika című műsorunkat hallhatják, 2 után kevéhez, 3 után Itt élünk című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adás készítésében munkatársaink voltak Berec Renáta, Farkas Erzsébet, Grunda János, Kovács Krisztina, Klész Beáta, Kónyai Éva, Kvaszinger Jenő, Nátrán István, Papildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. Köszönjük megtisztelő figyelmüket rádiónk elnöke, Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bércesi András nevében is, a bemondót Molnár Andrást hallották. Minden kedves hallgatónknak jó éjszakát kívánunk!
1: Napbúcsúztató.

Most tehát Jeruzsálem lakói és ti, Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit nem tettem meg vele? Azt vártam, hogy szőlőt teremjen, hát miért hozott csak vad szőlőt? Olvasom Izaiás könyvében. Nyugodt lehetsz abban, hogy Isten nem engedné meg bűnödet, ha abból nem akarna valami jót számodra kihozni. És mihelyst elhatározod, hogy felemelkedel a bukásból, és elfordulsz a rossztól, már is olyan vagy a hűséges Isten előtt, mintha sohasem estél volna bűnbe. Ezért, ha téged most készségesnek talál, már nem nézi azt, hogy milyen voltál az előbb. Isten örök jelenben él. Ami ennek a jelenben talál téged, olyannak fogad el, úgy léphetsz eléje. Nem kérdezi, milyen voltál azelőtt, hanem csak azt, hogy milyen vagy most. Uram, rettenetes dolog magányosnak lenni. Néha velem is előfordult, hogy bár zsúfolt szobában voltam, emberekkel körülvéve, mégis magányosnak éreztem magam. Fogadni mernék, hogy a világ tele van magányos emberekkel, akár a parkban üldögélnek, akár a bárszékeken, vagy a mozikban és koktélpartikon. Az én szomszédom még sohasem kopogtatott be hozzám. Miért van ez így, Uram? Segíts a magányosoknak, hogy egymásra találjanak. Bárcsak ne félnénk annyira attól, hogy esetleg megtalálnak az emberek sérteni. Bárcsak jobban tájékozottak és felelősek kívánnánk lenni egymás dolgaiban. Add meg a bátorságot, hogy megtegyük ezt az esetleges kockázat ellenére is. Mert a sértés nem lehet annyira kellemetlen, mint ez a szörnyű magányosság. Segíts, Urunk, hogy felülkerekedjünk magányosságunkon, hogy egyek legyünk egymással és te veled.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Szentszék és Magyarország közötti kötelék 1000 éves múltra nyúlik vissza, mondta Parolin bíboros Szűz Mária magyarok nagyasszonya Magyarország főpátrónája ünnepén október 8-án. Fogadást adott Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend, melynek díszvendége Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár volt. A vendéglátó házigazda, Kvek Péter Magyarország Szentszéki nagykövete nyitó beszédében az apostoli Szentszék és Magyarország 1000 éves történelmi kapcsolatára utalt. Parolin bíboros pedig beszédében elmondta: bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. A Szentszék nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abba, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban, fogalmazott Pietro Parolin. Vladimir Putyin kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte. Jelentette ki Jurij Ušakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Hozzátette, Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Ušakov szerint Vladimir Putyin és Donald Trump nagy figyelmet szentelt az ukrajnai rendezés perspektíváinak. Mint mondta, külön kiemelték, hogy amíg a korábbi elnöki tárgyalások során még arról volt szó, hogy az orosz parlamenti választások után azonnal újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások, addig mostanra megváltozott a helyzet. Ez az orosz fél szerint azért történt, mert Kijev megpróbálta meghiúsítani a választásokat, a voksolás főnapján tömeges dróncsapást indítva egyéb célpontok között Moszkva ellen. A főváros rendezheti a felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit, tartozásait, és biztosítható a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működése, írta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forint visszanemtérítendő állami támogatást kap.

0: vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi csaknem 849 millió forint többletforrás biztosításáról rendelkezett. Derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányrendeletből és határozatból. A kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét felvette az állandó személyvédelemben részesülők körébe. A védelem költségeinek fedezetére a pénzügyminiszternek a belügyminiszter bevonásával egyszeri 175,1 millió forint többletforrást kell biztosítania a rendőrség idei költségvetésében, amelyből 111,2 millió forint a személyi juttatások kiadási előirányzatát növeli. Végül az időjárásról. Vasárnap a reggeli borongós időt követően napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több felé naposra fordul az idő, keleten ugyanakkor estig borult marad az ég. Az ország délkeleti felén tartósan eshet az eső, azonban a csapadék egyre inkább a keleti tájakra korlátozódik. Estére ott is mindenütt megszűnik, jelentős mennyiségre is van esély. A hőmérséklet vasárnap 13 és 21 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 17. részét Kovács Máté előadásában hallhatjuk.
3: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

Mikor már mindenki elment, a király megkérdezte Mary Jane-t, hogy állnak vendégszoba dolgában. A lány azt mondta, hogy egy üres szoba van William bátyjának, Harvey bácsinak pedig a saját szobáját fogja adni, mert az nagyobb. Ő meg a húgai szobájában alszik majd egy heverőn. Fent pedig van egy padlásszoba egy szalmazsákkal. A király mondta, hogy az meg fog felelni az inasának, vagyis nekem. Mary Jane fölvezetett bennünket, és megmutatta a két csirkefogónak a szobáikat. Egyszerű, de kedves szobácskák voltak. Mondta, hogy kiviheti a ruháit, és mindenféle cókmókját a Harvey bácsinak útjában van, de a király azt mondta, hogy a világért sem. A ruhák sorban föl voltak aggatva a falra, és egy kartonfüggő lógott előttük, amely egész a földig ért. Az egyik sarokban egy öreg láda, a másikban egy gitár, és mindenféle apró csecsebecsék és egyéb holmik, amilyenekkel a lányok föl szokták cicomázni a szobájukat. A király azt mondta, hogy ezek még otthonosabbá és kedvesebbé teszik, ne is bántsa őket. A herceg szobája igen kicsi volt, de nagyon rendes, és az enyém is nem különben. Este nagy vacsora volt. Nők és férfiak mind ott voltak. Én, a király és a herceg háta mögött álltam, és kiszolgáltam őket. A többieket négerek szolgálták ki. Mary Jane ült az asztal főn, mellette Susan, és folyton mondogatta, hogy milyen rossz a sütemény, mennyire nem sikerült a kompót, és milyen kemény a sült csirke. Ahogy az asszonyok szoktak fecsegni, hogy kikényszerítsék a bókokat. Mikor megvolt a vacsora, a nyúlszájú meg én is belaktunk a maradékból a konyhában, amíg a többiek segítettek a négereknek elmosogatni. A nyúlszájú minduntalan Angliáról faggatott, és Isten bizony sokszor majd sarokba szorított. Azt kérdezte, láttad már a királyt? Kicsodát? Negyedik Vilmost? Hogy ne láttam volna. Oda jár a mi templomunkba. Tudtam, hogy a király már jó pár éve meghalt, de hagyjám. Mikor megmondtam, hogy a mi templomunkba jár, a nyúlszájú azt kérdezte,

0: Hogy? Rendesen oda jár? Persze, rendesen. A padja ott van szemben a miénkkel, a szószék másik oldalán. Én azt hittem, Londonban lakik. Persze, hol lakna máshol? De úgy tudtam, ti Sheffieldben laktok. Észrevettem, hogy csapdába kerültem. Úgy tettem, mintha torkomon akadt volna egy csirkecsont, hogy kigondoljam, hogy bújhatok ki. Aztán azt mondtam, úgy értettem, hogy akkor jár oda rendesen, amikor Sheffieldben van. Főleg nyáron, amikor oda jön tengeri fürdőre. Miket beszélsz? Hisz Sheffield nincs a tengerpartján. Ki mondta, hogy ott van? Te mondtad.
1: Nem én.
0: Dehogy nem. Dehogy mondtam. Hát akkor mit mondtál? Azt mondtam, hogy oda jön a tengeri fürdőre, csak is ezt. No és, hogy vesz tengeri fürdőt, ha nincs ott tenger? Mondd, kérdeztem. Láttál már kölni vizet? Igen. És el kellett menned Kölnbe, hogy láthasd? Nem. No hát, negyedik Vilmosnak se kellett tengerhez mennie, hogy tengeri fürdőt vegyen. Hát akkor hogy csinálja? Ahogy a kölni vizet. Tartályokban. A Sheffieldi palotában kemencék vannak, mert a király forró vizet kíván. A tengerben pedig nem tudják azt a rengeteg nagy vizet fölmelegíteni neki. Nincs hozzá semmi alkalmatosságuk. Ja úgy, akkor értem. Mondhattad volna mindjárt, akkor nem kellett volna annyit beszélni. Mikor ezt mondta, éreztem, hogy túl vagyok a nehezén, és föllélegeztem. Nem sokára megint megkérdezte. Te jársz templomba? Hogyne, rendesen. És hol ülsz? Hát a padunkban. Kinek a padjában? Hát a miénkben, Harvey bácsiéban. A bátyéban? Hát neki minek a pad? Hát, hogy üljön benne, mi másra kéne. Hát, én azt hittem, ő a szószéken van. Ördög vigye, elfelejtettem, hogy pap az öreg. Megint benne voltam a pálcban, hát megint elrágottam egy csirkecsonton, hogy időt nyerjek. Aztán megfeleltem. Hát te azt hiszed, hogy csak egy papja van a templomnak? Hát minek kéne több? Minek? Hogy a király előtt prédikáljanak. Sose láttam még ilyen lányt. Nem kevesebb, mint 17 pap van ott.
2: 17? Jó Isten! Hát én nem bírnék ki egy olyan Isten tiszteletet, nem én? Még ha elkárhoznék is. Hisz az legalább egy hétig eltart.
0: Hát csak nem képzeled, hogy mind ugyanaznap prédikálnak. Egy nap csak egy beszél.
2: Nois, mit csinálnak a többiek?
0: Hát nem sokat. Ide-oda ődöngenek. A kelyhet adogatják és hasonlókat, de legtöbbnyire semmit se csinálnak. Hát akkor meg minek vannak egyáltalán? Hogy előkelőbb legyen, hát semmit se tudsz.
2: Hát az ilyen szamárszágokra nem is vagyok kíváncsi. Mondd, hogy bánnak a szolgákkal Angliában? Jobban bánnak velük, mint mi a négerekkel?
0: Á, nem. A szolga senki odaát. Rosszabbul bánnak velük, mint a kutyákkal.
2: Nem adnak nekik szabad napot, mint mi? Karácsonykor, új évkor, meg a szabadság ünnepen?
0: Dehogy adnak. Ebből is látszik, hogy sose voltál Angliában. Tudod, Nyúlsz, Joanna, egyik új évtől a másikig nincs egy szabad napjuk se. Nem járnak se cirkuszba, se színházba, se mutatványoshoz, se sehova.
2: Templomba te?
0: Oda se.
2: De te mindig jársz templomba?
0: Megint beleestem. Elfeledtem, hogy az öreg szolgája vagyok. De rögtön rá elkezdtem nagy sietve magyarázni, hogy az inas mennyire különbözik a közönséges szolgától. És annak kell templomba mennie. Akár akar, akár nem. És a családdal kell ülnie, mert erre törvény kötelezi. De nem sikerült valami jól, mert láttam, hogy Joanna a felét se hitt el. Mondta is,
2: így görbülj meg, hogy nem hazudtál nekem itt össze-vissza?
0: Így görbüljek meg.
2: Szemice?
0: Egy szót se, szintiszta igazságot mondtam.
2: Tedd a kezed erre a könyvre, és mondd úgy.
0: Láttam, hogy csak egy szótár, hát rátettem a kezem és elmondtam. Erre kicsit megnyugodott, és azt mondta. Hát, van, amit elhiszek, de bizonyítem, van, ami nem megy a fejembe. Hát mit nem hiszel, Hana? Kérdezte Mary Jane, aki Susannel együtt most lépett be. Nem szép tőled, hogy ilyeneket mondasz neki, mikor idegen itt, és olyan messze van hazúról. Szeretnéd, ha veled is így bánnának? Persze, te mindig ilyen vagy, Mary. Mindig akkor toppansz be, hogy segíts valakinek, mikor még hozzá se nyúlnak. Azt hiszem, elvetette a szújkot itt, ott, és semmi többet. Azt hiszem, ennyit elbír, vagy nem? Nem törődöm vele, hogy keveset mondtál neki, vagy sokat. Ő itt van a házunkban, a vendégünk, és nem szép tőled, hogy egyáltalán mondtad. Ha te az ő helyében lennél, biztosan elszégyelnéd magad. Nem szabad hát olyasmit mondanod, hogy másnak szégyenkezni kelljen miatta. De Mary, ő azt mondta, nem fontos, hogy ő miket mondott, fontos, hogy kedves légy hozzá. És ne mondjál neki olyanokat, hogy azt kelljen éreznie, idegenben van, nem pedig a saját népe közt. Én nem hagyom, hogy ezt a leányt kirabolja az a vén csúszómászó, mondom magamnak. Aztán Susan táncolt be, és ő is ugyanúgy megmosta a nyúlszájú fejét. És ez a másik, akit nem hagyok, hogy kiraboljanak, mondom magamnak. Aztán megint Mary Jane kezdett rá kedvesen és bájosan, amilyen az egész lány volt. És mikor a végére ért, semmi sem maradt a szegény nyúlszájúból. Aztán rászóltak mindketten. Most pedig kérj tőle bocsánatot. A nyúlszájú oda is jött, igazán szépen csinálta. Öröm volt hallgatni, olyan szépen mondta, és azt kívántam, bár mondhatnék neki még ezer hazugságot, hogy megint elmondathassam vele. És ez még egy, akit nem hagyok kirabolni, mondom magamban. És mikor a végére ért, mindazon iparkodtak, hogy otthon érezzem magam, és érezzem, hogy jó barátok közt vagyok. Olyan aljasnak és közönségesnek éreztem magam, hogy elhatároztam, eldugom nekik azt a pénzt, ha belegebedek is. Nem sokára elbúcsúztam. Azt mondtam, megyek lefeküdni. Mikor magamra maradtam, meghánytam, vetettem magamban a dolgot. Elmenjek vajon a doktorhoz? Kérdeztem magamban. És leleplezzem a két gazembert. Nem, ez nem lesz jó. A doktor elmondhatja, hogy kiszólt neki. Akkor pedig a király és a herceg ellátnák a bajomat. Menjek és mondjam el titokban Mary Jane-nek. Nem, az se jó. Az arcán biztosan meglátnák, nem tudná elleplezni. A pénz meg náluk van, egyszerűen elszelelnének vele. Ha pedig Mary Jane segítséget akarna hívni, én is belekeverednék, mielőtt vége volna. Nem marad más hátra, mint ellopni a pénzt. És úgy kell ellopnom, hogy ne jöhessenek rá, kitette. Ezek most jó fejős tehénre találtak, és addig biztosan nem fognak elmenni, amíg ki nem pakolják ebből a családból, és ebből a városból, ami benne van. Így hát, ha lesz rá alkalmam, el fogom lopni a pénzt, és elrejtem. És majd, ha már lejjebb leszek a folyón, írok egy levelet Mary Jane-nek, és megmondom neki, hová rejtettem a pénzt. De jobb lesz, ha lehetőleg még az éjjel ellopom, mert hát, ha a doktor főz valamit, és ha a két gazember megneszeli, még esetleg megugrik idejében. El is indultam, hogy kikutassam a szobákat. Az emeleten az előszoba sötét volt, de megtaláltam a herceg szobáját. Éppen elkezdtem matatni benne, mikor eszembe jutott, hogy a király bizonyára nem bízza másra a pénzt, hanem maga dugta el. Átmentem hát hozzá, és ott kezdtem matatni. De beláttam, hogy gyertya nélkül nem jutok semmire. Világot gyújtani pedig nem mertem. Erre a másik lehetőségre szántam el magam. Hallgatózni fogok. Nem sokára hallottam, hogy csoszognak fölfelé, és már bújtam volna az ágy alá, de nem találtam meg ott, ahol sejtettem, és belemarkoltam a függönybe, ami Mary Jane ruháit takarta. Emögé ugrottam, és bebújtam a ruhák közé. Csöndben maradtam, mint egy egér. Azok bejöttek és becsukták az ajtót. Az első, amit a herceg tett, az volt, hogy legugolt, és benézett az ágy alá. Csodára örültem, hogy nem találtam meg az előbb. Pedig az ember szinte természetesnek veszi, hogy az ágy alá bújik, ha leskelődik. Leültek, és a király azt mondta. Na, mi baj? De fogja rövidre, mert jobb, ha nem vagyunk, és együtt ültünk a gyászolókkal, mint hogy itt fönn rostokolunk, és alkalmat adunk nekik, hogy rólunk járassák a szájukat. Jól van. Tudja, igen, kényelmetlenül érzem magam. Nem érzem magam biztonságban. Az a doktor nem megy ki a fejemből. Szeretném tudni, mik a maga tervei. Nekem van egy ötletem, és azt hiszem, nem is utolsó. No, kivel a herceg? Legjobb lenne, ha ellognánk innét még hajnal előtt, és lecsurognánk a folyón a zsákmánnyal. Különösen, ha meggondoljuk, hogy milyen könnyen jutottunk hozzá. Visszaadták, szinte a fejünkhöz vágták, mikor már azt hittük, hogy úgy kell majd visszalopni. Én amellett vagyok, hogy szedjük a sátorfánkat, amíg lehet, és szeleljünk el. Csuda komiszul kezdtem magam érezni. Egy-két órával ezelőtt még másként lett volna, de most nagyon rosszul és kárvallottan éreztem magam. A király azonban nekitámadt.
2: Micsoda? És a vagyon többi részét el se adjuk? Elszaladjunk, mint két hülye, és itt hagyjunk 8-9 ezer dollárnyi vagyont, amiért csak a kezünket kell kinyújtani, és amit rövid úton el is lehet adni?
0: A herceg morgott valamit. Azt mondta, az a zacskó arany elegendő, ő nem akar többet kaparni. Nincs kedve mindenéből kiforgatni egy csomó árvát.
2: Há, ugyan mit beszél? Mondta a király. Mi semmi más nem lopunk el tőlük, mint ezt a pénzt. Azok vallják a kárát, akik megvásárolják az ingatlanokat, mert amit rájönnek, hogy a vagyon nem a miénk volt, és nem sokkal utána rá is fognak jönni, az adásvétel nem lesz érvényes, és vissza kell adniuk a birtokot. Az árvák visszakapják a házukat, és az elég lesz nekik. Fiatalok, fürgék, könnyen találnak valami foglalkozást. Nekik nem lesz káruk. Gondolja csak meg, ezren és ezren vannak, akiknek még ennyiük sincsen. Higgy el, nekik nincs miért panaszkodniuk.
0: A király lyukat beszélt a herceg hasába. Végre beleegyezett, de azt mondta, hogy ostobaság itt maradni, mikor a doktor itt van a közelben. A király azt mondta.
2: Fene vigye a doktort. Mit fájjon a fejünk ő miatta? Nem látja, hogy az összes bolond mellettünk van. És nem jelent ez többséget bárhol a világon. Már indultak is lefelé, mikor a herceg visszafordult.
0: Azt hiszem, nem jó helyre tettük azt a pénzt. Erre fölvidultam. Már kezdtem azt hinni, hogy semmit sem mondanak, ami segítségemre lehet. A király megkérdezte.
2: Miért?
0: Mert Mary Jane mostantól gyászruhában lesz, és a néger majd rendet csinál itt, ezek közt a ruhák közt, elrakja őket. És gondolja, hogy egy néger nem gyúl bele, ha pénzt talál?
2: Ha az esze megint jól jár, herceg, mondta a király, és turkálni kezdett a függöny mögött, talán egy méterre tőlem. A falhoz lapultam, és úgy kussoltam, ahogy tudtam, de belül remegett bennem minden. És drukkoltam, mit fognak szólni ezek az alakok, ha elkapnak itt. És próbáltam gondolkozni, hogy mit mondjak, ha tényleg elfognak. De a király megtalálta az acskót, mielőtt egy fél ötletem is támadhatott volna. Fogták az acskót, és begyömöszölték a derékaj alatt a szalmazsákba egy hasadékonát, és jól benyomkodták a szalma közé. Itt jó helyen van, mondták, mert a néger csak a derékajat fogja megigazítani. A szalmazsákhoz nem nyúl fél évben egyszer se. S ott biztonságban van a pénz. Nem fogják ellopni. Most már tudtam, mit tegyek. Még fele úton se voltak lefelé, mikor már kezemben volt az acskó. Fölosontam a kamrámba, és elrejtettem, amíg jobb alkalom nem adódik. Úgy gondoltam, jobb, ha házon kívül dugom el, mert ha azok rájönnek, hogy eltűnt, föl fogják forgatni a házat. Ezzel tisztában voltam. Aztán lefeküdtem csak úgy, ruhástúl. De nem tudtam elaludni, bárhogy is akartam, annyira tele voltam izgalommal a dolog miatt. Rövidesen hallottam, hogy a király és a herceg följönnek. Lecsúsztam a szalmazsákról, és a létre legfelső fokához szorított állal mozdulatlanul feküdtem a földön, várva, mi történik. De nem történt semmi. Kitartottam, amíg az utolsó hangok is elcsöndesedtek. Akkor lemásztam a létrán.

0: kedves hallgatóink Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 17. részét Kovács Máté előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Szerzetesek fél órája.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Jézus Szíve Nővérek Társaságának két tagját itt rádiunk mikrofonjánál, Krisztina nővért és Adrián nővért, de kérnék szépen egy hosszabb bemutatkozást önöktől.
2: Stafford Kriszta nővé vagyok, 30 éve vagyok itt a Magyarországon, és majdnem 45 éve vagyok szerzetes nővé. Ami számomra csodálatos az, hogy a idenővérrel személyesen találkoztam, ő tanított engem, segített nekem, ő az alapító nővérünk. 80-ban léptem be, 18 évesen, mint egy felnőtt, megtérő emberként. 12 évig voltam az Egyesült Államok, ahol születtem, ahol fölnőttem, és amikor megnyílt a lehetőség, hogy a közösségünk visszajön Magyarországra, 1992-ben, akkor én két másik nővére jöttem vissza, vagy eredetileg én először jöttem ide, de ők a magyarok voltak, és akkor én csatlakoztam hozzájuk, és akkor azóta itt vagyok Magyarországon tanítani, segíteni, megtanultam azt a gyönyörű nyelvet, ami nem annyira könnyű. Megszeretem az itteni embereket, és a misszionáriusként segíteni, hirdetni az örömhírt.
3: Tóth Adrián nővér vagyok, Jézus Szíve Nővérek Társasága. Én 1997-ben léptem be a közösségbe, győri származású vagyok, és a közösségünknek a központja pedig Los Angelesben van. Úgyhogy ott voltam novícia, ideiglenes fogadalmas, és akkor a nővérek örökfogadalom után küldtek vissza Magyarországra 2006-ban, és azóta szolgálok Budapesten, Pest-Szentlőrincen. Gyerekekkel, felnőttekkel foglalkozunk, táborokat szervezünk, így minden, ami segíti az evangéliumnak a hirdetését, és hogy az embereket hogyan tudjuk közelebb vinni az Úr Jézus szívéhez.
1: Most bizonytalanodtam el teljesen, azt illetően, mikor én az interneten utána kerestem, akkor én egy 1940-es, egy nagyon friss, indulású, alapítású közösségként találtam meg a Jézus Szíve Nővérek Társaságát, és mindezt Magyarországhoz kötöm, ugyanakkor most nekem azt mondják, hogy a közösség központja Amerikában, Los Angelesben van.
2: Különleges ez a történet. Péterfi Ida, a nővér, az alapító nővérünk, 18. születésnapján Kassán tett fogadalmat. Ez pont a háború idején, és odaadta az egész életét Istennek, és azt mondta, hogy Isten, amit szeretnél csinálni az én életem, az a tiéd vagyok. És volt, akik így csatlakoztak hozzá. De a háború, második világháború alatt sok minden zajlott, és akkor központilag együtt voltak a háború utáni időszakban Budapesten, Mári utcán és Budaörsön voltak. És Mindszenty Bíboros alatt dolgozott itt a nővér ilyen ifjúsági referensként, vagy inkább a hitoktatási leckéket írni és postázni embereknek is, és helyére, nem plébányákra, hanem inkább édesanyjákra, vagy ilyen tejedélyutánokat szervezték, hogy lehet továbbadni az örömhírt, a hitoktatást, amikor tiltott volt. Mikor Mindszenty Bíboros letartóztották, akkor egy másik előjáró szólt Idának, hogy ha van rá mód, akkor meneküljenek, mert itt nem tud növekedni a közösség, és akkor ezért kerültünk ki először Innsbruckba, utána Kanadába, ahol ingyenesen lehetett dolgozni, ledolgozni az utazási költséget, és ott kicsit növekedett a közösség, és akkor végül is az Egyesült Államok azért, mert egy püspök látta a fantáziát, a lehetőséget, hogy ott tudunk tevékedni a hitoktatás részén, és akkor Los Angeles Egyház megyébe voltunk meghívva, és ezért ez a központ ott alakult ki, és nemzetközi közösség lettünk, de mikor volt rá lehetőség, hogy visszaköltözünk Magyarországra, akkor idenőve megragadta a lehetőséget, és azt mondja, igen, megyünk vissza. És akkor ezért 1992-ben kerültünk vissza a közösség, ahol eredetileg voltunk, Pest-Szentlőrincen meghívására.
1: Hány tagja van ma szerte a világon a közösségnek, és hány taggal működnek itt Magyarországon?
2: 42-en vagyunk az egész világon, nem annyira sokan vagyunk, de még mindig ez egy kezdés, hogy 85 éves a közösségünk. Magyarországon hárman vagyunk, 3 különböző kontinensen vagyunk. Az Egyesült Államokban, kb. 30-an vannak. Taiwan szigeten, ez volt az első misszió, ahol kínaiul is tanulnak. Megint egy nagyon nehéz nyelv, és akkor itt Pestelőrincen 3-an vagyunk.
1: Minden közösségnek van valamilyen karizmája. Betegeket látogatnak, ápolnak, tanítanak. Mi a karizmája a Jézus Szíve Nővérek Társaságának?
3: Az Úr Jézus szívét hordjuk a szívünk fölött, és ő rá tekintünk példaképnek, és ami Ida nővérben elindult, fellángolt az ő szeretete az Úr Jézus iránt, és minden ember iránt, és megérezte, hogy az Isten személyesen szereti őt, és ezt a személyes szeretetét szerette volna átadni a gyerekeknek, azokkal, akikkel foglalkoztak, és ugyanez a célunk, hogy ezt a személyes szeretetet megérezzék a ránk bízottak, és őket el tudjuk kísérni az Úr Jézushoz.
1: Ha ezt nagyon-nagyon le akarom egyszerűsíteni, és nézze el ezt nekem, de most ezt teszem, akkor ez számomra egyfajta ilyen hit továbbadást, hitoktatást jelent. És akkor eljutottunk oda, hogy itt most, ahol beszélgetünk, az Egri Főegyházmegye kateketikai konferenciájának keretében önök is előadóként gazdagítják majd a hitoktatóknak a tudását, méghozzá egy sajátos módszerrel. Miben különbözik a Jézus Szíve Nővérek Társaságának kateketikai módszere vagy eszköztára? Mi az, amiben mást tudnak nyújtani, amit fontosnak tartanak, hogy a mai kor kihívásai közepette, amikor nagyon nehéz egy gyereket lekötni, látjuk, és órákon keresztül lehetne beszélni arról a helyzetről, hogy mennyire a digitális világban szocializálódnak, már sokszor a legkisebbeket, óvodáskorú gyerekeket órákon keresztül egyfajta digitális babysitter elé ültetnek le a szülők, legyen az telefon, vagy televízió, vagy az internet. Nagyon nehéz őket a Jóisten üzenetével elérni, megnyitni az ő szívüket, vagy egyáltalán, ha azt mondom, hogy a hitoktatás az nyilván nem ismeretek átadása, de mégis valahol erről is kell, hogy szóljon. Milyen eszközökkel, milyen módszerekkel tudják ezt megtenni?
3: Ida nővérnek pont ez volt a gondolata, mert ugye háború alatt kezdett el tanítani, és gyerekeket táboroztatott, elkezdett mondani egy történetet ezeknek a szegény sorsú gyerekeknek a táborba, és a gyerekek nem figyeltek, mert ugye figyeltek a fákra, a madarakra, és akkor vett 2 botot, és akkor elkezdte mondani, hogy ő Jézus, ő pedig Péter. És akkor észrevette, hogy a gyerekek figyeltek, amint elkezdett használni valami szemléltető eszközt. És aztán az egyik cserkész volt Ida nővér, egyik cserkésztársa odajött hozzá, és mondott neki valamit, akkor letette a botokat, aztán felvette, és akkor folytatta a történetet, és mondta, hogy és akkor Péter ezt mondta, és a gyerekek rögtön rávágták, az nem Péter, az Jézus. Észrevették, hogy a botok felcserélődtek. És akkor ezáltal dolgozott ki Ida nővér egy módszert, hogy hogyan lehet tényleg az Úr Jézus szeretetét átadni, hogy ne csak információ átadás legyen, ami nagyon fontos, a tudás nagyon fontos, mert az Isten értelmet adott nekünk, tehát hogy hasson az értelemre is, de ugyanakkor a szívre is megérintse az érzelmeinket, és ahogy összekapcsoljuk a mindennapi életünkkel, és az valahogy egy megtérésre irányuljon, az Úr Jézussal való kapcsolatra irányuljon. Ezért az imádság nagyon fontos, és erről fogunk műhelymunkát tartani, az imádságra nevelés, annak a lépéseiről, és azt, hogy amit mi Jézus Szíve Nővérek, ugye lelki napokat tartunk, táboroztatunk, hitoktatunk, katekumenekkel foglalkozunk, a mi közösségünkbe ezt hogy csináljuk, mik a mi hagyományaink, hogyan vezetjük a ránk bízottakat fokozatosan, lépésről lépésre, az Úr Jézus felé, úgy, hogy akkor saját szavaikkal meg tudjanak nyilvánulni, közösségben tudjanak imádkozni, hogy ez az élő kapcsolat kialakuljon az Úrral.
1: Azt tudjuk igazából átadni a saját személyiségünkkel is, amiben mi magunk is élünk. Tehát egy nagyon szoros Isten kapcsolatra minden katekétának, és hát minden embernek szüksége van ahhoz, hogy ezt akár családon belül a gyermekeinek tovább tudja adni ezt az élő kapcsolatot. De mégis, ha össze lehetne foglalni, akkor milyen módszereket, milyen eszközöket, említette az imádságot, hogy egy nagyon fontos eszköz vagy módszer. Számomra az élet, nem biztos, hogy ezek a jó szavak, hogy eszközök vagy módszerek, de mégis itt teszem föl ezt a kérdést, hogy milyen eszközökkel, milyen módszerekkel dolgoznak önök?
3: Az öt pont módszer egy szemlélet, aminek a célja az, hogy az egész embert megérintse. Mert hogy hat a képzelő előre, a fantáziára, egy történettel, egy kérdésválasz, ami a gyerekektől jön, tehát a természetes szinten kezdünk el beszélgetni a gyerekekkel. És amikor már megvan a figyelmünk, amikor már kialakult a kapcsolat, amikor együtt vagyunk, akkor valahogy összekötjük, hogy mi is az anyagunk, mi a tanítás, és aztán ott nagyon nagy a paletta, hogy hogyan, hogy az PPT-vel, vagy rajzfigurákkal, vagy képekkel, tehát valamilyen módon szemléltetünk, de a szemléltetés fontos, hogy akkor azt ők tudják követni. Most a negyedikeseim nagyon lelkesek, amikor PPT-t készítek nekik, és nagyon szeretik, de most ez a stádium náluk. És aztán miután megértettük, vagy hogy logikusan elmagyaráztuk, hogy mi a hitünknek a tanítása, vagy a Bibliának egy története, akkor az mit jelent nekem? Mit jelent számomra? Tehát akkor itt leszünk ugyanúgy tanítványok, mint ahogy ők, hogy mindannyian az Úr Jézust követjük, és hogy nekem ez személyesen mit jelent az életemben. Tehát az a legjobb, amikor én ezt meg tudom osztani, vagy valamilyen történetet hozok, aki ezt megélte, és az ő életükben ez mit jelenthet. Tehát ez a szint nagy kihívás, meg tényleg készülni kell ezekre az órákra, de fontos. És aztán utána, hogy aztán a következő héten ezt hogyan tudom gyakorolni? Hogyan tudom erényekre váltani? Hogyan tudom megélni a türelmet, a nagy lelkűséget, a kedvességet a mindennapokban, ami lehet egy rajz is, a gyerekek valamit kitöltenek, és akkor azt követik, hogy ezt hogyan tudták megvalósítani a hétköznapjaikban. És aztán a végén valamiféle összefoglalás, ami nem feltétlenül tőlünk jön, katekétáktól, hanem inkább a gyerekektől, hogy na most ma mit viszel haza az óráról? És akkor ez egy jó visszajelzés nekünk is, hogy hát sikerült, vagy nem annyira sikerült, és akkor azt úgy tudjuk. És az imádság is nagyon jó, mert igazából a cél, hogy elvezessük őket erre az Isten kapcsolatra, ami fokozatosan alakul ki. Tehát nem rögtön, de lépésről lépésre.
1: Nem szeretem ezeket a szavakat, de használjuk teljesen más tantárgyakkal kapcsolatban a differenciált oktatást. És óhatatlan, hogy bennem, hogyha a hit átadásról van szó, akkor ez a szó is valamilyen szinten ott motoszkál, hogy akár egy egyházi fenntartású intézményről legyen szó, akár ugye most már 2012-től az állami fenntartású iskolákban is lehet szabadon választani a hittant a gyerekeknek, mégis különböző háttérrel érkeznek a gyerekek ezekbe az intézményekbe, vagy akár a hittanórára. Kell-e különbséget tenni, lehet-e különbséget tenni, hogyha hitátadásról van szó a különböző hátterű gyerekek között? Tehát van, aki már egészen születésétől kezdve egy közös családi imában nő fel, és megérzi azt, hogy mit jelent az Isten kapcsolat, és előfordulhat az is, hogy valaki 8-10, akár lehet, hogy 14-15 évesen találkozik először a jó Istennel.
3: Én azzal kezdeném, hogy óralátogatóként megyek sok órát, megnézek így a Esztergom Budapesti Egyházmegyében, és olyan szép látni, hogy olyan gyerekek, akik egyébként nem járnak templomba, de a hitoktató meg tudja őket tanítani, saját szavaikkal imádkozni, tehát egy ilyen kezdőkör, és lehet, hogy valaki gyakorló benne, lehet, hogy abszolút nem, de mindenki meg tud szólalni. Tehát például ez nekem egy nagyon nagy tapasztalás volt. A másik pedig, hogy igen, vannak, akik sokkal többet tudnak, lehet, hogy átjöttek egy katolikus iskolából, de hogy az érzékenysége a katekétának, hogy annak a gyermeknek is legyen lehetősége megnyilvánulni. Persze keretek között, tehát nem beszélheti át az egész órát, de hogy megosztani, amit ő tud, és az áldás lehet a többieknek. Tehát itt szerintem csak egy nagyon érzékeny szívre van szükség, hogy megnézni, hogy, és ismerni a gyerekeket, az a személyesség, amit most pont az előadásban hallottunk a Lóci Tamás atyától, hogy előtte-utána beszélgetni a gyerekekkel, hogy tudni, hogy mi a hátterük, mi történik velük. Most az én osztályomban történt egy szomorú eset, és akkor arra odafigyelek, hogy ennek a kisgyereknek a családjában történik valami. Tehát ugyanúgy, mint ahogy az ő személyiségükre és a családi hátterükre odafigyelünk, ugyanúgy a vallási hátterükre is, hogy mi az, amiben van tapasztalatuk, mi az, amiben nincs.
1: Mindig azt halljuk, hogy megújulásra van szükség, bizonyos területeken fejlődésre van szükség. Van-e ezen a téren, a hitoktatás terén szükség folyamatos megújulásra?
2: Szóval a katekétákban az a szó, hogy nem csak hitoktató, vagy hitoktató az, hogy hittant utaktok, vagy tanítok, ami nagyon fontos is, de a katekéta az, hogy hirdetem, és a szó eredetileg az jön, hogy vízhang. Honnan jön az eredeti hang az Jó Istentől? És föltételezem, hogy minden gyerekben, minden felnőttben, minden szülőben, mert akkor a szülőkkel is foglalkozunk, hogy van egy emberi vágy, hogy mit jelent a jóság, mit jelent biztosítani a gyerekemnek, hogy egészséges legyen, vagy hát minden, ami tényleg emberi vágy, ami természet is, akkor ez a tanítási módszer szintén a természeten alapszik, és akkor utána átugrunk a természet fölöttire, hogy Isten az, aki teljesíti ezt a vágyat. De egy szinten vagyunk, hogy mindenki vágyik a jóra, az odafigyelésre. És ha katekézisként, én mint oda katekéta bemegyek, talán kicsi korában, és van egy kapcsolat minden gyerekkel, hogy mutatja a rajzát, hogy mit csinált a hétvégén, vagy milyen könyvet olvas, akkor van erre természetes kapcsolat velünk, és akkor jobban befogadja, hogy nekem fontos az, hogy legyenek kapcsolat Istennel. És Isten nem egy idegen valaki, hanem valaki, aki szeret minket, és valaki, aki személyesen érdeklődik így rántam, és az a megújulás bennem újra és újra, hogy mi az én megtérésem, mi az az én erősségem, erősséges kapcsolat Istennel, akkor így jobban tudok visszhangozni Isten üzenetét másoknak.
1: Ez valahol nekem visszhangzik, ha már ezt a szót használta, vagy egybecseng a kedvenc szentírási történetemmel, amikor az Emmauszi tanítványokhoz szegődik Jézus, hogy először meghallgatja őket, kíváncsi arra, hogy ők hol tartanak a saját útjukon, nagyon szimbolikus ez az úton levés is számomra, és akkor csak egy idő után fedi fel magát előttük, hogy először nekünk is meg kell ismerni a ránk bízottakat, hogy milyen élethelyzetben vannak, és utána tudjuk azon a jó értelemben, azon a szinten, ahol ők akár a lelki életben, akár tudásban tartanak, azon a szinten elkezdeni fejleszteni az ő képességeiket, tudásukat. Sok mindent érintettünk, visszakanyarodnék egy olyan mozzanathoz, amit megemlített a nővérek karizmájával kapcsolatban, lelki gyakorlatokat tartanak.
2: Kezdjük az iskolás ilyen lelki gyakorlatokat, először kiosztjuk, hogy kiküldjük a meghívókat, lehetőséget a hitoktatóknak, még a igazgatóknak, hogy katolikus iskolában főleg, mert a hétköznapon tudunk menni, és hát egy olyan dinamikus, ilyen témaszerűen együtt foglalkozás a gyerekekkel, általában egy-egy évfolyammal foglalkozunk, vagy ketten-hárman megyünk, és előadások vannak, interaktív ilyen lehetőségek, kézműves is van, éneklés is van benne, hogy földolgozunk egy-egy témát, és akkor a végén van egy imádságot zárunk le, van egy szentmisével, lelki napon keresztül, vagy 3 órán keresztül tudunk földolgozni valamit, hogy a gyerekben, vagy a felnőttekben is legyen egy lehetőség találkozni az Úr Jézussal. Lelki élmény legyen a gyerekeknek, és nem csak előadás, hanem tényleg egy szemléltető tanítás, és legyen lehetőség játszani, meg imádkozni is, és akkor egy kézműves formában valamit hazavisznek, hogy emlékeznek arra, például ha hit, remény, szeretetről beszélünk, akkor egy karköltöt készítenek, és bőből készítenek egy kis jelvényt, vagy egy horgont, vagy egy keresztet, vagy egy kis szívecskét, vagy most szeretnék fejlődni a szeretetben, vagy a reményben, és akkor azt már láttam a kezemen, akkor tudom, hogy Isten a reményem. Akkor ilyen, nem csak lelkileg, nem csak elméletileg, hanem tényleg, hogy hason a gyerek szívére az egész élmény.
3: Katekétáknak is tartunk továbbképzéseket. Van, amit nálunk a Szent Szív Központban, van, amikor meghívnak bennünket különböző egyházmegyék, úgyhogy akkor is van lehetőség. Decemberben tartunk, december 28-tól 30-ig fiataloknak egy lelki gyakorlatot, Lángoló Szív címmel fut ez a lelki gyakorlat, így a két ünnep között, és erre várunk fiatalokat, akik szeretnének a két ünnep között egy kicsit elcsendesedni, de ugyanakkor a Jóistenre figyelni, közösségben lenni, ott nálunk a rendházban tartjuk ezt a lelki gyakorlatot. Szent Szív Központ, hát a honlapunkon keresztül lehet jelentkezni rá.
1: Jó látni az önök arcán azt a lelkesedést meg szemében, ami így számomra azt az üzenetet hordozza, hogy szeretik, és tényleg egy egészen különleges küldetésnek tekintik azt, amire a Jóisten önöket meghívta. De miért pont ez az út? Miért éppen Jézus Szíve Nővérek Társasága? Nincs olyan túl sok szerzetes közösség, de miért éppen ez a közösség az, amiben meghívást éreztek?
2: Nekem az különleges, mert a nagynéném belépett a közösségbe, amikor én 7 éves voltam. Nem nőttem fel egy katolikus családban, apukám katolikus volt, de nem foglalkoztak a hittel. Akkor az első alkalom, amikor találkoztam a kereszténység vagy a katolikus gondolattal, az, amikor elmentek a nővérekhez látogatni. És nekem az, amikor együtt játszottunk, együtt énekeltünk, nagyon finom fánk is volt, gyereknek szólt, de az, hogy ők személyesen megszerették minket, vagy valahogy kapcsolatba lépett velünk, és amikor a táborba mentem velünk, akkor volt az első, amikor kitáltak a Bibliát, és mondta, hát élő példák vannak ott is, és nem csak olvasták, hanem mondták nekünk, és akkor fölébredt bennem az a vágy, hogy olyan legyek, mint ők, és akkor már 16 évesen visszakerültem az egyházhoz, kezdtem újra menni a templomba, és az érdekes, hogy én úgy gondoltam, hogy orvos leszek. Nekem az volt a vágyom, hogy életet mentsek. Különösen a nőgyógyászt akartam lenni, hogy nem csak gyerekekkel, hanem édesanyákkal foglalkozni, amikor veszélyeztetett volt az egész országban, látva, hogy olyan tanítás volt, hogy olyan lehetőségek voltak, hogy akkor lehet vetni a gyerekét. És azt tudtam, hogy ez nem csak rossz tanítás, hanem félrevezetik a nőket, és az, hát 16 évesen azt mondja, akkor orvos leszek. Életet menteni. És Isten valahogy segített nekem rájönni, hogy másképpen is lehet életet menteni. És akkor 18 évesen léptem be a közösségünkbe, alig tudtam valamit a vallásomról, sok mindent tanultam a noviciátus alatt, és úgy segített nekem, de ez az indítás, hogy életet menteni. És most is, amikor bemegyek a 30-osokhoz, vagy a bérmálkozókkal, vagy felnőttekkel foglalkozom, valamilyen formában lelki életet menteni, és segíteni, hogy fejlődjenek, és hát ez soha nem szűnik meg.
3: Középiskolás voltam, amikor felébredt bennem így a vágy a szerzetesi élet iránt, akkor így nem tudtam, hogy hova hív az Úr, többször gondolkoztam rajta, és akkor a városomban, Győrben megismertem egy férfi rendet, a Mária iskola testvéreket, és az egyik testvérrel szorosabb kapcsolatban volt a családom is, és akkor ővel osztottam meg, hogy szeretnék, gondolkodom azon, hogy szerzetes nővér legyek, és ő Jézus Szíve Nővéreket mondta először. És amikor egyetemista voltam, és megkerestem a nővéreket, Éva nővér meghívott a Jézus Szíve Klubba, és a nővérek, ahogy foglalkoztak a gyerekekkel, rögtön az otthonérzést váltotta ki belőlem, hogy uzsonnát adtak nekik, énekeltek velük, tanították őket, tehát olyan vidám légkörben, olyan szépen meg volt szervezve, és annyira élvezték a gyerekek, és mondom, hogy volt bennem egy ilyen vízió, hogy hogyan szeretnék foglalkozni emberekkel, és ez volt. Ez volt, tehát ezt láttam megtestesülve. Akkor még nem tudtam, hogy ez mit jelent az életemben, hogy elhagyni a szülőföldemet, és hát hosszú időre, az később állt össze bennem, de Jóisten így megadta az erőt hozzá, és akkor így lettem én is misszionárius, akár a saját hazámban is. Kint Amerikában is misszionáriusként, ott egy másik nővérrel, aki kínai származású volt, tájvani származású, együtt léptünk be, úgyhogy így mind a ketten misszionáriusok voltunk Kaliforniában. De megtanultunk, ott is van egy lelki gyakorlatos központunk, ott szépen szolgáltunk, megtanultuk a nyelvet, és aztán most itt Magyarországon is, hogy mit jelent Jézus Szíve Nővérnek lenni a saját hazámban, és az Úr Jézus szeretné, és így tanúságot tenni róla.
1: Adrienne nővér víziót említett néhány perccel ezelőtt, hogy vannak vágyak, vannak elképzelések, hogyha egy kicsit nagyot merünk álmodni vagy gondolni, akkor így a renddel kapcsolatban milyen terveik, milyen álmaik, milyen vágyaik vannak, amit szeretnék, hogy ezt így a Jóisten segítségével sikerüljön valóra váltani.
3: Hát annyit tudok mondani, hogy nagy az aratás, de kevés a munkás, tehát tényleg hivatások. Nagyon imádkozunk hivatásokért. Most a nővérek az USA-ban elindítottak, hogy legyen egy olyan év, amikor lányok csatlakozhatnak, és nem feltétlenül csatlakoznak a közösségbe, hanem csak gondolkodnak a hivatáson. Megismerik az életünket. Úgyhogy mi is próbálunk új utakat, mert igazából ezen múlik, hogy lesznek-e hivatásaink. Tehát feladat és munka és szolgálat az rengeteg, és ötleteink lennének, de hárman vagyunk, és ugyanakkor figyelnünk kell arra, hogy mi is egészségesek maradjunk. Úgyhogy ebben a gondolatban is a Jóistent kérve rábízzuk magunkat, hogy merre tovább, és hogyan viszi az életünket.
4: Krisztina és Adrien nővérekkel, a Jézus Szíve Nővérek Társaságának tagjaival Papildikó beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Szentszék és Magyarország közötti kötelék 1000 éves múltra nyúlik vissza, mondta Parolin bíboros Szűz Mária magyarok nagyasszonya Magyarország főpátrónája ünnepén október 8-án. Fogadást adott Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend, melynek díszvendége Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár volt. A vendéglátó házigazda, Kvek Péter Magyarország Szentszéki Nagykövete nyitó beszédében az apostoli Szentszék és Magyarország 1000 éves történelmi kapcsolatára utalt. Parolin bíboros pedig beszédében elmondta: bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. A Szentszék nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abba, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában, egy igazságosabb és testvériesebb világban, fogalmazott Pietro Parolin. Vladimir Putyin kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte. Jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Hozzátette, Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Usakov szerint Vladimir Putyin és Donald Trump nagy figyelmet szentelt az ukrajnai rendezés perspektíváinak. Mint mondta, külön kiemelték, hogy amíg a korábbi elnöki tárgyalások során még arról volt szó, hogy az orosz parlamenti választások után azonnal újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások, addig mostanra megváltozott a helyzet. Ez az orosz fél szerint azért történt, mert Kijev megpróbálta meghiúsítani a választásokat, a voksolás főnapján tömeges dróncsapást indítva egyéb célpontok között Moszkva ellen. A főváros rendezheti a felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit, tartozásait, és biztosítható a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működése, írta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forint visszanemtérítendő állami támogatást kap. A tárcavezető emlékeztetett arra, Magyar Péter miniszterelnökkel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel a múlt héten a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén állapodtak meg Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. A kormányhatározat értelmében a támogatás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei 2025 és 2026. évi költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint fennálló tartozásaik és egyéb kötelezettségeik kiegyenlítésére fordítható. Szombaton hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi csaknem 849 millió forint többletforrás biztosításáról rendelkezett. Derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányrendeletből és határozatból. A kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét felvette az állandó személyvédelemben részesülők körébe. A védelem költségeinek fedezetére a pénzügyminiszternek a belügyminiszter bevonásával egyszeri 175,1 millió forint többletforrást kell biztosítania a rendőrség idei költségvetésében, amelyből 111,2 millió forint a személyi juttatások kiadási előirányzatát növeli. Végül az időjárásról. Vasárnap a reggeli borongós időt követően napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több felé naposra fordul az idő, keleten ugyanakkor estig borult marad az ég. Az ország délkeleti felén tartósan eshet az eső, azonban a csapadék egyre inkább a keleti tájakra korlátozódik. Estére ott is mindenütt megszűnik, jelentős mennyiségre is van esély. A hőmérséklet vasárnap 13 és 21 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Két nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Országosan is egyedülálló, befogadó, szemléletű, fejlesztő és élményközpontot adtak át Miskolcon a Baráthegyi Majorságban. Amint egy 350 négyzetméteres Borsszem Jankó terápiás mesejátszótér, elsősorban az autizmussal vagy az ADHD-val élő, illetve más kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára kínál biztonságos környezetet, de minden látogató előtt nyitva áll. A magyar népmesék világát és a kortárs képzőművészetet ötvöző mesetér Kőbold is erfafaragó szobrász művész tervei alapján készült, akinek jellegzetes munkáival országszerte és külföldön is találkozhat a közönség. A park központi alakja Borsszem Jankó. A köré épített játékok és eszközök a mozgásra, a közös probléma megoldásra és az együttműködésre ösztönzik a gyerekeket. A részletekről Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnöke adott tájékoztatást.
1: Reméljük, hogy hasznos is lesz, és nagyon fontos, hogy próbálunk hozzátenni olyan értékeket, ami nem csak egy sima játszótér, hanem ez egy fejlesztő mesetér is lesz. Nagyon fontos az, hogy úgy próbálunk gondolkodni egy közösségi térről, hogy ennek valamilyen különleges tartalmat is adjunk, tehát mi különleges vagy speciális szükségletű gyerekekkel dolgozunk, és ezeknek a gyerekeknek az önbizalom növelése, az, hogy ők merjenek lépni, egyszerűen merjenek segítséget kérni, merjenek társak lenni, tudják elmondani azt, hogy miben van nehézségük. A mesetér különböző elemei pont erre alkalmasak. Nagyon egyszerű, hogy egyáltalán elindulni, elengedni anyuka kezét. Erről szól az, hogy a Borsszem Jankó elhagyja a szüleit, és a fészek hintába előre-hátra ringatózik, és akkor egyszer csak kiszáll is, elindul, és akkor a körtefán lecsúszik a való világba, a mesében az alvilágba.

Rákba, és nagyon képletesen van ez kifaragva, hogy ténylegesen a méret különbségek, a tenyerükbe elfér a gyerek, és hogyha valaki kicsinek születik, vagy kicsinek érzi magát, vagy gyengének érzi magát, ugyanaz, hogy én sokkal kisebb vagyok, mint mások, és már erről is lehet beszélgetni, hogy néha azt érezzük, hogy nem olyan vagyunk, mint a többi gyerek. És ezt fontos megfogalmazni. És azt is fontos hozzátenni, hogy mindenkinek van erőssége, és ez a mese arról szól, hogy mi a te erősséged, és hogy ezt hogyan lehet továbbfejleszteni. A körtefa olyan mászók, olyan, amikor a hegyi mászófalra fel kell menni, tehát mindenképpen fontos az, hogy esetleg valaki még megfogjon, megtámaszon az elején, és akkor le kell csúszni, tehát meg kell valamibe kapaszkodni, de ott már a saját erőt is nagyon fontos, amikor lecsúszol ezen a mondjuk egy ilyen rozsdamentes rudon, és akkor utána pedig körül kell nézni, mi vár rád az új világban. Valójában ez egy háromszög alakú nagy felépítmény, a három oldalán a három különböző sárkány van. Az első, a nagy háromfejű sárkány óriási szájjal, ahova be kell menni. És gyakorlatilag az anyuka azt fogja látni, hogy eltűnik a gyerek a sárkány szájában, és be kell menni, és át kell élni azt, hogy hú, engem bekapott most egy nagy sötét dolog. Ezen is természetesen fel lehet mászni, buzogány van, és ki kell kandikálni aztán belülről a sárkány szemein, hogyha bemegyek ebbe a játszó mászótoronyba. És az is nagyon izgalmas, hogy amikor már legyőzöm a három sárkányt, akkor az utolsó 12 fejű sárkány úgy van kialakítva, hogy egy mini kis bábszínházá is át lehet alakítani. Tehát ha játékosan vesszük azt, hogy a nehézségeket legyőztük, utána mindenképpen egy vidám időszak fog következni. Én azt gondolom, hogy ha gyerekekbe gondolkodunk, kétfajta játszótér van előttünk. Vannak azok a nagy standard játszóterek, amik színesek, erősek, biztonságosak. De ha egy kicsit tovább gondolunk, hogy mi az, ami inspirálja a gyerekeket. Tehát ez a faragott, egyedi, a képzelet, az szárnyalhat egy ilyen művészeti alkotásoknak a kertjében. Azt kell tudni, hogy a Kőboldizsár és a fia Kőcsikó már a Betesda kórháznak csináltak egyszer egy meseteret évekkel ezelőtt, ott egy nagyon gyógyító, pihenésre alkalmas eszközök voltak. Vannak más mesetereik, János Vitéz vagy Mátyás király, tehát ilyen nagyon szimbolikus történetek. Ez az első, ami kimondottan olyan terápiás, ahol az autista vagy más fogyatékos gyerekekre próbálunk odafigyelni.

0: Több mint 300 ezer euró értékű fejlesztés valósul meg a Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórházban egy kassával közös, határon átnyúló program keretében. A beruházás infrastrukturális korszerűsítést és a kardiológiai ellátást segítő új monitoring rendszer kialakítását is magában foglalja. A részletekről Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
1: Jelentős, határon átnyúló egészségügyi fejlesztés veszi kezdetét Sátoraljaújhelyen és Kassán. A több mint 600 ezer eurós projekt egyik kedvezményezettje a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház, ahol a beruházás nem csak az orvosszakmai munkát segítő új eszközök beszerzését, hanem infrastruktúrális korszerűsítést is jelent. A sürgősségi betegellátó osztályon többek között megújulnak a nyílászárók és a burkolatok, emellett a kardiológiai ellátás fejlesztése is fontos része a programnak. Arról, hogy a teljes pályázati forrásból mekkora összeg jut Sátoraljaújhelyre, és pontosan milyen beruházásokat valósítanak meg ebből, Bereiné dr. Jakab Beáta, az Erzsébet Kórház főigazgatója beszélt.
2: Ebben a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház fejlesztési forrása, ez 314 ezer eurós fejlesztési forrást jelent. Azt látni kell, hogy ennek a pályázatnak a célkitűzése elsődlegesen a sürgősségi, és ezen belül a kardiológiai ellátás szakmai fejlesztése, azonban nem csak a betegbiztonság, a hatékony ellátás szervezés, vagy a betegutak kialakítása Szlovákia felé az elsődleges célunk, hanem ezt szerettük volna megalapozni egy infrastrukturális fejlesztéssel, ezért azt mondhatnánk, hogy ez egy összetett pályázat, hiszen megújítjuk teljesen belsőleg a sürgősségi betegellátó osztályunkat, illetve a kardiológiai szakrendelésünket.
1: A beruházás egyik legfontosabb szakmai eleme a kardiológiai ellátás korszerűsítése. A tervek szerint egy olyan új monitoring rendszert alakítanak ki, amely a betegek állapotának nyomon követését segíti, és egyúttal szorosabb szakmai kapcsolatot teremt a Sátoraljaújhelyi intézmény és a kassai kardiológiai klinika között. Hogy mindez a gyakorlatban hogyan működik majd, és milyen lehetőségeket teremthet a betegellátásban, arról dr. Juhász Gizella, az Erzsébet Kórház kardiológus szakorvosa beszélt.
3: Gyakorlatilag a sürgősségi ellátás és a sürgősségi kardiológiai eseteknek az ellátásáról szól. Egy központi monitor rendszeren keresztül olyan életveszélyes sürgősségi kardiológiai állapotokat tudunk konzultálni a kassai klinikával, ami azonnali beavatkozást igényel. Gondolok itt egy ST elevációs akut miokardiális infarktusra, vagy egy enstemire, malignus ritmuszavarokra, kamrai tahikardiákra, kamrafibrillációra, a további visszatérő ritmuszavaroknak a kezelésével kapcsolatos kommunikációt, illetve a terápiás lehetőségeknek a konzultációját teszi lehetővé.

0: Újabb mérföldkőhöz érkezett a Miskolci Egyetem Green and Smart Campus elnevezésű fejlesztési programja. Szerdán ünnepélyes keretek között adták át a teljesen megújult EPER 2-es kollégiumot az egyetemvárosban. Az infrastruktúrális beruházás részeként egy modern, saját minikonyhával és zuhanyzóval felszerelt, egy és két ágyas szobákat kínáló diákszállás várja a hallgatókat. A korszerűsítés különlegessége a megújult oldalszárny, amely a jövőben közösségi rendezvényteremként működik majd. A felújított helyiség a nagyobb egyetemi programok mellett a hagyományápoló szakesteknek is méltó helyszínt biztosít. Az ünnepélyes avató ünnepségen Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora köszöntötte az egybegyűlteket.
1: A most tanuló hallgatók egy kicsit jobb körülmények között tudják élvezni az egyetemi hallgató életet, mint amilyenben mondjuk én jártam a 90-es években. És éppen ezért, amikor egy nagyon komoly infrastruktúrális fejlesztésbe kezdtünk, az nem önmagában volt téglamalter és habarcs, meg ami hozzá tartozik, hanem egy nagyon komolyan végiggondolt egyetemi stratégia mentén kezdtük el az infrastruktúra fejlesztést, hogy újuljon meg az a könyvtár, amelyik 69-től szolgálja az egyetemi polgárok életét, de nagyon rossz állapotban volt, hála Isten megújult. Az, hogy egy olyan sportinfrastruktúra fogadja hallgatókat, kollégákat, idejövő sportolókat, ami nem csak számunkra, hanem mint kiderült 2024-ben az Európa Egyetemi Játékok után a nemzetközi sportrendezvények befogadására is alkalmas, hogy olyan helyen étkezhessenek és szórakozhassanak a hallgatók, ami nem csak Miskolcon, hanem a világban mindenütt megállna a helyét, és végül, de nem utolsó sorban is elértem a mai naphoz, hogy olyan kollégiumokban tudjanak élni és lakni, hogy valóban második otthonuknak tekintsék, ahol a tanulásnak, a szórakozásnak és egyáltalán mindennapi életnek minden körülménye adott legyen. Amióta megkezdtük 2021-ben a kollégiumokat felújítani, kezdtük az 1-es kollégiummal, aztán az 5-ös, 6-ossal, 3-as, 4-essel, végül a 2-essel. Azóta a hallgatónk élvezik, de számtalan olyan hazai és nemzetközi rendezvénynek lehettünk házigazdái, hogy elég komoly visszajelzéseink vannak az itteni színvonalról. Most legutoljára, augusztus második felében egy több mint 300 résztvevővel nemzetközi hungarológiai kongresszust tartottunk, 20 országból voltak résztvevők, most volt nemrégen a Magyar Gyógytornász Szövetség országos konferenciája nálunk, és mindenütt ilyenkor biztosítjuk a szálláshelyet a vendégeknek, és csak a köszönetet kaptam mindenkitől, és szuperlatívuszokban beszéltek a kollégiumokról. Így köszönöm a mostani esetben az Épkarnak, Pekabaunak és mindenkinek, aki olyan építkezést biztosított a berendezésnek, az Iroda 2000-nek, hogy mindaki jön hozzánk, úgy távozik az egyetemről, hogy azt mondja, ha újra kellene rendezvény helyszínt választani, akkor is a Miskolci Egyetemet válasszák. Mára már a városban egyedüliként tudunk olyan konferenciát, kongresszust megrendezni, ahol biztosítottak a konferenciatermek, ahol biztosított az étkezési lehetőség, ahol biztosított a szállás lehetőség, mindezt egy gyönyörű, élhető 90 hektáros kampuszon. Úgyhogy én mindenkinek köszönöm, aki ehhez hozzájárult. Nem sorolok fel mindenkit, és tényleg mindenkinek nagyon-nagyon köszönöm, hogy egyrészt eljött, munkájában részt vett abban, hogy ma itt lehessünk, és én azt tudom mondani, hogy ha mindent nem is sikerült visszaadni a beszédem elejére utalva a Miskolci Egyetemnek, amit én magam is kaptam, egy picit talán hozzá tudtam én is járulni ahhoz, hogy ma itt ünnepelhetünk egy gyönyörű helyen. Ezzel a kollégium fejlesztési elképzeléseink megvalósultak, mind a 6 kollégiumunk megújult, és hát azt remélem, hogy hamarosan fogunk találkozni egy új 27 apartmanos professzori vendégház átadásán, ami talán ebben az évben, vagy jövő év elején átadásra kerül. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a Miskolci Egyetem a tudás és a közösség kampusza, akkor körülbelül ezt gondoljuk ezen, hogy tudás, ami a hallgatók számára olyan tudást ad, olyan kompetenciákat, hogy meg tudják állni a helyüket a világban, ugyanakkor egy olyan közösség vagyunk itt, oktatók, nem oktatók, hallgatók együtt, akiknek valóban a Miskolci Egyetem több, mint egy munkahely, több, mint egy felsőoktatási intézmény, ahol tanulni lehet, hanem valóban a selmeci hagyományok szelleme modern korba átültetve is él, úgyhogy én ennek fényébe kívánok mindenkinek jó szerencsét. Köszönöm, hogy meghallgatta a Vivát Akadémia, a Vivát Miskolci Egyetem, és még egyszer mindenkinek köszönöm, aki eljött és aki hozzájárult ahhoz, hogy ezt a szép épületet át tudjuk ünnepélyesen is adni, és a hallgatóknak pedig nagyon jó időtöltést kívánok itt a kollégium szobáiban és közösségi tereiben.

0: A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum 20 kadétja vett részt azon a szeptemberi túlélési programon, amely nem csak honvédelmi ismereteket és gyakorlati feladatokat kínált, hanem a közösségépítésre is nagy hangsúlyt helyezett. A résztvevőknek csapatként kellett együttműködniük, alkalmazkodniuk és közösen megoldaniuk a rájuk váró feladatokat. Kababik Edina igazgatót hallják.
1: Én is ott voltam a kadétokkal, egy kolléganővel, összesen 20-an vettünk részt ebben a projektben. Én azt gondolom, hogy mindenféle szempontból sikeres volt. Nagyon sok volt köztük a 9-es honvédelem ágazatos diákunk, akiket még nem ismertünk, de hamar megismertük őket, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk. Az egész projekt úgy zajlott, hogy a szervezők, a kolléganőt is engem hátrébb küldtek a gyerekektől, tehát mi nem kommunikálhattunk a gyerekekkel, mi csak megfigyelőként vehettünk részt, és a gyerekeknek minden feladatot, mint csapat kellett teljesíteni. Ha csak egy valaki is nem tudta teljesíteni a feladatot, akkor előről kellett kezdeni. Tehát a második nap végére egy olyan összetartó csapatunk lett, és ami nagyon szimpatikus volt, nagyon sok vagyunk gyerekek között, ugye a kadét programban sok éjszakai programunk is van, és az a tapasztalatunk, hogy amikor a gyerekek fáradnak, akkor már azért morcosak is oda-oda tudnak szólogatni egymásnak. És mi az egész nap tréningezve voltak arra, hogy csapatként kell dolgozniuk, éjszaka se szólogattak oda egymásnak. Tehát azért még amikor hajnal kettőkor meg kellett oldaniuk csapatként egy feladatot, azt még gyönyörűen megoldották együtt. És ami még nagyon-nagyon tetszett, hogy voltak kisebb sérülések, bakancs feltörte a lábad, vagy voltak olyan gyerekek, akik azért nem bírták az egész éjszaka, meg egész nap vinni a nehéz csomagot, hiszen az egész az élelmiszerünk, a hálózsák, a polifó, minden nálunk volt, és átvették egymástól, segítették egymást, támogatták egymást, úgyhogy meg is kaptuk a dicséretet a szervezőktől, hogy rég láttak ilyen összetartó csapatot, úgyhogy ez pedig még nagyobb büszkeséggel töltött el minket. Térképészetet, egészségügyi ismeretet is tanultak, illetve olyan logikai feladatokat kellett együtt megoldaniuk, amit csak együtt lehetett megoldani. Tehát amit tudást ők ott szereztek, ja is az erdőről is, meg az erdőben való élet és közlekedés szabályairól, az állatokkal való viszonyról is. Tehát amit a mindennapi hétköznapokban nagyon jól fognak tudni használni, és bízom abban, hogy át is fogják adni ezeket az ismereteiket a iskolában maradt társaiknak. Fantasztikus érzés volt ott lenni köztük, ami nekünk egy kicsit nehéz volt, hogy nem szólhattunk. Már a végére egész jól belejöttünk, mert így egy kicsit mi is pihentünk. És még ami, hogy szerintem túllépték a határaikat, kiléptek a komfortzónából, tehát azt nem mondtam, hogy 2:30-kor mi az erdőben aludtunk, tehát ahova értünk, a Senyánszki részre, ott volt a szállásunk, bár napközben megtanítottunk bivakolni, csak lekerültek a polifómok, meg a hálózsákok, és mindenki elaludt azon nyomban, körülbelül 2 órát alhattunk a ébredésig, amikor is ébresztő volt, és jöttünk, tehát én azt gondolom, hogy maximálisan túllépték a határaikat, és nagyon jól kezelték ezt a dolgot, hogy átléptek a saját határaikon.

0: immár 15. alkalommal hirdette meg hagyományos Írj levelet Kazinczy Ferencnek című pályázatát a Magyar Nyelv Múzeuma. A kezdeményezés a Kazinczy féle levélírás hagyományát eleveníti fel. Felső tagozatos diákoktól, középiskolásoktól és felnőttektől egyaránt várják a kézzel írt pályamunkákat, a legjobbakat pedig novemberben díjazzák. A részletekről Demjén Ferenc Múzeum pedagógust hallják.
1: Ez a levélíró pályázatunk egy nagyon-nagyon régi történet itt a múzeumban. Ugye Kazinczy Ferenc a levelezéseiről volt híres, és a kézzelírás hagyományait, a levélírás hagyományait mi ezen az éven is tovább fogjuk majd ápolni. És hát itt a gyermekektől a felnőttekig mindenkit várunk, mint résztvevők. Ugye minden éven igyekszünk felépíteni a programjainkat az évfordulós íróinkra, költőinkre, és ezen az éven Csukás István, valamint Lázár Ervin, Berzsenyi Dániel, ugye ők a fő téma, rájuk fogjuk majd építeni ezeket a programokat. Ugye az Írj levelet pályázaton most 2 témát adtunk meg, Csukás István nevébe kell levelet írni, ahol a magyar nyelv szépségét, érdekességét lehet kifejteni. Nyilván egy kicsit Csukás István szemüvegén és az ő művein keresztül. A másik témánk pedig egy Berzsenyi Dániel és Kazinczy Ferenc közötti levelezés. Ugye mind a ketten igyekeztek gazdálkodni a maguk területén, ugye Kazinczy Széphalomban, Berzsenyi pedig Niklán. És hát a levélben lehet erről is írni, hogy mondjuk a mezőgazdaság területén nekik mit sikerült, vagy mit nem sikerült akár elérni, illetve hogy hogyan függ össze a család és a kultúra teremtés. Ugye mind a kettejüknek a népes családjuk mellett helyt kellett állni akár a mezőgazdaság, akár pedig a magyar kultúra területén. És a téma egy külön érdekessége, ugye, hogy Berzsenyi és Kazinczy között létezett valós levelezés, tehát a pályázóink, akár legyenek gyerekek vagy felnőttek, nyugodtan beleolvashatnak, megnézhetik a Kazinczy és Berzsenyi közötti levelezés, hogyan zajlott, milyen mondatokat, szófordulatokat használtak egymással. Tehát egy külön érdekesség, hogy ez nem egy fiktív levél vagy levelezés, hanem ők, mint kortársak valóban kapcsolatban álltak, levelező kapcsolatban álltak egymással. Általános iskola felső tagozata, középiskola és felnőtt kategória, tehát ezek lesznek a korcsoportok. Nyilvánvalóan a pályázóknak a díjazása is ezekben a sávokban fog majd történni. És az nagyon fontos, hogy ezen az éven is a előző évekhez hasonlóan az ünnepélyes díjátadó a Magyar Nyelv Napján november 13-án lesz majd Budapesten. Tehát azt mindenképpen szeretnénk, hogy aki ugye úgy érzi, hogy van esélye akár az első 3-ba vagy külön díjra kerülni, mindenképpen úgy számoljon, hogy novemberben egy budapesti út. Szeretnénk azt, hogyha nem csak a mi szemüvegünkön keresztül, hanem akár külső szemlélők, akár aktív tanárok is megnézik ezeket a pályamunkákat, és ők is ítéletet mondanak róluk.

0: A Tokaj hegyaljai születi napok egyik régi és különleges hagyománya a szőlő összeadási ceremónia, amelyen a borvidék települései közösen járulnak hozzá a polgármesterek borának elkészítéséhez. A kezdeményezés egyszerre őrzi a borvidék évszázados hagyományait, és jelképezi a hegyaljai települések összetartozását. Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
1: A Tokaj hegyaljai születi napok egyik különleges hagyománya a szőlő összeadási ceremónia. A borvidék 27 településének vezetői ilyenkor saját településük terméséből hoznak egy-egy kosár szőlőt, amelyből elkészül a polgármesterek bora. A több mint két évtizedes kezdeményezés egyszerre őrzi a szőlő és bor kultúra hagyományait, és jelképezi Tokaj hegyalja összetartozását. A rendezvény résztvevőit elsőként Posta György, Tokaj polgármestere köszöntötte.
2: 1932-ben az akkori képviselő Lázár Miklós segítségével létrejött a Tokaj hegyaljai születi napok, ami azóta minden évben megrendezésre kerül. 2002-ben ez a hegyaljai közösség megkapta a világörökségi címet a kultúrtáj kategóriában. Akkor volt három olyan személy, aki úgy döntött, hogy ennek állítanak egy emléket, és ennek az emléknek a fő szimbóluma ez a bor, ami itt van, amit mi úgy neveztünk el, hogy Tokaj-hegyaljai polgármesterek bora. Én azt gondolom, hogy ezzel egy olyan összefogást, egy olyan példát statuálunk, ami egyedülálló a világon.
1: Tokaj-hegyalján azonban az együttműködés gondolata jóval régebbre nyúlik vissza. Már a 16. században közösen szabályozták a Tokaj-hegyaljai mezővárosok a szőlőtermesztés és a borkészítés legfontosabb kérdéseit. Erre a több évszázados közös örökségre is emlékeztetett dr. Molnár Péter, a Tokaji Borvidék hegyközségi tanácsának elnöke.
3: A világ első eredetvédett borvidéke, így ahogy most is van történelmileg, az Tokaj-hegy alja. Tehát ez az első, amely megszerezte ezt a címet, az előgondolkodása, maga a rendtartás megalkotása 1641-re datálható, és 1737-ben született meg az a királyrendelet, amely demarkálta, zárt borvidékét tette Tokaj-hegyalját.
1: A polgármesterek bora tehát jóval több, mint egy különleges tokai bor. Minden évben a borvidék településeinek közös munkáját és összetartozását is megjeleníti. A közös beadott szőlő jelképesen azt üzeni, hogy Tokaj-hegyalja települései együtt őrzik és építik tovább a borvidék örökségét. Erről beszélt dr. Farkas Szabolcs Sárospatak polgármestere is.
4: Több mint jelkép, hiszen itt a köszöntők során is elhangzott, hogy a világ egyik első borvidékéről beszélünk, arról nem is beszélve, hogy maga a kezdeményezés egyedülálló a borvidékek körében. Ez az összefogás szimbóluma, azt gondolom, a Tokaj-hegyei települések polgármestere által összeadott szőlőből készült bornak valamiféle egységet kellene, hogy kimutasson.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Üdvözlök mindenkit, én Rapi Alexandra vagyok, ez pedig a Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora itt a Szent István Rádióban. Egyetemünk két hallgatója közel két hét alatt bejárta Mauritánia vidékét, felültek a híres vasérc vonatra, és magyarok közül elsőként jártak az ország legmagasabb pontján, a Kadiat Esdzsil hegyen. Az Eszterházy Podcast adásában Molnár Ábellel és Bodnár Bulcsúval beszélgettünk. Mindezelőtt viszont érkeznek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
1: Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Az Egri Csillagok című regény és Popovics Zoltán Nagykönyv című köztéri alkotása kerül a középpontba a Nagykönyv napja programsorozaton. A kezdeményezés célja, hogy méltó módon megemlékezzünk városunk kulturális örökségéről, és hogy felhívja a helyiek és az Egerbe látogatók figyelmét a 2006-ban felavatott Márvány kompozícióra, valamint Gárdonyi Géza regényére. A program kapcsolódik a köztéri alkotás 20. évfordulójához, amelyet Popovics Zoltán, egri születésű szobrászművész, a Heves megyei önkormányzat pályázatára készített el. A résztvevők emellett emléktábla avatáson, szabadtéri művészetpedagógiai foglalkozásokon, szövegalkotó workshopokon és olvasó maratonon is részt vettek. A nap egyik kiemelt programjaként Gárdonyi Géza Egri Csillagok című regényének 4. és 5. részét olvasták fel érdeklődő polgárok, diákok és művészek közreműködésével. A kezdeményezéshez kapcsolódóan az alkotásnál infopontot is átadtak, amelynek programjában többek között Popovics Zoltán, Wagner Ákos, Nagy Imre, Habis László és Várkonyi György Olivér is közreműködött. A Nagykönyv napja egyszerre kívánja megidézni a regény kulturális jelentőségét, bemutatni a köztéri alkotás történetét és közelebb hozni az Egri Csillagok világát a mai közönséghez. Idén az oktatás került a fókuszba a Semiotica Agriensis konferencián, amelyet a Líceumban rendeztek meg október 2. és 4. között. Az eseményt már 25 éve közösen szervezi az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Színház és Filmművészeti Egyetem doktori iskolája, valamint a Magyar Semiotikai Társaság. A negyed évszázados tanácskozás nevét a székhelyéről kapta, hiszen a Semiotica Agriensis jelentése egri jeltudomány. A konferencia idei témája az oktatás volt. Ehhez kapcsolódva mondta el dr. Szűcs Zoltán, hogy a digitális pedagógia kutatói rendszeresen találkoznak azzal a problémával, hogy az oktatók és a diákok elvesznek a jeltömegben. A 3 nap alatt többek között ezzel a problémával foglalkoztak a kutatók, de kitértek a jelvesztés, a jeltúlterheltség, a vizuális és a zenei nevelés jeltudományára is. A szemiotikai nevelés elengedhetetlen a jövő pedagógiájában, fogalmazott dr. Szűcs Zoltán. Professzor dr. Balázs Géza, a Színház és Filmművészeti Egyetem doktori iskolájának vezetője, a Magyar Semiotikai Társaság főtitkára a 25 éves az Egri Semiotika című előadásában ismertette a konferencia korábbi éveit, továbbá kiemelte Vojt Vilmos és dr. H. Varga Gyula néhai semiotikusok munkásságát. Dr. H. Varga Gyula kezdeményezte, hogy a Semiotica Agriensis konferencia minden évben megrendezésre kerüljön, és teret adjon a szemiotika aktuális kérdéseinek megvitatására. Megemlékezett a nemrégiben elhunyt dr. Hauser Zoltánról, intézményünk jogelődjének egykori rektoráról, aki befogadta a konferenciát. A nap végén Varga Éva Katalin, a Semmelweis Egyetem docense tartott plenáris előadást az orvosi szemiológia paradigmaváltásai címmel. Előadásában hangsúlyozta a szemiotikai nevelés fontosságát az orvosképzésben, valamint a jeltudomány tünettanban való alkalmazását is. A Krakerházban került sor a 71. Országos Független Filmfesztiválhoz kapcsolódó kiállítások ünnepélyes megnyitójára. Az eseményen 4 különböző tárlat mutatkozott be, amelyek változatos alkotói megközelítéseken keresztül ad betekintést a független filmkészítés művészeti és módszertani világába. A Krakerházban Igor és Iván Buharov Szent Reménytelenség, Csáki László Letölt rajzok 4.0, Horváth László Mindenkire sor kerül, Magántörténelem hamisítás 1/2, valamint Borbás László Egri filmkrónikák 1931-től 1944-ig című tárlata várja az érdeklődőket. A kiállítások szeptember 30 és október 31 között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között tekinthetőek meg a Krakerházban.
1: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Egyetemünk két hallgatója közel két hét alatt bejárta Mauritánia vidékét, felültek a híres vasérc vonatra, és magyarok közül elsőként jártak az ország legmagasabb pontján. A mai adásban vendégem Molnár Ábel és Bodnár Bulcsú, köszönöm, hogy eljöttetek.
4: Köszönjük a meghívást.
5: Nagyon szépen köszönjük.
3: Ábel már ugyan korábban szerepelt a podcastben a Pápua-Új-Guineai kaland kapcsán, viszont Bulcsú még nem volt, azóta már ugye ketten indultok. Hogy kezdődött a ti barátságotok?
5: Hát még az egyetem, sőt, a gólyahét legeslegelső napján volt egy ilyen vetélkedő, városi vetélkedő itt Egerben, és már akkor kiszúrtuk egymást Ábellel, ahogy azt kell, egyből meg is nyertük azt a vetélkedőt, úgyhogy ez egy jó alapja volt a barátságunknak.
3: Te korábban egyébként kalandoztál már, vagy ez volt az első?
5: Szóval én egész fiatal korom óta cserkészkedem, és ez elég sok teret ad így a úgymond kalandozásra, ahogy te fogalmaztál. Igen, elég sok helyen jártam, főképpen Magyarországon, de Magyarországon kívül is voltak bicikli túráim akár, vagy sima túráim.
3: És ezeket egyedül tetted meg, vagy csapatban, társal?
5: Mindkettő. Alapvetően elég jól megállom a helyem egyedül, de mindenképpen szeretem az élményeket megosztani másokkal is.
3: Szóval ennek tudatában arra lennék kíváncsi, hogy miben más egyedül kalandra indulni, illetve közösen csapatban.
4: Hát jelentős különbségek vannak. Épp nemrégiben beszélgettünk arról, hogy én a korábbi években leginkább egyedül mentem sok helyre, vulkánokat mászni, európai utat ide-oda, és nekem egy tök pozitív tapasztalat volt, hogy ezt közösen hoztuk össze Bulcsúval. Azért az más, amikor az ember nem csak magára számíthat, hanem van vele egy társ, akivel meg lehet beszélni a döntéseket, mit, hogyan lenne érdemes csinálni, és közösen megoldani a felmerülő problémákat, megvenni az akadályokat.
5: Csapatban mindig jobb együttműködni. Nekem volt egy kalandó, amikor még 2023-ban biciklivel elmentem itthonról Spanyolországba, azt teljes mértékben egyedül tettem meg, és hát ez bánom utólag, mert nagyon hiányzik az, hogy valakivel megosztassam ezeket az élményeket. Egyébként többek között innen is indult nekem a filmes érdeklődés, és talán ez volt, ami így beindította ezt a folyamatot. És hát akár így a cserkész közösségből, akár most az Ábellel való barátságomban is ez meglátszik, hogy mennyi mindent tud adni az embernek, hogyha megoszthatja másokkal a kalandnak az örömét.
3: Illetve hát vigyázhattok is egymásra, hiszen ezek a kalandok nem veszélytelenek.
4: Igen. Ahogy mondod.
5: Igen, alapvetően itt rátérve Mauritániára, nyilvánvalóan hát egy afrikai országba mentünk. Tudtuk, hogy tartogat az út kockázatokat, de röviden, tömören azt kell így mondanunk, hál' Istennek, hogy Mauritánia egy roppant békés ország, és tényleg elenyésző az ember, aki bele akar kötni a turistákba, vagy ilyesmi. Legtöbb esetben vagy nem foglalkoztak velünk a helyiek, vagy pedig szívesen láttak bennünket.
3: Nem vagyok biztos az időrendben, de a Facebook posztjaid alapján Ábel, én úgy gondoltam, vagy úgy véltem felfedezni, hogy a főváros volt az első helyetek. Jól mondom?
4: Igen, ott indult az egész.
3: Nekem nagyon szimpatikus volt, hogy nem csak az volt ennek a kalandnak a célja, hogy rekordot döntsetek, hanem emellett a helynek a kultúráját és történelmét is meg akartátok ismerni. Miért tartjátok fontosnak, hogy ne csak úgy menjetek valahova oda, hogy szétnéztek és megdöntötök egy csúcsot, hanem meg is ismerjétek ezt a helyet?
4: Arra szerettünk volna törekedni, hogy valami olyasmit alkothassunk mind a ketten a saját tanulmányi területünkön, ami hasznos lehet, vagy érdekes adott esetben másoknak, és emiatt is találtuk ki a dokumentumfilmes ötletet, illetve ezzel egyidejűleg nyilvánvalóan fotódokumentáció is, zajlott folyamatosan a kaland során, úgyhogy ezáltal is sikerült így bővíteni a magunkkal hozott anyagot. És ha már magunkkal hozott anyag, akkor nyilvánvalóan a kőzet minta, homok minta, vasérc minta, ezek mennek szépen a TTK-nak az ásvány és kőzettárába, ahol majd mások is meg tudják tekinteni, és tudják vizsgálgatni azt, hogy mi található ott Mauritániában.
3: Később akartam rátérni erre a dokumentumfilmre, de ha már így felhoztad, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor és hol fog ez megjelenni.
5: A doksinak a megjelenését azt majd késő nyára vagy őszre tervezzük. Ugye nyilvánvalóan nagyon-nagyon sok anyag készült a két hét alatt, amit még fel kell dolgoznunk, illetve nyilván a vágás és utómunkás folyamatok is. Hát azoknak most fogunk nekiállni. Nagyjából így erre lehet számítani, akkor igen, ez a nyár vége, ősz.
3: És ez Ábel csatornáján lesz elérhető, vagy mozis megjelenést is terveztek neki?
5: Alapvetően szeretnénk Biatorbágyon, Szarvason és Egerben mindenképpen mozis megjelenést, akár kis közönség találkozóval vagy ilyen beszélgetéssel egybekötve. Ezen kívül szerintem mindenképpen valamilyen platformon elérhetővé fogjuk tenni.
3: És az alkotói munka, illetve az utómunka, az hogyan zajlott? Mind a ketten forgattatok, és a vágást is közösen, vagy hogy oszlik ez el?
5: Kína helyszínen mindketten vittük a kameráinkat. Igazából szerintem elég jól tudtunk együtt dolgozni, és bizonyos szituációkat, beszélgetéseket több vagy két szemszögből is felvenni. Emiatt elég változatos és egészen izgalmas anyagból tudunk dolgozni. A vágási folyamat, illetve az utómunka az elsődlegesen az én részem, nyilvánvalóan Ábellel majd össze fogunk dolgozni, hogyha van valami, meg kikérem a véleményét, meg stb. De alapvetően ebbe majd szeretném a tanáraimat is bevonni, mert nekik is adok a véleményükre, és hát alapvetően igen, ezzel valamilyen szinten most a következő hónapjaim erről fognak szólni, erről is.
3: Miket néztetek meg a fővárosban, hogyha egy pár dolgot így ki tudnátok emelni? Mi volt a legizgalmasabb számotokra?
4: Nem sok látnivaló van ott egyébként, ami érdekes, mert egy másfél milliós városról beszélünk, ami kétszer akkora, mint Budapest. De azért jó pár izgalmas helyen megfordultunk, például az óceán parton, ahol a halászok tevékenykednek, és egy következő sávban óriási piac található. Járhattunk a Nouakchott-i Egyetemen is, oda is bementünk, hogy sajnos forgatni nem tudtunk, mert kiderült, hogy ehhez engedély kellett volna, amit így előzetesen nem szereztünk meg, de szétnézni mindenképpen érdekes volt, és hogy még egy ennyire elmaradott szegény országban is meglepően modern egyetem található ott a város külterületén, egy cirka 30 ezer diák tanulott. Emellett szétnéztünk a centrumban, az rendkívül káoszos környék volt, és még a város egyéb részein, amit érdekesnek találtunk, arra oda elnéztünk, például a Gettó negyedben is jártunk.
5: Igen, itt bocsánat, annyit hozzátennék, hogy Ábel ezt mondta, hogy nem sok látnivaló volt. Ezt inkább úgy egészíteném ki, hogy nem sok turista látványosság, vagy ilyen nevezetesség. De közben nekem az volt a tapasztalatom, hogy bármerre mentem, annyira új ingerek, meg új utcaképek fogadtak, hogy igazából bármelyik utcát el tudtam volna nézni napestig, mert annyira más, hogy hatott így az itthoni utcaképhez képest. Úgyhogy szerintem látnivalóból volt bőven.
3: Abszolút. Nekem az egyik legmaradandóbb, mikor néztem a képeket, a bezacskózott kecskék voltak. Ezt egyébként megtudakoltátok, hogy miért szállítják így szerencsétleneket?
5: Hát ennek egyszerű oka van, egyrészt, hogy ne tudjanak rukkapálni, másrészt pedig, hogy könnyebben kezelhetőek, megpakolhatóak legyenek, mert ezek a kecskék, amikor így bezacskózták őket, akkor volt, hogy felmentek a furgonok tetejére, vagy a vasútra, ott a tehervagonokra, szóval hát ez szerintem így az egyszerűbb számokra.
3: Minden esetre nagyon meglepett, mikor ezt megláttam a képek között. És ha már vagonok, akkor szerintem térjünk is át a vasérc vonatra, ami 18 órát töltöttetek sötétben és porban, és mindezek ellenére azt nyilatkoztátok, hogy abszolút megérte. Mi volt az a látvány érzés, ami ami kárpótolni tudta ezt a sok nehézséget?
4: A teljes út eléggé izgalmas volt a vonaton. Sajnos sokat voltunk sötétben, mert pont egy olyan járatot sikerült kifogni, ami keresztül szelte az éjszakát. De azért egy nagyon szép sivatagi naplementét és napfelkeltét is láthattunk. A táj az rendkívül érdekes és izgalmas nekünk, hiszen ilyet a mi kontinensünkön nem nagyon láthatunk. A jövő menő dromedárok, nomádok, néha egy-két sátor, illetve kisebb-nagyobb bozótosok mindenfelé. Úgyhogy nem volt túl komfortos ez a 18 óra, amit a vonaton töltöttünk, de mindenképp emlékezetes volt, és hát szerintem a mosógép is emlékszik majd erre a kalandra, mert mire kimostuk a cuccainkból a vasércet, az egy eléggé nagy feladat volt.
3: Te is így gondolod, Bulcsú?
5: Hát én nekem megvan az a kép, amikor döcög a vonat, nagyon-nagyon hangosan csikorogtak, ilyen fémes csikorgása volt a kerekeknek, és akkor ilyen nem túl gyorsan, ilyen 50-60 km/órás sebességgel ment ez az óriási, körülbelül 2-3 km hosszú szerelvény. És hát éjszaka volt, tök nagy por szállt az arcunkba, és ezért ilyen síszemüveggel és ilyen lepellel kellett az arcunkat takarni. És hát este igen, ott a vasércen, ott kicsaptuk a hálózsákjainkat, hogy akkor nyilván aludni is kell valamikor, és megvan az a kép, amikor ezek között, a körülmények között mégis így felnézek az égre, és ilyen gyönyörű csillagos, semmi fényszennyezés, és így, és az varázslatos volt. Már csak ezért is megérte.
3: A Léceumi Palettán készült veletek egy interjú, szintén ennek a kalandnak a kapcsán, és ott olvasható, hogy téged, Bulcsú, nagyon-nagyon elvarázsolt a teafőzés világa ott. Miért volt ez ilyen különleges, és hogy állsz azóta ennek a kultúrának a megismerésével és a teafőzéssel?
5: Hát ez nagyon izgalmas kérdés. Egyébként náluk Mauritániában a kávénak nincs akkora kultúrája, inkább maga a teafőzés az, ami szinte mindenhol jelen van. És hát egy olyan teát kell elképzelni, ami főképpen friss mentából, zöld teából, illetve egy tonna cukorból készül, és akkor ez az, amit aztán felhevítenek, és egyik poharba a másikba ide-oda öntögetve egy ilyen habréteget képeznek, és ezeket Ábel kreatív módon kupicateának kezdte el hívni, mert tényleg ilyen kis kupicákba töltögetik ki, és hát aztán ezt iszák, ettől aztán mi is jól bepörögtünk, és hát tényleg gázon, vagy tűzhelyen, vagy szabad tűzön, mindenhol ezt csinálták, és szinte nem volt olyan nap, amikor neki náltak volna meg legalább egyel. Sőt, hát nem is egyel, mert náluk az a szokás, hogyha már teázás, akkor legalább hármat kell ebből inni, szóval ez ilyen érdekes volt. Nekem nagyon megtetszett, egészen annyira, hogy hoztam is el onnan egy ilyen kis szettet, úgyhogy majd terve van itthon is készíteni, hogyha már elkezd majd teremni a menta.
3: Akkor mindenképpen nem jöttél haza üres kézzel, te sem. A következő állomások Terzsit és Májret voltak. Mit lehet ezekről tudni, illetve ezeken a helyeken milyen élményeket gyűjtöttetek?
4: Ezek oázisok. Az előbbi az egy kanyonban képződött völgy oázis tulajdonképpen, és akkor ennek egy nagyon aranyos kis patakocska csordogálott az aljában, illetve magas datolyapálmák vannak még ott, és onnan elindulva tevék kíséretében, akik cipelték a szókmókot, 4 darab is volt belőlük, mentünk keresztül a sivatagon, az éjszakát kint töltöttük a szabadban, aztán másnap folytattuk az utat, és megérkeztünk a másik oázishoz, ami viszont egy kicsit különbözik az előbbitől, hiszen az egy inkább dűnék között egy vádiban kialakult, nem is patak, hanem tó. És hát ez baromi érdekes volt, hogy tényleg ott a forró homokdűnék között egyszer csak ott van egy ilyen pálmás, nádasos tavacska, úgyhogy egyből bele is ugrottunk, meg ittunk belőle, megnéztük a növényeket, amik ott találhatóak a partján, meg a tóajzaton is a különféle algákat, mohákat így kézbe vettük.
5: Te, Ábel, te ittál ebből a tóból?
4: Én ittam, igen.
5: Hát de zöld volt a vize.
4: Hát, én kicsit bátrabb voltam, és ittam belőle. Hajtott a kíváncsiság.
3: És jó volt egyébként, ízlett?
4: Vízízű volt.
5: Hát utána meg ez meghajtotta a hasadat, nem?
4: Nem, nem ez volt a gond.
3: Ó, persze, valószínű. A Facebook posztodban, Ábel, azt olvastam, hogy az oázis pálmafái között a völgy mentén egy kis település is húzódik. Ezt volt alkalmatok megnézni, illetve forgatni?
4: Igen, ez még minden bizonnyal terzsit kell, hogy legyen, mert a másiknál kicsit távolabb található település az oázistól. Ott is jártunk, nagyon aranyosak voltak azok a gyerekek, akik elkísértek bennünket, amiközben keresztül sétáltunk a falun, azt nem fogom elfelejteni, mikor Bulcsú próbált volna forgatni, és a gyerekek húzgálták a nadrágját, meg folyton szerettek volna tőle valamit, úgyhogy ott is zajlott a forgatás, igen.
3: És még népszerűek is voltatok. De egyébként jól viselték, hogy kameráztok ezen kívül.
5: Alapvetően azt tapasztaltuk, hogy nem sokan foglalkoznak velünk, meg foglalkoznak azzal, hogy kamerázunk, meg filmezünk. Volt néhány ember, aki kifejezte a nem tetszését, és olyankor nyilván próbáltunk tőlük akkor odébb menni, meg ilyesmi, de alapvetően abszolút pozitív élmény volt. Nem kellett erre is külön odafigyelni.
3: És akkor szerintem térjünk rá az egyik fő úti célotokra, ami ugye Mauritánia legmagasabb pontja volt. Milyen kihívásokba ütköztetek, és milyen volt felmenni első magyarként a legmagasabb pontjára?
4: Izgalmas túra volt. Szerencsére nem túl magas, úgyhogy egy nap alatt fel lehet jutni a tetejére, és le is lehet jutni onnan. Ami különösen izgalmassá tette, az, hogy nem egyértelmű a legmagasabb pont, tehát aki csak úgy oda megy és föl szeretne túrázni, az jó eséllyel nem találja meg, kell hozzá koordináta, kellenek információk, meg egy GPS track is, ami nekünk rendelkezésünkre állt korábbi amerikai túrázóktól, és akkor ezt követve szépen, de azért még így se egyszerű a történet, tehát különféle vízmosásos szurdokokban, meg ilyen kanyonfolyosókon kellett fölkapaszkodnunk a csúcsra, és ezt úgy kell elképzelni, ezt a hegytömböt, hogy semmiféle növényzet nincs rajta, néhány fácska, meg pár szúrós ilyen törpebokor, vagy bozót, tehát folyamatosan nap alatt van az ember, és fönt meg óriási a szél, legalábbis mikor mi voltunk, óriási szél fújt, úgyhogy így rá tudtunk dőlni a szélre, és megtartott minket. Úgyhogy ilyen körülmények között, ráadásul nekem összejött egy gyomorrontás a túra napjára, de nem a víz miatt, mert az korábban volt ettől jóval, és hát így eléggé nem úgy funkcionáltam, mint normál esetben, tehát ilyen 40-50%-os aktivitással tudtam aznap működni, de szépen föltúráztunk a tetejére, megtaláltuk a kőhalmot, amit a korábbi ikerpár ott hagyott, végeztünk egy magasságmérést, de hát ez ilyen ellenőrző jellegű volt csak, mert mi is kíváncsiak voltunk, hogy olyan magas, mint ahogy azt írják, olyan magas, és ennyi volt maga a túra, de nagyon izgalmas volt.
3: És az Eszterházi zászlót is felvittétek magatokkal. Miért fontos számotokra, hogy ne csak mint civil kalandorok, hegymászók vágjatok neki ilyen kalandnak, hanem mint az Eszterházi hallgatói?
5: Én azt gondolom, hogy mindketten már így másfél év hallgatói lét után elmondhatjuk, hogy elég sokat köszönhetünk az EKK-nek, és hát emiatt nyilvánvalóan örültünk, hogy felvihetjük oda az egyetem zászlaját, nem beszélve arról, hogy egyébként a Lyceum Pro Scientis alapítvány támogatta is ezt a projektet.
2: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálhatják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Lyceum TV műsorán.
1: Lyceumi Krónika. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
6: két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
6: A Szentszék és Magyarország közötti kötelék ezer éves múltra nyúlik vissza, mondta Parolin bíboros Szűz Mária magyarok nagyasszonya Magyarország főpátrónája ünnepén október 8-án. Fogadást adott Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén Máltai katonai lovagrend, melynek díszvendége Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár volt. A vendéglátó házigazda, Kvek Péter, Magyarország Szentszéki nagykövete nyitó beszédében az apostoli Szentszék és Magyarország ezer éves történelmi kapcsolatára utalt. Parolin bíboros pedig beszédében elmondta: bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. A Szentszék nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abba, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban, fogalmazott Pietro Parolin. Vladimir Putyin kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte. Jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök